0: A lélek útjain.
1: Kedves hallgatóink, a most következő beszélgetésben Pribék László családteológus a keresztény család feladatairól beszél, a szerkesztő Tikovics Ernő.
2: A Familiaris Konzorciumban, amit a 80-as szinodusról született meg, 1980-ban volt a keresztény családról szóló első szinodus, abban a püspökök, a világ püspökei szakértői négy feladatot fogalmaztak meg a családdal kapcsolatosan. Az első, hogy a személyek közösségének a kialakítása és fenntartása, a második, az életnek, legyen az a fizikai és a lelki életnek a szolgálata, a harmadik, a társadalomnak az életében való részesedés, fejlődésében való részesedés, és a negyedik, az egyház missziójában és életében való osztozás. Ez a négy nagy feladatot fogalmazták meg akkor a püspöki szinoduson, és tulajdonképpen ez a négy általános feladat, amit a püspökatyák megfogalmaztak, és aztán a pápa a Familiaris Konzorciumban meg is jelentetett apostolbuzításként, ez tulajdonképpen a családnak, a keresztény családnak, egy szeretett közösségnek a belső természetéből fakad. És tulajdonképpen ez a négy nagy területet, hogyha nézzük, akkor az első az egy belső pontra koncentrál, hogyan lehet létrehozni a személyek közösségét, a második ebben a közösségből fakadó életre koncentrál, a harmadik már kilép, mint közösség a társadalom irányába, illetve a negyedik viszont az egyház irányában lép ki. Tehát ez a négy nagy feladatot fogalmazták meg, és amit én látom,

0: így a 40 év távlatában, hogy a dokumentumnak tavaly volt a 40 éves jubilóma, hogy gyakorlatilag ezt a négyet a család meg tudná valósítani, akkor a családoknak a helyzete sokkal erőteljesebb lenne, és a társadalomnak a szövete sokkal erőteljesebb volna ma a világban.
1: Miért kell megvalósítani egy családban a személyek közösségét, hiszen az adott?
0: Ma a világ egyre érzékenyebb az emberi méltóságra, tiszteletre egyik oldalon, másik oldalon meg sokkal mélyebben rombolja le ezt az emberi szemét. Egyrészt vannak szabadságjogok, vannak lehetőségek, hogy az ember tiszteljük a nők munkába állása, vagy a szavazati jogának a megkapása. Ezek mind-mind olyan segítségek, amik ebbe az irányba mutatnak. De ugyanakkor a másik oldalt megnézzük, hogy az abortusz hogy terjed, és hogy ezek már emberi jognak gondolják az abortuszt, akkor ezzel viszont rombolják ugyanezt a méltóságot. Tehát maga az, hogy egy ember személy az Isten képmására van teremtve, és ez a képmás mi voltából fakad, az, hogy neki tisztelet jár, méltósága van, és ebben, hogy férfi vagy nő, abban nincs különbség a méltóságban, mert egyenlő méltósága van. Ez már nem mindenki számára teljesen nyilvánvaló, és gyakorlatban nem mindig sikerül megvalósítani. Maga az, hogy ez egy ember a másik embernek elajándékozza magát, ez egy olyan magasfokú személyiség fejlődési szintet igényel, amire az emberek nagy többsége az élete folyamán nem tesz szert a maga teljességében. Ha nem is törekszik rá, akkor viszont nem tudja megvalósítani. Tehát amikor ezt fogalmazták meg, akkor azt akarták elérni, hogy az ember higgye azt el, hogy ő az Isten képmása, és bármilyen töredékes, bármilyen sebzettséggel is rendelkezik, akkor is képes pici lépésenként egyre inkább ajándékká válni másik számára, mert a második vatikáni zsinat fogalmazott a 24-es pont, Gaudium et Spes dokumentum 24-es pontjába, hogy az ember az egyetlen a földi lény, amely csak akkor találhat önmagára, ha őszintén elajándékozza a saját magát. Tehát egy ember nem tud önmagává válni, ha nem ajándékozza el magát, viszont az elajándékozáshoz meg egy belső erőforrásra van szüksége az embernek. Tehát már maga az, hogy közösséget alkossunk az isteni személyek mintájára itt a földi dimenzióban, ahogy szintén a Lumen Gentium mondja, hogy a család egy családi egyház, egy Ecclesia Domestica, egy családi egyház. Az azt jelenti, hogy tükrözze az Istennek az emberiség iránti szeretetét, és tükrözze Krisztusnak az egyház iránti szeretetét. Tehát ezekben nagyon mély tartalmak vannak benne, és ez emberileg nézve szinte lehetetlen feladatnak tűnik, de az Isten minden emberbe megbízik, hogy amit beleteremtett emberi személybe lehetőségeket, abban a képesség is megvan erre. Csak fontos, hogy ezt az Istennel közösen tudja megvalósítani, mert nyilván önmagától az emberre képtelen.
1: Van itt egy felszólítás, amivel kezdődik a harmadik része a Familiaris konzorciónak. Család, légy, ami vagy. Azt mondtad, hogy ez nem egy kifejező fordítás, nem azt fejezi ki, mint amit a dokumentum eredetileg mondani akar?
0: Igen, én angolul tanulmányozhattam 3 éven keresztül ezt a dokumentumot, így elég sokat foglalkoztam az angol fordítással, és az angol fordításban ugye úgy szerepel ez a 17-es pontnak, a Familiaris konzorcium 17-es pontnak az alcíme, hogy Family, become what you are. A család, válj azzá, ami vagy. Egy nagyon erőteljes, inspiratív kifejezés annak, hogy nem pusztán csak legyél valahol, egy polcon, hanem dinamikusan, nap mint nap, tegyél azért, váljál azzá, amivel az Isten téged elképzelt, valósítsd meg azt az ikont, tedd élővé azt a jelet, amit az Isten beléd plántált azzal, hogy létezel a világban. Tehát nem elég csak létezni, hanem létezéseddel válj azzá, akivé lehetsz, akivé az Isten téged elképzelt. Az életnek és a szeretetnek a bensőséges közösségévé váljon a család, mert ugye a szeretet szót azt nagyon sok esetben kicsi szirupos mázzal, egy rózsaszín ködbe képzeljük el, de a szeretetnek az a isteni tanítás szerint a Szentírásban és a hagyományban, az életünkben megnyilakozó elemeiben azt lehet látni, hogy a szeretetnek egy nagyon heroikus, nagyon mély, nagyon abszolút dimenziója létezik. Ugye hát az a teológiában ezt az agapé szinttel, szeretett szinttel mutatjuk be az isteni szeretetet a feltétel nélküliséggel, azzal a szeretettel, amely, ahogy Jézus is mondja, képes életét adni a barátaiért, akiket szeret. Tehát a szeretetnek ez az a magassága, amire meg vagyunk hívva, és hogyan tudja megélni a maga életében, az nyilván egy kihívás. A következő pontban az a közösségnek a kezdete és ereje a szeretet. Tehát az az alapelv, ami egyáltalán létre tudja hozni a családot, az maga a szeretet. Tehát szeretet nélkül, amit ez az önátadásból fakadó tettben tudunk elindítani, anélkül nem is jön létre a család. Tehát lehet jogilag beszélni egy családról, hogy két ember, 150 vannak gyerekek iskola, egy családnak nevezzük, de az isteni tervben a családnak egy sokkal mélyebb valóságát fedezzük fel, ahol a személyek egymással kommunikálnak. A latin szóban ez a kommuniót, amit használunk az áldozásra is. Az egyesülés, amikor két személy egyesüléséről van szó, illetve megjelenik aztán a közösségnek a communitas latin szavával fémjelzett a mi együttesünknek a valósága. De itt tulajdonképpen, hogy a pápa írta a Redemptor Hominis körlevelében, hogy az ember nem tud szeretet nélkül élni, értelmetlenül válik az élete. Tehát abban a pillanatban, hogy a családban nem tapasztaljuk meg a szeretetet, akkor az a családnak az a lelki élettere kiülesedik. Ugye Virginia Satir, aki a családterápiának az ős anyja, ő úgy fogalmazott meg, hogy hát naponta kell legalább 8 ölelést kapnunk ahhoz, hogy életben maradjunk. 10 ölelés kell ahhoz, hogy tudjunk szinten lenni, és 12 ölelés kell naponta ahhoz, hogy növekedni tudjunk az ember személyiségünkbe. Ezeket ma már nagyon sok tudomány felismerte, hogy amiről a teológia, az isteni kínálkoztatás beszél, hogy a szeretet az az alapelv, ami nélkül nem működhetünk, mint emberek. Annak ellenére, hogy ezt ma kevésbé mérjük, nem mint a GDP, hogy könnyen mérhető.
1: Mi az, amit még ebből a pontból mindenképpen ki kell emelni?
0: Hát én azt gondolom, hogy a dokumentumban van egy mondat, ami megdöbbentő, hogy a család szeretet nélkül nem élhet, nem gyarapodhat és nem tökéletesedhet, mint személyes közösség. Tehát ahhoz, hogy személyek közösségéről beszéljünk, ahhoz ezt a szeretetben megélt önátadást kell közösségben megélni. Ez nyilván az időt, az energiát, a pénzeket, a lakhelyet, a tudást, nagyon sok mindnek a megosztását jelenti. És ez lehet látni, hogy ha nagyon sok területre kitekintünk, akkor ez önmagától nem fog létrejönni. Tehát ez egy nagyon tudatos elkötelezettség kell, és tulajdonképpen ezért is fontos az, hogy ha az Istenre figyelést tekintjük, akkor az feltételezi, hogy egy nagyon mély, bensőséges ima élete van az egyes családtagoknak, illetve a családnak, mint közösségnek. De ezt tudja táplálni az, hogy folyamatosan tudjunk Jézusra tekinteni, és ő követésében kérjük tőle az útmutatást, hogy itt és most nekünk mit kell ahhoz tennünk, hogy az a szeretet megvalósulhasson közöttünk. Ha ezt nem tudjuk megvalósítani, akkor lemondunk az arról napra való lehetőségünkről. Akkor jön a következő nap, amikor újra Isten azt mondja, hogy kezd el, új nap, új lehetőségeid vannak, benned van a képesség, várlak. Megtehetjük, és megtehetjük azt is, hogy egyéb sok fontos tennivalóink közepette elsikadnak ezek a mélységeink, ami viszont az erő fakadna az, hogy hogy éljük meg a napunkat, mert az életünknek a minőségét az ezek a szeretett tapasztalatok fogják meghatározni. Tehát ez az a mélység, amire azt gondolom, hogy minden ember a szíve mélyén vágyakozik, hogy amikor a munkahelyre elmegy a családból, akkor is azt érezze, élj át, hogy bár jó és rossz is érheti napközben, hogy valahol őt visszaválják, van, ahol van egy melege, és ez tud minket igazából életben tartani. Tehát amikor ezt nem éljük meg, akkor az életünk kiüresedik, és a pótlékok tömkelege után rohangászva próbáljuk tömködni a szerepeinket, ahol áramlik ki belőlünk az élet. Tehát az összes függésünknek, legyen az munka, alkoholizmus, legyen az drog, a szexualitás, vagy a különböző címeknek a megnyerése, vagy az anyagi eszközöknek a túlhangsúlyozása, az mind abból fakad, hogy a lélek sír, vágyakozik, szomjazik arra, hogy betöltése kerüljön, de az ő betöltését csak lelki oldalon lehet betölteni, kielégíteni ahhoz, hogy ezt ő megélje. Tehát az emberségünknek ez a test-lélek dimenziójában való arányokat, ha elveszítjük, akkor ugyan lehetnek egy kacsarában forgó várunk, és 5 Maserati állhat a házunk előtt, és mégis magányosnak fogjuk magunkat érezni, mert nem képesek a lelket táplálni, azokhoz egy egész más forrásból szükséges bevonzanunk energiákat. A következő pontban a házastársi közösségről beszél a dokumentumban a Szentatya. Arra a közösségről, ami két embernek egy szabad elhatározásával és döntésével indulhat el, egy kölcsönös önajándékozásból indul el maga a házasságnak a szeretett szövetsége, ami keresztények között szentségi rangon van. És ugyanben a céljai között ott van benne, hogy a két embernek a szeretet kapcsolatát egy legmagasabb szintre emelje minél folyamatosabban, és eközben ebből a szeretetből emberéletek fakadhatnak az isteni együttműködéssel, és ezek az életeket, a gyermekeknek a nevelése, ez a két célja ugye a házasságnak, és aztán vannak a házasságnak olyan javai, mint az egység és a felbonthatatlanság. Az egység, hogy csak egy férfi és csak egy nő közötti kapcsolatot nevezi az Isten házasságnak, nincs más lehetőség. Ezt az Isten így képzelt el. A másik a felbonthatatlanság, amelynek van belső és van külső felbonthatatlansága. Tehát ha Isten a szerzője a házasságnak, akkor az két fél nem állapodhat meg abban, hogy most azt mi felbontjuk, mert az már nem az ő kompetenciájuk. És a külső felbonthatatlanság, hogy nincs külső fórum se, amely felbonthatná a házasságot, az meg van kötve. Az elhált házasságot még egy pápa sem bonthatja föl. Tehát ezek nagyon mély kívánalmak, és nem véletlenül mondták azt a pápák többen is, hogy már a 20. század pápa is, hogy a keresztény házasságnak a mai világban, és ezt mondták a 900-as évek közepétől kezdve, az egyik legfontosabb tanúsága, hogy az egységről és a felbontatatlanságról fog tanúságot tenni a világ számára. És ha ma megnézzük, hogy a házasság címszó alatt ma milyen sok mindenki, milyen sok mindent akar érteni, akkor nem véletlenül volt akkoriban az a felhívás, hogy az egység, egy férfi és egy nő közötti tartós, élethosszig tartó kapcsolat. És nincs más. Ha nem akarsz házasodni, akkor csak élegélj együtt. De ha a házasságról beszélsz, annak egész mélységei vannak, és azokat, ha ledobjuk, akkor, hogy a pápa mondta a Familiaris Consortiumban, nagyon szépen a végén, a 65-ös pontban beszél a pasztorációs munkatársoknak a feladatairól, és abban beszél arról, hogy az egyházban legyen mindenki tudatában annak, hogy az egyház evangelizációs munkája döntő mértékben a családokon fog múlni. Tehát amilyen a családok élete, úgy fog menni az egyház evangelizációja. Ha a család élet erős, akkor az evangelizáció jól fog működni. Ha a család életek gyöngék, szétesnek a házasságok, akkor az evangelizáció nem fog jól működni. És ha rátekintünk ma a nyugati világban a keresztény evangelizációra, akkor azt látjuk, hogy ez nagyon világos párhuzamot lehet felfedezni, hogy gyenge az evangelizáció, gyenge a család. Ahol jól megy a család, ott jól megy az evangelizáció. Nézzük meg Afrikát, nézzük meg egyéb országokat. Akár halált is vállalják az emberek. Egy kopt keresztény gyerek rá van tetoválva a kezére, hogy ő kopt keresztény. Tudja, hogy bárki, ha főhúz az ujját, akkor azért kivégezheti. De erősek. Tehát ott nagyon erőteljesen benne van az egység és a felbonthatatlanság kérdésében való tanúságtevése ma a világban.
1: Ha a családról beszélünk, akkor beszélhetünk egy szűkebb értelemben vett családról, igen, meg egy tágabb értelemben vett, igen, családról is.
0: Igen. Világos, hogy amikor a férfi és a nő egymásnak kinyilvánítják a elköteleződésüket, kölcsönös önajándékozásukat, a hűségre tett ígéretüket a házasságkötéskor, és elindul a kettejük szeretett közössége, akkor ebből, ha az Isten is ott van az életükben, és megajándékozza őket, akkor termékenységük kapcsán gyermekeket szülhetnek a világra, és elindul a kis család, a kis úgymond szűk családi körük, egy új család. És ez a kis család ugyanakkor több szállal kapcsolódik a férfi és a nő eredeti családjához, szüleikhez, a rokonságokhoz. És itt tulajdonképpen lehet látni, hogy egyetlen kis család születése is nem egy atomizált valóság, hanem rögtön egy szövetnek egy sűrítése. Mert egy rendszerbe jön létre egy társadalmi közegbe, azt mondja, hogy itt és itt vagyunk, ebből egy új jön létre, sűrűsödik a szövet, erősödünk valahol. Ezért, amikor családról beszélünk, akkor ezt mindig figyelembe kell venni, hogy az ott lévő rokonságok, kapcsolati lehetőségek, azok mind-mind tudnak segítségévé válni ennek az új kis családi közösségnek a megerősítésében, Legyen az, amikor Kalákában épül egy ház, amikor gyermeket vigyáznak a nagyszülők, ezek nagyon sok tekintetben ott van. De ugyanakkor a kis családnak is van felelőssége ezek felé, a kapcsolatok felé, hogy ne csak befogadja a segítséget, hanem amikor a szülők idősebb korba kerülnek, akkor viszonoz ezt a szeretetet a többlet törődésével, amit akkor a idősebb szülők igényelnek. Tehát ez a kisebb-nagyobb közösség közötti kapcsolat, lehet látni, hogy itt valósul meg tulajdonképpen az, amikor mondja a dokumentum több helyen is, hogy a család a társadalom legkisebb éltető sejtje. Ez egyrészt ez éltető sejtet lehet érteni abból a tekintetben, hogy életek itt születnek, hogy itt nevelkednek az életeknek a lelki aspektusai, a különböző kompetenciák, a különböző erkölcsi dimenzióban növekszik, erősödik meg egy gyermek. De itt valósul meg az a fajta éltető sejt is, hogy a különböző családi relációk közötti életkapcsolatokat, szeretett kapcsolatokat, szolgálatokat megvalósítja a család. Azt gondolom, hogy ezek nagyon fontosak látni, hogy a család életben ezek a feladatok, ezek mind ott vannak, tehát a családnak a szolgálatában, ahogy megjelenik az Isten szeretete az emberiség, vagy Krisztus szeretete az egyház iránt, az lehet látni, hogy micsoda magasságok az igazi mintája minden egyes család számára, hogy mit tud megtenni. De ez megvalósulhat egy kirándulásban, ez megvalósulhat, mondom, egy betegség ápolásában, a gyereke volt tanulásban, egy munkahelykeresésben, nagyon sok apró, mindennapinak tűnő feladatban is, csak a belső hozzáállás, a belső lelkülete az, ami visszahat ránk, hogy tud minket kohézióban összetartani, vagy inkább szétszórttá teszi ezt a közösségi élményünket.
1: Említetted, hogy a család, illetve a házasság egy férfi és egy nő között jön létre, felbonthatatlan közösség. Azért régebben talán a férfiaknak nem változott meg annyira a szerepe a családon belül, de a nőknek az évszázadok, évezredek alatt gyökeresen.
0: A dokumentum, amint a Efezusi levélben is lehet látni, hogy amikor a férfi nő feladatairól beszél a Szentírás, akkor a férfiaknak háromszor annyi dolgot mond, hogy mit kell megtenniük a feleségükért, mint a feleségükre vonatkozó dolgokban. Itt is a szinodusi atyák a nővel sokkal többet foglalkoznak, a nőnek a feladataival, jogaival, mint a férfival. Tehát a nőnek az a különlegessége, hogy ő szülheti meg az emberi lényt a világban, az Isten képmásságot, egy különlegesen kiemelt szerep az isteni gondviselési tervben. Sajnos nagyon sok kultúrában mai napig a nőket nem tekintik olyan méltóságra jogosultnak, mint a férfiakat, és nagyon sok esetben hátrányos helyzetük van a házi munkában való tevékenységük miatt, de nagyon sok esetben a nők a célpontjai, elsődleges célpontjai, mondjuk a szexuális iparnak. Ha abortuszra jut el valaki, akkor ott is a nő szenvedi meg elsősorban lelkileg is, testileg is azt a keserves beavatkozást. Tehát azt gondolom, hogy a dokumentum világossá teszi, hogy a nőnek a méltósága az Isten tervben ugyanannyi, mint a férfi. Ugyanúgy képes szeretni, mint a férfi. Ugyanúgy képes szolgálni a közösséget, legyen az egy egységre törekvés a házasságban, legyen az a családi közösségben. A modern társadalmakban nagyon sok esetben a nők hátrányt szenvednek a munkaerőpiacon, a kiesett éveik tekintetében, nagyon sok esetben a fizetésben való nem egyenlő bánásmódban, nagyon sok esetben az otthon végzett munkának a leértékelésében. A dokumentum világosan azt kéri mindenkitől a társadalomban, gazdasági élet vezetőitől, politikai szereplőktől, egyházi szervezetektől, hogy a nőt segítség abban, hogy szabadon dönthessen abban, hogy a gyermekekkel mennyit és hogyan kíván lenni, és szabadon dönthessen, hogy hogyan akar a karrierjében előre jutni. Tehát ne egy társadalmi nyomás legyen rajta, hogyha ő nem keres elég pénzt, akkor nincs elég pénze a családnak, ha ő nem megy el dolgozni, akkor nem lesz nyugdíja, és soroltam az egyéb Magyarországon is lévő jogi lehetőséget, amik irányban egy pozitív fejlődési pályán vannak. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sok segítséget kaptak már meg a nők az elmúlt 10-15 évben Magyarországon, de ez a folyamatban még nem mondhatjuk azt, hogy mindent elértünk, ami ez a két női szerep, a család és a karrier közötti feszülést a nők számára megnyugtatóan, minden nő számára megnyugtatóan tudta volna rendezni. A férfiak számára a dokumentumban. Ebben ezért ezt kéri, hogy ne felejtsék el, hogy a férj és az apa mi voltuk. Ahogy Szent Ambrus mondta, a házasságban nem szolgálót kaptál, hanem feleséget, egy társat kaptál, és adják meg azt a lehetőséget a nőknek, a lehetőségekhez mértem, hogy tudjanak ez a két nagyon fontos szerepükben egy belső egyensúlyt, békés egyensúlyt megtalálni, egy harmóniát találni, mert az mind a társadalom számára, mind a gazdaság számára, mind a család, házasság, gyermekek számára nagy értékkel fog bírni. És a legutolsó pontban a idősekről egy pár gondolatot mondanak, hogy bizonyos társadalmakban az öreg az egy bölcs ember, aki megjárta már az életnek az útját, sok minden tapasztalt, és ezért a fiatalok részére van lehetősége és felelőssége átadni ezt a iránymutatást, hogy a társadalom az erősebb legyen. A nyugati kultúrában nagyon sok esetben az öregség egy eltávolítandó, félelmetes, halál közeli állapot, aminek már nincs értéke se a munkaerőpiacon, se a társadalomba, se a családba. A dokumentum nagyon világosan kéri a nyugati kultúrában, így Magyarországon is az embereket, hogy az idősekkel való törődést azt lássák értéknek, lássák olyan kincsnek, amiből ezek az emberek képesek a maguk lehetőségéhez képest a betegségbe, esetleges szenitásban, fájdalmak közepette, de a szolgálatuknak tekinteni az, hogy azt a bölcsességet, amit megélhettek a magasabb életkoruk által, azt odaadhassák a családnak, hogy a család ezáltal gazdagodhasson. Tehát önképpen így vált világossá, hogy a szeretett közösség a családban, a házasságban, a férfi-nő gyerekek és a idősek relációjában megjelenjen. A gyermekekről, hogy a gyermek az egyrészt ajándék a szülő számára, másrészt nyilván egy feladat az ő számára, de ugyanakkor a gyerek mindent egy új emberi élet, gazdagságot is jelent, és a szülőket alakítani is fogja, hogyha hagyják magukat a növekedésükben, és egyre inkább a szülőségüket mélyén tudják a gyermekükkel való kapcsolatukban. Tehát ott egy belső rásegítés, hogy ne pusztán csak egy fölül egy autoriter módon próbálják a szülők a hatalmukból gondolni, hogy ő nekik kell megmondani, hogy mit kell a gyermeknek csak megtenniük, hanem ott is egy két ember közötti, két szabad ember közötti kapcsolatot modellez a dokumentum a szentírási gyökerekre hivatkozva, hogy a gyerek is tudja táplálni a házastársi szeretetet, tudja táplálni a családi közösségben lévő szeretett kapcsolatokat. Tulajdonképpen ezek a relációkra próbált irámutatni ez a pont nagyon töményen.
2: Az elhangzott műsorban a Familiaris Konzorció kezdetű pápai buzdításról Pribék László család teológust hallották, a szerkesztő Tékovics Ernő volt.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, műsorunkban tanúságtételeket hallanak arról, hogyan lehet egy egyházközség aktív tagjának lenni.
3: Török Julianna vagyok, a Gyöngyösi főplibánia irodistája, hitoktató és a Krisztus Király szolgáló leányai világi intézmény jelenlegi vezetőnője. Valamikor nagyon távol állt tőlem az e fajta élet. A vállalkozói lét volt a világom. Sokszor hallom a panaszokat, hogy nem fogadják be az újonnan megtérőket a falusi templomi közösségek. Én egészen más tapasztaltam. Elfogadtak, megbíztak bennem. Soha nem felejtem el az első megbízatásomat. Az első áldozók misenaplójának a lepecsételése volt a feladatom. Még talán fél évesen jártam a templomba, amikor egyháztanácstag választás volt, nagy meglepetésemre jelöltek és megszavaztak. Nem éreztem magam alkalmasnak a feladatra, de az, aki hívott, az igen. Gazdag és színes évek következtek. Ima csoportot alakítottunk, részt vettünk a Karitász munkájában, de hogyha templomot kellett takarítani, akkor is ott voltunk. Azért beszélek többes számban, mert nem egyedül voltam. A plébániai közösségemmel együtt végeztük ezeket a feladatokat. Rátaláltam az egyházmegyékben működő Krisztus Király szolgáló leányai nevű világi intézményre, és ez itt a reklámhelye lesz. Figyelgettem az egyházmegyei hírmondóban a róluk megjelenő cikkeket, utána kerestem, hogy miféle szerzet ez a világi intézmény. Olyan elkötelezett nők közössége, hajadonok, özvegyek, szabadállapotú nők, akik a szerzetesi hármas fogadalmat letéve a világban élnek továbbra is családjaik körében vagy egyedül, de a plébániákon szolgálnak, az áldozópapság munkáját segítve. Sekrestyésként, hittanárként, házvezetőnőként, de akár takarítónőként is, bármilyen munkát elvégezve, amire szükség van. Vágyakoztam közéjük. Mivel az életállapotom úgy alakult, egyre inkább szerettem volna elköteleződni az egyházi szolgálatra. Elmondhatom, hogy először zavart a kifejezés, szolgáló leány, egy kicsit olyan pejoratívnak, mint a cseléd, ilyennek éreztem. Ilyen hátsó gondolataim voltak. De aztán a király, a legfőbb király, Krisztus király szolgálatába állni, az azért egész más. Az ilyen hívásnak nem lehet ellenállni. Jelenleg örök fogadalmasa vagyok a közösségünknek, és hogyha kicsit integetek, akkor láthatjátok őket is itt a padokban. Felnőtt megtérőként minden tudni szerettem volna bepótolni az elmulasztott 40 évet. Gondolom a plébánosom igen unhatta a folyamatos kérdéseimet, mert egyszer kijelentette, hogy ideje lenne rendszerezni az ismereteimet. Iratkozzon be a hittudományi főiskolára. Itt se voltam valami nagy önbizalommal, ugyan mit keresek én 50 évesen a diákok között, tanítani meg úgy se fogok, mert ugye olyan öregen. De a mi útjaink nem az ő útjai. Most már 7. éve tanítok hittant egy szakiskolában, kamaszok között az egész szépségével, nehézségével, vidámságával, kudarcaival, meg a sikereivel együtt. Mint említettem, vállalkozói világból jövök. Kisebb-nagyobb cégeknél, kőkemény multinál is megfordultam, pénzügyek, pályázatok, emberekkel való foglalkozás, mindenféle irodai munka, amit ismertem. Amikor a plébánosom megkérdezte, hogy mennyire kötődöm a munkahelyemhez, akkor tudtam, hogy az a plébániai irodai munka, amelyre hívott, az a szolgálat, amelyre én a fogadalmamat tettem. Szóval nem kötődtem a világi munkahelyemhez, és nagyon jól tettem. Közel 10 éve dolgozom a plébánián. Nem annyira látványos, hiszen háttérmunka. De mindazt, amit addig tanultam, felhasználom. Az irodai munka precizitását, az emberekkel való foglalkozást alkalmazom. Jól jönnek a számítógépes ismeretek, ötözve a hittudományi főiskolával tanultakkal. Sokan, akik megtudják, hogy plébánián dolgozom, arra gondolnak először, hogy de jó hely, nincs semmi munkád. Tényleg jó hely, de munka azért van. 4 plébánia pénzügyei, levelezése, számlái, pályázati elszámolások, ami alig különbözik egy világi irodai munkától. Viszont az irodában az élet teljességével találkozom. Keresztelők, első áldozások, bérmálás, házasságkötés, temetések. Késői megtérőként jól emlékszem arra, hogy mennyire nem tudtam eligazodni az egyházi körökben. A megszólításokkal, a köszönésekkel, a szertartásokkal nem ismertem. Ezek az emlékek segítenek abban, hogy ne kezdjek el ítélkezni, vagy kioktatni másokat. Rengeteget tudnék még mesélni, de az időm lejárt. Köszönöm szépen, Isten áldjon benneteket!

0: Légrádi Attila Törökszent Miklóson próbál minél több embert Istenhez vezetni. Ennek érdekében számos programot megvalósított az egyházközségben, most őt hallják.
1: Római katolikus, vallásos családban születtem és nőttem föl Tiszaörsön. Középiskolai tanulmányaimat a Kecskeméti Piarista gimnáziumban végeztem, és itt érettségiztem 1995-ben. Az itt eltöltött idő egész életemet meghatározó 4 év volt. Kisebb kitérő után Budapestre, az Állatorvostudományi Egyetemre kerültem, ahol 2003-ban szereztem diplomát. Egyetemi éveim alatt a Bíró László püspök úr által vezetett hittanos közösség tagja lettem. Itt ismerkedtem meg későbbi feleségemmel, Ritával, akivel 2002-ben összeházasodtunk. Közös életünket a nagykunsági Örményes faluban kezdtük meg, itt született 3 nagyobb gyermekünk, Márton, Sára és Rebeka. Néhány év múlva beköltöztünk Törökszent Miklósra, ahol még 3 gyermekünk született, Balázs, Eszter és Zsuzsi. Így a Jóisten kegyelmével, feleségemmel 6 gyermek boldog szülője lehetünk. Ahogy teltek múltak az évek, belső bizonytalanságot teremtett bennem az, hogy a természettudományokban, az állatorvoslásban egyetemi végzettséggel rendelkeztem, de a hittan terén csak középiskolás tudásom volt. Ezért a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karára jelentkeztem, ahol 2019-ben teológus diplomát szereztem. Önálló életemben a kezdetektől fogva fontosnak tartottam, hogy munkámmal, tudásommal hasznára legyek szűkebb és tágabb keresztény közösségemnek. Első lakóhelyünkön, az előbb említett Örményes faluban semmilyen keresztény jelkép sem volt, sem harangszó, sem útszéli feszület, se templom. Török Csaba polgármester úrral és dr. Heitler Csongor háziorvos úrral és számtalan jószándékú örményesi lakossal összefogva útszéli feszületet állítottunk, és majd fegyverneki katolikus egyházközség segítségével pedig haranglábat is állítottunk. Törökszent Miklóson 2014 óta vagyok tagja és vezetője a Szent Háromság Római Katolikus Plébánia egyházközségi képviselőtestületének. Az egyházközségben végzett szolgálatom 3 terület köré csoportosul. A templomi liturgiában próbálok minél többet segíteni Bordás Péter plébános úrnak és a nálunk szolgálatot teljesítő káplanatyáknak. Rendszeresen felolvasok a miséken, a nagyobb egyházi ünnepek előtt ministráns próbákat tartok a fiúknak, valamint a felnőttek részvételét is szervezem a miséken, legyen az a feltámadási vagy a búcsúi körmenet, vagy a nagycsütörtöki lábmosás szertartása. A tavalyi év folyamán elvégeztem az Egri Egyház megye által szervezett lektor és akulitus képzést, ha Jóisten segít, és ezt a hivatást szánja nekem, lektorként, majd akulitusként is szeretném szolgálni a templomi liturgiát. Városunkban már több mint egy évtizede katolikus óvoda, általános iskola és gimnázium is működik, amely számtalan lehetőséget rejt az ifjúság evangelizálására. Viszont a katolikus intézmények beindulásakor a figyelem ezekre koncentrálódott, a hagyományos plébániai ifjúsági közösségek rovására, amelyek meg is szűntek már jó pár éve a plébániánkon. Előző káplánunkkal, Cárán Bálint, érseki titkár úrral 2 évvel ezelőtt indítottuk újra a templomi, vagy a plébániai templomi ifjúsági hittant. 2 hetente szombat délutánonként találkozunk a fiatalokkal. A hittan lelki vezetője, jelenlegi káplánunk, Jorge atya. Világi segítőként 2 házaspár vesz részt a hittanok szervezésében, Bakonti András és Hildikó, valamint feleségem Meritával jó magam. A hittanokra a fiatalokat foglalkoztató témákat választunk, amelyeket a résztvevők a katekézis mellett kiscsoportos beszélgetésekben is el tudnak mélyíteni. Mi világi segítők pedig saját életünkből vett tanúságtételőkkel próbáljuk megmutatni a fiataloknak az Isten kegyelmi jelenlétét életünkben. 3. utoljára hagytam a gyalogos zarándoklatok szervezését. A 2. világháború utáni évekig Törökszent Miklósról is gyalogosan indultak a templomba járók az egyházközség zarándoklatára, Mátra-Verebély-Szentkútra. Ezt a hagyományt 2010-ben elevenítettük fel újra, és az idén már 16. alkalommal szervezem az egyházközségünk gyalogos zarándoklatát. 5 nap alatt a járságon és a Mátrán keresztül jutunk el, majd 150 kilométert legyalogolva a Szent Anna búcsúra. Utunk folyamán elhagyjuk a komfortzónánkat, a mindennapi élet kegyelmét, ki vagyunk téve az időjárás veszélyeinek, tormatermekben alszunk, néha csak hideg vízzel tudunk zuhanyozni. Minden nap szentmisén veszünk részt, útközben közösen mondjuk a rózsafüzért, minden útszéli feszületnél megállunk imádkozni, és pénteken keresztutat is járunk. Ha a gyalogos zarándoklat lényegét kellene röviden megfogalmaznom, akkor azt mondanám, hogy ez egy meditációs technika, egy imamód, amelyben a testi fáradtság és az imádságos környezet nagyon fogékonnyá teszi a lelkünket Isten jelenlétének, Isten szavának felismerésére. Minden jelenlévőnek ajánlom, hogy ha egészsége engedi, próbálja ki, egy életre szóló lelki élményben lesz része.

0: Varga Lili orvosként a munkahelyén kollégái és a betegek között gyakorolja a krisztusi szeretetet.
1: Az a kérdés, hogy hogyan élem meg a hitemet a hivatásomban, akkor nem tudom, hogy hogyan élem meg, mert leginkább csak csinálom a mindennapokat egymás után, de talán azok által élem meg, hogy amikor plusz erőt kapok, amikor odafordulok valaki felé, ha még nem is mondok semmit, abban az egy kézfogásban, meg egy érintésben, meg egy reggeli vizitben a Jóisten is velem jön, és ezt nem is tudnám máshogy csinálni. Úgyhogy alapvetően azt érzem, hogy végtelen hálás lehetek, mert a munkámban hivatást kaptam, mert a Jóistennek az eszköze lehetek, és azért, mert újra és újra el tudok bukni, és abból újra és újra fel tudok állni, ami egy újrakezdés, és talán jobb ember leszek tőle. De az, hogy ez hogyan, mindig az is egy kérdés, hogy de ilyen maradsz-e, Lili, még sokáig. Hát évek óta remélem, hogy ilyen vagyok, úgyhogy remélem, hogy marad ez később is, de mindig azt kérem, hogyha valaki észrevesz, hogy nem ilyen vagyok, akkor szóljon érte. És nagyon remélem, hogy a Jóisten is figyelmeztet majd, hogyha nem vagyok ilyen már, hogy térjek vissza erre az útra. Úgyhogy azt hiszem, hogy hivatás az leginkább azt jelenti, hogy nem munkaként élem meg a munkát, még akkor is, hogyha nagyon nehéz napi 10 órát dolgozni, és nagyon sokat ügyelni, és nagyon mókuskerék jellege van sokszor a dolognak, de mégsem munka, hanem mégis hivatás. És amikor eszembe jut, hogy mi más csinálhatnék, mert nagyon sok dolgot szívesen csináltam volna, akkor mindig az volt bennem, hogy azok, amiket szeretnék, azok különleges dolgok. Az, amit most csinálok, az egy osztályos orvosként, hogyha a maradék 40 évben is ugyanilyen osztályos orvos leszek, akkor is boldog leszek. Már így igazából a legnagyobb jóságot kaptam meg, és ezért haragszom sokszor a saját kollégáimra is, amikor nem elég jó fejek a beteggel, hogy a legnagyobb dolgot kaptuk meg, azt, hogy mások lettek bízva ránk, és az a munkánk, hogy így az emberi méltósággal foglalkozhatunk, és innentől kezdve nem kell nagyobb jó, meg nem kell több, mint az, hogy én a munkám által is ennyi mindent kapok. Úgyhogy azt hiszem, ezek határoznak meg inkább a hivatásomban, meg a hitemben, meg ebben tudom megélni, így azt a mindennapokat, amiket csinálok.
2: Van-e példaképed, orvos példaképed, vagy ez mennyire határoz meg abban, hogy hogy csinálod, vagy nagyon egyéninek gondolod a saját utadat?
1: Hát Hugonnai Vilma biztos, hogy meghatározta a pályámat. Tényleg rendszeresen újraolvasom. Másrésztről az, hogy példa, az mindig olyan nehéz, mert mindenkitől kapunk, és a rossz példából is kapok. Tehát ha valaki nem úgy bánik a beteggel, és ezt észreveszem, akkor rájövök, hogy akkor nekem kell kétszer annyira úgy bánni. Szóval ezek által minden példa, meg minden találkozás egy példa. És azt is tudom, hogy sokan az ismerősi körben, meg a családban is, amikor elmeséltek egy rossz tapasztalatot az egészségügyről, akkor mindig azt mondtam, hogy ez nem úgy történt. Meg dehogy is, az orvosok nem ilyenek. És ezt rájöttem, hogy azért, mert amikor én eldöntöttem, hogy orvos leszek, akkor olyan emberekkel találkoztam, akik olyanok voltak, amilyen szeretnék lenni, vagy amilyen nekem egy orvos. Aztán amióta benne dolgozom, azóta rájöttem, hogy nem, ezeknek az embereknek valóban igaza volt, csak én túl elfogult voltam ehhez a szakmához. Szóval azt is tudom, igen, hogy azok az emberek is meghatároztak, amikor azok lettek, vagy az lettem, vagy orvos lettem, vagy azt választottam, hogy az legyek. Abban is biztos vagyok, hogy mindig formálódunk minden találkozás által, meg hogy nagyon sokat kapok mások által. Szóval az a mentőápoló, aki megmondja, hogy lassítsak, és ne legyek ennyire gyors, annak ott 6. éves orvostalgahallgatóként helye volt annak a visszacsatolásnak, mert igaza volt, hogy ne kapkodjak. Szóval, hogy ezek nem biztos egy konkrét példa, de az akkor nagyon-nagyon sokat segített, hogy lassítani kell egy helyszínen, igenis, akármennyire is legszívesebben sietne az ember. Tehát mindig úgy érzem, hogy sok minden meghatároz ezen, szóval, hogyha nem is egy dolgot tudnék kiemelni, akkor a példában azt tudom kiemelni, hogy az összes találkozás, meg az összes visszacsatolás segít ebben, hogy példa legyen. És ez sokszor még az is, hogy a legtöbb esetben azt élem meg, hogy én mennyire jól szeretnék fordulni mindenkihez. Aztán kiderül, hogy jaj, egyáltalán nem úgy sikerült, mint ahogy amúgy szerettem volna. És nyilván azért van, mert amúgy sose tanultuk a kommunikációt, sose kapunk visszacsatolást, sose tudom, hogy mit viszel belőle a beteg. Voltam az ellenoldalon sokat, gyerekként, hozzátartozóként. Tudom, hogy vannak ezek a dolgok ellentétesen is, szóval ezt próbálom belevinni, hogy mit érezhet az a beteg, aki bizonytalanul nem tudja, hogy mi történik, milyen vizsgálat lesz, fél a vizsgálattól, és mellesleg még rosszul is van. De hogy amúgy meg nem tudok minden vizsgálatot én se kipróbálni, nem tudom, hogy mindenkinek a helyébe élni magamat, szóval ezek által a találkozások által is próbálok példát keresni. Sosem fogom elfelejteni azt, amikor 15 évesen volt egy szívműtétem, és a műtős fiú azt mondta, aki a legkedvesebben mondta ezt hozzáteszem, tényleg. De azt mondta, hogy adj egy utolsó puszit a szüleidnek, mielőtt bemegyünk. És ő ezt tényleg szépen mondta, de azóta is bennem van ez az érzés, hogy adj egy utolsó puszit, és nem lett volna szabad ezt mondani, de hogy ő ezt jól akarta mondani. De sose fogom elfelejteni azt, hogy 15 évesen ezt mondja nekem valaki, mert nyilván abban a helyzetben egy műtőságyon feküdve ezt hallani az ember nem jóra gondol. Szóval, hogy ezek ott vannak mindig akkor, amikor igyekszem másfelé fordulni. Szabad megrázni. Nem cél, hogy ne rázzon meg egyeset, sose volt cél. Mert nem az. Azt gondolom, hogy ezért a Jóisten vigyázz annyira rám, hogy nem ad annál nagyobb terhet, amit elbírok, meg nem célja az, hogy ezáltal a hivatás által megtörjek. Szóval remélem azt, hogy a megrázások által ugyanolyan ember tudok maradni, vagy nem leszek rosszabb. És nagyon dühös tudok lenni. Hát sokszor kiabálok, meg dühösen csattogok a kórházban, hogy nem hiszem el. Hát kibeszélés az első, tehát ilyen praktikus része is van. Tehát, hogy addig beszélek, amíg én nyugszom. Nyilván ebben nagyon sok segítséget kapok, vagy nagyon hálás vagyok, hogy tudok kinek beszélni. Ezt nagyon fontosnak gondolom, hogy addig járok, amilyen valamilyen elfogadhatót találok. És végső soron akkor magam számára legalább elfogadhatót, és az mondjuk az, hogy minél kevesebb fájdalommal, minél jobb fájdalomcsillapítással, vagy azt felismerve, hogy a beteg szeretne hazamenni, és az a jobb, hogyha hazaengedem, vagy azt felismerve, hogy ne beszéljek róla, vagy azt felismerve, hogy a hozzátartozóval beszéljek, szóval ezekben a helyzetekben valami olyat próbálok keresni, amivel tehetek, ami engem is megnyugtat, vagy engem is feltölt, és lehet, hogy ez önös érdek igazából, nem is vagyok olyan jó ember, csak saját megküzdési stratégiám ez, de azt hiszem ezt keresem olyankor. Nyilván a mentőzés által is láttam, amúgy, hogy csak hogy teljesen érthető legyen, egy belgyógyászati osztályon dolgozom, és éveket mentőztem, és 13 hónapot voltam azt hiszem egy súlyosan légzési elégtelenek osztályának részlegein, annak voltam a felelőse a Covid idején. Úgyhogy azt hiszem, hogy kiárt az elmúlt években a szörnyűségből. Különösen a Covid volt szerintem az, amikor igazán azt láttam, hogy értelmetlen halálokkal találkozom, és hogy nagyon-nagyon komoly szenvedések árán, mert hogy rettenetesen fulladnak ezek az emberek minden segítségünk ellenére. Nagyon rossz volt, meg nagyon elkezdtem befelé fordulni, szóval arra figyelmeztettek már egy idő után, hogy nem... De valahogy ezekben is az jutott eszembe, hogy nem volt az életemben olyan nehézség, pedig jutott egy pár, amiben ne azt éltem volna meg, hogy kapok valamit. Nem volt olyan nehézség az életemben, ami által nem én kaptam, és nem volt olyan nehézség, amiben azt ne éreztem volna, hogy ha ez nem történik meg, akkor én ezt sosem meg nem tapasztalom, mármint azt a jót, amit általa kaptam. És ugyanezt gondolom, vagy ugyanebben menekülök akkor is, amikor rossz hírekkel, vagy olyan esetekkel találkozom. Minden nehézségben van valami olyan, amit jót ad a Jóisten, és hogy ezt kell észrevenni.

0: Kedves hallgatóink, tanúságtételeket hallottak. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Papildikó nevében is a bemondó Klész Beáta.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Három óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Mohács 500 éves emléke és üzenete nem csak a történelmi veszteség, hanem az is, hogy a magyar nemzet mindig képes felállni a nehézségekből, és összefogva újjáépíteni az országot, írta az országgyűlés elnöke szombaton. Forsthoffer Ágnes úgy fogalmazott, azt kívánom, hogy a következő 500 év legyen a magyar nép számára történelmi tragédiáktól mentes. Szóljon nemzetünk felemelkedéséről, erősödéséről, összetartásáról. Rászoruló ukrajnai diákoknak szervez tábort a Rákóczi Szövetség. Sátoraljaújhelyi táborukban 260 gyermek táborozik augusztus 31-e és szeptember 4-e között Ukrajnából, közölte a szervezet. Tájékoztatásuk szerint az érkező gyermekek között nagy számban vannak olyanok, akik az orosz-ukrán háború következtében elveszítették a szüleiket. A Rákóczi Szövetség a háború kitörése óta kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a háború sújtotta Ukrajnában élő gyermekek számára biztonságos, tartalmas és közösségi élményekben gazdag környezetet teremtsen. Teljesen megújulnak az egyetemi alapítványok kuratóriumai és felügyelőbizottságai, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Azt írták, a közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott egyetemek kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagok újraválasztásával kapcsolatban kiírt pályázata sikeres volt. A rövid határidő ellenére több mint 1200 pályázat érkezett, amelyből 660 pályázat felelt meg a pályázati kiírás tartalmi és formai követelményeinek. A kuratóriumokban és a felügyelőbizottságokban összesen 168 szabad hely betöltéséről született döntés. Ezzel a tagság 98%-a lecserélődött, tették hozzá. Közölték azt is, hogy a megszüntetés előtt álló KEKVÁK alapító okiratainak módosítása jelenleg folyamatban van. A módosítás célja, hogy a kuratóriumok jogkörei a törvény által meghatározott minimumra szűküljenek, több döntés az alapítói jogok gyakorlójának jóváhagyásához kötött legyen, és a legfontosabb döntési jogosultságok az alapítói jogok gyakorlójának hatáskörébe kerüljenek vissza, ismertették. Áder János, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke úgy látja, volt köztársasági elnökként kötelessége bírósághoz fordulni a szervezet állami tulajdonba vétele és KEKVA státuszának megszüntetése ügyében. A volt államfő a Magyar Távirati Irodához eljuttatott nyilatkozatában veszélyes precedensnek nevezte a történteket. Magyar Péter kormányfő csütörtökön jelentette be, hogy jelenlegi formájában augusztus 21-től megszűnik Áder János szervezete, a Kékbolygó Alapítvány is. Feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át. Áder János nyilatkozatában úgy fogalmazott, azért döntött úgy, hogy bírósághoz fordul, mert a magyar igazságszolgáltatás még útját állhatja ennek a fékevesztett politikai álmokfutásnak, és megakadályozhatja, hogy másokkal is ez a törvénysértés megtörténjen. Büntető feljelentést tett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az M6-os autópálya üzemeltetési jogának odaítélése miatt, közölte Vitézy Dávid miniszter. A tárca szerint a korábbi miniszter Lázár János a szakmai javaslatot figyelmen kívül hagyva 11 év alatt több mint 100 milliárd forinttal drágább ajánlatot fogadott el. Baka András köztársasági elnök őszinte részvétét fejezte ki, 5. Harald norvég király halála miatt a norvég királyi családnak és a gyászoló norvég nemzetnek. A Sándor Palota honlapján megjelent a trónörökösnek címzett részvét nyilvánításában az államfő azt írta, Magyarország együtt érez Norvégiával és népével a gyászban. Norvégia egy hosszú évtizedeken át hűséggel szolgáló, nagy tekintélyű uralkodóját veszítette el, Európa pedig egy mély tiszteletnek és megbecsülésnek örvendő meghatározó államfőt, írta Baka András, majd úgy folytatta. Harald király nehéz idők tanúja volt, aki tapasztalatait és tudását bölcsen használta fel nemzete javára. Uralkodása nem csupán Norvégiára, hanem Európa történelmére is jelentős hatással volt. Szövetségi űrakadémia alakul az Egyesült Államokban. A képzési központ a NASA felügyelete alatt működő szövetségi oktatási intézmény lesz, ahol műszaki képzést, vezetői készségeket és közszolgálati elkötelezettséget fejlesztenek. Végül a hétfői időjárásról. Gomoly felhős, de napos idő várható. A déli óráktól a Dunántúlon fordulhat elő zápor, zivatar. Majd nagyobb területen növekszik a felhőzet és a csapadék kialakulási esélye is. A déli eszél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, majd megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 29 és 36 fok között valószínű. Híreinket hallották.
1: Krisztus kereszt az erdőn.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai adásban két augusztus 20-a

0: információ az egri feltájmesterségről. Ez az intézmény a 17. század végén a török hódoltság megszűnésével jött létre, amikor is csak néhány tisztviselője volt a városnak. Az akkori körülmények tették szükségessé, hogy minden városrésznek, fertájnak legyen a polgárok köréből egy-egy köztiszteletben álló bizalmi embere, akinek személyes tekintélye segítségére van a város vezetőségének a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban. A fertájmestereket eleinte a negyed polgárai, később már csak a leköszönő fertájmesterek választották. Az egri fertájmesteri hagyomány újjáalakulása a magyar kulturális örökségvédelem egyik legkülönlegesebb sikertörténete, amely 1996-ban vette kezdetét. Az intézmény a kommunista diktatúra által történt 1950-es betiltása után 46 évnyi kényszerű szünetet követően született újjá. Talán ennyi bevezető elég is a most következő beszélgetés elé. Szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió Egri stúdiójában Öller Györgyöt, a Felső-Károlyvárosi Fertájmesteri Testület választományi tagját, és Kis Istvánt, aki szintén fertájmester, kiérdemesült Felső-Károlyvárosi Fertájmester, népi iparművész, a Heves Megyei Népművészeti Egyesület elnöke. A téma pedig, amiért behívtalak titeket, nem más, mint az a kettős kereszt, amelyet augusztus 23-án áldott meg délután 4 órakor vasárnap Euler Gellért plébániai kormányzó. Ez a Baktai út talán, aki Egerben kevésbé ismerős, nem sokat mond, és a Kisasszony út kereszteződésében található. Hogy jött az ötlete annak, hogy álljon ott egy kettős kereszt, Euler György?
1: Hát az ötlet Kósede atyához járunk templomba, és ő mondta, hogy hát valami fölsőbb akarat vezérelte ezt az ötletet, tehát olyan rettenetesen nem gondolkodtuk, egyszer csak eszünkbe jutott, ugye szerencsés helyzetben vagyunk, mert Kis István fafaragó iparművész a negyedünkben van, csodálatos dolgokat alkot, és jutott eszünkbe, hogy milyen szép lenne ott egy kereszt az embereknek, ugye ahogy idősödünk, egyre több ember gondolkodik, hogy valami olyan emléket állítson magáról, vagy egy olyan méltó jelet, ami, hogy itt voltunk a földön, tehát hogy egy jelet szerettünk volna, így jött az ötlet, egy kis suttogón, ugye a negyedünk kis suttogóján fölmerült.
0: Mi is azoknak, akik még nem voltak fertájmesterek, mi a suttogó?
1: A suttogó az egy ilyen, tehát a negyedben élő fertájmester, mi negyedünkben 23 élő fertájmester van, és a kis suttogó az, hogy így havonta összegyűlünk, és akkor a negyed ügyes-bajos dolgait ott beszéljük át. Tehát ott merülnek fel azok a problémák, amiben tudunk segíteni, ott merülnek fel a közösségi eseményeink. Egy ilyen kis találkozó hely, jellemzően pincébe, borházba szoktuk rendezni, egy ilyen közösségépítő találkozó.
0: És akkor ott merült fel a keresztötlete is.
1: Ott merült fel a keresztötlete, ami meglepő, hogy nem is volt ez kérdés egyébként, mert jellemzően azért egy keresztény közösség ez. Pillanatok alatt ez futótűz, ugye nagyon sok intelligens, értelmes ember van, ötlet az ötletre, tehát az alapötletből ez pillanatok alatt, egy fél órán belül már a helyszín megvolt, megvolt a fölállítás, megvolt a terv, és úgy szép lassan úgy az egész elkezdett göngyölődni föl.
0: A helyszín hogy került kiválasztásra? Miért pont ott?
1: A Felső-Károlyváros viszonylag egy kis negyed, nem lélek számba, hanem területbe kis negyed. Nem sok lehetőség van sajnos. Ugye a Baktai úti ABC-nél van egy tér, de az már meglehetősen zsúfolt, oda nem gondolkodtunk, meg jellemzően a régi időkben azért a városba bejövőket fogadta egy-egy kereszt. Tehát így merült fel az a hely, az egy üres, elhanyagolt terület volt, tehát nem csak a keresztállítást vállaltuk mi, hanem az elhanyagolt zöld területnek a karbantartását is innentől.
0: És felkértétek Kis Istvánt, aki rögtön ott ült
1: mellettünk. Aki ott ült mellettünk, és nem, hogy felkértük, ő neki már megvolt a terv a fejébe, tehát ő megálmodta a kettős keresztet hálmas halommal, tehát mondom még egyszer, tehát ez egy olyan pillanatok alatt, tehát nyilván, amikor a gondolat felmerült, az első mondat elhangzott, onnantól mindenki beindult, azért 23 intelligens, értelmes ember pillanatok alatt csodákat tud művelni, egyik követte a másikat, és már úgy álltunk fel attól a megbeszélésről, vagy arról a kis suttogóról, hogy már a következő alkalomra mindenkinek meg volt a feladata, hogy na ezt nézd meg, ezt nézd meg, ezt nézd meg. Pár hét múlva találkoztunk, és akkor már nem kérdés volt az, hogy állítsunk a keresztet, hanem az volt a kérdés, hogy milyen kővel fogjuk megtölteni a gabionkosarat.
0: Ez a hármas
1: halomnak, igen, tehát úgy oldottuk meg. István meg is tervezte ezt pillanatokat informatikai eszközökkel, tehát meg volt a rajz az egészről. Cséfalvai Gyuráról se feledkezzünk meg, egyik a városunk egyik ilyen építész tervezője, aki maximálisan mellénk áll, de még egyébként tudni kell a keresztállításról, hogy Kósede atyával pont beszéltük, hogy olyan szerencsések voltunk, a Jóisten szereti a negyedünket, vagy szeret minket, hogy egyszerűen minden elsőre sikerült. Tehát nem kellett itt nekünk nagyon küzdeni, akár a kőért, akár a gabionkosárért, akár a segítőkezért, az árokásásért, a fuvarért, tehát minden

0: minden csak úgy jótékonyságból kaptunk, tehát a Jóisten szereti az iparkodó embert.
1: Kis István, hogy megkaptad a felkérést, már készen voltak a tervek, jól hallottam?
2: Gyakorlatilag a fejemben készen volt egy kettős kereszt tervvel. Ugye alapvetően abból indultunk, hogy a kettős kereszt nem pusztán egy vallási jelkép, hanem a magyar államiságnak is a jelképe, hiszen 1190 óta kettős kereszt jelenik meg magyar pénzen, és a Nagy Lajos korában pedig már a hármas halommal jelenik meg a kettős kereszt ábrázolás, és onnantól kezdve folyamatosan a magyar államiságnak a jelképe. És a mai nap is a címerünk egyik mezeje a kettős kereszt a hármas halommal. És szinte teljesen automatikus volt, hogy oda egy ilyet kell készíteni, és azzal kombináltam a dolgot, hogy ebbe a kettős keresztben, ami egyébként akár egy életfának is felfogható, hiszen a előlapjában befaragásra került, valóban egy életfa, egy szívből kinövő életfa, ami tulipánokat hajt, és úgy növekszik fel a keresztnek a függőleges és a vízszintes szárnyain is tulipánokat nevel, ami az örömeinket, a vágyainkat fejezik ki, a lehajló virágai pedig a bánatainkat, a veszteségeinket jelentik.
1: Van mit magyarázni a kereszten, mert ez nem lehet mindenki számára egyértelmű, vagy lehet, hogy nem mindenki számára egyértelmű. Minden esetre tegnap a kereszt előtt mentem el busszal, és egy ember állt a kereszt előtt, nézte, aztán elővette a telefonját és lefényképezte. Tehát ez a kereszt azért tetszik. Tetszik mindenkinek?
2: Nem mindenkinek tetszik feltétlenül, hiszen vannak olyanok, akik ellenszélben vannak maga kereszt iránt. És,
1: de volt egy kis ellenszél, ugye?
2: Mindig van egy kis ellenszél, de hát így kerek a világ. Az viszont megerősített bennünket, amikor állítottuk a helyére, tettük az utolsó napokban a keresztet. Autósok mentek el, dudáltak, és kezükkel intettek, hogy ez igen.
1: Lájkolták,
2: ez a jó szó, tehát lájkolták. És ez úgy megerősített bennünket, hogy nem feltétlenül csináltunk rossz dolgot.
1: Honnan jött a fa?
2: Ez egy érdekes történet volt, mert akkor, amikor megszületett a gondolat, hogy kettős keresztet csinálunk, én azonnal láttam magam előtt az egészet, tudtam, hogy milyen fa kell hozzá, és elkezdtünk fát keresni, és úgy, ahogy az előbb Gyuri is mondta, hogy a Jóisten velünk volt, van erdész barátunk, urunk, akinek erdei vannak, és mondta, hogy menjetek, választhatok. Kimentünk az erdőbe még tavasszal, kora tavasszal, és választottunk egy fát, és ezt a fát ő a testületnek adta ajándékba. Elvittük a fűrészüzembe, ahol ugye szabni kellett a elképzelésem szerint, hogy hol kell lapra vágni, hogy kell dönteni a fűrészen, és ott a fűrészes azt mondta, hogy nektek ajándékba csinálom meg. És akkor ez mindig így épült folyamatosan. Gyakorlatilag néhány nyersanyag került pénzünkbe, az összes többit azt a barátság, az összetartozás hozta meg.
1: Mi az, amit kihagytunk még a dologból?
0: Nagyjából elmondtuk, a szállítás is jó volt, tehát a fát is úgy hozták be, hogy az erdőn, tehát olyan fát választottunk, ami már ki volt vágva, hál' Istennek, ugye nem kellett egy élő fát, hanem ez egy kitermelés alatt lévő fát. Egy erdész jött, aki kivitt minket terepjáróval, úttalon, utakon kijutottunk ugye az erdőre. Ott megtaláltuk egyből azt a fát, hát kerestük az élő fát, egyszer lenézünk, Pisti azt mondja, hát ez pont jó lenne, ott van kidőlt vagy fa. Na ugye az, hogy kerül be a fűrészüzembe? Na ott egyből a fiatalember jelentkezett, vagy akik a kitermelést végezték, őt beviszik nekünk azt a fát, bevitték a fát, levágták a fát, onnan Egerbe behozták a fát, tehát úgy minden olyan klappolt, tehát tényleg egyik lépésről a lépésre haladtunk, és tényleg végig éreztük ezt a szerető támogatást, hogy mindenre szerencsénk volt.
1: Azt megkérdezhetem, hogy nem féltitek-e a keresztet?
2: Én úgy gondolom, hogy nem kell féltenünk. Én bízom abban, hogy itt azért mégiscsak olyan emberek élnek, hogy tisztelik mind a vallási, mind az állami jelképeket, hiszen itt nem erről van szó, hogy pusztán egy egyházi jelet állítottunk, hanem egy olyan jelet, ami összeköti a múltat a jelennel, az Istent az emberrel, a jövendővel. Tehát gyakorlatilag a terveink szerint ez nem szétválasztani akkor, hanem összekötni bennünket. És úgy gondolom, hogy ezt nem kell féltenünk, mert ennél ezt többet kell, hogy jelentsen. Az, hogy néhány ember ellenezte, hát mindenhol vannak ellenzők, de úgy gondolom, hogy ők maguk is tisztelik azért azt a jelképet, amit mi odaállítottunk, hogy nem fogják bántani.
0: amikor az első megbeszélés volt erről a kereszttel kapcsolatban, ugye akkor fölmerült, hogy egyedül a hit, egyedül a vallás, egyedül a kereszténység az, ami már nálunk 1000 év óta itt egy stabil gerincet ad a társadalmunknak, és mondhatja az ember egyébként ennek az ellenzőjének is szívesen elmondtam volna, hogy ugye amikor eljön az az idő, hogy ő is majd véget ér az élete onnantól, tehát nem nagyon tudok olyan embert elképzelni, aki nem Istenhez imádkozik, vagy nem bízik egy feljebb valóban, tehát hogy a társadalmunknak ez egy nagyon fontos gerince a kereszténység, és vagy élnek ebben, vagy elfogadják ezt, de titkon mindenki keresztény, és mindenki vallásos.
1: És akkor augusztus 23-án lett megáldva a kereszt. Nyilván az ünnephez közeli időpontot kerestetek.
2: Hát így van. 20-án szerettük volna, de a 20-ai programsorozatok olyan bőségesek voltak, hogy úgy gondoltuk, hogy azt már nem terheljük ezzel, és a hozzá legközelebbi vasárnap tartottuk meg ezt az ünnepséget. Akkorra volt szabad ideje polgármester úrnak is, aki részt vett és beszédet tartott az ünnepségen. Ez már jó volt azoknak, akik nyaralásból hazaértek, és végül is elég szép számban tudtunk összejönni az ünnepségen.
1: Nem tudom, gondolkodtatok-e már azon, vagy magatokban elneveztétek-e valahogy ezt a keresztet, hogy hogyan emlegetitek a jövőben?
0: Hát a mi keresztünk. Tehát mi magunk között csak a kereszthez megyünk, tehát rendbe tartjuk ugye a zöld területet, kimegyünk gyomlálni a kereszthez, tehát mindenki arra gondol, amikor ezt így, tehát ebben a szóval szoktuk illetni, a mi keresztünk.
1: Köszönöm szépen Öller Györgynek, a Felső-Károlyi Városi Fertálymesteri Testület választmányi tagjának és Kis István kiérdemesült fertálymesternek, népiparművésznek, a Heves Megyei Népművészeti Egyesület elnökének, egyrészt a keresztet, amellyel gyarapították a város értékeit, másrészt pedig köszönöm azt, hogy bejöttetek, és itt voltatok a Szent István Rádió EGRI stúdiójában.
2: Köszönjük szépen, Misi.
0: Minden jót is, vágyom veletek.

0: Eötvös Károly 1900-ban megjelent Utazás a Balaton körül című művét mindenki számára melegen ajánlom. Ebben a szerző így ír Ranolder János veszprémi püspökről. A természet szépségeit nagyon szerette. Beutazta Európa minden szép vidékét, mindenki azt mondta neki, és utóbb maga is azt hitte, hogy Nápoly és Sorrento vidéke a világ legszebb tája. Egyszer Birma körúton Padacsony vidékére is ellátogatott, fölment a hegy tetejére, és körülment a hegyvállain is. Egy helyen, a bazalt tornyok alatt az omlástól nem messzire megállott, és körülnézett. És amíg körülnézett, lelke előtt végigvonultak a világ legszebb tájképei, és látta azt, hogy valamennyinél szebb ez a vidék, amelyet ő most lát, és az a pont, ahol ő most áll. Lelkét magasztos érzelem töltötte el, és nagy gondolat fogamzott meg agyában. Magához intette uradalmainak kormányzóját. A mi országunk a legszebb ország, s ez a hely, ahol állunk, a világ leggyönyörűbb vidéke. Ide építsetek nekem lakóházat, s fölöttem a bazalt torony tetejére emeljetek egy óriási keresztet, ami üdvözítőnk emlékezetére. Egykor az idegen nemzetek utazói ezren és százezren jönnek ide majd, hogy amikor már minden szépet láttak, minden szépséget itt együtt lássanak. Talán nem járok messze az igazságtól, ha azt mondom, hogy azt a pontot, ahol ilyen gondolatok fogalmazottak meg János püspök lelkében, szinte méterre pontosan meg lehet határozni. Van ugyanis az egykori püspöki nyaraló alatt egy törés a hegyen, a Badacsony vállán, ahonnan valóban gyönyörű panoráma tárul a szemlélő elé. Ezen a helyen állított kettős keresztet augusztus 20-a alkalmából Szatmári Kristóf, a terület tulajdonosa. Hogy miért? Az a vele készült beszélgetésből kiderül. Az interneten hogy nem feljött ennek a keresztnek a híre, a keresztállításának a híre, ami augusztus 20-án volt itt a Badacsony hegyén. Először is hogy jött az ötlete, a motivációja annak, hogy állítson egy ilyen keresztet?
1: Hát ha végéről kezdem, akkor azt mondhatnám, hogy ugye olyan helyzetben vagyunk most 2026-ban, amikor minden ilyennek azt gondolom, hogy jelentősége van. Sokan élik meg úgy ezeket a hónapokat, vagy ezt az évet, hogy kifordult a sarkából a világ, itthon is, és a világ más részén is. És ebben a helyzetben különösen fontos az, hogy az összetartozásunkat, a hazaszeretetünket, a hitünket a lehető legjobban kifejezzük, az összetartozásunkat megéljük. Ez a vége a történetnek. Az eleje az pedig úgy jön, hogy ugye jó magam, a feleségem, a családom, hogy a budapestiek vagyunk. 10 éve kezdtünk itt vállalkozásba, Badacsonyba, panzió és borászat. Mondanám azt, hogy ilyen második otthonunk lett Badacsony. Próbáljuk a környezetünket a lehető legigényesebben a Badacsonyhegy örökségéhez, természeti szépségéhez, szakralitásához hozzáigazítani. És ez a kereszt, ez nem messze van a mi borászatunktól, panziónktól. És a történet annyi egyébként, hogy a mellettünk kb. 100 méterre lévő terület, ez egy nagyon speciális, gyönyörű helye a Badacsonynak, egy kis kiszögelése itt a Badacsony szoknyáján, és ezt a területet volt szerencsém 2 éve megvásárolni Laposa Zsófitól. A történetben azért van jelentősége, mert az édesapjának volt szerepe itt a kereszt kitalálásában, lehet így mondani. Egy szó mint száz, hogy 2 évvel ezelőtt, amikor a szőlő ki lett vágva újra telepítés céljából a területen, akkor azt figyeltük meg, ugye rálátunk gyakorlatilag erre a kis kiszögelésre itt Tördemice és Tomaj határán, hogy ide spontán megjelennek az emberek, kijönnek, friss házasok, esküvői fotókat készíteni, egy gyönyörű szép háttérpanorámával, de vannak csak akik a naplementét jönnek nézni. Tehát ez a hely bevonzotta ide az embereket, ezt napról napra láttuk, és akkor fogalmazódott meg, hogy ennek a helynek kéne valami pluszt hozzáadni, hogy az emberek oda kiülnek, akkor valami egyéb spirituális tartalom is legyen ott, ha lehet így fogalmazni, és így jött a kettős kereszt ötlete, amely részben a hazaszeretetünket, az államiságunkat, a nemzetünkhez való ragaszkodást szimbolizálja, és hát részben a hitünket is megjeleníti. Ugye ez magánterületen van, de én ezt a területet szeretném ki is hagyni majd az újratelepítésből, tehát mindenkit szívesen várunk ide, azzal, hogy kérjük, hogy vigyázzanak a terület szépségére, rendjére, de ez a kereszt ez úgy született meg, hogy gyakorlatilag egy hónappal ezelőtt Laposa Jóska barátommal épp egy népzenei előadást hallgattunk itt a teraszunkon, és akkor kezdtünk el beszélgetni, hogy akkor 20-ára milyen nagyszerű lenne, és a kereszten lévő motívumokat egyébként Laposa Jóska tervezte meg.
2: Mi is van rajta? Szőlő? Címer?
1: Sok minden van rajta. Van rajta a nap és a hold, amit talán leginkább a székely zászlóból ismerhetünk, de a Jóska ezt nagyon szépen levezette, hogy ezek sokkal mélyebb szimbólumai a magyar nemzetnek. Rajta van az esthajnal csillag, illetve a címer is rajta van, és gyakorlatilag ez a kettős kereszt az egyfajta életfa is azzal, hogy és talán ebből a szempontból egyedi, hogy szőlőmotívumok díszítik magát a kereszt alsó részét, gyakorlatilag a föld és az ég közötti kapcsolatot megjelenítve. Tehát nem egy egyszerű kettős keresztet sikerült állítanunk, hanem hála, és ez is talán a Jóistennek a műve, hogy 3 hét alatt itt nem messze Gyergyóból ide költözött asztalos ásmesterek faragták ki ezeket a motívumokat. Tehát sok tartalommal bír, a tetején a székelykereszt és a korona, ami gyakorlatilag a magyar államiságnak a nemzet függetlenségének a jelképe is, tehát aki ide jön, majd próbáljuk ezt kiegészíteni egy kis táblával is majd, most még oda nem jutottunk el, de hogyha valaki oda jön, leül, akkor el tudja olvasni ennek a keresztnek a történetét, illetve tudja olvasni ezeket a motívumokat. Én abba bízom, talán itt mondhatom, hogy amikor egyébként ennek a panziónak is a nevet választottuk, és ez nem a reklám helye, hanem csak inkább a történetet mondom el.
2: Villa Salve.
1: Így van, ami az én olvasatomban, ugye most azt latinul nem kell lefordítanom talán a hallgatóknak, ez az üdvözlés, a találkozás helye szerettünk volna lenni, és azt mondom, hogy ez a kereszt és az a kis tér, ami, vagy az a kis rész, ami ott ki fog alakulni, ez pont ezt szimbolizálja, hogy itt az emberek kijönnek, leülnek, meditálnak, a természettel, a Jóistennel a kapcsolatot megpróbálják megtalálni abba a néhány percben, néhány órában, amit itt töltenek, és nekem nagy büszkeség, hogy ehhez hozzájárulhattam egy kicsit.
2: Van neve ennek a keresztnek már, vagy nevezik valahogy?
1: Nagyon jó a kérdés. Az én fejemben van több név is, de legtöbben ide a naplementét jönnek nézni. Én a napszentület keresztjének gondolnám. Van, akik szerint ez túl archaikus. Én egyébként lehet, hogy csak egy szőlős keresztnek a mintázata alapján nevezném, de igazából nincs neve. Tehát az ötleteket várjuk.
2: 22-én beszélgetünk, és augusztus 20-án volt az ünnepség, a megáldás. Igen szép ünnepet kerítettek erre az alkalomra.
1: Az a helyzet, hogy ez, ha lehet azt mondani, egy baráti összejövetel volt. Tehát csak ismerősöknek szóltunk, ilyen 3-4-en, akik itt a keresztállításban részt vettünk. Nem volt hivatalos része, de sikerült ezt tényleg, azt gondolom most már utólag beszélve a részevőkkel elég meghitre összehozni. Igazából volt egy zenekar is, egy népzenét játszó zenekar, aki a himnusz és néhány népzene eljátszásával járult hozzá a dologhoz. Volt tárogatós, voltak solymászok, volt szentelés, volt sámándob, és mindezt egyébként baráti porrazgatás mellett tudtuk megtenni. A nap egy kicsit erősen sütött, tehát volt azért kihívás a dologban, de azt gondolom, hogy a végére a kereszt ugye egy lepellel volt letakarva, és a Tomai plébános megáldotta a keresztet, és a vége pedig a sólymok elengedése volt a kereszt körül, akik hosszasan köröztek. Én ezt kicsit úgy éreztem meg, hogy itt valóban összekötjük az ős magyarságot a keresztény hitünkkel, az 1100 éves honfoglalásunkkal, az államalapításunkkal, és ezek a sólymok gyakorlatilag a magyar lelkeket röptették körbe itt a hegy körül. Én azt gondolom, hogy talán mondhatom azt, hogy szeretnénk hagyományt teremteni a dolognak, tehát abban maradtunk, hogy még egyszer nem kell fölavatni a keresztet, de lehet, hogy minden augusztus 20-án így a szűkebb körbe, de hát mondom, ide bárki jöhet az év bármely napján, de szeretnénk ennek hagyományt teremteni.
2: Az elhúzott beszélgetésben a Badacsonyon álló kettős keresztről Szatmári Kristófot, a kereszt kezdeményezőjét és állítatóját hallották. És ezzel mai műsorunk véget ért, de mielőtt búcsúznék, hadd tegyem közzé szokásos felhívásunkat. Tehát, ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, avagy éppen toronyórákhoz kötődnek, kérem értesítsenek elérhetőségeink valamelyikén. Ezek a következők: telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. E-mailt az infokukat szentistvánradio.hu címre várunk. Kedves hallgatóink, most búcsúzom a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is. Új műsorral 2 hét múlva jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának. Nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
4: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
5: Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban az endometriózisról dr. Kraut Barbara szülésznőgyógyász szakorvossal beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!

0: Az endometriózis a termékeny életkorban lévő nőknek mintegy 10%-át érinti. Krónikus, jóindulatú betegségnek apostrofálják. De vajon mit kell tudni az endometriózisról? Mi is ez egyáltalán? Hiszen ha jól belegondolunk, jó néhány évvel, talán évtizeddel ezelőtt még viszonylag keveset hallottunk róla. Nos, doktornő, mit kell tudni erről a krónikus, jóindulatú betegségről?
1: Én is köszöntöm a hallgatókat és a lehetőséget, hogy meséltek róla. Nagyon jól megfogalmazta Márta, hogy valóban egy nagyon-nagyon nagy megfigyelés, hogy miért lehet, hogy ilyen gyakori ezt nekünk. Annyira érdekesen szemléltették, úgyhogy gondoltam, hogy a hallgatókat is érdekelheti, ez most így beugrott, hogy amikor az egyetemen ültünk a nőgyászati tanszéken, vagy ezen a részen is tanultunk róla, akkor az egyik előadó azt mondta, hogy képzeljük el, hogy amikor ő fiatal volt, azért nem állok a nagy titkot, hogy ez egy idősebb professzor úr volt, amikor ő hallgató gyakornok volt, akkor hogyha találtak egy endometriózist a hasüregben, ez általában egy endometriotikus ciszta volt, tehát egy úgynevezett csokoládé ciszta, ezt is sokan ismerik ezt az elnevezést, akkor el kellett dobni a ceruzát, tollat, ambulanciát, mindent mindenkinek az egész házban azonnal, és oda kellett rohanni a műtőbe, és mindenkinek meg kellett nézni, hogy ez hogy néz ki, és mi is ez, mert olyan ritkaságnak számított. Ehhez képest most minden tizedik nő hasában aktív endometriózis találunk.
0: De mivel függhet ez össze? Táplálkozással, életmóddal?
1: Hát ez az, amire még nagyon sok kérdésünk van, és a tudomány igazából rengeteg munkacsoport, és a világ minden részén kutatják és keresik az okokat. Eddig nem igazán találtunk összefüggést, azért egy pár megfigyelés és egy pár gondolat azért van. Az egyik az valószínűleg a dioxin nevezetű ilyen növényvédőszer, ami a vörös húsokban, meg nyilván a tápláléklánc legtetején élő állatokban halmozódik fel a leginkább. Úgy tűnik, hogy ezzel van összefüggés, illetve maga az a helyzet, valószínűleg én inkább erre az utóbbira gondolok nagyobb problémára, maga az a berendezkedés, ami kialakult, hogy nem mondjuk valaki 18 éves korától gyermeket vállal, majd sokáig szoptat, majd újra gyermeket vállal, majd újra sokáig szoptat magyarul, sokkal kevesebbet menstruáltak a nők mondjuk a múlt században, mint most. Tehát most, mire valaki odáig eljut, hogy gyermeket vállal, ugye erről az előző beszélgetésben is volt szó, addigra már, ha belegondolunk, akár 100-200, nem is tudom matematikailag, hogy jön ki, menstruáció zajlott az életében, hamarabb is kezdenek ugye a lányok, ez is ugye egy megfigyelés a tudománynak, hogy már 11-12 évesen most már abszolút elkezdődnek a ciklusok, még a múlt században ez mondjuk 16-17 éves korban indul csak, tehát sokkal hamarabb is indul az ivar érettség, meg ezek a menstruációs ciklusok, illetve sokkal több is van addig, amíg valaki gyermeket vállal. És valószínű, ez a sok-sok menzesz, ez az oka részben annak, hogy valamiért be is kapcsolnak ezek az endometrium sejtek. A betegségnek tulajdonképpen az a lényege, hogyha valaki nem tudná, hogy a méh nyálka hártya, ami ugye alapvetően csak a méhen belül kéne, hogy megtalálódjon, vagy kéne, hogy ott legyen, és minden hónapban ugye hormonális hatásokra megvastagszik, várja szeretettel a beágyazódó megtermékenyült petesejtet, de amikor ez nem következik be, akkor leválik vérzés kíséretében. Ez ugye a rövidítve a ciklus. Na most előfordul az, hogy valamiért a hasüregen, tehát a méh testen kívül is megtalálhatók ilyen nyálkártya szigetek, és mivel ezek hormonérzékeny szövet, ezért ez ugyanúgy reagálni fog a hormonális hatásra, mintha méhen belül lenne, ő nem tudja, hogy ő nem ott van. Na most hol lehetnek ezek a szigetek? Hát ez nagyon érdekes, mindenhol. Tehát nyilván leggyakrabban a kismedencében, ott a méh körül fogjuk megtalálni, akár a méh falban, a méh izomzat rostok között, ezt egy külön elnevezést is kapott ez az adenomiózis, de meg fogjuk találni a kismedence falán, meg fogjuk találni a petefészken, olyankor képez egyfajta speciális cisztát, ezt hívjuk csokoládé cisztának, mert olyan, mint egy forró csokoládé, amikor az ember kettivágja és kifolyik belőle, ugye ez az alvat vér tulajdonképpen, ami ott gyűlik menzeszről menzeszre, de képzelj el, hogy megtalálható akár az agyban, akár a tüdőben. Sajnos nekem egy viszonylag közeli ismerősöm kapott nagyon-nagyon sokszor PTX-et, tehát így összeesett a tüdeje legalább 10-szer egy fiatal egészséges lány, és senki nem jött rá, hogy esetleg az endometriózis állhat el mögött, hogy mindig elválik a tüdő mellhártya a felülettől, és ettől összeesik a tüdeje, amíg végül sajnos el is vesztettük őt fiatal lányként. Tehát, hogy egészen elképesztően színes. Én találtam már válízületben endometriózist, amire senki nem jött rá, már nézegették úgy, és onnantól kezdve, hogy kikapcsoljuk, vagy megpróbáljuk hormonálisan befolyásolni az endometrium szövetet, megszűntek a panaszok. Úgyhogy nagyon érdekes, nagyon heterogén, nehéz sokszor a diagnosztikája.
0: De egyértelműen összefüggésbe hozható a havi ciklussal.
1: Igen, abszolút, tehát ez biztos, hogy mondjuk ez egy a válizületes történet, az érdekes volt, hogy egy ponton az ember rákérdez, hogy a menstruációs ciklusát összefüggnek a panaszok, a fájdalmak, és akkor el tudja mondani a páciens, hogy igen, minden egyes menzeszemnél pokoli fájdalmat élek meg az egyik karomba, és alig tudom mozgatni a karomat. De alapvetően az a problémájának a betegségnek, és azt mondják a tanulmányok, hogy az Egyesült Államokban 9 év, amíg egy páciens eljut a diagnózisig, onnantól, hogy panaszos, és járja az orvosokat, ez 9 év, ez magyarországi adatok alapján 4 év, ami még mindig úgy tartjuk, hogy sok, de ebben egyébként jók vagyunk. Ez valószínűleg egyszer csak azért van, mert könnyebb orvoshoz jutni Magyarországon, egy nőgyógyász szakorvost elérni, mint az Egyesült Államokban. De hogy az azért van, mert hogy a legvezetőbb tünet az igazából a menstruációs fájdalom. És a menstruációs fájdalmat egyrészt nehéz mérni, mert mindenkit ugye nehéz összemérni, hogy kinek mi a fájdalom küszöbe. Másrészt pedig még mindig az a tévhitél az emberekben, hogy a menstruáció fájdalmas. Pedig valójában alapvetően nem kéne, hogy fájjon a menzeszkor az alhassa a hölgyeknek, de még mindig ez a kép él anyánkban, nagyanyáinkban, mindenki, mert ott összeesett a kislány a villamos megállóban, hát igen, megjött a menzesze. Ugye ez nem normális, hogy összeesik a villamos megállóban. És még mindig rengeteget jönnek azzal a betegek, hogy úgy jártak végig szakrendelőket, különböző szakembereket, hogy mondták, hogy de nekik nagyon fáj, ők fetrengenek a fájdalomtól, és azt mondták, hogy hát kislányom, ez ilyen, vegyél be egy fájdalomcsillapítót. De nem.
0: Hát hogyne, hát kimondottan van menstruációs görcsökre való oldószer is, ugye?
1: Hát nyilván tudunk, hát igazából kifejezetten menstruációs görcsre nincs, ugye a menstruációs görcsöknek, hát a menstruációs fájdalmaknak kettő csoportját különítjük el. Az egyik forma az, amikor maga a fájdalom a betegség, ezt hívjuk primár formának, amikor maga az, hogy fáj a menzesz, a mögött semmilyen patológia nincs, hanem egyszerűen csak valószínűleg túlságosan erősen húzódik össze a méh, az elzárja a saját vérellátását, és ez egy iszkémiás görcsös fájdalmakhoz vezet, illetve maga ez a prostaglandin nevezetű anyag több szabadul fel ilyenkor ezeknek a hölgyeknek a méhében, ményelkártyájában is valószínűleg az nagyobb fájdalom inget vált ki. Ez az egyik forma, és az az igazság, hogy nagyon könnyen tudja utánozni az endometriózist. Az endometriózisnál is hasonlóan nagyon fájdalmas, de mégis azért vannak nagyon célzott kérdések, amiket, hogyha felteszünk, és nagyon véghallgatjuk a páciensnek, hogy pontosan milyen a fájdalom jellege, hány napig tart, vajon szexuális élet közben is van fájdalma, van-e spontán fájdalma, csak úgy, vajon van-e végbélbesugárzó vagy székelési panasza, amikor menstruál, vagy például vizelési panasza, amikor menstruál, mert lehet, hogy a hólyag alapon vannak ezek az endometrium szövetek, betörhetnek a végbél vastagbél irányába, tehát akkor ugye emésztési panaszok formájában jelentkezik, amikor nagyon tipikus, hogy adenomiózisban, tehát azt a formát, amikor a méh izomfalában van elszorva a szigetecskék, akkor például a puffadás a vezető tünet, mert hogy gyakorlatilag a végbél utolsó szakaszát zavarja ez az egész rész, és ez visszatevődik aztán a vastagbélre, és a puffadás a vezető tünet. Tehát nem olyan egyszerű a diagnosztikája ennek, de azért többnyire el tudnak mondani egy-két nagyon tipikus dolgot a lányok, és hogyha ezeket elmondhatom így egy pár szóban, akkor nagyon sok hölgy, én azt gondolom, hogy magára ismerhet. Ilyen, amit már említettem, hogy nyilván a menzesz fájdalom, ezt értjük, de ezzel még nem jutottunk közelebb. Ilyen a középidős fájdalom, ez egy nagyon tipikus endometriózisra jellemző gyanú, hogy nem csak a menzeszkor vannak menstruációs fájdalmak, hanem középidőben is hasonló fájdalmakat él meg egy hölgy, ez nem normális. Az, hogy a szexuális aktus során bizonyos pozitúrákban, jellemzően mély behatolásoknál, bizonyos helyzetekben nagyon nagy fájdalmakat él meg a hölgy. Vagy az, hogy barnás vér vezeti be a menzeszt, ez egy nagyon tipikus endometriózisra, persze ne ijedjen meg, akinek semmilyen más tünete nincs, és abszolút nem fájnak a menzeszei, de mégis barnás vér vezeti be a menzeszt, az nem ez lesz. De hogyha ezeket, amiket elmondtam, kíséri még az is, hogy ilyen sötét, barnás, piszkos vér vezeti be a menzeszt, az nagyon erős gyanújel. Ilyen az, hogy a fájdalom jellegre évről évre rosszabb. Tehát, hogy azt tudja elmondani a lány, hogy hát igen, most én vagyok mit tudom én, 22 éves, 10 éve menstruálok, a 10 év alatt évről évre én egyre rosszabbul vagyok. Először csak az első nap fájt, most már 3-4 nap is fájdalmas, középidőben is fájdalmas. Úgyhogy nagyjából ezek azok az alarmírozó tünetek, amiket azért, hogyha így tényleg én azt tudom mondani, hogy ez egy pár kérdés, tehát igazán nem is kell ultrahangoznom, és már azt tudom mondani, hogy hát ez erősen felveti a gyanút, és akkor a kérdés az, hogy itt mi következik.

0: Hogy lehet gyógyítani?
1: A gyógyítás ez egy kicsit komplex. Na, itt jönnek be a nehézségei a dolognak, mert maga a diagnosztika is nagyon nehéz, ugyanis tulajdonképpen ez csak laparoszkóppal lehet diagnosztizálni, tehát magyarul, hogy benézünk a hasüregbe egy műtét által. Na most ezt csak nem mondhatjuk minden fájdalmas menstruációs hölgynek, hogy hát akkor magát műtőasztalra kell fektetni, mert ez nem realitás sem az egészségügynek, sem a valóságban. Úgyhogy hát igazából vannak ultra, ami itt talán a kulcs, hogy vannak endometriózis centrumok, vannak endometriózis specialisták. Tehát Magyarországon ebben jók vagyunk. Van több helyen, több városban, én azt hiszem, hogy országosan mindenhol, minden nagy centrumban dolgoznak kollégák, őket kell felkeresni. Az endometriózis magyarország.hu oldalon ezeket elérhetők, hogy hol vannak ilyen centrumok, akár az állami, akár a magánszférában. Ők fogják tudni ezt diagnosztizálni pontosabban, mert olyan speciális ultrahangozási technika és olyan magas minőségű ultrahanggép kell, ami látja ezeket az endometrium szigeteket, meg csomókat a méhen kívül. A megoldás az még mindig a műtét leggyakrabban, illetve a hormonterápia, magyarul általában fogamzásgátló, de vannak most már újabb gyógyszerek is.
0: Van néhány kérdésem, amit itt összeírtam, ugye ha összefüggésbe hozható a ciklussal, akkor felvetődik a kérdés, hogy amikor elmúlik a ciklus, tehát már nem fogamzó képes lenni, akkor vajon elmúlik magától ez az endometriózis, ha van?
1: De jó kérdés. Igen, az lenne a logika, hogy igen. És alapvetően igen. Tehát, hogy a teljes klimaxon, nyilván ez egy ugyanúgy egy ösztrogén érzékeny, úgymond daganat, hogyha nyilván nem egy rossz indulatú, viszont mutat rossz indulatúságú hajlamot, hiszen például szúródhat az endometriózis. Tehát akár távoli utakra is elkerülhet a szervezetben, illetve hát nagyon csúnya ugye hasi összenövésekhez vezet, úgyhogy ilyen szempontból azt is szokták mondani, hogy félig rossz indulatú hajlamú, de nyilván nem kell kemoterápia meg hasonlók a kezeléséhez. Alapvetően a logika azt kívánná meg, hogy igen, de mégis azt látjuk, hogy például az adenomiózis esetében akár rosszabbodhatnak is néha a tünetek, és még rosszabb fájdalmakat élhetnek meg, vagy nagyon nagy vérzészavart. Nem is igazán, ugye, amikor beáll már a klimax, hiszen ez egy hormonérzékeny folyamat, tehát így az ösztrogén fogja, meg nyilván a hormonális ciklus fogja fokozni az endometriózisnak a burjánzását, és érthető okokból ezt, hogy elmúlik az ösztrogén hatás, akkor azért ez meg fog szűnni, de maga perimenopauza viszont, tehát azok az évek, amik átvezetnek minket a klimaxon, ami akár 5-10 év is lehet, addig nagyon-nagyon sokat tudnak romlani a tünetek.
0: Vajon befolyásolja a gyermekvállalást? A fogantatást?
1: Sajnos igen, tehát ő a vezető oka, ami a meddőséghez vezethet. Azt szoktam mondani, hogy ez a rovarbogár effektus, tehát hogy az endometriózisban a küzdő hölgyek nek egy nagy része valóban meddőségi panaszokkal küzd, és ez az egyik vezető tünete tulajdonképpen az endometriózisnak. Tehát lehet valaki teljesen tünetmentes, ezt elfelejtettem mondani a tüneteknél, hogy igaz ez a nagy fájdalom, meg ez a nagy nehézség, meg minden, de előfordulhat az, hogy valaki teljesen tökéletesen jól van, és abszolút nem fájdalmasak a menzeszei, és az első tünete az, hogy nem jön össze a baba. Ezeknek a nőknek, akik ott állnak sorban a meddőségi klinikán, hogy sorra kerüljenek, ezek hasában 50%-ában ott az endometriózis. Tehát inkább ez a rovarbogár effektus, hogy nagyon sok endometriózis van a bolygón, hiszen minden tizedik nő érintett, de ezeknek csak egy része lesz meddő, viszont a meddőségi klinikán, vagy a meddőségi panaszokkal küzdő hölgyek felének endometriózisa van.
0: Arra van már valamiféle adata, kutatások, vizsgálódások nyomán, hogy vajon mitől függ az, hogy merre megy, merre szóródik. Ugye úgy fogalmazott, hogy szóródhat ez az endometriózis, és emlékszem, ezt a bárba megjelenő lehetőséget is említette. Tehát az, hogy valamely része az ember testének vagy szervezetének gyengébb, az vajon befolyásolja a vándorlás útvonalát?
1: Nem tudunk ki erről, tehát ami itt még tovább csavarja a képet, hogy még férfiban is találtunk endometriózis, tehát az, ez ugye megint oda vezet vissza, hogy hogyan alakul ki. Most olyan elméletek vannak, ez a bizonyos retrográd elmélet, ez nagyon vezet, hogy a petevezetőkön visszafelé csordogál, tehát hogy nem csak kifelé halad az endometrium és ezáltal a menstruáció, hanem befelé a petevezetőkön is a hasüregbe, és talán ott megtapad, és talán, tehát például összefüggést találtak a menstruációs ciklus, vagy menstruáció menstruációs vérzés alatti szexuális élettel, hiszen akkor még inkább fölfelé nyomjuk ugye ezt a szövetet, és akkor előfordulhat, hogy jobban megtapad. De ennek az mond ellent, hogy van, akinek mondjuk primeren csak a tüdejében találunk endometriózis. Például most már rutinszerű, hogy egy endometriózis specialista az meg fogja nézni a rekeszizmot is. Tehát ez az ember el se gondolná, de még a szem üregben is találnak endometriózis. Tehát tényleg elképesztően heterogén, nyilván ezek azért a súlyosabb történetek, de hogy most már rutinszerűen beépült a diagnosztikába ez is. De nyilván leggyakrabban azért alapvetően ott a méh körüli területre kell gondolni, petefészek, hashártya, hasüreg, szallagok, amik tartják. Az is egy kutatási elmélet, és abszolút tartja magát ez is, hogy ezek már eleve velünk születnek, és hogy ezek az endometrium sejtek nem úgy születünk, hogy csak és kizárólag a méhen belül található, hanem valószínűleg a rendszer nem tökéletes, és ezek elszóródnak már igazából embrionális korunkban oda a kismedence körül, de ezek inaktív szövetek, és a sok-sok menstruáció által, és a sok-sok hormonhatás által, amikor be vannak ezek kapcsolva, vagy hát érintve vannak a hormonális impulzus által, ezek aktiválódnak, és itt jön be az, hogy 100 évvel ezelőtt soha nem láttunk ilyet szinte. Nyilván akkor is volt, csak a diagnosztika gyerekcipőbe járt, nem volt laparoszkópia, nem operálgatták szanaszét a nőket, volt, de sokkal ritkább volt.
0: Ez szerzett és genetikailag kódolt betegség is lehet egyaránt, ugye?
1: Nem találják egyelőre a gént. Keresik, nagyon kutatják, egyre nem találtak semmilyen összefüggést.
0: Valamennyi betegséggel kapcsolatban felhívja a szakember a figyelmet általában a rendszeres szűrésre, a megelőzésre. Most itt az endometriózissal kapcsolatban milyen új intézkedéseket lehet javasolni egyáltalán?
1: Ez egy nehéz kérdés. Gyakorlatilag én arra hívnám fel a figyelmet, így most már szerintem erre így a különböző szervezetek is rájöttek, leginkább alapítványok, meg civil szervezetek, hogy a hölgyeknek kell felhívni a figyelmét, és edukálni a nőket és a fiatal lányokat, tehát már akár az oktatásba beépíteni, az lenne nyilván a leghasznosabb, hogy az iskolában már megtanulják a gyerekek azt, hogy mi az a menstruáció, hogy működik, és mi van akkor, hogyha ez nem egészséges, és mire kell figyelni, hogyha nem tud iskolába menni a kislány, mert hogy az még egy nagyon kutatott és forrongó terület, hogy ez már a kis tini korban is, tehát egy kis gyermekkorban is elindulhat az ed, sőt, leggyakrabban elindul az endometriózis, és azokat ugye gyereknőgyógyászhoz fogják vinni, vagy sehova, mert hát a menzesz fáj, és valahogy még mindig be van épülve ez a köztudatba a szülőkbe, hogy szegény kislányát biztos kis gyenge fáj a hasa, hát na. De nem, tehát, hogy ha fáj a kislányomnak a hasa, ha nem tud felkelni az ágyból, ha nem tudom őt iskolába vinni azokon a napokon, ez alarmírozó, ez nem egészséges. Ha a hasmenése van azokon a napokon, hogyha hány azokon a napokon, ugye ezek mind a hashártya izgalom jelei, hogy nagyon rosszul van. Ha nem hat a fájdalomcsillapító, ez is egy nagyon tipikus kérdés, a fájdalomcsillapító hatni fog? Beveszi a kisgyermek és megy a dolgára, vagy fiatal lány? Nem hat neki, vagy nagyon minimálisan hat, az nagyon gyanús. Erre lehet csak felhívni a figyelmet, ezen dolgoznak ezek a civil szervezetek, és nyilván én is a különböző közösségi médiás csatornáimon, hogy megértessem a lányokkal, hogy mikor kell endometriózis specialistához fordulni.
0: Hát én azt hiszem, hogy akkor mi most megtettük a kötelességünket Dr. Kraut Barbara szülésznőgyógyász szakorvos segítségével, amelyet köszönök szépen.
1: Én is köszönöm.

0: A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten az endometriózisról dr. Kraut Barbara szülésznőgyógyász szakorvossal beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Mohács 500 éves emléke és üzenete nem csak a történelmi veszteség, hanem az is, hogy a magyar nemzet mindig képes felállni a nehézségekből, és összefogva újjáépíteni az országot, írta az országgyűlés elnöke szombaton. Forsthoffer Ágnes úgy fogalmazott, azt kívánom, hogy a következő 500 év legyen a magyar nép számára történelmi tragédiáktól mentes. Szóljon nemzetünk felemelkedéséről, erősödéséről, összetartásáról. Rászoruló ukrajnai diákoknak szervez tábort a Rákóczi Szövetség. Sátoraljaújhelyi táborukban 260 gyermek táborozik augusztus 31-e és szeptember 4-e között Ukrajnából, közölte a szervezet. Tájékoztatásuk szerint az érkező gyermekek között nagy számban vannak olyanok, akik az orosz-ukrán háború következtében elveszítették a szüleiket. A Rákóczi Szövetség a háború kitörése óta kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a háború sújtotta Ukrajnában élő gyermekek számára biztonságos, tartalmas és közösségi élményekben gazdag környezetet teremtsen. Teljesen megújulnak az egyetemi alapítványok kuratóriumai és felügyelőbizottságai, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Azt írták, a közértekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott egyetemek kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagok újraválasztásával kapcsolatban kiírt pályázata sikeres volt. A rövid határidő ellenére több mint 1200 pályázat érkezett, amelyből 660 pályázat felelt meg a pályázati kiírás tartalmi és formai követelményeinek. A kuratóriumokban és a felügyelőbizottságokban összesen 168 szabad hely betöltéséről született döntés. Ezzel a tagság 98%-a lecserélődött, tették hozzá. Közölték azt is, hogy a megszüntetés előtt álló kekvák alapító okiratainak módosítása jelenleg folyamatban van. A módosítás célja, hogy a kuratóriumok jogkörei a törvény által meghatározott minimumra szűküljenek. Több döntés az alapítói jogok gyakorlójának jóváhagyásához kötött legyen, és a legfontosabb döntési jogosultságok az alapítói jogok gyakorlójának hatáskörébe kerüljenek vissza, ismertették. Áder János, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke úgy látja, volt köztársasági elnökként kötelessége bírósághoz fordulni a szervezet állami tulajdonba vétele és kekva státuszának megszüntetése ügyében. A volt államfő a Magyar Távirati Irodához eljuttatott nyilatkozatában veszélyes precedensnek nevezte a történteket. Magyar Péter kormányfő csütörtökön jelentette be, hogy jelenlegi formájában augusztus 21-től megszűnik Áder János szervezete, a Kékbolygó Alapítvány is. Feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át. Áder János nyilatkozatában úgy fogalmazott, azért döntött úgy, hogy bírósághoz fordul, mert a magyar igazságszolgáltatás még útját állhatja ennek a fékevesztett politikai álmokfutásnak, és megakadályozhatja, hogy másokkal is ez a törvénysértés megtörténjen. Büntető feljelentést tett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az M6-os autópálya üzemeltetési jogának odaítélése miatt, közölte Vitézy Dávid miniszter. A tárca szerint a korábbi miniszter Lázár János a szakmai javaslatot figyelmen kívül hagyva 11 év alatt több mint 100 milliárd forinttal drágább ajánlatot fogadott el. Baka András köztársasági elnök őszinte részvétét fejezte ki, 5. Harald norvég király halála miatt a norvég királyi családnak és a gyászoló norvég nemzetnek. A Sándor Palota honlapján megjelent a trónörökösnek címzett részvét nyilvánításában az államfő azt írta, Magyarország együtt érez Norvégiával és népével a gyászban. Norvégia egy hosszú évtizedeken át hűséggel szolgáló, nagy tekintélyű uralkodóját veszítette el, Európa pedig egy mély tiszteletnek és megbecsülésnek örvendő meghatározó államfőt, írta Baka András, majd úgy folytatta, Harald király nehéz idők tanúja volt, aki tapasztalatait és tudását bölcsen használta fel nemzete javára. Uralkodása nem csupán Norvégiára, hanem Európa történelmére is jelentős hatással volt. Szövetségi űrakadémia alakul az Egyesült Államokban. A képzési központ a NASA felügyelete alatt működő szövetségi oktatási intézmény lesz, ahol műszaki képzést, vezetői készségeket és közszolgálati elkötelezettséget fejlesztenek. Végül a hétfői időjárásról. Gomoly felhős, de napos idő várható. A déli óráktól a Dunántúlon fordulhat elő zápor, zivatar. Majd nagyobb területen növekszik a felhőzet és a csapadék kialakulási esélye is. A déli eszél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, majd megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 29 és 36 fok között valószínű. Híreinket hallották.
0: Holdvilág.
1: Kedves hallgatóink, hajnali zenés óránkban Soltész Rezső, Komár László, Zalatnai Sarolta és a Neoton együttes népszerű slágereiből válogat a zenei szerkesztő Kovács Krisztina. Ha tehetik, tartsanak velünk, jó szórakozást, jó ébredezést!

Kedves hallgatóink, mai hajnali zenés óránkban Soltészereső, Komár László, Zalatnai Sarolta és a Neoton együttes slágereiből válogatott a zenei szerkesztő Kovács Krisztina. További jó ébredezést!

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2026. augusztus 31-én, a nyár utolsó napján szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien, a technikai pultnál pedig Kvaszinger Jenő ül, rádiónk elnöke Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata gróf Széchenyi Zsigmondtól származik és így hangzik: a fantáziát kárpótlásul kaptuk azért, amik nem vagyunk, a humorérzéket pedig vigaszképpen azért, amik vagyunk. A folytatásból kiderül, mi vár ránk a következő órában. Műsorismertetésünk után a napi mája hangzik el, majd híreket mondunk és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 17:30 hírek, majd a névnaposokat köszöntjük és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 18:00 hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!

Uram, szükségem van rád, hogy nap mint nap taníts, mert minden napnak megvan a maga kívánsága és baja. Áldj meg, Uram, a lelkiismeret világosságával, hogy érezzem és értsem sugallataidat. Fülem sükettséggel vert, nem hallom hangodat, szemem zavaros lett, nem látom jeleidet. Csak te élesítheted hallásomat, és teheted világosabbá látásomat. Egyedül te tisztíthatod, és újíthatod meg szívemet. Taníts meg arra, hogy lábaidhoz üljek, és szavadra hallgassak.

Hallgassák meg híreinket! Erdő Péter bíboros prímás szerint a mohácsi csata emléke nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról is, és a csata emléke a közösségért vállalt felelősségre tanít. A bíboros, esztergom budapesti érsek ezt a csata 500. évfordulóján szombaton közzétett, és az MTI-hez is eljuttatott üzenetében írta, azt kérve a magyar emberektől, hogy tanuljanak történelmükből, és keressék önzés nélkül a közösség javát. Erdő Péter úgy fogalmazott, 500 évvel ezelőtt Mohács mezején nem csak egy csata dőlt el, elesett a fiatal második Lajos király, vele együtt pedig azok, akik engedelmeskedtek hívásának és az ország védelmére keltek. Ott lelte halálát Tomori Pál kalocsai érsek, a magyar sereg fővezére, Szalkai László esztergomi érsek, Magyarország prímása, valamint a püspöki kar több tagja, számos főúr és sok ezer katona. Idézte fel. A mohácsi csata hőseinek és áldozatainak emléke egész népünk öröksége, fogalmazott Erdő Péter. Akik ott harcoltak, tudták, hogy a hatalmas túlerővel szemben nem arathatnak győzelmet, de a keresztény értékrend és a hazaszeretet erőt adott a félelmeik legyőzéséhez. Erdő Péter kiemelte, a csatatéren elesettek emléke arra figyelmeztet minket, hogy nem hajszolhatjuk mindennapi érdekeinket úgy, hogy közben megfeledkezünk a közösség javáról. Nem tehetjük kockára az ország jövőjét személyes előnyökért, mert ha a közösség meggyengül, végül azok sorsa is bizonytalanná válik, akik a válság haszonélvezőinek gondolják magukat. A bíboros szerint Mohács emléke felelősségre és éleslátásra tanít. Isten színe előtt kell feltennünk magunknak a kérdést, hogy mi szolgálja valójában népünk életét és fennmaradását. Képesek vagyunk-e félretenni a széthúzást, felismerni a veszélyeket, és együtt dolgozni azért, amit elődeinktől örököltünk, amit tovább kell adnunk a következő generációknak, fogalmazott a bíboros. A Magyar Vöröskereszt, a Nemzetközi Vöröskereszt és Vörös Félhold mozgalom tagjaként pénzgyűjtést szervez a Nepált sújtó villámárvízkárosultjainak. A szervezet közleményében emlékeztetett, helyi idő szerint szerdán pusztító erejű villámárvíz sújtotta Nepál északi részét, Rasuva körzetét. A jelenlegi nepáli információk szerint a katasztrófa során több mint 460 ember veszélyeztetett.

a gyalogos zarándokokat is. A témában tartott sajtótájékoztatón Spányi Antal megyéspüspök elmondta, hogy a székesfehérvári egyházmegyének több jeles búcsújáróhelye van, Ercsi a jegyesek, a vértes somló a gyermekre várók, Bodajk a családok, Alsó Szent Iván a nagyszülők, Makos Mária a szenvedélyek rabságában élők zarándok helye lett az évek során. A püspök bejelentette, hogy hagyományteremtő szándékkal meghívták Bodajkra a másik négy búcsújáró helyet, és a szeptember 12-i találkozón bemutatkoznak a kegyhelyek, kiállítják a kegyképeiket, illetve közös imádságot is tartanak. Jelezte, hogy a jövőben mindig másik kegyhelyen rendezik majd meg az eseményt, mert a fő cél, hogy ezáltal a családok és a közösségek megerősödjenek. Végül a hétfői időjárásról. Gomoly felhős, de napos idő várható. A déli óráktól a Dunántúlon fordulhat elő zápor, zivatar. Majd nagyobb területen növekszik a felhőzet és a csapadék kialakulási esélye is. A déli eszél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, majd megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 29 és 36 fok között valószínű. Híreinket hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témái: a Szent Atya homiliája szombat este az Albanói tónál. A tavi zsizanya körül imában egy test vagyunk. A pápa imája a körbenet végén a tavi boldogasszony kegyszobra előtt. A Szent Atya vasárnapi úrangyala imája. Legyünk mindig őszinték az Úrhoz, feltétlen bizalommal. Leó pápa homiliája az Albanói tónál. A tavi zsizanya körül imában mindnyájan egy test vagyunk. Augusztus 29-én szombaton este 6 órakor Leó pápa szent misét mutatott be az Albanói tó partján épült Madonna del Lago, tavi boldogasszony modern templomában, amelyet Szent VI. Pál pápa 1977. augusztus 15-én Nagy Boldogasszony napján szentelt fel. Leó pápa homíliájában arra buzdított, hogy továbbra is szeressünk, bocsássuk meg egymásnak, felajánlva magunkat élő, szent és Istennek kedves áldozatként. És ne csüggedjünk, ha nehéz is, a mi erőnk az Úrban van, és az ő segítségével minden lehetséges.
1: Sono lieto di celebrare con voi.
0: Örömmel ünneplem veletek a tóparti boldogasszony ünnepét, ahogyan azt néhány elődöm is tette a múltban. Szent VI. Pál, aki akarta és támogatta is e Máriának szentelt templom felépítését, és fel is szentelte azt. Valamint Szent II. János Pál pápa, aki itt kívánt megemlékezni róla és megújítani üzenetét, kezdte homiliáját Leó pápa. Az ige liturgia olyan szövegeket kínál számunkra, amelyek jól harmonizálnak ezzel a hagyományos eseménnyel. Az első olvasmányban Jeremiás próféta arról beszél, hogy ellenállhatatlanul vágyik válaszolni a kapott hívásra.
1: Mi hai sedotto, Signore, dice.
0: Uram, rászedtél engem, mondja, és én hagytam, hogy rászedjél. Szívemben valami égő tűzhöz hasonló volt, megpróbáltam

0: fékezni, de nem tudtam. Isten kinyilatkoztatta a prófétának, hogy anyja méhétől fogva ismerte és kiválasztotta őt, és hogy örök szeretette szereti népét.
1: Ed amare il suo popolo di amore eterno.
0: Beszélt neki üdvözítő tervéről, ő pedig már nem tudott tovább hallgatni. Ellenállhatatlan késztetést érzett, hogy elvigye üzenetét mindenkinek, bár tudta, hogy ez azt jelenti, hogy olyan dolgokat fog mondani és tenni, amelyek sokaknak nem fog tetszeni. Szenvedéssel és félreértéssel kell szembenéznie, odáig menően, hogy egész napra a nevetség tárgyává válik. De a szeretet arra készteti, hogy népe javára cselekedjen, megalkuvás nélkül, mindvégig, hangsúlyozta Leó pápa. Ezt tanítja nekünk Jézus is az evangéliumban. Nemrég 5000 embert jól lakatott 5 kenyérrel és 2 hallal, majd további 4000 embert 7 kenyérrel és néhány kis hallal. Most ezen gesztusok sikerén túl elmagyarázza tanítmányai számára tettének messiási jelentését.
1: Il senso messianico di ciò che ha compiuto.
0: Ettől kezdve Jézus jelezni kezdte tanítványainak, Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvedni a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de harmadnapra föltámad. Elmagyarázza, hogyan fogja a számos csodatétel után véglegesen kinyilvánítani dicsőségét. Azáltal, hogy szabadon feláldozza életét, és felajánlja magát a kereszten megtört kenyérként. És meghatározza, hogy aki folytatni akarja a küldetését, annak ugyanezt kell tennie. Ha valaki utánam akar jönni, mondja, tagadja meg magát, vegye fel keresztét, és úgy kövessen engem. Jézus így tárja fel, hogy csak a szeretet üdvözít. Az a szeretet, amelyet Isten azzal mutatott meg nekünk, hogy emberré lett, meghalt és feltámadt értünk, és erre válaszol az a szeretet, amellyel mi is alázatosan felajánljuk magunkat neki és testvéreinknek. A mindennapi szeretet hűséges állatotosságában, valamint a legkülönlegesebb gesztusokban, időnként egészen a vértanúságig menően. Ahogyan az sajnos ma is megtörténik sok keresztényjel a világ különböző részein. Szent Ágoston azt mondta, hogy az arató öröme megmutatja a vető szándékát.
1: Dimostra l'intenzione del seminatore.
0: És mi is szeretnénk magunkévá tenni az ő érzéseit. Isten segítségével fáradhatatlanul, mértékt nélkül szeretnénk elvetni végtelen szeretetének magvait mindenhol a világon, hogy legyen ma és mindig valaki, aki örülhet gyümölcsei learatásának. Sajnos nem mindenki érti a Teremtő ezen álmának szépségét, jóságát és konkrét mi voltát, sőt sokan utópiának tartják. Azt mondják, oda tartani a másik arcodat is, az a veszteseknek való. Az elutasítás ellenére adni naív dolog. A hatáltalan megbocsátás pedig a gyengéknek való. Nem csoda, még Péternek is nehezen ment ez az új és másfajta gondolkodásmód. Jézus azonban kategórikus marad, csak a szeretet útja az élet útja. Ne áltassuk magunkat, jelentette ki Leó pápa. A gyűlölet és az erőszak semmi jót nem hoz, csak pusztítást és halált, mindig, még akkor is, ha azok elszenvedett igazságtalanságokra adott válaszok. Minden nap látjuk ezt, a családi életünk apró dolgaitól kezdve, egészen a világ nagy szinteréig. Mindez megerősíti azt, amit Jézus tanított nekünk. Aki meg akarja menteni az életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti az életét, én érettem, az megtalálja azt. Kedves fivéreim és nővéreim, folytatta a Szent Atya.
1: Cari fratelli e sorelle, abbiamo tanto bisogno di vita.
0: Annyira szükségünk van életre, reményre, nyugalomra és békére, önmagunkban, városainkban, a népek és nemzetek között. Ezért bármilyen seb, bármilyen sértés is érjen minket, ne engedjük, hogy a gonosz eltorzítsa emberségünket és megrontsa szívünket. Ne igazodjunk e világ mentalitásához. Továbbra is szeressünk, adjunk, bocsássunk meg, felajánlva magunkat élő, szent és Istennek kedves áldozatként, hogy megőrizzük és ápoljuk önmagunkban és másokban az isteni képmás végtelen méltóságát, amelyet lelkünkben hordozunk. És ne csüggedjünk, ha nehéz. A mi erőnk az Úrban van, és az ő segítségével minden lehetséges. A tó menti körmenet szertartása, amelyet hamarosan megteszünk, szintén erre emlékeztet minket. Jézus egy másik csodáját idézi fel, amely röviddel az előbb hallott események előtt történt, amikor a mester a galileai tengeren a vízen járva utolérte a megriadt tanítványokat, és a partra vezette őket, lecsendesítve a vihart.
1: Sedando la tempesta.
0: Pontosan akkor, amikor a legjobban megijedtek, kitéve az ellenszél kényekedvének, arra buzdította őket, hogy legyen hitük és imádkozzanak, találjanak békét, és vele együtt folytassák az utat a kívánt cél felé. Ezzel a hittel veszünk mi is részt ezen az estén az eukarisztia ünneplésében, állapította meg Leó pápa. Az oltáron felajánljuk magunkat a kenyérrel és a borral együtt. Az Úr pedig egyesíti felajánlásainkat az övéivel, megszenteli azokat és visszaadja nekünk, átalakítva saját testévé és vérévé, hogy megosszuk azokat táplálékul az útra. Azután, mint a tanítványok, együtt elhagyjuk a partot, magunkkal víve Mária kegyképét, példaképünket és vezetőnket, hogy a kapott áldást a tó partján továbbadjuk egymásnak. Ezek egyszerű gesztusok, folytatta a pápa, amelyekkel megújítjuk Istenbe vetett bizalmunkat és gyermeki odaadásunkat Úrunk Szent Anyja iránt. És annál inkább is meghatóak, mert ahogy Szent VI. Pál szívesen emlékeztetett rá, az a gondosság teszi lehetővé őket, amellyel az itt élő kis közösség egész évben őrzi a békének ezt a helyét, hogy aztán ünnepélyes pillanatokban Isten egész népe ott összegyűlhessen, akárcsak Mária, aki befogadta Isten emberélet fiát méhébe és názereti otthonába, hogy üdvössége aztán mindenkihez eljusson. Így a Mária tiszteletnek ez a helye
1: Di devozione Mariana
0: annak is jelévé válik, hogyan törekszik az egyház napról napra arra, hogy mindannyiunkat egy testé tegyen imádságban, érzésekben, elhatározásokban, együttlétünk rendetett és egyöntetű fejlődésében, annak a szeretetnek a szimbólumává válva, amellyel az Úr szentséges anyja által akart közel jönni hozzánk, mint egy közülünk, egészen odáig menően, hogy egyesüljön emberségünk nagy sokaságával. Gyűjjünk hát össze ma este Jézus és Mária, a fiú és az anyja körül, hogy egyesüljünk nem csak a tavon, hanem a világ minden éjszakáján, Isten jelenlétének megnyugtató tükörképeként és szeretetének ellenállhatatlan visszhangjaként, amely a szeretetre hív minket, zárta homéliáját a Szentatya. A Szent Mise után a helyi hívek vállukra emelték a tavi boldogasszony szobrát, és Leó pápa, valamint az asszisztencia kíséretében a közeli tópart Tropicana strandjára vitték, ahol felszálltak vele az ott várakozó pápai zászlós hajóra. Leó pápa hajó elején a szűzanya szobra mögött ült és imádkozott, időnként áldást adva a tóparton felsorakozott híveknek. Kisebb hajók és sok kenó követte a pápai körmenetes bárkát, amely fél órás hajózás után kötött ki a pápai nyaraló alatti partszakasz San Giorgio strandján, ahol a Szentatya imával fejezte be a szertartást és elköszönt a hívektől. A Szentatya imája a körmenet végén a tavi boldogasszony kegyszobra előtt. Könyörögünk! Ó Mária, Szent Szűz, a figyelem és szolgálat asszonya!
1: O Maria Vergine Santa, Donna dell'ascolto e del servizio.
0: Gyermeki szívvel fordulunk hozzád. Anyai közben járásodra bízzuk az egyházat, hogy mindig hűséges legyen az evangéliumhoz, bátor legyen az ige hirdetésben, alázatos a szolgálatban és kitartó a szeretetben. Szerető oltalmadra bízzuk a föld minden népét. Tekints jó indulattal a háború által megsebzett gyermekeidre, és bátoríts mindnyájunkban a béke utáni vágyot. ahol a gyűlölet nő, taníts minket a megbocsátásra. Ahol a félelem uralkodik, adjál újból reményt. Fordíts törődő tekintetedet a gyermekekre, az idősekre, a betegekre, a családokra, a fiatalokra és mindazokra, akik magányban élnek. Támogasd azokat, akik felelősséget viselnek a közéletben, hogy mindig előmozdíthassák az igazságosságot, a szabadságot, minden egyes ember méltóságát és a közjót. Védd mindazokat, akik itt a környéken laknak, azokat, akik e tó körül dolgoznak, a zarándokokat és azokat, akik itt békét és nyugalmat keresnek. Add, hogy mindannyian reált tekintve megtaláljuk az utat, amely Krisztushoz, a világ egyetlen megváltójához vezet, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Szentatya végül apostoli áldását adta jelenlévőkre és az eseményt követőkre.
2: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Filio, Espirito Santo.
0: A Szent Misén koncelebrált Vincenzo Viva püspök, a helyi albanói egyházmegye főpásztora, Tadeusz Rozmus atya, a Castel Gandolfói villanóvai Szent Tamás plébánia templom plébánosa, valamint a Szarézi rend vezetői, Gabriel Cruz, Pedro André és Fábio Attard atyák.

0: Leó pápa úrlangyala imája. Legyünk mindig őszinték az úrhoz, feltétlen bizalommal. A Szentatya augusztus utolsó vasárnapján ismét Castel Gandolfóban tartózkodott a szombatesti tóparti szentmise után. Délben az apostoli nyári rezidencia kapujában tartotta meg a déli úrlangyalai imádságot. A vasárnapi evangélium nyomán Péter és Jézus párbeszédét elemezte, amelyben az első tanítvány nem érti a mesterét, sőt ellene is szól, de mindvégig őszinte marad, és megtanulja a halálig menő engedelmességet is. A mai evangélium arról szól, hogy Jézus kinyilatkoztatja tanítmányainak közelgő húsvétja misztériumát. A messiásnak Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvedni a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de harmadnapra feltámad. Mindez nagyon távol van a tanítványok diadalmas és nagyhatalomú messiásra vonatkozó várakozásaitól, akinek segítségével legyőzhetik és eltaposhatják ellenségeiket. Már volt alkalmuk a vele töltött idő során elcsodálkozni számos gesztusán és szavain. Ez a végső üzenet azonban valóban minden várakozásukat felülmúlta. Különösen Péter fejezi ki ellenvéleményét, és feddi meg Jézus mondván, Isten mentsen, Uram, ilyesmi nem történhet veled.
1: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai.
0: Röviddel azelőtt felismerte benne a Krisztust, az élő Isten fiát, de most ehelyett, meglepődve és talán csalódva a hallottakon, ellentétben a gyönyörű hitvallásával, amit előbb tett, megfeddi őt. Úgy tűnik, mint ha azt mondaná, igen, hiszem, hogy te vagy a messiás, de nem így üdvözül a világ. Buzgón mozdul, amelyet minden bizonnyal őszinte szeretet vezérel, és mégis tette, elgondolkodtat minket. Számunkra nem mindig könnyű megérteni és elfogadni Isten útjait, különösen akkor, amikor azok nagyon eltérnek a mieinktől. Ilyenkor a kísértés az, hogy a hit minden logikája ellenére azt gondoljuk, hogy az Úr téved, vagy ami még rosszabb, hogy nem hallgat meg minket, vagy nem törődik velünk. Ezzel a bizonytalansággal szembesülve Péter impulzivitása ellenére két fontos dolgot tanít nekünk. Az első az, hogy soha ne szakítsuk félbe, még ezekben a pillanatokban sem a párbeszédünket az Úrral.
1: Il dialogo con il Signore.
0: Sőt, hogy bizalommal mondjuk el neki még azt is, ha nehezen értjük, amit kér tőlünk. A második azonban az, hogy soha ne ítéljük meg Isten cselekedeteit.
1: Ed non giudicare mai l'operare di Dio.
0: Hanem inkább alázatosan, imádságban hallgassuk meg, hogy mit nyilatkoztat ki nekünk a cselekedetei által, még akkor is, ha azok nem felelnek meg elvárásainknak. Az első apostol nagysága is éppen ebben nyilvánul meg. Jézus így válaszol neki, távozz tőlem, Sátán, és elmagyarázza neki és a többi tanítványnak ahhoz, hogy az ő nyomába lépjenek, meg kell tagadniuk magukat, fel kell venniük keresztüket, és követniük kell őt. Péter ezt fogja tenni, miután meghallgatta őt, elfogadja a kihívást, és hűséges maradt Krisztus szavaihoz, akit megváltójának ismert fel egész életében, egészen a vértanúságig menően. Kérjük tehát az Urat, hogy hitéletünkben és imáinkban mi is ugyanolyan őszintességgel legyünk jelen, mint Péter, alázattal mondjuk el neki, mit érzünk igazán még akkor is, amikor szívünk összezavarodott, ugyanakkor pedig ápoljuk az ő engedelmességét magunkban, hogy elfogadjuk, amit kér tőlünk, még várakozásainkon felül is. Ebben segítse minket Mária, aki fia Jézus keresztje alatt is,
1: obediente ai disegni di Dio fin sotto la croce.
0: Engedelmeskedett Isten terveinek. Zárta 14. Leó pápa a Castel Gandolfóban elmondott úrlangyala ima előtti beszédét. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Öt óra 30 perc.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Mohács 500 éves emléke és üzenete nem csak a történelmi veszteség, hanem az is, hogy a magyar nemzet mindig képes felállni a nehézségekből, és összefogva újjáépíteni az országot, írta az országgyűlés elnöke szombaton. Forsthoffer Ágnes úgy fogalmazott, azt kívánom, hogy a következő 500 év legyen a magyar nép számára történelmi tragédiáktól mentes. Szóljon nemzetünk felemelkedéséről, erősödéséről, összetartásáról. Rászoruló ukrajnai diákoknak szervez tábort a Rákóczi Szövetség. Sátoraljaújhelyi táborukban 260 gyermek táborozik augusztus 31-e és szeptember 4-e között Ukrajnából, közölte a szervezet. Tájékoztatásuk szerint az érkező gyermekek között nagy számban vannak olyanok, akik az orosz-ukrán háború következtében elveszítették a szüleiket. A Rákóczi Szövetség a háború kitörése óta kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a háború sújtotta Ukrajnában élő gyermekek számára biztonságos, tartalmas és közösségi élményekben gazdag környezetet teremtsen. Teljesen megújulnak az egyetemi alapítványok kuratóriumai és felügyelőbizottságai, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Azt írták, a közértekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott egyetemek kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagok újraválasztásával kapcsolatban kiírt pályázata sikeres volt. A rövid határidő ellenére több mint 1200 pályázat érkezett, amelyből 660 pályázat felelt meg a pályázati kiírás tartalmi és formai követelményeinek. A kuratóriumokban és a felügyelőbizottságokban összesen 168 szabad hely betöltéséről született döntés. Ezzel a tagság 98%-a lecserélődött, tették hozzá. Közölték azt is, hogy a megszüntetés előtt álló kekvák alapító okiratainak módosítása jelenleg folyamatban van. A módosítás célja, hogy a kuratóriumok jogkörei a törvény által meghatározott minimumra szűküljenek, több döntés az alapítói jogok gyakorlójának jóváhagyásához kötött legyen, és a legfontosabb döntési jogosultságok az alapítói jogok gyakorlójának hatáskörébe kerüljenek vissza, ismertették. Áder János, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke úgy látja, volt köztársasági elnökként kötelessége bírósághoz fordulni a szervezet állami tulajdonba vétele és kekva státuszának megszüntetése ügyében. A volt államfő a Magyar Távirati Irodához eljuttatott nyilatkozatában veszélyes precedensnek nevezte a történteket. Magyar Péter kormányfő csütörtökön jelentette be, hogy jelenlegi formájában augusztus 21-től megszűnik Áder János szervezete, a Kékbolygó Alapítvány is. Feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át. Áder János nyilatkozatában úgy fogalmazott, azért döntött úgy, hogy bírósághoz fordul, mert a magyar igazságszolgáltatás még útját állhatja ennek a fékevesztett politikai álmokfutásnak, és megakadályozhatja, hogy másokkal is ez a törvénysértés megtörténjen. Büntető feljelentést tett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az M6-os autópálya üzemeltetési jogának odaítélése miatt, közölte Vitézy Dávid miniszter. A tárca szerint a korábbi miniszter Lázár János a szakmai javaslatot figyelmen kívül hagyva 11 év alatt több mint 100 milliárd forinttal drágább ajánlatot fogadott el. Baka András köztársasági elnök őszinte részvétét fejezte ki, 5. Harald norvég király halála miatt a norvég királyi családnak és a gyászoló norvég nemzetnek. A Sándor Palota honlapján megjelent a trónörökösnek címzett részvét nyilvánításában az államfő azt írta, Magyarország együtt érez Norvégiával és népével a gyászban. Norvégia egy hosszú évtizedeken át hűséggel szolgáló, nagy tekintélyű uralkodóját veszítette el, Európa pedig egy mély tiszteletnek és megbecsülésnek örvendő meghatározó államfőt, írta Baka András, majd úgy folytatta. Harald király nehéz idők tanúja volt, aki tapasztalatait és tudását bölcsen használta fel nemzete javára. Uralkodása nem csupán Norvégiára, hanem Európa történelmére is jelentős hatással volt. Szövetségi űrakadémia alakul az Egyesült Államokban. A képzési központ a NASA felügyelete alatt működő szövetségi oktatási intézmény lesz, ahol műszaki képzést, vezetői készségeket és közszolgálati elkötelezettséget fejlesztenek. Végül a hétfői időjárásról. Gomoly felhős, de napos idő várható. A déli óráktól a Dunántúlon fordulhat elő zápor, zivatar. Majd nagyobb területen növekszik a felhőzet és a csapadék kialakulási esélye is. A déli szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, majd megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 29 és 36 fok között valószínű. Híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, ma augusztus 31-én Erika és Bella napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnapok eredetét. Az Erika germán latin eredetű név, az Erik férfi név női párja, gyakran tévesen azonosítják az Erika növény névvel. Jelentése nagyra becsült. A Bella olasz, spanyol eredetű név, a Bella végű neveknek a több nyelvben előforduló rövidülése, jelentése szép. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Augusztus 31-e az év 243. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 122 nap van hátra. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1752-ben vagy 54-ben született Virág Benedek, költő, tanár, műfordító, pálvasz szerzetes, később világi pap. 1909-ben született Fejtő Ferenc, Széchenyi díjas magyar történész, újságíró, magyar író. 1919-ben látta meg a napvilágot ifjabb Kós Károly néprajzkutató, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, az erdélyi magyar néprajztudomány kiemelkedő alakja. 1945-ben született Pfeffer Anna, olimpiai ezüstérmes, világbajnok, kajakozó. 1949-ben ezen a napon született Richard Gere, Golden Globe díjas amerikai színész. Most nézzük, kik hunytak el augusztus utolsó napján a történelem folyamán. 1589-ben halt meg Jurij Dalmatin, szlovén író, a Biblia fordítója. 1820-ban halt meg Ungvár németi Tóth László, magyar költő. 1897-ben hunyt el Szikszai Lajos, Szilágy vármegye alispánja, 1848-as forradalmár és szabadságharcos. 1902. augusztus 31-én halt meg Steindl Imre, műépítész, a parlament tervezője és építője, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. 1997-ben ezen a napon hunyt el Diana Velszi hercegné. Ma van a szolidaritás és a szabadság napja Lengyelországban, a mi nyelvünk napja, vagy Limba Nostra Moldovában. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1848-ban ezen a napon Jelasics császári tábor Nagyhorvátban hadereje megszállta a Magyar Királysághoz tartozó Fiume városát. 1856. augusztus 31-én felszentelték az esztergomi főszékesegyházat, ezen ünnepi alkalomra írta Liszt Ferenc az esztergomi misét, melyet ő maga vezényelt bemutatásakor. 1878-ban ezen a napon kezdődött az árvíz Miskolcon Magyarország legtöbb ember életet követelő áradása. 1896. augusztus utolsó napján ünnepélyesen átadták a budapesti nagykörutat. 1944-ben ezen a napon a szovjet vörös hadsereg bevonult Bukarestbe. 1990-ben ezen a napon az NDK és az NSZK kormányai megkötötték a szerződést a két német állam újraegyesítéséről. 1994-ben elhagyta Németországot az utolsó ex-szovjet katonai csapat, amely az NDK területén állomásozott. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 6 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Erdő Péter bíboros prímás szerint a mohácsi csata emléke nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról is, és a csata emléke a közösségért vállalt felelősségre tanít. A bíboros, esztergom budapesti érsek, ezt a csata 500. évfordulóján szombaton közzétett, és az MTI-hez is eljuttatott üzenetében írta, azt kérve a magyar emberektől, hogy tanuljanak történelmükből, és keressék önzés nélkül a közösség javát. Erdő Péter úgy fogalmazott, 500 évvel ezelőtt Mohács mezején nem csak egy csata dőlt el, elesett a fiatal második Lajos király, vele együtt pedig azok, akik engedelmeskedtek hívásának és az ország védelmére keltek. Ott lelte halálát Tomori Pál kalocsai érsek, a magyar sereg fővezére, Szalkai László esztergomi érsek, Magyarország prímása, valamint a püspöki kar több tagja, számos főúr és sok ezer katona. Idézte fel. A mohácsi csata hőseinek és áldozatainak emléke egész népünk öröksége, fogalmazott Erdő Péter. Akik ott harcoltak, tudták, hogy a hatalmas túlerővel szemben nem arathatnak győzelmet, de a keresztény értékrend és a hazaszeretet erőt adott a félelmeik legyőzéséhez. Erdő Péter kiemelte, a csatatéren elesettek emléke arra figyelmeztet minket, hogy nem hajszolhatjuk mindennapi érdekeinket úgy, hogy közben megfeledkezünk a közösség javáról. Nem tehetjük kockára az ország jövőjét személyes előnyökért, mert ha a közösség meggyengül, végül azok sorsa is bizonytalanná válik, akik a válság haszonélvezőinek gondolják magukat. A bíboros szerint Mohács emléke felelősségre és éles látásra tanít. Isten színe előtt kell feltennünk magunknak a kérdést, hogy mi szolgálja valójában népünk életét és fennmaradását. Képesek vagyunk-e félretenni a széthúzást, felismerni a veszélyeket, és együtt dolgozni azért, amit elődeinktől örököltünk, amit tovább kell adnunk a következő generációknak, fogalmazott a bíboros. A Magyar Vöröskereszt, a Nemzetközi Vöröskereszt és Vörös Félhold mozgalom tagjaként pénzgyűjtést szervez a Nepált sújtó villámárvízkárosultjainak. A szervezet közleményében emlékeztetett, helyi idő szerint szerdán pusztító erejű villámárvíz sújtotta Nepál északi részét, Rasuva körzetét. A jelenlegi nepáli információk szerint a katasztrófa során több mint 460 ember vesztette életét, és csaknem ezren eltűntként vannak nyilvántartva. Az eltűntek között 3 magyar állampolgár is van. A tájékoztatás szerint a nepáli Vöröskereszt aktiválta sürgősségi reagáló csapatait, mozgósította önkénteseit és segélyszállítmányokat juttatott el a legsúlyosabban érintett közösségekhez. A helyszínen élelmiszert, biztonságos ivóvizet, sürgősségi menedékhez szükséges eszközöket, elsősegélynyújtáshoz szükséges felszereléseket és egyéb létfontosságú segélyeket biztosítanak az érintettek számára. Először rendezik meg a Székesfehérvári Egyházmegye kegyhelyeinek találkozóját Bodajkon, 5 kegyhely, 1 édesanya címmel. A szeptember 12-i rendezvényre várják a bodajki búcsúra érkezőket és a gyalogos zarándokokat is. A témában tartott sajtótájékoztatón Spányi Antal megyéspüspök elmondta, hogy a Székesfehérvári Egyházmegyének több jeles búcsújáróhelye van, Ercsi a jegyesek, a Vértes Somló a gyermekre várók, Bodajk a családok, Alsó Szent Iván a nagyszülők, Makos Mária a szenvedélyek rabságában élők zarándok helye lett az évek során. A püspök bejelentette, hogy hagyományteremtő szándékkal meghívták Bodajkra a másik 4 búcsújáró helyet, és a szeptember 12-i találkozón bemutatkoznak a kegyhelyek, kiállítják a kegyképeiket, illetve közös imádságot is tartanak. Jelezte, hogy a jövőben mindig másik kegyhelyen rendezik majd meg az eseményt, mert a fő cél, hogy ezáltal a családok és a közösségek megerősödjenek. Végül a hétfői időjárásról. Gomoly felhős, de napos idő várható. A déli óráktól a Dunántúlon fordulhat elő zápor, zivatar. Majd nagyobb területen növekszik a felhőzet és a csapadék kialakulási esélye is. A déli szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, majd megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 29 és 36 fok között valószínű. Híreinket hallották.
0: Reklám.
2: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: Keresztényélet.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
6: Reklámot hallottak.
7: Napköszöntő. Reggeli magazin.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2026. augusztus 31-én, a nyár utolsó napján szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Karkus István ül. Rádiónk elnöke, Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Gróf Széchenyi Zsigmondtól származik és így hangzik: a fantáziát kárpótlásul kaptuk azért, amik nem vagyunk, a humorérzéket pedig vigaszképpen azért, amik vagyunk. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal verjük Önöket a készülékek elé a következő két órában. Hamarosan Kérem a következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd utinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a nap

0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a Bowen technikáról beszélget Kacminszkiné Szigetvári Adriennel Bétó Terika, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: A Bowen technikáról fogunk beszélgetni, ez egy új kifejezés legalábbis az én számomra. Gyógyítanak tulajdonképpen ezzel a technikával. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát hogy működik ez a dolog?
1: Először is én is köszönöm a lehetőséget, és nagyon örülök, hogy van alkalmam erről a technikáról beszélni és tájékoztatni a hallgatókat. Más módszerekkel összehasonlítva ezt a Bowen technikát nem könnyű leírni. A Bowen technika a testi feszültségeket egyensúlyba hozó módszer, előmozdítja az ellazulást, mozgósítja az éppen szükséges testi folyamatokat, és így ezáltal vitalizál. Szaknyelven szólva úgy mondjuk, hogy egy neuromuszkuláris vagy neurofasciális reflex technika. Lényeg ennek, hogy a szervezet által adott integrált válasz gyógyítására épít. A kezelt személy a kezelés alatt egy nagyon kényelmes pozícióban hason vagy háton fekszik, bizonyos fogásoknál ülve helyezkedik el.
0: Tehát attól függ nyilván, hogy milyen problémával érkezik.
1: Igen.
0: De hogyha valaki fejfájással érkezik, akkor mi történik?
1: Igazából mindig egy lazító, helyreállító, bevezető fogássorozatokkal kezdünk, és a későbbiek folyamán megvárjuk, hogy a test milyen reagálással fogadja ezeket az első impulzusokat, és a későbbi kezelések során folytatjuk a többi fogás szekvenciát.
0: Ilyen akupunktúrás pontokat keresnek a testen, vagy nem?
1: Nem hasonlítható a hagyományos vagy a kínai csontkovácsolás és egyéb ismert testkezelésekhez. Ez egy teljesen új megközelítése a problémákkal, akár akut, akár krónikus problémákkal szenvedő emberek számára.
0: Mióta van ez a technika itt Magyarországon?
1: 2008-ban Liebe György hozta ezt a képzést Magyarországra. Az ő nevéhez, az ő személyéhez köthető, hogy Magyarországon is tanulhatunk Bowen technikát. Ő külföldön ismerkedett meg ezzel a technikával, külföldön végezte a tanulmányait, és az ő akkreditációja alatt lehet Budapesten Bowen technikát tanulni. Számos Bowen alkalmazó végzett már nála, és ezen a Bowen Akadémia honlapon találhatók meg az ország területén működő alkalmazók.
0: Ön azt mondta, hogy személyes tapasztalata is van a gyógyulást illetően. Elmondja nekünk?
1: Igen, én is egy egyéni probléma miatt kerültem egy Bowen alkalmazóhoz, Osvát Julikához. Az ő segítségével oldódtak meg tért problémáim, könyök problémáim, és egy 18 éve fennálló allergiám gyógyult meg olyan állapotra, ami gyógyszer és injekció nélkül gyengébb hatású orrcseppel végigkísér a pollen szezon legdurvább időszakán.
0: És mennyi idő alatt következett be a gyógyulás?
1: Az első tért kezelésnél nekem 6 kezelés elég volt, a további kezelés például a könyök problémámnál már csak egy 3 alkalmas kezelés megoldotta a fájdalmaimat, fenntartó kezelésre szoktam hozzájárni, ez havonta, másfél havonta történik meg, és teljesen karban tartja a testemet, tudok mellette sportolni, és egy jó közérzetet, egy jó aktivitást, vitalitást jelent a számomra.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben a Bowen technikáról beszélgetett Kacminskiné Szigetvári Adriennel Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
3: Válogatás az Útinform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán Bag és 60 között a 47-es kilométertől a 49-es kilométerig az elválasztó sávot aszfaltozzák, ezért a belső sávot mindkét oldalon lezárták, a járműveket sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik. Budapest felé szintén az M3-ason Gyöngyös elkerülő szakaszán a 75-ös és a 68-as kilométer között aszfaltoznak, a forgalom sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad. A Gyöngyös nyugat csomópontnál új terelést építettek ki az M3-ason, a Nyíregyháza felé tartók a belső sávon és a szemközti oldal belső sávján haladnak, a 68-as és a 74-es kilométer között. Aki Gyöngyösre tart, az ne használja az átterelt sort, mert onnan nem tud lehajtani. A 3-as főúton 60-ban a 60-as kilométernél közművezetéket javítanak, felbontották a burkolatot, csak a félút pálya járható, szintén a 3-ason, a 181-es és a 182-es kilométer között. Mindkét oldalon lezárták a külső sávot, idéglenes busz megállókat építettek ki. A 24-es főúton az 1-es és a 7-es kilométer között, azaz Gyöngyöstől Mátrafüredig tart a felújítás, a forgalom félpályán halad. Szintén a 24-es főúton Eger-Bakta és Eger között a közlekedésre veszélyes fákat vágják ki. Az 55-ös és az 56-os kilométer között útszűkületre kell számítani. A 25-ös főúton Egerben a 11-es kilométertől a 14-es kilométerig építési munka miatt mindkét irányban elkerítettek egy-egy sávot a forgalom elől. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
3: Kánikulával búcsúzik a meteorológiai nyár. Ma a friss reggelt követően sok napsütésre van kilátás, estig csapadék nem várható, a déli eszelet napközben élénk lökések kísérhetik, a hőmérséklet délután 35 fok körül alakul. Holnapra viradóan a front hatására több helyen lehet zápor, zivatar, majd napközben legfeljebb északkeleten és az Alpok alján alakulhat ki néhol jelentéktelen csapadék, sok napsütésre van kilátás, élénk helyenként erős nyugati északnyugati széllel, kora reggel 14 és 21, délután pedig 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap több órára, helyenként zápor, zivatar, a délutáni órákban a Dunántúlon fordulhat elő. Főként északon lehet élénk a nyugati a szél, a friss reggelt követően délutánra 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására többfelé feltámad az északnyugati szél, de marad a jobbára napos idő, csapadék hazánk nagy részén nem várható, hajnalban 11 és 19, délután 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk. Pollen jelentés, megkezdődött a parlagfű pollen szezon csúcsidőszaka. A parlagfű pollen koncentrációja országszerte magas, sokfelé nagyon magas szintet ér el. Az elkövetkező napokban a pollen koncentráció többfelé eléri az erős tüneteket okozó, nagyon erős szintet. A parlagfű virágporára allergiás egyéneknél allergiás tünetek, úgy mint orrfolyás, tüsszag és szemvízketés vagy könnyezés jelentkezhetnek. A csalánfélék pollen koncentrációja a közepes, a kenderféléké és a libatokféléké az alacsony közepes tartományban alakul. Orvos meteorológia, ma eleinte frontmentes időben lesz részünk, majd délutántól a Dunántúlon egy érkező hidegfront hatására egyre több felé hidegfronti hatás érvényesül. Az arra érzékenyeknél fejfájás, görcsös panaszok jelentkezhetnek, ingadozhat a vérnyomás, a tüneteket a feltámadó szél is fokozhatja, valamint emiatt ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk. Az ország nagy részén a front előtt még hőségben lesz részünk, a melegben bágyattabbak, tompábbak lehetünk, csökkenhet a szellemi és fizikai munkavégző képesség. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Ne tartózkodjunk húzamosabb ideig a tűző napon, könnyen napszúrást kaphatunk, illetve fokozottan figyeljünk a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is. Közlekedés meteorológia, ma délután előbb északnyugaton, később a Dunántúlon helyenként máshol is kialakulhatnak záporok, zivatarok, ezek környezetében vizessé, csúszósá válhatnak az utak, az intenzívebb gócokban pedig hirtelen lecsökkenhet a látótávolság. A napos tájakon és időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni, ne adjunk senkit a tűző napon álló zárt járműben. Vezessünk körültekintően, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.

0: Ha 40 éves. Ha 40 éves elmúltál, egy éjjel egyszer fölébredsz, és aztán sokáig nem bírsz aludni. Nézed a szobádat ott a sötétben. Lassan eltűnődöl ezen azon. Fekszel nyitott szemekkel, mint majd a sírban. Ez a forduló az, mikor az életed új útra tér. Csodálkozol, hogy föld és csillagok közt éltél. Eszedbe jut egy semmiség is, babrálsz vele, megúnod és elejted. Olykor egy-egy zajt hallasz künn az utcán. Minden zajról tudod, hogy mit jelent. Még bús se vagy, csak józan és figyelmes. Majdnem nyugodt. Egyszerre felsóhajtasz, a fal felé fordulsz, megint elalszol.
1: Kosztolányi Dezső a 40 éves című versét Papp Zoltán mondta el. Kosztolányi Dezső 1885. március 29-én született Szabadkán, édesapja a helyi gimnázium matematika-fizika szakos tanára, majd igazgatója volt. A Budapesti Egyetem bölcsészkarának magyar-német szakos hallgatójaként kötött barátságot Babits Mihállyal, Juhász Gyulával, Oláh Gáborral és Zalai Bélával. 1904-ben Bécsben tanult filozófiát, a következő évben hazatért, de egyetemi szakvizsgáját nem tette le, ellest vállalt a Budapesti Naplónál. 1908-ban a Hét az élet és az ekkor induló Nyugat munkatársa lett, 1910-ben a Petőfi Társaság tagja lett. 1917-től az Esztendő szerkesztője, Hatvani Lajos, Karinti Frigyes, Tóth Erpád mellett alapító tagja a Vörös Marti Akadémiának. 30-ban a Kisfaludi Társaság tagjává és a Magyar Penklub elnökévé választották, 32-ben francia becsületrenddel tüntették ki. A konzervatív írók támadására, hogy megmentse a budapesti nemzetközi kongresszust, lemondott a Penklub elnökségéről, a találkozón az elnöki tanács tagjaként vett részt. Kosztolányi 1936. november 3-án hunyt el Budapesten.
2: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témái... A Szentatya homiliája szombat este az Albanói tónál. A tavi zizanya körül imában egy test vagyunk. A pápa imája a körbenelt végén a tavi boldogasszony kegyszobra előtt. A Szentatya vasárnapi úrangyala imája. Legyünk mindig őszinték az Úrhoz, feltétlen bizalommal. Leó pápa homiliája az Albanói tónál. A tavi zizanya körül imában mindnyájan egy test vagyunk. Augusztus 29-én szombaton este 6 órakor Leó pápa szentmisét mutatott be az Albanói tópartján épült Madonna del Lago, tavi boldogasszony modern templomában, amelyet Szent VI. Pál pápa 1977. augusztus 15-én nagy boldogasszony napján szentelt fel. Leó pápa homíliájában arra buzdított, hogy továbbra is szeressünk, bocsássuk meg egymásnak, felajánlva magunkat élő, szent és Istennek kedves áldozatként. És ne csüggedjünk, ha nehéz is, a mi erőnk az Úrban van, és az ő segítségével minden lehetséges.
1: Sono lieto di celebrare con voi.
0: Örömmel ünneplem veletek a tóparti boldogasszony ünnepét, ahogyan azt néhány elődöm is tette a múltban. Szent VI. Pál, aki akarta és támogatta is e Máriának szentelt templom felépítését, és fel is szentelte azt. Valamint Szent II. János Pál pápa, aki itt kívánt megemlékezni róla és megújítani üzenetét, kezdte homiliáját Leó pápa. Az ige liturgia olyan szövegeket kínál számunkra, amelyek jól harmonizálnak ezzel a hagyományos eseménnyel. Az első olvasmányban Jeremiás próféta arról beszél, hogy ellenállhatatlanul vágyik válaszolni a kapott hívásra.
1: Mi hai sedotto, Signore, dice.
0: Uram, rászedtél engem, mondja, és én hagytam, hogy rászedjél. Szívemben valami égő tűzhöz hasonló volt, megpróbáltam megfékezni, de nem tudtam. Isten kinyilatkoztatta a prófétának, hogy anyja méhétől fogva ismerte és kiválasztotta őt, és hogy örök szeretette szereti népét.
1: E di amare il suo popolo di amore eterno.
0: Beszélt neki üdvözítő tervéről, ő pedig már nem tudott tovább hallgatni. Ellenállhatatlan késztetést érzett, hogy elvigye üzenetét mindenkinek, bár tudta, hogy ez azt jelenti, hogy olyan dolgokat fog mondani és tenni, amelyek sokaknak nem fog tetszeni. Szenvedéssel és félreértéssel kell szembenéznie, odáig menően, hogy egész napra a nevetség tárgyává válik. De a szeretet arra készteti, hogy népe javára cselekedjen, megalkuvás nélkül, mindvégig, hangsúlyozta Leó pápa. Ezt tanítja nekünk Jézus is az evangéliumban. Nemrég 5000 embert jól lakatott 5 kenyerrel és 2 hallal, majd további 4000 embert 7 kenyerrel és néhány kis hallal. Most ezen gesztusok sikerén túl elmagyarázza tanítmányai számára tettének messiási jelentését.
1: Il senso messianico di ciò che ha compiuto.
0: Ettől kezdve Jézus jelezni kezdte tanítványainak, Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvedni a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de harmadnapra föltámad. Elmagyarázza, hogyan fogja a számos csodatétel után véglegesen kinyilvánítani dicsőségét. Azáltal, hogy szabadon feláldozza életét, és felajánlja magát a kereszten megtört kenyérként. És meghatározza, hogy aki folytatni akarja a küldetését, annak ugyanezt kell tennie. Ha valaki utánam akar jönni, mondja, tagadja meg magát, vegye fel keresztét, és úgy kövessen engem. Jézus így tárja fel, hogy csak a szeretet üdvözít. Az a szeretet, amelyet Isten azzal mutatott meg nekünk, hogy emberré lett, meghalt és feltámadt értünk, és erre válaszol az a szeretet, amellyel mi is alázatosan felajánljuk magunkat neki és testvéreinknek. A mindennapi szeretet hűséges állatotosságában, valamint a legkülönlegesebb gesztusokban, időnként egészen a vértanúságig menően, ahogyan az sajnos ma is megtörténik sok keresztényjel a világ különböző részein. Szent Ágoston azt mondta, hogy az arató öröme megmutatja a vető szándékát.
1: Dimostra l'intenzione del seminatore.
0: És mi is szeretnénk magunkévá tenni az ő érzéseit. Isten segítségével fáradhatatlanul, mértékt nélkül szeretnénk elvetni végtelen szeretetének magvait mindenhol a világon, hogy legyen ma és mindig valaki, aki örülhet gyümölcsei learatásának. Sajnos nem mindenki érti a teremtő ezen álmának szépségét, jóságát és konkrét mi voltát, sőt sokan utópiának tartják. Azt mondják, oda tartani a másik arcodat is, az a veszteseknek való. Az elutasítás ellenére adni naív dolog. A határtalan megbocsátás pedig a gyengéknek való. Nem csoda. Még Péternek is nehezen ment ez az új és másfajta gondolkodásmód. Jézus azonban kategórikus marad. Csak a szeretet útja az élet útja. Ne áltassuk magunkat, jelentette ki Leó pápa. A gyűlölet és az erőszak semmi jót nem hoz. Csak pusztítást és halált. Mindig. Még akkor is, ha azok elszenvedett igazságtalanságokra adott válaszok. Minden nap látjuk ezt. A családi életünk apró dolgaitól kezdve, egészen a világ nagy színteréig. Mindez megerősíti azt, amit Jézus tanított nekünk. Aki meg akarja menteni az életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti az életét, én érettem, az megtalálja azt. Kedves fivéreim és nővéreim, folytatta a Szent Atya.
1: Cari fratelli e sorelle, abbiamo tanto bisogno di vita.
0: Annyira szükségünk van életre, reményre, nyugalomra és békére, önmagunkban, városainkban, a népek és nemzetek között. Ezért bármilyen seb, bármilyen sértés is érjen minket, ne engedjük, hogy a gonosz eltorzítsa emberségünket és megrontsa szívünket. Ne igazodjunk e világ mentalitásához. Továbbra is szeressünk, adjunk, bocsássunk meg, felajánlva magunkat élő, szent és Istennek kedves áldozatként, hogy megőrizzük és ápoljuk önmagunkban és másokban az isteni képmás végtelen méltóságát, amelyet lelkünkben hordozunk. És ne csüggedjünk, ha nehéz. A mi erőnk az Úrban van, és az ő segítségével minden lehetséges. A tó menti körmenet szertartása, amelyet hamarosan megteszünk, szintén erre emlékeztet minket. Jézus egy másik csodáját idézi fel, amely röviddel az előbb hallott események előtt történt, amikor a mester a galileai tengeren a vízen járva utolérte a megriadt tanítványokat, és a partra vezette őket, lecsendesítve a vihart.
1: Sedando la tempesta.
0: Pontosan akkor, amikor a legjobban megijedtek, kitéve az ellenszél kénye kedvének, arra buzdította őket, hogy legyen hitük és imádkozzanak, találjanak békét, és vele együtt folytassák az utat a kívánt cél felé. Ezzel a hittel veszünk mi is részt ezen az estén az eukarisztia ünneplésében, állapította meg Leó pápa. Az oltáron felajánljuk magunkat a kenyérrel és a borral együtt. Az Úr pedig egyesíti felajánlásainkat az övéivel, megszenteli azokat és visszaadja nekünk, átalakítva saját testévé és vérévé, hogy megosszuk azokat táplálékul az útra. Azután, mint a tanítványok, együtt elhagyjuk a partot, magunkkal víve Mária kegyképét, példaképünket és vezetőnket, hogy a kapott áldást a tó partján továbbadjuk egymásnak. Ezek egyszerű gesztusok, folytatta a pápa, amelyekkel megújítjuk Istenbe vetett bizalmunkat és gyermeki odaadásunkat Úrunk Szent Anyja iránt. És annál inkább is meghatóak, mert ahogy Szent VI. Pál szívesen emlékeztetett rá, az a gondosság teszi lehetővé őket, amellyel az itt élő kis közösség egész évben őrzi a békének ezt a helyét, hogy aztán ünnepélyes pillanatokban Isten egész népe ott összegyűlhessen, akárcsak Mária, aki befogadta Isten emberélet fiát méhébe és názáreti otthonába, hogy üdvössége aztán mindenkihez eljusson. Így a Mária tiszteletnek ez a helye
1: di devozione mariana
0: annak is jelévé válik, hogyan törekszik az egyház napról napra arra, hogy mindannyiunkat egy testé tegyen imádságban, érzésekben, elhatározásokban, együttlétünk rendetett és egyöntetű fejlődésében, annak a szeretetnek a szimbólumává válva, amellyel az Úr szentséges anyja által akart közel jönni hozzánk, mint egy közülünk, egészen odáig menően, hogy egyesüljön emberségünk nagy sokaságával. Gyűjjünk hát össze ma este Jézus és Mária, a fiú és az anyja körül, hogy egyesüljünk nem csak a tavon, hanem a világ minden éjszakáján, Isten jelenlétének megnyugtató tükörképeként és szeretetének ellenállhatatlan visszhangjaként, amely a szeretetre hív minket, zárta homíliáját a Szent Atya. A Szent Mise után a helyi hívek vállukra emelték a Tavi Boldogasszony szobrát és Leó pápa, valamint az asszisztencia kíséretében a közeli tópart Tropicana strandjára vitték, ahol felszálltak vele az ott várakozó pápai zászlós hajóra. Leó pápa hajó elején a szizonya szobra mögött ült és imádkozott, időnként áldást adva a tóparton felsorakozott híveknek. Kisebb hajók és sok kenó követte a pápai körbenetes bárkát, amely fél órás hajózás után kötött ki a pápai nyaraló alatti partszakasz San Giorgio strandján, ahol a Szent Atya imával fejezte be a szertartást és elköszönt a hívektől. A Szent Atya imája a körbenet végén a Tavi Boldogasszony kegyszobra előtt. Könyörögünk! Ó Mária, Szent Szűz, a figyelem és szolgálat asszonya!
1: O Maria Vergine Santa, Donna dell'ascolto e del servizio.
0: Gyermeki szívvel fordulunk hozzád. Anyai közben járásodra bízzuk az egyházat, hogy mindig hűséges legyen az evangéliumhoz, bátor legyen az ige hirdetésben, alázatos a szolgálatban és kitartó a szeretetben. Szerető oltalmadra bízzuk a föld minden népét. Tekints jó indulattal a háború által megsebzett gyermekeidre, és bátoríts mindnyájunkban a béke utáni vágyot. Ahol a gyűlölet nő, taníts minket a megbocsátásra. Ahol a félelem uralkodik, adjál újból reményt. Fordíts törődő tekintetedet a gyermekekre, az idősekre, a betegekre, a családokra, a fiatalokra, és mindazokra, akik magányban élnek. Támogasd azokat, akik felelősséget viselnek a közéletben, hogy mindig előmozdíthassák az igazságosságot, a szabadságot, minden egyes ember méltóságát és a közjót. Védj mindazokat, akik itt a környéken laknak, azokat, akik e tó körül dolgoznak, a zarándokokat és azokat, akik itt békét és nyugalmat keresnek. Add, hogy mindannyian, reált tekintve, megtaláljuk az utat, amely Krisztushoz, a világ egyetlen megváltójához vezet, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. A Szent Atya végül apostoli áldását adta jelenlévőkre és az eseményt követőkre.
1: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Filio, Espirito Santo.
0: A Szent Misén koncelebrált Vincenzo Viva püspök, a helyi albanói egyházmegye főpásztora, Tadeusz Rozmus atya, a Castel Gandolfói villanóvai Szent Tamás plébánia templom plébánosa, valamint a Szalézi rend vezetői, Gabriel Cruz, Pedro André és Fábio Attard atyák.

0: Leó pápa úrlangyala imája. Legyünk mindig őszinték az úrhoz, feltétlen bizalommal. A Szentatya augusztus utolsó vasárnapján ismét Castel Gandolfóban tartózkodott a szombatesti tóparti szentmise után. Délben az apostoli nyári rezidencia kapujában tartotta meg a déli úrlangyalai imádságot. A vasárnapi evangélium nyomán Péter és Jézus párbeszédét elemezte, amelyben az első tanítvány nem érti a mesterét, sőt ellene is szól, de mindvégig őszinte marad, és megtanulja a halálig menő engedelmességet is. A mai evangélium arról szól, hogy Jézus kinyilatkoztatja tanítmányainak közelgő húsvétja misztériumát. A messiásnak Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvedni a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de harmadnapra feltámad. Mindez nagyon távol van a tanítványok diadalmas és nagyhatalmú messiásra vonatkozó várakozásaitól, akinek segítségével legyőzhetik és eltaposhatják ellenségeiket. Már volt alkalmuk a vele töltött idő során elcsodálkozni számos gesztusán és szavain. Ez a végső üzenet azonban valóban minden várakozásukat felülmúlta. Különösen Péter fejezi ki ellenvéleményét, és feddi meg Jézus mondván, Isten mentsen, Uram, ilyesmi nem történhet veled.
1: Dio non voglia, Signore. Questo non ti accadrà mai.
0: Röviddel azelőtt felismerte benne a Krisztust, az élő Isten fiát, de most ehelyett, meglepődve és talán csalódva a hallottakon, ellentétben a gyönyörű hitvallásával, amit előbb tett, megfeddi őt. Úgy tűnik, mintha azt mondaná, igen, hiszem, hogy te vagy a messiás, de nem így üdvözül a világ. Buzgón mozdul, amelyet minden bizonnyal őszinte szeretett vezérel, és mégis tette, elgondolkodtat minket. Számunkra nem mindig könnyű megérteni és elfogadni Isten útjait, különösen akkor, amikor azok nagyon eltérnek a mieinktől. Ilyenkor a kísértés az, hogy a hit minden logikája ellenére azt gondoljuk, hogy az Úr téved, vagy ami még rosszabb, hogy nem hallgat meg minket, vagy nem törődik velünk. Ezzel a bizonytalansággal szembesülve Péter impulzivitása ellenére két fontos dolgot tanít nekünk. Az első az, hogy soha ne szakítsuk félbe, még ezekben a pillanatokban sem a párbeszédünket az Úrral.
1: Il dialogo con il Signore.
0: Sőt, hogy bizalommal mondjuk el neki még azt is, ha nehezen értjük, amit kér tőlünk. A második azonban az, hogy soha ne ítéljük meg Isten cselekedeteit,
1: non giudicare mai l'operare di Dio.
0: Hanem inkább alázatosan, imádságban hallgassuk meg, hogy mit nyilatkoztat ki nekünk a cselekedetei által, még akkor is, ha azok nem felelnek meg elvárásainknak. Az első apostol nagysága is éppen ebben nyilvánul meg. Jézus így válaszol neki, távozz tőlem, Sátán, és elmagyarázza neki és a többi tanítványnak, ahhoz, hogy az ő nyomába lépjenek, meg kell tagadniuk magukat, fel kell venniük keresztüket, és követniük kell őt. Péter ezt fogja tenni, miután meghallgatta őt, elfogadja a kihívást, és hűséges maradt Krisztus szavaihoz, akit megváltójának ismert fel egész életében, egészen a vértanúságig menően. Kérjük tehát az Urat, hogy hitéletünkben és imáinkban mi is ugyanolyan őszintességgel legyünk jelen, mint Péter, alázattal mondjuk el neki, mit érzünk igazán még akkor is, amikor szívünk összezavarodott, ugyanakkor pedig ápoljuk az ő engedelmességét magunkban, hogy elfogadjuk, amit kér tőlünk, még várakozásainkon felül is. Ebben segítse minket Mária, aki fia Jézus keresztje alatt is,
1: obediente ai disegni di Dio fin sotto la croce.
0: Engedelmeskedett Isten terveinek. Zárta 14. Leó pápa a Castel Gandolfóban elmondott úrangyala ima előtti beszédét. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben

Jézus Názáretben a saját városában lép a nyilvánosság elé. Az emberek először csodálják szavait, aztán egyre növekvő ellenállás támad bennük. A kezdeti elismerést hamar felváltja a harag, amikor Jézus emlékezteti őket, Isten gyakran nem a választott népen belül, hanem azon kívül cselekedett. Ezt igazolja a Szír Námán vagy a Szidoni özvegy példája. Ez a názáreti zsidók számára sértő volt, mert kizárólagos kiváltságnak tartották az isteni kegyelmet. Jézus szavai a szívük mélyéig hatolnak, de nem engedik, hogy megtérítse őket, inkább kitaszítják. Ez a jelenet pontosan megmutatja, milyen könnyű a vallásos külsőség mögött kemény szívűnek maradni. Amikor Jézus nem illeszkedik elvárásainkhoz, amikor nem azt mondja, amit hallani akarunk, hajlamosak vagyunk visszautasítani vagy elhallgattatni őt. A názáretiek nem tudták elfogadni, hogy az isteni küldetés egy közöttük felnőtt személyében, egy átlagos emberben jelenik meg. Isten azonban gyakran így lép közénk, nem rendkívüli eseményekben, hanem a mindennapi valóságon keresztül. Elfogadjuk-e Jézust úgy, ahogy hozzánk jön? A próféta sokszor nem távolból, hanem nagyon is közelről szól, és épp ezért nehéz meghallanunk. A názáretiek példája figyelmeztet, ne zárjuk be szívünket, amikor az Úr hozzánk szól.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. Az Éneklő Egyház 144-es, a Szent Vagy Uram 109-es és a 103-as éneke hangzik el. Még egyszer a számok, tehát az Éneklő Egyház 144-es és a Szent Vagy Uram 109-es és 103-as. Ez utóbbinak az első és a harmadik verszaka hangzik el a szertartás. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Kedves testvérek, a mai szentmisénket megholt hozzátartozókért, élő és elhunyt családtagokért ajánlom föl. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vessünk részt a szentmisén, ünnepelhessük az Úr szent titkait.

0: Gyanom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Erősség Istene, Te vagy a legfőbb jó, és minden jónak forrása, Ön szívünkbe irántad való szeretetet,

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, amikor nálatok jártam, nem választékos beszéddel vagy emberi bölcsességgel akartam hirdetni nektek Isten titkát. Elhatároztam ugyanis, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítetről. Gyöngeségem tudatában félve és nagyon elfogódva mentem hozzátok. Tanításom és ige hirdetésem ezért nem a bölcsesség elragadó szavaiból állt, hanem a lélek és az erő bizonyságából, hogy hiteteknek ne emberi bölcsesség, hanem Isten ereje legyen az alapja. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
2: Dicsőség neked, Isten.
0: Abban az időben Jézus elment Názáretbe, ahol egykor nevelkedett. Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Izaiás próféta könyvét adták oda neki. Kibontotta a tekercset, és éppen arra a helyre talált, ahol ez volt írva. Az Úr lelke rajtam, fölkent engem is, elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem, elérkezett az Úr esztendeje. Összetekerte az írást, átadta a szolgának is leült. Akkor a zsinagógában minden szem rászegeződött, ő pedig így kezdett beszélni. Ma beteljesedett az írás, amelyet az imént hallottatok. Mindenki helyeselt neki, és csodálkozott a fönséges szavakon, amelyek ajkáról fakadtak. Aztán így szóltak, hát nem József fia ez? Ekkor így szólt hozzájuk. Biztosan ezt a mondást szegezitek majd nekem, orvos, gyógyítsd önmagadat, a nagy tetteket, amelyeket, mint hallottunk, Kafarnaumban

0: tisztult meg csak a szíriai Námán. Ezt hallva a zsinagógában mind haragra gerjedtek, felugrottak, kiűzték őt a városból, városon kívülre, és felvezették arra a hegyre, amelyen a városuk épült. Odállították a szakadék szélére, hogy letaszítsák. Akkor ő áthaladt köztük, és eltávozott. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvérek! A mirünk Jézus Krisztus ott nevelkedik, és látták az ő egyszerűségét és a család egyszerűségét is, hogy mennyire látható volt az a benső egység és szeretet, amely eltöltötte a szent családot, az Isten iránt való hűség, jóság az embertársaik felé. Ezt nem írja a Szentírás, mintha nem is vették volna észre. Olybá tűnik a leírás olvasása után is. Ám Jézus szerette őket is, mikor már nem lakott ott, akkor visszament Názáretbe, hiszen ott nőtt fel, ott volt kisgyerek, ott játszhatott a többivel, akik már megnőttek. És tudta, hogy szombaton a zsinagógában ott van mindenki, aki csak mozog. Ilyen módon tehát szinte az egész, itt most a Szentírás városnak mondja, várossal találkozott. Igen, mert a szeretet a szülőföld iránt, az mindenkiben ott van. Az ő hazája egész Izrael volt, a szülőföld, ha nem is ott született, de mégis ott nőtt föl, az pedig Názáret. És amikor hallják a szavait, akkor boldogok, hogy jaj, milyen szépen tudja mondani, és így tovább. Mennyire igaz az, amit hallunk, és mennyire biztató, örömmel tölti el a szívüket. Aztán kezdődik az irítség, mint ahogy ilyenkor lenni szokott, hogy hát de hát ez ki? Hát Józsefnek, az Ácsnak a fia. Amikor Jézus ezt hallja, érzi azt az elvárást, amivel iránta vannak, hogy legalább ott is tegyen már egy pár csodát. Hát milyen boldogok voltak azok az emberek, akiknek a falujában vagy lakóhelyén csodát tett Jézus. Mennyit beszéltek róla. Ők is szerették volna ezt. De Jézus többet adott nekik. Olyan azt a tanítást, amelyet azóta is vallunk mindannyian, mert föltárta előttük az ő igazi nagyságát. Nem ember, az emberi tulajdonságok adják az ajkára a szavakat, hanem mert az Úr van, az Úr lelke van rajta. Az Úr lelke, aki fölkente őt, és örömhír vitelére kente föl. Nem annyira a csodákra, hanem tudja hirdetni az embereknek azt az örömhírt, amely örömhír mindenkinek, különösen az egyszerű embereknek, a szegényeknek, szabadulást hirdet a foglyoknak, itt elsősorban már a bűn foglyaira gondol Jézus, illetőleg maga a Szentírás. Vakoknak látást, hát ezt a csodáiban bizonyította, de igazán az értelmes és látó embereknek pedig azt a látást, hogy észrevegyék benne az isteni küldöttet, akit várnak, a messiást.

0: szabadulást visz az elnyomottaknak. És a legnagyobb, hogy elérkezett hozzájuk az Úr esztendeje. Azaz, az az idő, amelyet évszázadokon keresztül vártak az őseik, most ott van. Szemük előtt áll az, akit kívántak, akiért esedeztek, akiben bíztak, és akire a jövőjüket építették lélekben. De hát nem hisznek neki. Sőt, szinte káromkodás számba veszik mindazt, amit mond. És ezért kiűzik a városból, aztán szépen felviszik arra a hegyre, vagy keményebben, ahova a városuk épült, és megkapják a csodát. Nem tudják letaszítani, pedig ott áll a szakadék szélén egy újnyi lökés, és zuhan a mélybe, de nem. Jézus áthaladt közöttük, és nem megy többé vissza hozzájuk. Kemény ítélet. Isten végtelen szeretete az mind a kettőre képes. A végtelen szeretet visszautasítása. A végtelen szeretet, ha úgy tetszik, megbántása, az meghozza azt, hogy Isten visszahúzódik tőlünk. És a mai világnak talán ez a legnagyobb baja. Nem hallgat a jó szóra. Tapsolhat Istennek, amikor valami olyasmi történik, ami nekik tetszik. De belülről, amikor Isten szól hozzájuk, hogy mit tegyél és mit ne tegyél, akkor bizony süket fülekre talál. Mi magunk is észrevesszük családunkon, a családon belül is, és itt a nagyobb családra gondolok, hogy nem nagyon vagyunk próféták ott közöttük. Jézus mégis elment. Tudta ő ezt, hogy ez lesz. Mégis elment, mert szerette őket, a szíve, és az Isten emberi szíve parancsolta nekik. Az emberi szív, amely szeret, amely visszaemlékezett a gyermekkorra, és az isteni szív, mondjuk most képletesen így, aki megváltja őket. Kedves jó testvérek, tudjunk figyelni Isten szavára, hallgassunk rá, mert szeret, és ha visszautasítjuk, akkor nem biztos, hogy újra úgy jön el, mint ahogy megtapasztaltuk előzőleg. Adja Isten, hogy mindannyian tanuljunk a názáretieknek szomorú sorsából. Kérjük testvéreim, mennyei atyánkat, hogy minden munkánkat az ő dicsőségére végezzük.
1: Add, Urunk, hogy az anyagi világjavait a magunk és embertársaink földi boldogulására és örök üdvösségére használjuk. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy mindennapi munkánkban felismerjük szent akaratodat, és azt készségesen teljesítsük. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy munkatársainkkal jó együttműködésre törekedjünk, és így kölcsönösen elősegítsük a közösség javát. Hallgass meg, Urunk! Add meg nekünk a Szentlélek által a szelídséget, a jó szívűséget és a türelmet. Hallgass meg, Urunk! Add, hogy a mai napot bűn nélkül töltsük el, hogy majd este örvendezve köszönhessük meg jóságodat. Hallgass meg, Urunk!
0: Segítsd az élő család tagjait, akikért a szentmise áldozatot fölajánljuk, az elhunyt hozzátartozókat és családtagokat pedig vezesd az örök boldogság örömébe, hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Kérünk, Istenünk, cselekedeteinket előzd meg sugallatoddal, és kísért segítségeddel, hogy minden munkánkat mindig veled kezdjük, és amit elkezdtünk segítségeddel be is fejezzük, Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész atyaszentet házjavára.
0: Urunk Istenünk, szerezzen nekünk mindig üdvösséges áldást ez az áldozati adomány,

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd el rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: És hittel valljuk föl támadásokat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk néked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Úrunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Úrunk, a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent széned látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, az ő jegyesével, Szent Józseffel, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

Isten szeretete kiár a szívünkbe a Szentlélek által, azért bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól,

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak az Isten bárányának lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az életem.

Jézusunk lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogság a szűzanya, a magyarok nagyasszony a közben járására, adja nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adja nekünk te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, amelyet Szabó József Béla főegyházmegyei zenei főigazgató mutatott be, az éneket vezette és orgonán közreműködött Birincsik Péter. A felolvasó dr. Löffler Erzsébet volt, a technikai közvetítést Karkus István irányította. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Debner Ádámot hallják. Újraindul a Senior Akadémia Egerben és Jászberényben. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét érdekes témákkal várja a tanulni vágyó idősebb korosztálytagjait a 2026-27-es tanév őszi félévében. Holnaptól, tehát szeptember 1-től nyílik meg a jelentkezés lehetősége. A részletekről és a jelentkezés módjáról az intézmény honlapján lehet bővebben tájékozódni. A Vekerle lakásépítési programra akár 2 milliárd eurónyi forrás állhat rendelkezésre, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a hétvégén. Vitézy Dávid szerint a hazahozott uniós forrásokból 550 millió eurót fordítanak a programra, amelyet banki és piaci társfinanszírozás egészíthet ki. Kiemelte, a lakhatási válság megoldása ma már elképzelhetetlen az állam aktív szerepvállalása nélkül. A program célja lesz, hogy ösztönözze a lakásépítést és javítsa a lakhatási feltételeket. Az állami vagyon visszaszerzésével kapcsolatos vizsgálatok és büntetőeljárások rövidítése érdekében helyezett kilátásba jogszabálymódosításokat a miniszterelnök. Magyar Péter bejegyzésében a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal kapcsolatos vádakra reagálva azt írta, az új hatóság hiteltelenítését elutasítja, mert a létező legerősebb hivatal felállítása a kormány célja, szakmailag elkötelezett és megalkuvást nem tűrő vezetőkkel. Évvégéig teljes tisztújítást tart a kereszténydemokrata néppárt, erről a Lakitelken tartott országos választmányon döntöttek a küldöttek. Semmén Zsolt, a KDNP elnöke a választási vereség okait elemezve rámutatott, éveken át tartó 1% alatti gazdasági növekedéssel soha senki nem tudott választást nyerni. Politikai okként jelölte meg, hogy az előző kormány a jobb szélre csúszott a többi között a migrációs vita és az uniós konfliktusok miatt. Semmén Zsolt a Tisza kormányról szólva közjogilag érvénytelennek nevezte, ami a köztársasági elnökkel és az alkotmánybírósággal történt, mert alapvető jogelvekkel szemben születtek a döntések, indokolt. Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus lemondott a Magyar Corvin-Lánc testületben betöltött tagságáról és a Corvin-Láncról, amely a magyar tudomány, irodalom és művészet kiválóságait ismeri el, értesült a Telex. Krausz Ferenc a portál megkeresésére azt írta, döntésének fő oka, hogy a testület működése és az a szerep, amelyet véleménye szerint fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. A hírportál szerint a testület nem állt ki Krausz Ferenc mellett, amikor az által alapított élvonal tehetséggondozó alapítványt szakmailag megalapozatlan állítások alapján sorozatos támadások érték. Szeptember 1-től visszatér a megszokott munkarend a fővárosi cégeknél, miután helyreállt az energiellátás, közölte a főpolgármester. A rendkívüli hőség és aszály miatt augusztusban energia- és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, egyebek mellett korlátozták a közösségi közlekedés energiafelhasználását, leállították a díszvilágítást és a szökőkutakat, emlékeztetett Karácsony Gergely. A BKK és a BKV intézkedései több mint 1000 megawattóra energiamegtakarítást eredményeztek. Izland továbbra is az Európai Unió egyik legközelebbi és legmegbízhatóbb partnere marad az európai gazdasági térségen belül, jelentette ki az Európai Tanács elnöke. António Costa az izlandi miniszterelnökkel egyeztetett a Szigetországban tartott népszavazás eredményéről, amelyen az izlandiak többsége úgy döntött, az ország ne újítsa meg a korábban felfüggesztett csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél sokfelé megélénkül, helyenként felerősödik. A csúcshőmérséklet 32-34 fok körül alakul. Az esti éjszakai órákban lesz lehetőség annak, hogy helyenként záporok, esetleg zivatarok alakuljanak ki. Híreinket hallották.
2: Szentek, szentéletű emberek.
3: Születetlen Szent Rajmund, nonnátus, fogolykiváltó szerzetes. Rajmund Cardona városában született 1204-ben, ott halt meg 1240. augusztus 31-én, csak 36 évet élt. Ez a furcsa elnevezés, születetlen, nonnátus latinul, onnan ered, hogy mielőtt édesanyja világra hozta volna, az édesanyja meghalt. Így az orvos úgynevezett császármetszéssel segítette a világra az anyában még élő gyermeket. Spanyol földfia, a katalán Cardom városából származik. Apja elszegényedett gróf volt, aki nagy gonddal nevelte fiát, azt remélve, hogy majd általa visszajön a régi családi dicsőség. Jó tanuló volt, de korán jelét adta annak, hogy hívja őt az Úr. Észrevette ezt édesapja is, ezért Rajmond elvonult a hegyek közé, hogy ott legeltesse a nyájat, és maga vezesse a mezei munkákat. Állt ott egy kis kápolna, amely Szent Miklós tiszteletére építettek. Oda járt el minden nap, és kérte Istent, segíts el őt szent szolgálatára. Apja ezt nem nézte jó szemmel, ezért elküldte Barcelonába, hogy magasabb körökben foroghasson. Ő azonban ott is megőrizte előbbi imádságos életét. Bőtölt, testét sanyargatta, és sokat imádkozott azért, hogy apja engedélyezze szerzetbe való vonulását. Végül is édesapja beleegyezett, s ő beléphetett a nolaszkói Szent Péter által alapított fogolykiváltó rendbe. Ott áldozatul adhatta életét embertestvéreiért. 3 év múlva nolaszkói Szent Péter maga mellé vette őt is első fogolykiváltó útjára. Aztán még 3-szor küldte el Algírba. Hatalmas pénzösszegek ellenében sok keresztény foglyot szabadított ki a mohamedánok kezéből. Amikor a pénz elfogyott, akkor saját magát ajánlotta fel cserébe keresztény testvéreiért. A mohamedánok beleegyeztek, de mivel pap volt, kiengedték, és a városban szabadon járt kelt. Vigasztalta a keresztény foglyokat, és nekifogott a mohamedánok térítésének. Amikor néhány előkelő is megtért, feljelentették és halálra ítélték. Csak azért nem végezték ki, mert hatalmas összegre számítottak a kiváltóktól. Ő azonban tovább térített. Akkor megkötözve végighurcolták az utcán, tüzes vassal átjukasztották ajkát, és nagy lakatot tettek szájára, hogy többé ne tudjon prédikálni. Egy falhoz kötözve élt így 8 hónapon át. Nolaszkói Szent Péter végül is összekoldulta a szükséges pénzt, és kiszabadította. 9. Gergely pápa bíborossá és tanácsadójának nevezte ki. Útban volt Róma felé, amikor meghalt. 1240. augusztus 31-én. 7. Sándor pápa szenté avatta 1657-ben. Csodálatos Isten az ő szentjeiben. Ezt látjuk születetlen Szent Rajmond életében is. Kérjük a szentek közbenjárását, hogy amiben tudjuk, kövessük az ő példájukat, és élvezzük mindig közbenjáró segítségüket.
4: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Uram, szükségem van rád, hogy nap mint nap taníts, mert minden napnak megvan a maga kívánsága és baja. Áldj meg, Uram, a lelkiismeret világosságával, hogy érezzem és értsem sugallataidat. Fülem sükettséggel vert, nem hallom hangodat, szemem zavaros lett, nem látom jeleidet. Csak te élesítheted hallásomat, és teheted világosabbá látásomat, egyedül te tisztíthatod és újíthatod meg szívemet. Taníts meg arra, hogy lábaidhoz üljek, és szavadra hallgassak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, programajánlónk következik. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál kiemelt partnereként és főtámogatójaként a Miskolci Egyetem idén is páratlan élményeket kínál a kultúra és a filmek szerelmeseinek. A Cineversity szabadtéri ingyenesen látogatható programjában filmvetítéseket, könnyű zenei koncerteket és filmes témájú beszélgetéseket kínál szeptember 5 és 12 között a Csengei kertben, a Lilafüredi Anna Barlangnál, a Szelete Park látogatóközpont parkjában és az Egyetemvárosban. A Miskolci Egyetem és a Cinefest közös kertmoziában szeptember 5 és 8 között minden este 20.30-tól tartanak vetítéseket, az egyik csata a másik után, az Itt érzem magam otthon és a Zúzógép mellett. A program egyik legnagyobb szenzációja szeptember 8-án 20.30-kor érkezik. Ekkor látható Enyedi Ildikó Csendes barát című alkotása, amely ember és növény különleges kapcsolatát mutatja be. A fesztivál hét végén a zene veszi át a főszerepet a Csengei kert színpadán két kultikus zenekar fellépésével, szeptember 11-én a 30Y, szeptember 12-én pedig a Kis Csillagás színpadra. A 20 órakor kezdődő koncertekre a belépés ugyancsak ingyenes. John Baptiste basobora atya szeptember 19-én és 20-án Fűzérradványban, a római katolikus templomban 14 órától tartja a hétvégi lelki gyakorlatot, szeptember 21-én Miskolcon, a Diósgyőri római katolikus templomban 18 órától lesz imaest vele, szeptember 22-én Egerben, a ciszterci templomban 17 órától kezdődik az imaest. Részletek a Hegyközi Karizmatikus Megújulás Facebook oldalán. Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg a közönségét szeptember 12-én 18.30-tól zenével és varázslattal telik meg a budapesti Hősök tere. Magával ragadó, meseszerű dallamok várják a gyerekeket, tinédzsereket és felnőtteket, és most először a Budapesti Fesztivál Zenekar gyerekkórusa is megszólal. Engedd el címmel gondolatébresztő találkozás lesz az elengedés témájával. Péterfi Judit könyvszerző műsorvezető és Pataki Zita televíziós személyiség pszichológus beszélgetnek szeptember 3-án 18 órától a Népkerti Vigadóban Miskolcon. Fedezd fel Miskolc hangulatát egy különleges élmény sétán, avagy pincetúrán a történelmi avasi pincesoron borkóstolóval. Szeptember 5-én szombaton 14 órától. A városnéző séta a Turinform irodától indul, majd a belvároson áthaladva érintik a nyüzsgő színvaterasz környékét és a Miskolci Nemzeti Színház épületét, ahol még egy különleges szerelmi történet is megelevenedik. Ezt követően pár perces sétával a város zajos forgatagából megérkeznek a természetbe, az avas hangulatos pincéi közé, ahol Miskolcnak egy teljesen más atmoszféráját ismerhetik meg. A program létszáma korlátozott, ezért érdemes időben jelentkezni, az időtartam körülbelül 3,5 óra. Szeptember 7-én 21 órától a 22. Cinefest keretében hobó akusztikus koncert lesz a Grizzly Music Pubban. 10. alkalommal lesz Borsodabolcs-Zemplén vármegyei közfoglalkoztatási kiállítás és vásár szeptember 8-án kedden délelőtt 10 órától. Több mint 60 kiállító mutatja be a vármegye sokszínűségét, helyi finomságok, házi készítésű termékek, kézműves alkotások, különleges ízek, kóstolók és látványos bemutatók várják a látogatókat. Kedves hallgatóink, programajánlónkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: 8 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Wekerle lakásépítési programra akár 2 milliárd eurónyi forrás állhat rendelkezésre, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a hétvégén. Vitézi Dávid szerint a hazahozott uniós forrásokból 550 millió eurót fordítanak a programra, amelyet banki és piaci társfinanszírozás egészíthet ki. Kiemelte, a lakhatási válság megoldása ma már elképzelhetetlen az állam aktív szerepvállalása nélkül. A program célja lesz, hogy ösztönözze a lakásépítést és javítsa a lakhatási feltételeket. Az állami vagyon visszaszerzésével kapcsolatos vizsgálatok és büntetőeljárások rövidítése érdekében helyezett kilátásba jogszabálymódosításokat a miniszterelnök. Magyar Péter bejegyzésében a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal kapcsolatos vádakra reagálva azt írta, az új hatóság hiteltelenítését elutasítja, mert a létező legerősebb hivatal felállítása a kormány célja, szakmailag elkötelezett és megalkuvást nem tűrő vezetőkkel. Évvégéig teljes tisztújítást tart a kereszténydemokrata néppárt, erről a Lakitelken tartott országos választmányon döntöttek a küldöttek. Semmén Zsolt, a KDNP elnöke a választási vereség okait elemezve rámutatott, éveken át tartó 1% alatti gazdasági növekedéssel soha senki nem tudott választást nyerni. Politikai okként jelölte meg, hogy az előző kormány a jobb szélre csúszott a többi között a migrációs ita és az uniós konfliktusok miatt. Semmén Zsolt a Tisza kormányról szólva közjogilag érvénytelennek nevezte, ami a köztársasági elnökkel és az alkotmánybírósággal történt, mert alapvető jogelvekkel szemben születtek a döntések, indokolt. Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus lemondott a Magyar Korvin-Lánc testületben betöltött tagságáról és a Korvin-Láncról, amely a magyar tudomány, irodalom és művészet kiválóságait ismeri el, értesült a Telex. Krausz Ferenc a portál megkeresésére azt írta, döntésének fő oka, hogy a testület működése és az a szerep, amelyet véleménye szerint fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. A hírportál szerint a testület nem állt ki Krausz Ferenc mellett, amikor az által alapított élvonal tehetséggondozó alapítványt szakmailag megalapozatlan állítások alapján sorozatos támadások érték. Szeptember 1-től visszatér a megszokott munkarend a fővárosi cégeknél, miután helyreállt az energiaellátás, közölte a főpolgármester. A rendkívüli hőség és aszály miatt augusztusban energia- és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, egyebek mellett korlátozták a közösségi közlekedés energiafelhasználását, leállították a díszvilágítást és a szökőkutakat, emlékeztetett Karácsony Gergely. A BKK és a BKV intézkedései több mint 1000 megawattóra energiamegtakarítást eredményeztek. Izland továbbra is az Európai Unió egyik legközelebbi és legmegbízhatóbb partnere marad az európai gazdasági térségen belül, jelentette ki az Európai Tanács elnöke. António Costa az izlandi miniszterelnökkel egyeztetett a Szigetországban tartott népszavazás eredményéről, amelyen az izlandiak többsége úgy döntött, az ország ne újítsa meg a korábban felfüggesztett csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Nepálban meghaladta a 800-at a halálos áldozatok száma, és több mint 3000 ember tartanak eltűntként nyilván a természeti katasztrófa után. A hatóságok több mint 3700 embert mentettek ki, a kutatás pedig folytatódik a sárral elöntött alagutakban is, ahol több mint 100 ember rekedhetett. A kínai és nepáli hatóságok közben további lehetséges áradás veszélyére figyelmeztettek. Nepálban a hatóságok többször is árvízriasztást küldtek a mobiltelefonokra. Nőtt a halálos áldozatok száma az ukrajnai Bucsa körzetében. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök beszámolója szerint 38-szor emelkedett a Kijev melletti faluban kialakított lőszerraktár elleni orosz dróntámadás halálos áldozatainak száma. 20-an megsebesültek, 4 embert keresnek. Ez volt az egyik legtöbb áldozattal járó orosz támadás, amely Kijev egyik külvárosát érte, azóta, hogy Oroszország több mint 4 éve megtámadta Ukrajnát. Közben az orosz védelmi minisztérium bejelentette nagyszabású csapásokat készít elő Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen. A lépéssel meg akarják torolni az orosz területek elleni ukrán támadásokat. Felborult egy több mint 260 utas szállító komp Észak-Ciprus partjainál. A BBC szerint a balesetben 7 elhunytak és 23 ember eltűnt. A nikóziai török nagykövet arról tájékoztatott, a kompon utazó 259 utas és 8 főnyi személyzet többségét kimentették. Konkrét számokat nem említve, halálos áldozatokról is beszámolt, hozzátéve, hogy több embert kórházba szállítottak. A CNN türk hírtelevízióban 150-nél több utas megmeneküléséről számoltak be. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül, helyenként felerősödik. A csúcshőmérséklet 32-34 fok körül alakul. Az esti éjszakai órákban lesz lehetőség annak, hogy helyenként záporok, esetleg zivatarok alakuljanak ki. Híreinket hallották.
0: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak.
4: Napköszöntő. Reggeli magazin.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus 2026. augusztus 31-én hétfőn reggel a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Ádám, a technikai pultnál pedig Karkus István ül. Rádiónk elnöke Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bercesi András, és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Gróf Széchenyi Zsigmondtól származik, és így hangzik: a fantáziát kárpótlásul kaptuk azért, amik nem vagyunk, a humorérzéket pedig vigaszképpen azért, amik vagyunk. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé 14 óra előtt. Hamarosan kezdődik a játék, kvízjátékunk lesz a mai reggelen, várjuk hívásukat, telefonszámunkon, és nyerhetnek tőlünk egy páros mozibelépőt és könyveket. A mozibelépő Miskolcra szól. Közben pedig bejátszással is készültünk. Az LKM zenekart mutatjuk be Önöknek, a saját szerzeményeket játszó rock együttes három tagja lesz a vendégünk, akikkel kezdetekről, bulikról, tervekről, zeneszerzésről és első lemezről is beszélgetünk. Rövid bejátszásunkban Parai Tibort hallják.
7: Próbálunk belecsempészni, ha nem is sokat, mert ugye egy rockzenekarba elég érdekesnek találták sokan először, hogy lesz nálunk szaxofon, de olyan szépen először egy számra kértük meg, hogy fújjon a seprűdalba.
8: Így van, az
7: a seprűdalba. Másodszor mondtuk, hogy akkor már legyen a horgászdalba is, és akkor utána még ebbe, még abba, és már most ott tartunk, hogy a felébe, már lemeznek a felén fújott a szaxofont. Igaz, hogy van, ahol csak egy nagyon kicsiket, de szépen hozzáteszi azt, ami szerintünk beleillik a zenébe, meg hát a közönségnek is nagyon tetszik, amit ő beletesz.
6: Tehát hamarosan játékidő, tartsanak velünk, és ha tehetik, játszanak velünk. 9-től hírek, majd kezdődik Közélet című műsorunk. Adásunk tartalmából megjelent Kovács Tibor mítosz.

0: Van, folytatjuk a székelyföldi tusványosi találkozóról készült összeállításunkat. A Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak a mezőgazdaság a háborúk és környezeti kihívások árnyékában címmel. Most Papp Zsolt György országgyűlési képviselőt, a Parlament Agrár és Élelmiszergazdasági Bizottságának alelnökét hallják.
1: Az értékesítés, meg a vevői kapcsolattartás, a kommunikáció. Egy piac egy remek lehetőség, amikor tud beszélni az előállító és a vásárló, vagy a fogyasztó és a feldolgozó, ahol van visszacsatolás. Az egy remek lehetőség, de nem jár mindenki piacra. Nincs mindenhol olyan piac, nem jár mindenki a termékeivel piacra. Itt van a legnagyobb hiátusa még ezeknek a termékeknek. Tehát, hogyha már van alapanyagunk és fel tudjuk dolgozni, összekötni a találkozási pontot, a vevőt és az eladót, mert hogy az áru jó, az árunak van gazdája, a minősége kiváló. Most már csak azt kellene megtanítani, hogy hogyan lehet ezt eljutatni a fogyasztóhoz. Sok-sok kezdeményezés van, akár online, akár helyi boltokban, de ez még kevés. Én azt gondolom, hogy ez a részét kell erősíteni, mert ez egy recipőbe jár.
0: Kilátó című regionális műsorunkban Szabó Népataki Adrien, az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei érdekvédelmi egyesülete kommunikációs felelőse lesz a vendégünk, akivel a szervezetről, rendezvényekről, kihívásokról, sorstárs közösségekről, társadalmi elfogadásról is beszélgetünk, és tanácsot is adunk a diagnózist kapó szülőknek. Következzen bejátszásunk a műsorhoz.
2: Ér egy kicsikét összeesni, ér sírni is esténként, úgy, hogy a gyerkőt ne lássa. Én azt szoktam mondani, hogy először próbálják meg otthon a szülő, a felnőttek ezt elfogadni. Nem először azt kell keresni, hogy gyerkőcnek mi lesz az út és hova fog menni. Én azt mondom, hogy először a szülőnek kell ezt feldolgozni. Nyugodtan üljenek le. Ha kell, akkor hívjanak fel minket, mert vannak ilyen beszélgetéseink, és nagyon szívesen meghallgatjuk őket. Először nekik kell elfogadni. Én azt mondom, hogy ez sokkal-sokkal nehezebb amúgy a szülőnek először megtanulni. Én ezt nagyon jól tudom, mert nekünk is nem itt született, nem ekkor kaptuk meg, hanem egyszer csak úgy jött a pofon, hogy na akkor most már pedig ez a helyzet, hogy ő nem lesz már egészséges.
0: 10 órától hírek, majd kezdődik Mindennapi Egészségünk című adásunk. Mai egészségügyi műsorunkban Bíró Miklós kóccsal, a Vakok és Gyengénlátók Heves megyei szervezetének elnökével beszélgetünk a tanácsadás módjairól, a különleges, általa természetben vezetett beszélgetések sokszínűségéről.
3: Bemegyek egy rendelőbe, ott is az ajtó másik oldalán akár behallgatózhatnak. De egy erdőben, ha megyünk egy erdei ösvényen, ha megyek egyedül, ott senki nem lát engem, senki nem hal. A fák nem fognak értékítéletet tartani, nem fognak ítélkezni felettem. Ha ketten megyünk, ott is egy hatalmas, onnan is leesik minden ilyen dolog. Tehát én ezért szeretem azt, hogyha így kimegyünk egy ilyen sétára, az egyik olyan, hogy még könnyebben azonosulni tud saját magával, saját magára tud figyelni, és nem a külvilágra.
0: 11 órától hírek, majd kezdődik Mesterségem címere című adásunk. Az Aktelken élő koltai házaspár tagjai, Koltai Gábor és Koltai Krisztina együtt élnek a természettel, és életük fő küldetésének tartják a természet szeretetének hirdetését. Erre az évek alatt különböző programokat is kitaláltak, például a most hétvégén immár negyedik alkalommal megrendezett somünnepet. Erről készített összeállítást a műsorszerkesztője Farkas Erzsébet, aki a helyszínen számos riportot rögzített. Ezeket a hanganyagokat más műsorainkban tematikusan szerkesztve is meghallgathatják, mint ahogy a mai Mesterségem címere című műsorunkban, melyből következzen most egy részlet.
4: Tulajdonképpen a nap fénypontja ebéd után az volt, hogy elmentünk a toronyhoz, és elültettük a negyedik fánkat, a hit, reménység és szeretet fáját, és igazából ugye, ami a legnagyobb boldogság számunkra az, hogy Böbi ültette el a Szent István Rádió nevében a gyönyörű kis termősomfácskát egyetemben Judit nénivel, és ami még tetézte ezt a gyönyörűséget, az, hogy mindketten hozzászóltak az ültetés után ehhez az akcióhoz, és leleplezték a keresztet, az égre mutató keresztet, ahol tulajdonképpen be van vésve a kőbe az, hogy Aktelki Somünnep és 2026.
0: 11.30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap

0: se hangzik el. Kosztolányi Dezső a 40 éves című költeményét Papp Zoltán mondja el. Ezt az órát a Napi Mája zárja, délben harang szó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot, ezután egyházi hírekkel jelentkezünk, majd evangéliumot sugárzunk magyar-szlovák, roma és német nyelveken. Szentek, szent életű emberek című műsorunkban születetlen Szent Rajmond életét ismerhetik meg, majd Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk. 12.45-től a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Neuma című műsorunkat hallhatják, ezután pedig a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Ezt követően 14 óra előtt pár perccel hallhatnak legközelebb műsorismertetést. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas időtöltést kívánok minden munkatársam nevében. Most zenélünk, majd kezdődik a játék. Ha tehetik, tartsanak velünk ebben az órában is.
1: Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10-et.
0: Kedves hallgatóink, játékidőnk kezdődik. Hamarosan megtudhatják, hogy melyik az a három kérdés, amit meg kell tudni válaszolni ahhoz, hogy megnyerjék tőlünk a nyereményeinket. De előbb a nyereményekről. Két könyvet is hoztunk a mai reggelre, amit szeretnénk, ha megnyernének tőlünk, és van egy páros miskolci mozi belépőnk is. Az Uránia és a Béketerem kínálatából lehet kiválasztani, hogy melyik filmet néznék meg. Technikus kollégámnak jelezzék, hogy melyik nyereményt szeretnék elvinni a helyes megfejtésért. És akkor jöjjenek a kérdések. Ki tervezte a parlament épületét? Ybl Miklós, Steinl Imre, Sulek Frigyes vagy Lechner Ödön? Melyik év? Augusztus 31-én volt a Nagy Árvíz Miskolcon, 1857, 1862, 1878 vagy 1881. Illetve melyik tengerpartján fekszik Fiume városa? A Jón, az Égei, a Fekete vagy az Adriai? Számunk 36-os körzet 510-610, erre várjuk a helyes megfejtéseket, egészen 8.50-ig. Most zenélünk, utána meghallgathatják még egyszer a mai három kérdésünket, és bejátszással folytatjuk majd játékidőnket, méghozzá az LKM zenekart mutatjuk be Önöknek. Rock zene szól a ma reggeli játékunkban, fogadják szeretettel. A saját szerzeményeket játszó rock együttes három tagja lesz a vendégünk, közben pedig hívjanak minket a megfejtésekkel, és nyerjenek tőlünk vagy egy szép könyvet, vagy egy páros mozi belépőt.

0: Az LKM zenekar zenélt az elmúlt percekben, és hamarosan beszélgetünk is a zenekar három tagjával, de most emlékeztetek mindenkit a játékidőnkre, mert csörög a telefon, a Szent István Rádió telefonszáma, helyes megfejtésekkel a hallgatóink hívnak minket, tegyenek önök is így, ha még nem tették, tehát a kérdéseink Ybl Miklós, Steindl Imre, Sulek Frigyes vagy Lechner Ödön tervezte a parlament épületét. Ez az első kérdésünk, aki hallgatta a reggeli kalendáriumot, könnyebb helyzetben van, de annyit elárulok erről a személyről, hogy 1839. október 29-én született Pesten, és 1902. augusztus 31-én hunyt el Budapesten. Magyar építész, a Magyarországház tervezője, műegyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Melyik év augusztus 31-én volt a nagy árvíz Miskolcon? Ez a második kérdésünk, a lehetőségek pedig 1857, 1862, 1878 vagy 1881. Annyit segítek, hogy hajnalban történt, amikor a Bükkből lezúduló áradás elpusztította a belvárost. A Bükkhegységben lehullott rendkívüli mennyiségű csapadék miatt a Szimva és a Pece patak percek alatt félelmetes sebességgel áradt meg, a víz percenként fél métert emelkedett, a belvárosban 2-3 méteres magasságot is elérte a hömpölygő víz. Miskolcon 2182 ház dőlt össze, vagy rongálódott meg súlyosan, a város épületeinek a fele károsodott. 277 ember vesztette életét, a környékbeli településekkel együtt az áldozatok száma 400 főt is elérte. Sokakat nem a víz folytott meg, hanem az összeomló vályogházak temettek maguk alá. Tehát melyik évben történt ez a tragédia, ez a második kérdésünk, a harmadik pedig melyik tengerpartján fekszik Fiume városa, a Jón, az Égei, a Fekete vagy az Adriai. Segítségként elárulom, hogy Rijeka a jelenlegi horvát neve, az ország legfontosabb kikötője, 2020-ban Európa kulturális fővárosa is volt. Az ókorban illír, majd római település is volt itt. Tehát melyik tengerpartján fekszik Fiume városa, Jón, Égei, Fekete vagy Adriai? Ha tudják mind három megfejtést, akkor tárcsázzák a 36-os körzet 510-610-es telefonszámot, és válasszák ki, hogy könyvet szeretnének-e nyerni, vagy moziba mennének másodmagukkal. A Béketerem vagy az Uránia teremben vetített filmek közül választhatják ki a normál áras jegyek közül, hogy melyik filmet néznék meg, de technikus kollégámnak jelezzék, hogy melyik sorsolásba szeretnének bekerülni. Bejátszással folytatjuk adásunkat, az LKM zenekart mutatjuk be. Az együttes három tagjával beszélgetek, saját szerzeményeket játszó rock együttesről van szó, kezdetekről, bulikról, tervekről, zeneszerzésről és első lemezükről is lesz szó. A pénteki iránytűből hozok részleteket, és természetesen játékidőnkben ők muzsikálnak. Bejátszásunk következik. Az LKM zenekar tagjait, három tagját köszöntöm szeretettel a stúdióban. Sziasztok, egy bemutatkozással kezdjük.
1: Sziasztok, én Csongi vagyok, a zenekar mikrofonkezelője.
2: Szerbusztok, én Parai Tibor vagyok, az LKM zenekar gitárosa.
3: Sziasztok, Kis Norbert vagyok, az LKM zenekar szaxofonosa.
0: Mi is az az LKM, minek a rövidítése?
1: Na igen, ez a kérdés ez mindig felmerül. Igazából ugye mindenki arra gondol, hogy Lenin kovászati művek, na ez az egy, ami biztos, hogy nem. Ezen kívül bármi, amit ebbe a mozaik szóba bele tudsz tenni, tehát lehet kérek még, mostanában a lángolt kolbász mustárral nagyon megy, múlt héten hallottak majd is, hogy lököm, leánykarban tartó manufaktúra, de volt már több megfejtés, tehát várjuk továbbra is.
0: Mikor alapult a zenekarotok?
2: Hát kb. 4 éve alakult a zenekar, azóta azért volt egy pár tagváltás, de van már most 3 éve együtt van a zenekar.
1: Nagyjából stabilan.
2: Egy kiválás volt azóta, egy kicsit sajnáljuk, mert jó gitáros volt, aki velünk játszott, és hát ha ezt meg lehet ragadni itt az alkalmat, ezúton is keresünk szóló gitárost. hogyha esetleg valakinek felkeldi az érdeklődését a zenénk, és szeretne zenélni, akkor
1: vannak azért kritériumok, tehát legyen hangszere, tudjon rajta játszani tőlem egy kicsit jobban, mondjuk az nem olyan nehéz, és akarjon, legyen lelkes, aztán meglátjuk, jöhet bárki. Fiúk, lányok, vegyesen.
0: Hány tagú jelenleg a zenekar?
1: 6.
0: 60 vagytok.
1: Jó szám? 6.
2: Jó, 60.
1: Igazából most jelenleg 5, de egyébként 6 lenne, tehát ugye dob, basszusgitár, 2 gitár, szaxofon, és én mint mikrofonkezelő, és csörgős. Meg egyébként 3-szög szólózni is nagyon tudok.
0: Hogy telt ez az évetek, ez az első év akkor így, amikor kiadtátok a lemezt, és a 4 év után gondolom összegyűlt akkor a repertoár, hogy egy lemezt kiadjatok, itt van a kezemben, erről fogunk beszélgetni, erről is fogunk beszélgetni, de mondjuk ez a nyár például, hogy telt?
1: Ez a nyár, ez eddig nagyon gyorsan. Tehát most vettem észre, hogy augusztus 20-a elmúlt, itt a vége. Én kezdeném előről, ha lehetne, ha csak ne legyen ennyire meleg, mint ami volt, de azt is kibírtuk, tehát tudtuk kezelni megfelelő mennyiségű söritallal, mert értünk hozzá, meg még jól is csináljuk. De tényleg, tehát a basszusgitárosunk egy nagyon finom sört főzött a legutóbb, hamar elfogyott.
0: Sok fellépés volt?
1: Most a nyáron? Hát igazából ugye volt a Mexikóvölgyben egy nagyon jól sikerült bulink, ott megdöntöttük a nézőcsúcsot, meg nem is tudom,
2: Rudolf telepen voltunk.
1: Az május vége volt, vagy június eleje, valami ilyesmi, de akkor is már jó idő volt.
2: Játszottunk az ifjúsági házba itt Miskolcon.
1: Ugye a Kornerbe szoktunk
2: játszani, ott azért elég sűrűn.
1: Korábban játszottunk a Vasgyári közösségi házba is. Tehát azért hál' Istennek vannak megkeresések, egyre több, a nézőszám is egyre több, akik eljönnek, és ugye szájról szájra terjed a hírünk, mint a herpesz, de ez egyelőre nekünk jó.
0: Meséljetek erről az albumról, a megszületés körülményeiről, már a műfajról is beszéljünk, rock.
2: Biztos. Hát hagyományos rockzenét játszunk, szerintem ez a legjobb megfogalmazás, vannak benne ugyan egy kicsit ilyen bohókásabb számok, ilyen szórakoztató szám is van benne, kettő.
1: Táncos
2: mulatságos is lehetne. A lényege az ennek a lemeznek, hogy mi nem tribüt zenekar vagyunk, hanem mi teljesen saját számokat játszunk, saját magunknak írjuk a zenét, a szöveget, mindent, és hát ezt volt először nehéz elérni, hogy ezt elfogadtassuk magunkat, de hál' Istennek úgy néz ki, hogy sikerült. Nagyon tetszik az embereknek, most már egyre többen keresnek minket. Jók a visszajelzések. Úgyhogy nagyon élvezzük ezt, hogy sikerült saját számokkal meghódítani a közönséget.
1: Igen, tehát ez a nehezebb út.
0: Melyik számot hallgassuk meg így a műsorunk elején még?
1: Mondjuk a 6-ost. Nem tudom, melyik 6-ost.
0: Úton vagyok.
1: Ja, igen, hát az pont a címadó dal. Igen, tehát az volt az első dal, amit amikor Tibiék meghívtak a zenekarba, hogy menjek el egy ilyen próba feléneklésre. Álltam a próbaterem előtt, és hallottam, hogy pont ezt a dalt játsszák. Fölmentem, kezembe adták a szövegkönyvet, mondtam, hogy játsszátok. Eljátszották egyszer, kétszer úgy ráolvastam, harmadszor oda mentem a mikrofonhoz, nagyjából ráénekeltem, és megkérdeztem, hogy szoktátok ezeket fölvenni ilyen próbatermi körülmények között. Mondták, hogy egy kis térmikrofon. Mondom, jó, akkor csináljunk egy ilyen felvételt. Már? Hát mondom, most mire várjunk? Tehát azért jöttem, nem? Megcsináltuk, fölvettük, és mondtam, hogy na akkor én nekem most nagyon sürgős dolgom van, egyébként rohadt meleg volt abban a próbateremben, tehát ilyen 42 fok volt árnyékban, mert hál' Istennek egész nap sütötte a nap, és utána a srácok mondtam, hogy hallgassátok vissza, majd szóljatok, ez volt ugye most májusban 4 éve, még aznap szóltak, hogy akkor gyere holnap is. És igazából így kezdtünk el 4 éve együtt, akkor még protokoll néven ment ez a zenekar, úgy volt az első koncertünk azon az éven 2022. augusztusában a Perecesi Rockfesztiválon, utána ugye volt dobosváltás, a dobos vitte a nevet meg a próbatermet, azóta már a 4. dobosunk van, volt körülbelül 2-3 hónap, amíg én ültem a dob mögött, és használtam közben a mikrofont, az nem volt olyan egyszerű, de túléltük ezt is.
2: És hál' Istennek most már megtaláltuk 2 éve? 2 éve van.
1: Igen, igen.
2: Most Kolár már két Gyuri igen. Barátunk velünk.
1: Hatalmas. Tehát ő a legjobb dobosa a zenekarnak jelenleg. Mint ahogy itt a mellettem ülő kedves barátunk szaxofonnal, szintén ő a legjobb a zenekarban, mint szaxofonos. És nagyon szép is egyébként. De az egész zenekarról azt kell tudni, hogy szép.
0: Következzen most akkor tehát az Úton vagyok című szám az LKM zenekartól.

0: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket az LKM zenekar három tagjával, de biztatok mindenkit, hogy hívjon minket a helyes megfejtésekkel, és nyerjen tőlünk egy szép könyvet, vagy egy páros mozi belépőt Miskolcra. Még egyszer utoljára a mai három kérdésünk azok kedvéért, akik most kapcsolódtak be az adásba, és szeretnének még velünk játszani, 8:50-ig megtehetik. Ki tervezte az Országház épületét? Ybl Miklós, Steinl Imre, Sulek Frigyes vagy Lechner Ödön? Melyik év augusztus 31-én volt a nagy árvíz Miskolcon? 1857, 1862, 1878 vagy 1881? Illetve melyik tengerpartján fekszik Fiume városa? A Jón, az Égei, a Fekete vagy az Adriai? 36-os körzet, 510-610, várjuk hívásukat, tehát a helyes megfejtésekkel páros mozi belépőt nyerhetnek Miskolcra, a Béketerembe vagy az Uránia Filmszínházba, ami egy hónapon belül felhasználható. Tudom, hamarosan kezdődik a Cinefest, a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál is, ahol számtalan filmet nézhetnek meg jelképes összegért, de akár előtte, akár utána egy páros mozizásra hívjuk Önöket, ha megfejtik ezt a három kérdést. És szerencséjük van a sorsoláskor. Folytatjuk beszélgetésünket az LKM zenekar három tagjával. Hogyan készülnek a számok? Ki írja, hogyan is? Tehát először a szöveg van, vagy először egy dallam, hogy kezditek, hogyan működik ez?
1: Tibinek a fejében szokott valami úgy megmozdul, és jön neki egy dallam, egy ilyen belső hang. Hát és is mondják neki a hangok, hogy amúgy normális, és akkor ezt valahogy felszoktad fütyülni?
2: Igen, hát van, amikor még éjszaka is felkelek, és hát ez egy nagyon érdekes dolog, én azt mondom, hogy zenélnek a fejembe, van, amikor éjszaka is felkelek, és akkor van egy dallam a fejembe, de hát ugye a család alszik, mit csinálja, kimegyek valahova, ahol el tudok bújni, és akkor a dallam, ami hirtelen a fejemben van, az felfütyülöm egy telefonra, vagy akármire éppen, amire sikerül, hogy ne felejtsem el, mert utána azért kialussza ezt az ember, ha visszafekszik aludni. És akkor, amikor felkeltünk, lement a nap, minden is neki tudok állni zenét szerezni, vagy szöveget írni, vagy bármit, akkor ezt megnézem, akkor visszaugrik, beugrik a kép, és akkor először felteszem egy gitárra, megpróbálok valami gitárt, vagy dallamot, valamit kitalálni hozzá, és akkor elkezdem csinálni a számot, írok rá aztán valami szöveget, megmutatom a többieknek, hogy ők mit szólnak hozzá, és akkor, hogyha tetszik mindenkinek, akkor elkezdjük felépíteni úgy a többiekkel. Mindenki hozzáteszi a magáét, szaxofonos, basszusgitárosunk Kis István, ő is a zenekar legjobb basszusgitárosa.
1: A zenekar második legjobb basszusgitárosa viszont én vagyok, de lehet, hogy csak a harmadik, tehát még ezt nem számoltuk ki.
2: Úgyhogy általában így, tehát ezek a saját számok egyelőre így születtek meg, hogy én megcsináltam az alapjait mindegyiknek, írtam rá szövegeket, ezt azért közösen át is beszéltük, volt, amiben volt közösen már így egy kis belejavítás, de igazából a nagyját, tehát a nagy volumeneket az elején azt én megcsináltam, és akkor utána közösen raktuk már össze.
1: Mindenki. Igen, tehát közösen a próbán már ilyen finomítások vannak, meg ugye Tibinek néha több az ötlete, mint amennyit bele lehet rakni egy dalba. Néha hoz öt olyan ötletet, amiből azt mondom, hogy ebből inkább két dal csináljunk. És halad a dolog. Tehát most is készül még két-három új dal.
2: Hát most így, hogy lement ez a tavasztól őszig, most azért hát még nincs ősz, mert még azért elég jó idő van, de utána már lesz, és hát most holnaptól, pénteken lesz próba, most kezdjük el majd, hát van már annyi anyag megint, hogy esetleg majd egy következő lemezt is, de hát azért azt össze kell rakni, arra biztos, hogy azért egy jó kis időt majd rá kell, hogy szánjunk, de megvan szerintem a következő 8-10 szám már bőven megvan a füzetbe, sőt van több is, csak még arra még majd finomítgatni kell, meg zenét kell majd még írni hozzá, de jó úton haladunk, és ha van bármilyen megkeresés, vagy keresnek minket, akkor nagyon szívesen vállalunk ilyen rockkoncertes fellépést. Van egy baráti társaságunk is, akivel például most Mexikóvölgyben játszottunk, őket nagyon szeretném megemlíteni, a Novák Attiláék, ők a Rock Nagyi című zenekar. Hát ők velük most nagyon jól sikerült koncertünk volt itt a Mexikóvölgyben így közösen. Úgyhogy mi szeretnénk majd ezt ápolni, ezt a kapcsolatot velük, mert Ugye mi saját számokat játszunk, ők pedig a ilyen 70-es, 80-as, 90-es évekbeli nagy rockslágereket, a AC/DC, Guns N' Roses, Tina Turner, tehát ők ezeket a jobb számokat nyomják, hát és nagyon jó minőségben. Ők kint éltek Amerikába 35 évig, bejárták a kontinenst, ott mindenhol zenélnek, még a mai napig járnak vissza egy fél évet, még mindig turnéznak. Egy fél évet Amerikában vannak, egy fél évet itthon. És hát arról nem is beszélve, hogy ugye keresünk gitárost, de a koncertjeink mentek, és akkor ilyen ember, mint például a Novák Attila is bevállalta. Van egy Miskolcon egy nagyon jó gitáros, a Benkő Gabi. És akkor van egy nagyon jó barátunk, a Miki Slate, hát őt Miskolcon itt sokan ismerik, ő annak idején ő volt a Disco Expressnek a szóló gitárosa.
1: Meg előtte a Marilynnek, majd később a Dirty Dance-be játszott, ő is kint él már Bécsbe jó pár éve, amikor megkértük, hogy ugyan gyere már haza, mert szükségünk lenne ezen a koncerten még egy gitárosra, akkor szó nélkül azt mondta, hogy mikor érkezzek, ennyi volt a kérdés. És hozzon-e hangszert, vagy hányat?
0: És hozzon.
1: És hozott többet.
2: És ezek az emberek, akik tényleg tehát sokkal komolyabb szinten zenélnek, mint mi, és tényleg első szóra eljöttek, megtanulták ezeket a mi számainkat, és felléptek velünk koncerten, már nem is egyszer.
1: Így van.
2: Már nem is egyszer segítettek ki minket, úgyhogy hát ez is egy nagyon jó érzés, hogy ilyen komoly emberekkel tudunk fellépni egy színpadon.
1: Komolytalan mindegyik. A komoly ember lenne, szóba se állna velünk. Igen, igen, tehát komoly emberekre nincs szükség. Komolytalanság kell, vicc kell, poén kell, rock and roll kell.
0: Miről szólnak a számok így? A címek alapján ilyen hangulatok, ugye? Ilyen miskolci, helyi, tehát lokálra.
2: Igen, hát szerintem mindazok vagyunk. Akkor most el is árulom, hogy most az első szám, amit csinálunk, ez Miskolcról fog szólni. Ezt már szerettük volna megcsinálni erre az első lemezre is, de hát nem fért bele az időbe. Úgyhogy szerintem most a második lemezre ezt a számot már elkezdtük csinálni, úgyhogy hát ezt kimondottam Miskolcról szól, megpróbáltuk beletenni a régi 70-es, 80-as évekről, szól az első fele, és a második fele pedig a mostaniról. Hát majd ezt, ha sikerül, ha kész lesz, ezt a számot külön fel akarjuk venni, mert ezt nagyon szeretnénk majd itt Miskolcon bemutatni. Hát egy-két ilyen nagyobb zenészembernek már megmutogattuk, mindenkinek nagyon tetszik, úgyhogy most nagyon rajta vagyunk, hogy minél hamarabb ki tudjuk dolgozni úgy rendesen, hogy adásba is tudjuk majd tenni, és akkor hát el kell menni stúdióba természetesen, de erre is van lehetőségünk, úgyhogy elmegyünk, és ezt az egy számot szerintem külön fel fogjuk tudni venni, és akkor ha lesz rá lehetőség, akár az így a rádióba is majd meghallgathatjuk.
1: Ez még az idei terv. Viszont itt az első lemezen is van egy a Büklábánál című dal, ami szintén ugye erről a környékről szól, és elég ütősre sikerült. Tehát annak annyi a története, hogy egy ilyen lírai dalnak írta meg annak idején Tibi, és próbálgattuk, és mondtam, hogy gyerekek, hát a lemezen van már két lírai dal, a három az már lehet, hogy egy kicsit sok, mert a kettő az egy pár, a három már gyűjtemény, mondtam, hogy és a dobosunk nem véletlenül kész akarva elkezdett egy ilyen kicsit feszesebb témát ütni, és mondtam Tibinek, mondom, szerintem erre próbáld meg rájátszani. Erre? Hát de ez egy kicsit, hát mondom, gyors, persze, jó lesz. Elkezdte játszani, a bőgős azonnal beszállt, már is máshogy pengetett, csattogtatott, és megvolt így érzésből, hogy na ez lesz az a dal. Ez a dal, ez így lesz.
2: És úgy is maradt.
1: És úgy is lett.
0: És most a hallgatóink is meghallgathatják. Jöjjön így ez. Van.

0: Az utolsó részlet következik a beszélgetésből, utána zenélünk, közben sorsolás, és kiderül, hogy ki a mai három nyertesünk, és természetesen a megfejtéseket is elárulom majd. Tartsanak velünk, játszanak velünk itt a Szent István Rádió hullámhosszán. Az LKM zenekar három tagjával beszélgetek. Mennyire van egyetértés a számok körül? Tehát amikor készül egy szám, akkor mennyire van egyetértés?
1: Nem szokott probléma lenni belőle igazából. Tehát ahogy Tibi az előbb is említette, mindenki hozzáteszi ugye a sajátját, és általában elfogadóak vagyunk egymással. Nem szokott konfliktust okozni egy ilyen.
2: Hál' Istennek így most öten vagyunk jelenleg.
3: Igen, és keressük a hatodikat.
2: Keressük a hatodikat, egy szólógitáros. És mi így öten nagyon jól megértjük most egymást. Egy is a véleményünk általában mindenről. Ha van egy kicsi valami, persze, azt megbeszéljük, de egy irányba húz a csapat, úgyhogy most ez eddig nagyon jól bevált. A többi számról még annyit mondanék, hogy írtunk, nagyon szeretek horgászni, de nagyon sok ember szeret horgászni, úgyhogy ez a szám elég közkedvelt lett a
1: közönség
2: egyik kedvenc dala lett, meg van a másik, a Seprű dal, ami ugyan pálinka dalnak indul, de ugye már annyi pálinka dal van, úgyhogy mi ezt elneveztük Seprű dalnak, de természetesen a pálinkáról szól a szám.
3: Hát, ne, igazából a gyümölcsökről.
2: A gyümölcsökről.
3: Nem a befőt, hanem a kifőt. Azt jobban szeretjük.
0: Nektek melyik a személyes kedvencetek erről az albumról?
2: Nekem az összes.
3: Szerintem Tibinek a horgászdal.
2: Hát igen, de az tehát a horgászdal meg a seprűdal, ezek egy ilyen kicsit egyszerűbb nóták, de poénosak a szöveg miatt, meg jó kis ritmusa van, tehát azért erre már volt, aki táncolt is, meg főleg ezekben van a szaxofonos is, mert úgy vannak felépítve, most már úgy építjük a számokat fel, mióta ő is velünk van, a kis Norbert, hogy...
0: Norbi, neked melyik a kedvenc?
1: Nekem az utca esetét csendje.
3: Azt mondjuk, az is elég masszív lett. Az is egy lírai dal, a végén egy kicsit meg van támasztva, de az alapjában véve egy lírai dal.
0: És neked melyik a kedvenc?
3: Talán a Pióca. De igazából a Vírus is. Tehát most végig sorolhatnám az összeset, mert mindegyikben találok olyat, ami miatt azt mondom, hogy ú, de jó ez a dal. És például, amikor próbálunk is, eljátszunk egy dalt, és a basszusgitárosunk megszólal, hogy ú, ez volt a legjobb dalunk. Jó, akkor most jön egy másik, lejátszuk, ú, gyerekek, ez volt a legjobb dalunk. Tehát az a helyzet tényleg, hogy mi mindegyiket szeretjük, mert mind a mi gyermekünk.
2: Csongi motorozik, nagy Harry Davidsonos, és hát mikor összeismerkedtünk, hát én azt rögtön kitaláltam, hogy akkor egy motoros számot is kell írni.
3: Igen, ez lett a két keréken.
2: Ez lett a két keréken, úgyhogy írtam egy motoros számot is.
3: Azt egy kellemesen aznaposan sikerült megírni, ha jól emlékszem.
2: Igen.
3: Mert a zenei ötlet már meg.
2: Remélem, a főnököm nem hallja, de ezt a munkahelyemen sikerült hajnalban
3: megírni. Nem hallja, biztos, hogy ha hallja is, megbocsátja, mert tudja, hogy te vagy a...
2: Igen, végül is támogatott minket, ő is hozzájárult a lemezkészítéshez, nyomdában. Igen, dolgozom.
3: A lemezborítót azt köszönjük szépen.
2: A lemezborítót köszönjük a Mikropressz nyomdának, ez itt a reklám helye.
0: Hol tudhatnak meg hallgatóink még többet rólatok, egy elérhetőséget mondjunk, és akár a szólógitáros hol jelentkezhet?
2: Facebookon megtaláltok minket, van külön LKM honlap, tehát az LKM zenekarnak van külön honlapja, de hát így a nevek alapján, meg akik ismernek minket, azért hát meg lehet minket találni itt Miskolcon. Aki nagyon akar, az meg fog találni minket, szerintem.
3: Nehéz minket kikerülni.
0: Melyik számotokkal búcsúzzunk? Még egy részlet fel fog hangzani, az egyik számotokból van annyi időnk. Talán melyik legyen ez?
3: Legyen a Vírus.
2: Annyit mondanék a Vírusról, ha ezt be fogják játszani, ugye volt ez a Vírus 2020-21. Én ezt a számot akkor rögtön megírtam, ahogy kitört a vírus, és lezártak mindent. Én ezt a számot akkor megírtam rögtön, a zenét is, meg a szöveget is, csak hát ugye még akkor nem voltunk együtt, még a másik zenekar volt a Protokoll, és hát kimondottan alig vártam, hogy fel tudjuk tenni lemezre. Igaz, hogy egy pár év eltelt, meg már hál' Istennek nincs vírus, igen, de azért akkor... a szövegileg, ami fel van benne emlegetve, hát szerintünk...
3: Ez 2020-21-ben nagyobbat ütött volna,
2: igen,
3: a dal, mint
2: ezt
3: most,
2: akkor lett volna viszont, jó bemutatni.
3: Viszont még mindenki emlékszik arra az időre, amikor még kocsmába sem mehettünk, ez borzalmas volt.
0: Tibi, Norbi, Csongi, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és akkor következzen a Vírus. Köszi, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük, sziasztok. Köszönjük szépen, sziasztok.

Az LKM nevű miskolci zenekart hallottuk az elmúlt percekben, és az elmúlt órában is ők zenéltek. Játékidőnk végéhez értünk, megtörtént a sorsolás, és mindjárt elárulom a nyertesek nevét, de előbb a megfejtésekről. A magyar parlament épületét az országházat Steindl Imre tervezte. 1878. augusztus 31-én volt a Nagy Árvíz Miskolcon, Fiume városa pedig természetesen Horvátországban az Adriai tenger partján van. Ezek voltak tehát a helyes megfejtések, a nyerteseink pedig. Egy-egy könyvet postázunk Bodrogközi Andrásnénak Sárospatakra és Farkas Ferencnének Putnokra. Forgassák egészséggel. A páros mozi belépőt pedig Vasas Pál nyerte Mezőkövesdről. Sok szeretettel gratulálok! Köszönöm a velünk játszóknak a megfejtéseket, holnap és azután is hívjanak minket játékidőben, munkatársaimnak pedig köszönöm a közreműködést, a zenéket Turi Saroltának, azt pedig, hogy fogadta az önök hívásait Karkus István technikus kollégámnak, a stúdióban Debner Ádám vált engem hamarosan, aki a friss hírekkel készült önöknek. Búcsúzik, és további tartalmas napot kíván a mai reggel műsorvezetője Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal kiírta a szélerőművi kapacitások létesítésére és bővítésére vonatkozó pályázatot. A benyújtási határidő október 30-a. A legkorábbi csatlakozási időpont 2030. szeptember 30-a, míg az adott hálózati csomóponthoz tartozó tényleges csatlakozási időpontot a csatlakozási tervben, illetve a hálózati csatlakozási szerződésben kell meghatározni, azzal, hogy 2032. szeptember 30-át követő csatlakozási időpont nem jelölhető meg. A Vekerle lakásépítési programra akár 2 milliárd eurónyi forrás állhat rendelkezésre, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint a hazahozott uniós forrásokból 550 millió eurót fordítanak a programra, amelyet banki és piaci társfinanszírozás egészíthet ki. Kiemelte, hogy a lakhatási válság megoldása ma már elképzelhetetlen az állam aktív szerepvállalása nélkül. A program célja, hogy ösztönözze a lakásépítést és javítsa a lakhatási feltételeket. Magyar Péter hétvégén a közösségi oldalán jelezte, hogy a Tisza kormány duplájára emeli a szociális tűzifa keretét, miközben 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa áfáját, hogy több százezer rászoruló családnak segítsen. A tűzifa áfájának csökkentését a korábbi bejelentés alapján őszre tervezik, az intézkedés mintegy 1,5 millió embert érinthet, ismertette a miniszterelnök. Az állami vagyon visszaszerzésével kapcsolatos vizsgálatok és büntetőeljárások rövidítése érdekében helyezett kilátásba jogszabálymódosítást a kormányfő. Magyar Péter bejegyzésében a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal kapcsolatos vádakra reagálva azt írta, az új hatóság hiteltelenítését elutasítja, mert a létező legerősebb hivatal felállítása a kormány célja, szakmailag elkötelezett és megalkuvást nem tűrő vezetőkkel. Évvégéig teljes tisztújítást tart a Keresztény Demokrata Néppárt, erről a Lakitelken tartott országos választmányon döntöttek a küldöttek. Semmilyen Zsolt, a KDNP elnöke a választási vereség okait elemezve rámutatott, éveken át tartó 1% alatti gazdasági növekedéssel soha senki nem tudott választást nyerni. Politikai okként jelölte meg, hogy az előző kormány a jobb szélre csúszott, a többi között a migrációs vita és az uniós konfliktusok miatt. Semmilyen Zsolt a Tisza kormányról szólva közjogilag érvénytelennek nevezte, ami az előző köztársasági elnökkel és az alkotmánybírósággal történt, mert alapvető jogelvekkel szemben születtek a döntések szerinte. Krausz Ferenc lemondott a Magyar Korvinlánc testületben betöltött tagságáról és a Korvinláncról, amely a magyar tudomány, irodalom és művészet kiválóságait ismeri el, értesült a Telex. A Nobel-díjas fizikus a portál megkeresésére azt írta, döntésének fő oka, hogy a testület működése és az a szerep, amelyet véleménye szerint a fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. A hírportál szerint a testület nem állt ki Krausz Ferenc mellett, amikor az általa alapított élvonal tehetséggondozó alapítványt szakmailag megalapozatlan állítások alapján sorozatos támadások érték. Holnaptól visszatér a megszokott munkarend a fővárosi cégeknél, miután helyreállt az energiaellátás, közölte a főpolgármester. A rendkívüli hőség és aszály miatt augusztusban energia- és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, egyebek mellett korlátozták a közösségi közlekedés energiafelhasználását, leállították a díszvilágítást és a szökőkutakat, emlékeztetett Karácsony Gergely. A BKK és a BKV intézkedései több mint 1000 megawattóra energiamegtakarítást eredményeztek. Izland továbbra is az Európai Unió egyik legközelebbi és legmegbízhatóbb partnere marad az európai gazdasági térségen belül, jelentette ki az Európai Tanács elnöke. António Costa az izlandi miniszterelnökkel egyeztetett a Szigetországban tartott népszavazás eredményéről, amelyen az izlandiak többsége úgy döntött, az ország ne újítsa meg a korábban felfüggesztett csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Nepálban meghaladta a 800-at a halálos áldozatok száma, és több mint 3000 embert tartanak eltűntként nyilván a természeti katasztrófa után. A hatóságok több mint 3700 embert mentettek ki. A kutatás pedig folytatódik a sárral elöntött alagutakban is, ahol több mint 100 ember rekedhetett. Felbocsátották a NASA új generációs űrteleszkópját. A Roman a SpaceX Falcon hordozó rakétájá jutott a világűrbe, ahol a Földtől 1 millió 600 ezer kilométerre áll munkába, ahol jelenleg a Webb űrteleszkóp működik. Az autóbusznyi méretű teleszkóp mintegy 3 hónap alatt éri el kijelölt pozícióját, segítségével a NASA szándékai szerint a világűr eddig rejtett naprendszereinek bolygóit tudják megtalálni és felderíteni. Végül az időjárásról, derült lesz az ég gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül, helyenként felerősödik. A csúcshőmérséklet 32-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Közélet. Délelőtti magazin.
5: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2026. augusztus 31-e hétfő van. Adásunk tartalma. Átadták az újjáépített Bombelles Lúnyai kastélyt a Borsodabói Zemplén vármegyei Bózsván, amely szálláshelyként működik tovább. Megjelent Kovács Tibor Mítoszok földrajza című könyve. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk!

0: Műsorunk elején a Borsodabolyi-Zemplén vármegyei Bózsvárra látogatunk. A bózsvai Bombelles kastély Kis-Bózsván állt. A 19. század elején épült. A helyi legenda szerint Első Miklós orosz cár építtette egyik száműzött udvarhölgyének. Később a Lónyai család tulajdonába került. A II. Világháború után gyermeküdülőként használták, majd az 1950-es-60-as években magára hagyták, és szinte teljesen romhalmazzá vált. Az egykori birtokon és a Bombelles Lónyai kastély helyén ma az újjáépített Tília kúria áll. Az épület 7 szobás szálláshelyként várja az ősfás park közepén a csendre és pihenésre vágyó vendégeket. A részletekről Juhász Pap Renáta szálláshelyvezetőt kérdezzük. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. A Zemplénben, Bózsván beszélgetünk, mégpedig a Tília kúriában, amely korábban az itt lakók között Bombelles Lónyai kastélyként volt ismert. Ahogy ide érkeztünk autóval, egy gyönyörű erdős rész közepén találtuk magunkat, egy csodálatosan felújított épületben. De ahogy készültem erre a beszélgetésre, Tóth Gábor füzéri plébános atya segítségével mutatott fényképeket a netről, még egy 2018-as felvételt, ami ugye nem is olyan régen volt, amikor azt láttuk, hogy egy ilyen 3 boltív állt, illetve egy 2 boltíves ablakrész volt a fényképen, és a fa, a gaz mindenben őtte teljesen. Most pedig egy ugyanabban az épületben vagyunk, ugyanazon a területen, de egy gyönyörű környezetben. Pár nappal ezelőtt adták át ezt a felújított kúriát, épületet. De mégis mutassuk be a kedves hallgatóknak, hogy mi ennek a kastélynak a története.
1: Igazából ugye nagyon-nagyon sokan úgy ismerik, hogy ez a régi Bombelles, illetve Lónyai kastély. A Bombelleszek nagyjából így az 1700-as évek vége felé, tehát akkor bitorolták ezt a kúriát. Nekünk is elég kevés az anyag velük kapcsolatosan, tehát itt majdhogy nem hiányzik 100 év, és mindezek után 1900-as évek elején Lónyai család kassán egy árverésen, tehát sikeresen megvásárolta, és ugye az akkori miniszterelnök Lónyai Menyhértnek az unokája, illetve hát természetesen dédunokái, tehát ő a családjával együtt élt itt. 3 lánya született, és ezek közül Márta naplóját adták ki, a tudomásom szerint így a tavalyi vagy tavaly előtti éven, nálunk is megtalálható ebből egy-egy példa.

0: Én vásárolta meg a mostani tulajdonos, dr. Frommer Lajos, a feleségével, Magdolnával, illetve ugye hát az ő családjuk érkezett aztán ide, és nekik nem kifejezetten a kúria volt a lényeg, és emiatt vásárolták meg, hanem maga a terület és az ősfás parkba szerettek bele, és mindenképpen szerettek volna egy magánépületet létrehozni, egy magánlakot, ami ugye meg is valósult az elején. És utána szépen lassan kezdődött ennek az egész 6 hektáros területnek a beépítése.
1: Igen, és tulajdonképpen ezt teljesen a romjaiból, az alapjaiból újra kellett építeni ezt a kúriát, ezt az épületet. Dokumentumok álltak rendelkezésre?
0: Hát részben, de az elmondásuk szerint főleg inkább később kaptak meg akár kópiákat vagy fotókat mindenről, hogy valójában hogyan is nézett ki. Nem sok anyag van róla. Mi is most fogunk nekiállni, illetve már tettünk is ez irányba lépéseket, hogy a kassai levéltárból esetleg tudjunk bármiféle anyagot még hozzávetőlegesen megszerezni, megkapni. Itt inkább azt mondom, hogy nem is a Lónyai, hanem amit említettem, a Bombeles családról.
1: A kastély jelenlegi tulajdonosai, a házaspár, ők hogy kerültek ide erre a vidékre, ide az Zemplénbe?
0: Én úgy tudom, hogy amúgy korábban is ők sokat kirándultak errefelé, kifejezetten amúgy előtte tudom, hogy Tokaj környékén is, és aztán valahogy jött ez, hogy ők mindenféleképpen szeretnének egy ingatlant. És ugye több helyszínt is megnéztek, tehát valószínűleg ugye ingatlanos bevonásával, és egyszer csak így felhívták őket, hogy valószínűleg ez lesz az, amit ők nagyon szeretnének.
1: Igen, ez tényleg egy gyönyörű környezetben lévő kastély, kúria épület. Ahogy mondtam az elején, tehát, hogy ez teljesen romos épület volt, most pedig gyönyörűen pompázik. Jelenleg itt a kúria épületében vagyunk, és szálláshelyként működik. Milyen módon, de hát úgy látom, hogy korhű módon sikerült azért felújítani.
0: Nagyon kedves barátjuk, családbarát Nagy Ivett nevéhez tudom mindezt kötni, hogy az ő keze munkája, ő lakberendezőként tevékenykedik, és ugye ez már egy nagyon régi barátságra vezethető vissza Magdi és Ivett között. Számukra egyértelmű volt, hogy Ivett lesz az, akinek hát a keze nyoma lesz mindez, és hogy az ő munkája, és ez hát 2020-tól 24-ig, tehát egy 4 éves gyűjtőmunka követte. És onnantól kezdve pedig több helyről, tehát Kapoly, Balaton déli partja, onnan érkeztek bútorok, Nyíregyháza, Vác, és miután meglettek, utána pedig ugye természetesen restaurálva is lettek az itteni bútorok, Debrecenben, azt pedig a tulajdonos, tehát Lajosnak nagyon kedves barátja végezte.
1: Szálláshelyként működik. Ahogy az interneten láttuk a szobáknak a berendezését, tehát azok is igyekeznek azt a stílust, azt a hangulatot visszaidézni, ami itt egykor lehetett.
0: Igen, mindenképp, tehát hogy ez nem is volt kérdés számukra, hogy megpróbálnak egy majdhogy nem korhű épületet létrehozni. Természetesen vannak változások, ki is emeltem az elején, tehát ez nem egy rekonstrukció. Ugye Rudolf Mihály volt a tervezője, több terv is elkészült, és ugye ami a most meglévő, ez lett, vagy erre esett a választás. Ami amúgy igazából megmaradt, ezek a boltíves nyílások, tehát mind a nagy szalon és a kis szalon oldalán, ezeket mindenképp szerették volna megtartani, és úgy, ahogy volt, tehát szétszették, és utána pedig összetett, ez egy kőfal, és ugye így hozták létre újra.
1: És akkor ebben a kúriai épületben, ami akkor most, ahogy említettük, Téli a kúriaként működik, hány szoba található?
0: Itt a kúriában 7 szoba, 6 kifejezetten az ősfás parkra néz, és egyetlen egy, ami meg a kertre előre. Az egy különálló nagyobb szoba, az egy klasszik superior, tehát ott azért 4 fő is elfér. A többi az ugye hátrafelé, az ősfás park felé, és mindegyik francia erkéllyel ellátott, tehát azért elég szép látvány az egész, az összes szoba ugye teli falba, ugye ablakozott vagy üvegezett, úgyhogy nagyon szép kilátással, és éjszakára is ugye szoktuk mondani a vendégeknek, hogyha gondolják, akkor hagyják nyitva az ajtókat, mert amúgy meg nagyon friss levegő, csodálatos zene és hang részben meg ugye ez a fajta nyugalom és nyugodtság, ami ugye itt jellemző
1: Igen, a madárcsicsergést így az erdő közepén biztos, hogy hallani lehet.

0: Hát, igen, nagyon sokat, illetve azért vadakkal is találkozunk. Jelen pillanatban 4 őzikénk van, plusz 2 gidánk, de róka, borz, nyest, bagoly, nagyon sokféle állattal sikerül összefutni, és amúgy nagyon sokszor a vendégek is már úgy jönnek, hogy hát ők már most keresik, hogy akkor, hogy hol lehet velük találkozni, főleg az őzekkel. Múltkor például volt egy házaspár, és kimentünk itt a főbejáraton, és egyszer csak így néz az úriember így oldalra, és 20 méterre tőlünk legelt az őzike.
1: És föntebb is, ahogy megérkeztünk, egy másik épületet láttunk, az is szálláshelyként működik?
0: A másik is ugyanígy, igen, szálláshely, azt korábban létrehozták már. Tehát ugye, ahogy említettem, ugye 2008-9 környékén vásárolták meg. Maga a vendégház az nagyjából egy ilyen 16 és 18 között épült meg. Ennek a felső tetőtere lett beépítve 3 szobával, 2 ágyas és 1 3 ágyas, illetve az alsó szint, az pedig egy wellness rész, egy kisebb wellness rész, ahol ugyebár jacuzzi, sauna, masszázszoba, illetve egy kisebb kis gym is található, és ugye mindemellett egy hatalmas nagy teniszpálya, valamint 2 külső medence is.
1: És hogyha ez a vendégház rész már régebb óta működik, akkor ez már így ismert, közismert, jobban így a idegenforgalomban?
0: Terve volt mindenképp, hogy akkor ez mint vendégházként működjön, és akkor úgy szépen lassan elkezdték úgy megismerni az emberek, de még nem annyira. Tehát ugye mi hivatalosan 2025. szeptemberében nyitottunk. Igazából innentől kezdve, tehát a kúriával párhuzamosan megy ennek, ugye ráadásul tehát az, hogy megismertessük az emberekkel. Úgyhogy igazából ennyi, tehát maga a vendégház az, tehát ott tudatosult a tulajdonosokban, hogy aztán igen, a kúriával valamit kezdeni kéne, és hogyha ezt bele is vágnak, akkor nem kifejezetten csak magán, illetve hogy privát kúria legyen, hanem hogy akkor ugyanígy a nagy közönségnek meg legyen nyitva, és ez akkor már 20-tól már teljesen egyértelmű volt, hogy ez mint vendéglátóhelyként fog, illetve szálláshelyként fog működni.
1: Igen, tehát ennek tudatában újították fel akkor.
0: Igen.
1: Milyen vendégkörre számítanak, kiket céloznak meg ezzel a főleg különösen a kúria szálláshelyeivel?
0: Elég széles körül, tehát én azt gondolom, hogy nem csak az idősebb korosztály, hanem a fiatalabb korosztály is ugyanúgy szereti ezt a fajta nyugalmat, illetve magát ezt az enteriört. Valamint ugye mi kifejezetten felnőtt szállásként hirdetjük magunkat. Azt is látjuk, hogy erre van is igény, és az elkövetkezendő hónapok már olyan gyönyörűen alakulnak, amire mi se számítottunk, tehát hogy most már így az augusztus, szeptember, és megmerem kockáztatni, hogy az őszi időszakunk, főleg amikor ugye bár már hosszú hétvége lesz, vagy akár ugye az őszi szünet, biztos, hogy sokan leszünk.

0: A Bósván található Bombelles Lónyai kastély egyik épületében 1945-től római katolikus kápolna működött. Ennek történetéről Tóth Gábor füzéri plébánost kérdezzük.
1: Itt az egyik épületben működik egy római katolikus kápolna. Gábor atya, mint a hegyköznek a szülöttje, és a hegyköznek a jól ismerője. Hozzád fordulok, hogy ennek a kápolnának mi a története. Ugye ez is a Bombelles Lónyai családhoz tartozó épületben van kialakítva.
2: Igen, hát a meglehetősen érdekes a kápolna története, egy helyi legenda, ami nem is annyira legenda, hanem valóság alapokon nyugvó történet, hogy a grófi időkben ez a különálló épület egy mosókonyhaként szolgált. A kisbosvaiaknak, illetőleg a nagybosvaiaknak nem volt külön temploma, és a II. Világháború után, amikor a tulajdonosváltás történt, akkor a kisbosvaiak megkapták, a mosókonyhát átalakították kápolnává, ahol liturgikus célokra szépen fel is újították, alkalmassá tették, vettek megfelelő liturgikus eszközöket, és eredetileg Kisutához tartozott, tehát a kisutai plébános járt ki ellátni a kisbozsvaiakat, ilyenkor még a nagybozsvaiak is ide jártak templomba. Sokáig kisbozsva és nagybozsva különálló egység volt, és a 1,5 millió lépés Magyarországon forgatásakor 1979-ben egyesült közigazgatásilag kisbozsva és nagybozsva, és egy domb választja el a két település részt egymástól. A nagybozsvaiakban felmerült az igény a 90-es években, és megbeszélték Máté Fióska atyával, hogy kellene Nagybozsván is egy templomot, egy kis kápolnát építeni, hogy ne kelljen átjárniuk itt a dombon átmászni, akkor még nem is volt meg az összekötő út, csak egy földút volt, és hát nekik főleg rossz időben ugye macerás volt feljönni, vagy éppen körbe jönni az úton, ami ugye most is a közforgalmi út, amit összeköt, és hát a seregi elsek úr megengedte a nagybozsvaiaknak, hogy készítsenek ott, egy építsenek egy kápolnát a tóparton, a Telkibányi úton, aki járt már Bozsván, azt tudja, tehát Pálháza, Hidasnémeti között a Telkibányi úton, a tóparton az a kis, gyönyörű kis kápolna, ugye az a nagybozsvai kápolna. Ez érdekes, hogy az én papságommal egy idős, hiszen 1999-ben szentelték fel, és az az érdekessége az egésznek, hogy akkor Hanák József volt az újheli plébános, és én akkor voltam újmisés. És az átadás az ponyára esett, amikor még nem kellett elfoglalnom a jászapáti kápláni szolgálatot, és még egy-két hónapot itthon voltam újmisés ifjú titánként, és Hanák atya meghívott engem, hogy jöjjek ki vele ide. Úgyhogy én gyakorlatilag az első ünnepségem felszentelt papként 99-ben a nagybozsvai kápolnának az átadó ünnepsége volt, ahol én is itt voltam és koncelebráltam Hanák atyával, tehát tanulja voltam a kápolna átadásának, felszentelésének. Itt volt egy seregi érsek úr, ő végezte a felszentelést, és akkor nem gondoltam volna, hogy egyszer még plébánosként majd azon kell agyalnom, hogy a két bozsva közül hogyan legyen az ellátás. És hát ugye Hanák atya elvállalta Kisbozsvát, ahogy majd új helyből fognak kijárni, de aztán ugye itt lett Nagybozsva is, és akkor Nagybozsvát viszont azt mondta Hanák atya, hogy már most nem akar egyszerre két járni, ugye új helyből, hiába káplános hely, tehát az új helyeknek megmaradt Kisbozsva, tehát a kastélynak a kápolna része, és akkor a Kertész Feri atya meg füzéri plébánosként elvállalta Nagybozsvát, így örököltem meg tőle én is Nagybozsvát. És az volt az érdekes, tehát folytatva a helyi legendát, hogy amikor a nagybozsvai kápolna elkészült, a kisbozsvaiak azt mondták, hogy hát ő nekik jó ez a kápolna, és megszokták, hogy ide járnak, itt keresztelték őket, itt elsváldoztak el, ugye hát érzelmileg kötődtek nyilván az ők kis kápolnájukhoz. A nagybozsvaiak viszont mondták, hogy nekik jó az új kápolna, azért építették, hogy azt használják, ők nem fognak átjárni. És ez a fajta jelcelődés olyan szinten kiéleződött, hogy azt mondták a nagybozsvaiak, hogy mi most már nem megyünk a mosókonyhába, misére gyertek át ti. Kisbozsvaiak meg azt mondták, hogy hát ők meg nem akarnak az új templomba átmenni, mert nekik ez az igazi templomuk. Ez az ellentét, ez mára már természetesen ugye elhalványult, illetőleg a múlt részévé vált, hiszen a jelenlegi formájában a kápolnát nem fogjuk rendszeresen használni liturgikus célokra, de természetesen ima alkalmak vagy különböző rendezvényekkel kapcsolatos liturgikus tevékenységek persze lehetnek benne, így is, hogy magánkézben van, de a szentmiséknek a helyszíne az továbbra is ugye hivatalosan Nagybozsvai, és most már kisbozsvaiak is. Hát nem sokan vannak igazából, két család alkotja a kisbozsvai hívő sereget, tehát nem egy nagy létszámú gyülekezetről van szó. Ők már most megszokták, hogy amióta volt a felújítás, ugye Nagybozsvárra átjárnak, amikor lehetőségük van. Azért is hangsúlyozom, hogy amikor lehetőségük van, mert új helyben dolgoznak vendéglátásban, és hát nagyon ilyen beosztás függő, hogy mikor tudnak átjönni Nagybozsvárra a templomba. Ha úgy adódik, és a munka idejük úgy engedi, akkor inkább új helybe járnak templomba, tehát ott van közel a nagy templom, tehát meg tudják oldani a szentmisére járást.
1: Tehát akkor itt tulajdonképpen akkor Kisbózsván 1945 óta működik ez a kápolna, felszentelt kápolnaként.
2: Igen, valóban, és akkor ugye most is kápolna funkcióját tölti be, illetőleg hát inkább olyan, hogy kicsit olyan múzeum jellegű, tehát nem az eredeti állapotoknak megfelelően rendeztük vissza liturgikusan, hanem ahogyan adta magát most az új környezet. A sekrestyébe pedig a meglévő liturgikus eszközöket részben felújítva egy ilyen kis kiállítást rendeztünk be, hogyha esetleg csoportos látogatás vagy valami van, akkor ugye ők a kápolnát meg tudják nézni azokat a korabeli liturgikus eszközöket, szentelőt, régi Szent Antal persely megvan, a lobogók megvannak, nagyon sok minden megvan. Ezeket részben restaurálták és rendbe tették a tulajdonosék, és hát egyfajta ilyen múzeumként üzemel most igazából, de visszaadja azt a hatását, tehát tényleg ilyen áhítat keltő, amikor az ember bemegy ebbe a kisbozsvai kápolnába, akkor valóban azt érzi, hogy most ő egy szakrális helyen van.
1: Igen, tehát ezek átimádkozott falak.
2: Igen, gyakorlatilag, ha nem is az ősidők óta, de átimádkozott falak. Tehát semmi nem emlékeztet most már arra, hogy ez mosókonyha lett volna, csak nyilván a helyi legenda és a története a kápolnának és a kastélynak adja ezt a funkcióját, hogy valóban lehetett az mosókonyha, és az új tulajdonosnál pedig, ugye, aki nem akarta, hogy az ő rezidenciája ilyen időzőjelben átjáróház legyen, nyilván a melléképületet adta oda a kápolna célokra, és ez ugye azóta is kápolna maradt, nem mosókonyhaként újítottuk fel.
0: Az újjáélet Bombelles Lónyai kastélyról, amely jelenleg Tília kúrja néven szálláshelyként működik, és a kápolna történetéről Juhász Pap Renáta szálláshelyvezetővel és Tóth Gábor füzéri plébánossal beszélgettünk.

0: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál dr. Habil Kovács Tibort, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársát. Beszélgetésünknek az az apropója, hogy egy könyvet tartok a kezemben, amelyet Kovács Tibor írt, Mítoszok földrajza a címe, utazások mítoszokon, korszakokon és önmagunkon át. Egy olyan könyv ez, amiben Tibor az utazásairól írt a személyes tapasztalatai alapján, részben olyan utazásokról, amikor konferenciákon, tudományos előadásokon vett részt, illetve részben olyan utazásokon, amik szabadidős tevékenységet jelentettek számára, de azoknak is mégis volt mindegyiknek valamilyen célja, valamilyen üzenete, mondani valója, és azok az üzenetek kiderülnek ebből a könyvből. Végigolvasva a könyvet, talán nekem a legérdekesebb rész volt, amikor Los Angelesről írtál, tehát az volt talán a legemlékezetesebb így az olvasmány élményem szempontjából, de szerintem amikor Elvisről írtál, az volt a legjobb rész, illetve a Belarusról szóló fejezet is nagyon tetszett, amikor tényleg látványosan bemutattad azt, hogy hogyan néznek ki a terek, főterek, és mennyire mókás, vicces, lehet például még egy személygyűjtő edény, egy kuka is, és ezzel is akár példát adhatsz saját szűkebb otthonodnak is, de hát az olvasóknak is. Mi ösztönzött téged arra, hogy ezeket az utazási élményeidet megoszd az olvasókkal?
1: Köszönöm szépen, én is üdvözlöm a rádióhallgatókat. Ez apai örökség, hogy nagyon szeretek utazni, az meg apai-anyai örökség, hogy a betű emberei vagyunk, írni és olvasni, bár ők inkább olvastak, én meg írok is, hiszen nekem részben a hivatással együtt járó kötelezettség is volt. Ugye a tudomány kapcsán, bár nagyon hosszú évekig, vagy inkább évtizedekig ez egy olyan kötelezettség volt, amit nem éreztem teljesen magaménak. Ahhoz képest most eljött a 180 fokos fordulat 2 évvel ezelőtt, vagy 3 évvel ezelőtt, és most ez a tevékenységem fő fókusza. Amik ebben a könyvben vannak, ezek nem a tudományos kutatásaimnak az eredményei, hanem kifejezetten az utazások eredményei. És igazából ez akkor kezdődött el, amikor alpolgármester voltam Kisújszálláson, és ott minden évben megjelentetjük a nagykun kalendáriumot. Ez hosszú évtizedek, évszázadok tradíciója, nyilván ez már modernizáltabb formában, de ugyan nagyjából ugyanaz a felépítés, ahogy egy kalendáriumot el kell képzelni, és a főszerkesztője dr. Duca Lajos helyezett rám egy szelíd nyomást, hogy ugyan írnék már erről és arról és amarról, és tulajdonképpen ezek az írások azoknak az összegyűjtött, összefűzött változatai, illetve még került bele egy korábbi írásom is, és hát sok meg kimaradt. Tehát még nincsen benne egy jó pár, amikor 2016-ban Kínában jártam, vagy a tavalyi akár krakkói út, vagy az írországi út, vagy az új-zélandi út, tehát még sok minden hiányzik, még egy ilyen kötetecske megtelne, azt majd akkor, hogyha nyugdíjas leszek és lesz időm erre a tudományos tevékenységek mellett, meg volt egy-két kitérő is, amikor ilyen egy-két oldalakat kellett írnom, például egy jó pár évvel ezelőtt egy kisújszállási felfutó vállalkozásnak egy marketing újságcikket kellett írni, az nagyon jól sikerült, és aki akkor még Berekfürdőben volt, Nagyné Erika, a Turinform iroda vezetője, és ő kért fel erre, és mikor elolvasta, ennyit írt SMS-ből, hogy írj, Tibi, írj. És akkor ezen is felbuzdulva, megmondom a főszerkesztő úr folyamatos szelíd nyomásának engedve, elkészültek majdnem minden évben ezek az írások. És az a jó, hogy elkészülhettek, hiszen mindig jártam a világot. Úgyhogy megvolt ez a lehetőségem, bár igazából csak 28-29 évesen kezdtem úgy el igazán utazni. Előtte részben azért nem lehetett, mert a szocialista táborban éltünk, és az úgynevezett baráti szocialista országokba való elutazás sem volt olyan könnyű. Meg emlékszem, mikor álltunk a román határon gyerekként, és görcsben volt a hasam, hogy hogy vetkőztetnek le, hogy motoznak meg a román határőrök, emberi mi voltunkban megalázva. Úgyhogy ezek annyira nem voltak jók, és utána az úgynevezett rendszerváltás után, már mint a 90-es rendszerváltás után, először nyugatra, Rómába jutottunk el 1993-ban, de hogy igazából az utazási boom az nálam a az új évezetben következett be a millennium, az új millennium évében, és utána azért elég sok helyre sikerült eljutni, és még igazából ebben csak a 2010-20-as évek néhány utazása van megörökítve.
0: Igen, és ahogy a tartalomjegyzéknél kinyitottam annak idején, amikor elolvastam a könyvet, először is itt nyitottam ki, és a címekből nem mindig lehet egyértelműen kitalálni, hogy hoppá, melyik országban, melyik városban járunk. A címeket mi alapján adod az írásoknak?
1: Nem tudom, az intuíció alapján, hogy mi lehet az, ami esetleg úgy felkeltheti az érdeklődést, hogy azért ne derüljön ki egyértelműen feltétlenül, hanem hát kelljen már elolvasni. Viszont ugye az még, hogy mi ösztönzött a könyv összeállítására, átnézésére, megszerkesztésére és kiegészítésére, hogy nem biztos, hogy a nagy kunkalendárium széles térségekbe eljut, és úgy gondolom, hogy viszont ezek az írások azért csak megérdemlik azt, hogy egy könyv formájában megmaradjanak, bár nem tudom, hogy lesz-e még egyáltalán olvasó ember az elkövetkezendő bármilyen közeli, közép, távoli jövőben, de legalább ennyi maradjon utánam.
0: Igen, és szerintem mindegyik úti leírás, mert ezek tulajdonképpen úti leírások, nyilván személyes tapasztalatok alapján, olvasmányos, élvezetes volt képekkel, illetve illusztrációkkal kiegészítve. Amikor egy-egy ilyen utazáson te részt veszel, te készítesz ott magadnak némi jegyzetet, naplót, feljegyzet, hogy melyik nap hol voltatok?
1: Igazából nem. Ez egyetlen esetben történik, mikor életem legnagyobb vágya teljesült 2010-ben, mikor kedves barátaimmal, Zsókával és Imcsú bácsival kijutottunk Amerikába. Majdnem egy hónapig voltunk ott az ő ismerőseiknél, barátainknál Miami-ban, de én úgy gondoltam, hogy csak el kell mennem Memphisbe, mert lehet, hogy soha többet nem megyek vissza Amerikába, és akkor én 4 vagy 5 napra közben elrepültem Memphisbe, és akkor ott írtam egy naplót. És annak alapján azokat fel is használtam a cikkben is, nyilván ami publikus, azokat belerakva, de egyébként nem, hanem fényképezek, és azok alapján. Tehát ott azért, amikor fényképezek, memorizálok, meg nyilván mindegyik cikket úgy írom, hogy azért van benne történelem és földrajz, és az mindig hiteles forrásokra támaszkodva. Tehát több vagy kevesebb, de valami mindig van az adott országról, térségről, városról, és akkor utána pedig nézegettem a saját fényképeimet, és akkor jönnek elő újra a történetek. Tehát én fényképpel írom először, és utána öntöm betűformába az egészet.
0: Igen, itt említettem a beszélgetés elején egy-két történetet, de talán még a Jim Morrisonról szóló fejezet is érdekes volt számomra. Itt található egyedül rólad egy fotó.
1: Kettő is.
0: Ezeknek mi a történetük? A könyvben el lehet olvasni.
1: Igen, hát akkor olvass el mindenki, de a történetük az egyébként az, hogy igen, én érdekes, hogy ez is egy ambivalens dolog, hogy annó felnőve a szocializmusban mi lehetett a nagy álom Amerika, aztán azóta sokat tisztult és árnyalódott a kép, tehát Amerika, ha valamiben jó, az az önmarketing és az önreklámozás. Tehát, hogy higgyük azt, hogy ők a legcsodálatosabbak, a legnagyszerűbbek, a leg-leg-leg, hogy Amerika a leg. És hát nyilván, ami a vasfüggönyön átjött, hát én meg különösen, aki ilyen távolba, múltba révedő gyerekként, hát ki volt az első Elvis, és engem azóta is végigkísér, ugye a 80-as években volt először a Petőfi Rádióban Dr. Oszfolk Sándor szerkesztésében Elvis Presley összes felvétele, hát azt felvettük kazettás, magnóra, monóban, meg ilyesmik, és nálam ez megmarad. És utána, hogy 99-ben, 2000-ben kim voltam Marburgban, az egyetemen, valahogy meg akkor ott jött rám a Doors-mánia. Ugye 91-ben forgatta Oliver Stone a Doors című filmet, valami szenzációs, szerintem nekem nagyon tetszett, sokan nagyon lenézően nyilatkoznak róla, de parádés, és engem nagyon megfogott az énekesük, ugye ez a rendkívül különleges figura, és hát ő ugye a Perlesez temetőben van eltemetve, a 27-esek klubjának tagja, azok a fiatal művészeké, akik 27 éves korukban haltak meg, és ő ott Párizsban halt meg 1971. július 3-án, és akkor, hát én egyébként is részben sötét turista vagyok, tehát elkötelezett híve akár a temetőjárásnak is, és hát 21-ben az akkori barátnémmal úgy döntöttünk, hogy mi az én nyomásomról, hogy hát mégiscsak 50 éve lesz, hogy meghalt Jim, és akkor én július 3-án ott akarok lenni a temetőben. És valóban kétszer is, vagy háromszor is kimentünk, és akkor előtte is, meg utána is. Tehát ez a két kép ugye azért mégiscsak az ember pózoljon már, és akkor adját magát az életérzésnek, tehát ahogy Jim is, én is bőrnadrágban, fekete pólóban, tehát teljesen feketébe öltözve, és az egyik verses kötetét tartom a kezemben, hát még látszik ugye, hogy maszkban vagyok, tehát a Covid után közben én nem tudom, hanyadik hullámok között voltunk kint, úgyhogy más őrültek is voltak ott pár tucatnyian azon a napon, az 50. halálának 50. évfordulán, és utána én egy elhagyott sírkövön leültem, bort kortyolgattam ott fényes nappal, de csak szolidan Jimnek az emlékére, és odajött egy fiatalember kamerával, mindennel, és a Le Parisiennek volt a tudósítója, és ő csinált velem egy interjút. És akkor megkérdezte, hogy ki, miért, milyen okból, hogy én, mi meg Jim és én, úgyhogy ennek kapcsán örökítődött meg a másik kép.

0: Ezekből az utazási élményeidből, tapasztalataidból vannak-e olyan konkrét dolgok, amiket így úgymond a te saját szűkebb hazádba át tudsz ültetni?
1: Nem tudom, hogy én át tudom-e ültetni. Szerintem ezt országos, térségi, illetve települési szinten, ha más nem, ezt kéne eltanulni Amerikától. Ez a félelmetes marketing. Tehát amikor bármit eladnak aranyként, és most itt a szó átvitt értelmében is, tehát Las Vegas egy tömény gics. Ez az alja szórakoztatás. De ott minden a leg. Tehát én Renóban ugyan nem voltam, de Renóban úgy fogadják az odaérkezőt, ha mész be természetesen autóval a városban, Isten hozta Amerika legnagyobb kisvárosában. Tehát, hogy bármit, meg hogy mit tudom én, amikor voltam Miami-ban, és akkor lementünk ugye Florida déli részére, a legdélebbi pontra, ami még ott a kontinensen van, és oda Kuba már csak 90 mérföld, és sétálunk, nyilván Ernest Hemingway-nek kívülről tudtuk csak megnézni a villáját, mert érkezésünk előtt 10 perccel zárt be, láttuk a rengeteg macskát, és ott volt egy, nem is tudom már, egy oszlopra vagy valamire, és ez volt a mindennek az extremitása. 1894-ben vagy 97-ben, vagy mit tudom én, teljesen mindegy, ezen a helyen nem történt semmi. És ez fotótéma. Tehát még a semmit is úgy adják el, és én így néztem, és nem hittem el. Tehát, hogy mindenből pénzt tudnak csinálni. Nekünk ebben a pici országban, Magyarországon nagyságrendekkel több ember által alkotta kincsünk van, talán a természeti kincsekkel nem biztos, hogy tudunk annyira versenyezni, de ez csak az ország méretből adódik, de egyébként Magyarország a legszebb ország, ezt mindig vallom, és mindig vallottam, és mindig is vallani fogom. A leggazdagabb, a legszebb ország, az már, hogy ezt hogyan tudjuk használni, vagy alkalmazni, az egy teljesen más kérdés. És úgy, hogy ezeket a kincseket még x év, évtized vagy évszázad után sem tudjuk úgy kihasználni, ahogy ezt lehetne, okszerűen és észszerűen. Talán ezt meg kéne tanulni. Úgy, hogy semmiképp ne menjen a természet és az épített környezet rovására, meg az életminőség rovására. Nyilván tudom, hogy ez is olyan, hogy már megint jövök a köldöknéző bölcsész álbölcsességeimmel, de egyszer lehet, hogy meg lehetne csinálni.
0: Igen, és a másik dolog, ami még nagyon tetszett itt az írásokból, hogy ahogy írtad, hogy tömegközlekedéssel közlekedtetek.
1: Ma már a tömegközlekedés 10 vagy 20 éve nem, igen, nem használható, mert az dehonestáló, így aztán közösségi közlekedéssel, így van pontosan a legtöbbször. Én igazából vezettem már annyit, meg már korban is ott vagyok, hogy nem muszáj, akkor nem vezetek, és különösen a Los Angeles-i kirándulás előtt voltak félelmeink, de amiket blogokon olvastunk, semmi nem volt igaz. Tehát mi tökéletesen tudtunk busszal utazni, metróval, teljesen rendben volt. Én nem akartam Amerikában vezetni, bár most már lehet, hogy az új-zélandi út után már megint bárhol vezetek, mert Új-Zélandon azért 1500-700 kilométert levezettem jobb kormányos kocsival bal oldalon, de egyébként szenzációs volt. Egyszer majd egy másik riportban ezt is megbeszélhetjük. Ott van közlekedési kultúra, ami ugye itt nyomokban talán tartalmaz némi kultúrát, a magyar morál, de Új-Zélandon semmi félelem érzett, segítőkészek, senki nem rohan sehova. De egyébként a könyvben szereplő írások kapcsán mindenhol közösségi közlekedés igénybevétel történt, így van.
0: És ez egyfajta tulajdonképpen környezettudatosságot is jelent.
1: Így van, ez is nagyon mókás, és majd most sokan a rádióhallgató közül azt mondják, hogy aha, persze, beszélsz róla, de mindenhova repülővel mentél. Hát igen, de egyébként amennyire lehet, igen, de hát az ember léte az alapvetően a környezettel nem kompatibilis.
0: Van-e olyan ország, ahová még nagyon szeretnél eljutni?
1: Hát erre a kedvenc humoristámat tudnám idézni, mindegyik. Amit nagyon szeretnék igazából, van egy pár K-betűs, Kuba, Kambodzsa, de szerintem igazából én már ahova szerettem volna, mindenhova elmentem. Úgyhogy innentől kezdve minden ajándék, bármi. És hogyha még ismételni lehetne, akkor az Új-Zéland. Most csomagolnék és indulnék.
0: Korábbi beszélgetésekből is már kiderült, de ezt a könyvet is olvasva hangsúlyt helyeztél arra, hogy milyen egy-egy országnak a gasztronómiája, mert nyilván enni-inni mindenhol kell, és meg kell kóstolni a helyi specialitásokat. Ez minden utadon akkor így van, hogy felkeresed a helyi piacot, illetve a helyi különlegességeket?
1: Abszolút. Így van, bár pont a könyvben szereplő írásokban a gasztronómia egy-két kivétellel annyira nem nyerte el a tetszésemet, ahogy mondtam, nagyon sok hiányzik belőle. Én mániákus piacjáró vagyok, szerintem az egy adott társadalomnak, a helyi társadalomnak is egy tipikus lenyomata, hogy milyen a piaca. Barcelonába, Londonba parádés, tehát ők ugye ott megtehetik, hogy az külön turista látványosság is. Tehát nekünk azért minél kisebb egy település, itt annál többet kéne beleinvestálni, meg hát nem biztos, hogy a helyi közönség eltartja azokat az új eltartó, ilyen nagyon gurmé, meg gurman, meg mit tudom én, milyen termelőket. De nagyon fontos a gasztronómia, hiszen ezt annó viccesen mindig úgy mondtam, hogy 2015-ben megszereztem életem első hasznosítható értelmes végzettségét, ez a bor és gasztroturizmus menedzser az Esterházy Károly Egyetemen, de viccet félretéve én nagyon szeretek enni, nagyon szeretek inni, és mindig fontos persze határok között, mert ami a vízből jön, ami tengergyümölcse, hal vagy hasonló, azt nem eszem meg. Tehát ez nagyon fontos, így aztán nagyon sok helyen be vagyok korlátozva, ott arra a szűk mesdjére rugdosva élem túl a napokat vagy a heteket, de valóban így van, hogy a gasztronómiát azt mindenhol. Én amiket tapasztaltam, hát Amerika az semmi, az említése sem méltó, hogyha ott nem más nemzetek konyháit kóstoljuk, akkor a hamburger, kóla, hotdog, az a lényeg, hogy XXXXXXL-es legyen, tehát nem a minőség, hanem a mennyiség. Egyébként a legjobb gasztronómia az számomra most és máskor is, a magyaron kívül, tehát ezt mindig tegyük hozzá, az részben a török, nyilván ugye azért volt egy kis érintkezés, némi közös súrlódás a történelmeinkben, illetve a szláv konyha. Akár a lengyel, akár az orosz. Szerintem ezek szenzációsak. És ezek mind azt mondom, hogy ott aztán talál a fogára valót az ember, szerintem mindenki. És ez mindig is így volt, most meg különösen a lengyeleknél, akik ugye azt a nem tudom milyen szegénységet akár a 80-as években, 90-es években most teljesen maguk mögött hagyták, tehát az a minőség, amit ők produkálni tudnak, és azok a finom ételek, azok számomra lenyűgözőek. De ugyanez van egyébként, tehát a lengyelek a csúcs szerintem, de akár az oroszoknál, akár Ukrajnában, vagy Bielaruszban, de Szlovákiában is, vagy ha délre megyek a szerbeknél, a horvátoknál, engem ezek fognak meg a leginkább. Én azt mondom, hogy a németekről megvannak a magunk elképzelései, de azért már ők is fejlődtek. Tehát ezt el kell mondanom, ezt meg kell adni nekik. Ausztriában jó, mert elmegyünk, eszünk Wiener Schnitzelt, eszünk hozzá jó kis Erdapfelt, salátát, meg megesszük az Ahertortánkat, bécsi melanzsal leöblítjük azt, jó napot, meg iszunk hozzá jó kis burgenlandi bort, és ezek fontos dolgok. Emlékszem, az a történet sincsen leírva, már lassan arról beszélünk csak, hogy mi nincs a könyvben, hogy Portugáliában én összesen 5 hónapot éltem, és először 2009-ben látogattam ki, és a kolléganőm Erminia mondta, hogy na, akkor megyünk enni, és akkor mondtam neki, nagyon nagy kín van, hogy Erminia, nagy baj van, én nem eszem a halat és a tengergyümölcsét, így rám néz, azt mondja, Tibor, te bizonyos szempontból a legjobb országot választottad magadnak, ugyanis ott ugye évente az emberek több mint 60 kilót esznek ezekből a jószágokból per fő, nálunk ez ilyen 5-6 kiló per fő, és én ezt 0 dekával gyarapítom ezt a statisztikát Magyarországon.
0: De hát azért nem haltál éhen ott sem?
1: Nem, az eddigiek azt mutatják, hogy nem haltam éhen, tehát nagy túlélőként még mindig itt vagyok.
0: Tehát ajánljuk ezt a könyvet a hallgatóknak, de ugye ezt nem csak így kézben, hagyományos könyvformájában lehet elolvasni, az interneten hol érhető el?
1: Sőt, ezt igazából mondjuk úgy, hogy a saját szórakoztatásomra nyomtattam ki. Egyébként innen is nagy köszönet Kisújszállásváros önkormányzatának, amely erkölcsi legsegítette a kötet kiadását, illetve Oláh Verának a szerkesztését, polgármester úrnak az erkölcsi támogatásért és az előszóért, de egyébként ezt én finanszíroztam, hogy legyen már ami kézbevető, összesen 20 plusz a köteles példányok készültek el belőle. Nagyon örülök, hogy egyébként mint ilyen a Széchenyi könyvtárba is kerül belőle, tehát ha majd egyszer az utókori nézi, hogy vajon ki lehetett ez, és miről írt, de egyébként ugye többen is követelték rajtam, amikor kiraktam a Facebookra, hogy megjelent ez a könyv, és írtam, hogy sajnos tudomásul kell vennünk, hogy a 21. században most a Gutenberg galaxisból átterelődtünk a Zuckerberg galaxisba, még a magánhangzók is, tehát itt valami titoklappang. Na mindegy, szóval a Facebookon ezt közzé tettem, és egyébként pedig Kisújszállásváros honlapján található meg a kiadványaink címszó alatt, és akkor ott az egyik fül, ez a mítoszok földrajza.
0: Köszönöm szépen, Tibi, a beszélgetést, és reméljük, hogy majd akkor a többi utazási élményeidről is így könyv formájában, illetve hát majd riport formájában is beszámolhatsz.
1: Így legyen, és nagyon szépen köszönöm, és utazzunk, amíg lehet.
2: Dr. Habil Kovács Tiborról, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársával hallottak interjút a Mítoszok földrajza című könyve kapcsán az utazási élményeiről.

0: kedves hallgatóink! További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea. Műsorunkat 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
3: 10 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni, jelentette ki a miniszterelnök ma a Nagykanizsai Dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter azt mondta, a kritikus gondolkodás mellett a diákok megtanulhatnak az iskolában egymásért kiállni, csapatként működni, embernek lenni mindig minden körülményben. Egy iskola feladata az, hogy ebben segítse a tanulókat, hangsúlyozta a kormányfő. Magyar Péter a hétvégén a közösségi oldalán jelezte, hogy a Tisza kormány duplájára emeli a szociális tűzifa keretét, miközben 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa áfáját, hogy több százezer rászoruló családnak segítsen. A miniszterelnök ismertetése szerint a tűzifa áfájának csökkentését a korábbi bejelentés alapján őszre tervezik, az intézkedés mintegy 1,5 millió embert érinthet. Az állami vagyon visszaszerzésével kapcsolatos vizsgálatok és büntetőeljárások rövidítése érdekében helyezett kilátásba jogszabálymódosítást a kormányfő. Magyar Péter vonatkozó bejegyzésében a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal kapcsolatos vádakra reagálva azt írta, az új hatóság hiteltelenítését elutasítja, mert a létező legerősebb hivatal felállítása a kormány célja, szakmailag elkötelezett és megalkuvást nem tűrő vezetőkkel. Évvégéig teljes tisztújítást tart a kereszténydemokrata néppárt, erről a Lakitelken tartott országos választmányon döntöttek a küldöttek. Semmén Zsolt, a KDNP elnöke a választási vereség okait elemezve rámutatott, éveken át tartó 1% alatti gazdasági növekedéssel soha senki nem tudott választást nyerni. Politikai okként jelölte meg, hogy az előző kormány a jobb szélre csúszott, a többi között a migrációs ita és az uniós konfliktusok miatt. A Tisza kormányról szólva közjogilag érvénytelennek nevezte, ami az előző köztársasági elnökkel és az alkotmánybírósággal történt, mert alapvető jogelvekkel szemben születtek a döntések szerinte. Krausz Ferenc lemondott a Magyar Corvin Lánc testületben betöltött tagságáról és a Corvin Láncról, amely a magyar tudomány, irodalom és művészet kiválóságait ismeri el, értesült a Telex. A Nobel-díjas fizikus a portál megkeresésére azt írta, döntésének fő oka, hogy a testület működése és az a szerep, amelyet véleménye szerint a fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. A hírportál szerint a testület nem állt ki Krausz Ferenc mellett, amikor az általa alapított élvonal tehetséggondozó alapítványt szakmailag megalapozatlan állítások alapján sorozatos támadások érték. Holnaptól már visszatér a megszokott munkarend a fővárosi cégeknél, miután helyreállt az energiaellátás, közölte a főpolgármester. A rendkívüli hőség és aszály miatt augusztusban energia- és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, egyebek mellett korlátozták a közösségi közlekedés energiafelhasználását, leállították a díszvilágítást és a szökőkutakat, emlékeztetett Karácsony Gergely. A BKK és a BKV intézkedései több mint 1000 megawattóra energiamegtakarítást eredményeztek. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal kiírta a szélerőművi kapacitások létesítésére és bővítésére vonatkozó pályázatot, a benyújtási határidő október 30-a. A legkorábbi csatlakozási időpont 2030. szeptember 30-a, míg az adott hálózati csomóponthoz tartozó tényleges időpontot a csatlakozási tervben, illetve a hálózati szerződésben kell meghatározni, azzal, hogy 2032. szeptember 30-át követő időpont már nem jelölhető meg. A Vekerle lakásépítési programra akár 2 milliárd eurónyi forrás állhat rendelkezésre, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint a hazahozott uniós forrásokból 550 millió eurót fordítanak a programra, amelyet banki és piaci társfinanszírozás egészíthet ki. Kiemelten, a lakhatási válság megoldása ma már elképzelhetetlen az állam aktív szerepvállalása nélkül. A program cél, hogy ösztönözze a lakásépítést és javítsa a lakhatási feltételeket. Izland továbbra is az Európai Unió egyik legközelebbi és legmegbízhatóbb partnere marad az európai gazdasági térségen belül, jelentette ki az Európai Tanács elnöke. António Costa az izlandi miniszterelnökkel egyeztetett a Szigetországban tartott népszavazás eredményéről, amelyen az izlandiak többsége úgy döntött, az ország ne újítsa meg a korábban felfüggesztett csatlakozási tárgyalásokat az Unióval. Felbocsátották a NASA új generációs űrteleszkópját. A Roman a SpaceX Falcon hordozó rakétáján jutott a világűrbe. Az eddig rejtett naprendszerek bolygóit tudják majd megtalálni és felderíteni vele. Végül az időjárásról. Derült az ég gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél sok felé élénk, a csúcshőmérséklet 32-34 fok körül alakul. Zápor, esetleg zivatar, helyenként majd este, éjszaka fordulhat elő. Híreinket hallották.

0: mindennapi egészségünk.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. Mai vendégünk Bíró Miklós, a Vakok és Gyengéllátók Heves megyei szervezetének elnöke. Eddig élete során több olyan krízist is megélt, amikből már egy is térdre kényszerítheti az embert. Miklós azonban rendületlen hittel, pozitív energiával igyekszik erőt önteni másokba is, akik elakadtak életük valamely szakaszán. Coachként nem csak a rendelő négy falak között segít, vallja, hogy a természetben jobban megnyílnak az emberek, a túra, az út maga pedig segíthet rávezetni őket a megoldásra. Ha tehetik, tartsanak velünk! Szeretettel köszöntelek újra itt a stúdióban, Miklós. Egészen más minőségben szoktunk itt találkozni, és nyilván az is nagyon fontos területe ennek, de coachinggal is foglalkozol, amiről majd kicsit bővebben fogunk a mai műsorban beszélni, hiszen egy nagyon különleges történetről van szó. Köszöntelek itt a stúdióban újra.
2: Én is köszöntök mindenkit, és köszöntelek.
1: Honnan jött a gondolat, hogy te támogatni szeretnéd az embereket, coachingolni szeretnél?
2: Ennek megvan a fix története, és hát ugye ez a vaksággal kapcsolódik, tehát mindenképpen a megvakuláshoz. Amikor én elveszítettem a látásomat, akkor én is kétségbe estem. Ugyanúgy padlóra kerültem, tehát teljesen befutottam a klasszikus köröket, segítséget is kértem szakembertől is, mert azért, amikor 52 éves voltam akkor, amikor

0: Azt mondom, akkor elmondtam a sztorit. Azt, hogy gyerekek, én akkor még úgy volt, hogy meg fogok vakulni, de nagyon durván kezdek beleesni, és segítségeteket kérem, hogy találjuk ki, hogy én, mint mérnökember, még azért erőm teljébe vagyok, mit tudnék csinálni. És hát nekiálltunk, ezt úgy hívják, hogy brainstorming, ugye, hogy egy kicsit ezt elmondjam, ilyen agyzuhanás, vagy agyzivatar, ez egy technika, ez egy ilyen ötletelési technika, és elkezdtünk nagyon sok ötletet kidolgozni, de ilyenek voltak benne, hogy masszőr, kerékpásszerelő, podcaster, író, de nagyon sok vagy, 37-re emlékszem, 37 sor volt, és mindegyiken elkezdtem, akkor leültem, és elkezdtem gondolkozni, hogy mennyire lenne jó, mennyire feküdne nekem, de ez nem volt benne. Tehát ez, amit végül is kitaláltam, vagy én inkább úgy mondanám, hogy Jóisten elém hozta, az nem volt benne. Teljesen véletlen, amikor már úgy láttam, hogy ez egy zsákutca, akkor egy véletlen telefonhívást kaptam. Tehát ugye édesapámakat akarták hívni, de én a telefonszámat bökték be, mert ugyanaz a név, és hát ha már véletlenül ide telefonáltam, hogy vagy Miklós, és akkor eljött egy olyan beszélgetés, aminek a vége az lett, hogy hát figyelj már ide, hát miért nem jössz egyetemre, iratkozz be egyetemre, nálunk itt az egyetemen, ott tanított a hölgy, itt az egyetemen van coach képzés, most indul egy a kurzus, ez nyár elején volt, legyél coach, az tökéletes egy vaknak. És elgondolkoztam rajta, ugye nekem egyrészt a családban is lelkipásztor, édesanyám tanár volt, tehát ez a habitus valahol bennem volt, és akkor azt mondtam, hogy jó, próbáljuk meg. Beiratkoztam, elvégeztem az egyetemet kitűnő eredménnyel, és így lettem coach.
1: Ez tulajdonképpen ugye az életvezetési tanácsadó magyarul, vagy nálatok?
0: Igen, ha most el kéne raknom egy skálán, ugye van a pszichiáter, aki a súlyos lelki eredetű, mentális eredetű betegségekkel foglalkozik. Van a pszichológus, aki inkább azt mondanám, hogy nagyrészt a múltra eredezhető elakadásokkal foglalkozik, vagy azokkal a problémákkal, és itt van nálunk egy vonal, és akkor azt mondom, hogy jelen és a jövő, ezek vagyunk mi kócsok, akik tényleg azt kell mondanom, hogy kézen fogva nem szeretem használni az ügyfél szót, de most hirtelen nem tudok rá mást használni, az ügyféllel kézen fogva megkeressük a hozzáillő legjobb megoldást. Mert valójában mi hiszünk abba, hogy nem mi tudjuk, nem tanácsot adunk neki, hanem ki kell szedni mindenkiből a mélyről az, hogy mi az, ami neki testhez áll, mi az, amit ő lelkesen, motiváltan fog tudni csinálni, és beleteszi szívét, lelkét.
1: Akkor te tulajdonképpen rávezeted őt erre az útra, ami esetleg neki a megoldást jelenthet?
0: Igen, ez egy célorientált kérdéssorozat, és meg lehet tanulni, tehát ez nem egy ördöngőség, amivel mégis talán néha más, és miből lesz a jó kócs, és én remélem, hogy én az leszek, vagy vagyok, én csak bízom benne, hogy megvan hozzá az a belső erőm, illetve az a talentumom, ami erre készített vagy predesztinál, az, hogy jól tudjunk kérdezni. Tehát itt a kérdés a lényeg. A cél az mindenképpen az, hogy ő az elakadt problémájával, vagy amit meg akar valósítani, megtalálja. De az, hogy oda el tudjunk jutni, az leginkább jó kérdésekkel van. És én akkor érzem, amikor telibe találok, mert van, nagyon meg lehet érezni, amikor ott van az a sóhaj, az a csend, az a húha, erre most hogy válaszoljak, és most már érzem, hogy jó úton járok. És akkor van egyszer az életvezetését, amit mondtál, egyrészt ilyen, de hát ez bármi lehet. Az életvezetésében ilyeneket érdemes elképzelni, hogy mint a munka vagy család, dilemmák nagyon sokszor előjönnek, gyerekvállalási kérdések is, hogy bemerje vállalni, vagy inkább a karriert válassza, vagy hogyan, tehát ezek a kis toporgások, de mindig előremutatóan ilyenek mindenképpen vannak. Akkor van olyan is, hogy például valaki bele akar vágni valami újba, visszahúzza a saját környezete, ez nagyon sokszor jellemző, kicsit a kisítűséggel lefogják őket, és akkor ki akar törni. Ilyen is van, például vállalkozást elkezdeni, Akkor a másik, amit én nagyon szeretek, és én szerintem elég jó is vagyok benne, az a párkapcsolati. Ilyenkor általában ez, ilyen nem is, én kerestem, nem is nagyon létezik különben a coachingban. Tehát így pszichológus

0: pszichológusok szoktak, de azt terápiának szokták. Tehát amikor párkapcsolati problémák vannak. De én nem ez a lényeg, én előre mutatom. Ott van egy vonal, amit mondtam, a múlt és a jövő, tehát nem a problémák itt a lényeg, hanem előre. És akkor van, hogy vannak párok, akik eljönnek, és azt mondják, hogy mi jók vagyunk, minden szuper, minden, de most mi jobban, még jobbak akarunk lenni.
1: Tehát, hogy ők párban érkeznek. Azért igen, az újdonság, mert hogy igen, hiába párkapcsolati problémákról van szó, akkor is mondjuk az egyén egyénileg szeretne.
0: Igen, hát olyan is van, amikor de az egyén az az életvezetési coaching, de a párkapcsolati tényleg úgy kell elképzelni, hogy például volt olyan párom, aki tényleg mintaként mondanám, hogy mintaházas párok voltak, és bennük volt az a dolog, hogy ők így is akarnának maradni, és hogy mik lehetnek azok a kis rejtett dolgok, ami segíti. Vagy például volt, ez is most nemrég záródott le egy ilyen beszélgetés folyamat, ezt tudni kell, hogy a coach beszélgetések nem elhúzódó évekig tartó folyamatok, ezek ilyen nagyon rövid, gyors folyamatok, 5-6-7-8 alkalomnál én nem szeretem tovább húzni. Haddig nem találunk eredményt, akkor lehet, hogy más akadályok vannak. És például most volt olyan, hogy egy fiatal pár, akik házasság előtt voltak, és hozták a saját sorsukat, a saját kis közösségüket, vagy a saját családjukból a dolgokat, és hát felmerültek, tehát minden házasság elején, vagy minden ilyen kapcsolat elején felmerülnek az, hogy hogyan felelünk meg a családnak, a másik családjának. És akkor így kerestek fel például, és hát büszkén mondhatom el, hát múlt héten volt az esküvőjük. tehát az is egy nagyon izgalmas dolog
1: neki
0: volt.
1: Gratulálunk innen is, sok szeretettel.
0: Igen. Hogy ez is, hogy minél jobban, tehát ezen is nagyon sokat gondolkoztam, a saját fiaim ügyén is, hogy ha én nekem, mikor fiatal voltam, valaki a kezemet fogta volna, és tudom, hogy van, tehát hogy az egyházi esküvők előtt van ez a házas felkészítés. És ez nagyon jó. Mikor mi voltunk, akkor nem nagyon volt nekünk, tehát ezt elmondom, hogy nekünk az valahogy az nagyon kimaradt. De hogy jó lett volna egy-egy olyan szó, ami és hogy jól mondjam a dolgot, tehát jó a lélekről, meg még akár az úrral való kapcsolattal is jó ezt mondani, de van egy néha egy földhöz ragadtabb dolog, hogy egy konkrétan egy vitát hogyan lehet elkerülni, vagy ha már benne vagyunk, hogyan lehet kezelni. És én ezt 34 év házasságban azért kicsiszolódott bennünk, tehát azért az elég sok idő, plusz még a rengeteg tanulás mellé, hogy hogyan lehetne, és én ilyenbe is én nagy lehetőséget látok, hogy fiatal pároknak elmondani, hogy lehet ezt. Erre például csináltam egy ilyen 7 lépéses dolgot, hogy mire érdemes odafigyelni, mik azok a kulcskérdések, ami talán, hogyha eszükbe jut egy vitánál, egy elakadásnál, egy problémánál, és csak beugrik az a szó, vagy az a kifejezés, akkor esetleg lehigadnak, és valódi emberként tudják megoldani.
1: Miklós, azért a kedves hallgatók is, akik mondjuk követnek minket, pontosan tudhatják azt is, hogy azért megtépázott az élet téged rendesen, hát, vagy hát picit feladatokat adott neked. Említetted azt is, hogy érezted, hogy szükséged van segítségre, hogy kellett egy külső segítség, hogy a mentális egészséged az ne menjen tönkre. Mennyire gondolod azt, hogy az emberek tudatosak a mentális egészségük megőrzésében?
0: Én azt gondolom, a vágyuk megvan. Tehát az, hogy a tudatosság az hogy jön ki, azt nem tudom, nem mindig érzem. Tehát érzem azt, hogy megjelenik a vágy szintjén az, hogy szeretne mindenki boldog lenni. Szerintem ezt eddig bárkivel találkoztam, ezt észrevettem, szeretne boldog lenni. Azt is érzik már az emberek, hogy ezért tenniük kell. Tehát a tudatosság azon a szinten megjelenik, hogy erre nem elég vágyni, és akkor majd egyszer csak az elembe hull ez a dolog. Az, hogy ki tesz érte, na ott már nehezebb. Tehát, hogy ki teszi meg az első lépést. Mert az első lépést meg kell tenni. Tehát akkor is meg kell tenni, hogyha én egy lelkivezetőhöz megyek, egy gyámolítóhoz, de akár akkor is meg kell tenni, amikor oda megyek a saját szüleimhez, hogy most nekem itt elakadtam, és erre bocsánat, de nem kaptam itinert a nevelésetekbe, hogy most mit csináljak. Tehát akkor is meg kell tenni az első lépést. Ennek a tudatosságát már talán kevésbé érzem. A bátorságot, hogy ezt meglépjék. Én mondjuk ezt úgy szoktam segíteni, hogy mindig azt mondom, az első alkalom az mindenkinek jár, és ingyenes, és jöjjön, és beszélgessünk, és nem, én egy órát mindenkire, bárkire rászánok, hogy egyáltalán megmerje tenni ezt a lépést. Néha még többet is, de az egy másik kérdés.
1: Milyen érdekes, hogy mennyire félünk attól, hogy megbélyegződünk, hogy megbolondultunk, hogy butának tartanak minket, hogy valami probléma van velünk, és talán ez a visszatartó erő. De lehet, és ezt te lehet, hogy jobban látod, hogy egy coachhoz hamarabb fordulnak az emberek, mint mondjuk egy pszichológushoz?
0: Van egy ilyen vonal. Amúgy a hamarabbat azt nem mondanám, mert a magyar néplélekben egyáltalán, hogy máshoz forduljunk, ez egy erős gát. Tehát ezt pszichológusok el tudnák mondani, hogy hozzájuk sem nagyon mernek fordulni, tehát van bennünk egy ilyen ellenérzés, de azt viszont már észrevettem, hogy van egy olyan vonal, hogyha pszichiáterhez megyek, akkor papíron van róla, hogy bajom van. Ha pszichológushoz megyek, akkor annyira nem, de azért oda is szokták kötni azt, hogy valami probléma van velem, és a probléma szót kerülik az emberek. Ha coachhoz fordulunk, akkor általában talán ez annyira nincs. És én azt is szoktam mondani, és ezt bátorítani is szoktam az embereket, hogy egy coachbeszélgetés az belefér maximum, hogyha egy jó felkészült coach van, és lát komolyabb problémákat, és ilyen nem is volt, akkor én nyíltan meg fogom mondani, hogy ez nem az. Ez komolyabb probléma, és itt el kell menni egy komolyabb beszélgetésre, vagy pedig akár gyógykezelésre.
1: És ezt jól fogadják egyébként?
0: Nem rosszul, inkább így mondanám. Volt olyan, akit ismerősön keresztül erőltetve jött, hogy de mindenképpen beszéljek már, de én az első pillanattól tudtam, hogy ez nem az az eset lesz. Tehát itt gyógykezés. Megmondtam, hogy jó, ennek ennyire, ha megnyugtatja, én leülök vele beszélgetni. És amikor elkezdtem beszélgetni, az kiderült, hogy hát ő már próbálkozott itt-ott, meg hát tudják, hogy van probléma, tehát ő is tudta, hogy van probléma vele. De elmondtam, hogy eljátszhatjuk ezt. Tehát én ezt úgy szoktam azért mondani, hogy én elteltem, tehát én rá tudom adni az időmet, tehát erről nem probléma, de nem fog előrébb jutni. Tehát csak azért, hogy elhitessük magunkkal, hogy mi foglalkozunk a lelkünkkel, de nem teszünk semmit. Azért, mert mondjuk egy egyszerű példát, azért, mert a kalóriatáblázatot olvasgattam a vacsoránál, hogy éppen mit teszek meg, attól nem fog lefogyni. Tehát ahhoz tenni kell, hogy a felét vissza kell rakni, vagy nem veszek ki annyit. Tehát tenni is kell valamit, és én úgy gondolom, hogy nagyon sokszor, hogyha csak ilyen felszínes, meg úgy értem, hogy a ő problémájához képest felszínes megoldást választ, akkor ő csak annyit csinál, hogy esetleg ránéz a kalóriatáblázatra, hogy most éppen mit evett meg.

0: Nagyon sokan vannak ezen a pályán, rengeteg coach van, és ettől kicsit felhigult a szakma. Hogyan lehet megtalálni szerinted a megfelelő embert magunknak?
1: Hát ez egy nagy dilemma. Tehát először is tudni kell, hogy maga a coachképzésben is két fő vonal van, mint mindig. Volt egy ilyen szabadabb képzési dolog, amikor most nem akarom leszólni se, tehát félreértés ne legyen, mert ez tehetség kérdése szerintem. Tehát nem a papír kérdése, de azért nagyon sok ilyen gyors talpaló tanfolyam jellegű dolog volt, és nagyon sokan elhitték, nagyon sokszor fiatalok. És őket csak akarom bántani, de én azt gondolom, hogy jó kérdéseket feltenni nagyon sokszor kell egyfajta élettapasztalat. Meg egyfajta türelem. Bár van olyan kócságazat, ami kifejezetten a provokatív vonalakat húzza meg. Nagyon sokszor azt gondolják az emberek, hogy egy-egy módszernek jó drága pénzért meg lehet tanulni ezeket, meg be lehet állni, hogy ha azt a módszert követem, akkor én jó kócs leszek. De ez körülbelül olyan, mint a konfekcióruha. Tehát nagyon jó konfekcióruhákat lehet kapni, de tudod, hogy a konfekcióruha az pont az, hogy senkire se jó.
0: Így van.
1: Tehát mindenki tudja viselni, de senkire se jó. És ugye nekem is ez volt a dilemmám, hogy ugyanúgy megnéztem a lehetőségeket, itt egy tanfolyam, ennyibe kerül, ennyi hét, ilyen alkalmak, vagy ott az egyetemi képzés. Elmélyültebben, pszichológiával, komolyan belemenve a dolgokba, az miért jobb? És akkor még ráadásul ez jön az, hogy én körülbelül 10 éven keresztül én folyamatosan pszichológiát tanultam szórakozásból. Tehát ahhoz, hogy valaki jó legyen, ahhoz valószínű, hogy kell egyfajta, és összefoglalva az egészet, hogy lehet megtanálni, én szerintem kell egyfajta életút, vagy életbölcsesség, egyfajta nyugalom, tehát szerintem a coachnak mindenképpen kell tudni azt a fajta életnyugalmat megadni. Azt szoktuk mondani, a legjobb dolgok egy coach beszélgetésben nagyon sokszor a csendek. Azok nagyon sokat adnak, és hogy hogyan lehet megtalálni jót, hát ez érdekes, hogy most hogy mondjak magamba is, van úgy, hogy biztos, hogy lehet, hogy 2-3-at is keres az ember, mire rájön, hogy ez nem jó.
0: Ezt akartam mondani éppen, hogy lehet, hogy már a beszélgetés alkalmával, első alkalommal kiderül az, hogy ez lehet, hogy nem lesz jó.
1: Azt szokták mondani erre ilyen nagyon modern szóval, hogy kiderül a kémia. Hát nekem is volt már olyan, aki odajött, és mondtam, hogy értem, de én úgy érzem, hogy ebben nem fog tudni neked vagy önnek segíteni, mert én nem érzem magamban azt a fajta rezgést, amitől hol ez jó lenne. Tehát egyrészt ezért szoktam azt csinálni, meg sokan csináljuk azt, hogy az első alkalommal el lehet jönni. Nekem is megér annyit, nézzük meg. És lehet, merni kell tudni felállni is, tehát nincs ebben semmi probléma. Valaki úgy érzi, akár nem jött az első alkalom, mások, harmadik alkalom, mert esetleg rájön, hogy nem mozdulok elő. Ilyen nem is volt. Akkor volt, amikor megkérdeztem az 6. alkalommal, hogy végül is én értem, hogy jössz, de hogyha én adok, én nagyon sok feladatot szoktam adni, ami gondolkodós feladat a 2 alkalom között, hogy ha te nem csinálsz 2 hétig, 3 hétig semmit, akkor ettől az 1 órától én nem hiszem, hogy én meg fogom tudni, tudlak segíteni. Akkor lehet, hogy érdemesebb lenne most kicsit csendbe lenni, vagy nem jönni akkor, mert nem megy.
0: Tehát nem árulsz zsákba macskát.
1: Nem árulok.
0: De mitől különleges a te alkalmad? Hiszen van egy olyan típusú coaching, amit te csinálsz, végzel, ami szerintem egyedülállónak tűnik, bár egyébként vannak mások is, akik ezzel foglalkoznak, de mitől különleges a tiéd?
1: Egy coach társammal, akivel, hát mondanám, hogy ilyen kicsit ilyen szupervízióba szoktunk beszélgetni, azt mondta, hogy te elkényezteted az ügyfeleidet, de nem ez az igazi megoldás. Tehát teljesen klasszikusan úgy, van nekem olyan foglalkozás, amikor tényleg leülünk van egy kis rendelő, leülünk a fotelbe, hogy illik, megvan a dolog, 5 percig kiventilálja magát, megérkezünk, beszélgetünk, kérdéseket teszek fel, mindig haladunk egy séma mentén. Én ezt mindig magamban, amikor látom azt az embert, magamban felvázolok egyet, nem árulom el neki természetesen. Haladunk, figyelgetem, hogy Én azt gondolom, az első dolog ezeken a beszélgetéseken az, hogy én máshogy figyelek. Tehát, hogy én nem látok. És ez látszólag visszafog engem, de nem, mert nagyon észreveszek. Olyanokat észreveszek szerintem, amit látva nem vennék észre. Ez nagyon más atmoszférát tesz. Az is sokat szokott segíteni, azt vettem észre, hogy bár volt, aki meglepődött rajta, hogy itt egy vakemberrel fog beszélgetni, de az, hogy könnyebben feloldódnak. Tehát nem kell játszani. Tehát
0: nem nyugtatja kell... őket, hogy te nem látod őket?
1: Igen, hát nem kell rendbe rakni állandóan a tekintetet, a mimikát, az arcmozdulatokat. Hozzá kell tenném, hogy ebben, hogy elengedi magát, ebben saját magán segít egy nagyon sokat, tehát abban, hogy nem feszülten ül be, nem megfelelési kényszerből ül be. Tehát azért hiába ülnek be egy ilyen beszélgetésre, azért az emberek nagy többsége, még egy pszichológusnál, pszichiáternél nagyon sokáig, sok alkalommal egy megfelelés kényszerrel ül be, hogy meg akar felelni a pszichológusnak. És az mindaddig, még ez a megfelelés kényszer benne van, addig nincs valódi továbblépés. Abban a pillanatban, amikor el tudom engedni magamat, őszintén teljesen le tudom vetkezni ezeket a maszkokat, le tudom domálni, onnantól kezdve fog működni. Tehát én azt veszem észre, hogy ezen segít nagyon, hogy azt hiszik, hogy én kevesebbet észlelek.
0: Pedig egyébként nem.
1: Nem, de ez sem így igaz. Tehát ez nem úgy működik, hogy kevesebbet. Azért érzékelek többet, mert le tudta tenni magáról ezt a dolgot. És emiatt a sóhajokba, a pici izgésben már érzem, hogy most itt rátapintottam. Mondom, aki, hogyha ránézek a másikra, nem is veszi észre ezeket a hangokat.
0: Na de ez a hagyományos alkalom, hagyományosnak mondható alkalom, és ezen kívül te foglalkozol mással is.
1: Hát igen, ezek az érdekesebbek, igen. Hát én mindig gondolkoztam ezen, és mindig bennem volt ez. Magamnak adtam ezt a, hogy én mindig vándorra voltam a saját életemnek, én vándoroltam benne, még mindig nem tudom, hogy hova lyukadok ki. Aztán sejtem, hogy hol vagyok, és akkor az egyik az, hogy hogyan lehetne ezt máshogy csinálni, és akkor ötlött fel bennem, hogy hát én nagyon szabadnak és elengedettnek érzem magamat bármikor, amikor kimegyek a természetbe. És erre szoktam azt mondani, hogy az erdőben, amit az előbb mondtam, hogy nincs megfeleléskényszer, na az erdőben nincs megfeleléskényszer. Ott a környezet önmagában levetkezi ezt a dolgot. Most egy kicsit kivetülök innen, jó? Itt vagyunk most ebbe a stúdióba. Itt ülsz velem szembe, itt vagyunk két mikrofon előtt. De tudom, hogy a hátam mögött ott van a keverő, vagy aki felveszi az egészet. És én valójában nincs egy olyan mondatom sem, amit nem tudom, hogy még egy ember figyel, vagy az, amíg még távolabbra megyek, ezt meg fogják hallgatni, ezt a beszélgetést. És ez valójában akár tudatosan, akár tudatalat belém fog tenni egy olyan dolgot, hogy most engem sokkal többen hallgatnak, nem két embernek a intim beszélgetése. Bemegyek egy rendelőbe, ott is az ajtó másik oldalán akár behallgatózhatnak. De egy erdőben, ha megyünk egy erdei ösvényen, ha megyek egyedül, ott senki nem lát engem, senki nem hall. A fák nem fognak értékítéletet tartani, nem fognak ítélkezni felettem. Ha ketten megyünk, ott is egy hatalmas, onnan is leesik minden ilyen dolog. Tehát én ezért szeretem azt, hogyha így kimegyünk egy ilyen sétára, az egyik olyan, hogy még könnyebben azonosulni tud saját magával, saját magára tud figyelni, és nem a külvilágra. Ez az egyik. A másik az, hogy ebben valójában sokszor kimozgatom a komfortzónából. És ez a komfortzóna most ellentmondás lesz, mert a komfortzóna az, ahol nem vagyok komfortos, mert mindig a megfigyelésekre, vagy a külső emberekre figyelek, de az emberek élnek bent egy emberi közösségben, egy civilizált, egy urbánus, akármilyen közösségben, és abból én kiveszem egy olyan helyre, ami a te legtermészetesebb alapunk. És akkor erre jön az, hogy akkor én ezen az úton, én ismerem az utat, mert bejártam már több ezerszer, és ott megyünk. És én tudom az megfelelő élethelyzetekben, még azt is tudom, hogy most ez a beszélgetés azt igényli, hogy most itt balra menjünk. Mert ott egy kicsit mondjuk meredekebb az út. És ha meredekebb az út, akkor az az élet szakaszához odaillik. És amikor lemegyünk, akkor vissza tudunk fordulni, és akkor meg tudjuk értékelni, tudjuk azt, hogy hogy most honnan indultunk, és hol vagyunk most, és most nézem vissza. Vagy amikor felfelé megyünk, és akkor lihegve nagy nehezen felérünk, és közben mondja a történetét, és észre se veszi, és utána, és mondom, tekints vissza, és nézd meg, hogy honnan jöttünk. Mondom, és azt is szoktam fejből tudni, hogy most felmentünk 70-80 métert, emelkedőt mentünk fel, mert ez az útszakaszban ennyi van benne. És azt mondja, fordítsuk le, hogy felmentél most 25 emeletet. Észre se vetted? És hogy az mit jelent? És ez pont ezt mutatja, hogy ez egy más megközelítést, máshogy néz rá a dolgok, a saját magára máshogy néz rá. És nagyon jó az út, egy erdei út, az most van egy ilyen, hát nem is tudom, minek nevezzem, egy ilyen elég hosszú gondolatsor, sok ilyen kis előadásból áll, a weboldalamon már készülnek a kis videók erre is, hogy valójában az életünk is teljesen olyan, mint egy túraút. Teljesen. Van széles út, kényelmes út, keskeny út, bokatörő út, emelkedő, lejtő, néha szakadék. Olyan, amikor a bokrok teljesen elzárják az utat előttünk, van az erdei vihar, amikor azt se tudjuk, hogy hova bújjunk. Ez mind ott van. Tehát aki komolyan túrázik, az tudja, hogy az olyan, mintha le lenne makettezve az élet. Hát, hogyha én segíteni akarok valakin, és kimenjünk egy sétára, és én meg tudom mutatni, hogy itt van a párhuzam. Felismered-e a párhuzamot? Vagy maga ismeri fel a párhuzamot? Olyan is van, amikor homlokára jött, hogy fú, tényleg, ez nagyon jó.

0: Mit gondolsz, hogy a mozgás az mennyit ad egyébként ahhoz, hogy ők gondolatban eljussanak a megoldáshoz? Tehát maga a mozgás, mint az agynak egy nagyon fontos területe.
1: Ugyanezt a segítséget adja meg. Tehát abból, hogy elkezdek én egy tevékenységet tenni, tehát leülök egy fotelbe, leülök egy székre, akkor kikapcsolom, az agyamnak nem kell figyelni rá, igaz? Semmilyen módon. De abban a pillanatban, hogy ezt én sétával teszem meg, mozgásba teszem meg, akkor óhatatlanul ezek, tehát hogy mondjam, ezeket a kényszeres, odafigyelős dolgokat is kikapcsolja, mert oda kell figyelni, ott hopp, egy ág, jó, és nem egy sima aszfalton megyünk.
0: Igen.
1: Tehát ez is nagyon fontos, hogy oda kell figyelni, hogy hopp, egy gödör, hogy most itt egy terepjáró egy kicsit bejárta, itt csak középen lehet menni, most itt ki kell lépni. Főleg akkor, amikor mondjuk jön egy vakemberrel, és egy kicsit a vihar átrendezte az erdőt, mert ilyen is volt már, és akkor kvázi ahelyett, hogy magára figyelne, néha még nekem is odaszól, hogy vigyázott egy gödör. és ez kivonja abból a fajta, megint a megfelelés kényszerből vonja ki. Nekem ez a tapasztalatom.
0: Te már vakként jártad be ezeket a területeket, vagy egyébként is jártál túrázni, és ismered ezeket a helyeket?
1: Én nagyon sokat túráztam, nagyon sokat bejártam látóként. Én azt mondanám, hogy a 90%-át látóként megismertem. Most tudni, az erdő az nem így működik. Az erdő az úgy működik, hogy néha van egy kis erdészeti munka, és az úgy átrendezi az ösvényt, amit még soha. Tehát azért mondom, van olyan is, szoktuk együtt felfedezni. Maradék 10% van, amit én fedeztem fel, már vakként. Az izgalmasabb szokott lenni. Mert azt nem tudom, mit kéne látni.
0: Csak és érzem. Neked mit adnak ezek a találkozások? Tehát te, mint aki próbálod őket rávezetni a megoldásra egy-egy elakadásuk során, te is kint vagy a természetben, és te is ott vagy az ő problémájukkal, te hogyan éled meg ezt?
1: Hát egyszerű válasz lenne az, hogy nagyon sokat tanulok belőle, de ez a valóság. Tehát én nem tudok más, nem tudom, a elvárt meg a standard válasz, attól még az lehet igaz. Tehát én nekem az a jó az egészben, hogy minden egyes alkalommal tanulok. Magamról is tanulok, meg általában az emberekről. Én mondom, maga az, én az életem útját vándorlom, és ezek a vándorlások, ezek a kis séták, ezek ugyanúgy benne vannak az életem útjába. Tehát nekem is el kell jutnom valahova. Én úgy gondolom, hogy a jó Isten ki megadott nekem valami célt, csak én nem biztos, hogy tudom, hogy mi az. Ő terelget engem, és azt gondolom, hogy amikor engem elvisz egy ilyen beszélgetésre, és direkt így mondom, hogy ő elvisz engem egy beszélgetésre, és ad mellém egy utitársat, akinek szüksége van rá, akkor valójában a saját utamon is tanulok mindig valamit, a saját életutamon. De nem mindig. Valamikor csinál, azt meséltem, hogy nekem van azért extrább megoldásom is erre.
0: Így van. És még erről is beszéljünk majd.
1: Tehát én is tanulok mindenképpen, de természetesen azért az arányok az úgy működnek, hogy ott mindenképpen, aki velem jön, ott célzatosan ő kap. Tehát én arra koncentrálok természetesen, de nem tudok úgy kijönni, hogy ne lennék több minden alkalommal.
0: Azóta, hogy ezt elkezdted, mennyire veszed észre, hogy népszerű ez a program? Mármint az, hogy veled sétálhassanak együtt a természetben?
1: Nem hirdetem. Tehát én ezt nem szoktam hirdetni.
0: Akkor ez szájhagyomány.
1: Ez szájhagyomány útján van, és vannak olyan időszakok, amikor ez úgy nagyon nem is működik. Általában azért tavasz és az ősz ennek az igazi szezonja. De azért már volt télen is ilyen. Azért azt hozzá kell tenni, hogy amikor túl erős a külvilág, akkor azért az visszafogja az embereknek a szabad gondolkodását. Tehát egy téli, jeges, morcos időbe menni, annak is van értelme különben, de az nem annyira felszabadító. Most pedig a nyáron sajnos én magam is nehezebben mentem ki, főleg az utóbbi 3-4 hétben a természetben, mert nagyon lehangoló. És hát hogy tudnék én egy motiválóan előremutató lenni egy nagyon régóta nem látott lehangoló környezetben? Tehát amikor mindenhonnan, minden fából az sugárzik ki, hogy most éppen szomjan halunk. Akkor az úgy nagyon nehéz, de hát van egy ilyen szakaszok vannak, egy részlet időszakaszok. Kettő általában át szokták adni embereknek, illetve én szoktam felajánlani. Tehát hozzám jön valaki coachingra, és én érzem benne ezt a dolgot, hogy megemlíthetem, meg látom benne mondjuk ez a klasszikus rendelőbe való beszélgetésen, érzem benne, hogy itt nagyon feszült, akkor felszoktam ajánlani.
0: Volt itt egy kulcsmondat, hogy hogyan tudnék én motiváló lenni abban a környezetben. Most az jutott eszembe, hogy hogyan tudsz motiválni embereket mindazok után, ami történt veled. Mármint honnan van ez a belső energia szerinted, hogy mégis még mindig tudsz adni?
1: Nem tudom, de nem jó válasz.
0: Gondolkodtál már ezen egyébként?
1: Sokat, sőt, majdnem, hogy mindig ezen gondolkozok, akkor inkább egyszerűbb legyen ezt így mondani, nagyon mindig ezen gondolkodok, hogy de miért? Először is én tényleg érzem azt, hogy nem hiába kaptam én ezeket a terheket. Nem akarom ezt átfordítani, és ha valaki szakember most hallja, akkor egyből becsetten nála, na ez itt egy küldetéstudatos ember, de nem erről szól. Ez ettől mélyebb, ez sokkal mélyebben van. Tényleg úgy érzem, hogy nem azért adja az úr a terheket, hogy azt először is ledobjuk a vállunkról, nem is azért, hogy megrokkanjunk rajta, hanem azért, hogy valami, először is valami cél legyen, vagy van vele, másodszor meg, hogy meg tudunk küzdeni. És kérdezed ezt a dolgot, hogy hogyan is, nekem a fiam jut eszembe. Mikor leégett a házunk, és éppen tegnapi nap dolgoztam fel egy kis szösztenetbe, kis gondolatba, hogy, és ott állt három fiam. Én azt szoktam mondani, hogy ott állt három fiam mögöttem. Én előre nézek, és látom ugye akkor még láttam. Láttam a romokat. De ez egy ilyen képletes képet képzelnem mindenki maga mögött. És tudtam, hogy ott van hátam mögött három gyerek, aki kétségbe van esve. Hát nincs semmink. Hát ez a gyereknek ez még durvább lehet szerintem. És amikor tudtam, hogy amikor megfordulok, nekem mosolyogni kell. És amikor megfordulok, és megfordultam, és mosolygok, és annyit mondtam, hogy megoldjuk. És eltelt egy kis idő, és azt mondja nekem egyszer a középső fiam, hogy apa, tudod, hogy melyik az a szó, amit legjobban szeretek, amit mondasz? Mondom, mi? Hát ez, hogy megoldjuk. Hát valahogy így, hogy nem, én nem a megoldást tudom konkrétan. Én nem tudom a konkrét terveket, már mérnöki fejemben lehetne mindig, hogy kidolgozok precízen egy tervet, akár egy másik embernek is, ezt csináld meg, balra mész, jobbra mész, előre mész, 100 méter fel le, minden, és itt a tervrajz, ha ezt a tervrajzot végigviszed, akkor te sikeres, boldog ember leszel. De egyrészt nem hiszek ebben, már régen nem. Másrészt meg tudom, hogy ez is soha nem működik. És az én tervrajzom neki meg végképp nem jó. Tehát amit én megtanultam ezekből, hogy én eltervezhetek bármit. Elterveztem az én életemet. Elterveztem az életemet úgy, hogy lesz boldog családom, feleségemmel álmodoztunk, hogy fog kinézni a házunk, muskátli az ablakba, minden ilyen gyönyörű kép volt róla. Vártuk az első gyereket, aztán jött egy genetikai sérülés, aztán jöttek a szívműtétek, jött a súlyos fogyatékosság. Levegőt vettünk, és akkor jó, hát akkor újra tervezés, a navigációba újra tervezés. Térkép eldobva, új térképet rajzoltam, én mindig rajzoltam új térképet. Na akkor született még két gyermekünk, egészségesek, nagyon jó, most már minden rendben lesz, minden nagyon szuper, hopp, agyvérzéssel összeesik az egyik gyerek, majdnem belehal. És akkor már megint eldobtam a térképet, megint újra tervezés, megint újra valami jó. Már akkor óvatosabban húzott a ceruzám, az a lelki ceruzám a tervrajzomon, és akkor azt mondtam, hogy mondtuk, mert ez sem igaz, hogy egyes szem első szemébe beszélek, és akkor megterveztük az újat. De most már csak a nagyon fő vonalak voltak benne. És akkor kijöttünk belőle. És tényleg csodaszerűen jöttünk ki belőle. És akkor na már úgy voltam vele, hogy na jó van, most már nagy baj nem történhet. Puff, leégett a ház. Jó, akkor megint újra tervezés, de most már ez a tervezés inkább olyan, hogy oké, a háznak el kellett tervrajz, oké. De az életben már most már nem húztuk meg ezeket a vonalakat. Mindig jöttek, mindig megbeszéltük az adott lépéseket, jöttek a gyerekeim a pályaválasztással, hova menjenek. Most például tantárgyválasztás van egyetemen, hogyan tudja összerakni, akkor azokat családi asztalnál megbeszélve, mi a jó, mi a nem jó, mire érdemes koncentrálni. Tehát mindig lépésenként megyünk előre, és nem pedig be van a cél húzva. És amikor ez is megvolt, akkor már mondtam, jó, felépült a ház, túléltük a dolgot, bár tudtam, hogy a szemem romlik. De én kiszámoltam, hogy ebből a trenddel én körülbelül olyan 63-4-5 évesen fogok megvakulni. Ezt én kiszámoltam. Hát de nem így történt. És akkor azt mondtam, hogy jó, akkor hagyjuk a terveket. inkább az, hogy minden egyes pillanatnál tudjak megállni, és tudjak megállni abban, aki mellettem van, ez lehet a családom, vagy aki éppen megpróbálok segíteni, és minden egyes pontnál nézzük meg, hogy jó, itt vagyunk ezen az útvonalon, akár egy képletes, akár egy valódi túraútvonalon az életünk útján, és akkor ezt most így hogy oldjuk meg? Milyen lehetőségeink van? És inkább most már ezt próbálom tanítani, hogy tudjunk megállni, tudjunk egy mély levegőt venni, higgadtan megnézni az alternatíváinkat.
0: Miklós, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és ezeket megosztottad velünk, és ígérem, hogy innen fogjuk folytatni egy egészen másik környezetben. Köszönöm, hogy jöttél.
1: Köszönöm szépen.

Elhangzott műsorunkban Bíró Miklós Kóccsal, a Vakok és Gyengénlátók Heves megyei szervezetének elnökével beszélgettünk. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berec Renátát hallották. Elhangzott összeállításunkat holnap este 22:10-től megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni, jelentette ki a miniszterelnök ma a Nagykanizsai Dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter azt mondta, a kritikus gondolkodás mellett a diákok megtanulhatnak az iskolában egymásért kiállni, csapatként működni, embernek lenni mindig minden körülményben. Egy iskola feladata az, hogy ebben segítse a tanulókat, hangsúlyozta a kormányfő. A több tízezer tanítássegítő pedagógiai asszisztens is számíthat a Tisza kormányra, jelentette ki a kormányfő később újságíróknak. Magyar Péter jelezte, hogy amint azt Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter is elmondta, vállalásuknak megfelelően rövidesen bejelentik a tanítássegítők béremelésének ütemezését, várható kezdő időpontját. Hangsúlyozta, minden pályára igaz, az oktatásra, az egészségügyre, a honvédelemre és az államigazgatásra is, hogy kiszámítható életpályára van szükség. Nem egyszeri béremelése, és utána akár 10-15 évig semmire, hanem életpályára, amely biztosítani tudja, hogy többen jöjjenek, például az oktatás, vagy akár az egészségügy területére dolgozni, fejtette ki. Nyílt levélben fordult Lannert Judit oktatási miniszterhez a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete. Elsősorban a nevelést, oktatást közvetlenül segítő dolgozók, valamint más köznevelési alkalmazottak bérrendezését csürgetik. A PDS azt szeretné, ha tanévkezdésig egyértelmű választ kapnának arra, várható-e fizetésemelés, amennyiben erre nem kerül sor, ha a szakszervezet megkezdi az érintett dolgozók sztrájk hajlandóságának felmérését. Magyar Péter hétvégén a közösség oldalán jelezte, a Tisza kormány duplájára emeli a szociális tűzifa keretét, miközben 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa áfáját, hogy több tízezer rászoruló családnak segítsen. A tűzifa áfájának csökkentését a korábbi bejelentés alapján őszre tervezik, az intézkedés mintegy 1,5 millió embert érinthet, ismertette a miniszterelnök. Az állami vagyon visszaszerzésével kapcsolatos vizsgálatok és büntetőeljárások rövidítése érdekében helyezett kilátásba jogszabálymódosítást a kormányfő. Vonatkozó bejegyzésében a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal kapcsolatos vádakra reagálva azt írta, az új hatóság hiteltelenítését elutasítja, mert a létező legerősebb hivatal felállítása a kormány célja, szakmailag elkötelezett és megalkuvást nem tűrő vezetőkkel. Évvégéig teljes tisztújítást tart a kereszténydemokrata néppárt, erről a Lakitelken tartott országos válaszmányon döntöttek a küldöttek. Semmén Zsolt, a KDNP elnöke a választási vereség okát elemezve rámutatott, éveken át tartó 1% alatti gazdasági növekedéssel soha senki nem tudott választást nyerni. Politikai okként jelölte meg, hogy az előző kormány a jobb szélre csúszott, a többi között a migrációs vita és az uniós konfliktusok miatt. Semmén Zsolt a Tisza kormányról szólva közjogilag érvénytelennek nevezte, ami a köztársasági elnökkel történt, és az alkotmánybírósággal, mert alapvető jogelvekkel szemben születtek a döntések szerinte. Holnaptól visszatér a megszokott munkarend a fővárosi cégeknél, miután helyreállt az energiaellátás, közölte a főpolgármester. A rendkívüli hőség és aszály miatt augusztusban energia- és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, egyebek mellett korlátozták a közösségi közlekedés energiafelhasználását, leállították a díszvilágítást és a szökőkutakat, emlékeztetett Karácsony Gergely. A BKK és a BKV intézkedései több mint 1000 megawattóra energiamegtakarítást eredményeztek. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal kiírta a szélerőművi kapacitások létesítésére és bővítésére vonatkozó pályázatot. A benyújtási határidő október 30-a. A legkorábbi csatlakozási időpont 2030. szeptember 30-a, míg az adott hálózati csomóponthoz tartozó tényleges időpontot a csatlakozási tervben, illetve a hálózati szerződésben kell meghatározni, azzal, hogy 2032. szeptember 30-át követő időpont nem jelölhető meg. A Vekerle lakásépítési programra akár 2 milliárd eurónyi forrás állhat rendelkezésre, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint a hazahozott uniós forrásokból 550 millió eurót fordítanak a programra, amelyet banki és piaci társfinanszírozás egészíthet ki. Kiemelte, a lakhatási válság megoldása ma már elképzelhetetlen az állam aktív szerepvállalása nélkül. A program célja, hogy ösztönözze a lakásépítést és javítsa a lakhatási feltételeket. Végül az időjárásról: derült az ég gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél sok felé élénk, a csúcshőmérséklet 32-34 fok körül alakul. Éjszaka átmenetileg sok felé erősen megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé képződhet zápor, zivatar, helyenként intenzív zivatar is, felhőszakadással, viharos erős széllökésekkel. Híreinket hallották.

0: Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
1: Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Koltai Gábort, a Koltai házaspár egyik tagját szeretettel köszöntöm. Hol máshol is ülhetnénk egymással beszélgetni, mint az Önök portáján, Akteleken, az idén már negyedik alkalommal megrendezésre került SOM ünnepen. Hát a program vége felé közeledünk, úgyhogy azt kell, hogy mondjam Önnek, kedves Gábor, hogy szívből gratulálok ehhez a szép és színvonalas programhoz.
2: Nagyon szépen köszönöm be a gratulációt. Hát ebben oroszlán része van a feleségemnek is.
1: Ez így van.
2: Úgyhogy Krisztina az mindig kitesz magáért. És hát egy picit fáradtan, de nagyon boldogan zárjuk ezt a napot.
1: Tekintsünk vissza, hogyan is indult, milyen fontosabb programok színesítették ezt a szép mai napot?
2: Hát nehéz felsorolni, de azért elkezdem, remélem, hogy semmit nem fogok kihagyni belőle. Szokásos társaink és segítőink itt voltak. Működött a Nemzeti Park jóvoltából a Zöld Sziget, a gyerekek szórakoztatására és foglalkoztatásával, illetve hát azért, hogy egy kis környezeti nevelést is tanuljanak a fiatalok. Aztán a Zöld Sziget munkatársa, az Adél kisfia, Marcika, ő a csigáit mutatta be, a csiga farmját, és hát egy nagy sikerű csiga versenyt is rendeztünk.
1: Első alkalommal remélhetőleg hagyományteremtő céllal hangulata volt ennek a csiga versenynek. Mindenki lelkesedett érte.
2: Hát ugye egyrészt szokatlan méretű csigák voltak itt bemutatva, illetve hát ugye a versenyzők azok meg csiga gyerekek voltak, mert azok a legfürgébb csigák. És hát lehetett, hogy mondjam, egy kicsit tórakozni, kicsit fogadni a befutóra és egyebek, úgyhogy hát egy jót játszottunk. Aztán természetesen itt volt Judit néni, az ültetőasszonyunk, foglalkozott a gyermekekkel, meg akár felnőttekkel is. Hát ő is a környezeti nevelésbe vesz óriási részt, meg igazából abban, hogy mennyire tisztelnünk kell a természetet, és mennyire tisztelnünk kell őseinknek az örökségét. És nem szabad ezeket elfelejteni, hanem ápolni kell, és továbbadni kell az utókornak is. Aztán ezen kívül persze volt kézműves segítőnk is, aki a gyönyörű ékszereit árulta,

0: újra hát, hasznosított anyagokból
1: úgy írtuk ki a pályázatot, tárgyakat. Igen, úgy írtuk ki a pályázatot, hogy ami úgy tűnik, hogy szemét, és a kukában landolna, vagy a természet adta, és eltüzelnénk a cserépkályhában, vagy a sparhelyedban, és olyan formája van, olyan alakja van, hogy valami üzenetet is közvetíthet a későbbiekben, az föl lehet dolgozni, és lehet belőle a képzelet szárnyán sok mindent megszülni. Úgyhogy a gyerekek fantáziája nagyon szerte ágazó, a WC-papír gurigától kezdve itt a különböző magokig mindenféléket felhasználtak az alkotásaikhoz, és nagyon-nagyon ügyes dolgokat kreáltak. Hát hozzáteszem, hogy az iskolánk gyermekei voltak főleg azok, akik ezt a pályázatot komolyan vették. Egy kicsit elkeseredtünk azon, hogy messzebbről nem érkezett túl sok pályázat, de hát ilyen az élet, ilyen a sors. Reméljük, hogy legközelebb majd többen ráfigyelnek, és többen elküldik a szépségeiket, hogy itt minél többen láthassák. Ezen kívül persze egész nap itt szólt a zene, meg lehetett vásárolni a termékekből, kézműves termékekből, többek közt a Krisztinának a Nemzeti Parki termékeiből is. De tulajdonképpen a nap fénypontja ebéd után az volt, hogy elmentünk a toronyhoz, és elültettük a negyedik fánkat, a hit, reménység és szeretet fáját, és igazából ugye, ami a legnagyobb boldogság számunkra az, hogy Böbi ültette el a Szent István Rádió nevében a gyönyörű kis termősonfácskát egyetemben Judit nénivel, és ami még tetézte ezt a gyönyörűséget, az, hogy mindketten hozzászóltak az ültetés után ehhez az akcióhoz, és leleplezték a keresztet, az égre mutató keresztet, ahol tulajdonképpen be van vésve a kőbe az, hogy Aggteleki Somünnep és 2026.
0: És itt ragadom meg az alkalmat, hogy a Szent István Rádió minden munkatársa nevében köszönetet mondjak a koltai házaspárnak, önnek és kedves feleségének, Krisztinának, hogy ezt a lehetőséget megadták nekünk. Én külön köszönöm, hogy a Szent István Rádió szerkesztőműsor vezetőjeként elültethettem ezt a fát, és köszönöm szépen azt a nemes kezdeményezést is, hogy önök fontosnak tartották, hogy a jó Istennek is köszönetet mondjanak, és ezért
1: egy mi atyánkkal,
0: közösen elimádkozott mi atyánkkal, ha mondhatjuk úgy, adtuk át a közösségnek, Aggteleknek, és mindenkinek, aki arra jár, azt a keresztet, amely milyen alapanyagból is készült, és egy milyen nagyságú kereszt.
1: Ez egy szürke gránit, egy világos színű szürke gránit. Hát ugye hozzá igazodik a többi jelölő tárgyhoz, mert ugye minden fa mellett van egy jelölő tárgy, van, amelyik mellett egy kopjafa van, az a barátságfája, van, ami mellett az Aggteleki mellett egy fatuskó van, egy festéssel, évszámmal, és a legelső fa előtt pedig egy gránit somszem van tulajdonképpen a felirattal, és egy zöld gránit alapzaton helyezkedik el. Hát mindegyik kapott egy megszemélyesítő jelölést.
0: Most pedig az idei kapott egy kereszt
1: és jelölést. Kapott egy kereszt jelölést. Így igaz, és hát igazából ugye ezt a jó Isten rendezte így, a falu református falu. Ennek ellenére a református harangtorony legelső helyén egy katolikus keresztel ellátott gyönyörű kis sonfa fog növögetni, és ezt gondozhatjuk, és láthatják az erre járó turisták.
0: Az ökumenizmus jegyében.
1: Ez így igaz.
0: És rajta van ezen a kereszten, hogy Somünnep 2026, mindez pedig gyönyörű szép aranyszínnel jelölve.
1: Ahogy Böbe mondja, ez így igaz. Nagyon boldogok és büszkék vagyunk, hogy ez így történt. Hát mindenképpen meg kell arról is emlékeznünk, hogy a keresztet, ami jelöli az ültetett fánkat, Szabó Sándor készítette. Ők Sajó Szentpéteren dolgoznak, működnek, és hát művészi módon megfogalmazták tulajdonképpen azt az üzenetet, amit gondoltuk, hogy a sonfával együtt mindenkinek, illetve az utókornak is hátra kell hagyni.
0: És apropó, ha már Somünnep, akkor azért beszéljünk néhány kérdés erejéig a somról is. Hát az idei nyár az elég száraz nyára sikeredett, ezt gondolom megmutatják az önök somültetvénye is, de mégis mit lehet tudnunk az idei termésről, és ön olyan szépen tud beszélni nekünk a növényekről. Nos, a somról mit tart fontosnak az idei 2026-os Somünnep alkalmával elmondani?
1: Hát ugye most azt ünnepeljük, hogy túlélte valószínű a som ezt a szárazságot, bár még nincs vége, hozzáteszem.

De gyanítom, hogy azért csak kihajtanak jövőre ezek a fák. Hát az természetesen zöme rászáradt a fára, de a Kriszti leleményessége határtalan. Tehát én attól tartok, hogy ő fantasztikus dolgokat fog még abból az aszalcsomból is készíteni, amit majd kinkeserben leszedünk a fákról. És igazából, ha ez nem így lesz, akkor meg a jóisten ránk mosolyog föntről, és meghálálja nekünk azt, hogy rágondoltunk akkor is, amikor a fát ültettük el. És hogyha kapunk egy-két bőséges esőt, én el tudom képzelni, hogy némelyik még magához tér, és kihúsosodik. És nem sovány som lesz a termésünk, hanem húsos som lesz a termésünk. És minőségre pedig hát majd elválik, hogy milyen lesz. Igazából én mindig reménykedek, mert a remény hagy fel utoljára. Az idei év az egy ilyen nehéz év, furcsa év, de mindenből lehet tanulni, és igazából nekünk egyre kell csak gondolnunk, hogy Isten kezébe vagyunk, és hogyha ő úgy gondolja, hogy ez a világ rendje, akkor ő ezt nagyon jól gondolja. És az ember meg azért ember, és azért gondolkodik, meg azért vannak értelme, meg érzelmei, meg egyebek, hogy próbálja meg azt az utat megtalálni magának a jövőre nézve, hogy életben maradjon, és továbbra is bizakodhasson mindenben, a barátságban, a szeretetben, és a megélhetésben is.

0: Egy kérdés erejéig még hagy utaljak vissza erre a bizonyos somfa ültetésre, mert olyan szép és megható pillanat volt, hogy együtt közösen elimádkoztuk a mi atyánkot, és ahogy kiléptünk arról az udvarról, ahol elültettük ezt a bizonyos somfát, ön úgy fogalmazott, hogy ennek a somnak olyan haragos zöld színe van. Ez a som, ez másfajta som, mint az előző sombokrok, ugye?
1: Dr. Kovács Szilvia volt az, aki 4 éven keresztül első perctől kezdve pártfogolta a mi kezdeményezésünket, mindig itt volt a rendezvényeinken, előadásokat is tartott, szaktanácsokat is adott, ő tulajdonképpen Magyarországon a som édesanyja. És Szilvia volt tulajdonképpen a közvetítő segítség, ez a somfa a Balaton mellől érkezett, meghalt egy szakember, akinek komoly somnemesítési tervei voltak, és ültetvénye és egyebek, és ez a fa tulajdonképpen éppen ennek a szakembernek a gyűjteményéből való, amit Szilvi elhozott nekünk, és hát, hogy ugye milyen érdekes az élet, egész más klíma uralkodik a Balaton mellett, egész más klíma van Akteleken, egész más a talaj tápanyag ellátottsága, és hadd ne soroljam, ebből fakad az, hogy a mi somjainknak a levelei egy kicsit sápadtabbak, kicsit sárgászöldek, és ott azon a vidéken pedig valószínű a jó tápanyag és vízellátottság miatt ezek a levelek egész haragos zöldekké váltak. És ráadásul jó kondícióba lévő gyönyörű fát hozott termésekkel ellátva. Tehát
0: ez nagyon fontos, hogy még rajta vannak a termések.
1: Már termések is vannak, úgyhogy megelőzte a kisfa korát, de hát miért ne? Nem akárki ültette, és akármilyen cél érdekében. Úgyhogy bízunk benne, hogy ez a fa ez jövőre virágozni fog már, mintha láttam volna rajta virág kezdeményeket, rügyeket, és tavasszal meg gyönyörködhetünk majd a szép sárga virágába. Aztán a többi már rajtunk múlik, hogy ez a levél mennyire marad haragos zöld, meg hogy lesz a további élete, de én nagyon bizakodó vagyok, mert a többi fánk is nagyon derekasan állják a sarat, sőt, elmondom, hogy sokkal jobban néznek ki ott a toronynál, mint nálam az ültetvény. De hát erre, hogyha mondjuk szakmailag ki kell térni, akkor azt lehet mondani, hogy a mi ültetvényünk az most már lassan 22 éves lesz, öreg fák, és ezeknek a vízigénye messze nagyobb, mint a kis apró csemetéké, amik nemrég voltak elültetve. És az apró csemeték néhány kanna vízzel beérik, és jól érzik magukat, míg a öreg somfákra 100 liter számra kéne hordani a vizet, de hát a kútból már kifogyott, úgyhogy muszáj nekik tűrni ezt a nagy szárazságot, és ebből adódnak aztán persze különbségek.
0: Többször beszéltünk már a Szent István Rádió hullámhosszain a somról. Most, a mostani beszélgetésünk apropóján, ha a som pozitív tulajdonságait kellene felsorolnunk, vagy a kedves hallgatók figyelmébe ajánlani ezt a növényt, ezt a gyümölcsöt, akkor ön miért tudná ajánlani?
1: Hát igazából, megmondom őszintén, én először, amikor láttam somot, meg megismertem a somot, akár vadonba, akár kertészeti kultúrákba, mindig a tavaszi reménység jutott eszembe a gyönyörű sárga virágokról, amikor még lomb se volt a fán, kora tavasszal, sőt, sok esetben havazott és virágzott a som, tehát valami csoda élmény volt az, hogy éled a természet, tehát egy esztétikai élvezet volt az, ami oda vezette a tekintetét az embernek, hogy jé, ez egy somfa. Gyönyörű a habitusa, tehát ha bokornak neveljük, ha fának neveljük, égbetörő, gyönyörű kecskeszarszerű ágai vannak, gyönyörűek a levelei, tehát, hogy mondjam, egy élvezet bármikor is egy somfára ránézni. Aztán, ahogy ugye ide kerültünk Aktelekre, és itt rengeteg sommal találkoztunk a vadonba kinn, az erdők szegélyén, meg az erdőkbe, meg a környéken is, rádöbbentünk arra, hogy ennek van egy húsos som, tehát ebből a kifejezésből is következtethetünk, hogy van ennek egy húsos termése, ami finom is, egészséges is, tehát az esztétikai élvezeten kívül itt van egy kulináris része is a dolognak, és hogyha már a kulináris részét kezdjük boncolgatni, akkor rádöbbenünk, hogy jé, ez a fa ez milyen egészséges, szép terméseket ad, amik tele vannak vitaminokkal, tele vannak cianidokkal, savakkal, a szervezetre nézve fantasztikus hatást gyakorolnak. Nagyon sokat ír róluk az irodalom. Igazából engem a legjobban az fogott meg, hogy a leukémiára, a vérszegénységre ragyogó a somnak a fogyasztása. Rengeteg bajba jutott ember keresi a somot emiatt, hogy a gyógyulását segítse ezzel a gyümölccsel is, ami különböző lekvár, szörp és egyéb formában fogyasztható. Elsősorban a piacon a lekvár és a szörp az, ami dominál, akár cukrosan, akár hozzáadott cukormentesen, de egyébként meg kis számba azért kompót is van belőle néha. Meg hát a Kriszti sokszor elhatározta, hogy kísérletezik majd másfél évvel is, mert például délvidéki részen, úgy mint az olívabogyót, savanyítják és elteszik sóslébe, és úgy is fogyasztják. És hát a magjából gyönyörű nyakláncot lehet készíteni, úgyhogy Böbin is láttam egy ilyen gyönyörű nyakláncot sommagokból. És hát ugye a gyümölcséről már egy kicsit beszéltem, igen ám, de olvastunk olyat is, hogy a levele is jó hatással van a különböző májfoltoknak a kivilágosítására. Tehát akinek az arcán mondjuk van egy májfolt, amit nem szívesen néz, ha tükörbe néz, akkor egyszerűen főz egy teját, és egy kicsit megborogatja az arcát esténként, vagy napjában egyszer-kétszer, ha van ideje, és ha igaz, akkor halványul. Mi próbáltuk tejának inni is a somlevelét, ami nagyon finom, meg kellemes ízű volt, de mivel nem találtunk rá hivatalos utalásokat, hogy ez nyugodtan fogyasztható, hát megmondom őszintén, én nem merem senkinek se ajánlani, mert hát az ember nem kísérleti alany. És hogyha őseink erről nem hagytak valamit hátra, akkor az ember, hogy mondjam, ha nem sarlatán, akkor csak olyan dologba fog bele, ami mögött azért van némi igazság és tartalom is.
0: Önnek van kedvenc som terméke, hiszen az önkedves felesége a somot annyiféle fajtaképpen felhasználja, hogy felsorolhatatlan, a lehetőségek felsorolhatatlan tárháza. De van-e olyan, amit különösen szeret valami miatt, az íze miatt?
1: Hát igazából én maradi ember vagyok, én a munkám miatt rengeteg cukrot fogyasztok, annak ellenére, hogy mindenki távol tartja magát a hozzáadott cukroktól. Mi hagyományosan meleg eljárással somlekvárt készítünk elsősorban, és ennek egy része, mondom, vagy hozzáadott cukrot tartalmaz, vagy nem tartalmaz. Én a hozzáadott cukros somot szeretem, vajaskenyérre, piskótára, és
0: akár
1: palacsintára, amire éppen úgy adódik, sőt, úgy magába is, tehát amikor a üstöt kinyalja az ember finoman szólva, a jó végzett munka után, és azt már nem tudja belekanalazni az üvegbe, akkor én abból nagyon jókat szoktam lakmározni, meg kikapargatom, és akkor még a jégszekrénybe addig, amíg tart, addig ott egy kis edényből éretesszük, és szoktam nyalogatni. Úgyhogy én a somlekvárt. De nagyon szeretem a somszörpöt is, természetesen. Annak is van cukormentes változata, elsősorban a leukémiások miatt. Mindenkinek az egészségére váljék. Én inkább iszom cukrosan, tehát maradjunk ennyibe. Persze természetesen itt a cukor hozzáadását ne úgy gondoljuk, mint a régi nagymamák, hogy 80-90 dekákat tette kilónként a gyümölcs hányathoz, hanem egy minimális, tehát egy ilyen maximum 30 deka cukor hozzáadás szokott lenni. De nincs tartósítószer, hanem a hő mindent elintéz, és hát tulajdonképpen se túltermelésünk nincsen, se olyan készletünk, amivel vakarjuk a fejünket, és nem tudjuk, hogy hova helyezzük el a piacon. Szépen mindig el szokott kopni, a Kriszti ezt nagyon jól tudja csinálni, a termelést is, meg az értékesítési oldalt is.
0: És kijelenthetjük, hogy így a nap vége felé közeledve jól sikerült ez az idei negyedik som ünnep, hála érte a Jóistennek.
1: Hát hála a Jóistennek, meg hála annak a sok jó embernek, aki követ minket, és jön, és itt van, és együtt szurkol, drukkol velünk, és együtt ünnepel velünk.
0: Még az időjárás is teljesen ideális volt.
1: Hát ugye a mi templomunk az itt a somültetvény többek között, úgyhogy minket szeret a Jóisten, és mindig ránk mosolyog, úgyhogy ezt szoktam mondani. A lényeg az, hogy ha ezt Böbe mondja, hogy jól sikerült, akkor biztos úgy sikerült. A házigazda az mindig más szemüvegen keresztül néz mindent, és mindig azon szomorkodik, hogy vajon beszélgettem-e mindenkivel, és vajon köszöntöttem-e mindenkit, aki eljött hozzánk és megtisztelt bennünket. Kívánom a Szent István Rádió hallgatóinak, hogy figyeljék a híradásokat, mert tavasszal somvirágzás ünnep lesz valószínű, hogyha a Jóisten is úgy akarja. és aki még nem volt nálunk, azt örömmel szívesen látjuk, a portánk mindig nyitva áll, de rendezvényen vagy ünnepen kívül is nagyon-nagyon szeretettel várjuk azokat a látogatókat, turistákat, akik aktelekre jönnek. A barlangon kívül minket is nyugodtan meg lehet nézni, nagyon sok mindent lehet azt hiszem tőlünk tanulni, nem nagy képűséggel mondom ezt, de mi együtt élünk a természettel, és ebből kifolyólag nagyon sok a megfigyelés meg a tapasztalat. Ezeknek egy jó részét még a könyvek se nagyon tartalmazzák.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Koltai Gábornak, a Koltai Házaspár egyik tagjának. Köszönöm szépen a lehetőséget, és hogy ismételten vendégül láttak bennünket itt portájukon. Gratulálok az idei rendezvényhez, és további életükhöz jó egészséget, és a Jóisten áldását kívánom.
1: A Jóisten áldja a Szent István Rádió hallgatóságát, és természetesen a Szent István Rádiót, és reménykedünk abba, hogy a jó viszonyunk továbbra is nagyon-nagyon sokáig tart még, és örülhetünk egymásnak.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témái: a Szentatya homiliája szombat este az Albanói tónál. A tavis zanya körül imában egy test vagyunk. A pápa imája a körbenet végén a tavi boldogasszony kegyszobra előtt. A Szentatya vasárnapi úrangyala imája. Legyünk mindig őszinték az Úrhoz, feltétlen bizalommal. Leó pápa homiliája az Albanói tónál. A tavi szűzanya körül imában mindnyájan egy test vagyunk. Augusztus 29-én szombaton este 6 órakor Leó pápa szentmisét mutatott be az Albanói tó partján épült Madonna del Lago tavi boldogasszony modern templomában, amelyet Szent VI. Pál pápa 1977. augusztus 15-én nagy boldogasszony napján szentelt fel. Leó pápa homíliájában arra buzdított, hogy továbbra is szeressünk, bocsássuk meg egymásnak, felajánlva magunkat élő, szent és Istennek kedves áldozatként. És ne csüggedjünk, ha nehéz is, a mi erőnk az Úrban van, és az ő segítségével minden lehetséges. Örömmel ünneplem veletek a tóparti boldogasszony ünnepét, ahogyan azt néhány elődöm is tette a múltban. Szent VI. Pál, aki akarta és támogatta is e Máriának szentelt templom felépítését, és fel is szentelte azt. Valamint Szent II. János Pál pápa, aki itt kívánt megemlékezni róla és megújítani üzenetét, kezdte homiliáját Leó pápa. Az ige liturgia olyan szövegeket kínál számunkra, amelyek jól harmonizálnak ezzel a hagyományos eseménnyel. Az első olvasmányban Jeremiás próféta arról beszél, hogy ellenállhatatlanul vágyik válaszolni a kapott hívásra.
1: Mi hai sedotto, Signore, dice.
0: Uram, rászedtél engem, mondja, és én hagytam, hogy rászedjél. Szívemben valami égő tűzhöz hasonló volt, megpróbáltam megfékezni, de nem tudtam. Isten kinyilatkoztatta a prófétának, hogy anyja méhétől fogva ismerte és kiválasztotta őt, és hogy örök szeretette szereti népét.
1: E di amare il suo popolo di amore eterno.
0: Beszélt neki üdvözítő tervéről, ő pedig már nem tudott tovább hallgatni. Ellenállhatatlan késztetést érzett, hogy elvigye üzenetét mindenkinek, bár tudta, hogy ez azt jelenti, hogy olyan dolgokat fog mondani és tenni, amelyek sokaknak nem fog tetszeni. Szenvedéssel és félreértéssel kell szembenéznie, odáig menően, hogy egész napra a nevetség tárgyává válik. De a szeretet arra készteti, hogy népe javára cselekedjen, megalkuvás nélkül, mindvégig, hangsúlyozta Leó pápa. Ezt tanítja nekünk Jézus is az evangéliumban. Nemrég 5000 embert jól lakatott 5 kenyerrel és 2 hallal, majd további 4000 embert 7 kenyerrel és néhány kis hallal. Most ezen gesztusok sikerén túl elmagyarázza tanítmányai számára tettének messiási jelentését.
1: Il senso messianico di ciò che ha compiuto.
0: Ettől kezdve Jézus jelezni kezdte tanítványainak, Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvedni a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de harmadnapra föltámad. Elmagyarázza, hogyan fogja a számos csodatétel után véglegesen kinyilvánítani dicsőségét. Azáltal, hogy szabadon feláldozza életét, és felajánlja magát a kereszten megtört kenyérként. És meghatározza, hogy aki folytatni akarja a küldetését, annak ugyanezt kell tennie. Ha valaki utánam akar jönni, mondja, tagadja meg magát, vegye fel keresztét, és úgy kövessen engem. Jézus így tárja fel, hogy csak a szeretet üdvözít. Az a szeretet, amelyet Isten azzal mutatott meg nekünk, hogy emberré lett, meghalt és feltámadt értünk, és erre válaszol az a szeretet, amellyel mi is alázatosan felajánljuk magunkat neki és testvéreinknek. A mindennapi szeretet hűséges állatotosságában, valamint a legkülönlegesebb gesztusokban, időnként egészen a vértanúságig menően. Ahogyan az sajnos ma is megtörténik sok keresztényjel a világ különböző részein. Szent Ágoston azt mondta, hogy az arató öröme megmutatja a vető szándékát.
1: Dimostra l'intenzione del seminatore.
0: És mi is szeretnénk magunkévá tenni az ő érzéseit. Isten segítségével fáradhatatlanul, mértét nélkül szeretnénk elvetni végtelen szeretetének magvait mindenhol a világon, hogy legyen ma és mindig valaki, aki örülhet gyümölcsei learatásának. Sajnos nem mindenki érti a teremtő ezen álmának szépségét, jóságát és konkrét mi voltát, sőt sokan utópiának tartják. Azt mondják, oda tartani a másik arcodat is, az a veszteseknek való. Az elutasítás ellenére adni naív dolog. A hatáltalan megbocsátás pedig a gyengéknek való. Nem csoda. Még Péternek is nehezen ment ez az új és másfajta gondolkodásmód. Jézus azonban kategórikus marad. Csak a szeretet útja az élet útja. Ne áltassuk magunkat, jelentette ki Leó pápa. A gyűlölet és az erőszak semmi jót nem hoz. Csak pusztítást és halált. Mindig. Még akkor is, ha azok elszenvedett igazságtalanságokra adott válaszok. Minden nap látjuk ezt. A családi életünk apró dolgaitól kezdve, egészen a világ nagy szinteréig. Mindez megerősíti azt, amit Jézus tanított nekünk. Aki meg akarja menteni az életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti az életét, én érettem, az megtalálja azt. Kedves fivéreim és nővéreim, folytatta a Szentatya.
1: Cari fratelli e sorelle, abbiamo tanto bisogno di vita.
0: Annyira szükségünk van életre, reményre, nyugalomra és békére, önmagunkban, városainkban, a népek és nemzetek között. Ezért bármilyen seb, bármilyen sértés is érjen minket, ne engedjük, hogy a gonosz eltorzítsa emberségünket és megrontsa szívünket. Ne igazodjunk e világ mentalitásához. Továbbra is szeressünk, adjunk, bocsássunk meg, felajánlva magunkat élő, szent és Istennek kedves áldozatként, hogy megőrizzük és ápoljuk önmagunkban és másokban az isteni képmás végtelen méltóságát, amelyet lelkünkben hordozunk. És ne csüggedjünk, ha nehéz. A mi erőnk az útban van, és az ő segítségével minden lehetséges. A tó menti körmenet szertartása, amelyet hamarosan megteszünk, szintén erre emlékeztet minket. Jézus egy másik csodáját idézi fel, amely röviddel az előbb hallott események előtt történt, amikor a mester a galileai tengeren a vízen járva utolérte a megriadt tanítványokat, és a partra vezette őket, lecsendesítve a vihart.
1: Sedando la tempesta.
0: Pontosan akkor, amikor a legjobban megijedtek, kitéve az ellenszél kényekedvének, arra buzdította őket, hogy legyen hitük és imádkozzanak, találjanak békét, és vele együtt folytassák az utat a kívánt cél felé. Ezzel a hittel veszünk mi is részt ezen az estén az eukarisztia ünneplésében, állapította meg Leó pápa. Az oltáron felajánljuk magunkat a kenyérrel és a borral együtt. Az Úr pedig egyesíti felajánlásainkat az övéivel, megszenteli azokat és visszaadja nekünk, átalakítva saját testévé és vérévé, hogy megosszuk azokat táplálékul az útra. Azután, mint a tanítványok, együtt elhagyjuk a partot, magunkkal víve Mária kegyképét, példaképünket és vezetőnket, hogy a kapott áldást a tó partján továbbadjuk egymásnak. Ezek egyszerű gesztusok, folytatta a pápa, amelyekkel megújítjuk Istenbe vetett bizalmunkat és gyermeki odaadásunkat Úrunk Szent Anyja iránt. És annál inkább is meghatóak, mert ahogy Szent VI. Pál szívesen emlékeztetett rá, az a gondosság teszi lehetővé őket, amellyel az itt élő kis közösség egész évben őrzi a békének ezt a helyét, hogy aztán ünnepélyes pillanatokban Isten egész népe ott összegyűlhessen, akárcsak Mária, aki befogadta Isten emberélet fiát méhébe és názereti otthonába, hogy üdvössége aztán mindenkihez eljusson. Így a Mária tiszteletnek ez a helye
1: Di Devozione Mariana
0: annak is jelévé válik, hogyan törekszik az egyház napról napra arra, hogy mindannyiunkat egy testé tegyen imádságban, érzésekben, elhatározásokban, együttlétünk rendezett és egyöntetű fejlődésében, annak a szeretetnek a szimbólumává válva, amellyel az Úr Szentséges Anyja által akart közel jönni hozzánk, mint egy közülünk, egészen odáig menően, hogy egyesüljön emberségünk nagy sokaságával. Gyűjjünk hát össze ma este Jézus és Mária, a fiú és az anyja körül, hogy egyesüljünk nem csak a tavon, hanem a világ minden éjszakáján, Isten jelenlétének megnyugtató tükörképeként és szeretetének ellenállhatatlan visszhangjaként, amely a szeretetre hív minket, zárta homéliáját a Szent Atya. A Szent Mise után a helyi hívek vállukra emelték a tavi boldogasszony szobrát, és Leó pápa, valamint az asszisztencia kíséretében a közeli tópart Tropicana strandjára vitték, ahol felszálltak vele az ott várakozó pápai zászlós hajóra. Leó pápa hajó elején a szűzanya szobra mögött ült és imádkozott, időnként áldást adva a tóparton felsorakozott híveknek. Kisebb hajók és sok kenó követte a pápai körbenetes bárkát, amely fél órás hajózás után kötött ki a pápai nyaraló alatti partszakasz San Giorgio strandján, ahol a Szent Atya imával fejezte be a szertartást és elköszönt a hívektől. A Szent Atya imája a körbenet végén a tavi boldogasszony kegyszobra előtt. Könyörögünk! Ó Mária, Szent Szűz, a figyelem és szolgálat asszonya!
1: O Maria Vergine Santa, Donna dell'ascolto e del servizio.
0: Gyermeki szívvel fordulunk hozzád. Anyai közben járásodra bízzuk az egyházat, hogy mindig hűséges legyen az evangéliumhoz, bátor legyen az ige hirdetésben, alázatos a szolgálatban és kitartó a szeretetben. Szerető oltalmadra bízzuk a föld minden népét. Tekints jó indulattal a háború által megsebzett gyermekeidre, és bátoríts mindnyájunkban a béke utáni vágyot. Ahol a gyűlölet nő, taníts minket a megbocsátásra. Ahol a félelem uralkodik, adjál újból reményt. Fordíts törődő tekintetedet a gyermekekre, az idősekre, a betegekre, a családokra, a fiatalokra, és mindazokra, akik magányban élnek. Támogasd azokat, akik felelősséget viselnek a közéletben, hogy mindig előmozdíthassák az igazságosságot, a szabadságot, minden egyes ember méltóságát és a közjót. Védj mindazokat, akik itt a környéken laknak, azokat, akik e tó körül dolgoznak, a zarándokokat és azokat, akik itt békét és nyugalmat keresnek. Add, hogy mindannyian, reált tekintve, megtaláljuk az utat, amely Krisztushoz, a világ egyetlen megváltójához vezet, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Az Szentatya végül apostoli áldását adta jelenlévőkre és az eseményt követőkre.
1: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Filio, Espirito Santo.
0: A Szent Misén koncelebrált Vincenzo Viva püspök, a helyi albanói egyházmegye főpásztora, Tadeusz Rozmus atya, a Castel Gandolfói villanóvai Szent Tamás plébánia templom plébánosa, valamint a szarézi rend vezetői, Gabriel Cruz, Pedro André és Fábio Attard atyák.

0: Leó pápa úrangyala imája. Legyünk mindig őszinték az Úrhoz, feltétlen bizalommal. A Szentatya augusztus utolsó vasárnapján ismét Castel Gandolfóban tartózkodott a szombatesti tóparti szentmise után. Délben az apostoli nyári rezidencia kapujában tartotta meg a déli úrangyalai imádságot. A vasárnapi evangélium nyomán Péter és Jézus párbeszédét elemezte, amelyben az első tanítvány nem érti a mesterét, sőt ellene is szól, de mindvégig őszinte marad, és megtanulja a halálig menő engedelmességet is. A mai evangélium arról szól, hogy Jézus kinyilatkoztatja tanítmányainak közelgő húsvétja misztériumát. A messiásnak Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvedni a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de harmadnapra feltámad. Mindez nagyon távol van a tanítványok diadalmas és nagyhatalmú messiásra vonatkozó várakozásaitól, akinek segítségével legyőzhetik és eltaposhatják ellenségeiket. Már volt alkalmuk a vele töltött idő során elcsodálkozni számos gesztusán és szavain. Ez a végső üzenet azonban valóban minden várakozásukat felülmúlta. Különösen Péter fejezi ki ellenvéleményét, és feddi meg Jézus mondván, Isten mentsen, Uram, ilyesmi nem történhet veled.
1: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai.
0: Röviddel azelőtt felismerte benne a Krisztust, az élő Isten fiát, de most ehelyett, meglepődve és talán csalódva hallottakon, ellentétben a gyönyörű hitvallásával, amit előbb tett, megfeddi őt. Úgy tűnik, mintha azt mondaná, igen, hiszem, hogy te vagy a messiás, de nem így üdvözül a világ. Buzgón mozdul, amelyet minden bizonnyal őszinte szeretet vezérel, és mégis tette, elgondolkodtat minket. Számunkra nem mindig könnyű megérteni és elfogadni Isten útjait, különösen akkor, amikor azok nagyon eltérnek a mieinktől. Ilyenkor a kísértés az, hogy a hit minden logikája ellenére azt gondoljuk, hogy az Úr téved, vagy ami még rosszabb, hogy nem hallgat meg minket, vagy nem törődik velünk. Ezzel a bizonytalansággal szembesülve Péter impulzivitása ellenére két fontos dolgot tanít nekünk. Az első az, hogy soha ne szakítsuk félbe, még ezekben a pillanatokban sem a párbeszédünket az Úrral.
1: Il dialogo con il Signore.
0: Sőt, hogy bizalommal mondjuk el neki még azt is, ha nehezen értjük, amit kér tőlünk. A második azonban az, hogy soha ne ítéljük meg Isten cselekedeteit,
1: e di non giudicare mai l'operare di Dio.
0: Hanem inkább alázatosan, imádságban hallgassuk meg, hogy mit nyilatkoztat ki nekünk a cselekedetei által, még akkor is, ha azok nem felelnek meg elvárásainknak. Az első apostol nagysága is éppen ebben nyilvánul meg. Jézus így válaszol neki, távozz tőlem, Sátán, és elmagyarázza neki és a többi tanítványnak ahhoz, hogy az ő nyomába lépjenek, meg kell tagadniuk magukat, fel kell venniük keresztüket, és követniük kell őt. Péter ezt fogja tenni, miután meghallgatta őt, elfogadja a kihívást, és hűséges maradt Krisztus szavaihoz, akit megváltójának ismert fel egész életében, egészen a vértanúságig menően. Kérjük tehát az Urat, hogy hitéletünkben és imáinkban mi is ugyanolyan őszintességgel legyünk jelen, mint Péter, alázattal mondjuk el neki, mit érzünk igazán még akkor is, amikor szívünk összezavarodott, ugyanakkor pedig ápoljuk az ő engedelmességét magunkban, hogy elfogadjuk, amit kér tőlünk, még várakozásainkon felül is. Ebben segítse minket Mária, aki fia Jézus keresztje alatt is,
1: obediente ai disegni di Dio fin sotto la croce.
0: Engedelmeskedett Isten terveinek. Zárta 14. Leó pápa a Castel Gandolfóban elmondott úrangyala ima előtti beszédét. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, vértes aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

0: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
1: A napverse.

0: ha 40 éves. Ha 40 éves elmúltál, egy éjjel egyszer fölébredsz, és aztán sokáig nem bírsz aludni. Nézed a szobádat ott a sötétben. Lassan eltűnődöl ezen azon. Fekszel nyitott szemekkel, mint majd a sírban. Ez a forduló az, mikor az életed új útra tér. Csodálkozol, hogy föld és csillagok közt éltél. Eszedbe jut egy semmiség is, babrálsz vele, megúnod és elejted. Olykor egy-egy zajt hallasz künn az utcán. Minden zajról tudod, hogy mit jelent. Még bús se vagy. Csak józan és figyelmes. Majdnem nyugodt. Egyszerre felsóhajtasz, a fal felé fordulsz. Megint elalszol.
1: Kosztolányi Dezső a 40 éves című versét Papp Zoltán mondta el. Kosztolányi Dezső 1885. március 29-én született Szabadkán, édesapja a helyi gimnázium matematika-fizika szakos tanára, majd igazgatója volt. A Budapesti Egyetem bölcsészkarának magyar-német szakos hallgatójaként kötött barátságot Babits Mihállyal, Juhász Gyulával, Oláh Gáborral és Zalai Bélával. 1904-ben Bécsben tanult filozófiát, a következő évben hazatért, de egyetemi szakvizsgáját nem tette le, ellást vállalt a Budapesti Naplónál. 1908-ban a Hét az Élet és az ekkor induló Nyugat munkatársa lett, 1910-ben a Petőfi Társaság tagja lett. 1917-től az Esztendő szerkesztője, Hatvani Lajos, Karinti Frigyes, Tóth Erpád mellett alapító tagja a Vörös Marti Akadémiának. 30-ban a Kisfaludi Társaság tagjává és a Magyar Penklub elnökévé választották, 32-ben francia becsületrenddel tüntették ki. A konzervatív írók támadására, hogy megmentse a Budapesti Nemzetközi Kongresszust, lemondott a Penklub elnökségéről, a találkozón az elnöki tanács tagjaként vett részt. Kosztolányi 1936. november 3-án hunyt el Budapesten.

Uram, szükségem van rád, hogy nap mint nap taníts, mert minden napnak megvan a maga kívánsága és baja. Áldj meg, Uram, a lelkiismeret világosságával, hogy érezzem és értsem sugallataidat. Fülem sükettséggel vert, nem hallom hangodat, szemem zavaros lett, nem látom jeleidet. Csak te élesítheted hallásomat, és teheted világosabbá látásomat. Egyedül te tisztíthatod, és újíthatod meg szívemet. Taníts meg arra, hogy lábaidhoz üljek, és szavadra hallgassak.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
0: és ő méhében fogadá Szentlélektől szent fiát.
1: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
0: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya,
0: legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. 14. Leó szeptember 1-én a Teremtett Világ Védelméért tartandó világnap alkalmából szentmisét celebrál Castel Gandolfóban a pápai kertben található Laudato Si faluban. A szentmise a Teremtett Világ Védelméért tartott világnapot és az úgynevezett Teremtett Világ időszaka kezdetét jelzi, utóbbi ökumenikus kezdeményezés a közös otthonunk megőrzésére irányuló imádságra és elköteleződésre. Az időszak október 4-én, Assisi Szent Ferenc ünnepén és halálának 800. évfordulóján zárul. Ebben az időszakban a katolikus egyház és a többi keresztény közösség arra kap meghívást, hogy az imádságon, a megtérésen és a teremtésvédelem kézzel fogható tettein keresztül megújítsa a teremtett világ iránti elkötelezettségét. Az eukarisztia ünneplése egy kertben elhelyezett oltár körül segít emlékeznünk arra, hogy minden teremtés ajándék és minden ajándék felelősséget szül, mondta Michael Csernibíboros, az átfogó emberi fejlődés szolgálatában álló dikasztérium prefektusa. A hit arra tanít bennünket, hogy közös otthonunkat ne elsősorban felhasználható erőforrásként, hanem hálával fogadandó és szeretettel gondozandó ajándékként ismerjük el, folytatta a bíboros. A szentmisében Istennek szóló háladásunk elkötelezettségé is válik, a teremtett világ iránti törődés az életről, az emberekről, különösen a legkiszolgáltatottabbakról és a jövő nemzedékeiről való gondoskodást jelenti, fogalmazott a pápai szentmis előtt. 2 millió forintos gyors segéllyel támogatja a katolikus Caritas a nepáli villámárvíz károsultjait, és adománygyűjtést indított, hogy további segítséget nyújthasson a bajba jutott családoknak. A szervezet közleményében felidézte, a pusztító villámárvíz augusztus 26-án sújtott le Nepál tibeti határvidékére. Sokan meghaltak, több száz ember eltűnt, közöttük vannak magyar állampolgárok is. Mint írták, a Caritas Nepál helyi partnereivel és a hatóságokkal együttműködve méri fel a károkat, az érintett családok legsürgetőbb szükségleteit, elsősorban élelmiszerre, ideglenes elhelyezésre, alapvető háztartási eszközökre, tiszta ivóvízre, egészségügyi és pszichoszociális támogatásra van szükség. A kezdeményezést több módon is lehet támogatni. A 1356-os adományvonalon minden hívás 500 forint támogatást jelent, online lehet adományozni a www.caritas.hu oldalon a nepáli villámárvíz károsultjai adomány célra, valamint banki átutalással is, szintén ezzel a megjelöléssel nepáli villámárvíz károsultjai. Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyerek nyaralt a nyáron a katolikus Caritas bentlakásos és napközis táboraiban országszerte a Vára nyár program keretében. Azt írták, a segélyszervezet országos és 16 egyházmegyei központja, valamint számos plébániai csoportja 100 helyszínen szervezett szünidei táborokat az általuk támogatott családok gyermekeinek. Csak a szervezet balatonakali üdülőjében közel 500 gyerek nyaralt. A Caritas által felkarolt 22 felzárkózó településen, Borsodban, Hevesben és az Ormánságban emellett egész nyáron tematikus élménynapok várták az ott élő fiatalokat. A közleményben idézték Zagyva Rihárdot, a katolikus Caritas országos igazgatóját, aki a táboroztatási program záró eseményén Balatonakaliban elmondta, több mint 300 munkatárs és önkéntes kapcsolódott be a hónapok során a szervezésbe, a fiatalok kísérésébe és a programok lebonyolításába. Kitértek arra, a Caritas nyári táboroztatási programjának célja, hogy a nehéz helyzetben élő gyerekek számára a pihenés mellett olyan kulturális, közösségi, fejlesztő és lelki élményeket nyújtsanak, amelyek hosszabb távon megerősíthetik őket. A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basobor atya szeptemberben Magyarországra érkezik evangelizációs körútra, ennek keretében az Egri Főegyház megyében is több településsel látogat. Father John Baptist Basoroba, keresztelő Jánosról nevezett Basobor atya Ugandából származik, szabadító és gyógyító imaszolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyházmegyéjének területén és a karizmatikus megújulás egyházmegyei koordinátora. A világ legkülönbözőbb részein végzett evangelizációs szolgálatai során nagy alázattal használja karizmáit, Isten pedig rendkívüli jelekkel, a Szentlélek ereje által végbevitt testi-lelki gyógyulásokkal és szabadításokkal ad választ imáira. Népszerű előadó, 2013-ban Varsóban több mint 60 ezer katolikus gyűlt össze egy általa vezetett ima találkozóra, de gyakran szolgál az Egyesült Államokban is nagy tömegek előtt. Hazájában, Ugandában árvaházat építtetett és iskolákat alapított. Létrehozta a Krisztus Barátai nevű alapítványt, amely otthont, iskolát és egészségügyi ellátást nyújt több mint 14 ezer Ugandában élő olyan árvának, akik elvesztették szüleiket a háború vagy az AIDS miatt. Összegyűjti az elhagyott szeméttelepeken élő gyerekeket is, és evangelizációs útján nekik, az árvaházaknak és az iskoláknak gyűjt adományokat. Basabor atya 1946. december 5-én született Ugandában. Tragikus gyermekkora volt, 2 éves korában elveszítette az édesapját, de ő nem tudott erről. Nagybátyja és annak felesége nevelték, akiket valódi szüleinek hitt. Jánoshoz nehéz gyerekkorától fogva nagyon közel állt Jézus, legjobb barátjának tekintette. Rendszeresen olvasta a Szentírást, tudta a gyermek Jézusról, hogy bölcsességben és isteni kegyelemben nőtt fel, és ő is így akart élni. Amikor 7 éves korában a hitoktatója azt mondta neki és az osztálytársainak, hogy ő Krisztus teste, megkérdezte Jézust, ha mi vagyunk Krisztus teste, tudnál használni engem eszközként, hogy embereket gyógyíts, amikor megérintem őket? Szolgálatait látva azt mondhatjuk, Isten teljesítette kérését. Számos akadályt kellett leküzdenie ahhoz, hogy pap lehessen. 1972-ben szentelték fel, pappá szentelésének a napján tudta meg, hogy a nagynénje, aki felnevelte őt, annak idején megmérgezte az édesapját, mert féltékeny volt a János családjában uralkodó szeretetre, és mert János sokkal intelligensebb volt a saját gyermekeinél. Jánost is megpróbálta megmérgezni, mérgezett zabkását adott neki, de amikor János evés előtt keresztet vetett az ételre, az edény darabokra tört. Pappá szentelésének napján a nagynénje bevallotta bűnét, a megbocsátását kérte, és ő Jézus nevében megbocsátott. Később megtalálta édesapja sírját, és találkozott édesanyjával is. Pappá szentelése után belépett az ugandai Szentkereszt kongregációba, és Indiába ment noviciátusba. Ezután Rómában doktorátus szerzett teológiából és egyetemi diplomát pszichológiából, szakdolgozott át a lélek tisztánlátásából írta. Lengyelországban gyakori vendég, az ottani püspökök rendszeresen hívják karizmatikus gyógyító lelki gyakorlatokat tartani, ahol a Jézussal való bensőséges kapcsolat kialakításáról és a Szentlélekben való imádságról tanít, prédikációit és közbenjáró imáit számos megtérés és testi-lelki-érzelmi gyógyulás kíséri. Időskor ellenére ma is fáradhatatlanul járja a világot, mélységes alázattal, egyszerűséggel szolgál, Istenbe merülve él, és folyamatosan hirdeti, hogy Jézus az Úr. Szeptember 19-én és 20-án Füzérradványban, 21-én Miskolcon, 22-én pedig Egerben lesz majd. Részletek a Hegyközi Karizmatikus Megújulás Facebook oldalán. John Baptist Basabora atya Ugandából a hétvégi lelki gyakorlatot tehát Füzérradványban majd szeptember 19-én 20-án tartja a Római Katolikus Templomban. Dicsőítés, tanítások, szentmise, szentségimádás, ima, gyógyulásokért. Aztán 21-én Miskolcon a Diósgyőri Római Katolikus Templomban lesz 18 órától. Szintén szentmise, dicsőítés, tanítás, ima, gyógyulásokért. Majd pedig szeptember 22-én, kedden 17 órától Eggerben, a Ciszterci templomban. Újraindul a Senior Akadémia Egerben és Jászberényben. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét érdekes témákkal várja a tanulni vágyó idősebb korosztály tagjait a 2026-27-es tanév őszi félévében. Szeptember 1-én nyílik meg a jelentkezés lehetősége. A tanulást és ezzel szellemi frissességet kínáló programon az egyetem oktatói, kutatói és vendégelőadói közérthető módon adják át az ismereteket az elsődlegesen megszólított időseknek, de életkori megkötés nélkül bárkit szívesen várnak a rendezvénysorozatra. Az ingyenes felnőttképzési tanúsítványt adó kurzusok heti rendszerességgel kerülnek lebonyolításra a fél év során, legalább 10-12 alkalmas előadás vagy foglalkozás sorozat formájában. A részletekről, a jelentkezés módjáról az intézmény honlapján lehet bővebben tájékozódni. Salkaházy Sára szociális testvér 20 éve 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek. Erre emlékezve a budapesti Szent István Bazilikában szeptember 13-án vasárnap a 10 órai szentmisében adnak hálát Sára testvér életéért, folyamatos közbenjárásáért. Az elmúlt 20 esztendőben vajon hányan választották Sára testvért védőszentnek? Őket kitüntetett szeretettel várja a Szociális Testvérek Társasága az ünnepi szentmisére, ahol ez alkalomból külön áltásban részesülnek majd. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. Ennek elsődleges célja a hálaadás az egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású, különleges ünnepi előadással ünneplik,

0: megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. A rendezvény alkalmával rádiónk külön standdal készül majd, amelynél szeretettel várjuk követőinket, tehát szeptember 19-én Vácott. Az Egri főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
1: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: Keresztényélet.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
4: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A mai nap evangéliuma magyar nyelven következik.
2: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus elment Názáretbe, ahol egykor nevelkedett. Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Izajás próféta könyvét adták oda neki. Szétbontotta a tekercset, és éppen arra a helyre talált, ahol ez volt írva: az Úr lelke van rajtam, fölkent engem, és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, s hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem, elérkezett az Úr esztendeje. Összetekerte az írást, átadta a szolgáknak, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött, ő pedig elkezdte beszédét: ma beteljesedett az írás, amelyet az imént hallottatok. Mindenki helyeselt neki, és csodálkozott a fönséges szavakon, amelyek ajkáról fakadtak. De hát nem József fia ez? Kérdezgették. Ekkor így szólt hozzájuk: biztosan ezt a mondást szegezitek majd nekem, orvos, gyógyítsd önmagadat. A nagy tetteket, amelyeket, mint hallottuk, Kafarnaumban végbevittél, tedd meg hazádban is. Majd így folytatta: bizony mondom nektek, hogy egy próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, sok özvegy élt Izraelben Illés idejében, amikor az ég 3 évre és 6 hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész földön, de közülük egyikhez sem kapott Illés küldetést, csak a szidoni Kareftában élő özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus próféta korában is sok leprás élt Izraelben, és egyikük sem tisztult meg, csak a szíriai Námán. Ezt hallva a zsinagógában mind haragra gerjedtek. Felugrottak, kiűzték őt a városon kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen városuk épült, a szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt közöttük, és eltávozott. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Gyöngességem tudatában félve és nagyon elfogódva mentem hozzátok. A megfeszített Krisztus hirdetése többszörösen rádöbben gyöngességünkre. Maga a hirdetett misztérium arról szól, hogy az ember sok mindent elérhet, megtehet, alkothat, de saját üdvösségét előállítani nem tudja. A legégetőbb kérdésre nem tud válaszolni a maga erejéből. Végül is mi lesz velem? Olyan gyöngeség ez, amelyhez a természetben még hasonló sincs. Az állatoknak nem csak haláltudatuk nincs, de önmagukra vonatkozó kínzó kérdéseik sincsenek. A növények és az ásványoknak még kevésbé. Tehát gyöngébb vagyok a falon araszoló póknál, gyöngébb a fűzfánál és a rajta levő harmadcseppnél. Ezt a világmindenségben megjelenő, egyedülálló gyöngeséget akarja elpalástolni a bűnbe esett ember. Úgy él, mintha nem kellene meghalnia, és mintha nem szomjazna a boldog örök életre. Az erő fitoktatása tragikomikus. Pedig pontosan az ember legnagyobb gyöngessége, a halállal való szembenézés elkerülhetetlensége kényszeríti arra, hogy újra meg újra föltegye a kérdést: van-e Isten? Ezt a gyöngességet nem kell leplezni, sőt, naponta vállalni kellene, mert semmi sem kiállt jobban a jóságos Teremtő Isten léte után, mint az ember halandó voltában. Tulajdonképpen ez az ember ereje. Ebből lendülhet egészen bizonyosan Isten világába. A megfeszített Krisztusba vetett hitben olyan választ kap az emberi gyöngesség, hogy szinte lélegzethez sem jut. Isten értem emberré lett, és szeretetből meghalt értem. Tehát Krisztus gyöngességét is hirdetnie kell a keresztény hit hirdetőnek, és minden kereszténynek. Az ember amiatt is gyöngének érzi magát, hogy ezt a nagy és meglepő kinyilatkoztatást vajon képes-e megfelelően hirdetni. Ezért félve és nagyon elfogódva készül minden ige hirdetésre, és ha évtizedeken át hirdette már a megfeszített Krisztust, arra a veszélyre is felfigyel, hogy esetleg az ékes szólás és az emberi bölcsesség ragadja meg a hallgatóságát, nem pedig az, akinek hirdetésére küldetést kapott. Új ékes szólásra és bölcsességre van szükség. Az áttetszőség ékes szólására és az egyszerűség bölcsességére. Krisztus hirdetése, ha őszinte, gyökeresen átalakítja a szokásos emberi kommunikációs formákat, műfajokat és beszédmódokat. Ha valaki őszintén a megfeszített Krisztust hirdeti, és életét ehhez igazítja nap mint nap, az megtapasztalja az ember legnagyobb gyöngességét, de azt is, hogy ebben a gyöngességben olyan erő van, amely legyőz minden kétséget, félelmet, szorongást.
1: Most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Poslal ma hlásať evanjelium chudobným. Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti. Ježiš prišiel do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané: Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť. Utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milosti výrok. Potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho. A on im začal hovoriť: Dnes sa splnilo toto písmo, ktoré ste práve počuli. Všetci mu prisviedčali a divili sa milým slovám, čo vychádzali z jeho úst a hovorili: Vari, to nie je Jozefov syn? A on im vravel: Aký ste mi pripomeniete príslovie: Lekár, lieč sám seba. Počuli sme, čo všetko sa stalo v Kafarnaume, urob to aj tu, vo svojej vlasti. A dodal: Veru, hovorím vám, ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti. Ale vravím vám pravdu. Mnoho vdov bolo v Izraeli za dní Eliáša, keď sa zavrelo nebo na 3 roky a 6 mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine. A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba k onej vdove do Sarepty v Sidone. A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea, ani jeden z nich nebol očistený, iba Sýrčan Náman. Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Vstali, vyhnali ho z mesta a viedli ho až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené, a odtiaľ ho chceli shodiť. Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai nap evangéliumát roma nyelven hallgathatják meg a következő percekben.
5: Kanándeo názáreto reslas, kothekáj oprebárilas, viatunči szarszo majdul mucikilas, szavatones andre gélaszandék hangéri, haj prezenti szárdas peteginavimaste. Le Izaiás eszkiginágy ídi nekotheleszke. Szar avri putre las lesz, tumna kothe kecosaj lesz peleszke ják, hakáj kadiszasziszkirime, le rájeszko duhoszipe mande, ke opremach lasman. Bisádaszman losaki szirma te ingrab le csorrenge, haj te szirmi szárab le robonge szlobodia, le korrenge dihipe, haj ke te szlobodi szárab le téle pizden, te penav ávri, ke areslas lesz, o rájeszko bers. Ke tánes kerdas palpáleo iskirimáto, kothedas lesz lógenge, haj téle beslas. Laspete vorbil. A gyespeci száj laspekodo so iskirimáto penel, kodi so majangla lasunde. Szakon csácsár lesz leszki vorba, haj csudi naszpen, peleszte szavian, de lesz komujabb lesz. Haj nale Józefoszko sávo szilo, pusnász jeká vresztar. Kodi pendas lenge. Vicsácseszka di vorba penna mange, szasztjári tutut szasztjár. Le báre bútya, szave szar asundán, de Kafarnaumo kerdam, szar vikat hen, de kimárit hen. Palakadi ikade penlas majdúr. Csácsesz penaptú menge, ke csiek proféto naiz kumpoan de peszkot hen. Haj vicsácsesz penaptú menge, but pívja traina szandeu Izraelu andele ilieszki vráma, kanao cséri petrin bersa, aj pesóv sona andre panda gyilas, kadeke bári boh pélas pe intrego púv, ba maskar lend kajk hanyikas te csilasze ilei bisá ipe, feri kajl szidoneszki szarepta, traingi pívi romnyi. Tumna kade, viandele ileizeus profetoski vrama, but leprasa traina sandeo Izraelo, ba ciek ci užisai las, numao jek siritsko namano, kanakade ašunde, sakon hojaile zurales andeo kangeri. O prehuť kernas, haj avrinaša dale sandeo foro avral, haj opreinger dele spekodo plaj, pesavo lengo voro prevazde, pela bara haki dolma, le teilete šuden leskothar. Bavoi, náš lotar maškar lende, haj gélastar kothar.
1: A nap evangéliuma következik német nyelven.
6: Evangélium nach Lukas. So kam er auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Schrift vorzulesen, reichte man ihm das Buch des Propheten Jesaja. Er schlug das Buch auf und fand die Stelle, wo es heißt: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadejahr des Herrn ausrufe. Dann schloss er das Buch, gab es dem Synagogendiener und setzte sich. Die Augen in aller der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Da begann er, ihnen darzulegen: Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Seine Rede fand bei allen Beifall. Sie staunten darüber, wie begnadet er redete, und sagten: Ist das nicht der Sohn Josefs? Da entgegnete er ihnen: Sicher werdet ihr mir das Sprichwort vorhalten: Arzt, heile dich selbst. Wenn du in Kapharnaum so große Dinge getan hast, wie wir gehört haben, dann tu sie auch hier in deiner Heimat. Und er setzte hinzu: Amen, das sage ich euch. Kein Prophet wird in seiner Heimat anerkannt. Wahrhaftig, das sage ich euch. In Israel gab es viele Witwen in den Tagen des Elia, als der Himmel für 3 Jahre und 6 Monate verschlossen war und eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Aber zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, nur zu einer Witwe in Sarepta bei Sidon. Und viele Aussätzige gab es in Israel zur Zeit des Propheten Elisha. Aber keiner von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Naaman. Als die Leute in der Synagoge das hörten, gerieten sie alle in Wut. Sie sprangen auf und trieben Jesus zur Stadt hinaus. Sie brachten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, und wollten ihn hinabstürzen. Er aber schritt mitten durch die Menge hindurch und ging weg. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szentéletű emberek.
8: Születetlen Szent Rajmund, nonnátus, fogolykiváltó szerzetes. Rajmund Cardona városában született 1204-ben, ott halt meg 1240. augusztus 31-én, csak 36 évet élt. Ez a furcsa elnevezés, születetlen, nonnátus latinul, onnan ered, hogy mielőtt édesanyja világra hozta volna, az édesanyja meghalt. Így az orvos úgynevezett császármetszéssel segítette a világra az anyában még élő gyermeket. Spanyol földfia, a katalán Cardom városából származik. Apja elszegényedett gróf volt, aki nagy gonddal nevelte fiát, azt remélve, hogy majd általa visszajön a régi családi dicsőség. Jó tanuló volt, de korán jelét adta annak, hogy hívja őt az Úr. Észrevette ezt édesapja is. Ezért Rajmund elvonult a hegyek közé, hogy ott legeltesse a nyájat, és maga vezesse a mezei munkákat. Állt ott egy kis kápolna, amely Szent Miklós tiszteletére építettek. Oda járt el minden nap, és kérte Istent, segíts el őt szent szolgálatára. Apja ezt nem nézte jó szemmel, ezért elküldte Barcelonába, hogy magasabb körökben foroghasson. Ő azonban ott is megőrizte előbbi imádságos életét. Böjtölt, testét sanyargatta, és sokat imádkozott azért, hogy apja engedélyezze szerzetbe való vonulását. Végül is édesapja beleegyezett, s ő beléphetett a nolaszkói Szent Péter által alapított fogolykiváltó rendbe. Ott áldozatul adhatta életét embertestvéreiért. 3 év múlva nolaszkói Szent Péter maga mellé vette őt is első fogolykiváltó útjára. Aztán még 3-szor küldt el Algírba. Hatalmas pénzösszegek ellenében sok keresztény foglyot szabadított ki a mohamedánok kezéből. Amikor a pénz elfogyott, akkor saját magát ajánlotta fel cserébe keresztény testvéreiért. A mohamedánok beleegyeztek, de mivel pap volt, kiengedték, és a városban szabadon járt kelt. Vigasztalta a keresztény foglyokat, és nekifogott a mohamedánok térítésének. Amikor néhány előkelő is megtért, feljelentették és halálra ítélték. Csak azért nem végezték ki, mert hatalmas összegre számítottak a kiváltóktól. Ő azonban tovább térített. Akkor megkötözve végighurcolták az utcán, tüzes vassal átlyukasztották ajkát, és nagy lakatot tettek szájára, hogy többé ne tudjon prédikálni. Egy falhoz kötözve élt így 8 hónapon át. Nolaszkói Szent Péter végül is összekoldulta a szükséges pénzt, és kiszabadította. 9. Gergely pápa bíborossá és tanácsadójának nevezte ki. Útban volt Róma felé, amikor meghalt. 1240. augusztus 31-én. 7. Sándor pápa szentjavatta 1657-ben. Csodálatos Isten az ő szentjeiben. Ezt látjuk születetlen Szent Rajmund életében is. Kérjük a szentek közbenjárását, hogy amiben tudjuk, kövessük az ő példájukat, és élvezzük mindig közbenjáró segítségüket.
9: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége. Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata, hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Kedves hallgatóink, ma augusztus 31-én Erika és Bella napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnapok eredetét. Az Erika germán latin eredetű név, az Erik férfi név női perja gyakran tévesen azonosítják az Erika növény névvel. Jelentése nagyra becsült. A Bella olasz, spanyol eredetű név, a Bella végű neveknek a több nyelvben előforduló rövidülése, jelentése szép. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Augusztus 31-e az év 243. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 122 nap van hátra. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1752-ben vagy 54-ben született Virág Benedek, költő, tanár, műfordító, pálvasz szerzetes, később világi pap. 1909-ben született Fejtő Ferenc, Széchenyi díjas magyar történész, újságíró, magyar író. 1919-ben látta meg a napvilágot ifjabb Kós Károly néprajzkutató, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, az erdélyi magyar néprajztudomány kiemelkedő alakja. 1945-ben született Pfeffer Anna, olimpiai ezüstérmes, világbajnok kajakozó. 1949-ben ezen a napon született Richard Gere, Golden Globe díjas amerikai színész. Most nézzük, kik hunytak el augusztus utolsó napján a történelem folyamán. 1589-ben halt meg Jurij Dalmatin, szlovén író, a Biblia fordítója. 1820-ban halt meg Ungvár németi Tóth László, magyar költő. 1897-ben hunyt el Szikszai Lajos, Szilágy vármegye alispánja, 1848-as forradalmár és szabadságharcos. 1902. augusztus 31-én halt meg Steindl Imre, műépítész, a parlament tervezője és építője, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. 1997-ben ezen a napon hunyt el Diana Velszi hercegné. Ma van a szolidaritás és a szabadság napja Lengyelországban, a mi nyelvünk napja, vagy Limba Nostra Moldovában. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1848-ban ezen a napon Jelasics császári tábor nagy horvát bán hadereje megszállta a magyar királysághoz tartozó Fiume városát. 1856. augusztus 31-én felszentelték az esztergomi főszékes egyházat, ezen ünnepi alkalomra írta Liszt Ferenc az esztergomi misét, melyet ő maga vezényelt bemutatásakor. 1878-ban ezen a napon kezdődött az árvíz Miskolcon Magyarország legtöbb ember életet követelő áradása. 1896. augusztus utolsó napján ünnepélyesen átadták a budapesti nagykörutat. 1944-ben ezen a napon a szovjet vörös hadsereg bevonult Bukarestbe. 1990-ben ezen a napon az NDK és az NSZK kormányai megkötötték a szerződést a két német állam újraegyesítéséről. 1994-ben elhagyta Németországot az utolsó ex-szovjet katonai csapat, amely az NDK területén állomásozott. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: A kormány az összes szükséges jogalkotási feltételt teljesítette az uniós helyreállítási alapforrásainak hazahozatalához, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Budapesten egy 11 milliárdos trollifejlesztésről szóló tájékoztatón. 100%-os teljesítéssel minden uniós pénzt haza fogunk hozni, amiről a politikai megállapodás Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Magyar Péter miniszterelnök között néhány hónappal ezelőtt Brüsszelben megszületett, fogalmazott Vitézi Dávid. Teljesült mindaz, amely ahhoz szükséges, hogy a teljes 10 milliárd eurós eredetforrásokat és ezáltal egyébként a további 6 milliárd euró befagyasztott kondicionalitási eljárással érintett kohéziós forrást, tehát összességében ezt a, mint egy árfolyamtól függően, 5500-6000 milliárd forintnyi európai uniós forrást hazahozzuk, taglalta. A Vekerle lakásépítési programra akár 2 milliárd eurónyi forrás állhat rendelkezésre, közölte a tárcavezető még a hétvégén. Vitézi Dávid szerint a hazahozott uniós forrásokból 550 millió eurót fordítanak a programra, amelyet banki és piaci társfinanszírozás egészíthet ki. Kiemelte, a lakhatási válság megoldása ma már elképzelhetetlen az állam aktív szerepvállalása nélkül. A program célja, hogy ösztönözze a lakásépítést és javítsa a lakhatási feltételeket. Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak kritikusan gondolkodni, jelentette ki a miniszterelnök ma a nagykanizsai Dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter azt mondta, a kritikus gondolkodás mellett a diákok megtanulhatnak az iskolában egymásért kiállni, csapatként működni, embernek lenni mindig minden körülményben. Egy iskola feladata az, hogy ebben segítse a tanulókat, hangsúlyozta a kormányfő. A több tízezer tanítássegítő pedagógiai asszisztens is számíthat a Tisza kormányra, jelentette ki újságíróknak a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, hogy amint azt Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter is elmondta, vállalásuknak megfelelően rövidesen bejelentik a tanítássegítők béremelésének ütemezését, várható kezdő időpontját. Hangsúlyozta, minden pályára igaz, az oktatásra, az egészségügyre, a honvédelemre és az államigazgatásra is, hogy kiszámítható életpályára van szükség. Nem egyszeri béremelése, és utána akár 10-15 évig semmire. Nyílt levélben fordult előzőleg az oktatási miniszterhez a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete. Elsősorban a nevelést, oktatást közvetlenül segítő dolgozók, valamint más köznevelési alkalmazottak bérrendezését sürgetik. A PDS azt szeretné, ha a tanévkezdésig egyértelmű választ kapnának arra, várható-e fizetésemelés, amennyiben erre nem kerül sor, a szakszervezet megkezdi az érintett dolgozók sztrájk hajlandóságának felmérését. Az állami vagyon visszaszerzésével kapcsolatos vizsgálatok és büntetőeljárások rövidítése érdekében helyezett kilátásba jogszabálymódosítást a miniszterelnök. Magyar Péter hétvégi bejegyzésében a Nemzeti Vagyon Visszaszerzése és Vagyonvédelmi Hivatallal kapcsolatos vádakra reagálva azt írta, az új hatóság hiteltelenítését elutasítja, mert a létező legerősebb hivatal felállítása a célja a kormánynak, szakmailag elkötelezett és megalkuvás nem tűrő vezetőkkel. Évvégéig teljes tisztújítást tart a kereszténydemokrata néppárt, erről a Lakitelken tartott országos választmányon döntöttek a küldöttek. Semmén Zsolt, a KDNP elnöke a választási vereség okait elemezve rámutatott, éveken át tartó 1% alatti gazdasági növekedéssel soha senki nem tudott választást nyerni. Politikai okként jelölte meg, hogy az előző kormány a jobb szélre csúszott, a többi között a migrációs vita és az uniós konfliktusok miatt. Semmén Zsolt a Tisza kormányról szólva közjogilag érvénytelennek nevezte, ami az előző köztársasági elnökkel, valamint az alkotmánybírósággal történt, mert alapvető jogelvekkel szemben születtek a döntések, indokolt. Szombaton tartja a 18. országos retró véradását az Országos Vérellátó Szolgálat, a rendezvény célja a vérkészletek feltöltése. A véradást retrózene, sör, virsli menü és ajándékok teszik különlegessé, a 18. évforduló, valamint a nagykorúvá és véradóvá válás apropóján az épp hogy nagykorú és már is retró szlogent kapta az idei program. A retroviradás helyszíneiről és a pontos nyitvatartásról a www.ovs.hu/retro oldalon lehet tájékozódni. Végül az időjárásról: derült az ég gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél sok felé élénk, a csúcshőmérséklet 32-34 fok körül alakul. Zápor, esetleg zivatar helyenként este, éjszaka előfordulhat, ráadásul néhol intenzív zivatar is, utóbbit akár felhőszakadás, viharos, erősen viharos széllökések is kísérhetik. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Mai műsorunkban vizeskedni fogunk. Nemrégen arról beszéltem, hogy Liszt Ferenc Le Jeu d'eau à la Villa d'Este című műve korszakalkotó kompozíció. A Villa d'Este szökőkútjait zenében megfestő romantikus mester a mű kottájába megdöbbentő módon egy Szent Jánosi idézetet írt. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Vagy nem is olyan megdöbbentő Liszt abbé leleménye? Talán erről is lesz még szó. A zenetudósok úgy vélik, hogy a Villa d'Este szökőkútjai már tulajdonképpen impresszionista alkotás. Zenei eszközeit valóban használták is az impresszionista utódok. 40 évvel korábban azonban, 1836-ban már írt egy vízzel kapcsolatos zongoraművet Liszt. Au bord d'une source, a forrás partján. 1855-ben készítette el aztán végleges változatát ennek a darabnak. Nincs bibliai vonatkozása, Liszt elgyönyörködött a természetben, és írt egy szép, szemléletes darabot, ami már akkor is túlmutatott a kortársak művészetén. Alfred Brendel zongorázik.

És most következik egy igazi impressionista, Maurice Ravel 1901-ben született kompozíciója. A címe, nem találják ki, Zsödó szökőkút. Úgy vélem nyilvánvaló, hogy tanult Liszt zenéjéből. Jean-Yves Thibaudet zongorázik.

Végül a másik nagy impressionista mester, Claude Achille Debussy darabja következik. Ha jól meggondoljuk, a vízről volt neki is mondani valója. Igen, a Tenger című nagyszabású darabjára gondolok. Most azonban egy zongoramű következik. Nála nem buzog, szökell a víz, mint Lisztnél és Ravelnél, hanem visszaveri a fényt. S már is az impressionista festményeket látjuk magunk előtt, a különböző napszakokban festett tájképeket, katedrálist. Nagyszerű, Image, vagyis Képek című művének első sorozatából az első, Reflet dans l'eau című tételt Kocsis Zoltán adja elő. Fények a vizem. Mártozzanak meg ebben az impressionista szépségben. Viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották. Adásunkat szerdán 14 óra 35 perctől ismételjük meg.
1: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.

0: Népzenei kincsestár.
1: Kedves hallgatóink, 2021. december végén jelent meg a Fonó kiadásában Cserepes Nachtmusik című albuma, a Cserepes Károly életmű következő darabja. A lemezen Kallós Zoltán részben elfeledett gyűjtéseit használta alapanyagul Cserepes Károly a tradicionális hangfelvételeket nagyvárosi zenei környezetbe ágyazva és új zenei szövetet létrehozva akárcsak a lemezein. A kései Cserepes albumoknak, mint a jelenlegi Nachtmusiknak is, van egy közös specialitásuk, egymástól távoli világokat invitálnak találkozóra. A kiindulásként használt egyik, ma már távoli világ, minden esetben az archív folklór felvételek. A másik, ettől távoli világ pedig mindig az a lehetséges nézőpont, ahonnan az archív felvételeket szemléljük. Minden album új nézőpontot keres, illetve kínál, tudván ugyanakkor, hogy a megközelítés lehetőségek kimeríthetetlenek. A Nachtmusik című albumnál egy békebeli nagyvárosi ember tisztogatja ezeket a régészeti leleteket. Esteledik, a városban kigyúlnak az esti fények, az utcákon szerelmes párok suhannak, a kávéházakból kiszüremlik a szalonzene, a zongora, a szaxofon hangja. Ahogy közeleg az éjfél, és ahogy csendesül a város zaja, érzelmileg már kicsit eltávolodva, de mégis sok szeretettel tekinthetünk ezekre a megtisztított tárgyakra, amelyeket oly sok oldalról szemléltünk az elmúlt évtizedek során. Kedves hallgatóink, népzenei műsorunkban Cserepes Károly Nachtmusik című albumáról hallanak válogatást, kellemes zene hallgatást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Cserepes Károly Nachtmusik című albumáról készült összeállításunkat hallották, a műsort Turisa Rolta készítette. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk!
1: Délidőben.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Turisa Rolta, a technikai munkatárs Karkus István. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk a délutáni műsor kínálatot. A 14 órai híreket követően elsőként regionális sportmagazinunkkal jelentkezünk, majd 7 nap címmel riport összefoglaló műsorunk szól. 14 órától 15 óráig rádiónk tokai frekvenciáján Plank Judit vállalkozó életvezetési tanácsadó a hivatásáról mesél. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján beszámolunk arról, hogy megjelent Kovács Tibor Mitoszok földrajza című könyve. Átadták az újjáépített Bombeleszlúnyai kastélyt a Bosoda-Bóujj-Zemplén vármegyei Bózsván, amely szálláshelyként működik a továbbiakban. 15 órakor híreket hallanak, majd a születetlen Szent Rajmond életéről emlékezik meg Katona István néhai egri segédpüspökünk. Ezt követően Lélekszava című műsorunkban Lóci Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára Szent Péter személyéről elmélkedik. Fél négykor kezdődő Hitvalló című műsorunkban Szent Mónikáról és fiáról, Szent Ákostorról hallanak beszélgetést. A 16 órai híreket követően a Remény Hírnökei című műsorunkkal jelentkezünk, melyben Mindszenty bíboros emlékezete és szenti avatási eljárása címmel tartott előadást Kovács Gergely, a Magyarországi Mindszenty Alapítvány hivatalos képviselője Egerben, a Mindszenty 50 egy életút a történelem sodrában című konferencián. Mai műsorban előről hallanak részletet, most következzen ajánlunk a műsorhoz.
3: Nagyon érdekes, hogy Mindszenty atya életében rá nagyon sok ilyen jelzőt aggattak. Feudális, őskonzervatív, hát ezt a kommunizmus idejében ezt nagyon szajkózták. Na, ott ezektől azért már megszabadultunk, de most van egy újabb ilyen jelző, hogy megosztó volt. Ezt már én is átvettem, és hogy ez abból a szempontból nagyon érdekes, hogy pont ez, amiről eddig beszéltem a világi emlékezete kapcsán, hogy igen, tehát ő egy nagyon szűkös környezetből jött, nagyon fekete-fehér neveltetést kapott, és nagyon egyféleképpen gondolkodott a világról és az életről. De hogy ebben nagyon érdekes az ő személyiség fejlődése.
2: Fél ötkor kezdődő Közelkép című portréműsorunkban Püspöki Istváné festőművésszel Hajdú Mária beszélget. 17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondóval és a régió sporthíreivel jelentkezünk. 18 órától Rúzsa Füzér imádság szól rádiónk Egri stúdiójából. Fél hétkor kezdődik Legyetek Szentek című műsorunk, melyben Anselm Grün a Szépség című művének 8. részét sugározzuk. A 19 órai híreket követően Nem középiskolás fokon című irodalmi műsorunkban a népköltészet, az azon belül is a népbaladák erkölcsnemesítő és lelki tükörként is értelmezhető világába tekintünk be. Dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára segítségével. 19 órától 20 óráig rádiónk tokai frekvenciáján előbb Schubert művei csendülnek fel, majd meghallgathatják Juhász Ferenc atya hétvégi levelét. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján sport és riport összefoglaló műsorral jelentkezünk. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A kormány az összes szükséges jogalkotási feltételt teljesítette az uniós helyreállítási alap forrásainak hazahozatalához, közölte a közlekedés és beruházási miniszter Budapesten egy 11 milliárdos trolli fejlesztésről szóló tájékoztatón. 100%-os teljesítéssel minden uniós pénzt haza fogunk hozni, amiről a politikai megállapodás Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Magyar Péter miniszterelnök között néhány hónappal ezelőtt Brüsszelben megszületett, fogalmazott Vitézi Dávid. Teljesült mindaz, amely ahhoz szükséges, hogy a teljes 10 milliárd eurós eredetforrásokat és ezáltal egyébként a további 6 milliárd euró befagyasztott kondicionalitási eljárással érintett kohéziós forrást, tehát összességében ezt a, mint egy árfolyamtól függően, 5500-6000 milliárd forintnyi európai uniós forrást hazahozzuk, taglalta. A Vekerle lakásépítési programra akár 2 milliárd eurónyi forrás állhat rendelkezésre, közölte a tárcavezető még a hétvégén. Vitézi Dávid szerint a hazahozott uniós forrásokból 550 millió eurót fordítanak a programra, amelyet banki és piaci társfinanszírozás egészíthet ki. Kiemelte, a lakhatási válság megoldása ma már elképzelhetetlen az állam aktív szerepvállalása nélkül. A program célja, hogy ösztönözze a lakásépítést és javítsa a lakhatási feltételeket. Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak kritikusan gondolkodni, jelentette ki a miniszterelnök ma a nagykanizsai Dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter azt mondta, a kritikus gondolkodás mellett a diákok megtanulhatnak az iskolában egymásért kiállni, csapatként működni, embernek lenni mindig minden körülményben. Egy iskola feladata az, hogy ebben segítse a tanulókat, hangsúlyozta a kormányfő. A több tízezer tanítás segítő pedagógiai asszisztens is számíthat a Tisza kormányra, jelentette ki újságíróknak a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, hogy amint azt Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter is elmondta, vállalásuknak megfelelően rövidesen bejelentik a tanítás segítők béremelésének ütemezését, várható kezdő időpontját. Hangsúlyozta, minden pályára igaz, az oktatásra, az egészségügyre, a honvédelemre és az államigazgatásra is, hogy kiszámítható életpályára van szükség. Nem egyszeri béremelése, és utána akár 10-15 évig semmire. Nyílt levélben fordult előzőleg az oktatási miniszterhez a pedagógusok demokratikus szakszervezete. Elsősorban a nevelést, oktatást közvetlenül segítő dolgozók, valamint más köznevelési alkalmazottak bérrendezését sürgetik. A PDS azt szeretné, ha a tanévkezdésig egyértelmű választ kapnának arra, várható-e fizetésemelés, amennyiben erre nem kerül sor, a szakszervezet megkezdi az érintett dolgozók sztrájk hajlandóságának felmérését. Az állami vagyon visszaszerzésével kapcsolatos vizsgálatok és büntetőeljárások rövidítése érdekében helyezett kilátásba jogszabálymódosítást a miniszterelnök. Magyar Péter hétvégi bejegyzésében a Nemzeti Vagyon Visszaszerzése és Vagyonvédelmi Hivatallal kapcsolatos vádakra reagálva azt írta, az új hatóság hiteltelenítését elutasítja, mert a létező legerősebb hivatal felállítása a célja a kormánynak, szakmailag elkötelezett és megalkuvást nem tűrő vezetőkkel. Évvégéig teljes tisztújítást tart a kereszténydemokrata néppárt, erről a Lakitelken tartott országos választmányon döntöttek a küldöttek. Semmén Zsolt, a KDNP elnöke a választási vereség okait elemezve rámutatott, éveken át tartó 1% alatti gazdasági növekedéssel soha senki nem tudott választást nyerni. Politikai okként jelölte meg, hogy az előző kormány a jobb szélre csúszott, a többi között a migrációs vita és az uniós konfliktusok miatt. Semmén Zsolt a Tisza kormányról szólva közjogilag érvénytelennek nevezte, ami az előző köztársasági elnökkel, valamint az Alkotmánybírósággal történt, mert alapvető jogelvekkel szemben születtek a döntések, indokolt. Szombaton tartja a 18. országos retró véradását az Országos Vérellátó Szolgálat, a rendezvény célja a vérkészletek feltöltése. A véradást retrózene, sör, virsli menü és ajándékok teszik különlegessé, a 18. évforduló, valamint a nagykorúvá és véradóvá válás apropóján az épp hogy nagykorú és már is retró szlogent kapta az idei program. A retrovíradás helyszíneiről és a pontos nyitvatartásról a www.ovs.hu/retro oldalon lehet tájékozódni. Végül az időjárásról. Éjszaka átmenetileg sokfelé erősen megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé képződhet zápor, zivatar, helyenként intenzív felhőszakadás is lehet, viharos, erősen viharos széllökésekkel. Holnap csökken a felhőzet, csapadék már nem hullik, a szél élénk marad. A hőmérséklet kedden hajnalban 15 és 20 fok között, napközben 30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Hajrá, magyarok!
4: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először labdarúgással, ezt követően kosárlabdával, ökölvívással, természetjárással, végül pedig ismét labdarúgással foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Hazai környezetben a Paksot fogadta a Nyíregyháza Spartacus a labdarúgó OTP Bankligában. A mérkőzés elején a dunántúliak futballoztak fölényben, mivel a hazai csapat elsősorban hosszú indításokkal próbálkozott, de a felívelt labdákat nem tudták megtartani a támadók, így a Nyíregyháza jószerével csak másodpercekre birtokolta a labdát. Ennek ellenére a vendégek sem tudtak kidolgozni helyzeteket, így bár az iramra és a küzdelemre nem lehetett panasz, veszélyes szituációk nem alakultak ki a kapuk előtt. 20 perc elteltével átvették az irányítást a hazaiak, akik majdnem előnybe is kerültek, de Kovács gólja lesről született. Bár a második játékrész is hatalmas hazai helyzettel kezdődött, mégis a Paks szerzett vezetést, miután Haraszti szabadrúgásból mesterien csavart a jobb felső sarokba. A gól sem változtatott a játék képén, azaz a Nyíregyháza akarata érvényesült a mezőnyben, de a paksi kapu előtt nem jó megoldásokat választottak a hazaiak, a befejezések rendre pontatlannak bizonyultak. A 70. perctől alább hagyott a nyírségiek lendülete, így a Paks könnyedén őrizte minimális előnyét, sőt, akár el is dönthette volna az összecsapást, csak hogy Szalai találatát lesállás előzte meg az akció során, míg paplövését Molnár hárította. Noha a Nyíregyháza ebben a periódusban nem volt veszélyes, mégis ekkor egyenlített a csereként beállt kameruni Batum révén, sőt a hosszabbításban Zsikovics hatalmas zicsert rontott, így a fordítás helyett maradt az 1-1-es döntetlen. Bódog Tamást a nyírségiek vezetőedzőjét hallják.
5: Az első félidő az abszolút miénk volt, volt hat kimondottan nagy helyzetünk, és úgy gondolom, hogy uraltuk a mérkőzést. A második félidő az nem volt jó, voltak lehetőségeink, de volt olyan fázis, persze a paksi jó játékosokban áll, és őnek is megvolt a lehetőségük. A második félidőre azt mondom, jó indulata, hogy X-es volt, de jön a következő mérkőzés, úgyhogy sok sikert a Paksnak.
4: Most pedig a hazaiak játékosát, Kovács Milánt hallják, aki az egyenlítő gól előtt a gólpaszt adta.
6: Az egész mérkőzésen próbáltunk magasan védekezni is, és folyamatos pressing alá tenni az ellenfelet. Ismét egy közös labdaszerzésből indult az akció, kitettem a szélre, beadás, gól. Hát ebből volt még egy pár helyzetünk, úgyhogy több gólt kellett rúgni ezekből. Úgy gondolom, hogy legalább 20 kapralövésünk volt, a fele szerintem kaput is talált, ötösön belül 4-5 olyan helyzetünk volt, amit igazából csak be kellett volna passzolni üres kapura, ezek most kimaradtak, ha ezeket be tudjuk rúgni, akkor utána sokkal felszabadultabb mérkőzést fogunk tudni játszani a jövőben, sokkal könnyebbek lesznek a meccsek. Úgy gondolom, hogy van tartása a csapatnak, nagyon jó erőben van a társaság, ez mutatja is, hogy a utolsó 10-15 percben is még megyünk, csináljuk, pressingelünk, és 100%-ot kiad mindenki magából. Hát előbb bekerülünk ezeket a helyzeteket, és akkor a végén könnyebb lenne a meccs, de hát most így alakulnak, de próbálunk majd jobban összpontosítani a helyzetekre.
4: Most pedig a paksiak trénerét, Bognár Györgyöt hallják.
7: Hát nem erre a meccsre leszünk a legbüszkébbek, azt gondolom, a szezon végén. Közel álltunk a 3 pont megszerzéséhez, de azt gondolom, hogy a játékkép alapján teljesen reális volt ez az 1-1. Nagyon sok pontrugást, oldalszabadrugás szögletet elfejelt az ellenfél. Lefejelték sorba a labdákat, életveszélyes volt. Szerintem örülhetünk ennek az 1 pontnak, mondom még akkor is, hogyha pár perc választott el minket attól, hogy 3 legyen. Mi támaderőnk ma nem mutatkozott meg annyira, nem voltunk voltunk elég kreatívak, körülményesen lassan játszottunk szerintem, az első fél idő különösen ezt mutatta, második fél időben nyilván mi is behoztunk egy belső csatárt, így már jobban föl tudtuk tartani a labdát, ez így jobban nézett ki, de összességében olyan nagy átütő erő nem voltam a mi játékunkban.
4: A paksiak vezető gólját Haraszti Zsolt szerezte. Most őt hallják.
2: Nyilván összképet nézzük, azért nekik is rengeteg helyzetük volt. Mondjuk pont ott 1-0, amikor ugye kaptuk a gólt, akkor nem volt benne, sőt azt gondolom, hogy rárukhattuk volna a vége a meccsnek, de összességében reális volt. Egy tipikus nyíregyházeni mérkőzés volt, rengeteg párharc, rengeteg fizikai dolog, úgyhogy sajnálom, jobb lett volna, behúzzuk, de ha úgy nézem, hogy az egészet, akkor az gondolom reális. Nyomtak, de igazából első fődőben inkább úgy éreztem. Amikor rúgtuk a gólt, ott az, azt gondolom, hogy megnyugtatta a csapatot, ott mondhatni átvettük a kezdeményezést, de sajnálom, hogy nem tudjuk az ilyen meccseket megérni, mert az ilyen meccsekkel tudsz olyan pozícióba kerülni, ami azt gondolom, hogy reális elvárás lehet a csapatunktól, úgyhogy keserű a szánk íze.
4: Kedves hallgatóink, az előző percekben a Nyíregyháza Spartacus Paks FC labdarúgó mérkőzésről készült összefoglalónkat hallották. Alaposan átalakult a nyíregyházi Kék Cápák kosárlabda csapatának játékos kerete a nyári szünetben. Távozott Komma László, Illés Máté, Nagy Simon, Bolyos Mateja, Ritis Pipirasz és Magyari Kristóf. Helyükre érkezett az A-csoportos Budapest Honvédból Kopács Jákos, az NB1B piros csoportjában bajnoki címet szerző Fóttól Richter Dániel, Németh András és Tóth Patrik, valamint az Óbudai Kasszásoktól Gór Dániel. A távozó vezetőedzőt Merim Mehmedovicsot a nyíregyházi Takács Máté követte a kispadon, akinek Vaskó György és Demeter Ádám segíti a munkáját. Takács Mátét hallják.
8: Mindenképpen nyíregyházát szeretnénk képviselni, egy agresszív, fizikális védőcsapatot szeretnék pályára vinni, akik a városért, a szurkolókért és a csapatért küzdenek. Ebbe a periódusban csak is magunkkal foglalkozunk, ami jellemző lesz az egész szezonra, csak a saját munkánkkal, a saját dolgainkkal fogunk foglalkozni, de mindenképpen szeretnénk megcélozni egy rájátszást.
4: A keret legrutinosabb játékosa Bazsó Bruno, akire csapatkapitányként egyfajta mentor szerep is hárul az öltözőben és a pályán.
9: Sajnos csak én tudtam maradni, hiányozni fognak a srácok, azért elég jó összhang volt így köztünk. Ez most egy új év, igazából teljesen új lesz a csapat, fiatalítunk, sok nyíregyházi, én is igazából már a sokadik szezonomat töltöm itt, én szeretek itt lenni, úgyhogy ez is egy döntő ok volt azért, hogy itt maradjunk, illetve próbálok segíteni a csapatnak mindenben, hogy elérjük a céljainkat. A hajtósok az edzések, igazából már Takit is ismerem régebbről, ugye ő is már dolgozott Nyíregyházán, úgyhogy vele is könnyen megtaláltuk a közös hangot. Reméljük a legjobbakat, és megyünk előre, minél többet szeretnénk nyerni, és megtenni mindent a céljaink eléréséért.
4: A 25 esztendős egyes és kettes poszton bevethető Kopács Jákos több mint 130 első osztályú mérkőzéssel a háta mögött kölcsönbe érkezett a Kék Cápákhoz.
9: A Honvédban már elég sokat lehúztam, úgy éreztem, hogy egy új impulzus van szükségem, és úgy érzem, hogy itt Nyíregyházan nagy szerepet kínáltak nekem, és remélem ezzel majd tudok is élni. Nagyon lendületes fiatal csapatunk van, mindenki éhes, úgy érzem, egy nagyobb szerepre. Tényleg mindenki keményen oda tette magát, jó a ritmusunk. Brunoval ugye már igen játszottam egy évet, még ugye Pestem. Nyilván Bruno

0: Elkezdték a felkészülést a következő idényre a nyíregyházi zsiráfok kosásuli csapatai. A Szent Imre Gimnázium tornacsarnokában délelőtt délután edzenek a korosztályos együttesek. Mint Farkasinszki Gyuláné szakmai igazgató elmondta, elsősorban a kadett és a junior csapattól várnak kiemelkedő eredményt.
1: Az amatőr NB1 és a junior azért az eléggé szűk létszámban dolgozik. Örülünk, hogyha a junior jön is, a kötelező létszámban meg lesznek. Kadett, junior és a lentebbi korosztályok azok mind 14-15 fős létszámban dolgoznak. Tehát azt hiszem, hogy ott nem lesznek gondok és problémák. Hát itt mindenféleképpen ezt a felnőtt és a junior korosztályt kell túléljük, és elsősorban a felnőttet, mert ugye a juniorban már azért be tudnak játszani a kadett játékosaink, és hogy ott se kell nekik minden mérkőzésen, hanem ha felezzük őket, akkor tudom, minden második héten kerül rájuk a sor, és akkor az már úgy megoldható lesz.
0: A vidéki bázisokkal együtt közel 250 igazolt kosarasa van a kosársulinak, igaz, közülük sokan játszanak alacsonyabb korosztályokban. A serdülő, a kadett és az ifjúsági együttesnél a nyaralások miatt még vannak hiányzók, az amatőr NB1-ben induló felnőtt gárdát pedig gyakorlatilag a három utánpótlás csapatjátékosai alkotják. A zsiráfok kosársuli, a serdülő és a kadett csapat számára is szeretne felkészülési tornát rendezni, emellett meghívásokkal is rendelkeznek. Az elmúlt szezonban a serdülő, a kadett és az ifjúsági csapat is az országos főtáblán szerepelt, sőt, a serdülők bejutottak a B-döntőbe, és végül a 14. helyen végeztek az országos bajnokságban. A szakmai igazgató szerint a 2026-27-es idényben is elérhetnek hasonló eredményt.
1: Kiább a kisebb létszámmal dolgozik a junior, a junioroknak van erre esélyük, és mi azért nagy lehetőséget látunk ebben a kadett csapatban, tehát azért ez egy évek óta együtt dolgozó csapat, akik az edzéslátogatottságuk, az azért közel 90%-os edzéslátogatottsága van ennek a sornak és a juniornak is, tehát bízunk benne, hogy a kettő közül azért valamelyik oda fog érni, aztán meglátjuk, hogy itt az nagyon sok minden függ a lebonyolítási rendszeren, nagyon sok minden függ attól, hogy milyen csapatokkal kerülünk szembe. Sajnos ugye a B csapatok itt az elején még azért az A csapatokban nagyon-nagyon sok játékost játszatnak, mert a regionálisban nem nagyon szívesen játszik azért senki. Mi bízunk abban, hogy itt ezzel a felkészüléssel és ezzel a hozzáállással, amit a lányok produkálnak itt az edzéseken, ezzel valamelyik sornak sikerül ezt kivívnia.
0: Az amatőr NB1 lebonyolításáról még nem kapott információt az Egyesület, csak annyi biztos, hogy három csoportba osztották a nevező csapatokat. Somodi Zalán lett a Gyöngyösi Atlétikai Klub válogatott ökölvívója, aki 9 éves korától űzi ezt a sportot. Számos megmérettetésen túl diákolimpiákon és egyéb versenyeken is megméretteti magát. A pályafutásáról az ifjú sportolót hallják.
2: Hát igazából ez egy elég bonyolult sztori. Egyik nagyon jó barátom, még régebben osztálytársam, vitt le az edzőterembe, és igazából az, hogy miért, azt még én sem tudom, de megfogott ez a sportág. Hát akkor még igazából úgy volt, hogy még nem is láttam ezt a részét, csak tényleg az, hogy a tükör előtt boxolunk, a zsákot ütjük, még akkor tényleg nem volt itt ilyen része. Hát először furcsa volt, ugye még már elég kicsi voltam, tehát 11 évesen voltam először versenyen, és ott még eléggé furcsa élmény volt, de hát ugye később megbarátkoztam ezzel az érzéssel. Ugye az első mérkőzésem az vereség volt egyébként, és utána felszívtam magam, és ugye jöttek a győzelmek. Utána jött egy ilyen könnyítősebb időszak, tehát ott már csak ilyen gyorsító munkákat végeztünk, gumiszalaggal, zsákon, vagy egymás ellen ugye sparringon, és ugye utána jöttek a versenyek, vagyis jöttek megelőzően ilyen kisebb felkészülési tornák, vagy mérkőzések, és utána a diákolimpia. Jól sikerült, ugye az első két mérkőzésemet idő előtt be tudtam fejezni, és ugye a harmadikat pontozással, majd sajnos ugye ott én úgy gondolom, hogy egy ilyen taktikailag meg tudtam volna oldani, de hát sajnos nem sikerült, és így a második helyezést tudtam elérni. Én fáradtabbnak érzem magam sokkal, mert ugye én a súlycsoportomhoz is ugye kisebb vagyok, és nekem tehát több erőt kell beleadnom, mind izomzatilag is, mint ugye akik magasabbak, már nekik ugye úgy olyan szinten könnyebb a box, hogy vívnak. Nekem meg ugye befele kell menni, törtetni előre, és ebből nehezebb egy kicsit. Hát hátrányokat igazából abból,

0: hogy mind izomzatilag, mind valami, hát mentálisan is egy kicsit ugye érettebbek, mert ugye itt azért fél év, vagy annál egy picit többnek is jelentősége van, én úgy gondolom. Igazából készülök ugyanúgy, mint a többiek, próbálom felhozni ugye az izomzati, nem is lemaradást, de ugye amiben ők előnyben vannak, és igazából ennyi.
1: Az előző percekben Somori Zalánt, a Gyöngyösi Atlétikai Klub válogatott tökölvívóját hallották. Az elmúlt időszakban újabb medveészleléssel érkezett jelzés Sátoraljaújhely térségében. A hírt követően a város polgármestere arra kéri a helyieket és a térségbe érkezőket, hogy a kirándulások és túrák során fokozottan figyeljenek környezetükre és körültekintően induljanak útnak. A természetjárók számára most különösen fontos az erővigyázatosság és a biztonsági szabályok betartása. Szamosvölgyi Péter polgármestert hallják.
2: Fölhívtuk a figyelmét minden olyan szervezetnek, amely ebben az ügyben közreműködhet, vagy tud lépéseket tenni. Az önkormányzatok nincs hatásköre egy védett állatnak a befogásával, vagy adott esetben elszállításával kapcsolatosan. Egy dolgunk viszont van, hogy felhívjuk az új helyek figyelmét, és az ide látogató vendégeknek a figyelmét, hogy fokozott óvatosságot tanúsítsanak, amikor az erdei ösvényeken járnak, sőt nem is csak erdei ösvényeken, hanem az aszfaltos erdei utakon is. Nagyon fontos, és hogy azok a szabályok, amelyeket be kell tartani, szép lassan hátrálni, adott esetben, hogyha látják a medvét, és aztán, amikor pályán kívül vannak, akkor pedig ellenkező irányba távozzanak, és ez nem vicces, ez teljesen komoly. Kérdezték sokan a hétvégén, amikor ugye jeleztem azt, hogy mindenki legyen óvatos, hogy hol látták a medvét. Teljesen mindegy. Egy medve egy nap alatt szórakozásból 20-25 kilométert meg tud tenni. Változtathatja a helyét, lehet, hogy holnaptól már nincs is itt. De lehet, hogy itt marad egy hónapig is. Ezt nem lehet tudni, senki nem tudja. Egyet viszont igen, addig, ameddig nem egyértelmű, hogy már nem található medve a környékünkön, oda kell figyelni. Én ezért fordultam, és nem konkrétan a hely meghatározással a polgárok felé, mert lehet, hogy most a Májuskút utcán, lehet, hogy holnap a Zsolyomkán, lehet, hogy holnap után meg a Bányácskai úton fogják látni.
1: Az új helyi medveészlelés kapcsán az Aggteleki Nemzeti Park munkatársa Rózsa Sándor is a körültekintő magatartás fontosságára hívja fel a figyelmet. Mint mondja, amennyiben újabb észlelés történik, fontos, hogy azt minél pontosabban jelentsék be, hiszen ilyenkor elindul a megfelelő protokoll. Ennek része a lakosság és a kirándulók tájékoztatása, illetve a figyelemfelhívás a lehetséges veszélyekre.
3: Amennyiben nagy rovatot kíván valaki bejelenteni, lehetőleg legpontosabban tegye azt meg. Tehát egy pontos hely megjelöléssel, de minden telefonban van már GPS, ez a legegyszerűbb, a GPS koordináta, időpont, meg hogyha egyet látott, kettőt látott, tehát a létszám, tehát minél jobban körüljön azt a körülményt, amivel ő találkozott az erdőben adott esetben. És akkor nekünk is egyszerűbb a dolgunk, mert akkor teljesen pontszerűen tudjuk elkezdeni ezt az ellenőrzést. Tehát csak így mondanak egy, hogy mit tudom én, a Nagyhegyen láttak egy medvét, és annak a területe mondjuk 3000 hektár, ott azért nincs könnyű dolguk, halljuk be őszintén. Az, hogy egy medve egy erdőben előfordul a természetes élőhelyén, tehát ez önmagában csak azért szenzáció, mert Magyarországon történik. Ez a Szlovákiában, bárhol más helyen Európában, ahol medvék jelen vannak, ott azért ez nem annyira nagy hír. Tehát mi se csinálunk igazándiból semmit, azon, hogy ellenőrizzük a bejelentést, esetleg felkutatunk életnyomokat, és ilyesmit. Tehát nem nincs különösebb tennivaló vele. A legfontosabb tennivaló az, hogy ahol megjelenik medve ténylegesen, akkor ki kell ráadni a medve riasztást, hogy az emberek tudjanak róla, hogy abban a térségben előfordulhat medve, és előfordulhat találkozás is. Ez egy biztonsági teendő, nem pedig egy természetvédelmi, vagy pedig bármilyen más jellegű feladat.
1: Kedves hallgatóink, Rózsa Sándort, az Aggteleki Nemzeti Park munkatársát hallották. Elrajtolt a Decathlon Sejember Kft. Nyíregyházi Sportcentrum Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság 2026-27-es idénye. 9 csoportban 108 csapat játszik majd hétköznap esténként a Városi Stadion 3 műfüves és 3 salakos pályáján. Jászai Menyhért, sportért felelős alpolgármestert hallják.
4: Több ezer ember sportolt több száz alkalom, tehát fantasztikus Monstre sorozat jövő év májusáig fog tartani, és egy rendkívül megújult környezetben tudjuk ezeket megszervezni a műfős pályákkal, lehet parkolni, tehát itt tulajdonképpen este 10-ig egy nagyon rendkívül intenzív sportélet folyik.
1: Az október végi őszi zárásig 650 kispályás meccset láthatnak az érdeklődők. Az országban is a legnagyobbak közé tartozó rendszeres szabadidősport rendezvénysorozat több ezer amatőr futballista számára kínál mozgási lehetőséget a Nyíregyházi Városi Stadionban, ahol komfortos körülmények várják a játékosokat és az érdeklődőket. Mint a sorozat főszervezője Dajka László elmondta, a korábbinál is nagyobb volt az érdeklődés a csapatok részéről a 64. idény előtt.
5: Olyan csúcsot döntött most a csapatoknak a száma, hogy ez már a végső határokat feszegeti, hiszen azért egy idő után le kellett zárnunk majd azt a lehetőséget, hogy újabb csapatok jöjjenek, de most jelen pillanatban 108 csapattal fogjuk elindítani a bajnokságot, és hát Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből 28 településről jön ide hozzánk csapat, mellette természetesen a Zömét Nyíregyháza adja, és óriási meglepetés volt, hogy rögtön az elején Hajdú-Bihar megyéből és két csapat Hajdunánásról nevezett, egy az Öregfők első osztályba, egy pedig a F csoportba nevezett, és ez azt jelenti, hogy jó a híre a bajnokságunknak, és én bízom benne, hogy ez így lesz majd a zárásnál is.
1: A korábbi nyíregyházi játékos Gráf Mihály túl a 69. életévén is oszlopos tagja a 100 év Öregfiúk gárdájának. A bajnokság legidősebb átlag életkorú együttese szerinte jóval több egy futballcsapatnál.
6: Tavaly harmadik helyezést értünk el, előző évben megnyertük. Most nem tudom, hogy fogunk szerepelni, de az a helyzet, hogy a szenior csoportban itt már 35 év fölöttiek is játszhatnak. Tehát mi vagyunk a legöregebbek, de a legjobban szeretjük szerintem a focit a mai napig. Mi tényleg egy család vagyunk. Mi minden évben többször is összejövünk, ha nincs is bajnokság, most is alakuló. Hát hogy is mondjam, gyűlés, ami étel-ital. A gyerekek is kijárnak már, hát én is a fiammal is már egy csapatban játszok, mert ő is elmúlt 40, és már ő is öreg fiúkban van.
1: A mérkőzések hétköznaponként este 17:30-kor, 19:30-kor és 20:30-kor kezdődnek a Nyíregyházi Városi Stadion három műfüves, illetve salakos pályáján. A bajnokság első felében október végéig 650 meccset játszanak le a csapatok. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok!
7: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
8: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hétnapjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

0: Az iskola kezdésre való tekintettel legyünk még figyelmesebbek az utakon. Erre hívja fel a figyelmet a Miskolci Rendőrkapitányság közlekedés-rendészeti osztálya. Azt tanácsolják, hogy az első napokban, hetekben induljunk el otthonról korábban. Az autót érdemes kerékpárra, rollerre vagy tömegközlekedésre cserélni. A biztonság érdekében pedig a város iskolái előtt, délelőtt és délután rendőrök segítik majd a zökkenőmentes közlekedést. A részletekről Molnár Emil, a közlekedésrendészeti osztály vezetője adott tájékoztatást.
1: A szeptember 1-e az közlekedési szempontból egy kicsit traumának tekinthető, mert jóval nagyobb a forgalom ilyenkor a reggeli órákban. Meg hát nem is a szeptember 1-e, hanem úgy a szeptember első két hete az, ami nagyon nagy változásokat hoz itt a közlekedésben Miskolc területén leginkább, mert nagyon-nagyon sokan igyekeznek eljutni az iskolákba a nyári szünet után, hogy kicsit lelassult az élet, és most igyekeznek felpörögni a szülők és a gyerekek, hogy eljussanak az iskolába, aztán ez megnehezíti mindenkinek az életét. Talán ami tanácsolni lehet, hogy figyeljünk egymásra, mert együtt közlekedünk, és mindenkinek az az érdeke, hogy épségben, egészségben eljusson az úti céljához. Nagyon nagy türelemmel kell ilyenkor lenni, mert nem egyformán közlekedünk, nem egyforma a közlekedési tudása a forgalomban résztvevőknek, és ilyenkor akik ügyesebbek, azoknak türelmesebbnek kell lenni, hogy akik kevésbé ügyesek, azok is megoldják azt a feladatot, hogy eljussanak az iskolába, vagy aki kevésbé ismeri még azt a területet, ez főleg ugye ott okozhat problémát, akik először viszik abba az iskolába a gyerekeket, vagy a gyerekek először mennek abba az iskolába, új iskolába kezdenek, hogy kitapasztalják azokat az útvonalakat, amelyeken a legcélszerűbb haladni, mert legkevesebb a forgalom, vagy a leggyorsabban odaérnek. Tehát még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a probléma megoldása, hogy figyeljünk egymásra és segítsük egymásra az úton. Talán leginkább a gyalogosok, akikkel, ha konfliktus van autósként, akkor a gyalogos húzza mindig a rövidebbet, tehát nagyon-nagyon oda kell figyelni a gyalogosokra, és azokra a szabályokra, amelyek a gyalogosok védelmét szolgálják. A kijelölt gyalog átkelő helyeken a gyalogosnak az elsőbség biztosítása, hogy figyelmesen közelítsük meg ezeket a helyzeket, ahol esetleg a kerékpárosok is nagyobb számban jelennek meg, gyalogosok is nagyobb számban jelennek meg. Adjuk meg az elsőbséget, mert sok esetben, amikor vizsgálunk egy-egy eseményt, akkor ott van a háttérben, hogy nem fordított kellő figyelmet az autós, vagy a járművezető, a gyalogosra, vagy a kerékpárosra, mert számított egy nagyobb járműre, de csak egy kerékpáros jött, és azt valahogy nem vette észre. De azért az általános elvárhatóság az, hogy észrevegyük a gyalogost, észrevegyük a kerékpárost. Nem olyan nagy nehézség ez, sokan szembesülünk ezzel a feladattal, és nagyon-nagyon sokan megoldjuk. Akkor van könnyű dolgunk, ha betartjuk a sebességet, mert akkor több időnk van reagálni a közlekedési szituációkat. Tehát egy iskola közelében egy 30-as tábla az nem véletlenül van ott. Azért van ott, mert a gyerekek azok esetleg figyelmetlenül lépnek az úteste, de ha valaki alacsony sebességgel közlekedik, akkor ezt a hirtelen váratlan kialakult helyzetet is meg tudja oldani, hogy nem üti el a gyermeket, nem üti el a kerékpárost. Lehet, hogy egy hirtelen fékezéssel olyan jól meg tud állni, mert aki 30-an megy, az egész biztos meg tud állni a gyalogátkelője előtt, ha még hirtelen lépett le a gyalogos, akkor is. De egyébként is a gyalogátkelőjét úgy kell megközelíteni, hogy egy elsőbségadási kötelezettségnek bármikor eleget tudjunk tenni. És ha ezt megfogadja mindenki, akkor már jó irányba haladunk. Az iskolák környékén azért mi ezt az észlehetőséget segítjük, mert jó néhány iskola környékén található gyalogátkelő helynél ott lesznek a kollégáim reggel és délután is. Segítik a gyalogosok közlekedését, segítik a járművek közlekedését, és igyekszünk mindenkinek olyan helyzetet teremteni, hogy minden kevesebb konfliktussal, minél gyorsabban, minél nyugodtabban jusson az úti céljához, de együttműködéssel lehetséges ez csak.

0: Újabb mérföldkőhöz érkezett a Baráthegyi Majorság legújabb fejlesztése, a Borsszem Jankó tematikájú integrált játszótér kivitelezése. A projekt részeként megvalósuló élménytér a klasszikus magyar népmesei motívumokat ötvözi a modern rekreációs funkciókkal, ezáltal interaktív módon hozza közelebb a kulturális örökséget a legfiatalabb korosztályhoz. A létesítmény egyedi arculatát Kő Boldizsár képzőművész, elismert játszótér tervező dolgozta ki, akinek referencia munkái hazánk kiemelt turisztikai központjai mellett Európa szerte, így Lengyelországban, Spanyolországban és Szlovákiában is megtalálhatók. Az átadás előtt álló mesetér a Baráthegyi Majorság kiemelt turisztikai és edukációs attrakciójává válik, ahol a fizikai aktivitás, a kulturális tartalom és a természetközeli környezet egységes egészet alkot. A részletekről Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány elnöke adott tájékoztatást.
1: Ez a kapu, szüleitől búcsúzik ez a fészekhinta, ez a körtep, ahol le kell menni az alvilágba, itt van a kacsarában forgó vár, azért háromszög a rapku, mert három vár van, tehát három oldalról három várat látsz, három királylánya. Itt vannak a sárkányok, ez is három szög alakú az alapja, mert van három fejű, hat fejű és 12 fejű sárkány. Ezeket le kell győzni. Itt van egy mesetér, ahol meg lehet pihenni, meg átgondolni, hogy hogyan tovább, és közben téged elhagy mindenki, és végül a griffmadár az, aki felvisz téged vissza a felvilágba, tehát felrepít, ez egy ilyen nagy repülőhinta, de közben a combodból is kell adjál hozzá. Az ősi mesés, ennek az a lényege, hogyha valaki kicsinek születik, borszemnek születik, csökevényesnek születik, abból még lehet hős, és ahhoz, hogy a saját életed hőse legyél, az meg kell küzdeni. És van, amikor egyedül küzdesz, van, amikor segítséget kell kérni, vagy segítséget elfogadni, és vannak olyan helyzetek, amikor nem mindig mindenki sikerül, van, hogy elhagynak, és akkor új segítők jönnek, és ezt megtanulni a gyerekeknek, átélni, hogy ez hogyan működik a mesében is, és ez akkor a valóságban is ezt át lehet majd rakni, ettől terápiás ez a mesejátszótér. Egy évvel ezelőtt írtunk egy levelet a Kő Boldizsárnak, hogy szeretnénk egy ilyen meseteret, akkor ő ide eljött. Kitaláltuk, hogy akkor ez lesz az a helyszín, ahonnan mi elköltöztettük a régi játszóteret, és elkezdődött a tervezés, meg a háttérmunka, szerződés, árajánlat, mindenféle, és akkor volt először egy koncepció, mi kitaláltuk azt, hogy a Borsszem Jankó mesetér legyen, hogy legyen egy fejlesztő, terápiás mese, és akkor ők elkezdtek a különböző mese elemekre, a főbb mese állomásokra kitalálni játszótéri elemeket. Elővettük a régi népmesegyűjteményeket, meg a Széchenyi könyvtárból is lekértük a különböző ilyen Borsszem Jankó változatokat, és akkor összeraktuk azt, ami számunkra nagyon fontos, hogy a gyerekek, akik ezen végig mennek, nem csak önállóan játszanak, hanem akár egy ilyen terapeuta vezetésével végig mennek a különböző elemeken, és hogy ők ezeket képesek önállóan is, és erről beszélni, hogy milyen érzéseket vált ki. Ez a terápiás része, és nagyon fontos az, hogy a művészeti vonala, tehát ugye ők ezt hogyan jelenítik meg színesen, vidáman, nekünk a gyógypedagógiai vonal, hogy ezt hogyan tudjuk adaptálni egy akár egy fejlesztő program sorozata, ez a kettő találkozott. Én azt gondolom, hogy ami nagyon fontos, hogy én is álmodnék egy ilyen játszótérről, tehát hogy milyen jó lett volna a gyerekként. Azt gondolom, a mi gyerekkorunk az sokkal tartalmasabb volt, tehát amikor kint az utca végébe, a berekbe mi ott voltunk, sokkal több természetes hatás ért minket gyerekként, a mai gyerekeket már nem. Tehát a mai gyerekeket el kell hozni a képernyő elől, tehát ez nagyon fontos, és az, hogy ez egy természetes közeg. Tehát itt minden fából készül, ez nagyon fontos volt, hogy természetes alapanyagok legyenek, meg olyan színek legyenek, amik hatnak a gyerekekre, tehát meleg színek legyenek mindenképpen. És ami nagyon fontos, hogy ebbe az egyéves tervezési folyamatnak a része, hogy mi úgy kapjuk a játszóteret, hogy ez előzetesen le volt egyeztetve a játszótéri elemek terve a TÜV-vel. Ez a TÜV, ez az Európai Minősítő Testület, tehát itt lesz egy hatósági engedélyeztetés. Tehát, hogyha a játszótérnek nincsen egy ilyen igazolása, hogy megfelel a játszótér európai standardnak, akkor nem lehet csak otthoni magánjátszótérként. Tehát idegen gyereket nem lehet beengedni. Tehát nekünk nagyon fontos az, hogy ennek meg legyen a minősítése, legyen egy a
2: certifikát, hogyha itt bármi történik, mi idézőben védve legyünk, hogy ez olyan minőségben, és úgy van megcsinálva, hogy ez gyerekkompatibilis. Mondok egy példát, a körhintához, ami gyakorlatilag egy ilyen négyes körhinta a tetején a griffmadárral, egy 8 méter átmérőjű kört kellett kiásni, fél méter mélyen, annak a közepén lesz a tengelybe betonozva, de körbe fel kell tölteni homokkal, mert hogyha a gyerek leesik, repül, akkor homokra essen, és mindenképpen fontos a hosszú távon a baleseteknek a megelőzése.

0: Jóval hamarabb kezdődött idén a szüret a mátrai borvidéken. A meleg, a szájos nyár miatt a szőlészeknek felgyorsult a munka, hogy a megfelelő érettségű szőlő mielőbb a pincészetekbe kerüljön. A részletekről Nyilas Ilona szőlészborász szakmérnököt, a Mátrai Hegyközségi Tanács elnökét Fekete Gábor kérdezte.
1: Hamarabb kezdődött. Olyan sokkal nem, de mégis. Hát azt, hogy az indoklása, az időjárás az is egyértelmű, de akkor beszéljünk erről, hogy hogy kezdődött a szület, és jelenleg hogy áll.
2: Elég hirtelen jött a dolog, mert még úgy július végén is vártuk az esőt, és úgy prognosztizáltuk, hogy ez a megszokott augusztus 20-a körüli időszakban fogjuk elkezdeni a születet, ami tulajdonképpen, mint elhangzott is, nem is került túl korábbra, mert általában ilyen 10-15-e között kezdődtek a szüretek, de viszont nagyon hirtelen jött az érés, mivel volt ez a hőkupola, hogy hallottuk a sajtóból is, ez olyan légköri aszályt okozott a vidékünkön, de nem csak a vidékünkön, az ország más részén is, hogy nagy gyorsasággal ilyen kényszerérés indult meg a szőlő területeken.
1: Milyen fajtákkal kezdődött egyébként?
2: Hát a szokásos itt a mátrai borvidéken az irsai olivérrel, talán még a cserszegi fűszeres követte, aztán a muszkátotonel, Riesling szilváni, ezek voltak az elsők, de nyilván az irsai az egy külön helyet foglal el, ő érik be mindig a leggyorsabban a borvidékünkön.
1: Elnök asztal, hogy nem nagyon sok információ befut, hiszen azért vezeti az egész egyközségi tanácsot. Minőség, beltartalmazás, a szőlőknek, a gyümölcsnek magának a kinézete, a külleme, milyennek ítélik meg most, ahogy a szület előtt megnézték a termést, mielőtt elindult?
2: Hát a szemrevételezésnél azt látjuk, hogy hát most itt kicsit visszaüt még az is, hogyha valaki nagyon alaposan és nagyon szorgalmasan művelte a szőlő területeit, hiszen ha a zöld munkát elvégezte akár többször is, ahol régen azért az volt ugye a megszokott, hogy érje a napsugára a szőlőfürtöt, hiszen annál szebb tartalmi értékeket tudunk majd elérni. Most megégette a nap ezeket a fürtöket, ami nyilván tudjuk, ha valami ég, onnantól már nem egy pozitív dolog beltartalmi területen sem, és itt is úgy csodálkozva állunk a mért eredmények láttán, a mi borászok, mert annak ellenére azt gondolnánk, hogyha koncentrálódik, tehát nincs csapadék, akkor valószínűleg magasabb a cukortartalom, de ez sem igaz. A savtartalom az viszont igaz, hogy az nagyon-nagyon gyorsan mennek el a savak, ami hát nyilván nem örülünk neki, mert valamelyest lehet pótolni egy bizonyos mértékig. Ezt a bortörvény is megengedi, de egyrészt pénzbe kerül, másrészt pedig tudjuk, hogy a természetesnél nincsen jobb.

0: Népművészetmestere díjat kapott Hotyek Attila erdőbényei kádármester. A rangos elismerést az államalapítás ünnepe alkalmából adták át a mesternek, aki több évtizede őrzi és adja tovább a Tokaj-hegyaljai kádármesterség hagyományait. A népművészet területén végzett kiemelkedő tevékenységért járó kitüntetéseket a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban adták át. Az ünnepségen a népművészet mestere díjak mellett több más kulturális és szakmai elismerést is kiosztottak. Most Hotyek Attila kádármestert hallják.
1: Tényleg nagyon, nagyon jól esik tapasztalni azt, hogy itt van a fiam is mögöttem, most már a lányomat is teljes értékűnek lehet ebben a dologban számon tartani. És hát az unokám mindent visz. Tehát azzal a hozzáállással, azzal a rendülettel, ha eljönnek hozzánk, akkor az első a műhely, tehát azt kell végigjárni, és utána megy be a lakásba a játékokhoz. Ez a szenzációs. Nekem azért nem volt ennyire egyenes ez a dolog, mint ahogyan már Ákos viszi tovább. Tehát én apukámtól nem... Tehát ő hagyta. Csináljam, amikhez kedvem van. Én először Kecskeméten elvégeztem szőlészborász mérnöki diplomát szereztem, próbáltam a szakmámba dolgozni, nem sok sikerrel, és akkor 40 évesen világosodott meg a dolog, hogy ebben a szülői örökségben van lehetőség egzisztenciára is, meg családfenntartásra, és most már közel 30 évben azért eljutottunk oda, hogy most már azért Ákos más alapokat tud tovább vinni, és remélem, hogy a gazdasági körülmények nem fogják ezt a dolgot megzakkantani, és tényleg ő is fogja ezt tudni tovább vinni, és fognak tudni belőle nyugodtan élni. Volt egy kényszer helyzet, tehát meg kellett szereznem a papírt ahhoz, hogy a vállalkozást működtethessem. Tehát elmentem szakiskolába, és megszereztem a kádár papíromat, és fel kellett frissíteni azokat a gyakorlati dolgokat, amit apukámmal fiatal koromban csinálnom kellett, és csináltunk. Ehhez volt egy helyi idős kádár, a Gágyula bácsi, aki befogadott, és néhány hónapig dolgozott.

Belehódó nem kérdez, nem mond dolgokat, és addig ütöm, addig verem, míg elszáll a mérgem. Sokkal nehezebb helyzetben van Ákos is, mint én voltam, én szerintem, bár annyi, hogy az ő szakmai tudása azért sokkal szélesebb termékskálát hozhat, tehát azzal, hogy ő Németországban 6 évig kint volt és megtanulta a nagy edényeket, vagy az Ausztria, Németország felé használatos oválhordóknak a készítését, vagy éppen ezeknek a nagy dézsáknak a készítését. Ez azért pozitívum, meg optimizmusra ad okot, de sajnos ez a mostani piaci körülmények, ez a gazdasági helyzet sokkal nagyobb odafigyelés, tehát több energiát kell ezekre a dolgokra fordítani, mint korábban. Tehát itt most már nagyon-nagyon nem lehet biztos az ember arra, hogy hú, hát nekem megvan a piacom, és én nyugodtan tehetem a dolgomat, és nem kell semmire koncentrálnom, hanem nagyon ott kell lenni, és az új partnerek keresése, annak nagyon ott kell, hogy észbe legyen, és szem előtt kell tartani.

0: mérföldkőhöz érkezett a Széphalmi Magyar Nyelvmúzeuma. Közel 2 évtizedes fennállása jó alkalmat kínál a visszatekintésre. Nyíri Péter igazgató a kezdetektől részese az intézmény építésének, fejlődésének és szakmai munkájának. Ez idő alatt számos sikeres rendezvény, visszatérő és jól bevált program vált a múzeum életének részévé, miközben a háttérben folyamatosan zajlott az értékteremtő szakmai munka.
1: 18. életévét betöltötte a múzeum, valóban nagykorú lett. Mondhatnánk, hogy ez adja magát ez a kifejezés, persze felnőtt korú lett, nagy korú lett, de én inkább onnan ragadom meg, hogy eltelt 18 év, érettségi korszakába lépett a Magyar Nyelvmúzeuma, de ez azt is jelenti, hogy nincsen kész. Koránt sincs kész. Mindig is ezt mondom, hogyha valaki kérdezi, hogy készen van-e egyébként már a Magyar Nyelvmúzeuma. Hát úgy, ahogy persze a intézmény rendben van, a kert is rendben van, de nagyon sok feladat van még előttünk. És azért is lehet ezt mondani, mert ha úgy tetszik, ez egy saját alapítású múzeumt. Anyanyelvi múzeum nem volt még, azelőtt most sincs másik, és az intézmény kifejezetten maga az épület, az múzeumnak épült. És ez azt jelenti, hogy nekünk kellett megtöltenünk ott a kollégákkal az üres épületet fizikailag, de tartalmilag is. És itt nem csak arról van szó, hogy be kellett rendezünk kiállításokkal, hanem egész egyszerűen azt kellett kitalálnunk, hogy az anyanyelvvel, mint témával egy közgyűjtemény és közművelődési intézményben mit lehet kezdeni, milyen versenyek legyenek, milyen múzeumpedagógiai foglalkozások, hogyan menjen az építkezés. Ez egy nagyon szép szellemi kihívás volt, tehát a legnagyobb, hogy mondjam, értéke a múzeumi munkának ez, akár számomra is, tehát ezért az ember hálás, ez kegyelmi adomány, hogy egy ilyen múzeum építésében részt vehettünk, mert hogy valóban a kezdetektől kellett építkezni, és mindent ott nekünk kellett kitalálnunk, és ez a folyamat még most is tart, tehát én inkább így ragadom meg ezt a 18 évet, vagy felnőtt korúságot, hogy ez a folyamat még mindig tart, mindig vannak még feladatok, mint ahogy egy fiatal, hát attól, hogy leérettségizik, vagy 18 éves lesz, még nem lesz felnőtt, nem is lehet pontosan meghatározni, hogy mikor válik felnőtté az ember, ez egy folyamat szerint, felnőtté válásnak van egy folyamata, és ez így van a múzeum életében is, úgyhogy sok szép feladat áll még előttünk, remélhetőleg ez így is lesz. Nem volt az annyira nagyon régen, azért az örömmel nyugtázzuk, hogy persze eltelt 18 év, de mondjuk nem 50 év telt el, tehát azért mégiscsak benne vagyunk a korban, de nem annyira. Tehát 18 év valóban, és nem közhely, de sok is, meg kevés is, tehát éppen jó, ez egy fejlődő múzeumban egy fontos mérföldkő. És azért is mondtam ezt, mert annyira nem változott azóta a világ, lehet, hogy most nagyon megfog, de azóta nem változott annyira a világ, hogy merőben más problémák legyenek, mint akkor. Persze, és azért mondtam, hogy lehet, hogy most nagyon meg fog változni, mert ez itt a digitális világ tör előre, vagy az ember segíti az előre törésben, és ez nyilván meghatározza a magyar nyelv helyzetét, de alapvetően ugyanaz a feladat, hogy a nyelvi igényességre és minőségre odafigyeljünk.

0: Bodrog keresztúron a gólyák érkezése és költése évről évre különleges eseménynek számít. Idén is megtartották a hagyományos gólyagyűrűzést, amely nem csak a madarak megjelölésére, hanem életük és vonulásuk nyomon követésére is lehetőséget ad. A gólyák számára azonban az idei esztendő tartogatott kihívásokat is. A hosszantartó szárazság a vizes élőhelyeket és a táplálékforrásokat is érinti. Arról, hogy mindez hogyan hat a bodrogkeresztúri gólyák életére, Varga Katalin természetfotós beszélt.
1: Bodrogkeresztúrban 2026-ban 48 gólyas fészek van, abból 36 gólyapár volt, és 27 gólyapárnak volt fiókája, és összesen 86 fióka volt Bodrogkeresztúrban. Ez tavalyi évhez képest 100 fióka volt, és sajnos ez a kevesebb gólyaszám amiatt volt, hogy az éven április az nagyon száraz volt, összesen 1 mm csapadék esett Bodrogkeresztúrban, így a táplálék hiány az is befolyásolta a gólyák szaporodását, és a többi május hónap is szinte száraz volt, így a jóval kevesebb fióka volt. 5 fiókás egyfészek volt, a többi 4, 3 és 2 fiókás volt, és volt sok sérült gólya is az idén, ami sajnos ugye a kevés táplálék miatt is, és azért is, mert hogy ugye gyengébbek, és ugye ők megpróbáltak repülni, de ugye sajnos sokan a vezetéknek, vagy pedig épületnek ütköztek, és így elpusztultak. Volt az éven is megtartottuk a gólyafióka gyűrűzést, ahol 5 fészekbe gyűrűztünk, és ugye így is láttuk az eredményeket, hogy jóval kevesebb fióka van a fészkekbe, és meggyűrűztük, volt ugye olyan gyűrűs gólyánk is, amelyik tanult repülni a reálbolt előtt, és ott beterelték a falu lakossága az óvoda udvarára, ahol biztonságban helyezték a gólyát, míg ki nem érkezett a természetvédelmi őr, és elszállította a sérült gólyát. Az idén a gólyafiókák is hamarabb elindultak, mint a megszokotthoz, mert ugye a gólyák ugye augusztus 20-a környékén szoktak elindulni vándorútjukra, de mivel hogy szárazság van és kevesebb a táplálék, így hamarabb elindultak. Például a múlt héten Bodrogkisfaludon, ami a szomszéd falunk, ott volt sajnos egy elpusztult idei szlovák gyűrűs gólyafióka, amelyiket június 12-én gyűrűzték, és sajnos már ugye ez is annak a jele, hogy hamarabb elindult a költő helyéről a vándorútjára, és egyre több a fiókák is ugye inkább ilyen kisebb tavak mentén gyülekeznek, ahol még tudnak táplálékot szerezni, és ez látható is, hogy sajnos a szárazság miatt hamarabb elindultak a vándorútjukra.

0: Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Tizenöt óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Benyújtotta az országgyűlésnek a 2026-os költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslatot a kormány, ezt az MT-vel tudatták. A kabinet az összes szükséges jogalkotási feltételt teljesítette az uniós helyreállítási alap forrásainak hazahozatalához, közölt a közlekedési és beruházási miniszter Budapesten egy 11 milliárd forintos trodi fejlesztésről szóló tájékoztatón. 100%-os teljesítéssel minden uniós pénzt haza fogunk hozni, amiről a politikai megállapodás Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Magyar Péter miniszterelnök között néhány hónappal ezelőtt Brüsszelben megszületett, fogalmazott Vitézi Dávid. Teljesült mindaz, amely ahhoz szükséges, hogy a teljes 10 milliárd eurós eredet forrásokat és ezáltal egyébként a további 6000 milliárd euró befagyasztott kondicionalitási eljárással érintett kohéziós forrást, tehát összességében ezt az árfolyamtól függően 5500-6000 milliárd forintnyi európai uniós forrást hazahozzuk, ismertette. Végrehajtási határidejéhez érkezett a koronavírus járvány okozta válság utáni helyreállítás segítő Next Generation EU uniós alapközponti elemét képező helyreállítási és ellenálló képességi alap, közölt az Európai Bizottság. Augusztus 31-ével a tagállamok elérték a nemzeti helyreállítási terveikben meghatározott reformok és beruházások végső végrehajtási határidejét. A Next Generation EU ezt követő végső szakaszában a helyreállítási alap sikeres lezárása szükséges fennmaradó lépésként a tagállamoknak szeptember 30-áig be kell nyújtaniuk utolsó kifizetési kérelmeiket, az Európai Bizottságnak pedig támogató elbírálás esetén december 31-ig teljesítenie kell az összes kifizetést. A Wekerle lakásépítési programra akár 2 milliárd eurónyi forrás állhat rendelkezésre, közölte hétvégén a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint a hazahozott uniós forrásokból 550 millió eurót fordítanak a programra, amelyet banki és piaci társfinanszírozás egészíthet ki. Kiemelte, hogy a lakhatási válság megoldása ma már elképzelhetetlen az állam aktív szerepvállalása nélkül. A program célja, hogy ösztönözze a lakásépítést és javítsa a lakhatási feltételeket. Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni, jelentette ki a miniszterelnök ma a nagykanizsai Dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter azt mondta, a kritikus gondolkodás mellett a diákok megtanulhatnak az iskolában egymásért kiállni, csapatként működni, embernek lenni mindig minden körülményben. Egy iskola feladata az, hogy ebben segítse a diákokat, hangsúlyozta a kormányfő. A több tízezer tanítás segítő pedagógiai asszisztens is számíthat a Tisza kormányra, jelentette ki később újságíróknak a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, hogy amint azt Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter is elmondta, vállalásuknak megfelelően rövidesen bejelentik a tanítás segítők béremelésének ütemezését, várható kezdő időpontját. Hangsúlyozta, minden pályára igaz, az oktatásra, az egészségügyre, a honvédelemre és az államigazgatásra is, hogy kiszámítható életpályára van szükség, nem egyszeri béremelése és utána akár 10-15 évig semmire. Nyitlevélben fordult előzőleg Lannert Judit oktatási miniszterhez a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete. Elsősorban a nevelést, oktatást közvetlenül segítő dolgozók, valamint más köznevelési alkalmazottak bérrendezését csürgetik. A PDS szeretné, hogy tanévkezdésig egyértelmű választ kapjanak arra, várható-e fizetésemelés. Amennyiben erre nem kerül sor, a szakszervezet megkezdi az érintett dolgozók sztrájk hajlandóságának felmérését, jelezték. Bár végleges adatok még nincsenek, szinte biztosan az idei augusztus volt a legmelegebb hónap Magyarországon, amióta rögzítik az adatokat. A nyár első két hónapja is kifejezetten forró volt, 1901 óta az idei június hozta a második legmagasabb átlaghőmérsékletet, míg július a tizedik legmelegebb volt az elmúlt 125 évben. Ezzel együtt viszont nem az idei volt a legforróbb nyár, bármilyen hihetetlennek tűnik most. Az augusztus 10-ével kezdődött héten regisztrálták az év első nyugat-nílusi lázas megbetegedését Magyarországon, közölte a Szúnyogmonitor tudományos portál, és vette észre a hvg.hu. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ laboratóriumi vizsgálata igazolta a megbetegedést. Végül az időjárásról. Éjszaka átmenetileg sokfelé erősen megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé lehet zápor, zivatar, helyenként intenzív felhőszakadás is, viharos széllökésekkel. Holnap aztán csökken majd a felhőzet, akkor csapadék már vélhetően nem hullik, viszont a szél élénk marad. A hőmérséklet kedden hajnalban majd 15 és 20 fok között, napközben aztán 30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Szentek, szentéletű emberek.
3: Születetlen Szent Rajmund, nonnátus, fogolykiváltó szerzetes. Rajmund Cardona városában született 1204-ben, ott halt meg 1240. augusztus 31-én, csak 36 évet élt. Ez a furcsa elnevezés, születetlen, nonnátus latinul, onnan ered, hogy mielőtt édesanyja világra hozta volna, az édesanyja meghalt. Így az orvos úgynevezett császármetszéssel segítette a világra az anyában még élő gyermeket. Spanyol földfia, a katalán Cardom városából származik. Apja elszegényedett gróf volt, aki nagy gonddal nevelte fiát, azt remélve, hogy majd általa visszajön a régi családi dicsőség. Jó tanuló volt, de korán jelét adta annak, hogy hívja őt az úr. Észrevette ezt édesapja is. Ezért Rajmund elvonult a hegyek közé, hogy ott legeltesse a nyájat, és maga vezesse a mezei munkákat. Állt ott egy kis kápolna, amely Szent Miklós tiszteletére építettek. Oda járt el minden nap, és kérte Istent, segítse el őt szent szolgálatára. Apja ezt nem nézte jó szemmel, ezért elküldte Barcelonába, hogy magasabb körökben foroghasson. Ő azonban ott is megőrizte előbbi imádságos életét. Bőtölt, testét sanyargatta, és sokat imádkozott azért, hogy apja engedélyezze szerzetbe való vonulását. Végül is édesapja beleegyezett, s ő beléphetett a nolaszkói Szent Péter által alapított fogolykiváltó rendbe. Ott áldozatul adhatta életét embertestvéreiért. 3 év múlva nolaszkói Szent Péter maga mellé vette őt is első fogolykiváltó útjára. Aztán még 3-szor küldt el Algírba. Hatalmas pénzösszegek ellenében sok keresztény foglyot szabadított ki a mohamedánok kezéből. Amikor a pénz elfogyott, akkor saját magát ajánlotta fel cserébe keresztény testvéreiért. A mohamedánok beleegyeztek, de mivel pap volt, kiengedték, és a városban szabadon járt kelt. Vigasztalta a keresztény foglyokat, és nekifogott a mohamedánok térítésének. Amikor néhány előkelő is megtért, feljelentették és halálra ítélték. Csak azért nem végezték ki, mert hatalmas összegre számítottak a kiváltóktól. Ő azonban tovább térített. Akkor megkötözve végighurcolták az utcán, tüzes vassal átjukasztották ajkát és nagy lakatot tettek szájára, hogy többé ne tudjon prédikálni. Egy falhoz kötözve élt így 8 hónapon át. Nolaszkói Szent Péter végül is összekoldulta a szükséges pénzt és kiszabadította. 9. Gergely pápa bíborossá és tanácsadójának nevezte ki. Útban volt Róma felé, amikor meghalt. 1240. augusztus 31-én. 7. Sándor pápa szentjavatta 1657-ben. Csodálatos Isten az ő szentjeiben. Ezt látjuk születetlen Szent Rajmund életében is. Kérjük a szentek közbenjárását, hogy amiben tudjuk, kövessük az ő példájukat, és élvezzük mindig közbenjáró segítségüket.
4: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége. Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Acsúrit, a hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélget Szent Mónika és fia Szent Ágoston életéről.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, ámen!
2: Krisztus feltámadt, alleluja!
3: Valóban feltámadt, alleluja!
2: Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! Képzeljük el, hogy van egy édesanya, aki évekig, sőt évtizedekig imádkozik a gyermekéért. Minden nap könyörög Istenhez, hogy a fia a jó útra térjen, hogy megtalálja az igazságot, hogy békére találjon a szívében. Ez az édesanya, Szent Mónika. Ebben a műsorban Szent Mónikáról fogunk tanulni, és az ő fiáról, aki nem más, mint Szent Ágoston. Aztán pedig egy történetet fogunk elmesélni egy édesanyáról. A szentek közül Mónika az, akit nem sokára fogunk ünnepelni. Mikor ünnepeljük Szent Mónikát, Léna?
4: Május 4-én.
2: Így van, köszönöm szépen. Szent Mónika élete az imádkozó édesanya példája. Krisztus után 322 körül született Tagaszté városában, a mai Algéria területén, Észak-Afrikában. Keresztény családból származott, ahol már kislányként elsajátította a hit alapjait, az imádságot, a szegények segítését, a böjtöt, a rendszeres templomba járást. Május hónap, kinek a hónapja, gyerekek? Nóri.
5: A szűzanya hónapja.
2: Így van, és május hónap első vasárnapján kiket ünnepelünk? Léna.
4: Az anyák napját.
2: És az anyáknak is ő a védőszentje. Kérlek szépen, Fruzsi, folytasd a történetet Mónikáról, hogy mi történt vele fiatalon.
6: Házassága Patriciusszal. Szent Mónika fiatalon férjhez ment, egy pogány férfihoz, Patriciushoz, aki Tagaszté városi tanácsosa volt. Patricius hirtelen haragú, türelmetlen, sokszor hűtlen férfi volt, és édesanyjával együtt sokszor gúnyt űzött Mónika hitéből. Mónika mégsem válaszolt vissza, gyűlölettel vagy panaszkodással. Ehelyett álhatatos türelemmel, kedvességgel és hitével igyekezett békét vinni a családjába. Végül élete végén Patricius is megkeresztelkedett, mégpedig felesége hitének hatására. Három gyermeket szült.

0: hogy ember lesz, híres iskolákba küldte tanulni. Ágostont okossága azonban felfuvalkodottá is tette. Úgy vélte, azt tehet, amit akar. A hitet és Isten parancsait semmibe vette. Egyik kedvesét a másik után váltotta, de feleségül venni egyiket sem akarta. Csak a szórakozáson járt az esze.
1: Folytassuk tovább, köszönöm, Léna.
2: Mónika nagy aggodalommal látta, hogy a fia rossz úton jár. Megértette, hogy nem annyira Ágoston tanulmányaival kell foglalkoznia, hanem Isten segítségét kell kérnie, hogy jó útra térjen. Éjjel-nappal buzgón imádkozott érte, de bizony a helyzet semmit sem javult. Mónika akkor megkérte a városuk püspökét, hogy beszéljen a fiával. Annyira könyörgött neki, hogy a püspök végül azt felelte, menj csak, lehetetlen, hogy ennyi könny gyermeke elvesszen.
3: Mónika úgy vette ezeket a szavakat, mintha egyenesen az égből jöttek volna. Ettől kezdve remény gyúlt a szívében, s még buzgóbban imádkozott fiáért. Hosszú évek teltek el, de Mónika sohasem hagyta abba az imádságot. Amikor belefáradt volna, mindig erőt merített az ígéretéből. Ágoston közben híres szónok és tanító lett. Noha sikeres volt, a szíve mélyén nem volt boldog. Nyugtalanul kereste az igazságot, mert érezte, hogy még nem talált rá. Elhatározta, hogy Európába megy, hogy ott vállaljon előkelő állást. Milánóba került, és ott meghallotta egy szent életű püspök Ambrus tanítását. Olyan nagy hatással volt rá, hogy rendszeresen hallgatni kezdte. Végül egy isteni sugallat hatására felnyitotta a szentírást, és ezekre a sorokra esett a tekintete.
1: Római levél, 13. fejezet, 13. sora. Vessetek véget a kicsapongásnak és a topzózásnak, a civakodásnak és a versengésnek. Öltsétek magatokra Urunkat, Jézus Krisztust. Ezt olvasta Szent Ágoston a szentírásból. Ágostont, mint a villám érte ez a felismerés, hogy Isten mit kért tőle. Szakított addigi életmódjával, és egészen Istennek szentelte életét. Egy szerzetesi közösséget alapított barátaival. Később pap lett, majd püspökké szentelték. Ma az egyház legnagyobb tanítói között tiszteljük. Mónika öröme és hálája határtalan volt, amikor látta, hogy reménye beteljesült. Amikor eljött az ideje, békében hunyt el, mert fiát Isten közelében tudhatta. Miben reménykedett Mónika, mikor Ágoston fiatal fiú volt? Léna.
0: Hogy egyszer meg fog keresztelkedni, keresztény lesz, és Istennek szenteli az életét.
1: Hallottátok a történetbe, intelligens, okos fiú volt, de nem a jóságra használta az eszét, hanem éppen a kicsapongó életre. De egyszer, amikor felnyitotta a szentírást, akkor az Isten szólt neki, hogy hagyja abba ezt a kicsapongó életet, és öltse magára Urunk Jézus Krisztust. És akkor elgondolkozott, és megváltozott az élete. Mire alapozta reményét Mónika? Mibe hitt, mibe reménykedett, és mit csinált mindig?
0: Léna. Imádkozott és bajtolt.
1: Így van, köszönöm. Tehát Ágoston rendkívüli intelligenciával és íráskészséggel született, de fiatalon elvesztette a keresztény hitet. Már 17 évesen elköltözött Kartágóba tanulni. Élete egyáltalán nem tükrözte az anyai neveltetést, pedig Mónika nagyon szépen nevelte őt. Mónika mélyen szenvedett fia erkölcsi és vallási útvesztései miatt, de soha nem adta fel a reményt. Szent Ágoston később így ír édesanyjáról. Anyám minden nap sírt, mikor imádkozott, érted? Uram, hogy vezess vissza engem hozzád. Mónika éveken át imádkozott és böjtölt Ágoston megtéréséért, ahogy te is mondtad, Léna. Követte fiát Afrikából Rómába, majd Milánóba, hogy ne veszítse szem elől. Találkozott Szent Ambrus püspökkel, aki azt mondta róla, lehetetlen, hogy egy ilyen anya-fia elvesszen. Ahogy Fruzsi, te is olvastad, hogy ennyi könny hiába hújjon egy anyának, a fiáért lehetetlen, hogy nem hallgatja meg az Isten az ő kérését. Ez a mondat máig is legismertebb idézet a keresztény anyaság kapcsán, és gyakran idézik olyan szülők számára, akik küzdenek gyermekük lelki életéért. Mi volt Mónika legnagyobb öröme, gyerekek? Fruzsi.
2: Mónika élete legnagyobb öröme volt, amikor Ágoston végül megkeresztelkedett 387 húsvétján Milánóban. Ezután úgy érezte, élete beteljesedett. Rómából hazafelé tartva, Ostiába, a tengerparti városban halt meg. Nem sokkal fia megtérése után. halála előtt így

0: halt fiához. Fiam, már nem kívánok semmit ezen a világon, miért is éljek még? Csak azt akartam, hogy Istenben lássalak téged hívő keresztényként. Ágoston mélyen megrendült anyja halálakor, és emlékét örökre a szívében hordozta.
1: Így van, köszönöm szépen. Tehát Mónika hamar ugye meg is halt, de békében halt meg, mert megörült, hogy a fia végül is megkeresztelkedett, és a Jóistenhez tette le az életét, a Jóisten tenyerére helyezte az ő fiát. Mit tudunk Szent Mónika szenté avatásáról, Bíborka?
2: Szent Mónikát a keresztény hagyomány példás anyaként tartja számon. A keresztény anyák, különösen a nehéz sorsú, imádkozó anyák védőszentje. Ünnepnapja augusztus 27. Síremléke Rómában, a Szent Ágoston templomban található, ahová évszázadok óta zarándokolnak az édesanyák imáért, vigaszért és reményért. Sok katolikus iskolát, templomot és egyes városokat is elneveztek róla, például Santa Monica városa az Egyesült Államokban.
1: Így van, köszönöm szépen. Ti is ismertek olyan embert, aki sokat imádkozott másokért? Mit gondoltok, milyen ereje lehet az ilyen imáknak? Van-e olyan a ismerősötök között, aki tudsz, hogy imádkozott nagyon valamiért, valakiért? Léna?
3: Például ön, Rita néni, nagyon sokat szokott imádkozni a anyukájáért.
1: Az igaz, így van, tényleg, ez igaz. Már anyukám nagyon beteg, és ő érte nagyon sok imát mondunk, meg itt a rádióban is sokszor mondják érte a rózsafűzért. Mit jelent szerintetek, ha valaki nem adja fel, hanem kitart egy célért, akár évekig is?
4: Hogy kitartó, és nem fél semmitől, hogyha azt a célt megkaphatja.
1: Így van, tehát, hogy ha nem is mindig rögtön sikerülnek a dolgok, de később, majd biztos, hogy bekövetkezik, hívő embernek minden a javára válik.

0: Akkor most áttérünk Szent Ágostonra.
1: Szent Ágoston élete a megtérés és bölcsesség útja. Gyermekkora. 354-ben született az észak-afrikai Tagasztéban. Pogány apától Patricius és keresztény anyától Szent Mónika. Nagy értelmi képességei már kisgyermekként is megmutatkoztak, hamar kitűnt ékes szólásával és tanulási vágyával. Keresztény nevelést kapott anyjától, de ifjú korában inkább az élvezetek, mint a hit vonzották.
2: Kartágóban tanult retorikát, a szónoklás művészetét, majd Rómában és Milánóban is tanított. Már fiatalon nagy hírnévnek örvendett, mint kiváló szólnak és tanár. Sok tanítványa és követője volt, ugyanakkor erkölcsileg kicsapongó életet élt. Kereste az igazságot, de nem találta meg a kereszténységben.
0: Mik voltak Ágostonnak a belső küzdelmei, Bíborka?
3: Ágoston sosem volt nyugodt lelkileg. Folyamatosan küzdött saját vágyaival, bűneivel és az igazság utáni vágyával. Milánóban találkozott Szent Ambrus püspökkel, aki nagy hatással volt rá, nem csak szónoki képességei, hanem hite és értelme miatt is. A Szentírás addig elutasított világa kezdett megelevenedni számára, különösen Pál apostol levelei érintették meg.
0: Hogyan történt a nagy megtérése Szent Ágostonnak, Nóri?
4: Egy napon Milánó egyik kertjében sírt, mert úgy érezte, képtelen lesz lemondani bűnös életéről. Vágyott Istenre, de nem tudott elszakadni világi életétől. Ekkor meghallott egy gyerekhangot, amely ezt ismételte. Tolla lege, ami azt jelenti, vedd, olvasd. Felnyitotta a közelben fekvő Bibliát, és Pál leveléből a következő részre bukkant. Ne éljünk topzódásban és részegeskedésben, paráznaságban és kicsapongásban. Öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. Ez a pillanat volt megtérésének fordulópontja, egy belső áttörés, ami egész életét megváltoztatta.
0: Pont itt nyitotta ki a Bibliát, Szent Pál levelénél, a rómaiakhoz írt leveléből, és úgy érezte, mintha neki szólt volna, mintha az Isten neki szegezte volna ezt a mondatot. Ennek a mondatnak a hatására megtért. Hány éves korában keresztelkedett meg, Bíborka?
3: 33 évesen.
0: Így van. 387 húsvétján. Édesanyja nagy örömére, tehát 33 évesen megkeresztelkedett Szent Ambrus püspök keze által. Ugyanebben az évben elhunyt Mónika, úgy, hogy már beteljesedve látta fiát Istenhez fordulni. Ezután visszavonult Afrikába, barátaival és imádságos közösségben élt.
2: 395-ben Hippó püspöke lett. Mint püspök, lelkipásztor, ige hirdető és író volt egy személyben. Folyamatosan tanította híveit, vitázott az eretnekekkel, segítette a szegényeket.
0: Így van, köszönöm szépen. Ágostontól idézek. Az ember értékét nem az adja meg, hogy mennyit tud, hanem az, hogy mennyire van benne szeretet. Ha hallgatsz, hallgass szeretetből. Ha beszélsz, beszélj szeretetből. Ha figyelsz, figyelmeztes szeretetből. Ha megbocsátasz, bocsáss meg szeretetből. És azt is mondta, szeress és tégy, amit akarsz. Nagyon fontos volt a szeretet az ő életében. Egy másik helyen pedig így nyilatkozott, tedd meg, amit tudsz, és imádkozz azért, amit még nem tudsz megtenni. Ilyenkor az édesanyjára is gondolhatott, hiszen az édesanyja ő érte nagyon sokat imádkozott. A hit azt jelenti, hogy az ember elhiszi, amit még nem lát, ennek a hitnek pedig az a jutalma, hogy látni fogja azt, amiben hisz. Főbb műveit is megismerhetjük, egy párat olvassunk fel, mondjuk el a rádióhallgatóknak.
1: Vallomások. Saját életének és megtérésének mély lelki visszanézése sok személyes vallomással ez a mű a világirodalom egyik legőszintébb, legszemélyesebb lelki önéletrajza. Isten városa. Óriási hatású teológiai és filozófiai mű, amely szembeállítja az Isten városát, az egyház, a hit közössége, a földi várossal, az önzés és a hatalom vágy világával. Szent háromságról, a szabad akaratról, az időről, filozófiai és teológiai mélységekbe hatoló értekezések.
0: Így van, tehát három fő művét is említettük, a vallomásokat, az Isten városát és a Szent háromságról, a szabad akaratról, az időről írt értekezéseit. Mikor halt meg Szent Ágoston bíborka?
3: 430-ban halt meg, miközben Hippó városát a vandálok ostromolták. Békében távozott a Biblia és a Zsoltárok szavai között. Egyház atyaként és teológusként az egész keresztény világ egyik legnagyobb alakja lett. Ünnepnapja augusztus 28. A nyugati kereszténység számára a hit és értelem összekapcsolásának ikonikus alakja. Több filozófus is hivatkozott rá. Ő mondta az egyik leghíresebb mondatot. Nyugtalan a mi szívünk, míg meg nem nyugszik benned Istenünk.
0: Műsorunk következő részében a szeretetről és az anyai szeretetről szeretném, ha elolvasnánk egy történetet.
3: A túlszul ejtett kis Jézus. Volt egyszer egy munkásember meg egy varrónő. Férj és feleség voltak. Egyetlen fiúk volt. Kisliskóban éltek, egy olyan szűk utcának a végében, ahol még egy lovas sem tudott volna megfordulni. De nem is járt arra soha egy lovas sem. Még a nap se sütött oda. Csak egyetlen napsugár jutott át, nagy üggyel bajjal, az is csak a nap néhány órájában. Az ember késő estig dolgozott, az asszony látástól vakulásig a varnivaló szövetek fölött görnyedt. Lelkük mélyén azonban csak egy dolog foglalkoztatta őket. Az, hogy lássák fiúkat, amint elhagyja ezt a kis utcát. Elmenekül a szegénységtől, igazi életet él Isten szent napja alatt.
1: Ez a fiú élénk kis baba volt, hatalmas, ragyogó szemekkel, aztán csetlőbotló kisfiú, majd csibészkölyök, aki kis barátaival a kút körül és a templom mögött játszadozott. Itt találkozott a többiekkel. Többiek ugyanolyan ágról szakadt, sápat, szemtelen és szomorú fiúk voltak, mint ő. Bandába verődtek, szórakozásul gyümölcsöt loptak, kínozták a macskákat és zaklatták az öreg koldusokat. Hamarosan kívülbelül mocskos, gátlástalan fiatalokká váltak, akik az éjszakákat kockázással, a legrosszabb hírű kocsmákban való részegeskedéssel töltik, utána pedig roncsomóként hevernek az utcán a szemét kellős közepén, mocsokkal borítva, és kétségbe esetlen hajkurázzák a pénzt egy kevés dénáért, bármire készek.
4: Az apa és az anya látták mindezt. Az édes és jó kisfiú helyett, akit annyira szerettek, most egy arcátlan, mogorva, durva, mindig ingerült lény találtak a házukban. De mégiscsak ő az. Felismerem a lépteit, néha újra hallom a gyerekkori hangját. Ő ugyanaz, akit a térdemre ültettem, aki kézen fogva jött mellettem. Ő nem tudja ezt, de mégis még mindig ugyanaz. Másféle életet él, és megharagszik, ha arról beszélek, aki nincs többé, és aki már nem is emlékszik rá, hogy valaha létezett, sírdogált az édesanya. Szenvedett attól, hogy nem látja többé, ugyanakkor félt a visszatérésétől. Sohasem szűnt meg szégyenkezni miatta, és rettegni tőle, és sohasem szűnt meg szégyenkezni, és rettegni érte. Két gyertya. Egy napon meghalt az apa. Az anya még mélyebb nyomorúságba süllyedt, de semmiség volt a magányhoz képest. Kire bízza rá fia miatti szorongását, aki csak azért jön haza, hogy kivirítse a skatulyát, amiben kevéske megtakarított pénzét tartotta? Hogy bír éjjel egyedül maradni a félelemmel, hogy ez a fiú lop, öl, egyszer elfogják és elítélik, mint tolvajt és gyilkost? Valójában azonban nem maradt egyedül. A szegény asszony minden reggel és minden este elment a templomba. A félhomályban a Szűz Mária aranyjal borított faszobra ragyogott, amint szívéhez szorítja rózsás arcájú és göndörfürtű kis Jézust, aki annyira hasonlít az ő gyermekére, amikor az még kicsi és mosolygós volt, és ő a karjában tartotta. Az a magasztos és édes szűzanya is szenvedett azért a gyermekért, akit a karjában tart. Ő meg tudja érteni egy anya gyermekéért való szenvedését.
1: A szegény asszony térdre hullott előtte a hideg templomban, úgy beszélt neki, úgy könyörgött hozzá. Minden szombaton meggyújtott kétszer gyertyát a szobor előtt. Sohasem feledkezett meg róla, még ha a kenyérről kellett is lemondania miatta. Egyik szombat este hirtelen kitágult mögötte a templom ajtaja. Valaki futva érkezett, és egy kéz nehezedett a vállára. Az egyik szomszéd asszonya volt az. Kelj fel, siess azonnal, lopáson érték a fiadat, és most viszik a vesztőhelyre. Fel akarják akasztani. Siess rögtön, ha még életedben akarod látni, és akarod, hogy ő is lásson téged a halála óráján. Az anya mozdulatlan maradt, mintha nem fogta volna fel a hallottakat, szemeit a szoborra függesztette. Nem hallod? El fogsz késni. Ő azonban nem mozdult. Erre a szomszédasszony kegyetlenül kiabálni kezdett vele. Tégy, amit akarsz. Mit számít neked a fiad? Az egész a te bűnöd. Mindig csak a templomban vagy, a helyet, hogy vele törődtél volna. Te vagy a templomban, ő a kocsmában, te a templomban, még ő lop. Te a templomban, még őt felakasztják. Maradj csak a templomodban. A fiad nélküled is lógni fog.
3: Kötél a nyakon. Újra léptek Zaja a kőpadlón. Becsapódik az ajtó. Aztán csend és félhomály, gyártyák, az asszony hirtelen fölkelt, és teljes erejéből belekapaszkodott a kis Jézusba, aki úgy hasonlított az ő gyermekére. Ti elveszitek az enyémet, hát én is elveszem a tieteket. Nem engedem el a fiatokat, ha nem adjátok vissza az enyémet. És szorosan megragadta a Jézuska pufók lábacskáit.
4: Odakint a tűző nap alatt az egész város ottolongott a kivégzés helyszínén. A tolvajnak a nyakán volt a kötél, lábaival egy zsámolyn állt, amit a hóhér durván mozgatott, még egy határozott rúgással ki nem gurította alóla. Mindenki kiabált, főleg azért, mert az elítélt teste nem zuhant a mélybe. A kötél nem feszült meg, és a urak sem folytotta meg őt. Úgy tűnt, mintha a fiú a levegőben lebegne. Ő maga úgy érezte, mintha visszaváltozott volna gyermekké, és édesanyja térdén ülne. Az édesanyja, amikor felemelte a szemét, nem az ő meggyötört és bánatos arcát látta, hanem egy másik, édes, sugárzó, fiatal arcot. Egy arcot, ami valahogy ismerős volt. És micsoda aranyos köpenyt viselt, az ő édesanyjának sohasem volt köpönyege, szegény asszonynak, pedig másoknak de sokat vart, lehúzták az akasztófáról, nagy megilletődöttséggel. Azokban az időkben senki nem is álmodott volna róla, hogy szembeszegüljön az isteni akarattal, ha egy csoda megment valakit.
3: A fiú előtt szétvált a tömeg, csendben utat nyitottak neki. Senki sem mert utána menni. A sötét utca végében álló házacska felé vette lépteit. Ellenben a templom előtt hirtelen eszébe jutott, ki is az az arc, amit a levegőben lebegve látott, ki az, aki eljött az ő megmentésére.
1: Kinyitotta az ajtót, és előre ment a templomhajóban. Két gyertyacsonk remegő fényében, aranyköpenyével borítva, a Madonna mosolygott rá, előtte pedig az ő édesanyja állt, kétségbe esetten, szorítva magához a kis Jézust. Úgy tűnt, ki akarja tépni a szűz karjaiból.
0: A fiú lassan közeledett, és a kis túsz iránt érzett új gyengétséggel kiszabadította őt, és sírva ölelte meg az édesanyját. Miért nem ment el szerintetek az anyuka rögtön abba a pillanatba a templomból a fiát megnézni, amikor a felakasztásra várt Léna?
1: Mert tudta, hogy Isten segíteni fog neki.
0: Melyik édesanyára hasonlított ez a történet, akiről most is beszéltünk és tanultunk?
4: Szent Mónikára.
0: Így van.
4: Aki mindig bízott Istenben, és imádkozott a fia megtérésért, hogy higgyen Istenben.
0: Így van. És ebben a történetben, amit most olvastunk, ebbe pedig az édesanyja mit csinált? Léna, miért imádkozott ez az édesanyja a történetünkben?
1: Hogy segítsen a fián, akit észrevették, hogy lop, és hogy ne akasszák fel.
0: Igen, és hogy csoda történt az ő életében, igaz? Megismertük tehát ma Szent Mónika életét, és az ő fiát, Szent Ágostont, aki hosszú keresés után találta meg Istent, és Szent Mónikát, akinek szeretete és imádsága segítette őt ezen az úton. Kettőjük története a szeretetről, a türelemről és az isteni kegyelemről tanít minket. Műsorunk végén pedig szeretném megköszönni a figyelmet, imával fejezzük be a hittanórát. Az Atya,
5: a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen.
0: Ahová állítasz, ott szolgállak, ahol megsejtelek, megcsodállak. Amin van, azért magasztallak, amin nincs, azért nem zaklatlak. Ami a dolgom, azt csinálom, a jó szót érte sose várom. Ha nem sikerül, nem kesergek, Isten nevében mindent újra kezdek. Csak egyet kérek minden áron, jöjj el értem, ha jön halálom. Uram, megváltom, királyom. Az Atya,
5: a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Mindörökké, ámen.

0: Elhangzott műsorunkban Vámos Néa Csúrit, a hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai adásunkban Lúci Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, Szent Péter személyéről elmélkedik.
2: Elég kemény kiképzés alatt van Péter apostol ma az évközi 22. vasárnap olvasmányában, hiszen Jézus őt egyenesen úgy szólítja: sátám. Miközben egy héttel ezelőtt az evangéliumban gondolkodás nélkül rámerte bízni az Anya Szent Egyházat. Nyilvánvalóan Péter vehemenciája is közrejátszik abban, hogy vele ilyen dolgok történnek. De annak is nagy üzenetértéke van, hogy Jézus távozása után egy ilyen gyarló, esendő ember lett Krisztus földi helytartója. Olyan, aki nagy mélységeket él át, hogy érezze, tudja, Jézus minden helyzetből megmenti, kihúzza a ráhagyatkozó embert, és képes legyen erről tanúságot tenni egy életen át egészen a mártíromságig. Döbbenetes tehát, hogy ez a párbeszéd a Fülöp Cezáriának vidékén elhangzott beszéd után van, amelyben Péter gyönyörű vallomást tesz: te vagy a Krisztus, az élőisten fia. Amikor azonban szóba hozza saját jövőbeli szenvedéseit és kereszthalált, elhangoznak a mai evangéliumi mondatok: távozz tőlem. Márk még erősebb fogalmaz: távozz mögém. És talán ez, ami igazán megvilágítja majd ennek a mondatát is. Tényleg ennyire rossz fiú ez a Péter, hogy el kell zavarni? Akkor ki is igazán, kőszikla vagy sátán? Hisz mindkét kijelentés Jézus szájából hangzik el. A lényeg Jézus rendre utasításánál az indoklásban van, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére. Jézus tehát nem a kiválasztott Pétert, a főapostolt utasítja el, hanem pillanatnyi gondolkodásmódját feddi meg. Nem elzavarja őt, hanem maga mögé parancsolja. Nem arról van szó, hogy Jézus rosszul ismerte meg tanítványait, téves döntést hozott, amikor Simonra bízta az egyházat. Ő továbbra is az marad, mint aki van, akivé vált a nagybetű szikla. Figyeljük meg, hogy amikor Jézus Péternek nevezi apostolát, nem tesz hozzá megszorítást, hogy miért vagy meddig gondolja. Itt azonban rögtön megindokolja Jézus, hogy csak addig és azért nevezhető, és még ott is csak átvitt értelemben sátánnak Péter, mert most per pillanat kiesett a szerepéből, elfeledkezett arról, hogy ki is ő igazán, és az emberi közgondolkodás mentén jelentett ki valamit. Péter tehát állapotszerűen szikla, és csak ebben a helyzetben volt egyenlő a gonosszal. Isten a világ kezdetén szavával teremtett mindent, az ő szava tehát teremtő szó. Ő visszavonhatatlanul csinált Simonból Pétert, akár tudomást vesz erről az apostol, akár nem. A gonosznak csak korlátozott ereje van felettünk, és még akkor is csak úgy, ha engedjük neki. Nem tudja létünket megváltoztatni, csak adott helyzetekben tud a maga oldalára csábítani minket, és ez ránk is igaz. Jézus pusztán annak ad nyomatékosságot, hogy ez a mostani megnyilvánulása Péternek megoldási terve, amellyel meg akarta menteni mesterét a kereszthaláltól, nem illeszkedik ahhoz a szeretethez, amellyel Isten szereti az emberiséget, és amellyel minden áron meg akarja váltani életünket, ha kell, a kereszten keresztül. Másik pedig az, hogy szó sincs arról, hogy Jézusnak ne lenne fontos és ne értékelni az érte való aggodalmat, együttérzést. Számos helyen elfogadja ezeket a gesztusokat, és minket is együttérző jelenlétre és cselekvő szeretetre hív embertársaink irányában. A fontossági sorrendet akarta csak rendbehozni Jézus itt Péterben azt, hogy az ő megváltó áldozata nagyobb jónak az előidézője, mint az a jó, amit az ő épségének megőrzésével el akar most érni Péter. Közvetlenül a Péternek címzett kemény mondat után Jézus az összes tanítvány felé fordulva ezt mondja: Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessem. Ez az átfordulás és az általános kijelentés is jelzi, hogy az, ami Péterrel megtörtént, bármelyikünkkel megtörténhet. Mindannyiunknak szólnak Jézus szavai a kereszt hordozására és önmagunk megtagadására. Úgy látszik, hogy ez az a módszer, ami legjobban meg tud bennünket óvni attól, hogy emberi módon gondolkodjunk, és úgy akarjunk segíteni rövid távon, hogy közben többet ártunk az örök élet szempontjából. A kereszt mindennapi hordozása és önmagunk megtagadása helyez bele minket abba a perspektívába, ahonnan Isten szemszögéből láthatjuk és értékelhetjük az eseményeket. Lásd, távozz mögém. Ott is más a perspektíva. Onnan nézve nem minden szerencsétlenség tragédia, és nem minden jólét üdvös. Csak is onnan a kereszttől, Jézus mögül nézve láthatott testvér, hogy mennyi evilági humanitárius cselekedeted vált akadálya Isten ügyében és az illető üdvösségében, akkor nem mertél bízni eléggé Istenben. Mindannyian érezzük, hogy időnként belénk bújik a kis ördög. Ilyenkor önmagunkat is meglepjük kijelentéseinkkel, viselkedésünkkel, mintha nem önmagunk lettünk volna egy adott helyzetben. Kik is vagyunk tehát igazán? Testvér, ne felejtsd el, hogy te mindenek előtt Isten képmása és gyermeke vagy. Ez a legnagyobb meghatározottságod. Olyanakért meghalt az Isten. De légy tisztában azzal, hogy érzelmeid, indulataid, hamis vágyaid időnként sátánná tudnak tenni egy-egy helyzetben. A gonosz nem azzal győz, ha egyszer-egyszer rá tud minket venni néhány bűnre, hanem azzal, ha el tudja felettetni velünk, hogy kik is vagyunk igazán, és el tudja hitetni, hogy az övéi vagyunk. Nagyon érdekes az is, hogy szenvedélyes szavak vannak a mai szent misében. Mindegyik olvasmányban. Rászedtél, Uram! Hangzik Jeremiás szava. Adjátok testeteket élő Szent Istennek tetsző áldozatul, halljuk a Szent Pál apostol római levelében. Isten ments, ez nem történhet vele, távozz tőlem, sátán, botránkoztatsz. Csupa dinamika, tűz és lelkesedés van a mai olvasmányokban. Sokszor a vallást bárgyú dolognak állítják elénk, ami a gyenge vagy zavarodott emberek mencsvára. Én nem tudom, hogy mikor csúszott el így az értelmezés, de mintha ma nagyon messze lennénk a vértanúk sziklaszál kiállásától, vagy akár csak a kommunizmus alatt meggyőződésük mellett bátran, megalkuvás nélkül kitartó hívők hűségétől. Mikor lett a férfias határozott, elfű kereszténységből egy nyámnyila, gyenge, behódoló, szabadidős tevékenység? Persze nem kívánom senkinek, hogy életét kelljen adnia a hitéért, de aki már találkozott az igaz Istennel, és nem csak önmagával, a vágyaival, kivetítésével, hanem az igaz Istennel, annak azért mégiscsak késznek kell lennie arra, hogy érte mindent odaadjon. Természetesen a vallásban van sok együttérzés, finomság és tapintat is, de ezek sohasem az elvek feladásával járó eszközök, hanem éppen abból fakadóak. A szeretet parancsa megkívánja a figyelmességet és az empátiát, de ezek az örök életet csak akkor fogják szolgálni, ha az Isten igazság alapján alkalmazzuk őket, nem pedig úgy, ahogyan nekünk jól esik. A mai erőteljes kifejezések számomra azt is sugallják, hogy Isten csak teljes szívvel lehet követni. A langyos, teszetosza, döntésképtelen emberrel még az Isten sem tud mit kezdeni. Ilyen határozott karakán ember volt Jeremiás, Pál és Péter is, mai hőseink. Az ő őszintességük és határozottságuk ugyan lehet, hogy néha mellélő egy-két dologban, de Isten mégiscsak őket tudja nagy dolgokra felhasználni. Maga Jézus is nagyon határozott, amikor Pétert sátánnak nevezi a mai evangéliumban. Természetesen, ahogy mondtuk, nem arról van szó, hogy Péter ezentúl megszűnt volna Péter, azaz önmaga lenni, sokkal inkább arról, hogy mostani kijelentése nem egyeztethető össze egyházfői szerepkörével. Jézus, ahogy maga mögé parancsolja, meghatározza az ő feladatát, nézőpontját. Jézus parancsa tehát nem elzavarni akarja Pétert, hanem inkább rendbe rakni. Nem elvenni a vehemenciáját, a lelkesedését, hanem jó irányba fókuszálni azt, visszahelyezni őt igazi énjébe, abba, hogy ő a szikla a hit megvallásában. Milyen jó lenne, hogyha mi ránk is így tudna nézni az Isten, olyanokra, akik határozott, lelkes emberek, akikre lehet építeni, akik hibáznak, de újra és újra nyitottak arra, hogy az Isten visszahelyezze őket abba a szemszögbe, amelyből újra helyesen és jól láthatják a dolgokat. Az ilyenekkel tud előre haladni a világ, és az ilyenekkel tudja Isten is jelenvalóvá tenni a megváltás gyümölcseit a mai világban is.
0: Elhangzott műsorunkban Lucci Tamás atya, az Egri érseki papnevelő intézet spirituálisa Szent Péter szeméről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsőtessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Benyújtotta az országgyűlésnek a 2026-os költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslatot a kormány, ezt az MT-vel tudatták. A kabinet az összes szükséges jogalkotási feltételt teljesítette az uniós helyreállítási alap forrásainak hazahozatalához, közölt a közlekedési és beruházási miniszter Budapesten egy 11 milliárd forintos trodi fejlesztésről szóló tájékoztatón. 100%-os teljesítéssel minden uniós pénzt haza fogunk hozni, amiről a politikai megállapodás Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Magyar Péter miniszterelnök között néhány hónappal ezelőtt Brüsszelben megszületett, fogalmazott Vitézi Dávid. Teljesült mindaz, amely ahhoz szükséges, hogy a teljes 10 milliárd eurós eredet forrásokat és ezáltal egyébként a további 6000 milliárd euró befagyasztott kondicionalitási eljárással érintett kohéziós forrást, tehát összességében ezt az árfolyamtól függően 5500-6000 milliárd forintnyi Európai Uniós forrást hazahozzuk, ismertette. Végrehajtási határidejéhez érkezett a koronavírus járvány okozta válság utáni helyreállítás segítő Next Generation EU uniós alapközponti elemét képező helyreállítási és ellenálló képességi alap, közölt az Európai Bizottság. Augusztus 31-ével a tagállamok elérték a nemzeti helyreállítási terveikben meghatározott reformok és beruházások végső végrehajtási határidejét. A Next Generation EU ezt követő végső szakaszában a helyreállítási alap sikeres lezárásához szükséges fennmaradó lépésként a tagállamoknak szeptember 30-áig be kell nyújtaniuk utolsó kifizetési kérelmeiket, az Európai Bizottságnak pedig támogató elbírálás esetén december 31-ig teljesítenie kell az összes kifizetést. A Vekerle lakásépítési programra akár 2 milliárd eurónyi forrás állhat rendelkezésre, közölte hétvégén a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint a hazahozott uniós forrásokból 550 millió eurót fordítanak a programra, amelyet banki és piaci társfinanszírozás egészíthet ki. Kiemelte, hogy a lakhatási válság megoldása ma már elképzelhetetlen az állam aktív szerepvállalása nélkül. A program célja, hogy ösztönözze a lakásépítést és javítsa a lakhatási feltételeket. Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni, jelentette ki a miniszterelnök ma a nagykanizsai Dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter azt mondta, a kritikus gondolkodás mellett a diákok megtanulhatnak az iskolában egymásért kiállni, csapatként működni, embernek lenni mindig minden körülményben. Egy iskola feladata az, hogy ebben segítse a diákokat, hangsúlyozta a kormányfő. A több tízezer tanítás segítő pedagógiai asszisztens is számíthat a Tisza kormányra, jelentette ki később újságíróknak a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, hogy amint azt Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter is elmondta, vállalásoknak megfelelően rövidesen bejelentik a tanítás segítők béremelésének ütemezését, várható kezdőidőpontját. Hangsúlyozta, minden pályára igaz, az oktatásra, az egészségügyre, a honvédelemre és az államigazgatásra is, hogy kiszámítható életpályára van szükség, nem egyszeri béremelése és utána akár 10-15 évig semmire. Nyitlevélben fordult előzőleg Lannert Judit oktatási miniszterhez a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete. Elsősorban a nevelést, oktatást közvetlenül segítő dolgozók, valamint más köznevelési alkalmazottak bérrendezését sürgetik. A PDS szeretné, hogy tanévkezdésig egyértelmű választ kapjanak arra, várható-e fizetésemelés. Amennyiben erre nem kerül sor, a szakszervezet megkezdi az érintett dolgozók sztrájk hajlandóságának felmérését, jelezték. Bár végleges adatok még nincsenek, szinte biztosan az idei augusztus volt a legmelegebb hónap Magyarországon, amióta rögzítik az adatokat. A nyár első két hónapja is kifejezetten forró volt, 1901 óta az idei június hozta a második legmagasabb átlaghőmérsékletet, míg július a tizedik legmelegebb volt az elmúlt 125 évben. Ezzel együtt viszont nem az idei volt a legforróbb nyár, bármilyen hihetetlennek tűnik most. Az augusztus 10-ével kezdődött héten regisztrálták az év első nyugat-nílusi lázas megbetegedését Magyarországon, közölte a Szúnyog Monitor tudományos portál, és vette észre a hvg.hu. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ laboratóriumi vizsgálata igazolta a megbetegedést. Végül az időjárásról. Éjszaka átmenetileg sokfelé erősen megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé lehet zápor, zivatar, helyenként intenzív felhőszakadás is, viharos széllökésekkel. Holnap aztán csökken majd a felhőzet, akkor csapadék már vélhetően nem hullik, viszont a szél élénk marad. A hőmérséklet kedden hajnalban majd 15 és 20 fok között, napközben aztán 30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: Keresztényélet.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.
4: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Mindszenti bíboros emlékezete és szenti avatási eljárása címmel tartott előadást Kovács Gergely, a Magyarországi Mindszenti Alapítvány hivatalos képviselője Egerben, a Mindszenti 51 életút a történelem sodrában című konferencián az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Most ennek az előadásnak a szerkesztett változata hangzik el. Tartalmas időtöltést kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
4: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
7: Én szeretnék egy picit tágasabban az egész életútra reflektálni, és egy picit személyesen is. Mindszenti atyának volt nagyon-nagyon sok. Én az első ilyen idézélbe tudományos élményem vele kapcsolatban az volt, hogy a rendszerváltozás és az újratemetése után meghirdettek egy fiataloknak szóló pályázatot. Három téma volt, a másik kettőt most hagyom, de én a ifjúságnak szóló üzeneteit választottam. Ezt kellett feldolgozni, még ilyen írógépen írtuk, és Antal József adta át a díjakat, hát és Mária Celbe volt jutalomutunk, és akkor ismertem meg először azt a sok-sok szépet, amit a fiatalokhoz intézve mondott, és csak egyet idézek ebből, neki nagyon-nagyon szép szövegei vannak, az emlékiratai, a szentbeszédei, én a szentbeszédein keresztül ismertem és szerettem meg őt tizenévesen, és akkor az egyik ilyen, amit a fiatalsághoz intézett, hogy bíztató tavaszunk az ősz borújában. Milyen szép. És az érseki szolgálatát, amit 80 éve kezdett, azt úgy kezdte, ezt senki az akkori főpapok közül ilyet nem tett, hogy a gyönyörű díszes nagymise előtt kiment Budapest legnagyobb szegénytelepére, és délután pedig a fiatalsággal találkozott. Nagyon jó érzéke volt a fiatalokhoz. Egyébként ez a szeméről is elmondták, hogy olyan gyermeki tekintete volt egész életében, olyan tiszta gyermeki tekintete. Szerintem ezek ilyen fontosak, és azért mondom ezt így felütésképpen, mert arra gondoltam, hogy én is egy picit felidézem azt, hogy most a munkámnak és a hivatásomnak azt a részét, ami a kiállításokhoz kapcsolódott. Én a Budapesten a Szent István Bazilikához tartozom, úgyhogy ott ilyen fényképkiállításokkal, tablókiállításokkal kezdtem, és ez azért volt nagyon izgalmas, mert az akkori legtermékenyebb Mindszenty kutatóval, Mészáros István professzorral ismerkedhettem meg, aki atyai barátom lett később, mentorom, nagyon szerettem, tiszteltem őt. És a másik, hogy kutathattam a Mindszenty Alapítvány levéltárában. Tehát megismerhettem nem csak a fényképhagyatékot, ami majdnem 3000 darabot számlál, hanem azt a rengeteg dokumentumot is, amit Mindszenty atya írt, mert én szoktam mondani, hogy ő munkamániás volt és grafomániás, ez a kettő, tehát rengeteget írt és rengeteget dolgozott, de ez pont a börtönidőszak szempontjából egy nagyon izgalmas, amikor se nem írhatott és se nem dolgozhatott, és ez az életútja szempontjából nagyon fontos lesz. És mivel megismerhettem ezt a forrásanyagot, később másokat is, és mivel én a Nemzeti Múzeumban dolgoztam kezdetben sokáig, ezért hozzám a kiállítások nagyon közel állnak, és sok érdekes kiállítást rendezhettem, szervezhettem, és ebből az egyik kiemelkedő pont ez, ezt Bécsben rendeztük, itt szöges drótok mögé tettük ezeket a legdíszesebb tárgyakat, amik megmaradtak az ő főpapi szolgálatával kapcsolatban, de azért volt ez még izgalmasabb, mert egy nemzetközi közönségnek tudtuk bemutatni az ő életútját, mert ez nagyon izgalmas, hogy ő nem csak számunkra érdekes, hanem korábban nagyon-nagyon ismert volt Európában és világszerte is, de ma is mindig meglepődve tapasztaljuk azt, akár egyházi körben, most legutóbb melyik, valamelyik főpásztor említett, hogy az ő fiatal korában mennyire nagy élményt jelentett számára az, amit róla hallott. Tehát elképesztően nagyon meglepetésként ér bennünket, hogy mennyire sokan ismerik, és inspirálja is őket mind a mai napig. Tehát nagyon jó volt egy ilyen nemzetközi közegbe bemutatni az ő magyar életútját. És hát a másik szívügyem, ugye a Mindszenty Irodalomnak ez a gyönyörű Mindszenty Életút kiállítás, aminek főrendezője lehettem. És azt hiszem, hogy itt ebben a mi rotondónak hívjuk, de hivatalosan Mindszenty tér, itt valósulhatott meg ez a, az a különleges hangulat, középen ezzel a nagyon-nagyon különleges és értékes szoborra, Rieger Tibor szobrának a gipszmintájával, amiből egyébként 3 van, több már nem lesz, azt megígérem, legalábbis ilyen egész alakos. Az egyik az Mária Remetén, a másik Fatimában, a harmadik pedig idén ennek a jubileumnak a tiszteletére Mária Cellben avattunk fel. Azért, mert ez nagyon-nagyon kifejező, megidézi nagyon személyesen és átélhetően az ő belső énjét. És ezzel kapcsolatban hagyd mondjak egy érdekeset, és olyat, amit elgondolkodhatunk a saját lelkünk, a saját életünk szempontjából is. Ugye Mindszenty atyával rengeteg interjút készítettek, és a riporterek mindig megfogalmazták azt, hogy keresik az ő belső énjét. Ugye a riporter azt keresi, tehát hogy a motivációit, a céljait, a személyes mozgatórugóit, de hogy ez nála nehéz volt, mert ő nagyon zárkózott ember volt. Tehát az érzelmeiről, a magánéletéről, az ilyen személyes emlékéről, de legtöbbet a szentbeszédeiben árul el, mert amikor így találkozott valakikkel, közösségekkel, akkor, ezt úgy fogalmazták, ez is egy ilyen réges kifejezés, de szerintem ezek szépek, megnyitotta a lelkének a kincses tárát. Na hát a riportereknek ez egy fokkal nehezebb volt, és hát ennek a szobornak is sikerült megnyitni az ő lelke kincses tárát, mert hogy ez tényleg nagyon izgalmas személyiség, és akkor ezt így elgondolkodhatjuk magunkra vonatkoztatva is, mert nyugodtan hasonlíthatjuk hozzá magunkat, hogy minden szenthez is, de az Úr Jézushoz is, hogy tényleg mi van a mi lelkünkben kincses tárként, és mi az, amit élünk, mi az, amit fejlesztünk magunkban, mi az, amit munkálunk, mert ez nagyon-nagyon fontos és meghatározó az életutunk alakulása szempontjából, úgyhogy nagyon örülök, hogy a Mindszentyneumban ez nagyon megszólal és megszólít minket. 2 szobor van, ami azért elég sok szobor van már róla, meg mellszobor, egész alakos szobor, de 2 van, ami kiemelkedik ezek közül, az egyik, amit az előbb mutattam, és ez a másik, ez Alberto Cseppinek a 20. század keresztjeire feszített Mindszenty. És ez azért nagyon érdekes, és itt már rá is térek az ő világi emlékezetére, mert hát az olaszok zseniálisak ebben, ugye ők öröklik a művészi vénát, a művészi érzékenységet, a szimbólumoknak a gazdag használatát, és azt, hogy hogyan keltsenek életre témákat, és hát itt Mindszenty Bíborosnak az ábrázolásai közül ezt azért szeretem, és gondolom ez nagyon ide kapcsolódik a mai témáinkhoz. Ugye nagyon érdekes ez, hogy teljesen elfedi őt a miseruha, ugye ez pont erre is való a miseruha, hogy a papot beöltöztesse Krisztusba. És még a püspök süvegén is a keresztre feszített üdvözítőt láthatjuk, és nagyon szimbólum gazdagon formálta meg a szobrász a 20. század keresztjét, amit, hogyha szerintem már lassan mindenki észrevett, hogy ez a kereszt, ez nem kereszt alakú, hanem egyrészt horog kereszt alakú, másrészt sarlókalapács alakú, ez a 20. századi kereszt. És Mindszenty bíboros életútjában én ezt így a világi tisztelet elejére mindenképpen szeretném ide tenni hangsúlyosan, hogy nagyon-nagyon kevés olyan nemzeti hősünk van, aki mind a nyilas náci időszakban ellenálló volt, és hitettett annak erkölcstelensége és embertelenségével kapcsolatban, és mind a kommunizmus időszakában felmutatta azokat az emberi és hitértékeket, amik akkor üldöztetést szenvedtek. Ez nagyon-nagyon nagy dolog. Nagyon kevés ellenállónk volt a nyilas időszakban, kommunizmusban kicsit több, de azért őket nagyon meg kell becsülnünk. És amikor Mindszenty atyáról beszélünk, ez az ő esztergomi érseki protokoll képe, az egyik, majd lesz egy másik is, ami nekem a kedvencem. Nagyon szép a régi öltözékbe, de nem ez a fontos, mert ettől még nagyon távoli is lehetne. És Mindszenty József tud nagyon távoli lenni. Ugye őt nagyon sokat rágalmazták, nagyon sokat címkézték. És mi is címkézhetjük őt. De akkor biztos, hogy nem fogunk közel kerülni, nem csak a belső ényéhez, hanem a személyiségéhez sem. Mert lehet

Mert hogy ő nem megszületett és Mindszenty József lett, hiszen kezdetben nem is így hívták, hanem Pém Józsefnek, hanem nagyon érdekes, ahogy pont az emberekkel való találkozásokban és azokban a történelmi traumákban, amikben része volt, felfedezte a sokféleségben rejlő értéket és egységet. Tehát a megváltottságnak, a hitnek az egységét akár, vagy a nemzeti identitásban rejlő közösség élményt. És itt a közösséget nagyon fontosnak tartom, mert ennek a közösségnek mindenki a részese, teljesen mindegy, hogy mit gondol erről, arról, vagy honnan jött, hogyha ő magát magyarnak vallja. És az, hogy Mindszenty Bíboros eljutott erre a tágasságra, ezt tudjuk. Tehát ez nem csak egy ilyen szép legenda, tehát hogy most itt, ha leszednénk ezt a vetítőt, mögötte van egy oltárkép, oda milyen Mindszentyt fessünk, ha majd boldogálhatjuk. Mert hogy ezekre forrásaink vannak. Én az 1956-os nagybeszédét ezt az egyik legfontosabb megnyilatkozásának tartom, ami a világi emlékezete szempontjából a legfontosabb. Mert hogy az a főpap, aki még a 19. században született, és aki úgy volt szocializálva, hogy a katolikus az hát éppen volt államvallás, félig meddig államvallás, aki úgy volt szocializálva, hogy katolikus többség van, aki úgy volt szocializálódva, hát még sorolhatnám ezeket, hogy ezeket hogyan tudja meghaladni. És az 56-os beszédének van egy ilyen magja, amiben hitet tesz a demokrácia és a jogállam mellett, ez nagyon nagy dolog volt tőle, mert az egyház nagyon tartózkodó volt ezzel kapcsolatban a 19. század végén, 20. század elején. Hitet tesz az európai és a közép-európai sorsközösség mellett, tehát a nacionalizmus meghaladása mellett. Ez óriási dolog volt tőle, hogy csak a kultúrában van jogalapja a 20. század borzalmas nacionalista vérengzései után a nemzeti értékek őrzésének. Ez óriási jelentőségű, ahogy meghaladta saját nézeteit is. Az államegyház szétválasztásának elfogadása nagyon-nagyon fontos. A földosztás teljes elfogadása, aminek korábban ő egyébként támogatója is lett volna, csak nem úgy, ahogy a kommunista párt ezt megcsinálta. És ez nagyon érdekes volt egy olyan korszakban, amikor a kommunista állam főkegyúri jogokat gyakorolt. Hát nagyon fontosnak tartom ezt az 56-os beszédet, és hogy egy személyességet is behozzak ide. Ugye Mindszenty Józsefre úgy tekintünk, mint antikommunista hősre, így is szoktuk mondani, de ez is beszorítja őt, mert nem csak az volt. És ebből a szempontból itt 56 ünnepkörében azt nagyon fontosnak tartom, hogy ugye ma divat Nagy Imrét kommunistázni, egyébként kommunista volt, de ez nem baj, mert utána meg Magyarország mártír miniszterelnöke lett. Tehát akkor nyugodtan lehetett kommunista, nem probléma, meg lehettek bűnei, mulasztásai. És hogy Mindszenty atyának a Nagy Imréhez való hozzáállását én nagyon példaértékűnek tartom, mert nagyon hálás volt azért, hogy ugye ők oszlatták föl az Ávót, ők oszlatták föl az AVH-t. Nagyon hálás volt azért, hogy a Nagy Imre kormány rehabilitálta őt először, és a 56 bukása után, a szabadságharc bukása után egész életében nagyon nagy tisztelettel őrizte Nagy Imre mártír miniszterelnök emlékét, és ez nagyon nagy dolog az antikommunista Mindszentytől, mert hogy ebben is meg tudta haladni a maga szűkösségét, mondhatjuk így.

0: Nagyon érdekes, hogy Vincent atya életében rá nagyon sok ilyen jelzőt aggattak. Feudális, őskonzervatív, hát ezt a kommunizmus idejében ezt nagyon szajkózták. Na, ott ezektől azért már megszabadultunk, de most van egy újabb ilyen jelző, hogy megosztó volt. Ezt már én is átvettem, már egészen használom is gyakran, és akkor most egy rendezvény kapcsán így elgondolkodtam rajta, na, ez mit jelent ez konkrétan, hogy megosztó volt, mert jó, megosztó volt. És hogy ez abból a szempontból nagyon érdekes, hogy pont ez, amiről eddig beszéltem a világi emlékezete kapcsán, hogy igen, tehát ő egy nagyon szűkös környezetből jött, nagyon fekete-fehér neveltetést kapott, és nagyon egyféleképpen gondolkodott a világról és az életről. De hogy ebben nagyon érdekes az ő személyiség fejlődése. És nagyon fontosnak tartom az 56-os beszédének a tágasságát, és azt, hogy ez a Mindszenty József eljutott oda az emigrációban, amikor megadatott neki az élete végén még egy bő 4 éves ilyen lelkipásztori időszak, főpásztori időszak, hogy azt tudja mondani, és ez most idézet, hogy vigyétek el a magyar prímás áldását, ne csak a katolikus, hanem minden magyarnak. És ez a minden magyar, ez az örökségében számomra nagyon fontossá vált, és ez mutatja, hogy volt neki megosztó időszaka, de hogy aztán eljött az ő integráló időszaka. És ezért szerintem nagyon nem mindegy, hogy a történelmi hőseinkre hogy tekintünk, mert hogyha azt emeljük ki benne, ami megosztó, akkor az a mai megosztottságunkat gyönyörűen táplálja. Ha viszont azt emeljük ki, ami benne integráló, akkor az a mai magyar közösség tudatot szolgálja, és hogy Mindszenty Bíborosban van ilyen, és én ezt nagyon-nagyon értékesnek tartom. Tehát valódi nemzeti hős lehet, mert a nemzeti hős az nem azt jelenti, hogy csak a jobb oldal, vagy csak a bal oldal nemzeti hőse, hanem az azt jelenti, hogy az egész magyar nemzet szabadság hőse. És ugye ez szépen alakul, formálódik, és én ennek nagyon örülök, hogy ez így van. Idehoztam ezt a másik protokollképet, amikor szentavatási eljárásáról beszélek, mert ezt hát mi megbolondítottuk, eleve nagyon izgalmas volt ennek a megtalálása, most ezt nem mesélem el, mert hogy a protokollképek az esztergomi prímási levéltárban vannak, csak hogy egy hiányzik belőlük, pont ez. Amit arra választottak, hogy kisebb és nagyobb méretben használják az ő hercegprímássága idején, de egy kisebb méretben ez előkerült, és ez a színes változat azért érdekes, mert még a nemzeti hős az lehet egy történelmi hős, egy kicsit távolabbi, de hogyha a katolikus szenttisztelet szempontjából tekintünk rá, akkor számunkra ebben a legfontosabb talán az, hogy élő legyen, eleven legyen, megszólítható legyen, kérhessük az égi közbenjárását, tehát színes legyen, valódi legyen, tehát egy archív kép, nézzük meg a szent képeinket, a szentjavatásokon használt képeket, a boldogjaink, Bódi Magdi, vagy Carlo Acutis képeit, Carlo Acutisnél ez még jobban átjön, ugye a farmeres, pulóveres szent. Tehát nagyon fontos, hogy mai legyen, és ebből a szempontból nagyon izgalmas, hogy Mindszenty atya hogy tud mai lenni, illetve hát, hogy hogy alakult az ő életszentségének a... Mert hát Zalaegerszegen ő még nem volt szent. Hát ez a kép, ez gyönyörűen megmutatja, egy horrorfilmbe is használhatnánk, ő lenne a főszereplő. Nem jó pillanatba sikerült elkapni, de voltak neki sok ilyen nem jó pillanatai Zalaegerszegen. És ezt azért tartom fontosnak, mert ezt nem tudom, hogy tanuljuk-e, vagy olvasunk-e róla, de hogy tehát ezek a szentek, ezek, tehát itt még itt vannak persze ezen a gyönyörű Malberts freskón, jó magasan, pálmákkal, attribútumokkal, tehát azok, akikhez semmi közünk, akikhez nem vagyunk hasonlók, és sose leszünk olyanok. De hogyha a mai egyház azért már nem így gondolkodik a szentekről, hanem a mai egyház gyönyörűen felfedezte azt, hogy mindannyian szentek vagyunk, mert ez alapvetően azt jelenti, hogy Istenhez tartozó, mindannyian Istenhez tartozó, mert ő teremtett minket, ami hitünk szerint. De hogy az életszentség pedig mindannyiunkban alakulhat, és akiben alakult, az nagyon érdekes, hogy hogyan alakult ki. Tehát Mindszenty József nem szentnek született, hanem azzá vált. És hát Zalaegerszegen még nem volt szent, ez a kép ez elég jól mutatja. Igazából nagyon érdekes, hogy az életszentsége kialakulása szempontjából az első ilyen meghatározó pont a nyilas fogsága volt veszprémi püspökként, amikor a papja és a kispapja elkísérték a fogságba, és hogy az egy ilyen katakombai légkörben ez az első megpróbáltatás a hite szempontjából is, és abból a szempontból is nagyon fontos volt, hogy először látott bele a környezete például az ő hitéletébe, magánéletébe. Ezt korábban senki nem láthatta. Tehát nagyon érdekes volt, hogy ezek a papok, akik ott még ilyen fiatalok voltak, ezek egész életükben a kommunizmus dacára őrizték ennek az emlékét, hogy mekkora élmény volt számukra a főpásztorral való együtt töltött rabság. Onnan ered ez az idézet, hogy megnyitotta nekünk a lelkének a kincses tárát. És a másik, amit ezt a képet már láthattuk, Mindszenty Bíboros az utolsó szó jogán, ez a Mindszentinamban meg is szól alapban a bizonyos kerekteremben, mert hogy ez nagyon-nagyon fontos, ez az ő hamis elítéltetése és a 8 éves börtönidőszaka. Ilyen megpróbáltatást jelentett neki, én ezt most így konkretizálom, 82 kilóról 44 kilóra fogyott le, kicsit erős diéta, és olyan szív- és tüdőbetegségeket szerzett, amik egész életére elkísérték. Gyakorlatilag már nem tudott kikelni a pricsről, tehát majdnem meghalt. Amikor 54. május 13-án a Fatimai Szűzanya napján elhagyhatta azt a legszigorúbb ávós börtönt. És hogy ez az időszak azért érdekes, és ezt nem én mondom, az emlékirataiban, akár az újban is, az idén kiadott fiatalos új emlékirat kiadásban is egy külön fejezetben megtalálhatják, hogy nagyon érdekes volt az, hogy ő mire használta ezt az időszakot. Ugye az életünkben vannak nehéz időszakok, traumák, hogy ebből mi gyümölcsözik, mit tudunk belőle jóra fordítani. És ő ezt a szűk cellát, ami azt írja, hogy úgy körülfogta, hogy a kegyelem és az örökkévalóság úgy körülfogott, mint a cellának a szűk falai. Tehát neki ez a szűkösség, ez a bezártság, ez a munkanélküliség, ez arra volt alkalom, hogy az Isten kapcsolata nagyon elmélyült, és ahogy írja, olyan hibáinkra is ráeszmélünk, amit az élet forgatagában soha észre se vettünk volna. De ez nagyon-nagyon érdekes és izgalmas, hogy számára a személyiségfejlődésnek és az életszentség alakulásának egy kitüntetett, csodálatos időszaka volt a kommunista börtön. És nagyon érdekes így ránézni ezekre a életeseményekre, hogy ami első látásra olyan szörnyűnek és feldolgozhatatlannak és elfogadhatatlannak tűnik, abból milyen gazdagságok tudnak megszületni. Ezt 56-ban kifejezetten mondták, hogy Mindszenty a börtönben szenté lett. Tehát, hogy ezt észrevették rajta. Tehát ezt nem csak ő tudta, hanem látszódott is rajta. És igazából a másik időszak, amit nagyon fontosnak tartok, mert az amerikai követségen töltött 15 éves félrabság az olyan volt, mint a karantén. Azt tudjuk, hogy milyen most már. Tehát, hogy épp most voltunk ott koszorúzáson, és fölmehettünk a helyiségbe is, ahol a nagykövetnek az irodája van. Tehát, hogy az egy elképesztően depressziós élethelyzet, hogy bezárva 15 évig egy iroda harmadik emeletén. Ez nagyon nehéz volt neki, nagyon hullámzó is volt, de nagyon szépnek tartom, hogy ott is meghalhatott volna tüdőbetegségben. De ehelyett a Jóisten még megengedte neki ezzel a szentszéki útlevéllel, hogy az élete utolsó 4 évben körbejárhassa szerte a világon szétszórt magyarokat, és hát rengeteget utazott, mindig ki kell számolnom, hogy 160 ezer kilométert tett meg, ami olyan, mint a 4-szer megkerülte volna a Földet, szinte mindenhova eljutott, ahol magyarok éltek, és nagyon érdekes volt az, hogy mint egy nagypapa, mint egy Szent János evangelista, hogy tényleg a szeretetről, a közösségtudatról, a magyarságunkról és a hitünkről beszélt, és hogy óriási hatást gyakorolt ezekre a közösségekre, és azon belül a fiatalokra, a gyerekekre is. A Mindszenty Alapítványnál ennek az emlékét szeretjük őrizni, és a szentivatási eljárásában is ezt kutatni, és ez nagyon érdekes volt, hogy már az emigrációban megindult az ő szentivatási eljárása, de még csak félhivatalosan, aztán az esztergomi főegyházmegyében folytatták le ennek az egyházmegyei részét, és aztán nagyon-nagyon hosszú ideig tartott a római szakasza ennek a vizsgálatnak. Ebben már én is közreműködtem, erről sok érdekeset mesélhetnék, mert volt idő, amikor azért eléggé lelassult, hogy ilyen finoman és diplomatikusan fogalmazzak, de ami nagyon izgalmas volt, hogy miután messze a sokkal több anyag összegyűlt, mint amire szükség lett volna, a 2010-es években ez felgyorsulhatott, és 2019-ben megtörtént az a csodálatos dolog, hogy Ferenc pápa elismerte az ő életszentségét. Ez az egyik legismertebb fénykép róla, amit egy oltár mögé bújva egy rejtekhelyről készített róla a fotós, egy magánimádságáról. Aztán ez a festmény készült róla. Nagyon szépnek tartom, mert az a bizonyos belső énnyét, a lelki világát ez a fénykép nagyon szépen tükrözi. Egyébként számomra ez a kép is, meg azt a bizonyos tekintetet, amire már utaltam. De az életszentség elismerése kapcsán ezt szerettem volna mutatni, mert ugye ezt kötetben is megjelentettük, ugye ez azt jelenti, hogy ő venerábilis, tehát tiszteletre méltó, ez már ugye majdnem szentet jelent, hiszen csak egy csoda hiányzik a boldoggá, és egy másik csoda a szentjavatásához, és ebből most ajándékképpen Leó pápának is volt alkalma átadni egyet. Hát reméljük, hogy már az ő idején most már boldoggá avatásra is sor kerülhet. Ez az a célunk, de az a jó, hogy most igazából a mindszenti tisztelet közösségi alapja vizsgázhat, ha szabad így mondanom, ilyen egyetemi körben, nem idézőben mondom csak, hiszen most ahhoz, hogy ez a csoda megtörténjen, az arra van szükség, és ez persze nagyon izgalmas, hogy a különféle olyan élethelyzetünkben, amire nincs emberi megoldás, akár betegség, akár halál közeli állapot, de egyébként teljesen más, nagyon hétköznapi dolgok is. Tehát amire nincs emberi megoldás, gyerekvállalás, nagyon sok mindent mondhatnék, hogy abba bátran kérhetjük az égi szeretteinknek és a szentjeinknek a közbenjárását, mert hogy ők szeretnének, onnan is szeretné, ez ilyen egyszerű, tehát szeretett gyakorlást végezni a mennyből, ennek ilyen egyszerű az alapja, és hogy elképesztően izgalmas és érdekes csodák vannak, erről egy külön könyvet írtam, tenger alatt járóból kimenekülés, megfulladt lány életben maradása, csecsemő vízbeesése és fél óráig életben maradása, festmény megfestése 4 óra alatt 3 rétegben, nagyon sok izgalmas csoda van. Hogy Mindszenti atyánál mi lesz ez a csoda, hát ez még önökön múlik, tehát a tisztelő közösségen, hiszen erre van szükségünk ahhoz, hogy megtörténhessen az ő boldoggá avatása. És ezt a képet tettem ide, hiszen ez megidézi az idei Mindszenti 50 jubileumot, ami a mai együttlétünknek is az alapja, és nagyon tetszik nekem ez a kép, nézzük meg Székely János püspököt, hogy teljesen véletlenül pont ugyanolyan testtartásban és egy kicsit hasonló ruhában láthatjuk egy pici közösséggel, mert hogy igazából a mindszenti tiszteletnek ez a lényege. Az a lényege, hogy ma itt együtt vagyunk, az a lényege, hogy egymást tudjuk inspirálni az ő életeseményeivel, az ő idézeteivel, az ő szentbeszédeivel, az ő emlékirataival, és hogy ebből olyan értelemben tanulhatunk, nem mint egy tantárgyat, hanem hogy ez egy ilyen az életünkhöz nagyon hasznos tanulságok ezek. Ma én picit szomorúan látom, hogy mintha az idős és a fiatal korosztály nem mindig találná meg egymáshoz az utat. Az én életemben, az én fiatal életemben óriási áldást jelentettek az én öregjeim. Akár a nagymamámra, akár erre a professzorra, ha gondolok, de most sorolhatnék papokat is. 10 biztos fel tudnék sorolni, nekem rengeteget hozzáadtak az életemhez, az életutam alakulásához, nagyon sok tapasztalatot tudtak átadni, és az a szép a mi egyházunkban, hogy itt Krisztus után nagyon-nagyon sok szenttől tudunk tanulni ilyen, és inspirációkat kapni az életutunkhoz, és kiválasztatjuk azokat, akik közelebb állnak hozzánk, vagy azokat, akik kevésbé. És a végére ezt az idézetet tettem, mert sok kedvenc idézetem van, de ez talán kapcsolódik az ő világi emlékéhez is, és a szent tiszteletéhez is, és ezt nagyon szépen mondta, hogy mindenki egy magyar falevél, egy közös magyar fáról. Ezek a falevelek, a vihar akármennyire tépi őket egymástól, szeretetben mindig jobban kell közelíteni nekik egymáshoz. Én ezt a lelkületet kívánom ennek a gyönyörű egyetemnek is, de a magyar társadalomnak is, és a magyar egyháznak is.
1: Mindszenty bíboros emlékezete és szentélyavatási eljárása címmel Kovács Gergelyt, a Magyarországi Mindszenty Alapítvány hivatalos képviselője előadását hallották. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
2: A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu.
1: Műsorunkat szerdán 21 óra 30 perctől megismételjük.
2: A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió, 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az infokukat@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
3: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
4: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
5: Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban Püspöki Istvánné Marikával beszélgetek, aki Boldogon polgármesterasszony. Kedves polgármesterasszony, mióta tölti be ezt a szép és sokszor kihívásokkal teli pozíciót?
6: Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hát ezt a nehéz pozíciót úgymond 2 évvel ezelőtt kezdtem, volt egy ilyen időközi választás Boldogon. Sokan megkértek és biztattak, hogy vágjak bele, mert nagyon bíznak bennem, és úgy látják, hogy Boldog jó kezekben van. Én megkértem a Jóistent az egyik zarándok utamon, hogy adjon esetleg iránymutatót, hogy hogyan tovább, és azt mondta Medjugorjéba, a dombon fönt, hogy folytasd a munkát, segítek. Úgyhogy onnan elkezdtem akkor megint, ugye itt ebben a nehéz munkában, de én úgy gondolom, hogy segítségemre van nap, mint nap, benne bízom.
5: Hát köszönöm szépen, hogy ezt megosztotta velünk. Szívből kívánom, hogy a további életútjában, mind a hivataliban, mind a privát életében a Jóisten és a Szűzanya kísérés. Azt tudom önről, hogy a hagyomány és a hagyományőrzés mindig fontos volt az ön számára.
6: Igen, itt, amit Boldogon megteremtettek, úgymond az elődeink, azt hordozzuk a szívünkben, aki törzsgyökeres boldogi.
5: Ön törzsgyökeres boldogi?
6: Igen, így van. Én törzsgyökeres boldogi vagyok, és láttam, hogy milyen szép hagyományokat őriztek meg, úgymond az elődeink, és ezt szeretném, hogyha tovább is folytatódna. Mai élő hagyományőrzés folyik Boldogon. Itt is van most jelenleg egy hagyományőrző csoport, aki a Nemzeti Kulturális Örökség címjegyzékébe került be a...
5: Hát gratulálok, ez nagyon szép teljesítmény. Igen. És hányan vannak körülbelül a csoport tagjai?
6: Körülbelül 30-an vannak, úgyhogy nagyon lelkes kis csoport, évente a boldogi lakodalmast adják elő.
5: És gondolom a korosztály vegyes.
6: Így van, egész kicsiktől kezdve idősekig, úgyhogy nagyon látványos a programjuk. Az igazi régi lakodalmast adják elő a boldogi nagy rózsával, a süteményekkel, meg tényleg szépen fel vannak költözve. Támogatom őket mindenben.
5: A polgármesterasszonynak van egy másik szívügye, ami végigkíséri az életútját, és tulajdonképpen most ezért ültünk le vele beszélgetni, ez pedig a festészet.
6: Hát igen, 27 évvel ezelőtt kezdtem a festészettel foglalkozni. Én nem tanultam a festészetet, én ezt a Jóisten adományának tekintettem, és ezért mindig is hálás voltam a Jóistennek, mert ez akkora élményt nyújtott azóta is ugye az életemben, hogy ilyen szép képeket készítek, és sok kiállításra jutottam el, rengeteg kedves emberrel találkoztam, úgyhogy még a pápának is vittem festményt, hálám jeléül.
5: Ezt tessék megosztani velünk részletesen, hogy honnan jött ez az ötlet, és hogyan tudta ezt megvalósítani, hogy a Szent Atyának is festeni tudott.
6: Hát zarándok utakra mentünk már ugye azzal a kis csoporttal azelőtt is, akkor ugye Róma volt az úti cél, és megyünk a pápához, az audenciára, és akkor nekem pattant ki egy ötlet, hogy hát mivel én a Jóistennek nem tudok festményt ajándékozni, hát akkor a földi helytartójának fogok, és elhatároztam, hogy viszek akkor a pápának egy festményt. Először ugye gondolkodtam a témán, hogy megfestem a boldogi templomot, vagy végül is ugye utána kérdeztem, hogy mégis mit lehetne vinni.
5: És melyik Szent Atyának tetszett festményt készíteni?
6: Igen, én a mostani pápának, Ferenc pápának készítettem a festményt egy pár évvel ezelőtt. Oda mentünk Zarándok útra és az audenciára. Gondoltam, hogy akkor majd én ott átadom. Ugye a vezetőnk is tényleg nagyon támogatott az ötletben, ő már ezt előre levelezte, mert ez nem úgy van, hogy majd csak a kezébe adom így a festményt úgy, hogy ő, hát több...
5: Tehát ott protokoll van ennek az átadására vonatkozóan.
6: Így van, az, hogy még ott beengedjék is komoly ellenőrzéseken esett. Tehát úgyhogy én elhatároztam, hogy viszem a képet, és segítségemre volt ugye az idegen vezetőnk, hogy a Szűz Máriát vesse meg a kis Jézussal. És hogy Boldogot is belevigyem, meg az egész Szűz Mária képbe, ugye piros-fehér-zöld ruházatba festettem meg a képet, és ugye a fehér kis ruhácskán, itt a nyakrészen, a boldogi lukhímzést festettem bele oda Máriának, és ugye a koronázási ékszereket festettem rá, a koronát, a jogart és a aranyalmát a kis Jézuskának a kezében. Úgyhogy ezért egy kicsit olyan magyaros is, boldogi.
5: Hazaszeretete és a származása is benne tükröződött a festményben.
6: Így van, és akkor, hogyha a Szent Atya ránéz, akkor esetleg hátha eszébe jut, hogy ezt Magyarországról kapta ezt a festményt.
5: És mennyi idő alatt készült el?
6: Én úgy kezdem a festményt mindig, hogy szeretném minél előbb befejezni, mert szeretném látni a kész képet. Lehet, hogy egy hét alatt végeztem vele, ugye igaz, hogy száradni kell az olaj rétegeknek, de igyekeztem befejezni. Valahogy olyan szépen siklott az ecset meg a festék a kezemben, mintha tényleg fogta volna valaki, hogy ez az első ecsetvonások már
5: tökéletesek
6: voltak. Így van, maximálisan szépek lettek úgy, ahogy én elgondoltam.
5: Hát ez nagyon nagy dolog. És mit szólt a Szent Atya? Azt tetszett-e látni, amikor megkapta, vagy ezt utólag adták neki oda?
6: Hát igen, ugye mentünk az audenciára, és ott ugye jött az autójával körbe, de akkor nem volt rá lehetőség, hogy így a kezébe adjam, úgyhogy a titkára vette át a képet, és akkor utána ő adta neki oda. És pont karácsonyra érkezett meg a köszönő levél tőle, ugye egy fényképpel együtt. Nekem az volt a legszebb karácsonyom.
5: Hát ez biztos, hogy gyönyörű ajándék volt. És akkor a Szent Atya saját kezűleg írt egy köszönő levelet?
6: Hát
5: aláírásával igen, ellátva?
6: Igen. Úgyhogy az aláírásával ellátva én nagyon örültem neki.
5: Hát úgy gondolom, hogy ez egy csodálatos ajándék lehetett. És de itt egy kicsit a festészetnél maradva, mikor fogalmazódott meg önnél először, hogy szeretne festeni? És mi volt az, amit először festett?
6: Hát ez az egész festészet egy 27 évvel ezelőtt történt. Egerbe élt egy festőművész rokonunk, azóta már elhunyt sajnos. Ők jöttek hozzánk vendégségbe, és festett nekünk egy festményt. Úgy gondoltam, ilyet én is tudnék festeni, de nem tudom, hogy miért gondoltam így. És mikor legközelebb jöttek, akkor már megkértük, hogy hozzon festéket, ecsetet, és leültünk egymás mellé festeni, csak így a család tudta nélkül majdnem, hogy, és lefestettünk egy ilyen kis tájképet, egy ilyen tanyasi részletet. Utána megmutattuk a családnak, hogy szerintük melyiket festette az a rokonunk, és melyiket én. Hát kitalálták, azért nem mondom, de akkor vittem ki a laktanyába, mert a fiam akkor volt katona, és ő tényleg nem tudta, hogy mibe sántikáltunk, és megnézte a képet, hát nagy nehezen, de azért ő is eltalálta, de egyébként nagy volt a hasonlóság, tényleg egy nagy szakmabeli festőről van szó, én meg tényleg akkor ültem le.
5: Hát de gratulálok, hogy ezt ilyen magas szinten utána tudta a mindennapjában megvalósítani, és akkor kvázi ez az idős ismerősük volt önnek a tanítója, aki bevezette a festészet rejtelmeibe. És utána hogyan tovább, amikor elkezdett festeni?
6: Hát ugye én úgy gondoltam, hogy akkor egyből az olajfestékre állok rá. Az ismerősöm ugye mondta, hogy Egerben hol van ilyen üzlet, ahol meg lehet venni ezeket a festék
5: kellékeket.
6: Így van, kellékeket, vásznak mindent. Elmentünk nagy örömmel, bevásároltam, hozzáfogtam. Ő nem is látta egyébként, hogy én miket alkotok utána. Úgyhogy rám volt bízva itt az egész, nagy lelkesedéssel fogtam hozzá alkotni, és mikor vittük kereteztetni a képeket, tényleg mindenki elismeréssel gondolt rá. Mikor volt az első kiállításom, ahogy elkezdtem festeni egy 6-8 hónap múlva, akkor hívtuk meg az ismerőst a kiállításra. Hát szerintem ő se akart elhinni, hogy miket alkottam én pár hónap alatt.
5: És ezt én is tudom bizonyítani, hogy most itt a beszélgetésünk elején a polgármester asszony mutatott nekem pár festményt, ami itt van körülötte, és gyönyörű mindegyik. Szépből gratulálok!
6: Nagyon szépen köszönöm. Nagyon büszke vagyok tényleg, amit Ferenc pápának festettem, és sok alkotásom került már ki külföldre. Például itt van az egyik, amit tetszett mondani, látod. Ez Japánba került az egyik alkotásom.
5: Na, és akkor ennek mi a története? Hogy kerül boldogról egy festmény Japánba?
6: Hát megmondom őszintén, ugye tagja vagyok a Budapesti Független Magyar Szalonnak, és ennek volt egy éves kiállítása Budapesten, oda elvittük a képet kiállításra. Ott volt egy pár hétig, és egyszer csak jött egy telefon, hogy ezt a festményt szeretné egy japán úr megvásárolni. Valahogy én nem hittem benne, megmondom őszintén, hogy miért pont az enyémet, biztos átverés az egész, de mondták, hogy még a keret sem kell, csak mondja meg az árat, egy hónap múlva, vagy ahogy megérkezik a kép, utalják az árat. Hát úgy gondoltam, hogy hát vágjunk bele, hát ha mégis eltűnik a festmény, akkor festek egy másikat, ennyi az egész. Úgyhogy valóban a fiatalember eljött érte, elvitte a képet.
5: És találkoztak is személyesen?
6: Nem találkoztunk, nem, és ők eljuttatták a képet Japánba. Úgyhogy így került a festményem Japánba. De ugye azóta már több képem is Ausztráliába, Németországba, Finnországba, ugye Rómába, Erdélybe, vagy 10 országba legalább.
5: Hát ez fantasztikus. És milyen gyakran vesz részt kiállításokon? Tehát ez időszakos, vagy alkalmanként van?
6: Hát kiállítás ugye az utóbbi időben sajnos nem sok időm van festegetni sem, de azért szokott, most ritkábban nyilvánvaló, mivel nem minden nap foglalkozok a festészettel, de annak örülök, hogy boldogon van egy ilyen alkotói kis csoport, közösség. Ennek ugye vagy 6-7 tagja van, aki szintén fest, és évente szoktunk egy ilyen alkotótábort szervezni, hová tényleg így párral leülünk, festünk nyugodtan,
5: másnap. Ez fantasztikus.
6: Igen, ez nagyon jó érzés, tényleg olyan szép környezetbe szoktunk elmenni, mondjuk Jobbágyiba, és ott van egy ilyen kis hangulatos ház, ahol nyugodtan alkothatunk. És ezekből az alkotásokból szokott karácsony környékén, a Csillagszól ünnepségen itt Boldogon.
5: Akkor ez itt a faluban van, ez a kiállítás itt Boldogon?
6: Igen, most a faluban van, és azt is ugye több hónapon keresztül lehet látni itt a boldogi alkotókkal.
5: Hát ez egy nagyon szép kis karácsonyi program, hogy úgy ráhangolódik az ember már akkor az ünnepekre. És ez, amit tetszett mondani, hogy a japán festményt is megvették, akkor ez budapesti kiállítás, tehát néha akkor Boldogon kívül is szokott menni kiállításokra.
6: Igen, ez egy budapesti kiállítás volt, ugye én nagyon szívesen részt vettem, meg részt veszek, hogyha hívnak valóban kiállítani, úgyhogy nem csak Boldogon meg 60-ban, hanem itt a környékben, vagy ahová hívnak, Gödöllő, Vác.
5: Tehát akkor így megvannak a kapcsolatai, és akkor szólnak önnek, hogy akkor hol lesz a legközelebb, és hová lehet menni. És a festészeten belül önnek mi az arculata, vagy mi az, amiről szívesen fest, vagy ez a hangulatától is függ?
6: Hát a festészeten belül ugye én ilyen realista festészetet kedvelek, meg az áll hozzám közel. Én a természetet nagyon szeretem. Én úgy látom, hogy minden napszaknak, minden évszaknak megvan a maga szépsége, és ezt ugye szeretném megörökíteni a festményeimmel. És akkor látom, hogy az embereknek is ugye tetszik, ránéznek is, akkor egy erdőrészletet látnak, vagy akár mondjuk egy ilyen rózsacsokrot, vagy ilyesmi szép táját, az tetszik nekik, és akkor nekik is talán vidámabbá teszik a napot, ha már szép dologgal találkoznak aznap.
5: Hát nagyon szépek a festményei, az tény és való. A kedves családja hogyan tolerálja önnek a festészetét? Tehát ugye elsődlegesen családanya, polgármesterasszony, és nagyon-nagyon szeret festeni. Ezt a hármat hogyan lehet összeegyeztetni?
6: Hát igen, mivel most egyre kevesebb időm van, ugye most a festészet egy kicsit háttérbe van szorulva, de mikor aktívan festettem, a család nagyban támogatott. Mert tetszik nekik, amit festek, elkészítek, és inkább megcsinálták helyettem ugye az egyéb munkálatokat, csak hogy én üljek le nyugodtan festeni, mert csak akkor tudok leülni, hogyha tényleg gondtalanul látom, hogy rendben van körülöttem minden, meg van főzve, ki van takarítva, az egyéb munkálatok ugye rendben vannak, és akkor tudok nyugodtan festeni. Egyébként, ha leülök alkotni, az biztos, hogy repül az idő, mert volt már olyan, hogy igen, festettem, és még az ebéd is kicsit lesült, mert elrepült az idő.
5: És úgy van ilyen napszak, amikor szívesebben fest, vagy ez a helyzettől függ? Vagy hogy mikor jobb, hogy a fényállások például mikor jobbak?
6: Hát ugye én szívesen festenék akár egész nap is, de ugye jobban szeretem itt, amikor már ugye déli órákat, egész a délutáni, amikor a világosság úgymond. Van egy kis festőműtermem otthon, ott a hátsó udvar részben, és oda tényleg oda süt a nap, hogy a környezet is megfelelő, hogy én ott alkossak, rendben a madárfütty meg ilyesmi.
5: És akkor ott, ha olyan az idő, akkor szabadba is kitetszik tudni ülni, vagy kiköltözni?
6: Igen, mondjuk kint ritkában szoktam festeni, vagy annak a bogarak, meg a por, meg ilyesmi, úgyhogy jobban szeretem ott a műtermet használni.
5: Azt tetszett mondani, hogy van, amikor egy hét alatt is elkészül egy festmény, de általában lehet azt mondani, hogy körülbelül egy hét egy festmény elkészítése, és hogy milyen gyakorisággal most itt az egyéb teendők mellett.
6: Hát most sajnos az egyéb teendők mellett, megmondom őszintén, amióta polgármester vagyok, egy képet festettem. Ezt is ugye az egyik ismerősöm kérésére, mert az egyik püspöknek készült ez a festmény, amit tényleg arra is büszke vagyok, mert nagyon szép helyre került.
5: Gratulálok. És a témáját lehet tudni annak a festménynek?
6: Igen, ez egy lövétei tájat ábrázol. Ott adták át.
5: Hát szívből gratulálok.
6: Köszönöm szépen.
5: És kedves polgármester asszony, mik a jövőbeni céljai, tervei mind a munkájában, illetve mind a festészetében? Mit tűzött ki célul?
6: Hát a munkámban nyilvánvaló szeretnék maximálisan eleget tenni itt az, hogy boldog a jövőben is szépen fejlődjön. Meghallgatom a boldogi emberek kívánságát, és az alapján szeretnék ugye a továbbiakban is ugye tervezni, hogy rendben legyenek az útjaink, az épületeink karba legyenek tartva, és persze mindent szeretnék én is felújítani, átépíteni, csak ugye az, hogy a kormányzattól milyen támogatást kapunk, ez nagyba függ, mert ugye az önkormányzatnak nincsen önálló tőkéje, úgyhogy a pályázatokra hagyatkozunk. Amik már elkezdődtek pályázatok, nyilvánvaló szeretnénk szépen befejezni, sikeresen átadni. A magánéletben pedig, vagy akár a festészetben nyilvánvaló sok képet szeretnék még festeni. Már a tervek itt készülnek, itt közben, hogy egy pici időm van otthon, akkor már tervezgetem, hogy most majd tájkép lesz a következő, vagy csendélet, amit úgy megfogott akár az arándogutakon is, vagy ha itt a világban látok valami szép képeket, de szoktam fotózni, és úgy gondolom, hogy majd még szeretném azokat majd emléknek megfesteni. Igen.
5: Kedves polgármester asszony, köszönöm szépen ezt a beszélgetést, és hogy megosztotta velünk ezt a csodálatos szívügyét, mert ez hobbitól úgy gondolom, hogy sokkal több, és a Jóisten áldását és a szüzanya oltalmát kívánom további életútjára, és még sok-sok egyházi személyiségnek is tudjon festeni a közeljövőben is. Dicsértessék Jézus Krisztus!
6: Nagyon szépen köszönöm, nagyon kedvesek ezek a szavak, és hálásan köszönöm. Én is kívánom, hogy a Jóisten kísérje az útját, és hogy a Szűz Mária fogja a kezünket, mert én is minden reggel így szoktam fölkelni és este lefeküdni, hogy imádkozom hozzájuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Mindörökké, amen.

0: Kedves hallgatóink, Püspöki Istvánné festőművésszel Hajdú Mária beszélgetett, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Tizenhét óra.
1: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából 900 millió forintos önkormányzati támogatást kap a miskolci közösségi közlekedés. Gyöngyösön és a Mátra térségében a vasúti és autóbuszos közlekedés összehangolásával javítják a közösségi közlekedést. Már Sátoraljóhely város honlapjáról is elérhető a mindennapi tájékozódás segítő állampolgári kisokos. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Újabb 900 millió forintos önkormányzati támogatást kap a miskolci közösségi közlekedés, miután rendkívüli közgyűlést tartottak a városban. Tóth Szánta József polgármester kiemelte, hogy a holdingrendszer hiteleiből finanszírozott működési hiány 2019 óta 3 milliárd 800 millió forintról most arra 10 milliárdra duzzadt. A súlyosbodó pénzügyi helyzet ellenére a közlekedési vállalat belső racionalizálással, takarékoskodással és a párhuzamosságok megszüntetésével igyekszik stabilizálni a helyzetet. A pénzügyi mentőv mellett az utasok komoly menetrendi fejlesztésekre is számíthatnak a közeljövőben. Szeptember 1-től ugyanis új gyorsjáratokat vezetnek be, valamint új éjszakai buszokat is indítanak a miskolciak számára. A városvezetés szerint azonban a belső átszerezések és a helyi támogatás mellett hosszú távon elengedhetetlen lesz a határozott állami szerepvállalás és a rendszer fenntartásához. Tóth Szánta Józsefet, Miskolc polgármesterét hallják.
4: Vannak támogatások, vannak tarifakompenzációk, járműbeszerzési programok és rendkívüli támogatások is. Ezeket el kell ismerni, és köszönjük is őket az előző kormánynak. Legutóbb ennek köszönhetően 12 új elektromos busszal lett több Miskolcon. Ezzel és a korábbi elektromos buszállományunkkal együtt Miskolcon működik jelenleg az ország legnagyobb vidéki elektromos buszflottája. De jelenleg nincs olyan több évre kiszámítható finanszírozási rendszer, amelyben az állam és a nagyvárosok előre tudják, ki milyen arányban finanszírozza egy regionális központ közösségi közlekedését. Mindeközben nagyon sokat drágult az üzemanyag, az energia, nőttek a bérek és a bérigények, drágult az élet. Ismét egy halmozódó probléma. Nem csak Miskolcon, hanem minden nagyvárosban. Mert ez a magyar nagyvárosi közösségi közlekedés finanszírozási problémája. Ugyanúgy gond Debrecenben, Szegeden vagy Pécsen. Ezért kezdeményeztünk tárgyalást a kormánnyal a megyei jogú városok nevében. Mert azt gondoljuk, új állami szerepvállalás kell, új felelősségi rendszer kell. Miskolc részéről pedig a rendszer újragondolása, újratervezése, újraszervezése. Ez a feladat most ránk vár erre a városvezetésre. És nekünk kell hozzá először rendet raknunk a saját oldalunkon. A Miskolc Holding ZRT igazgatósága szerdán döntött az MVK ZRT jogi és gazdasági alapítói felügyelet alá helyezéséről. Ezt a munkát Takács Gyula polgármesteri biztosként segíti. A döntéssel egyetértek. Ez azonban csak egy lépés a sok közül. A teljes rendszer átalakítására és új állami partnerségre van szükség. Nem azt mondjuk, hogy valaki más fizesse ki helyettünk a problémát, mi pedig folytatjuk ugyanúgy. Épp az ellenkezőjét mondjuk. Miskolc vállalja a saját felelősségét, és megteszi a dolgát. Vállaljuk az MVK működésének átalakítását. Vállaljuk az átláthatóbb gazdálkodást. De várjuk a partnerséget a múltból felhalmozott pénzügyi probléma rendezését. A működés több évre kiszámítható társfinanszírozását. A járműpark megújításának folytatását, és azt, hogy a helyi, az elővárosi és az országos közlekedés végre ne három külön rendszerként működjön. A mindenkori kormánytól hosszú távú, kiszámítható partnerséget kérünk. Ezért írtam levelet ebben az ügyben korábban is az előző kormánynak és a mostaninak is, minisztereknek és országgyűlési képviselőknek egyaránt. Miskolc ugyanis regionális központ. Naponta emberek tízezrei érkeznek ide dolgozni, tanulni, ügyet intézni, orvoshoz, kórházba vagy szolgáltatásokat igénybe venni. És minden országos vagy megyei utazás első és utolsó kilométerei helyben történnek. Ezért a helyi közösségi közlekedés nem egyszerűen egy önkormányzati vállalat belügye. Ez egy regionális központ működő képességének kérdése. És nem azt szeretném, ha ebből most egy újabb politikai lövészárok születnek. Nem arra van szükség, hogy itt a közgyűlésben elkezdjük újra felosztani egymás között az elmúlt évek hibáit. A kérdés az, hogy ki hajlandó előrefelé felelősséget vállalni. Mi pont erre teszünk javaslatot. Számon kérhető megoldást akarunk, mert Miskolc végrehajtja a ráeső reformokat. A kormánytól pedig azt kérjük, hogy biztosítsa ehhez a kiszámítható állami partnerséget. A régi finanszírozási rendszer lezárásához pedig közösen kell megoldást találnunk, és ez hosszú folyamat lesz. Nem fogunk egyik napról a másikra mindent megoldani. De egy dolgot kijelenthetek, a munkát elkezdtük, nem fogjuk tovább eltolni magunk elől ezt a problémát. Addig is a miskolci buszok és villamosok biztonságban és kiszámíthatóan kell, hogy közlekedjenek, mert végső soron nem mérlegekről, nem hitelkeretekről és nem vállalati konstrukciókról beszélünk, hanem arról, hogy a miskolci emberek reggel odaérnek-e a munkahelyükre, hogy egy gyerek odaér-e az iskolába, és hogy egy idős ember eljut-e orvoshoz. És arról, hogy ebben a városban lehet-e úgy élni, hogy akinek nincs autója, az is teljes jogú része maradjon a városnak. Ezért kell rendbe tennünk az MVK-t, és ezért fogjuk rendbe is tenni.
3: Gyöngyösen és a Mátra térségében a vasúti és az autóbuszos közlekedés összehangolásával javítják a közösségi közlekedést. A MÁV vezérigazgatója arról számolt be, az elmúlt időszakban új buszforduló épült, most pedig a vasúti pálya felújítása is zajlik. A cél, hogy a vonatok és a buszok egymás épülő rendszerben közlekedjenek, a fejlesztésektől sűrűbb járatokat, jobb csatlakozásokat és összességében gyorsabb, kiszámítható utazást várnak. A részletekről Hegyi Zsoltot, a MÁV ZRT vezérigazgatóját hallják.
2: Gyöngyösen és környékén tudtuk a legnagyobb fejlesztéseket végrehajtani a közösségi közlekedésben 2026 nyarán. Még június végén készült el ez az új buszforduló az állomás épülete mellett, és átalakítottuk az autóbuszjáratok rendszerét is, a korábbi rövidebb járatokat összekötöttük, sűrűbb követés, új kapcsolatok és közvetlen átszállási lehetőség jött létre a Gyöngyösről Budapestre közlekedő vonatokra. Néhány évvel ezelőtt még az is elképzelhetetlennek tűnt, hogy Gyöngyösről Budapestre vagy közvetlen vonatok fognak indulni, most már óránként indulnak a Mátra interrégió vonatok a korszerű, légkondicionált, népszerű flirt és kiszmotor vonatokkal. Illetve most egész pontosan az ezeket helyettesítő MÁV buszokkal, hiszen Gyöngyöstől Vámosgyörgyig éppen felújítjuk a pályát. A felújított pályán eltűnnek a 30-40 km/h lassú jelek, és visszatér a 80 km/h pályasebesség, 3-5 perccel rövidítve a menetidőt Gyöngyös és Vámosgyörg között. A gyorsabb és megbízhatóbb vasúti közlekedés és a közvetlen csatlakozás az átalakított buszjáratok könnyebb közlekedést jelentenek a Mátra térségébe kirándulóknak és természetesen azoknak is, akik a környékbeli településeken élnek. Budapest és a Mátra között tehát két külön közlekedési eszközzel, de egy rendszerben nyújtunk szolgáltatást, kihasználva a közös átszállás lehetőségét és az ország és vármegye bérletek biztosította közös tarifát.
3: Más Sátoraljóújhely város honlapjáról is elérhető az a mindennapi tájékozódás segítő állampolgári kisokos, amely egy helyen gyűjti össze a város lakói számára fontos információkat, intézményi elérhetőségeket és hasznos tudnivalókat. A kiadvány céljairól, tartalmáról, valamint arról, hogy milyen segítséget nyújthat a sátoraljóújhelyieknek, Szamosvölgyi Péter polgármestert hallják.
5: Azt láttuk, azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok esetben, amikor valami intéznivalója van az újhelyi polgárnak, a családnak, akkor az első pillanat, hogy megvakarja a fejét, és arra gondol, hogy akkor most merre induljak el. Ez teljesen széles körű, ez a paletta jócskán ad lehetőséget nem csak a ügyes-bajos dolgok intézésére, hanem olyan ügyek rendezésére is, amellyel jártába, keltébe találkozik újhelyben egy választópolgár. Megpróbáltuk, és a hivatal munkatársainak külön köszönet, minél szélesebbre venni a repertoárt, így a buszjáratok és a vasút járatai indulás-érkezés is benne szerepelnek, de az is, hogyha valaki valakinek igazolványt kell megújítani, akkor azt hol tudja elérni? Na, a legtöbb esetben telefonszám, sőt konkrét hely is meg van jelölve, ahol ezeket intézni lehet. De olyan egyszerű ügyeket is meg lehet benne találni megoldás szempontjából, hogy csőtörés van, hogy folyik a víz, nem tudom elzárni a csapot, hogy valaki a tilosba parkol, hogy nem tudok kiállni a kapun, mert valaki elépakolt valamit, vagy illegális hulladéklerakás. Tehát még egyszer mondom, szinte csak belekapdosok, hogy mi az, ami, de arra törekszünk, hogy minden benne legyen, ami a hétköznapokban érint, vagy érinthet minket, újhelyi polgárokat tulajdonképpen. Az ügyintézéstől kezdve, hogy, ahogy mondtam is, adott problémáknak a kezelésére. Nem egyedi eset, mert korábban 25-26 évvel ezelőtt, akkor még füzet formájában papír volt, egy kis noteszerűség volt, és akkor szintén össze lettek gyűjtve ezek a elérhetőségek, meg hogy hova forduljak című kérdőjelre után lévő válasz is benne volt, és most azt gondoltuk, hogy ideje, de hát már természetesen nem papíron, hanem digitálisan lehet elérni, és én azt hiszem, hogy ez egy komoly hiánypótló munka. Például ezen a programon keresztül megnézi a busznak az indulását, megnézi a visszaérkezés szempontjából fontos járatot, és onnantól tudja, hogy buszmegálló van tőle 500 méterre, 200 méterre, 1 kilométerre, és tudja, hogy hol kell leszállni a város szélén a bevásárlóközpontoknál, és azt is tudja ennek a applikációnak az alapja, hogy mikor jön visszafelé buszjárat. Nagyon sok busz közlekedik keresztül a városban, városból, ugye a vasútállomás mellől indulnak, és a hegy közbe szerintem egy tucat járat biztos, hogy megy egy nap alatt, lehet, hogy keveset mondok, és ugyanannyi meg vissza is jön. Tehát az is lehetséges, hogy a megérkezés és a visszaérkezés között van egy órája, vagy talán még több is, hogy a bevásárlását elintézze, és aztán pedig felszáll a visszajáratra is, és hazamegy.
3: Végül az időjárásról. Éjszaka átmenetileg sokfelé erősen megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé képződhet zápor, zivatar, helyenként intenzív zivatar is. Utóbbiakat akár felhőszakadás, viharos, erősen viharos széllökések is kísérhetik. Holnap csökken a felhőzet, akkor csapadék már nem hullik, a szél élénk marad. A hőmérséklet kedden hajnalban 15 és 20 fok között, napközben aztán 30 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. augusztus 31-én hétfőn.
1: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok, az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Hamarosan egy román-magyar nyelvű tanulmánykötetben összegzik a Swabian Heritage elnevezésű projekt eddigi eredményeit. Felavatták a Gárdonyi Géza település emléktáblát az Almár felüli bevezető úton. Megáldották a szőlőt az egyetem birtokán. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Ötödik éve tartanak nyárvégi szőlőmegáldást az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ültetvényén. A katolikus keresztény világban a szőlő, mint szimbólum is nagyon fontos, amikor Jézus Krisztus megalapítja az oltári szentséget, a kenyér és a bor színe alatt teszi. Emlékeztetett a szertartást végző dr. Novák István delegált rektorhelyettes. A szentelésről Bércesi András kérdezte.
2: A szőlő az ember életében mindenképpen túlmutat a gyümölcsön, különös tekintettel arra, hogyha a Szentírást nézzük, miért fontos ez számunkra.
3: Azt gondolom, hogy mindannyian tudjuk azt, hogy a utolsó vacsorán a kenyér és a bor játszotta a főszerepet. Tehát amikor Jézus Krisztus megalapítja az oltári szentséget, akkor azt a kenyér és a bor színében adja nekünk, saját testét és vérét adja számunkra.

0: Krisztusnak a szeretetében, az ő véréből.
1: Szent Vince és Szent Orbán közbenjárását is kér ilyenkor az egyháza hívekre.
0: Igen, mondhatnánk azt, hogy nagyon sok szentnek olyan attribútumai vannak, amelyeken keresztül kapcsolódnak valamilyen területhez, el tudjuk mondani akár a nevük alapján, akár történetük alapján, és hát a borászok, illetve a szőlőtermesztők ezt a két szentet, Szent Orbát és Szent Vincét tekintik olyan szentnek, akiknek közük van ehhez a munkához, amelynek a áldását és az eredményét most itt kézzelfoghatóvá tettük.
2: Szent Vince és Szent Orbán közbenjárását és oltalmát is kérik a gazdák a jó termésért. Molnár Ádám, az Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének birtokú igazgatója úgy fogalmazott, a szélsőséges időjárás érezteti hatását, azonban az elkövetkező időszakunkban még minden változhat. Az idei időjárás szőlőre gyakorolt hatásáról, várható hozamról Molnár Ádámot kérdeztük.
1: Milyen állapotban van most az ültetvény, meg lett áldva, ez kétségkívül így van, de milyen fizikai, biológiai állapotban van?
3: Az a helyzet, hogy egy szélsőséges évjáratnak a fináléjában vagyunk jelenleg. Nagyon számít még az elkövetkezendő hetek időjárása, de igazából azt látjuk, hogy ez a szárazság és a csapadék hiány, illetve az óriási melegek, extrém hőmérsékletek voltak ezen a nyáron. Nagyon megszenvedi a szőlőnövény is ezt az időjárást, úgyhogy alapvetően fajtától nagyban függ, hogy milyen állapotban vannak. Koraibb érésű aromatikus fajták, amiknek egyébként a szürete jelenleg zajlik, vagy már lezajlott, azok egy kicsit jobban megsínylették a borminőség szempontjából. Ugyanakkor még azt reméljük, hogy a későbbi érésű nagyvörös bort adó kékszőlő ültetvények még valami nagyobb meglepetéssel is szolgálhatnak idén.
1: Csapadék még jót tenne a szőlőnek? Sav, cukor, mi egymás tekintetében?
3: Mindenféleképpen, hiszen ilyenkor is zajlanak még biológiai folyamatok a szőlőnövényben. Gyakorlatilag megalapozódik a jövő évi termés is egy ilyen időszakban. Ugyanakkor a szüretre is hatással van, hogy nem.
1: A szőlő, mint növény, azért eléggé túlélésre van berendezkedve, hiszen elég mélyen gyökeredzik. Hogyan épül föl egy szőlőnek a szerkezete?
3: Alapvetően ugye azt szoktuk mondani, ez egy általánosan elfogadott tény, vagy talán tévhit is annak is tud bizonyulni, hogy a szőlő mélyen tud gyökerezni. Ez nagyban függ attól, hogy milyen módon és hogyan lett eltelepítve. Hogyha egy nagy adag feltöltő trágyázást kapott az ültetvény a létesítése előtt, akkor a szőlő nagyon jól el van abban a sekély termőrétegben, ahol megtalálja a tápanyag dús talajrészletet. Ez sokkal érzékenyebbé teszi a későbbiekben az ilyen évjáratokra. Úgyhogy alapvetően a szőlőtermesztésnek a gyakorlata is nagy befolyással van arra, hogy a gyökérzóna hol helyezkedik el. Ez lehet akár egészen sekélyen, fél egy méteren is, illetve valóban lenyúlhat akár 5-10 méterre is, vagy még tovább.
1: Minőségről már beszéltünk, a hozamról mit lehet tudni?
3: Jóval alacsonyabbnak látjuk, mint egy átlagos évben, ha bár az átlagos évek hozama sem túlságosan magas az utóbbi 10-15 évben, de még ehhez képest is elmarad. Körülbelül 6 tonna per hektár átlagos terméssel lehet szerintem számolni országosan.
2: Felavatták a Gárdonyi Géza település emléktáblát pénteken az Almár felőri bevezető úton. A város immár a 6. azon települések sorában, ahol korábban elhelyeztek ilyen táblát. A kezdeményezést évek óta szorgalmazta Keller Péter, Gárdonyi Géza dédunokája, Seres Krisztián, káli származású helytörténetkutató, valamint Csé Varga István irodalomtörténész. Ahogy az eseményen elhangzott, a jelenlegi városvezetéssel karöltve sikerült megvalósítani Egerben is a kezdeményezést. Wagner Ákos polgármester elmondta, összesen 4 hely színen lesz kihelyezve a városban a Gárdonyi Géza település tábla.
4: Több éves, vagy talán több évtizedes igénnyel léptünk előrébb azzal, hogy ma 6. településként az országba csatlakoztunk a Gárdonyi Géza települések sorába. Térségünkben, megyénkre egyébként K település tartozik még hozzá. Ugye a Gárdonyinak a munkássága, amely településhez kötődik, ott azok a települések lépnek bele. Ebbe a táblával emlékezünk erre, és erre emlékeztetjük az ide érkezőket arra a munkásságra, amit Egerben Gárdonyi Géza végzett az elmúlt időszakban. 4 helyszínen lesz az a Gárdonyi tábla kihelyezve Egerbe. Itt a Szarvaskő-Szilvásvárad felől beérkező úton, az M25-ös úton, Egerszaluk felől beérkező úton és a Noszvaj felől beérkező úton lesz kihelyezve a tábla. Szeretném megköszönni a kezdeményezőknek, Keller Péternek, Gárony Géza dédunokájának, aki a városunk díszpolgára is, és Seres Krisztiánnak és Csé Varga tanár úrnak, hogy ezt a kezdeményezést elintézte.

0: elkezdték, és eljutottunk el a mai nap idáig, tudtunk csatlakozni a Gárdonyi Géza települések köréhez.
1: Keller Péter Gárdonyi Géza dédunokája háláját fejezte ki, hogy Egerben is megvalósulhatott a tábla kihelyezése.
2: Nagyon hálás vagyok Eger városának és Seres Krisztiánnak különösen is, hogy Csévarga tanárunkkal választások eredményeképpen ez a tábla mai napon itt felállításra került. Nagyon köszönöm tényleg polgármester úrnak, hogy ezt lehetővé tette, mert több mint 10 éve próbálkozik tanár úr ezzel. Krisztián is majdnem ugyanennyi időt töltött azzal, hogy ez a tábla ide kerüljön. Én azt hiszem, hogy van ennek a táblának egy üzenete. Egy nagyon fontos üzenete. A evangélium jut eszembe. Aki megvall engem, azt én is, ez Isten előtt, azt én is megvallom az emberek előtt, mondja Máté evangélium, nem szó szerinti idézetben. Ez a tábla valójában egy hitvallás, azt hiszem Egerváros részéről, hogy a dédapám művészetéért, azért a szolgálatáért fontosnak tartják, hogy itt egy tábla legyen az ő emlékére, mert így ez a lelki kapocs, ami a város és ők közötte megvan, ez nagy valószínűséggel sokáig meg is fog maradni.
1: Seres Krisztián helytörténetkutató hangsúlyozta, kifejezetten tartós anyagból készítették el a táblát, így azt remélik, sokáig töltheti be funkcióját.
3: Hát ez a Gárdonyi tábla, ez nekünk nagyon fontos volt Keller úrral, hogy kihelyezésre kerüljön, több mint válaszan 10 éve próbálkoztunk ezzel. Én 7 éve vettem át tőle úgy az ügyet, mert nem sikerült. Én 2-3 polgármesterrel tárgyaltam, nem jött össze, most összejött végre, és így aki Egerbe bejön, akárhonnan mindenki tudja, hogy kinek a földjére lép, úgyhogy Gárdonyi földjére.
4: Mitől lehet ez a tábla tartós? Miből készült ez a tábla?
3: A tábla az egy világbajnok fóliamester csinálta, Ausztriába, Felső-Ausztriába, ő egy jó barátom, Európa világbajnok, autókat fóliázik, és ő csinálta egy ilyen, hát alumínium kompozit. A tábla és ez időtálló, ez szerintem még 100 év múlva is ott lesz.
1: Csévarga István irodalomtörténész úgy fogalmazott, Gárdonyi regényével tette világhírűvé Eger és a magyarság maratoni győzelmét.
5: Az összetartozás jele lett ez a tábla, mégpedig Szőlősgyörök, Devecser, majd pedig Gárdony és Karád, Kál után. Annak a jele, hogy Gárdonyi égisze alatt létezünk, az egri csillagok alatt létezünk, amelyet Tinódi ugyan Európa hírűvé tett méltán és szépen, mert akkor még a szó is a zene összetartozott, de a Gárdonyi egri csillagok regény 21 nyelvre fordítva világhírűvé tette a magyarságnak a maratoni győzelmét, amely regényeposzt teremtett. Ugyanúgy benne van, amikor vonul a török, és elhangzik, hogy már Makláron a török, az enumeráció, mint ott. És ami elveszett, az a magyar eposz, amit arany mások mondanak, regény eposzként, a hősi eposzként Gárdonyi teremtette meg. És ez az örökség felelősséggel jár. És az a nemzet tudatban, a nemzet nevelést céljából Gárdonyi fényesen ragyogóan megteremtette. A kiadásokat igazította, jobbította. Ugyanakkor a 45 utáni kiadások deszakralizálták, Isten Mária és a többi nevet ritkították, kimutathatóan, tehát ateista marterista módon, és túlélt annyi mindent, és az utóbbi évszázadnak a legjobb, a leghatásosabb jótevőjét úgy hívják, hogy Gárdonyi Géza, és a regény pedig nekünk egrieknek az egri csillagok, ugyanis azok a csillagok, azok nem csak ragyognak, hanem a nap a Krisztus szimbólum mellett utat mutatnak. És a csillag, a borászok, borászok csillagok is Egerben erre utalnak, hogy szurszunk kordán föl a szívvel, emeljük föl a szívünket, és József Attila úgy folytatja, a szív azé, aki fölemeli, Gárdonyi képes erre. Gondoljuk az egri csillagok nyitányára. Az egy paradicsomi állapot, viccuska, és berobban Jumurdzsák a rettenet, a szembesülés, És a záró részre, ahol a török anya meg a magyar anya kicseréli a gyereket, mert az élet élni akar, a legnagyobb ajándéka a teremtőnek az élet, meg mindaz a szépség, amely őt a szavak művészetével a lehető legmagasabb szinten megteremtette, és hát oda emelte, ahol mindig is kellene látnunk azt a Gárdonyit, aki magyar örökségdíjas posztumusz, amely azonos a francia becsületrendnek a fokozatával.
1: Hamarosan egy román-magyar nyelvű tanulmánykötetben összegzik a Swabian Heritage elnevezésű projekt eddigi eredményeit. A sváb kulturális és épített örökség feltérképezését és megjelenését több mint 1,66 millió eurós Európai Unió által támogatott program keretéből valósítják meg. Ennek részeként a Sóstúi Múzeumfaluban egy sváb porta épül, amely 2027-ben nyitja meg kapuit a látogatók előtt. Balognés Szűcs Zsuzsannát, a Sóstúi Múzeumfalu igazgatóját hallják.
6: Mind a román fél részéről, mind pedig a magyar kutatócsoport részéről számos olyan dolog történt, amely bemutatásra érdemes, és hamarosan egy tanulmánykötetben ez meg is fog fogalmazódni, amely román és magyar nyelven fog megjelenni. A kutatási eredmények tekintetében egy háromfős román kutatócsoport fogja azt az eredménysorozatot bemutatni, amely nem csak a szatmári, hanem a bihari részen egykor és jelenleg is élő sváb örökséget térképezte fel. Emellett itt ezen az oldalon a háromfős Múzeumfalu által delegált kutatói csoport is bemutatja azokat a törekvéseit, amit már lassan kézzelfoghatóvá válnak, hiszen épül elindult az építkezés a sváb portának. Reneszánszát éli a szatmári sváb identitásnak az erősítése. Rengeteg olyan kulturális rendezvényt tartanak a 28+3 szatmári sváb településen, amelyen mi is magunk a kutatócsoport részvevői is részt vehettünk. Érződik azt, hogy fontos a gyökereknek a megismerése, a kultúrájuk feltárása és felelevenítése. Már nyelvükben nem őrzik a sváb nyelvi egységet, viszont a kultúra, a vallás összeköti ezeket az embereket, és ezek a találkozók nagyon fontosak. A Sóstúi Múzeumfaluban történő sváb porta létrehozása pedig lehetőséget biztosít arra, hogy határon innen is túl is egy találkozópontja legyünk a szatmári sváboknak.
1: Jászai Menyhért alpolgármester elmondta, amellett, hogy egy új portával gazdagodik a Sóstúi Múzeumfalu, egyéb hozadékai is vannak a programnak.
7: Gazdagodik a múzeumfalu, tehát egy nagyon fontos épülettel fog gazdagodni, de ezen túlmenően fontos számunkra a turizmus élénkítése, tehát egy határon átnyúló turistaút lesz kialakítva Nagyvárad és Nyíregyháza között. 4 megye együttműködésével valósul meg a program. Ezt úgy értem, hogy szellemi és erkölcsi támogatásával és a kultúrás örökségének az összegyűjtésével. És nagyon fontos ezért a 4 megyés részvétel, hogy a határon túli kapcsolatok erősödjenek, és a kultúra területére is kiterjedjen és erősödjön, hiszen ez a régió összeköt bennünket, és a sváb hagyományok összekötnek bennünket.
8: Kora esti hírmondó.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 14. Leó szeptember 1-én a Teremtett Világ Védelméért tartandó világnap alkalmából szentmisét celebrál Castel Gandolfóban, a pápai kertben található Laudato Si faluban. A szentmise a Teremtett Világ Védelméért tartott világnapot és az úgynevezett Teremtett Világ időszaka kezdetét jelzi, utóbbi ökumenikus kezdeményezése a közös otthonunk megőrzésére irányuló imádságra és elköteleződése. Az időszak október 4-én, Assisi Szent Ferenc ünnepén és halálának 800. évfordulóján zárul. Ebben az időszakban a katolikus egyház és a többi keresztény közösség arra kap meghívást, hogy az imádságon, a megtérésen és a teremtésvédelem kézzelfogható tettein keresztül megújítsa a teremtett világ iránti elkötelezettségét. Az eukarisztia ünneplése egy kertben elhelyezett oltár körül segít emlékeznünk arra, hogy minden teremtés ajándék és minden ajándék felelősséget szül, mondta Michael Csernibirboros, az átfogó emberi fejlődés szolgálatában álló dikasztérium prefektusa. A hit arra tanít bennünket, hogy közös otthonunkat ne elsősorban felhasználható erőforrásként, hanem hálával fogadandó és szeretettel gondozandó ajándékként ismerjük el, folytatta a Bíboros. A szentmisében Istennek szóló háladásunk elkötelezettségé is válik, a teremtett világ iránti törődés az életről, az emberekről, különösen a legkiszolgáltatottabbakról és a jövő nemzedékeiről való gondoskodást jelenti, fogalmazott a pápai szentmise előtt. 2 millió forintos gyorssegéllyel támogatja a katolikus Karitász a nepáli villámárvíz károsultjait, és adománygyűjtést indított, hogy további segítséget nyújthasson a bajba jutott családoknak. A szervezet közleményében felidézte, a pusztító villámárvíz augusztus 26-án sújtott le Nepál tibeti határvidékére. Sokan meghaltak, több száz ember eltűnt, közöttük vannak magyar állampolgárok is. Mint írták, a Caritas Nepál helyi partnereivel és a hatóságokkal együttműködve méri fel a károkat, az érintett családok legsürgetőbb szükségleteit, elsősorban élelmiszerre, ideglenes elhelyezésre, alapvető háztartási eszközökre, tiszta ivóvízre, egészségügyi és pszichoszociális támogatásra van szükség. A kezdeményezést több módon is lehet támogatni. A 1356-os adományvonalon minden hívás 500 forint támogatást jelent, online lehet adományozni a www.caritas.hu oldalon a nepáli villámárvíz károsultjai adomány célra, valamint banki átutalással is, szintén ezzel a megjelöléssel nepáli villámárvíz károsultjai. Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyerek nyaralt a nyáron a katolikus Caritas bentlakásos és napközis táboraiban országszerte a Vára nyár program keretében. Azt írták, a segélyszervezet országos és 16 egyházmegyei központja, valamint számos plébániai csoportja 100 helyszínen szervezett szünidei táborokat az általuk támogatott családok gyermekeinek. Csak a szervezet balatonakali üdülőjében közel 500 gyerek nyaralt. A Caritas által felkarolt 22 felzárkózó településen, Borsodban, Hevesben és az Ormánságban emellett egész nyáron tematikus élménynapok várták az ott élő fiatalokat. A közleményben idézték Zagyva Rihárdot, a Katolikus Caritas országos igazgatóját, aki a táboroztatási program záró eseményén Balatonakaliban elmondta, több mint 300 munkatárs és önkéntes kapcsolódott be a hónapok során a szervezésbe, a fiatalok kísérésébe és a programok lebonyolításába. Kitértek arra, a Caritas nyári táboroztatási programjának célja, hogy a nehéz helyzetben élő gyerekek számára a pihenés mellett olyan kulturális, közösségi, fejlesztő és lelki élményeket nyújtsanak, amelyek hosszabb távon megerősíthetik őket. A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basobor atya szeptemberben Magyarországra érkezik evangelizációs körútra, ennek keretében az Egri Főegyház megyében is több településsel látogat. Father John Baptist Basoroba, Keresztelő Jánosról nevezett Basobora atya Ugandából származik, szabadító és gyógyító imaszolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyházmegyéjének területén és a karizmatikus megújulás egyházmegyei koordinátora. A világ legkülönbözőbb részein végzett evangelizációs szolgálatai során nagy alázattal használja karizmáit, Isten pedig rendkívüli jelekkel, a Szentlélek ereje által végbevitt testi-lelki gyógyulásokkal és szabadításokkal ad választ imáira. Népszerű előadó, 2013-ban Varsóban több mint 60 ezer katolikus gyűlt össze egy általa vezetett ima találkozóra, de gyakran szolgál az Egyesült Államokban is nagy tömegek előtt. Hazájában, Ugandában árvaházat építetett és iskolákat alapított. Létrehozta a Krisztus Barátai nevű alapítványt, amely otthont, iskolát és egészségügyi ellátást nyújt több mint 14 ezer Ugandában élő olyan árvának, akik elvesztették szüleiket a háború vagy az AIDS miatt. Összegyűjti az elhagyott szeméttelepeken élő gyerekeket is, és evangelizációs útján nekik, az árvaházaknak és az iskoláknak gyűjt adományokat. Basobor atya 1946. december 5-én született Ugandában. Tragikus gyermekkora volt, 2 éves korában elveszítette az édesapját, de ő nem tudott erről, nagybátyja és annak felesége nevelték, akiket valódi szüleinek hitt. Jánoshoz nehéz gyerekkorától fogva nagyon közel állt Jézus, legjobb barátjának tekintette, rendszeresen olvasta a Szentírást, tudta a gyermek Jézusról, hogy bölcsességben és isteni kegyelemben nőtt fel, és ő is így akart élni. Amikor 7 éves korában a hitoktatója azt mondta neki és az osztálytársainak, hogy ő Krisztus teste, megkérdezte Jézust, ha mi vagyunk Krisztus teste, tudná használni engem eszközként, hogy embereket gyógyíts, amikor megérintem őket? Szolgálatait látva azt mondhatjuk, Isten teljesítette kérését. Számos akadályt kellett leküzdenie ahhoz, hogy pap lehessen. 1972-ben szentelték fel, pappá szentelésének a napján tudta meg, hogy a nagynénje, aki felnevelte őt, annak idején megmérgezte az édesapját, mert féltékeny volt a János családjában uralkodó szeretetre, és mert János sokkal intelligensebb volt a saját gyermekeinél. Jánost is megpróbálta megmérgezni, mérgezett zabkását adott neki, de amikor János evés előtt keresztet vetett az ételre, az edény darabokra tört. Pappá szentelésének napján a nagynénje bevallotta bűnét, a megbocsátását kérte, és ő Jézus nevében megbocsátott. Később megtalálta édesapja sírját és találkozott édesanyjával is. Papá szentelése után belépett az ugandai Szentkereszt kongregációba és Indiába ment noviciátusba. Ezután Rómában doktorátus szerzett teológiából és egyetemi diplomát pszichológiából, szakdolgozatát a lélek tisztánlátásából írta. Lengyelországban gyakori vendég, az ottani püspökök rendszeresen hívják karizmatikus gyógyító lelki gyakorlatokat tartani, ahol a Jézussal való bensőséges kapcsolat kialakításáról és a Szentlélekben való imádságról tanít, prédikációit és közbenjáró imáit számos megtérés és testi-lelki-érzelmi gyógyulás kíséri. Időskor ellenére ma is fáradhatatlanul járja a világot, mélységes alázattal, egyszerűséggel szolgál, Istenbe merülve él, és folyamatosan hirdeti, hogy Jézus az Úr. Szeptember 19-én és 20-án Füzérradványban, 21-én Miskolcon, 22-én pedig Egerben lesz majd. Részletek a Hegyközi Karizmatikus Megújulás Facebook oldalán. John Baptist Basobora atya Ugandából a hétvégi lelki gyakorlatot tehát Füzérradványban majd szeptember 19-én 20-án tartja a római katolikus templomban. Dicsőítés, tanítások, szentmise, szentségimádás, ima, gyógyulásokért. Aztán 21-én Miskolcon a Diósgyőri római katolikus templomban lesz 18 órától. Szintén szentmise, dicsőítés, tanítás, ima, gyógyulásokért. Majd pedig szeptember 22-én, kedden 17 órától Eggerben, a Ciszterci templomban. Újra indul a Senior Akadémia Egerben és Jászberényben. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét érdekes témákkal várja a tanulni vágyó idősebb korosztály tagjait a 2026-27-es tanév őszi félévében. Szeptember 1-én nyílik meg a jelentkezés lehetősége. A tanulást és ezzel szellemi frissességet kínáló programon az egyetem oktatói, kutatói és vendégelőadói közérthető módon adják át az ismereteket az elsődlegesen megszólított időseknek, de életkori megkötés nélkül bárkit szívesen várnak a rendezvény sorozatra. Az ingyenes felnőtt képzési tanúsítványt adó kurzusok heti rendszerességgel kerülnek lebonyolításra a fél év során, legalább 10-12 alkalmas előadás vagy foglalkozás sorozat formájában. A részletekről, a jelentkezés módjáról az intézmény honlapján lehet bővebben tájékozódni. Salkaházy Sára szociális testvér 20 éve 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek. Erre emlékezve a budapesti Szent István Bazilikában szeptember 13-án vasárnap a 10 órai szentmisében adnak hálát Sára testvér életéért, folyamatos közbenjárásáért. Az elmúlt 20 esztendőben vajon hányan választották Sára testvért védőszentnek? Őket kitüntetett szeretettel várja a Szociális Testvérek Társasága az ünnepi szentmisére, ahol ez alkalomból külön áltásban részesülnek majd. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. Ennek elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású, különleges ünnepi előadással ünneplik. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Szent István alapításától kezdve a Migazi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak főhelyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. A rendezvény alkalmával rádiónk külön standdal készül majd, amelynél szeretettel várjuk követőinket, tehát szeptember 19-én Vácott. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Bércesi András, Berecz Renáta és Debnár Ádám. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
8: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: A DVTK öttusázója Guzi Blanka aranyérmet szerzett a kínai világbajnokságon. Hazai környezetben 1-1-es döntetlent játszott a Nyíregyháza Spartacus a labdarúgó OTP Bank Ligában a Paks együttesével. Somodi Zalán, a Gyöngyösi Atlétikai Klub ökölvívója bekerült a válogatottba. Összesen már több mint 250 kilométernyi tematikus útvonal várja a természet kedvelőit a Bükki Nemzeti Park igazgatóság területén. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A DVTK öttusázója Guzi Blanka aranyérmet szerzett a kínai világbajnokságon. Csapatban a mieink ötödikként zártak. A dobogós helyeken a fehér oroszok és az egyiptomiak, illetve a britek osztoztak. A nap során korábban a férfiaknál Koleszár Mihály 8., Szép Balázs pedig a 12. lett, a magyar csapat pedig Bőm Csabával kiegészülve a 6. helyen végzett. Guzi Blanka tavaly és tavaly előtt ezüstérmes volt a VB-n, a párizsi olimpián pedig 4. végzett, augusztus elején a dobogó 3. fokára állhatott fel az isztambuli Európa-bajnokságon. Kínában a magyar küldöttség 2. érmét szerezte, ugyanis kedden ugyanő 3. lett Tárkányi Zsomborral vegyes váltóban. Hazai környezetben a Paksot fogadta a Nyíregyháza Spartacus a labdarúgó OTP Bank Ligában, és 1-1-es döntetlent játszott. Bódog Tamás vezetőedzőt hallják.
2: Az első fél az abszolút milyen volt, hat kimondottan nagy helyzetünk, és úgy gondolom, hogy uraltuk a mérkőzést. A második fél az nem volt jó, voltak lehetőségeink, de volt olyan fázis, persze a Paksi jó játékosokban áll, és őnek is megvolt a lehetőségük. A második fél azt mondom, jó indulata, hogy X-es volt, de jön a következő mérkőzés, úgyhogy sok sikert a Paksnak.
1: Most pedig a hazaiak játékosát, Kovács Milánt hallják, aki az egyenlítő gól előtt a gólpasszt adta.
3: Az egész mérkőzésen próbáltunk magasan védekezni is, és folyamatos pressing alá tenni az ellenfelet. Ismét egy középső labdaszerzésből indult az akció, kitettem a szélre, beadás, gól. Hát ebből volt még egy pár helyzetünk, úgyhogy több gólt kellett rúgni ezekből. Úgy gondolom, hogy legalább 20 kapralövésünk volt, a fele szerintem kaput is talált. Ötösen belül 4-5 olyan helyzetünk volt, amit igazából csak be kellett volna passzolni üres kapura, ezek most kimaradtak, ha ezeket be tudjuk rúgni, akkor utána sokkal felszabadultabb mérkőzést fogunk tudni játszani a jövőben, sokkal könnyebbek lesznek a meccsek. Úgy gondolom, hogy van tartása a csapatnak, nagyon jó erőben van a társaság, ez mutatja is, hogy a utolsó 10-15 percben is még megyünk, csináljuk, pressingelünk, és 100%-ot kiad mindenki magából. Hát előbb be kell rúgni ezeket a helyzeteket, és akkor a végén könnyebb lenne a meccs, de hát most így alakulnak, de próbálunk majd jobban összpontosítani a helyzetekre.
1: Most pedig a paksiak trénerét, Bognár Györgyöt hallják.
4: Hát nem erről a meccsre leszünk a legbüszkébbek, azt gondolom, a szezon végén. Közel álltunk a 3 pont megszerzéséhez, de azt gondolom, hogy a játékkép alapján teljesen reális volt ez az 1-1. Nagyon sok pontrugást, oldalszabadrugás szögletet elfejelt az ellenfél. Lefejelték sorba a labdákat, életveszélyes volt. Szerintem örülhetünk ennek az 1 pontnak, mondom még akkor is, hogyha pár perc választott el minket attól, hogy 3 legyen. Mi támaderőnk ma nem mutatkozott meg annyira, nem voltunk elég kreatívak, körülményesen lassan játszottunk szerintem, az első félidő különösen ezt mutatta, második félidőben nyilván mi is behoztunk egy belső csatárt, így már jobban föl tudtuk tartani a labdát, ez így jobban nézett ki, de összességében olyan nagy átütő erő nem volt ám a mi játékunkban.
1: A paksiak vezető gólját Haraszti Zsolt szerezte. Most őt hallják.
5: Nyilván összképet nézzük, azért nekik is rengeteg helyzetük volt. Mondjuk pont ott 1-0, amikor ugye kaptuk a gólt, akkor nem volt benne, sőt azt gondolom, hogy rárukhattuk volna a vége a meccsnek, de összességében reális volt. Egy tipikus nyíregyházi mérkőzés volt, rengeteg párharc, rengeteg fizikai dolog, úgyhogy sajnálom, jobb lett volna behúzzuk, de ha úgy nézem, hogy az egészet, akkor azt gondolom, reális. Nyomtak, de igazából első félidőben inkább úgy éreztem. Amikor rúgtuk a gólt, ott azt gondolom, hogy megnyugtatta a csapatot, ott mondhatni átvettük a kezdeményezést, de sajnálom, hogy nem tudjuk az ilyen meccseket megérni, mert az ilyen meccsekkel tudsz olyan pozícióba kerülni, ami azt gondolom, hogy reális elvárás lehet a csapatunktól, úgyhogy keserű a szánk íze.
1: Somodi Zalán, a Gyöngyösi Atlétikai Klub ökölvívója bekerült a válogatottba. 9 éves korától űzi ezt a sportot. Számos megmérettetésen túl diákolimpiákon és egyéb versenyeken is megméretteti magát. A pályafutásáról az ifjú sportolót hallják.
0: Hát igazából ez egy elég bonyolult sztori. Egyik nagyon jó barátom, még régebben osztálytársam, vitt le az edzőterembe, és igazából az, hogy miért, azt még én sem tudom, de megfogott ez a sportág. Hát akkor még igazából úgy volt, hogy még nem is láttam ezt a részét, csak tényleg az, hogy a tükör előtt boxolunk a zsákot, úgyhogy még akkor tényleg nem volt itt ilyen része. Hát először furcsa volt, ugye még már elég kicsi voltam, tehát 11 évesen voltam először versenyen, és ott még eléggé furcsa élmény volt, de hát ugye később megbarátkoztam ezzel az érzéssel. Ugye az első mérkőzésem az vereség volt egyébként, és utána felszívtam magam, és ugye jöttek a győzelmek. Utána jött egy ilyen könnyítősebb időszak, tehát ott már csak ilyen gyorsító munkákat végeztünk gumiszalaggal, zsákon, vagy egymás ellen ugye sparringon, és ugye utána jöttek a versenyek, vagyis jöttek megelőzően ilyen kisebb felkészülési tornák, vagy mérkőzések, és utána a diákolimpia. Jól sikerült, ugye az első két mérkőzésemet idő előtt be tudtam fejezni, és ugye a harmadikat pontozással, majd sajnos ugye ott én úgy gondolom, hogy egy ilyen taktikailag meg tudtam volna oldani, de hát sajnos nem sikerült, és így a második helyezést tudtam elérni. Én fáradtabbnak érzem magam sokkal, mert ugye én a súlycsoportomhoz is ugye kisebb vagyok, és nekem tehát több erőt kell beleadnom, mind izomzatilag is, mint ugye akik magasabbak, már nekik ugye úgy olyan szinten könnyebb a box, hogy vívnak. Nekem meg ugye befele kell menni, törtetni előre, és ebből nehezebb egy kicsit. Hát hátrányokat igazából abból, hogy mind izomzatilag, mind valami, hát mentálisan is egy kicsit ugye érettebbek, mert ugye itt azért fél év, vagy annál egy picit többnek is jelentősége van, én úgy gondolom. Igazából készülök ugyanúgy, mint a többiek, próbálom felhozni ugye a izomzati, nem is lemaradás, de ugye amiben ők előnyben vannak, és igazából ennyi.
1: Összesen már több mint 250 kilométernyi tematikus túraútvonal várja a természet kedvelőjét a Bükki Nemzeti Park igazgatóság területén. A Nemzeti Park tanösvényei kiváló lehetőséget nyújtanak arra, hogy közelebbről is megismerjük a térség különleges geológiáját, növény- és állatvilágát, valamint kulturális örökségét. A kínálat rendkívül gazdag. A könnyed, családbarát sétáktól a komolyabb felkészültséget igénylő túrákig mindenki megtalálhatja a hozzáillő programot. Ha csak egy rövid, egyórás sétára vágynak, remek választás lehet a szilvásváradi milleniumi erdészeti sétaút, vagy a miskolci Szeleta Park jövő ösvénye. A tapasztaltabb bakancsos turistáknak pedig igazi kihívást jelenthet a 10 kilométeres Felső-Tárkányi Vár hegyi tanösvény, vagy a Dédestapolcsány környéki Verebce-Bérci útvonal. A részletekről Bíró Tibort, a Bükki Nemzeti Park ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályvezetőjét hallják.
6: Egyrészt azt tudni kell, hogy a Bükki Nemzeti Park igazgatóság nagyon sok bemutatóhelyen látogatóközponttal rendelkezik. Ilyenek például a Szeleta Park látogatóközpont, ami itt van Miskolcon, de a Szent István vagy az Anna barlangok mint bemutatóhelyek nagyon különlegesek, illetve például a Bükki Csillagda, hogy így még közelben lévő ilyen helyet említsek meg. De azért azt tudni kell, hogy az igazgatóság működési területén 52 tanösvényünk van. Van is egy ilyen felvezetőnk, hogy minden hétre tudunk egy tanösvényt bemutatni az igazgatóság működési területén. Konkrétan a Bükkben ez 23, valójában 21 szabadtéren lévő tanösvény, élményösvény, és azt kell ezekről tudni, hogy azért a terület legnagyobb értékeit, a legszebb területeket mutatjuk be ezeken, és ezeken végig lehet menni, hiszen a fokozottan védett területeken csak ott közlekedhetnek a turisták, ahol van kijelölt túraútvonal vagy tanösvény, ezek ilyenek, tehát itt szabadon közlekedhetünk, és megismerhetjük ezt a szépséget, amiről már beszéltem. Most is azt gondolom, hogy a tanösvényeken kívül a kijelölt túraútvonalakon mozogjanak, hiszen máshol nem is tehetik védett területen, de a tanösvényeink között is vannak olyanok, amelyeket kevesen ismernek. Például, hogyha elmennek akár Cserépfaluba, Horvölgybe, a Subajuk tanösvényre, vagy nem olyan túl régen kibővítettük a régi Színva tanösvényt, és Szeleta tanösvényé fejlesztettük, és egy Lilafüredet öleli gyakorlatilag körül, és egy egész nap alatt is feladja a leckét, hogy bejárjuk. Szerintem azért ott nagyon sok turistával nem találkoznak, tehát én most is azt javaslom, hogyha ide érkeznek mi Miskolcra, és kimennek Lilafüredre, és szeretnek túrázni, akkor induljanak el ezen az ösvényen, kevés emberrel fognak találkozni garantálón, és meg tudják ismerni itt a térséget, a környéket. Nagyon sok barlangunk van, most az, hogy kevés figyelem vagy nem, ez a relatív kérdés. Mi próbáljuk ráirányítani a figyelmet azokra a barlangokra, amelyeket normál módon, napi szinten tudják látogatni. Ilyen barlang például itt a Szeleta barlang, amely az ősemberkutatás bölcsőjeként is elhíresült, hiszen a világhírű Szeleta kultúrát innen származtatják, vagy itt fedezték fel először. Vagy például a Subajuk barlang cserépfalu, a Subajuk tanösvényen, ahol neandervölgyi ősember leletet találtak, ez is unikális egyébként. Tehát, hogy több ilyen, vagy az Istálóskai barlang, ami szabadon látogatható, de vannak barlangjaink, amelyek jegyvásárlással nyitvatartási időben látogathatók, ilyenek a Szent István vagy az Anna barlang itt Lilafüreden. És érdemes nézni a honlapunkat, hiszen szoktunk olyan overálos túrákat meghirdetni, amelyek szabadon nem látogathatók barlangok, Létrási vizes barlang például, de egy-egy ilyen overálos barlang túra vezetéskor, igen, és ezek azért elég extrém élményeket tudnak adni, és meghökkentő látványt is tudnak, hiszen olyan cseppkőformációkat tudunk ott megmutatni, amelyek itt a sima, normál barlanglátogatáskor nem tapasztalhatók meg.
7: Kedves hallgatóink! Regionális sportösszefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizennyolc óra.

0: dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan Rózsafüzéri imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ma a zabari magyarok nagyasszony a templomi ma csoportjával imádkozhatnak együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az első tizedben Leó pápa augusztus ima szándékára, a városok evangelizációjáért imádkozzunk. Imádkozzunk azért, hogy a nagyvárosokban, amelyeket gyakran a névtelenség és a magány jellemez, új utakat találjunk az evangélium hirdetésére, felfedezve a kreatív közösségépítés új útjait is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Ámen.
1: A második tizedben kérjük a szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira. Valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A harmadik tizedben imádkozzunk egy édesapa gyógyulásáért, valamint egy kórházban fekvő mezőkövesdi nagymama mielőbbi gyógyulásáért kérjük a szűzanya hadhatós közbenjárását.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
0: most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te

0: itt te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Ámen.
2: A negyedik tizedben egy hallgató megköszöni a szűzanya eddigi segítségét, és kéri gyógyító erejét testi-lelki egészségére és édesanyja fájdalmainak enyhítésére. Ugyanebben a tizedben egy tiszavasvári beteg édesanyja kéri szűzanya gyógyító segítségét magára, öt dédunokájára és családjára, valamint egyházközsége híveire és parókusára.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az ötödik tizedben egy édesanyja hálát ad a Szent Háromság eddigi kegyelmeiért, a szűzanya oltalmáért, és kéri további áldását és segítségét a családdal kapcsolatos szándékaira. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy fiatal pár testi-lelki egészségéért és élethelyzetük kedvező alakulásáért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus a mi Úrunk által.
0: Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzér imádságot hallottak rádiónk EGRI stúdiójából. Ma a zabori magyarok nagyasszonya templomi ma csoportjával imádkozhattak együtt.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ötödik éve tartanak nyár végén szülőmegáldást az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ültetvényén. A katolikus keresztény világban a szülő, mint szimbólum is nagyon fontos, amikor Jézus Krisztus megalapítja az oltári szentséget, a kenyér és a bor színe alatt teszi az utolsó vacsorán, emlékeztetett a szertartást végző dr. Novák István delegált rektor helyettes. Elmondta még, a szülő beszédes valóság, a szülővel sokat kell dolgozni, sokat számít az emberi munka, így az áldást Istentől azokra is kérjük, akik ezen fáradoznak, és azokra is, akik borként magukhoz veszik. Szent Vince és Szent Orbán közbenjárását és oltalmát is kérik a gazdák a jó termésért. Molnár Ádám, az Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének birtokigazgatója úgy fogalmazott, a szélsőséges időjárás érezteti a hatását, azonban az elkövetkező időszakban még több minden változhat. A csapadék jót tenne, ez a növény egészsége a következő évjáratok termése szempontjából is fontos lehet. Azt már biztosan látni, hogy a termés mennyisége az átlagosnál kevesebb lesz, hektáronként 6 tonna szőlőt várnak a gazdálkodók. Büszke vagyok a kormányomra, már is több válsághelyzetet megoldott, jelentette ki a miniszterelnök a szlovéniai Bledben rendezett nemzetközi stratégiai fórumon. Ilyen volt például az energiaellátás a szélsőséges időjárás miatt, de az óriási példátlan összefogás lehetővé tette annak megoldását, mondta Magyar Péter. Beszélt arról is, a kormány jelentős költségvetési hiányt örökölt, de azt sikerült 3 hónap alatt 2,5 milliárd euróval csökkentenie. Az Európai Uniós problémák megoldásában az őszinte beszéd fontosságát emelte ki Magyar Péter. Az illegális bevándorlás elleni küzdelem kérdését példaként felhozva azt mondta, nagyon nehéz megmagyarázni a magyaroknak, hogy miért bánnak velünk igazságtalanul Brüsszelben. Emlékeztetett arra, hogy egy uniós bírósági döntés értelmében az országnak jelentős összeget kell fizetnie naponta, csak mert védjük a közös európai határokat. Ez szerintem nem tisztességes, húzta le a kormányfő, hozzátéve, hogy a határok védelme az egyik legfontosabb feladata egy uniós tagállamnak. A kormány az összes szükséges jogalkotási feltételt teljesített az uniós helyreállítási alapforrásainak hazahozatalához, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Budapesten egy 11 milliárd forintos trolli fejlesztésről szóló tájékoztatón. 100%-os teljesítéssel minden uniós pénzt haza fogunk hozni, amiről a politikai megállapodás Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Magyar Péter miniszterelnök között néhány hónappal ezelőtt Brüsszelben megszületett, fogalmazott Vitézi Dávid. Tehát teljesült mindaz, amely ahhoz szükséges, hogy a teljes 10 milliárd eurós eredetforrásokat és ezáltal egyébként a további 6 milliárd euró befagyasztott kondicionalitási eljárással érintett kohéziós forrást, tehát összességében ezt az árfolyamtól függően mintegy 5500-6000 milliárd forintnyi Európai Uniós forrást hazahozzuk, közölte. Az uniós pénzek teljes összegének hazahozataláról Magyar Péter is beszélt Szlovéniában. Benyújtotta az országgyűlésnek a 2026-os költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslatot a kormány, ezt az MT-vel tudatták. Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni, jelentette ki a miniszterelnök a nagykanizsai dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter azt mondta, a kritikus gondolkodás mellett a tanulók megtanulhatnak az iskolában egymásért kiállni, csapatként működni, embernek lenni mindig minden körülményben. Egy iskola feladata az, hogy ebben segítse a diákokat, hangsúlyozta a kormányfő. Végül az időjárásról, a sokfelé előforduló záporok, zivatarok után napközben majd csökken a felhőzet, csapadék már nem hullik, a szél élénk marad, a hőmérséklet a reggeli órákban 15 és 20 fok között, napközben aztán 30 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
1: Kedves hallgatóink, Anselm Grün a Szépség című művének 8. részét Varga Orsolya olvassa fel.
2: Anselm Grün, Szépség. Az életöröm új spiritualitása.

A kereszt szépségének paradoxonja János evangéliumában. Egyik evangélista sem beszél oly gyakran a doxáról, mint János. A paradoxon mégis az, hogy Isten e dicsősége és szépsége a legtisztábban a kereszten ragyog fel, azaz azon a helyen, ahol nem sejtjük, Jézus szenvedésében és halálában. A dicsőség témája az első fejezettől az utolsóig végigvonul János evangéliumán. A prológusban János összekapcsolja a két szót, kegyelem és szépség. Kegyelem és dicsőség. Mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét, aki telve volt kegyelemmel és igazsággal. Jézusban felragyog Isten szépsége, és ez a szépség tele van kegyelemmel és igazsággal. Mit jelentenek ezek a fogalmak? Az igazság görögül aletheia, és végeredményben azt jelenti a leplet, amely a valóságot fedi, elhúzzuk, és úgy nézzük a dolgokat, amilyenek, igaz valójukban és szépségükben. A német szép, schön szó a nézni, látni, schauen szóból ered. Szép az, ami mutatós, amit szívesen nézünk. János és a görögök számára általában a látás a legfontosabb érzék. A görög isten, theos szó, a theasztai látni szóból származik. A görög filozófia azt mondja, a lét mindig egyszerre jó, igaz és szép. Amikor tehát a létezőben, a meglévőben felfedezem a létet, akkor a szépre tekintek. A létezőben tulajdonképpen az ős szép mutatkozik meg. A görögök két szót ismernek, amely a szép ellentétét jelöli. Egyrészről az aiszkülont, valamit eltorzítani, rúttá tenni, meggyalázni, rossz formát adni neki. A szép mindig valami tiszteletteljes, az, ami megfelel a méltóságunknak. Ellentéte a szégyen, a gyalázat, az eltorzítás. A második szó a rútra, az aorosz. Azt jelenti, alkalmatlan, rosszkor történő, az, ami megzavarja a ritmust, ami nem illik a pillanathoz. Hiszen a kálosz, a szép, mindig a rendezett és a megfelelő szó. Az aorosz zavarja a rendet. Kiesik az idő rendjéből, ezért rút. A szép az egyetlen, az egész. Amikor egyek vagyunk Istennel, akkor szépek vagyunk. A szépség összefügg a kegyelemmel is. A káris, a kegyelem görög szava azt jelenti, ajándék, adomány, sőt vonzerő, kedvesség, örvendetes, ami a szépségből ered. Friedrich Hölderlin német költő a káris szót a lét szívélyessége, a filozófus Martin Heidegger pedig a lét jó indulata és a lét kegyessége kifejezéssel fordítja. A káris, mint kellemes és kedves, a sármal is összefügg. A sárm szó azonban a kármen ének, varázsige, és a kánere, énekelni, elbűvölni szavakból ered. A hit tehát nem csak annak művészete, hogy meglássuk a szépet, hanem elbűvöl bennünket azáltal, amit mutat nekünk. Megmutatja nekünk Isten szépségét és szeretetét. Jánosnál a hit egy másik fogalmával találkozunk, mint amit magunkban hordozunk. Mi úgy véljük, hinnünk kellene, vagy bíznunk kellene. János számára a hit a szép látása. És aki látja a szépet, az bízik a lét jóságában és a lét kegyességében. Az látja a szépet egy gyakran rútnak tűnő világban is. János számára Isten szépsége az emberré lett ige testében ragyog fel. A gyámoltalan test esendő, gyenge és beteg, s a betegség által eltorzult. Ez a jánosi szépségfogalom paradoxonja. Isten ragyogása éppen a test gyengeségében fénylik fel, s a test e gyengesége két további képben bontakozik ki, a bárány és a kereszt képében. Keresztelő Szent János tanítványai tekintetét Jézusra irányítja azáltal, hogy ezt mondja, íme az Isten báránya. A bárány nem az áldozati bárány, vagy a bűnbak, hanem a védtelen, gyámoltalan bárány.
Jézus nem hős, hanem sebezhető, mint egy bárány. Kiszolgáltatják a hatalmasoknak. Ám épp egy gyenge, a világ hatalmának kiszolgáltatott emberben ragyog fel Isten szépsége, s ez szépség egyben mindig a szeretet. A másik bárányigében János arról a bárányról beszél, aki elveszi a világ bűneit. Isten bűnelvevő szeretete válik láthatóvá, amiről a kivonulás könyvében szólt. A bűn elvétele nem a vezeklésről szól, hanem a kivonulás könyvének kijelentése alapján Isten szeretetének jele. Isten szeretete azáltal mutatkozik meg, hogy nem rója fel nekünk, nem terheli ránk a bűnt, hanem elveszi a világból úgy, hogy többé ne legyen hatalma fölöttünk. Jézus szép pásztornak nevezi magát. A görög kálosz szót gyakran jónak fordítjuk, ám tulajdonképpen azt jelenti szép. Carlo Maria Martini ezért a következőképpen fordítja Jézus szavait a jó pásztorról. Én vagyok a szép pásztor. A szép pásztor életét adja a juhokért. Én vagyok a szép pásztor, ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem, ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életem adom a juhokért. És így értelmezi Jézus e szavait. A pásztor szépsége a szeretet, amellyel minden juháért halára adja magát, és a legmélyebb szeretetből mindegyikkel közvetlen személyes kapcsolatra lép. Azaz, szépségét megéli az, aki engedi, hogy szeresse őt, és Jézus neki ajándékozza egész szívét, hogy jelenlétével átjárja őt. Jézus szép pásztorként beszél mindarról a szép tettről, amelyet atya nevében vitt végbe az emberek előtt. Ezek szeretetének cselekedetei. János itt rámutat a szépség és a szeretet közötti kapcsolatra, ahogy azt a görögök is látták, és ahogy Dosztojevszki szintén látta a Félkegyelmű című regényében. Az az ember szép, aki szeret, és a szeretetben odaadja magát másokért.

Anselm Grün a Szépség című művének 8. részét hallották, felolvasta Varga Orsolya, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat kedden 14:35-től megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Büszke vagyok a kormányomra, már is több válsághelyzetet megoldott, jelentette ki a miniszterelnök a szlovéniai Bledben rendezett nemzetközi stratégiai fórumon. Ilyen volt például az energiaellátás a szélsőséges időjárás miatt, de az óriási példátlan összefogás lehetővé tette annak megoldását, mondta Magyar Péter. Beszélt arról is, a kormány jelentős költségvetési hiányt örökölt, de azt sikerült 3 hónap alatt 2,5 milliárd euróval csökkentenie. Az Európai Uniós problémák megoldásában az őszinte beszéd fontosságát emelte ki Magyar Péter. Az illegális bevándorlás elleni küzdelem kérdését példaként felhozva azt mondta, nagyon nehéz megmagyarázni a magyaroknak, hogy miért bánnak velünk igazságtalanul Brüsszelben. Emlékeztetett arra, hogy egy uniós bírósági döntés értelmében az országnak jelentős összeget kell fizetnie naponta, csak mert védjük a közös európai határokat. Ez szerintem nem tisztességes, húzta le a kormányfő, hozzátéve, hogy a határok védelme az egyik legfontosabb feladata egy uniós tagállamnak. A kormány az összes szükséges jogalkotási feltételt teljesített az uniós helyreállítási alapforrásainak hazahozatalához, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Budapesten egy 11 milliárd forintos trolli fejlesztésről szóló tájékoztatón. 100%-os teljesítéssel minden uniós pénzt haza fogunk hozni, amiről a politikai megállapodás Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Magyar Péter miniszterelnök között néhány hónappal ezelőtt Brüsszelben megszületett, fogalmazott Vitézi Dávid. Tehát teljesült mindaz, amely ahhoz szükséges, hogy a teljes 10 milliárd eurós eredetforrásokat és ezáltal egyébként a további 6 milliárd euró befagyasztott kondicionalitási eljárással érintett kohéziós forrást, tehát összességében ezt az árfolyamtól függően mintegy 5500-6000 milliárd forintnyi Európai Uniós forrást hazahozzuk, közölte. Az uniós pénzek teljes összegének hazahozataláról Magyar Péter is beszélt Szlovéniában. Benyújtotta az országgyűlésnek a 2026-os költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslatot a kormány, ezt az MT-vel tudatták. Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni, jelentette ki a miniszterelnök a nagykanizsai dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter azt mondta, a kritikus gondolkodás mellett a tanulók megtanulhatnak az iskolában egymásért kiállni, csapatként működni, embernek lenni mindig minden körülményben. Egy iskola feladata az, hogy ebben segítse a diákokat, hangsúlyozta a kormányfő. A több tízezer tanítássegítő pedagógiai asszisztens is számíthat a Tisza kormányra, jelentette ki. Magyar Péter a sajtónak jelezte, amint azt Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter is elmondta, vállalásuknak megfelelően rövidesen bejelentik a tanítássegítők béremelésének ütemezését, várható kezdő időpontját. A kormányfő hangsúlyozta, minden pályára igaz, az oktatásra, az egészségügyre, a honvédelemre és az államigazgatásra is, hogy kiszámítható életpályára van szükség, nem egyszeri béremelése és utána akár 10-15 évig semmire, hanem tehát életpályára, amely biztosítani tudja, hogy többen menjenek az oktatás vagy akár az egészségügy területére dolgozni, fejtette ki. Társadalmi egyeztetés indult arról a kormányrendelet tervezetről, amely alapján októberben egyszeri, diákonként 26000 forintos kiegészítő támogatást kaphatnak az egyházi iskolák a megnövekedett rezsijárak miatt. Az erről szóló dokumentumok a kormány.hu oldalon olvashatók. A támogatást tehát az államkincstár októberben folyósítja. Elkészült a belügyminisztérium javaslata a belügyi ágazatban dolgozók bérrendezéséről. Ebben szerepel illetményemelés és az úgynevezett preferált települési pótlék használata, valamint az országon belüli mobilitást elősegítő plusz intézkedés is, de a konkrétumokról csak akkor számolnak be, ha a kormány már döntött róla. Pósai Gábor belügyminiszter a Facebook oldalán azt írta, kinevezése óta a legfontosabb feladatának tekinti a rendvédelmi állomány megbecsültségének helyreállítását. Bár a végleges adatok még nincsenek meg, szinte biztosan 2026. augusztusa volt a legmelegebb hónap Magyarországon, amióta rögzítik az adatokat. A nyár első két hónapja is kifejezetten forró volt, 1901 óta az idei június hozta a második legmagasabb átlaghőmérsékletet, még július a tizedik legmelegebb volt az elmúlt 125 évben, ezzel együtt viszont nem az idei volt a legforróbb nyár. Az augusztus 10-ével kezdődött héten regisztrálták az év első nyugatnílusi lázas megbetegedését Magyarországon, közölte a Szúnyog Monitor tudományos portál, és vette észre a hvg.hu. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ laboratóriumi vizsgálata igazolta a kort, amely, mivel a járványügyi kivizsgálás alapján az érintett a megbetegedését megelőzően nem járt külföldön, hazai eredetűnek tekinthető. Végül az időjárásról. A sokfelé előforduló záporok, zivatarok után napközben majd csökken a felhőzet, csapadék már nem hullik, a szél élénk marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 15 és 20 fok között, napközben aztán 30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
4: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
6: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
4: Reklámot hallottak.

A mai előadás témája a népköltészet, ezen belül a népballadák csodálatos, erkölcsnemesítő, sőt, lelki tükörként is értelmezhető világa. A népköltészeti alkotások szerzője valóban az a közösség, amelyben született, terjedése pedig a szájhagyomány útján történik, ezért van egy-egy alkotásnak annyi variációja. Talán a balladai homályt is sok esetben a szövegromlás okozza, az elfelejtett részletek tovább lendítése, átfogalmazása. A 18. századig nem is jegyezték le őket, lényege a dallam és a mozgás. A szegény emberek munkavégzés közben énekeltek, meséltek, vagy családi és baráti körben adták tovább tapasztalataikat, bölcsességüket a fiatalabbaknak. A tolfosztás, kukoricamorzsolás is ilyen alkalom volt. A népköltészeti alkotások igen mély morális igazságokat fogalmaznak meg, egy-egy történetbe ágyazva. Különösen értékes alkotások a népballadák, hiszen egyesítik a líra, epika és dráma műnemének jellemzőit. Lírikusak, mert megrázó érzelmeket fejeznek ki. Epikusak, mert történetet mondanak el, és drámaiak, mert súlyos lelki konfliktusokat ábrázolnak. A népbaladák meglepő pontossággal ábrázolják a tudatalatti törvényszerűségeit. Sőt, meglátásom szerint a példázatokkal kerülnek ezáltal rokonságba, hiszen egy-egy mélységes erkölcsi törvényt jelenítenek meg. A népbaladák az európai parasztság élettapasztalatát, erkölcsiségét fejezik ki, s ezeket a tanulságos, sőt tanító célzatú költeményeket a nyugati népek kivándorlásaik vagy hódításaik révén tovább vitték más-más földrészre, országokba is, ahol tovább variálódott a szöveg vagy a történet a sajátos helyi szokásoknak megfelelően. A népballadák többsége szerelmi témát dolgoz fel, komoly lelkiismereti kérdéseket feszeget. Például a házasság erőltetése a lány akarata ellenére, vagy a házasság tiltása a társadalmi különbségek miatt. Továbbá a férj vagy a feleség árulása miatti tragédiák. Ugyanakkor téma lehet még az anyaszerep túlkései elfogadása, vagy megcsalások, rablógyilkosság, erkölcstelen visszaélés a hatalommal, a leányanyaság problémaköre, vagy más rémtörténetek. De ha azt nézzük, hogy a bűnügyi krónikák ma miről adnak hírt, megdöbbenünk, hogy régebben, s ma sem volt ez másképp. Az biztos, hogy van az emberiségnek olyan megoldatlan erkölcsi dilemmája, ami méltán kap szerepet a művészet minden ágában. A bűnesetek sora több tényezőből tevődik össze. Egyik a tudatlanság, másik a korabeli társadalom szokásrendszere. A harmadik az adott vallási gyakorlat korszakonkénti, sőt, személy szerint is eltérő értelmezése. Milyen érdekes, hogy amit eleink nem tudtak megoldani házasság, szerelem, gyermek kérdésében, ma is gondot jelent. Például kérdésként vetődhet fel, hogy beleszólhat-e a szülő a gyermek választásába, vagy van-e társadalmi különbség ma is, ami elválaszthat szerelmeseket egymástól. Vagy mit kezdjünk a szerelmi háromszögekkel, a hűséggel, a megesett lányok problémáival. Európa sokat lépett előre kérdések megoldásában, de a probléma örök. A népballadák többsége hatalmas bűnöket elemez. Általában nagy árulás történik, vagy a házas felek, vagy a szülő-gyermek viszonyában. Tehát a bűn és árulás a két kulcs szó. Természetesen a bűnhődés is, amely rendszerint a lélekben játszódik. Mindemellett leszűrhető, hogy a betyárballadák vagy börtönénekek is tematikailag ide sorolhatók. Összegezve láthatjuk, hogy bármiről is szóljon a népballada, erkölcsi figyelmeztetés a szeretet ellen elkövetett vétkek következményeire.

Most pedig ismerjünk meg néhány érdekes népballadát. A Kádár Kata című művel kezdem, amelynek legfontosabb témája az anya, fiú és a szerelmes pár kapcsolata. Kádár Kata. Anyám, anyám, édesanyám, Gyulainé édesanyám. Én évöszöm Kádár Katát, jobbágyunknak szép leányát. Nem engedöm, édes fiam, Gyula Márton, hanem vöddel nagyuraknak szép leányát. Nem kell nekem nagyuraknak szép leánya, csak kell nekem Kádár Kata, jobbágyunknak szép leánya. Elmehetsz hát, édes fiam, Gyula Márton, kitagadlak, nem vagy fiam, sem egyszer, sem mátszor. Inasom, inasom, kedvesem, inasom, húzd elé hintómat, fogd bé lovaimot, lovakod bé

A te édesanyád őtet elvitette, feneketlen tóba belé is vetette. Jó pásztor, mutasd meg, hol vagyon az a tó, aranyim, mint tiéd, a lovam s a hintó, elismönének ők a tó széjére, Kádárkat a lelköm, szólj egyet, itt vagyé. A tóba megszólalt Kádárkata neki, Hezzája beugrék hamar Gyula Márton, édesanyja vízibúvárokat küldött. Megkapták meghalva összeölelkezve, egyiköt temették ótár elejbe, másikat temették ótár háta mögé. A kettőből kinőtt két kápolna virág, az ótár tetején összekapcsolódtak, az anyjok odamönt, le is szakasztotta. A kápolna virág hezzel, így szólala. Átkozott légy, édesanyám Gyulainé. Éltömbe rossz voltál, most is meggyilkoltál.

Ennek a témának is sok variációja ismeretes, a ballada szövegét nyelvjárási írásmóddal tüntették föl, eszerint olvasom a következő műveket is. Kőműves Kelemen. 12 kőműves összetanakodik, magos déva várát, hogy felépítenék. Hogy felépítenék, félvéka ezüstér, félvéka ezüstér, félvéka aranyér. Magos déva várhoz hozzá is kezdettek, amit raktak délig, leomlott estére, amit estig raktak, leomlott reggelre. Megint tanakodik 12 kőműves, falat megállítni hogy lesz lehetséges? Egymás között szoros egyességet tettek, melyik felesége hamarabb jő ide, azt gyengén fogjuk meg, dobjuk be a tűzbe, annak gyenge hamvát keverjük a mézbe. Csak így állítjuk meg magos déva várát, és így nyerhessük el annak drága árát. Kocsisom, kocsisom, nagyobbik kocsisom, én uramhoz menni lenne akaratom. Fogd be a lovakat, induljunk el útra, magos déva várra. Erős idővel a zápor eső hulla. Asszonyom, csillagom, forduljunk meg vissza, nem jó álmat láttam az éjjel álmomba. Asszonyom, csillagom, forduljunk meg vissza. A hintó nem tiéd, a lovak nem tiéd. Hajtsad a lovakot, hadd haladjunk elébb. Nem jó álmot láttam az éjjel álmomba, kőműves Kelemen udvarába jártam, hát az ő udvara gyásszal van behúzva, az ő udvarába egy mékút fakada, az ő kicsiny fia oda belé hala. Asszonyom, csillagom, forduljunk meg vissza. A hintó nem tiéd, a lovak nem tiéd, hajtsad a lovakat, hadd haladjunk elébb. Mennek, mendegélnek dévavára felé, kőműves Kelemen őköt észrevevé. Szörnyen megijedt, imádkozik vala, Istenem, Istenem, vidd el valahova. Mind a négy pejlovam törje ki a lábát, vessen a hintómnak négy kereke szakát, üssön le az

útra tüzes is tennyila, horkolva térjenek a lovaim vissza. Mennek, mendegélnek Dívavára felé. Sem hintót, sem lovat semmi baj nem lelé. Jó napot, 12 kőmíves, 12 közül Kelemen kőmíves. Jó napot, jó asszony, feleségem, hát ide miért jöttél a veszedelmedre? Most szépen megfogunk, bédobunk a tűzbe, neked gyenge hamvat keverjük a mészbe. Csak így állítjuk meg magas Dévavárát, és így nyerhessük el annak drága árát. Várjatok, várjatok, 12 gyilkosok, hogy búcsút vehessek asszonybarátimtól, szép kicsiny fiamtól. Kőmíves Kelemen mikor hazamene, őt szépen megfogták, bédobták a tűzbe. Kőmíves Kelemen mikor hazamene, az ő kicsiny fia elejébe jöve. Apám, édesapám, mondja meg igazán, hogy hol van, s merre ment az én édesanyám. Ne sírj, fiam, ne sírj, hazajő estére. Ha estére nem jő, hazajő reggelre. Istenem, Istenem, reggel is eljöve. Az én édesanyám még haza nem jöve. Menj el, fiam, menj el magas Dévavárra. Ott van a te anyád, kőfalba van rakva. Elindul a sírva az ő kicsiny fia. Elindul a sírva magas Dévavárra. Háromszor kiáltja magas Dévavárra. Anyám, édesanyám, szólj bár egyet hozzám. Nem szólhatok, fiam, mert a kőfal szorít. Magos kövek között vagyok berakva itt. Szíve meghasada, a föld is alatta, az ő kicsiny fia oda belé hala. Ezt a szövegvariációt Szent Egyházas falun gyűjtötték.

Fehér László balladája. A fekete halom alatt Fehér László lovat lobott. Olyat csendült az ostora, behallott Gönc városába. Rajta-rajta Gönc városa, Fehér László be van fogva, vasat a kutyára, jobb kezére, bal lábára. Fehér Anna meghallotta, hogy a bátyja be van zárva. Fogd be kocsis hat lovamat, tégy fel egy véka aranyat. Horváth Miklós törvénytartó, áldjon meg a mindenható, hoztam egy véka aranyat, szabadítsd ki a bátyámat. Nem kell nékem az aranyad, csak egy éjjeli hálásod. Ha vélem ház egy éjszaka, bátyát kiszabadul még ma. Fehér Anna, édes húgom, ne hájj véle, csak azt mondom. Szüzességedet elveszi, bátyádnak fejét vetedi. Éjfél után 3 óra, csörög csattog a bitófa. Aludj, Fehér Anna, lovad viszik itatóra. Aludnék én, de nem tudok, mert nagy csörömpölést hallok. Lovan viszik itatóra, bátyám pedig akasztóra. Horváth Miklós törvénytartó, verjen meg a mindenható. Szüzességemet elvetted, bátyámnak fejét vetetted. Mosdóvized vérré váljon, törülköződ lángot hányjon, a kenyeret kővé váljon, a jóisten meg ne áldjon, a jóisten meg ne áldjon, a te szíved mindig fájjon.

a pogány és keresztény világ közti átmenetet képezi a Júlia szép leány című művészi balladánk. Júlia szép leány. Júlia szép leány egykoron kimöne búzavirág szödni a búzamezőbe. Búzavirág szödni, koszorúba kötni magát, úgy mulatni. Föl is főtekinte a magos segekbe, egy szép gyalogösvény hát ott jődögél le. Azon ereszkedék, fodorfehér bárány, a napot s a hódat szarva között hozván. A fényös csillagot a homlokán hozta, két szál aranyperec, alja két szarvába, alja két oldalán, két szép égő gyertya. Mennyi szőre szála, annyi csillag rajta. Szóval, mondja nékön fodorfehér bárány, még ne ijedj tőlem, Júlia szép leány, mert most esött héj a szüzek sereginek, ha eljönnél velem, én odavinnélek. A ménnyei karba a szent szűzek közzi, hogy bételnék veled azok kegyes rendi. A ménnyei kócsot adnám a kezedbe, első kakas szókor jönnék nézésödre, másod kakas szókor téged megkérnélek, harmad kakas szókor téged elvinnélek. Az anyjához fordul Júlia szép leány. Szóval mondja neki, anyám, édesanyám, én is csak kimönnék búzavirág szödni, koszorúba kötni, magamot mulatni, föl és fötekinték a magos segekbe, egy szép gyalogösvény hát ott jődögél le, azon ereszködék, fodorfehér bárány, a napot s a hódat szarva között hozván, a fényös csillagot a homlokán hozta, két szép aranyperec alja két szarvába, alja két oldalán, két szép égő gyertya. Mennyi szőre szála, annyi csillag rajta, szóval mondja nékön, fodorfehér bárány, meg ne ijedj tőlem, Júlia szép leány. Mert most esött héj a szűzek sereginek, ha elmönnék véle, hogy odavinnének. A ménnyei karba a szent szűzek közzi, hogy bételnék velem azok kegyös rendi. A mennyei kócsot a kezembe adja, első kakas szókor jönnek látásomra, másod kakas szókor ingömet megkérnek, harmad kakas szókor ingömet elvisznek. Siras anyám, siras éltömbe hadd halljam éltömbe, hogy siratsz hótomba. Leányom, leányom, virágos kertömbe eső rajméhömnek gyönge lépöcskéje. Gyönge lépöcskének sárguló viassza, sárog viasszának födön futó füstje. Födön futó füstje, mennybe ható lángja. A mennyei harang húzatlan szólalék, a ménnyei ajtó nyitatlan megnyílik. Jaj az én leányom, oda bévezeték.

0: nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt. Adásunkat meghallgathatják és letölthetik a szentistvánrádió.hu letöltések oldalán.
1: Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
2: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Michael Bond, Paddington folytatja című mesének 17. részét, melyet Pokornélia olvas fel nektek.
2: Sok hőhó Brownék házában. Azon az éjszakán, szinte mindjárt, hogy a tűzi játékok befejeződtek, hirtelen hidegre fordult az idő. Paddington, ahogy szobájába felment, kinyitotta vagy egy arasznyira az ablakot, hadd lássa, van-e még tűzi játék netán valahol másfelé. De az első dolog, ami az orrát megcsapta, a nagyon csípős éji levegő volt. Hát az ablakot is orrára csapta, csak nem úgy inalt bújt ágyba már is. Reggel a szokásosnál is korábban ébredt, arra, hogy reszket, úgy fázik. Fülelt készülhet-e ott lent már a reggeli, aztán magára kapta puha meleg kabátját, s vonult a fürdőszoba irányába. Hanem ott furcsa változásokat kellett észrevennie. A puha törölközője, mely tegnap még kedvesen simogatta bundáját, csontkeményen lógott a rúdon. A csapokból kellemetlen ellenséges zaj jött csak, víz egy csöp se. Ki érti ezt? Tény, hogy tisztálkodás ebből ma nem lesz. Paddington ennek a felismerésnek birtokában térhetett vissza szobájába. Ott újabb meglepetések fogadták. Elhúzta a függönyt, és az ablak, mintha fehér festékkel lett volna bemázolva. Kintről semmi se látszott. Ahogy mancsa fejével kidőzsölt egy kis szabad felületet, hát kilátott rajta. De mit látott kint? Ugyanolyan fehérséget nagyjából, mint amilyen az ablaké volt. De ennyi sem volt elég a jóból. A kinti fehérség révén az esti tűz minden nyoma eltűnt. Se szétomlott fahasáb, se hamu, se semmi. Ugyanakkor az égből milliárdnyi kis fehér micsoda szállingózott. Paddington sietett le a többiekhez. Brownék már reggelinél ültek, mikor ő berontott. Vadul kapálózott, szólni sem bír, de látszott rajta, hogy... És Mr. Brown meg is kérdezte. Szent ég, Paddington, valami történt? Nézzétek, nézze, Mr. Brown, minden csupa fehér lett. Judy hátra vetett fejjel nevetett. Ez csak havazás, Paddington, csak hó. Ez van itt minden évben. Hó? Kérdezte Paddington. Mi az, hogy hó? Egy nagy semmi, és még kellemetlen is, vágta ki Mr. Brown. A barátságtalan hang nem azonban Dan Paddingtonnak, a hírhozónak szólt, mert hogy a házura igazán nem várta volna az időjárás így hirtelen változását. Ráadásul mindenki őt hibáztatta, miért nem állította be gondosan a kazánt, vagyis a ház hőviszonyainak centrumát. Hogy a hó micsoda? Tűnődött Judy. Megfagyott eső, de az még a jég inkább, vagy az ónos eső, a dara. Hát a hó az... A hó. Értem, mondta Paddington, bár nem értette. A hógolyózáshoz is jó, mondta Jonathan. Hóból van a hógolyó például, meglátod. Reggeli után rögtön kimegyünk. Paddington leült szépen a helyére. Széthajtogatta asztalkendőjét, de figyelme mindegyre a kinti rejtélyes fehérségre irányult. Szeretett volna mielőbb túlesni a reggelin, de a sonkát tojást mégsem pakolhatta a marmeládé alá ugyanarra a tányérra. Azt mondanám, kezdte Mrs. Brown, hogyha reggeli utára kertbe kimentek, kerüld a Mr. Curry-l telke felé vezetősvény, teljesen természetes, hogy nem te tehetsz Mr. Curry öltönyének bal szerencséjéről, de akkor is. Bizonyám, erősítette meg Jonathan, de mi veled leszünk, ne félj, meg aztán csuda dolgok lesznek. Csinálunk hóembert, meg minden. Na, Paddington, ismerkedés a hóval! De Paddington jó kedve, egészséges izgalma valahogy elszállt. Bármit csinál is ő, ez a Mr. Curry mindig ott van és beleront. Csak hógolyózás ne legyen, figyelmeztette őket Mrs. Bird. Mr. Curry nagy hidegben is nyitott ablaknál alszik, föl ne ébresszétek a zajjal. Judy, Jonathan és Paddington megígérte, nem ütnek zajt. Avval mehettek is. Jonathan és Judy kint a járdán látott hótakarításhoz, lapátokkal, seprővel tisztították meg a bejárást Mr. Curry házához. Paddington a homokozó vödrét és lapátocskáját vitte ki csupán, és Mr. Curry kerti útján kezdett munkálkodni. Az elkotort havat vödrével mindig a Brownék kerítésének lukán átlökte oda egy megbeszélt helyre, ahol majd a megbeszélt hóembert építik. Szorgalmasan dolgozott, lassan haladt, és az idő sem rohant éppenséggel, bár óráknak tűnt fel, ami néhány negyed óra volt csak. Ahogy leült vödrére kicsit pihenni, hirtelen valami ütést érzett a koponyáján, pontosabban a kalapján, mely csak nem elrepült. Megvagy! Kiáltotta élvezettel Jonathan. Gyere, Paddington, gyújt te is hógolyót! Megvívunk, rendben! Paddington leszökkent vödréről, elindult, lapulva Mr. Curry fészere mellett, majd mikor meggyőződött róla, hogy Mrs. Bird nincs sehol, neki látott hógolyót gyúrni. Keményen megmancsolta jobbjával, majd gondos célzás után elhajította, közben lehunyta a szemét. No már! Kiáltotta Jonathan. Paddington újra kinyitotta a szemét. Jonathan folytatta. Egy kilométerrel elhibáztad, ezt neked még gyakorolnod kell. Paddington csak vakargatta a fejét. Elhatározta, gyúr egy újabb hógolyót, és a fészer mellett odakúszik egy olyan helyre, ahonnél Jonathan nem is várhatja a támadást, és akkor majd dobással célt fog érni.
1: Ma este Michael Bond Paddington folytatja című mesének 17. részét olvasta fel nektek Pokornélia. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsetessék a Jézus Krisztus, mai adásunkban Lucsi Tamás atya, az Egri érseki papnevelőintézet spirituálisa, Szent Péter személyéről elmélkedik.
2: Elég kemény kiképzés alatt van Péter apostol ma az évközi 22. vasárnap olvasmányában, hiszen Jézus őt egyenesen úgy szólítja: sátám. Miközben egy héttel ezelőtt az evangéliumban gondolkodás nélkül rámerte bízni az anyaszentegyházat. Nyilvánvalóan Péter vehemenciája is közrejátszik abban, hogy vele ilyen dolgok történnek. De annak is nagy üzenetértéke van, hogy Jézus távozása után egy ilyen gyarló, esendő ember lett Krisztus földi helytartója. Olyan, aki nagy mélységeket él át, hogy érezze, tudja, Jézus minden helyzetből megmenti, kihúzza a ráhagyatkozó embert, és képes legyen erről tanúságot tenni egy életen át egészen a mártíromságig. Döbbenetes tehát, hogy ez a párbeszéd a Fülöp Cezáriának vidékén elhangzott beszéd után van, amelyben Péter gyönyörű vallomást tesz: te vagy a Krisztus, az érő Isten fia. Amikor azonban szóba hozza saját jövőbeli szenvedéseit és kereszthalált, elhangoznak a mai evangéliumi mondatok: távozz tőlem. Márk még erősebb fogalmaz: távozz mögém. És talán ez, ami igazán megvilágítja majd ennek a mondatát is. Tényleg ennyire rossz fiú ez a Péter, hogy el kell zavarni? Akkor ki is igazán, kőszikla vagy sátán? Hisz mindkét kijelentés Jézus szájából hangzik el. A lényeg Jézus rendre utasításánál az indoklásban van, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére. Jézus tehát nem a kiválasztott Pétert, a főapostolt utasítja el, hanem pillanatnyi gondolkodásmódját feddi meg. Nem elzavarja őt, hanem maga mögé parancsolja. Nem arról van szó, hogy Jézus rosszul ismerte meg tanítványait, téves döntést hozott, amikor Simonra bízta az egyházat. Ő továbbra is az marad, mint aki van, akivé vált a nagybetű szikla. Figyeljük meg, hogy amikor Jézus Péternek nevezi apostolát, nem tesz hozzá megszorítást, hogy miért vagy meddig gondolja. Itt azonban rögtön megindokolja Jézus, hogy csak addig és azért nevezhető, és még ott is csak átvitt értelemben sátánnak Péter, mert most per pillanat kiesett a szerepéből, elfeledkezett arról, hogy ki is ő igazán, és az emberi közgondolkodás mentén jelentett ki valamit. Péter tehát állapotszerűen szikla, és csak ebben a helyzetben volt egyenlő a gonosszal. Isten a világ kezdetén szavával teremtett mindent, az ő szava tehát teremtő szó. Ő visszavonhatatlanul csinált Simonból Pétert, akár tudomást vesz erről az apostol, akár nem. A gonosznak csak korlátozott ereje van felettünk, és még akkor is csak úgy, ha engedjük neki. Nem tudja létünket megváltoztatni, csak adott helyzetekben tud a maga oldalára csábítani minket, és ez ránk is igaz. Jézus pusztán annak ad nyomatékosságot, hogy ez a mostani megnyilvánulása Péternek megoldási terve, amellyel meg akarta menteni mesterét a kereszthaláltól, nem illeszkedik ahhoz a szeretethez, amellyel Isten szereti az emberiséget, és amellyel minden áron meg akarja váltani életünket, ha kell, a kereszten keresztül. Másik pedig az, hogy szó sincs arról, hogy Jézusnak ne lenne fontos, és ne értékelni az érte való aggodalmat, együttérzést. Számos helyen elfogadja ezeket a gesztusokat, és minket is együttérző jelenlétre és cselekvő szeretetre hív embertársaink irányában. A fontossági sorrendet akarta csak rendbehozni Jézus itt Péterben azt, hogy az ő megváltó áldozata nagyobb jónak az előidézője, mint az a jó, amit az ő épségének megőrzésével el akar most érni Péter. Közvetlenül a Péternek címzett kemény mondat után Jézus az összes tanítvány felé fordulva ezt mondja: ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessem. Ez az átfordulás és az általános kijelentés is jelzi, hogy az, ami Péterrel megtörtént, bármelyikünkkel megtörténhet. Mindannyiunknak szólnak Jézus szavai a kereszt hordozására és önmagunk megtagadására. Úgy látszik, hogy ez az a módszer, ami legjobban meg tud bennünket óvni attól, hogy emberi módon gondolkodjunk, és úgy akarjunk segíteni rövid távon, hogy közben többet ártunk az örök élet szempontjából. A kereszt mindennapi hordozása és önmagunk megtagadása helyez bele minket abba a perspektívába, ahonnan Isten szemszögéből láthatjuk és értékelhetjük az eseményeket. Lásd, távozz mögém. Itt is más a perspektíva. Onnan nézve nem minden szerencsétlenség tragédia, és nem minden jólét üdvös. Csak is onnan, a kereszttől, Jézus mögül nézve láthatott testvér, hogy mennyi evilági humanitárius cselekedeted vált akadálya Isten ügyében és az illető üdvösségében, akkor nem mertél bízni eléggé Istenben. Mindannyian érezzük, hogy időnként belénk bújik a kis ördög. Ilyenkor önmagunkat is meglepjük kijelentéseinkkel, viselkedésünkkel, mintha nem önmagunk lettünk volna egy adott helyzetben. Kik is vagyunk tehát igazán? Testvér, ne felejtsd el, hogy te mindenek előtt Isten képmása és gyermeke vagy. Ez a legnagyobb meghatározottságod. Olyanakért meghalt az Isten. De légy tisztában azzal, hogy érzelmeid, indulataid, hamis vágyaid időnként sátánná tudnak tenni egy-egy helyzetben. A gonosz nem azzal győz, ha egyszer-egyszer rá tud minket venni néhány bűnre, hanem azzal, ha el tudja felettetni velünk, hogy kik is vagyunk igazán, és el tudja hitetni, hogy az övéi vagyunk. Nagyon érdekes az is, hogy szenvedélyes szavak vannak a mai szent misében, mindegyik olvasmányban. Rászedtél, Uram, hangzik Jeremiás szava. Adjátok testeteket élő szent Istennek tetsző áldozatul, halljuk a Szent Pál apostol római levelében. Isten ments, ez nem történhet vele, távozz tőlem, sátán, botránkoztatsz. Csupa dinamika, tűz és lelkesedés van a mai olvasmányokban. Sokszor a vallást bárgyú dolognak állítják elénk, ami a gyenge vagy zavarodott emberek mencsvára. Én nem tudom, hogy mikor csúszott el így az értelmezés, de mintha ma nagyon messze lennénk a vértanúk sziklaszál kiállásától, vagy akár csak a kommunizmus alatt meggyőződésük mellett bátran, megalkuvás nélkül kitartó hívők hűségétől. Mikor lett a férfias, határozott, elfű kereszténységből egy nyámnyila, gyenge, behódoló, szabadidős tevékenység? Persze nem kívánom senkinek, hogy életét kelljen adnia a hitéért, de aki már találkozott az igaz Istennel, és nem csak önmagával, vágyaival, kivetítésével, hanem az igaz Istennel, annak azért mégiscsak késznek kell lennie arra, hogy érte mindent odaadjon. Természetesen a vallásban van sok együttérzés, finomság és tapintat is, de ezek sohasem az elvek feladásával járó eszközök, hanem éppen abból fakadóak. A szeretet parancsa megkívánja a figyelmességet és az empátiát, de ezek az örök életet csak akkor fogják szolgálni, ha az Isten igazság alapján alkalmazzuk őket, nem pedig úgy, ahogyan nekünk jól esik. A mai erőteljes kifejezések számomra azt is sugallják, hogy Isten csak teljes szívvel lehet követni. A langyos, teszetosza, döntésképtelen emberrel még az Isten sem tud mit kezdeni. Ilyen határozott karakán ember volt Jeremiás, Pál és Péter is, mai hőseink. Az ő őszintességük és határozottságuk ugyan lehet, hogy néha mellélő egy-két dologban, de Isten mégiscsak őket tudja nagy dolgokra felhasználni. Maga Jézus is nagyon határozott, amikor Pétert sátánnak nevezi a mai evangéliumban. Természetesen, ahogy mondtuk, nem arról van szó, hogy Péter ezentúl megszűnt volna Péter, azaz önmaga lenni, sokkal inkább arról, hogy mostani kijelentése nem egyeztethető össze egyházfői szerepkörével. Jézus, ahogy maga mögé parancsolja, meghatározza az ő feladatát, nézőpontját. Jézus parancsatát nem elzavarni akarja Pétert, hanem inkább rendbe rakni. Nem elvenni a vehemenciáját, a lelkesedését, hanem jó irányba fókuszálni azt, visszahelyezni őt igazi énjébe, abba, hogy ő a szikla a hit megvallásában. Milyen jó lenne, hogyha mi ránk is így tudna nézni az Isten, olyanokra, akik határozott, lelkes emberek, akikre lehet építeni, akik hibáznak, de újra és újra nyitottak arra, hogy az Isten visszahelyezze őket abba a szemszögbe, amelyből újra helyesen és jól láthatják a dolgokat. Az ilyenekkel tud előre haladni a világ, és az ilyenekkel tudja Isten is jelenvalóvá tenni a megváltás gyümölcseit a mai világban is.
1: Elhangzott műsorunkban Lucci Tamás atya, az Egri érseki papnevelő intézet spirituálisa, Szent Péter szeméről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Büszke vagyok a kormányomra, már is több válsághelyzetet megoldott, jelentette ki a miniszterelnök a szlovéniai Bledben rendezett nemzetközi stratégiai fórumon. Ilyen volt például az energiaellátás a szélsőséges időjárás miatt, de az óriási példátlan összefogás lehetővé tette annak megoldását, mondta Magyar Péter. Beszélt arról is, a kormány jelentős költségvetési hiányt örökölt, de azt sikerült 3 hónap alatt 2,5 milliárd euróval csökkentenie. Az Európai Uniós problémák megoldásában az őszinte beszéd fontosságát emelte ki Magyar Péter. Az illegális bevándorlás elleni küzdelem kérdését példaként felhozva azt mondta, nagyon nehéz megmagyarázni a magyaroknak, hogy miért bánnak velünk igazságtalanul Brüsszelben. Emlékeztetett arra, hogy egy uniós bírósági döntés értelmében az országnak jelentős összeget kell fizetnie naponta, csak mert védjük a közös európai határokat. Ez szerintem nem tisztességes, húzta alá a kormányfő, hozzátéve, hogy a határok védelme az egyik legfontosabb feladata egy uniós tagállamnak. A kormány az összes szükséges jogalkotási feltételt teljesített az uniós helyreállítási alapforrásainak hazahozatalához, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Budapesten egy 11 milliárd forintos trolli fejlesztésről szóló tájékoztatón. 100%-os teljesítéssel minden uniós pénzt haza fogunk hozni, amiről a politikai megállapodás Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Magyar Péter miniszterelnök között néhány hónappal ezelőtt Brüsszelben megszületett, fogalmazott Vitézi Dávid. Tehát teljesült mindaz, amely ahhoz szükséges, hogy a teljes 10 milliárd eurós eredetforrásokat és ezáltal egyébként a további 6 milliárd euró befagyasztott kondicionalitási eljárással érintett kohéziós forrást, tehát összességében ezt az árfolyamtól függően mintegy 5500-6000 milliárd forintnyi Európai Uniós forrást hazahozzuk, közölte. Az uniós pénzek teljes összegének hazahozataláról Magyar Péter is beszélt Szlovéniában. Benyújtotta az országgyűlésnek a 2026-os költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslatot a kormány, ezt az MT-vel tudatták. Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni, jelentette ki a miniszterelnök a nagykanizsai dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter azt mondta, a kritikus gondolkodás mellett a tanulók megtanulhatnak az iskolában egymásért kiállni, csapatként működni, embernek lenni mindig minden körülményben. Egy iskola feladata az, hogy ebben segítse a diákokat, hangsúlyozta a kormányfő. A több tízezer tanítássegítő pedagógiai asszisztens is számíthat a Tisza kormányra, jelentette ki. Magyar Péter a sajtónak jelezte, amint azt Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter is elmondta, vállalásuknak megfelelően rövidesen bejelentik a tanítássegítők béremelésének ütemezését, várható kezdő időpontját. A kormányfő hangsúlyozta, minden pályára igaz, az oktatásra, az egészségügyre, a honvédelemre és az államigazgatásra is, hogy kiszámítható életpályára van szükség, nem egyszeri béremelése és utána akár 10-15 évig semmire, hanem tehát életpályára, amely biztosítani tudja, hogy többen menjenek az oktatás vagy akár az egészségügy területére dolgozni, fejtette ki. Társadalmi egyeztetés indult arról a kormányrendelet tervezetről, amely alapján októberben egyszeri, diákonként 26 ezer forintos kiegészítő támogatást kaphatnak az egyházi iskolák a megnövekedett rezsijárak miatt. Az erről szóló dokumentumok a kormány.hu oldalon olvashatók. A támogatást tehát az államkincstár októberben folyósítja. Elkészült a belügyminisztérium javaslata a belügyi ágazatban dolgozók bérrendezéséről. Ebben szerepel illetményemelés és az úgynevezett preferált települési pótlék használata, valamint az országon belüli mobilitást elősegítő plusz intézkedés is, de a konkrétumokról csak akkor számolnak be, ha a kormány már döntött róla. Pósai Gábor belügyminiszter a Facebook oldalán azt írta, kinevezése óta a legfontosabb feladatának tekinti a rendvédelmi állomány megbecsültségének helyreállítását. Bár a végleges adatok még nincsenek meg, szinte biztosan 2026. augusztusa volt a legmelegebb hónap Magyarországon, amióta rögzítik az adatokat. A nyár első két hónapja is kifejezetten forró volt, 1901 óta az idei június hozta a második legmagasabb átlaghőmérsékletet, még július a tizedik legmelegebb volt az elmúlt 125 évben, ezzel együtt viszont nem az idei volt a legforróbb nyár. Az augusztus 10-ével kezdődött héten regisztrálták az év első nyugat-nílusi lázas megbetegedését Magyarországon, közölte a Szúnyogmonitor tudományos portál, és vette észre a hvg.hu. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ laboratóriumi vizsgálata igazolta a kort, amely, mivel a járványügyi kivizsgálás alapján az érintett, a megbetegedését megelőzően nem járt külföldön, hazai eredetűnek tekinthető. Végül az időjárásról, a sokfelé előforduló záporok, zivatarok után napközben majd csökken a felhőzet, csapadék már nem hullik, a szél élénk marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 15 és 20 fok között, napközben aztán 30 fok körül alakul. Híreinket hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai. Túri Sarolt a zenei szerkesztő, Debnár Ádám hírszerkesztő, Karkus István technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek. A mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk az esti műsor kínálatot. A 21 órai híreket követően elsőként Kosztolányi Dezső Omlett a Vobun című írását Máté Gábor előadásában hallják. Majd a Lélek útjain című műsorunkban dr. Pap Miklós görögkatolikus teológus, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezető egyetemi tanára beszél a döntésekről, elköteleződésről. 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján. Kultúrával és környezetvédelemmel foglalkozó magazinunkkal jelentkezünk. 21 órától 22 óráig rádiónk kisújszállási frekvenciáján. A népköltészet azon belül is a népballadák erkölcsnemesítő és lelki tükörként is értelmezhető világába tekintünk be dr. Hanisné Petró Valéria nyugdíjas magyar tanár előadásából. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben több témával foglalkozunk. Megjelent Kovács Tibor Mitoszok földrajza című könyve. Átadták az újjáépített Bombeles Lónyai kastélyt a Borsodaba-Újzemplén vármegyei Bózsván, amely szálláshelyként működik tovább. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadásra szól majd Hitvalló című műsorunkban. Vámosné Jacsúrit a hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola negyedik osztályos diákjaival beszélget Szent Mónika és Fia Szent Ágoston életéről. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!

Dicsőség Jézus Krisztusnak! Köszöntöm a görögkatolikus műsorunk hallgatóit, Grunda János vagyok, az összeállításunk szerkesztője. Adásunkban folytatjuk a Miskolci Fáy András görögkatolikus szakgimnázium szakirányait bemutató összeállításunkat, és ellátogatunk a Mária Pócsi gyalogos zarándoklat egyik helyszínére is. Elsőként a szakgimnázium diákjainak beszélgetését hallgathatják meg a fáji öreg diákjaival. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.

0: Köszöntünk mindenkit! Én Trézsi Benedek vagyok, a Fáj András görögkatolikus technikum és szakgimnáziumból. Mai vendégeink a Fáj András iskola egykori régi diákjai, akik jelenleg logisztika, illetve közgazdasági adatelemző ágazaton vannak az egyetemen. A mostani beszélgetésben segítségemre lesz Kalina Kristóf tanár úr.
1: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit! Ahogy Benedek elmondta, Áron logisztikai képzésen van az egyetemen, Boton pedig adatelemző szakon van az egyetemen, és velük fogunk beszélgetni többek között arról, hogy milyen volt a fájba tanulni, miért választották a logisztikai szakmát.
0: Kezdjük a legelején. Mert éppen a logisztikát választottátok, mikor idejöttetek?
2: Nyilván minden nyolcadikos, mi is tapogatóztunk az elején a felvételi közben, előtt és után is. Az egyetem járható utat választottuk, ami ilyenkor járható az, hogy elmegyünk minél több helyre, minél több iskolához is, meghallgatjuk, hogy ki mit kínál. Én szám szerint 5 darab iskolában is voltam itt Miskolcon. Az egyik a FAI volt, és ide jöttem talán másodjára, jól emlékszem. És itt meghallgattam a pénzügyes előadást, illetve a logisztikást. És a logisztika az engem olyan mértékben tudott megfogni, hogy ahogy vége lett az előadásnak, és én hazamentem, én mondtam, hogy akkor nekem ez lesz, és én ezt szeretném csinálni, mert engem ez érdekel, és szerintem egy nagyon jó és piacképp lesz, ha már tudod adni a kezembe.
1: Bodi, hozzád intézném a következő kérdést, ugye említetted, hogy te az egyetemen a gazdasági ágazaton tanulsz. Szerinted miért fontos ma a logisztika a gazdaságban?
2: Én azt gondolom, hogy a gazdaság nincs logisztika nélkül, és hogy nem áramolnak a folyamatok akkor, hogyha nincs logisztika. Hogyha nincs logisztika, nincs gazdaság sem, és nem tud úgy működni semmilyen folyamat, hogyha ez megszakad. Maga a logisztika az ellátási láncnak a része, és így a gazdaságot így tudja teljesen kiegészíteni, hogyha mind a kettő jól működik, akkor egy jó gazdaság lesz belőle.
1: Áron, neked mi a véleményed erről?
2: Gyakorlatilag ugyanez Botond elmondott minden, tehát az a fő tény, hogy gazdaság nincsen logisztika nélkül, és logisztika sincsen gazdaság nélkül.
0: Mit mondanátok azoknak a diákoknak, akik most logisztika szakon gondolkodnak?
2: Hát, hogy csinálják, jöjjenek el, hallgassák meg a szakmai előadást, és szerintem nem fognak csalódni. Én leszek most itt a személyes garancia abban, hogy ha ide eljönnek, akkor élvezni fogják, és nem fognak csalódni ebben sem az iskolában, sem ebben a szakirányban.
3: Én is azt gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos szakma, és nem kell rajta sokat gondolkodni, mint hogy inkább ha elmegyünk egy gimnáziumba, és csak egy érettségivel jövünk ki onnan, akkor inkább jöjjünk el logisztikusnak, és már lesz egy jó szakmánk adott esetben ebből az iskolában is.
1: És miért ajánlanátok a FAI-t? A FAI-ban a logisztikai képzés. Mi az, ami lehet ez az oktatási módszertan, lehet a közösség, lehet a tanári kar, lehetnek az oktatók, lehetnek a gyakorlatorientált képzések. Tehát mi az, amiért ajánlanád, hogy a logisztika, akkor FAI?
2: Én azért ajánlanám, amit az előbb is mondtam, hogy nagyon jó szakemberek kezei alatt vannak itt a diákok, mint Béres Ildikó, mint Falut Tamás tanár úr. Ez a szakmai része, illetve a közösségről is annyit, hogy mind a diákság, mind a tanári kar egy nagyon befogadó közösség, és azt mondom, hogy az 5 év alatt azért nagyon jó barátságok és kapcsolatok alakulhatnak ki, mind diák-diák között, és mind diák-tanár között is. És adott esetben, ugye, ahogy mi is végeztünk itt a FAI-ban, és a mai napig kérhetünk bárkitől itt segítséget, ha bármilyen értelemben elakadunk, hol tanulmányok, hol bármi más, nagyon segítőkészek a tanárok is, és ezért is ajánlom azt, hogy gyertek ide, mert a kezetek a soha nem lesz elengedve, attól függetlenül, hogy elvallattuk innen.
1: Botti, te miért ajánlanád a logisztikai képzés itt a FAI-ba?
3: Alapvetően a logisztikát is ajánlom, de szerintem nincsen gyenge szak itt most a meghirdetettek között a FAI-ban. Azt gondolom, hogy mindegyikkel el lehet helyezkedni, és mindegyik egy nagyon hasznos szak, de ha tehetitek, akkor logisztikusok legyetek. Nagyon érdekes és gyakorlatorientált képzésben fogtok tudni részesülni. Az oktatók is nagyon jók, ahogy Áron mondta, minden adott ahhoz, hogy egy jó szakemberi tudjatok válni itt az 5. év végére.
1: Köszönjük. 2 kérdést tennék fel, és akkor azt szeretném, hogyha mind a ketten válaszolnátok egymás után. Az első kérdés az az lenne, hogy ha újra dönthetnél, akkor ismét a FAI-t választanád-e?
2: Egyértelmű, igen. Biztosan.
1: A következő pedig ehhez kapcsolódik, hogy biztos a logisztikát választanád-e? itt a fájban.
3: Egyértelmű, igen. Én is azt gondolom, hogy logisztikus maradnék, talán elkacsingatnék a pénzügy irányába is, de szerintem alapvetően én a logisztikában jobban tudtam teljesíteni, mint hogy pénzügyes lett volna.
1: Akkor kimondhatjuk azt, hogy igazából egyikőtök se bánta meg a senki döntését nyolcadikba, bár ugye tudjuk, hogy milyen nehéz nyolcadikba döntést hozni. Mi az, amit üzennétek a mostani nyolcadikosoknak? Mi az az egy üzenet, amire felhívnátok a figyelmüket itt a nagy választás előtt?
2: Hogy ne féljenek a továbbtanulástól, ne féljenek az esetleges kudarcoktól, és szerintem vágjanak bele abba, amit mi most itt elmondtunk, válasszák a fájt, adott esetben szeretnének logisztikusok lenni, és hogyha felveszik őket, akár ide, akár egy teljesen másik intézménybe, legyenek bátrak és álljanak hozzá megfelelőképpen, és szerezzenek egy jó szakmát.
3: Én is azt tudom elmondani, hogy nem feltétlenül tudja mindegy nyolcadikos, én se tudtam, hogy mi leszek, ha nagy leszek, tehát nem úgy mentem középiskolába, hogy én orvos akarok lenni, és akkor egy biosz fakultációt vettem fel egy adott gimnáziumban. De azt gondolom, hogy ha már tanulunk, akkor legyen egy szakmák a végén, és itt tényleg csak jó szakmák vannak, ugyanúgy lesz érettségünk is, és mellette pedig szakemberekké válunk, úgyhogy szerintem jó dolog, ha fájba járunk, vagy bármilyen technikus képzés.
1: Ebben a két fél évben volt olyan tantárgy, amire azt mondod, hogy hű, alig kellett tanulnom, mert igazából a nagy részét itt a fájban elsajátítottam, és már tudom.
2: Igen, volt. Műszaki logisztika volt a tantárgy neve. Ott gyakorlatilag a fél éves anyag az az volt, amit itt megtanultunk az 5 év alatt. És érdekes, hogy a portfóliót, amit kellett nekünk csinálni a vizsgára, abból is nagyon-nagyon sok rész benne volt az egyetemi anyagban, és ebből kifolyólag számomra ez egy előny volt, és tudtam jól kamatoztatni.
1: Szerintetek mit ad a logisztika ma egy fiatalnak?
2: A logisztika alapvetően én azt gondolom, hogy a logikára és a határozottságra épül. Tehát amit tud adni egy fiatalnak, ha itt elkezdi például, vagy bárhol, de én javaslom, hogy kezdjétek el itt, hogyha logisztikusok akartok lenni, tud nekik adni egy nagyon jó szakmai rálátást, egy kritikus gondolkodásmódot, nagyon jó probléma megoldó készségeket és egy nagyon jó rendszer szemlét, amivel át tudjátok látni a bonyolultabbnál bonyolultabb adott problémákat vagy helyzeteket, és tudtok olyan racionális döntéseket hozni, amik kivezetnek az adott problémákból.
3: Én is talán ezt a kritikus gondolkodást tudnám mondani, mert hogyha ez megvan, és ezt a készséget elsajátítjátok itt, akkor innentől kezdve megy az optimalizálás, és megy minden folyamat, úgyhogy ez egy nagyon fontos kis kompetencia, amit így a középiskolás éveitekben át tudtak sajátítani.
1: Többször említettétek a probléma megoldást, valamint ugye a kritikus gondolkodást is. Mit tanított neked itt a fájban a logisztika a probléma megoldásról? Tudtok-e nekem olyan hétköznapi példát mondani, nem csak a tanulásban, hanem a hétköznapi életben, amikor használjátok ezt a fájban megtanult probléma megoldást a mindennapi életben?
2: Persze, hát én dolgoztam is ebben, és ott is, ahogy amit itt megtanultunk, elméletet vagy gyakorlatot, ott nyilván ez amúgy történik, hogy van egy olyan tárgy itt, hogy probléma megoldó készségfejlesztés, hanem ezt az ember, ahogy tanulja magát a logisztikát, így egyértelművé teszi azokat a dolgokat, hogyha van egy probléma, akkor az hogy lehet minél kevesebb idő alatt, adott esetben kevesebb költséggel, és a megfelelő módon, megfelelő minőséggel megoldani. És hogy én dolgoztam egy magyar nagyvállalatnál is ebben, ott ezt a készséget tudtam használni nagy vonalakban, és ebből kifolyólag egy sokkal magabiztosabb munkavégzést tudtam ellátni azon a helyen, ahol itt dolgoztam.
1: És Boti, neked mondjuk a tanulás szervezésben mennyit segít az, hogy te logisztikát tanultál, és vannak logisztikai alapjai, akár az egyetemen, vagy ha visszagondolsz, akkor itt a fájban is, amikor megtanultál valamit itt a logisztikán, és rájött, hogy hú, ezt mondjuk a tanulásban is tudom kamatoztatni.
3: Alapvetően az, hogy a logisztikában is egyszer több mindenre kell figyelni. Tehát ez nem egy olyan dolog, amit van egy valami, amire figyelni kell, és akkor ha az jó, akkor minden jó.

0: és az építkezés, amit én el tudtam innen vinni. Az egyetemen van, hogy úgy fogalmaznak, hogy nem feltétlen egyértelmű az, amit hiába tudom. Tudom, hogy mire akar rávezetni az adott tanár úr, vagy professzor, vagy bárki más. De az az alap, amit innen el tudtam vinni, az nagyban hozzájárul ahhoz, hogy ott már nekem gyakorlatilag nem tudnak újat mondani. Sem nagy professzorok, sem akár egyetemi oktatók, hiszen, amit mondtam, a tudás az ugyanaz, amit ott átadnak, mint itt. Csak nyilván egy valami szinten felületesebb módon, de ugyanaz.
1: Akkor most rövid kérdések következnek. Áron, miért választottad a logisztikát?
0: Mert egy piacképes és erős szakmát ad a kezembe.
2: Így van, Áron ugye a logisztikai képzés választotta, de elhozta a testvérét Botit is, aki gazdasági képzésen van. Kutya vagy cica?
0: Kutya.
2: Köszi.
1: Áron, milyen előnyt jelent az egyetemen, hogy a FIA-ban logisztikát tanultál?
0: Sok előnyt jelent, ami itt tudást megszereztem, azt ott tudom gyarapítani egyrészt, és tudom kamatoztatni a tárgyakban.
2: Biztos te is sok mindent tanultál a gazdasági ágazaton. Paprikás krumplin, egy krumplis paprika?
0: Paprikás krumplin.
1: Áron, mit adott neked a logisztika?
0: Adott egy nagyon jó rendszer szemlét egyrészt a probléma megoldásokra és az egész szakmaiságra.
2: Reggeli szundi vagy délutáni szundi?
0: Délutáni.
1: Miért jó ma logisztikát tanulni?
0: Mert egy nagyon érdekes, hasznos és átfogó tudomány tud elsajátítani az ember.
2: 6-7 vagy 7-6?
0: 7-6.
1: Ajánlanád a FAI logisztika szakát?
0: Mert nagyon tartalmas és nagyon jó tanáraitok lesznek itt.
2: Említetted, hogy nagyon széles szegmest érintettek az egyetemen, a gazdasági vonalon, ugye? Tyúk vagy tojás?
0: Tyúk.
1: Mi az, amit ma is használsz a logisztikából?
0: Az a komplex probléma megoldó készség, ami itt kialakult, az egyetemen folytatódik, és ezt a mindennapi élethelyzetekben tudja használni az ember.
2: Ferrari vagy Lamborghini?
0: Ferrari.
1: Miben segített a FAI az egyetemen?
0: Hát azzal, hogy nem úgy mentem oda, hogy igazából most találkozok először az a logisztika, hanem már volt egy nagyon nagy rálátásom arra, hogy mi is ez az egész, és így sokkal könnyebb alkalmazkodni az akadályokhoz.
2: Barcelona vagy Real Madrid?
0: Real Madrid.
1: Az én utolsó kérdésem az lenne, hogy egy mondatban mit adott nektek a logisztika a FAI-ban?
0: Adott egy biztos alapot, egy határozott kiállást, és azt gondolom minden lehetőséget megadott ahhoz, hogy megfelelő szakemberek lehessünk majd, illetve adott egy biztos hátteret ahhoz, hogy egy egyetemi karriert el tudjunk kezdeni, illetve egy munkaerőpiaci karriert is.
3: És azt mondanám, hogy alapvetően a FAI az adott 5 szép évet. Szerintem az osztályunkra elmondható, hogy itt mindenki jól érezte magát 5 éven keresztül. Logisztikából pedig, ha annyit említhetek, akkor tényleg egy olyan sokszínű munkalehetőséget is akár, aki nem szeretne tovább tanulni, az nagyon könnyedén át tud benne helyezkedni, és tényleg sikereket lehet ebben elérni.
1: Nagyon köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást.
2: Így van, további sok sikert kívánunk nektek az egyetemi tanulmányok alatt, aztán várunk titeket vissza bármikor ide a FAI-ba, és legyetek nagyon sikeresek. Köszönjük szépen!

0: Sziasztok! Köszöntünk mindenkit a podcastünkben. Mai vendégünk Horváth Burányi Georgina, aki 10 éve végzett a Fáj András Görög Katolikus Technikum ügyvitelszakán. Ma már a munka világában hasznosítja az itt megszerzett tudását. A beszélgetésben szó lesz arról, milyen volt ügyvitelszakos diáknak lenni, mit adott az iskola, hogyan segítette a pályakezdést, és mit üzen a mostani diákoknak. A beszélgetésbe segítségemre lesz Skernyukné, Jeddi Katalin, iskolánk ügyvitelszakos tanárnője. Szia Georgina, köszönjük, hogy itt vagy.
1: Köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
0: Kezdjük az elején. Miért választottad az ügyvitelszakot?
1: Azért választottam az ügyvitelszakot, mert mindig is úgy éreztem, hogy ez áll hozzám a legközelebb, a rendezettség, az irodai élet, a gép előtt ülés, illetve az elegancia, a stílus.
2: Mikor döntötted el, hogy ügyvitelszakra jelentkezel?
1: Már 8. osztályos koromban úgy éreztem, hogy ügyvitelszakra fogok jelentkezni, tekintettel arra, hogy a nővérem is ide járt a Fájba, és ő adott egy útmutatást nekem.
2: És mit gondoltál, miben foglalkozik egy ügyviteles?
1: Úgy gondoltam, hogy egy ügyviteles leginkább a kommunikációt létesíti előnyben, telefonon, illetve gépen leveleket megválaszol, illetve egy gyönyörű irodában ül.
2: Akkor úgy érzem, hogy ez egy tudatos döntés volt a részedről?
1: Igen, teljes mértékben.
2: Mennyire tudtad elképzelni akkor a jövődet az ügyvitel világában?
1: Mielőtt a Fájba jelentkeztem volna, még nem volt pontos elképzelésem erről, de úgy gondoltam, hogy mivel a nővérem is ide járt, így biztosan jó döntés lesz, hogyha ide jövök a Fájba én is ügyvitelszakra.
0: Én most járok ide ügyvitelre, ezért különösen érdekel, hogy mennyire lett olyan, amilyennek elképzelted?
1: Igazából szerintem egy ügyvitelszak a gép előtti munkavégzés, illetve arra készülünk fel, hogy mit akar egy irodai munkavégzés, a gépírás, tanirodai órák, ezek azok, amik a legizgalmasabbak szerintem.
0: Milyen volt ügyvitelszakos diáknak lenni a Fájban?
1: Izgalmas. Mindenképp izgalmas volt. Leginkább akkor, amikor a gépírást kezdtük el tanulni, és kell nyugtanárnővel, és megtanulni azt, hogy nem nézünk a billentyűzetre, mert kapunk 3-1-et. Úgyhogy sikerült elsajátítani a gépírást mindenképp.
2: Melyik volt a kedvenc tantárgyad?
1: Hát ez nem is kérdés, hogy a gépírás.
2: Úgy érzed, hogy az a szigorúság, amit akkor kaptál, kifizetődő volt a munkádban, illetve az elsajátításban?
1: Igen, így gondolom, hogy mindenképp megvolt a kellő szigor ahhoz, hogy el tudjam sajátítani ezt a fajta tudást, amit most tudok, és ezáltal részt tudtam venni egy világbajnokságon is.
2: Igen, mennyire volt szerinted gyakorlatias az ügyvitelképzés?
1: Úgy gondolom, hogy teljes mértékben gyakorlatias volt, gondolok itt a tanirodai órákra, megtanultuk úgymond a gyakorlatban is, hogy milyen egy irodai élet.
2: Volt kedvenc projekted, vagy feladatod, vagy esetleg beszélnél erről a nagyon fontos versenyről?
1: Igen, köszönöm a kérdést. A taniroda volt az elsősorban, ami megtanította nekünk, hogy milyen egy cég, a cég elnevezése, hogy a csapatmunka milyen, illetve a gépírás volt az, amivel tovább tudtam menni világbajnokságra, illetve jegyzőkönyvvezetéssel, és sikerült is helyezést elérnem világbajnokságon, úgyhogy erre nagyon büszke vagyok, így a tanáraim által is.
2: Mi is nagyon büszkék vagyunk rád, Georgina.
1: Köszönöm.
2: Mit adott neked az ügyvitel a pontosság, a rendszeresség, a precizitás terén?
1: Mindenképp megtanultam a pontosságot, főleg a gépírásban, hogy megtanulok helyesen gépelni, nem hibázok benne. A precizitás pedig, hát igazából a tanirodán leginkább ott tanultuk meg az informatika órákon.
0: Volt olyan feladat vagy óra, ami különösen megmaradt benned?
1: Igen, a gépírás órákat tudom mindig kiemelni, azokra nagyon jól tudok emlékezni. Mert megvolt igazából a jókedv, a csapatmunka, illetve tanárnő mindig poénkodott, de megvolt az a szigorság is, ami miatt tudtuk, hogy ezt mindenképp meg kell tanulni.
0: Milyen volt a közösség az ügyvitelszakon?
1: Úgy gondolom, hogy jó csapat voltunk, az osztályunk is jó volt, illetve a tanáraink is jók voltak.
2: Milyen volt a kapcsolatod a tanárokkal?
1: Úgy gondolom, hogy sikerült majdhogy nem szülő-gyerek kapcsolatot is ápolni a tanáraimmal. Nagyon szerettem Skányokné tanárnőt is, illetve igazából mindenkit kiemelnék, mert senkivel nem volt problémám, mindenkivel, minden tanár arra összpontosított, hogy jó legyen itt a diákoknak a tanulás, a gyakorlatszerzés, amit tudunk később hasznosítani.
2: Mit adott neked emberileg ez az iskola?
1: Emberileg a csapatmunkára nagyon megtanított, illetve arra, hogy soha ne adjam fel, hogyha valamit ki fogsz majd te is később tűzni egy célt magad elé, akkor fogod tudni, hogy itt a fájban megtanítják a tanáraink, hogy soha nem szabad feladni, addig kell gyakorolni, amíg nem sikerül.
2: Akkor úgy érzed, hogy egy támogató közegben sikerült itt elsajátítani a szakmát?
1: Igen, mindenki.
0: Mennyire volt fontos számodra az osztályközösség?
1: Úgy gondolom, hogy a diáknak nagyon fontos, hogy jó közösségben legyen, hogy jó csapat vegye körül, mert ha valaki nem érzi jól magát a légkörében, akkor a hozzáállása sem olyan lesz. De nálunk ezzel nem volt probléma.
0: Mit tudsz ma is hasznosítani abban, amit az ügyvitelszakon tanultál?
1: Igazából jelenleg is irodai munkát végzek, irodai titkár a szakmám, és ebben is dolgozom már 10 éve.
2: Mennyire segített az iskola a pályakezdésben?
1: Ezelőtt majd 10 évvel, amikor megszereztem a szakmámat, az önéletrajzomban ugye beleírtam, bele kellett írni, hogy hol szereztem tanulmányaimat, és jelentkeztem a Miskolci járásbíróságra, ahonnan azonnal hívtak interjúra, amint megtudták, hogy a fájban jártam.
2: Melyik készség bizonyult a leghasznosabbnak a munkahelyen?
1: A gépírás, az mindenképp. A levelezés, a fogalmazás, a telefonok kezelése, az mindenképp.
0: Volt olyan pillanat, amikor azt mondtad, ezt még az iskolába tanultam?
1: Igen, nagyon sokat kell nekünk kommunikálni az emberekkel, ügyfelekkel. Megtanultam szépen beszélni az emberekkel, illetve a leveleket is megtanultam szépen megválaszolni.
0: Hogyan alakult az utad az iskola után?
1: Az iskola után rögtön elkészítettem egy önéletrajzot, és beadtam több helyre, az OTP Bankba, a Miskolci Járásbíróságra, és rögtön hívtak a bíróságra, és rögtön el tudtam benne helyezkedni ott a szakmában.
2: Ezek szerint könnyű volt elhelyezkedni ezzel a végzettséggel?
1: Igen.
2: Milyen munkát végzel most?
1: Jelenleg irodai titkárként dolgozom szakmámban. A Miskolci Közös Képviselet Kft-nél vagyok jelenleg.
2: És mik a céljaid a jövőre nézve?
1: Mindenképp szeretnék még versenyeken részt venni, világot látni, mert nagyon szép volt az utazás is, amikor eljutottam világbajnokságra, és egy hatalmas élmény, különböző nemzetiségű, velem egykorú emberekkel versenyezni.
2: És ezekre a versenyekre hogy készülsz fel? Elég a munkahelyi gyakorlás, vagy otthon szükséges még trenírozni magad?
1: Otthon mindenképp szükséges még készülni.
2: Nagyon sok sikert kívánunk, bízunk benne, hogy szép eredményeket fogsz még elérni.
0: Ha visszanézel, mit adott neked az ügyvitelszak?
1: Rengeteg tudást a gyakorlatban. Megtanultam, hogy milyen az irodai élet. Itt a tanirodán is megtanultuk, beleláttunk egy cég kezelésébe, nyilvántartásba, levelezésekbe. Úgyhogy erre mindenképp jól emlékszem vissza.
2: Mit tanultál magadról?
1: Megtanultam, hogy soha nem kell feladni, amit említettem korábban is. Először úgy gondoltam, hogy a gépírás az nem áll hozzám közel, hogy nem vagyok rá képes, de úgy döntöttem, hogy elhatározom magam, és mindenképp meg fogom tanulni, addig, amíg nem megy, és szerencsére sikerült olyan szinten elsajátítanom, hogy így ezáltal versenyeken veszek részt.
2: Azért azt hozzáfűzném, hogy Georgina az első perctől nagyon ügyes volt, nagyon kitartó, és mindig azt csinálta, amit mondok. Tehát mindig példaképpen lehetett állítani az osztály többi tagjai számára is, bár azt gondolom, hogy az egész osztályra nagy szeretettel emlékszem vissza, mert mindenki átérezte azt, hogy ez milyen fontos, és az életben bármilyen munkahelyre kerül, ezt mindenképpen kamatoztatni tudja már. Mi az, amit biztosan tovább viszel az életben?
1: A precizitást, azt mindenképp, amit itt megtanultam, a jó kommunikációt. Úgy gondoltam, hogy soha nem fogok tudni olyan szépen beszélni, mint ahogy most tudok, és erre büszke vagyok, büszke lehetek, hogy a fájban ezt megtanították nekem.
2: Ha újra dönthetnél, újból ezt a pályát választanád?
1: Igen, mindenképp.
0: Mit tanácsolsz nekünk mostani ügyviteles szakos diákoknak?
1: Azt tanácsolom, hogy higgyetek magatokban, minden elhatározás kérdése, és bízzatok a tanáraitokban, mert ők csak azért vannak itt, hogy segítsenek nektek.
2: Mit mondanál nekik? Mire figyeljenek a legjobban?
1: A pontosságra mindenképp. hogy figyeljetek oda órám, ne beszélgessetek, mert ez később hátrány lenne. És tényleg a gyakorlat teszi a mestert, mindenképp gyakoroljatok.
2: Mit érdemes már most komolyan venni nekik?
1: Hát sokszor kiemeltem már, de gépírást azt mindenképp, mert úgy gondolom, hogy az mindennek az alapja egy irodai életben, és mindenképp oda kell figyelni a megfogalmazásokra, a levelezéseket is meg fogjátok tanulni, egy jegyzőkönyvvezetést, illetve egy cég életét meg fogjátok nézni, hogy milyen a háttérben.
0: Egy mondatban, mit adott neked a fáj ügyvitelszakja?
1: A fáj ügyvitelszakja nem csak egy szakmát adott a kezembe, hanem egy biztos tudást is a tanáraim által.
0: Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. A mai beszélgetésből is látszik, hogy az ügyvitelszak nem csak tanulás, hanem egy olyan alap, ami a munkavilágában, a mindennapokban és a személyes fejlődésben is komoly értéket ad. Köszönjük, hogy velünk tartottatok.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Én is nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad a tapasztalataidat, hogy biztattad a jövő tanulóit. Erre a szakmára is szívből gratulálunk, és további szép sikereket kívánunk.
1: Köszönöm szépen.
0: Találkozunk a következő epizódban.

0: Szeretettel köszöntünk mindenkit, én Szatmári Dominik vagyok. Mai vendégünk Szilvai Gergő, aki a Fáy András Görögkatolikus Technikum informatika szakán végzett, jelenleg pedig a Debreceni Egyetem informatika szakos hallgatója. Számomra különösen érdekes ez a beszélgetés, hiszen én is informatika szakra járok itt a Fájban, ezért szeretném megtudni, milyen út vezetett az iskolától az egyetemig. A beszélgetésben segítségemre lesz az, hogy Szilvi a tanárnő, a kiskolánk informatika tanára. Szia Gergő, örülünk, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én köszönöm a meghívást, nagyon örülök annak, hogy itt lehetek.
0: Kezdjük az elején. Miért választottam, hogy annak idején az informatika szakot?
1: Igazából egy hirtelen megindulás még kiskoromban, tehát már elég fiatalon úgymond eldöntöttem, hogy informatika lesz, amin tovább megyek. Úgymond családtól senki sem informatikus, tehát ez igazából csak nekem egyszer egy ilyen bekattanás volt, és az alapján, még általános iskolás koromban szerintem, és így kerültem ide a Fájba.
2: Gergő, én is sok szeretettel köszöntelek téged, mint volt általános és középiskolai informatika tanárod. Lenne néhány kérdésem. Mikor találkoztál először komolyabban az informatikával, amikor úgy gondoltad, hogy ez a világ téged érdekel?
1: Legelőször szerintem általános iskolában, rendszergazdánál, amikor talán ötödikben informatika órán, úgy jobban belelátást nyertem abba, hogy a belső rendszer hogyan működik ott is. Ott rögzült bennem igazán az, hogy informatika terén fogok elhelyezkedni a jövőben.
2: Volt olyan személy, vagy konkrét esemény, ami miatt úgy döntöttél, hogy az informatika lesz a te utad, a te pályád?
1: Visszaemlékezve nem. Szerintem nem volt.
2: Amikor a Fájba jelentkeztél, mennyire volt határozott elképzelésed a jövőről, hogy mivel szeretnél foglalkozni?
1: Az informatika terén nagyon nem volt határozott elképzelésem. Csak annyi volt meg bennem, hogy informatika. Az, hogy melyik szakága, az még úgymond nem alakult ki bennem, ez az évek során. Ugye nekünk először 9. és 10. is nehéz volt, mert nekünk még akkor Covid volt, és mi 9-ben voltunk bent 2 hónapot, 10-ben pedig a éve első felét, ha jól emlékszem. És úgy az évek során alakult ki bennem, hogy jó, akkor ez most a hálózati része, ezt letudjuk, és mondom, utána akkor nézzük meg egyetem a programtervezőit, legyen meg a programozási része is.
0: Mi volt az első dolog, amiért úgy érezted, hogy jó helyre kerültél?
1: Mármint a Fájban, vagy az egyetemen?
0: Szerintem itt.
1: Úgymond a közösség, tehát én korábbi barátokkal, illetve egy csomó régebbi ismerőssel jöttünk a görög általánosból is, úgy kerültünk be a Fájba. És amikor megismertem az osztálytársakat, már akkor tudtam, hogy jó hangulat lesz az osztályban. Tehát minden tanár úgymond emlegetett minket, az biztos. Meg mi voltunk az elsők ezen a szakon, úgymond az új kerettantervi programban, úgyhogy tudtuk, hogy nehéz feladat lesz, de sikeresen letette mindenki a vizsgát.
2: Az elmúlt 5 évben, amíg ide jártál, melyik informatika tantárgy állt hozzád a legközelebb, hiszen azért nagyon sok területbe beleláttál, ami az informatikát lefedi?
1: Leginkább a hálózati tantárgyak voltak a kedvenceim, de én mindegyik tantárgyat szerettem. Volt olyan, hogy programozásban egy külföldi ismerősömnek segítettem Python házit csinálni, úgyhogy ott például akasztófát kellett megírnom neki, de mondom, leginkább a hálózat volt a kedvencem.
2: És mit gondolsz, melyik tantárgyban fejlődtél leginkább? Vagy melyik területen fejlődtél az elmúlt 5 évben itt nálunk?
1: Én azt mondom, hogy mindegyik területén az informatikának nagyon jó alapot adott az iskola. Egyetemen meg leginkább a programozási részére tudok építeni, de második fél évben van ugyanúgy hálózati és adatbázis tárgyunk is, tehát azok sem maradnak hátra.
2: És mennyire volt gyakorlati orientált a képzés szerinted?
1: Tárgyanként változó, én azt mondanám, tehát volt olyan, hogy hálózatból 2 elmélet, 3 gyakorlat, de ez ugye az évek során változott, ahogy haladtunk előre. Programozáson megosztott volt, ott igazából attól függött, hogy az órán éppen melyik részét vettük, vagy bemutató rész volt. Adatbázisnál nagyon elméleti részre nem tértünk ki, ott leginkább gyakorlatilag csináltuk a kevés óraszám véget. Felhő alapú szolgáltatásoknál, ha jól emlékszem, ez volt a tantári neve. Hát ott először elmélet, ott tömör elmélet volt, és utána gyakorlat. Leginkább az utolsó évben volt gyakorlat a technikusi vizsga és a szakdolgozat miatt.
0: Volt kedvenc tanulád vagy projektod?
1: A szakdolgozat. Azt szerintem nagyon kiemelhetem. Azokon 7 nappal dolgoztam, tehát azt úgy csináltuk, hogy a legutolsó nap beadás előtt is még éjszaka átnéztem, hogy minden rendben legyen, helyes írásibák, amit megjegyzem, hogy volt egy külön mappám, hogy milyen jó kis bakikat csináltunk benne, de ez kedvencem volt. Volt olyan, amikor egyik csapattársam valamit elállított az egyik gépen, ami éppen a kiszolgálónk lett volna, és egy héten keresztül kerestem rajta hibát. Aztán kiderült, hogy csak kettő sort ír be, ami a kettő ütötte egymást, úgyhogy amiatt nem működött semmi. De jó volt, tetszett.
2: Mennyire jelentett neked előnyt, hogy informatikát tanultál a FAI-ban így az egyetemi évek alatt?
1: Hát az első fél évben a Python programozásnál elég sokat jelentett, mivel ott csak ismételnem kellett, ott minimális volt az új anyag. Hálózati részen az elmélet az nagyon sokat segít, viszont ott gyakorlatban van egy pár olyan rész, amit mi az órákon nem fettünk le. Illetve nálunk az adatbázis szét van szedve két külön részre, elmélet és gyakorlati, tehát mint két tárgy van belőle, egyik kollokviumos, másik pedig gyakorlati egyes, és hát nem azt az adatbázis nyelvet használjuk például, mint itt órán, tehát megint újra meg kellett tanulni a szintaxist, mert ott az Oracle DB adatbázisban dolgozunk, bocsánat, SQL Developer az Oracle alatt futóban. Úgyhogy igen.
2: Szerinted mennyire van különbség, hogyha valaki gimnáziumból érkezik egy ilyen informatika szakos egyetemre, vagy a technikumból érkezik? Tehát, hogy tapasztalod a különbséget így a csoporttársak között, hogy valaki gimnáziumból érkezett a ti szakotokra, és ugye mint te technikumból.
1: Igen, leginkább a matek terén. Ugye nálunk nem volt olyan erősen a matek leadva, mint a gimnáziumi társaimnak, úgyhogy ők emelt matekkal hamarabb átmenne például a kalkuluszon, mint én. Úgyhogy ott nagyon érezhető. Aki jobban belefeküdt gimnáziumba, az informatikába, ő azért tudja az alapokat, de látszódik az, hogy ki az, aki informatikai részre jött, és ki az, aki sima gimnáziumba.
0: Volt olyan pillanat, amikor azt mondtad magadnak, megérte itt tanulni a FAI-ban?
1: Igen. Előző fél évben az operációs rendszerek tárgyalat. Ott konkrétan az volt a feladat, hogy Linuxban kellett dolgozni, a Cisco-nak az oldalán adtak nekünk egy kurzust, és azon kellett a parancsokat beismételni, betanulni, amiket ugye már mi korábban megtanultunk, és ez volt összekötve, nem is emlékszem már mivel. Ott nagyon megköszöntöm, hogy tudtam az alapokat, mert nem kellett újra tanulnom.
2: Hogyan látod az informatika jövőjét? Most így, hogy a mesterséges intelligencia hódít napi használatban van.
1: Ez egy nagyon jó kérdés, mert valamikor én is használom a mesterséges intelligenciát, de én megpróbálom úgymond a hétköznapokat mellőzni, mert én úgy vagyok vele, hogy a nyers tudás erősebb, mint a mesterséges intelligencia, de egyébként napi szinten használatban van tanárok által is. Tehát ez évben a programozási előadó tanárunk például BrainRot oldalakat csináltatott AI-jal, hogy azzal jobban megtanuljuk a szegmenseket C++ kódoláshoz, de van, aki például összesítőket csinál vele, 3D nyomtatáson például külön volt erre feladat kiemelve, hogy AI-jal csináljunk egy ismertetőt a file formátumokról, amiket használunk ott. Illetve egyik barátomra, illetve volt osztálytársamra, Bencire tudok hivatkozni, ő jelenleg a BMW gyárnál dolgozik, nem tudom melyik szakon, mert melyik részén, mert mindenhova beültetik, ahol van a hely jelenleg. És hát ő neki a csapatban van a legnagyobb token használata az a hónapokban, úgyhogy ő nagyon használja a mesterséges intelligenciát.
2: Mit tanácsolsz azoknak, akik informatikus szakon szeretnének tovább tanulni, tehát a mai középiskolásoknak milyen jó tanácsot adnál?
1: Ne csak a gyakorlatra feküdjenek rá, hanem az elméletre. Mert egyetemen nagyon sok része elméleti alapú, és hogyha csak azt gyakorolják be, hogy mondjuk a parancs hogyan működik, az nem lesz elég, mert rákérdeznek, hogy miért így működik a parancs, és hogy mi ennek az alapja, és még azelőtt az alapja. Tehát egyesen visszamennek az alapokig. Mi is megint az adatbázisra, programozásra tudok hivatkozni. Úgy kezdtük a fél évet, hogy azt mondta, hogy ő úgymond a programozás alapjairól fog tanítani minket, tehát volt, hogy Fortranról beszéltünk, C-ről, vagy az első leíró nyelvről, nem is emlékszem már mi volt annak a nyelve, és csak az utolsó 3-4 előadáson tértünk át úgymond C++ orientációra.
0: Hol látod magad 5 év múlva?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, valószínű az MSZC-nek a végén, és hát valószínű munkát keresem. Még úgymond erős elképzelésem nincsen, hogy hol tudnék elhelyezkedni, mert ugye most az új végzettségek miatt átvariálódik a munkaerőpiac is, illetve itt Miskolcon, illetve Debrecenben sincs olyan nagy kereset én szerintem informatikai munkahelyekre. Legalábbis én, ahogy elnéztem, egyetem mellett állásokat nagyon informatika terén nem lehetett találni, maximum ilyen gyakornoki pozíciókat, de oda is 3-4 embereket vesznek fel, és ilyen 50-es túljelentkezések vannak általában.
0: A húgod is a fáj tanulója, igaz másik szakon. Milyen érzés ezt látni?
1: Megszokott. Általánosban is ugyanúgy hárman voltunk, ugye ott a 8 év miatt volt olyan, hogy egyszerre hárman voltunk, úgyhogy ahhoz is hozzászoktam, hogy húgom nevein hívnak, ahhoz képest, hogy nem vagyok lány, de hallgattam rá, mert otthon is megtörténik. Igazából nem tudom, nem hallgattak rá, én azt mondtam nekik, ne jöjjenek, de egyébként a szívükre hallgattak, és mindenképpen a fájt választották úgy, ahogy én. De szerintem nem bánták meg. Az egyikük turisztikán van, a másik pedig logisztikán, ha jól emlékszem, most kezdett. Nóra, ő nyert is, azt hiszem, főzőversenyen, külön díjat, ha jól emlékszem. A másikuk pedig még csak most kezdi el, őt az egyik tanárom úgy hívja, hogy az okoslány.
2: Milyen érzés volt így visszajönni egyetemistaként ebbe az iskolába, így betenni a lábad, szétnézni, tehát milyen érzések jöttek elő benned?
1: Az 5 év nosztalgiája. Tehát amikor visszaemlékszem, hogy mi miket csináltunk így az iskola falai között, és hogy mik voltak az órán, tehát teljesen elfogadta a régi emlékek. Meg őszintén azt látom, hogy egy csomót változott már az iskola az alatt, az egy év alatt is, amit nem voltam itt. Tekintve, hogy látom, hogy néhány új, vagy némelyik teremben már vannak új gépek, illetve néhány eszköz ki lett cserélve. De leginkább a laborra vagyok kíváncsi, hogy ott milyen újítások történtek.
0: Mit jelent számodra, hogy a családod több tagja is ez iskolához kötődik?
1: No, mint mondtam már korábban is, igazából megszoktam már, tehát általánosban is hárman voltunk, és ha egyikünket nem érték el, akkor a másikon keresztül üzentek, tehát nem úgy kellett idolod nekem, nagyon hozzászoktam.
0: Mit üzensz nekünk most informatika szakos diákoknak?
1: Ne legyetek lusták, nagyon figyeljetek arra, hogy hogyan csináljátok a dolgokat, illetve figyeljetek oda órákon, mert kelleni fog mind a gyakorlati, mind az elméleti része. A programtervezői nem csak programozási része van, hanem ugyanúgy van ízelítő minden tantárgyból, illetve szabvállalat. Egyebeket is fel tudtok venni, mint például a felhő alapú szolgáltatást, ami nektek az utolsó évben van, ha jól emlékszem itt technikumban. De én azt ajánlom leginkább, hogy órákon figyeljetek és tanuljatok, mert kelleni fog egyetemen.
2: Nekem egy kérdésem lenne még itt végezetül, hogy mi az, amit szerinted minden informatikus diáknak meg kell tanulnia, tehát tudnia kell?
1: Azt, hogy az informatika folyamatosan fejlődik, és nincs megállás. Tehát nem lehet azt az informatikával csinálni, mint mondjuk például egy péknek, hogy megtanulja, hogy hogyan kell begyúrni a kenyeret, és akkor minden nap azt használja. Mert az informatikában mindig van valami innovatív fejlődés, és mindig újat kell tanulni. Tehát folyamatosan történik a változás.
0: Ha egy mondatban kéne összefoglalnod, mit adod neked a fáj informatika szakja?
1: Fú, ez egy jó kérdés, ezen egy picit elgondolkozok. Nem akarok hirtelen választ mondani. Őszintén, szerintem amit a legtöbbet adott, az a tapasztalat, illetve a jó alap az egyetemhez, az informatika terén.
0: Hát köszönjük szépen a beszélgetést. Sok sikert kívánok a további tanulmányaithoz.
1: Köszönöm.
2: Köszönöm szépen, hogy megosztottad velünk a tapasztalataidat, és én is további sok sikert kívánok az életutadon, a pályádon, és hogy találd meg az álom munkát.
1: Köszönöm, és köszönöm a lehetőséget az interjúhoz.
3: Műsorunk befejező részében Szabó Tamás görögkatolikus atya, pasztorális helynök lelki útravalóját hallgathatják meg, amelyet a Mária Pócsra tartó zarándok fiatalokkal osztott meg a nyíregyházi székesegyházban.
4: Kedves zarándokok! Építettünk nektek egy sátrat, Mózesnek, Illésnek, Jézusnak is nektek, mert zarándokok vagytok, akik tapasztaljátok, és a prófétákhoz hasonlóan mutatjátok, hogy Istenért ki kell lépni, Istenért el kell indulni, Istenért zarándokolni, Istenért hegyre menni kell. Az egyháznak szüksége van prófétákra. És az Isten mindig küld, hol látható, hol csendes, hol hangos, hol talán alig észrevehető prófétákat, akik az Isten jeleit, az Isten üzenetét küldik, jelzik, éneklik, mutatják a világnak. Ti vagytok azok. Ti vagytok azok, akik a prófétaként minden egyes lépéssel és mosollyal, énekkel és imával, talán hülyéskedéssel és vízszójaggal, ízadsággal tapasztaljátok a nyolc boldogság valóságát, akik lépésekkel, énekekkel, imádsággal, mosollyal és izzadsággal, hülyéskedéssel, de jelzitek Isten országának valóságát, prédikáltok, tanítottok, profétáltok nekünk, és profétáltok ennek a világnak. Hát ti mindannyian profétai feladatot kaptatok, hiszen a keresztségben mindannyian részesülünk Krisztus királyságában, Krisztus papságában és Krisztus prófétaságában. Csak a többség elfelejkezik erről. Az első kettőt még csak-csak, a harmadikat egyre ritkábban. Ezért van szükség azokra, akik kimernek állni és prófétálni az Isten nevében. Proféták azok, akik Isten nevéért bátran útra mennek kelni. Proféták azok, akik világosan jelzik, hogy Isten országába gyalog is el lehet jutni, sőt, valljuk be őszintén, csak gyalog lehet belépni. Akik már tudják, és prófétaként büszkén hordozzák sebeiket, vízhólyagjaikat, mert pontosan tudják, hogy a célt az út fáradalmai teszik még szebbé. Ti vagytok azok a próféták ebben a felgyorsult világban, akik mertek lelassulni, szemlélődve időt nyerni, csodákat gyűjteni, és ti vagytok azok, akik látjátok az ég madarait, és ti vagytok azok, akik tanultok a mezők liliomaitól. Nekünk ti vagytok a próféták, akik megmutatjátok, hogy Isten országába egyedül senki, csak együtt juthatunk be. Ti vagytok azok, akik prófétáljátok azt a közösséget, azt az összetartást, amely segít a kilométereket legyőzni, amely kitartást ad a hűségben, és akármilyen akadályt le lehet győzni általa. Ti vagytok azok a próféták, akik hirdetitek a világnak és nekünk, hogy az isteni úton nincs király vagy szolga, nincs gazdag vagy szegény, zsidó vagy görög, csak zarándokok, csak Isten fiai és lányai. Ti vagytok azok a próféták, akik tanítottok minket arra az igazi, valódi bölcsességre, hogy egy hátizsák is bőven elég az Istenhez vezető úton. Ti vagytok azok, akik már most hullafáradtan, de mégis csillogó, különös fénnyel a szemetekben néztek ránk, énekeltek és imádkoztok. Valami olyan titok, amely a szemnek talán láthatatlan, de mégis észreveszi azt. Ti vagytok azok a próféták, akik értitek, érteni és megtapasztalni akarjátok, az Istennek mégis minden lehetséges igazságát. Ti vagytok azok, akik egy reménytelen világban a remény hordozói és mosolyévá váltok mindannyiunk számára. Ti vagytok, akik bátran hisztek a szeretet végtelenségében. És talán ti vagytok azok, akik közül már nem egy ember elmondhatja magáról, hogy a felvelt porban, mintha észrevette volna az őrző angyalának a ragyogását, minthogyha az a száncsapás, az megtörtént volna ott a lelkében. A Szent II. János Pál pápa, korunk legnagyobb prófétája, azt mondta, hogy a mai korban nincs szükség tanítókra, csak példákra. Nekem, nekünk vannak, vagytok ilyen példaként. Hála értetek, mert ma is megmutattátok, hogy van remény, van jövő. Megmutatjátok, hogy van Isten. És én hiszek, és én hinni akarok nektek, miattatok és veletek.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Büszke vagyok a kormányomra, már is több válsághelyzetet megoldott, jelentette ki a miniszterelnök a szlovéniai Bledben rendezett nemzetközi stratégiai fórumon. Ilyen volt például az energiaellátás a szélsőséges időjárás miatt, de az óriási példátlan összefogás lehetővé tette annak megoldását, mondta Magyar Péter. Beszélt arról is, a kormány jelentős költségvetési hiányt örökölt, de azt sikerült 3 hónap alatt 2,5 milliárd euróval csökkentenie. Az Európai Uniós problémák megoldásában az őszinte beszéd fontosságát emelte ki Magyar Péter. Az illegális bevándorlás elleni küzdelem kérdését példaként felhozva azt mondta, nagyon nehéz megmagyarázni a magyaroknak, hogy miért bánnak velünk igazságtalanul Brüsszelben. Emlékeztetett arra, hogy egy uniós bírósági döntés értelmében az országnak jelentős összeget kell fizetnie naponta, csak mert védjük a közös európai határokat. Ez szerintem nem tisztességes, húzta le a kormányfő, hozzátéve, hogy a határok védelme az egyik legfontosabb feladata egy uniós tagállamnak. A kormány az összes szükséges jogalkotási feltételt teljesített az uniós helyreállítási alapforrásainak hazahozatalához, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Budapesten egy 11 milliárd forintos trolli fejlesztésről szóló tájékoztatón. 100%-os teljesítéssel minden uniós pénzt haza fogunk hozni, amiről a politikai megállapodás Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Magyar Péter miniszterelnök között néhány hónappal ezelőtt Brüsszelben megszületett, fogalmazott Vitézi Dávid. Tehát teljesült mindaz, amely ahhoz szükséges, hogy a teljes 10 milliárd eurós eredetforrásokat és ezáltal egyébként a további 6 milliárd euró befagyasztott kondicionalitási eljárással érintett kohéziós forrást, tehát összességében ezt az árfolyamtól függően mintegy 5500-6000 milliárd forintnyi Európai Uniós forrást hazahozzuk, közölte. Az uniós pénzek teljes összegének hazahozataláról Magyar Péter is beszélt Szlovéniában. Benyújtotta az országgyűlésnek a 2026-os költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslatot a kormány, ezt az MT-vel tudatták. Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni, jelentette ki a miniszterelnök a nagykanizsai dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter azt mondta, a kritikus gondolkodás mellett a tanulók megtanulhatnak az iskolában egymásért kiállni, csapatként működni, embernek lenni mindig minden körülményben. Egy iskola feladata az, hogy ebben segítse a diákokat, hangsúlyozta a kormányfő. A több tízezer tanítássegítő pedagógiai asszisztens is számíthat a Tisza kormányra, jelentette ki. Magyar Péter a sajtónak jelezte, amint azt Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter is elmondta, vállalásuknak megfelelően rövidesen bejelentik a tanítássegítők béremelésének ütemezését, várható kezdő időpontját. A kormányfő hangsúlyozta, minden pályára igaz, az oktatásra, az egészségügyre, a honvédelemre és az államigazgatásra is, hogy kiszámítható életpályára van szükség, nem egyszeri béremelése és utána akár 10-15 évig semmire, hanem tehát életpályára, amely biztosítani tudja, hogy többen menjenek az oktatás vagy akár az egészségügy területére dolgozni, fejtette ki. Társadalmi egyeztetés indult arról a kormányrendelet tervezetről, amely alapján októberben egyszeri, diákonként 26.000 forintos kiegészítő támogatást kaphatnak az egyházi iskolák a megnövekedett rezsijárak miatt. Az erről szóló dokumentumok a kormány.hu oldalon olvashatók. A támogatást tehát az államkincstár októberben folyósítja. Elkészült a belügyminisztérium javaslata a belügyi ágazatban dolgozók bérrendezéséről. Ebben szerepel illetményemelés és az úgynevezett preferált települési pótlék használata, valamint az országon belüli mobilitást elősegítő plusz intézkedés is, de a konkrétumokról csak akkor számolnak be, ha a kormány már döntött róla. Pósai Gábor belügyminiszter a Facebook oldalán azt írta, kinevezése óta a legfontosabb feladatának tekinti a rendvédelmi állomány megbecsültségének helyreállítását. Bár a végleges adatok még nincsenek meg, szinte biztosan 2026. augusztusa volt a legmelegebb hónap Magyarországon, amióta rögzítik az adatokat. A nyár első két hónapja is kifejezetten forró volt, 1901 óta az idei június hozta a második legmagasabb átlaghőmérsékletet, még július a tizedik legmelegebb volt az elmúlt 125 évben, ezzel együtt viszont nem az idei volt a legforróbb nyár. Az augusztus 10-ével kezdődött héten regisztrálták az év első nyugatnilusi lázas megbetegedését Magyarországon, közölte a Szúnyog Monitor tudományos portál, és vette észre a hvg.hu. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ laboratóriumi vizsgálata igazolta a kort, amely, mivel a járványügyi kivizsgálás alapján az érintett a megbetegedését megelőzően nem járt külföldön, hazai eredetűnek tekinthető. Végül az időjárásról. A sokfelé előforduló záporok, zivatarok után napközben majd csökken a felhőzet, csapadék már nem hullik, a szél élénk marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 15 és 20 fok között, napközben aztán 30 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
1: Kedves hallgatóink, Kosztolányi Dezső Omlett, Avo Bun című írását Máté Gábor előadásában hallják.

Omlet avobun. Esti Kornél Párizsból igyekezett hazafelé a tanulmányéve után. Mihelyt azonban beszállt a harmadosztályos fülkébe, a magyar kocsiba, s megcsapta orrát az ismerős, áporodott szag, szegény hazájának nyomorúsága, úgy érezte, hogy otthon van. Este felé lábak, fejek hevertek szerteszét a piszkos padlón, mint valami csatatéren. Amint az árnyékszékbe botorkált, óvatosan kerülgette a szétszórt lábakat, az elgurult fejeket, melyeknek tulajdonosai a fáradtságtól feldöntve horkoltak. Vigyáznia kellett, hogy rá ne lépjen egy szájra, egy orra. Az alvók olykor fészkelődtek, megkeresték elkallódott tagjaikat valahol a falóca alatt vagy egyebütt, mint majd az utolsó ítélet napján. Egy kicsit feltápászkodtak, dörzsölgették szemüket, aztán visszasüppettek abba az elcsigázottságba, melyet még a tengeren túlról hoztak magukkal. Többnyire visszavándorlók voltak, cifra rongyokba bugyolálva, zsákokkal, párnákkal, dunyákkal. Egy kendő szegény asszony, aki Brazíliából jött, ölében altatta kislányát. A diák az alkony homályában búsan gondolt arra, hogy ebben a büdös állatseregletben kell tölteni egy éjszakát, aztán még egy napot, míg Budapestre nem ér. Egész úton állt, lába reszketett, gyomra émelygett a ruhák kigőzölgésétől, a savanyú kőszénfüsttől. Este 8-kor berobogott vonatja a zürichi állomásra. Kikönyökölt az ablakon, maga feletten szemlélte a hegyeken elszórt várost, a játékházaknak rémlő villákat, melyeknek ablakjaiban idilli, fényes lángocskák lobogtak. Délután esett az eső. A levegő tiszta volt, párátlan, áttetsző, mint az üveg. Egyszerre ellenállhatatlan vágy fogta el, hogy leszálljon, s csak holnap reggel utazzék tovább. Eredetileg úgy tervezte, hogy egyfolytában teszi meg az utat, már csak a takarékosság kedvéért is. Megtapogatta zsebét. 11 svájci frankot lelt benne, egész vagyonát, melyet még a határnál váltott át. Hirtelen megragadta csomagját, leugrott a vonatról. Jegyét lebélyegeztette, vékony, hektikás diák bőröngyét a vasúti ruhatárba adta, s beballagott a városba. Nem bánta meg. Csak ugyan nagyszerű volt kószálni ezeken az ismeretlen utcákon, melyekhez semmi emlék se kötözte, bekukkantani először, talán utoljára egy ablakon, figyelni az embereket, akik csukott esernyőjükkel nyugodtan, elégedetten sétálgattak. Maga se tudta miért, de legkisebb mozdulatuk is varázsos erővel hatott rá. Megáhított mindent. Az ódon kastélyokban, a faburkolatos udvarházakban szállók intettek feléje. Hamarosan talált egy diákszállót. Ott 3 frankért egy udvari szobácskát. Megmosakodott, aztán lesietett a tóhoz. A tó a cölöp építmények védőgátak keretében porcelán tintatartóhoz hasonlított, melyben világos kék tinta hullámzik. Egyetlen csónak imbolygott rajta a túlsó part környékén regényes lámpásával. Egy darabig merengett ezen. Akkor vette észre, hogy éhes. Nagyon éhes volt. Kopogott a szeme. Nem is csoda. Egész nap 2 almát evett. Gondolta, minek előtte visszamegy szállójába, bekap valamit egy tejcsarnokban. Egyik utcából a másikba témfergett, kereste a tejcsarnokot egyre dühösebben. Csak hogy a szorgalmas, józan svájciak már lefeküdtek. A lombok közt fényt pillantott meg. Valami takaros kis kerti vendéglőnek látszott. Ide tért be. Gyanútlanul lépegetett előre a kék hortenziák sorfala között egy sarokasztal felé. Mire odaért, 4 frakkos pincér vette körül oly gyorsan, mint betörőt a titkos rendőrök. Egy kicsi riadtan tekintett rájuk, talán némi szemrehányással is, hogy egy védtelen emberre 4-en jönnek. Minden esetre sokalta őket. A pincérek GPS-en némi kimértséggel teljesítették kötelességüket. Kinek-kinek megvolt a maga szerepe. Az első elvette a kalapját.
A másik lesegítette válláról vásott viharvert esőköpenyét. A harmadik fölakasztotta egy vascsacsira. A negyedik pedig a legmagasabb közöttük, egy jéghideg, közönyös úr, aki középütt választotta el gyérülő fekete haját, s merev volt és méltóságos, mint egy majordómusz, szertartásos mozdulattal egy vékony, bőrbe kötött, aranynyomással díszített könyvet nyújtott át, melyről azt lehetett hinni, hogy valami inkunábulumot tartalmaz. Egy olyan ősnyomtatványt, amelyből csak egyetlen példány van az egész világon. De ez a könyv minden asztalon ott hevert. Az étlap volt. Kornél Tétován már rosszat sejtve leült, kinyitotta a pompás könyvet. Látta a vendéglő nevét, alapítási évszámát, 1739, egy piros címert, s alatta az ételek vége érhetetlen jegyzékét, kemény papíron, kifogástalan gépírással. Szórakozottan lapozgatta, anélkül, hogy el tudott volna benne igazodni. A négy pincér a türelmetlenség legkisebb jele nélkül várakozott könnyed vigyázzállásban, vagy inkább báli lovakkészséggel, hittel és bizalommal telve. Ettől a jelenettől nem lehetett eltagadni bizonyos ünnepélyességet. Most a majordómusz a fejét kissé félre libbentve a legfuvalmasabb franciasággal megkérdezte, hogy vacsorázni óhajt-e. A vendég bólintott. Rántottát rendelt 3 tojásból. Ezt a kijelentést a majordómusz illő tisztelettel ismételte, hangsúlyozta, hogy előételül tojásétket parancsol, de arcán ez alatt álomszerű mosoly futott át, s még mindig az asztalnál maradt, mintha nem egészen jól értette volna a rendelést. Tudva levőleg 3 omlett van. Omlett a Napóleon, omlett alla Cingarella és omlett a Woburn. Az a kérdés, melyiket méltóztatik szeretni. Döntenie kellett. Napóleon iránt világhódító tervei miatt idegenkedéssel viseltetett. A Cingarella se igen tetszett neki. Woburnról viszont nem tudta, hogy mi fánterem. Voltak épp mindegy, a fontos az, hogy mennél gyorsabban itt legyen, mennél több és mennél olcsóbb legyen, mert cudarul éhes. Ezt így nyersen nem közölhette. Hallotta, hogy a pincérek egymást közt olaszul társalognak, ezért a beszédet olaszra fordította. Erre a majordómusz hűvösen, németül felelgetett, mint egy visszautasítva a bizalmaskodást. Előkelő ember csak egy nyelven beszéljen. Zavartan az omlett a Woburn mellett foglalt állást. A majordómusz főbólintással tudomásul vette, eltáncolgott, mire a többi pincér különböző borlajstromokat tett eléje, készen arra, hogy hűtővedrekben pezsgőket hozzon, édes franciát, fanyar angolt, aszút, palackos asztalit. A vendég vizet kért. Ásványvizet? Nem, egyszerű vizet, kútvizet, vízvezetéki vizet. Igen, igen. Végre magára maradt.

közepén tarthattak. Pezsgőt ittak vörösborral. A majordómusz egy szemrebbenésére a pincérek egymás után hozták nekik a különböző poharakat és kupákat, az ezüsttálakat, melyeket ezüstfödők borítottak. Körülhordozták, ők pedig nem sietve, inkább a társalgás fordulataira figyelve vettek egy-egy halszeletet, egy rákollót, vagy megízlelték azokat a ragyogó testszínű húsokat, melyeket ilyen vendéglőkben még festeni is szoktak, mint a nők arcát. De nem egy hölgy, csak épp belepillantott a tálba, s már is intett, hogy tovább lehet vinni. Kornél gyanakodva nézett körül. Minden asztalon kristálypoharak villogtak, középütt pedig egy üvegcsillár intette szét tündérien tompa fényét az ing mellekre, a nők gyémántjaira, fejékeire. Őszintén szólva, nemigen bánta volna, ha a vendéglő nem ennyire fényes. Nem sokára egyéb fölfedezéseket is tett. Közvetlen lába alatt a tó csobogott hullámos lüktetéssel. Egyenesen a vízbe építették ezt a kiugró, kies nyári lakot. Fönn a dobogón szakállas cigányok játszottak, csak klasszikusokat, szemüveggel és hangjegyekből. Mindezek fölöttébb rossz jelek voltak, s arra bírták, hogy tüzetesen áttanulmányozza az étlapot. Az árak átlag 15 és 35 svájci frank között ingadoztak. Akadtak azonban olyan fogások is, melyek mellett nem szerepeltek tételek, csak kérdőjelek, mintha az előkelő tulajdonos évszázados vagyoni körülbástyázottságában gúnyosan a vállát vonná, fittyet hányva minden kicsinyes kíváncsiságnak. Általában itt se a pincérek, de a vendégek sem beszéltek ilyesmiről, gondosan kerültek minden célzást, mely a pénzre vonatkozik, arra megvetendő, szennyes, szégyenletes valamire, amiből természetszerűleg annyi van mindenkinek. Ő most összeráncolt a szemöldökét, s elkomolyodott, mint aki hirtelen ráébredt, hogy kelepcébe került. Kereste az omleta vobunt, melyel egy könnyelmű pillanatában oly közeli kapcsolatba jutott. Meg is találta, igaz csak az előételek között, sommásan említve, minden közelebbi ár nélkül. Szorozni és osztani kezdett, hogy különböző európai pénzegységekre számítsa át a nála levő 11 svájci frankot, de az a számtani művelet során se lett több. Borostás állát tapogatta izzadt tenyerével. Nagyon rosszul érezte magát. Ha valaki azt ajánlja neki, hogy bal kezének kis ujját levágva szabadulhat innen, okvetlenül belemegy az üzletbe. Mint gyakrabban a kijárat felé sandított. Mint hogy már egy fél órája nem szolgálták ki, és úgy látszott egészen megfeledkeztek róla, kereket akart oldani. Csöngetett. A pincérek abban a pillanatban ott termettek asztalánál. Annyian voltak, hogy minden vendégre jutott 2-3. Szapora bocsánat kérések közepette megnyugtatták, hogy étele azonnal elkészül. Addig kenyeret rendelt, mert már nem bírta tovább az éhséget. Egy pincér csinos kristálytálkán hozta. Pirított kenyérszeletke volt, hártyavékony, ostyaszerű, legfeljebb arra alkalmas, hogy úrvacsorakor jelképezze az égi kenyeret, amely lelkünket élteti és előkészíti az örök életre. Lassan elropogtatta. Körülbelül egy negyed óra múlva a tálaló asztalka körül titokzatos sürgésforgás támadt. Oda vonult az egész személyzet, mint egy oltárhoz. Az étekfogó ezüstfödővel borított óriási tálat hozott ki, néhány pillanatig babrált a lilalánk körül, aztán csak ugyan feléje közeledett, melegített tányért rakott asztalára, s a többi pincér segédletével a majordómus személyes felügyelete alatt megkezdődött maga a tálalás művelete. Amint a födőt levették a tárról, Kornél nem mindjárt mert belenézni, csak később. A történtek után azon se csodálkozott volna, ha rántott a közepébe egy dió nagyságú gyémántot sütnek, oldalt egy rubinttal, meg egy zafírral, s így csalódottan állapította meg, hogy az omlet à vaubourne szakasztott olyan, mint az a rántotta,

melyet édesanyja szokott készíteni. Ott nyugodott az ezüstár közepén, mint egy elveszve a végtelen térben, hal alakúra sütve. Az étekfogó késsel villával megragadta, de minek előtte tányérjába tette volna, talán a vendéglő hagyományaitól, talán attól a hasonlatosságtól vezettetve, hogy az omlet a vobunt külsejében valóban a harra emlékeztetett, villám gyorsan lenyisszantotta a két végét, akár a hal élvezhetetlen fejét és farkát, és ezeket a sárga, fölöttébb kívánatos darabkákat, melyekkel a fogás kétségtelenül kisebb lett, hanyagul semmire se gondolva egy másik ezüstálba vetette, melyet a segédpincér tartott magasra. Kornél ezt határozottan rosszallotta. Utána is pillantott sóvár szomorú tekintettel. Egy-kettőre bekapta a rántottát. Az bizony még kisebb volt, mint sejtette, a félfogára se elég. Kenyerét már megette, újat rendelni nem lett volna bátorsága. Hát inkább két pohár vizet ivott. Csevegtek a tó hullámai, a zenekar a wartburgi dalnok versenyt játszotta, az előtte ülő társaság még mindig nem tudott a vacsora végére jutni, de őt mindez vajmi kevéssé érdekelte. Azon töprengett, hogy mi fog most történni. Mindenre elszántan fizetett. Amíg a majordómusz töltő irónjával számlált, ő lehúnyt a szemét. Botrányokat képzelt el, különféle kínos jeleneteket, előbb ámuló arcokat, aztán folytott, izgatott szóváltást, melynek során ajtót mutatnak neki, verekedést is, rendőröket, igazoltatást. Szíve torkában dobogott. Most kinyitott a szemét. A számoló cédula már előtte hevert egy tálcán. Mindössze 4 frankot tüntetett föl. Elővette tárcáját, lassan, kijelgő élvezettel kotorászott benne, mintha bankó kötegei közül csak üggyel bajjal tudná kikeresni ama 10 frankost. Fölényesen az asztalra dobta. 6 frankot kapott vissza. Ezt megcsörgette kezében, mint a nyert pénzt, s nábobi örömében 1-1 frankot nyomott a pincérek kezébe. A majordómusznak 2. Mint hogy a borra való túlságosan nagy volt, a pincérek egymásra pillantottak, meghajoltak, de nyomban faképnél hagyták. Maga vette föl esőköpenyét. Kimenet még egyszer találkozott a majordómusszal, aki karját fölemelve valami rendkívüli fontos intézkedést tehetett. Kornél mereven szemébe nézett. Köszönésre akarta ingerelni. De az annyira el volt foglalva, hogy nem köszönt. Erre ő emelte meg előtte a kalapját. Ez is hiba volt. Pirulva, a szégyenérzet viszkető, orfacsaró undorával ért ki az utcára. Föllélegzett és futni kezdett. A Zwingli szoborig rohant. Itt nagyjában tisztázta helyzetét. Nem mehet vissza a szállójába, csak annyi pénze maradt, hogy holnap kiválthatja podgyászát, s tovább utazhat. Mégis boldog volt, mintha a rettenetes kaland után a halál torkából menekülne. Hajadon főtt, kóborolt a csillagos nyári éjszakában. Céltalan sétáival újból és újból a vendéglő elé ért, mely már sötét volt. A tó partján leült egy padra. Mindenféle szamárságról gondolkozott. Eszébe jutott a diplomata ficsúr, a nehéziparos 2 jól nevelt leányával, az a társaság, mely vörösborral keverte a pezsgőt, a majordómusz, aki nem köszönt vissza, az omlet a vobúrn is, melynek 2 végét a pincér oly szívtelenül vágta le és dobta az ezüsttálba. Egyszerre, mintha álomtól nehezülne el, lehajtotta fejét a pad karfájára. De nem aludt. Halkan és gyorsan sírt.

Kosszolányi Dezső Omlett Avo Bón című írását Máté Gábor olvasta fel. Műsorunkat kedden 0:05-től megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. A lélek útjain.
1: Kedves hallgatóink, dr. Papp Miklós görögkatolikus teológus, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezető egyetemi tanára beszél a döntésekről, elköteleződésről.
2: Két hibára szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik az, hogy ma rendkívül megnőtt a lehetőségeknek a bazára. Sokkal egy német moralista mondja azt, hogy ma a szabadságot a bazár köti meg. Régen azt kötötte meg a szabadságunkat, hogy kommunizmus, diktatúra, nem volt annyi lehetőségünk. Ma a fiatalokat az köti meg, az kábítja el, hogy túl sok a lehetőség. Londonba is akarok egy évet dolgozni, meg egy luxushajon akarom körbeutazni a földet, még egy év, de én akarok Hollandiába egy projektet is levezetni, meg és elmennek az évek. Ma az a veszélyes, mondom a fiataloknak, vigyázzatok, a világ így kinyílt, és bazár. Mikor bemegyünk egy bazárba, engem minden érdekel. A világító sörnyitótól kezdve, minden is elmegy az idő, míg ott bazározunk. És ez a sok-sok megnyílt lehetőség, ez egyrészt csodaszép, másrészt vegyétek észre, hogy ellopja az életeteket, az időt. Ellopja a túl sok lehetőség. És akkor itt fel kell hívnom a figyelmet a szegénységre. Bizony a ferencesek beszélnek arról, hogy az igazi szegénység nem a pénzben szegénynek lenni, hanem hogy nem bontakoztatom ki magam minden irányba. Egy irányba, de ott töményen. Ott töményen. Tehát tudni kell szegénynek lenni itt is. A másik, amit szeretnék mondani, gyóntató papként, hogy azt érezzük a gyónásokban, meggyónjuk a piszmogó bűnöket, és például nem gyónunk meg olyan komoly bűnt, hogy nem hozok döntést. 8 évig udvarlok a piroskának, és még nem tudom. És az nem bűn, hogy kábítom 8 évig. Nem bűn, mert még nem biztos. Szóval, hogy vegyük már részt, meg hogy még anyám nyakán élek, még mindig ott, és nem hozok meg nagy döntést, hogy el kéne kezdenem egy vállalkozást, nem a 8. diplomát, hanem el kéne kezdenem dolgozni, egy életpályát felépíteni. Tetszenek érteni, a lelki tükrökből hiányzik például ez a bűn, hogy komoly döntést nem hozok meg időben. És ez komoly bűn, mert meddő leszel, meg a másikat is meddővé teszed, meg sok mindenki mást is. Tehát komoly bűn, ha nem hozol időben döntést. Ez komoly bűn. Igazából azt mondanám moralistaként, tetszenek tudni, a trienti zsinat előírja, hogy mit kell gyónni. Előírja, hogy a súlyos bűnöket kéne meggyónni. A piszmogó bűnöket feloldja a bűnbánati imádság, a bűnbánati szertartások és az eukarisztia. Igazából azt mondanám, egy évig tessenek már kipróbálni, hogy piszmogó bűnöket nem gyónnak. Mert valamit elmegyek karácsonyra, gyónok, a pap is boldog, én is boldog vagyok, mindenki boldog, mondtunk valamit, feloldoz valamit. Házi feladat, egy évig piszmogó bűnöket nem gyónunk. És akkor az ember tekintete elkezdi fókuszálni, elkezd keresni, hogy mi az én életemnek az igazi rákfenéje. Na, azt kell meggyónni. Nem véletlen, hogy az egyház azt mondja, hogy a piszmogó bűnöket, az tekintettel kell arra is lenni, most erről nem beszélek, mert lassú szivárgással is el tud süllyedni egy hajó, de kiszúrja a szemünket, hogy anyámmal összevesztem. Elmegyek, meggyónom, hazamegyek, jót gyóntam. És nem gyónod meg, hogy 8 év alatt nem hoztam meg nagy döntéseket. És az az igazi baj. Na, aztán megyünk tovább. Hát a életdöntéseket, ezeket a nagy döntéseket hogyan kell meghozni? Dolgozni kell. Tehát az, hogy állunk a húzatba, hív az Isten, van egy dinamikám, ez még kevés. Dolgozni kell. Tehát nem kapkodunk itt. Mit kell dolgozni? Hát a legelső az imádság. Itt annyit hadd mondjak, hogy a szinergia azt jelenti görögül, hogy az Istennel együttműködni, szövetségben együttműködni. Itt én amire szeretném felhívni a hangsúlyt, nem azért kell imádkozni, hogy Istenem, mi a te fatális akaratod rólam. Ezt úgy hívják, hogy predestináció. Ezt a protestáns testvéreink tanítják, de néha azt hiszem, hogy a katolikusok jobban hiszik. Nem akarok most ebbe belemenni, csak azt érzem moralistaként, hogy ha az Isten akaratát túl erősnek és túl konkrétnak gondoljuk el, az megbénítja az embert. És arra várok, hogy ha az Istennek az az akarat, hogy elvegyen a Béla vagy valaki, akkor otthon ülök, zsíros hajjal, ápolatlanul, nem megyek ismerkedni, de majd az Isten küldi a Bélát. A gyengéket, ez egy ilyen fajta isteni akarat elképzelése még gyengébbé teszi, nem gondolja, hogy neki is kéne egy kicsit árulni a petrezselymet, magát mutogatni, Nem viccből mondom, legjobb hittanosaink nem tudnak férhez menni, és nem tudnak szülni. Mert nem figyelünk oda arra, hogy drágám, neked meg kell jelenni. Az a méhecske a színes virágot vesz észre. Egy sorsok feszülnek keresztre. Nem játék ez. És a gyengéket egy ilyen nagyon erős isteni akarat elgyengíti, nem akar aktív lenni, döntéseket hozni, az erősek meg lelépnek a katolikus egyházból, mert nekem is van akaratom. Én is szeretnék valamit is. Én az Istennek adjam föl magam. És tele lesz az egyház a gyöngékkel, pátyolgatjuk egymást, az erősek, a vállalkozó szelleműek meg lelépnek az egyházból. Na, ezt nem jól csináljuk. Hol van a baki? Az imádságban úgy kellene imádkoznunk, hogy Uram, hogy csináljuk együtt? Tehát, hogy nekem van akaratom, neked van akarat. Olyan szívesen elvenném a Bélát, hogy mennék szívesen orvosnak. Te hogy látod, én hogy látom, hogy ez egy ilyen egyezkedés. Uram, hogy csináljuk együtt? Ezt kellene keresni. És merre van nekem örömöm, olyan szívesen mennék erre, de Uram, a te szőlőskertedben nekem mi a feladatom? Tehát, hogy itt van az Istennek is akarata természetesen, nem egy dzsin, aki az én akaratomat menedzseli. Neki is van akarata, és olykor kemény akarata, de tetszenek érteni, hogy nem egy nélkülem eldöntött sorsot kell fölfedezni, hanem Uram, hogy döntsünk együtt. A Bibliában az Isten olyannak mutatja magát, akivel lehet szövetséget kötni. Ha ilyennek mutatja magát, akkor meghamisítjuk, ha egy predestinációs Istent tanítunk. Ha ilyennek mutatja magát, hogy velem lehet szövetséget kötni. Ószövetséget, új szövetséget. Na, tehát az ima célja ezt megtalálni, hogy Uram, hogy csináljuk együtt. Teológiai igazságok. Annyit szeretnék mondani, hogy egy jó életet végig csinálni úgy, hogy a teosszal nem foglalkozom, nem lehet. A teosszal foglalkozom az azt jelenti, hogy imádkozom ehhez a teoszhoz, az Istenhez, meg hogy töprengek róla, és ez a teológia. Hölgyek, urak, házi feladat. Nehéz teológiát elővenni. Én azt látom, hogy tegye fel a kezét, akinek könnyű az élete. Gratulálok, nincs senki. Tehát, hogy az élet mindenkinek, bocsánat, dög nehéz, és ilyen olcsó kis teológiát olvasgatunk otthon. Olcsó kis spirituális, jaj, valami könnyű kis lelki olvasmányt keresgetek. Egy nehéz életet akarsz végigcsinálni olcsó teológiából. Persze, hogy nem fog menni. Akinek nehéz az élete, tessék nehéz teológiát elővenni. Abból nem kell sokat olvasni. Tehát egy barátom apja úgy vesz könyvet, hogy kinyitja a könyvesbódba, ha érti, akkor nem veszi meg, akkor minek? Tehát az, ami jó, na, az már valami. Nehéz teológia, és itt a papoktól tessenek segítséget kérni, hogy mi való nekem, könyvajánlókat adni. Sokan írnak sokfélét, és nehéz. Én annak a híve vagyok, abból nem kell sok, egy-egy bekezdés kell, és azon lehet töprengni. Tesszenek tudni, ez olyan jó hajnalba kelni, egy jó erős kávéval, kicsit mikor nehéz teológiát olvasunk, mintha kinyitnánk az eget az Isten felé. Olyan jó, ilyen nehezet olvasni. Nehezet. Abból nem kell sok, és így töpreng. Nem csak a napi ügyek, meg ma a pelenkát kell venni, meg ma ide kell mennem, meg oda kell. Nem csak ezek a napi ügyek, hanem hogy az ilyen nagy kérdéseken járjon az eszem. A nagy kérdéseken. Szóval tessenek teológiával foglalkozni. Aztán a realitás. A realitás, ahogy mondta Püspök atya, és föl kell mérni a realitást. Tehát lehet itt ábrándozni, hogy én szeretnék 10 gyereket, meg mi a realitás? És itt okosnak kell lenni, itt lehet, hogy szakembert is be kell vonni, pénzügyi befektetőt, szülészorvost, pályaválasztási tanácsadót, tehát kinek milyen nagy döntése van, itt lehet be kell vonni szakembert is, hogy felmérjük a realitást. Erről beszél Jézus, hogy ha tornyot akarsz építeni, nézd meg előtte, mennyi pezód van. Nehogy valami csonkatornyot építs, vagy ha csatába indulsz, olyan csatába menj, ami neked való csata. Tehát a realitást föl kell mérnünk, hogy ne legyünk ábrándozók, fontos. Aztán az intézményes forma segít, az olyan, mint a szalagkorlát, hogy ne pottyanjak ki a házasságomból, vagy pap lettem, vagy agysebész lettem. Tehát nekem ez a dolgom, az intézményes forma segít pályán maradni. És az jó, nem kell tőle félni. Egy utolsót hadd mondjak, hogy beszélgetni kell. Hát ezt csináljuk, a nagy döntéseknél beszélgettünk sok-sok mindenkivel. Én csak annyit hadd mondjak, hogy jövő. Habermas beszél erről, a kommunikatív cselekvésről, hogy a második világháború után tetszenek tudni, túl individualisták lettünk. És egy kicsit az egyház is ebbe beszállt, hogy a te életed, te kapsz ért a piros pontot, fekete pontot, a te életed, nem szólok bele, és ilyen túl individualisták lettünk. Az egyház is egy picit adta a lovat ez alá. És elkezdünk azon töprengeni, hogy igazából mindenki egy értékközösségnek a tagja, ha akarja, hanem egy nagy családnak, annak is vannak értékei, egy értékközössége, baráti körnek, egyháznak. Mindenki egy értékközösség tagja. Itt csak annyit szeretnék mondani, hogy a nagy döntésekben nekünk egymást támogatni kell. Tehát nem annyi a döntés, hogy majd te eldöntöd, mintha mindenki ilyen tank lenne, és megy egyedül, és nem hallgat senkire. Az a veszélyes, mikor jön hozzám az asszony, hogy atya, nem bírok a férjemmel. A legelső kérdésem, hogy kire hallgat a maga férje. Hát atya semkire. Hát maguk mit csináltak idáig? Nagyon veszélyes, aki tank, nem hallgat senkire. Nincsenek kontrollszemélyei, barátai egy pohár sörrel. Nagyon veszélyes, fafejű tud lenni. És igenis egy közösségnek vagyunk, értékközösségnek a tagja, dolgunk egymásra hatni. A morálteológia ma előveszi ezt a két szót, tessenek hazavinni, hogy társfelelősség és bűnrészesség. Hogy felelős vagyok a testvérem házasságáért. Meg van bűnrészességem a testvérem alkoholizmusába. Túl individuálisan néztük az embert idáig. Nem, ilyen szövevényesen össze vagyunk kapcsolva. Bűnrészesség és társfelelősség. Mit kell még nézni a döntéseknél? Nézni kell az elitet. Ez nekem vesszőparipám. Kolumbuszra szoktam hivatkozni. Kolumbusz idejében úgy gondolták, hogy a föld lapos, a szélén mindenki leesik. És van egy előre merészkedő elit, aki ezt nem így gondolta. Hogy viszonyul az elithez a közfelfogás? Kineveti, tudománytalannak tartja, megveti, olykor megöli, nem bírja elviselni. És aztán Kolumbusz hazajön egy pár hónap múlva, és a közfelfogás lép egy nagyot arra a szintre, ahol Kolumbusz korábban járt pár hónappal. És fog keletkezni egy újabb elit. Mi a poém? Semmilyen téren nem egyszerre haladunk előre. Sem a hitünkben, sem a szakmánkban, sem a házasságban, sem a gyereknevelésben, sem a daganatos betegség viselésében nem egyszerre lépünk egy nagyot mindenki, hanem vannak, akik ezt nagyon jól csinálják, ez az elit. És ha dönteni akarsz, akkor kit kell nézni, ezt szeretném mondani. Ne a közfelfogást nézd, hogy ma már mindenki ezt csinálja, meg atya, ma már senki nem él így. Az elitet kell sasolni. Kik csinálják jól? Kik hisznek jól? Az én nagyapám, az az ember, akit nagyon szeretek. És akkor egy kicsit az ő hitét utánozni, tanulni tőle. A szakmánkban mindannyiunk szakmája tele van középszerű emberekkel. Nehogy azokhoz lőjük be az igényességi szintet. Ki az elit, aki az én szakmámban nagyon jó? Ahhoz. A szenvedésben lehet szenvedni rettenetesen is, meg ismerek olyat, azt mondja, atya, minden nap megköszönöm a rákos daganatot, hogy én kaptam, és nem az unokám. A másik meg hisztizik, hogy pont én, aki templomba járok. Az elit, ha jól szenved, azt mondja Szent Pál, még meghalni se haltok meg magatoknak, az is minta. Tehát minden téren tessenek nézni az elitet, a döntésben az elithez igazítani magunkat, és igazából ilyen középen vagyunk mindannyian, hogy vannak előttünk elitek, és vannak, akiknek én vagyok az elit. Ilyen láncszerűen, gyönyörűen össze vagyunk kapcsolva. És ez gyönyörű szép, az elit szó helyett, mert ez egy elitizmusnak a beképzeltségét elő tudja hívni, sokkal jobban szeretjük azt a biblikus gyökeri szót, hogy elhivatottak. Ez egy gyönyörű szó. Ki hívta el, hogy ő elhivatott házas, elhivatott mérnök, elhivatott pedagógus. Gyönyörű szó, húzat, hogy az Isten hívta előtt. Én ide még egyet hadd mondjak a fiataloknak. A fiatalnak jövője van. Nagymamáik ugye mondják, hogy régen még a csipsz is jobb volt. Tehát, hogy ők mondják a régi világot, a fiataloknak jövőjük van. Nagyon szeretném mondani a fiataloknak, a legnagyobb hiba, ha nem a jövődet nézed, hanem a múltat, hogy anyám, apám is hogy élt, meg oldalra nézel, a többi is összeköltözik, én is. Ha hátra és oldalra nézel, fiatalként ez a legnagyobb hiba. Akinek jövője van, annak előre kell nézni, hogy ki tudja a jövőt. Ilyen értelemben, akik a jövőt sejtik, azok a legdrágábbak a fiataloknak. Sasoljátok, kutassátok ki a jó elit. Igazából azért ők nem szokták a homlokukra írni, hogy én vagyok az elit. Néha, aki a homlokára írja, pont nem az az elit. Na, szóval a jövőt kutatni, aki tudja a jövőt. Aztán, hát, hogy döntéseket hozzunk, itt van egy áthárítatlanság. Egy áthárítatlanság, hogy helyettem senki nem tud házasságról, hivatásról, kereszténységről dönteni, azt nekem kell, ez az áthárítatlanság, ez egy kitüntetés. Nem vagyok én a bábúja senkinek. Autonómia. Hogy én dönt, ez egy csodálatos, ez egy kitüntetettség, ugyanakkor ez egy teher, hogy nehéz azért áthárítatlanul élni. Amit szeretnék mondani, hogy mindenki lelkiismerete ilyen, hogy van egy közepe, És amikor szeretnénk, hogy jó döntést hozzon a gyermekem, a testvérem, a házastársam, akkor így körülötte mindenki mondja, az elit, a papja, anyja, testvére, mindenki mondja a dolgokat, beszélgetünk, és az a jó. De van egy határ, ahol az értékeket, a döntést nekem kell bevinni a szívembe, és nekem kell dönteni, és onnan döntést hozni. Ebből sok dolog következik, csak annyit szeretnék mondani, hogy ez nagyon nehéz itt a határon megállni. Hogy szülőként, papként, segítő emberként a testvéremet illetően nagyon nehéz a határon megállni, de annyit szeretnék mondani, hogy a legnagyobb döntéseknél szigorúan meg kell állni. Szigorúan. Azzal tesszük tönkre a másikat, ha a nagy döntéseket helyette akarjuk meghozni. Tehát segítünk, de a házasságát nem döntjük el helyette, a szakmáját, a hitét, ezeket nem döntjük el helyette. Nyilván nem akarunk semlegesen hátralépni, hanem mit akarunk csinálni? Ezt a szót szeretném hazavinnék, elbűvöltség. Tetszenek tudni, jön Krisztus, és ez új szövetség, jön Krisztus, és nem attól új Krisztus, hogy még több parancsot hoz. Ha a hegyi beszédet elolvassák, nem az a poén benne, hogy a keresztényeknek még szigorúbbnak kellene, és még több parancsot kapunk, hanem, hogy Krisztus elbűvöl minket, és szeretnénk úgy élni, mint Krisztus. Szeretnénk utána menni. Az új szövetségi hitben nem a kötelesség tudata fontos, meg a bűnöket kerülöm, nem ez van a középpontban, hanem, hogy elbűvölt Krisztus. Úgy szeretnék úgy élni, szeretni, meg szenvedni, ahogy ő. Na most, ha szeretnénk a gyerekeinknek, szeretteinknek, tesónknak értékeket jól átadni, akkor ez az elbűvöltség a fontos. Ez az elbű, és azzal tudunk segíteni, ha látják rajtunk az elbűvöltséget, és ezt valahogy akkor hát, ha beviszi a szívébe, és onnan meghozza a fontos döntéseket. Aztán a döntés előtt, még csak a döntés előtt járunk, atyavilág. De fontosnak tartom, érzik. A következő az, hogy amikor egy döntést hozol, akkor nyilván mindannyian boldogok akarunk lenni. A boldogság fogalom, hölgyek urak, megint földrengés. A régi boldogság fogalomnak vége van. Demmer úgy mondja, hogy nagypénteken elég sok minden meghalt Krisztussal, egy régi istenkép, a szenvedés régi képe, a halál régi képe, sok minden, a boldogság képe is meghalt Krisztussal, vége van. Milyen a régi boldogság kép? Hát Arisztotelész azt mondja, hogy az a természetes, aki kiteljesedik a természete alapján. Ki a boldog, ezt szoktuk mondani. Aki van egész, fő az egészség, van családja, szeretik, van gyermeke, van sikere, van pénze, stb. Tessenek mondani, ebből Krisztusnak mi volt meg a kereszten? És Krisztus a kereszten boldog volt-e? Ez egy olyan nehéz kérdés, amire kinek-kinek egyedül kell válaszolni. Szerintem igen, mert akkor leszállt volna keresztül, akkor még nem teljesedett be a dolog. De akkor mitől volt boldog? Mert nem ezektől. Krisztus hoz egy másfajta boldogságot, és a nyolc boldogságban ez csapódik le. Én ezt így fogalmaztam meg, hogy az atya akaratában a helyemen szeretek. Ezt alkutta ki nagy csütörtök este. Atyám, mi a te akaratod? Az üdvösséget mi viszi előrébb? Hát ha kell a kereszt, akkor megyek a keresztre. Bocsánat, örömmel. Ha az üdvösség ezt kívánj, nem gondolom, hogy Krisztus savanyúan szállt föl a keresztre, hogy na jó, akkor megyünk, hanem úgy gondolom, ha ezt kívánja az üdvösség, akkor megyek ebbe az irányba, örömmel. Tetszenek érteni? Ez a boldog ember, aki az atya akaratában a helyén van, és ott nem passzívan van csak, hanem szeret. Na most ezt én azért mondom, hogy keresztényként köszönjük, hogy Krisztus hoztál egy ilyen abszolút boldogságot, ami kitart mindenféle betegségben, üldöztetésben, szegénységben. Köszönjük, hogy hoztál egy ilyen boldogságot, de mi melyikért imádkozunk? Azért. Szóval itt egy földrengés van, paradigmaváltás. Ha döntés előtt vagy, és boldog akarsz lenni, akkor nem úgy kell föltenni a kérdést. Nekem hiányzik ez a fajta beszéd, amit most fogok mondani, hogy úgy dönts, amiben te kiteljesedsz, meg boldog leszel. Olyan döntést hoz, amire szívesen rámész.

0: Dr. Papp Miklós görögkatolikus teológust, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezető egyetemi tanárát hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
2: 22 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Büszke vagyok a kormányomra, már is több válsághelyzetet megoldott, jelentette ki a miniszterelnök a szlovéniai Bledben rendezett nemzetközi stratégiai fórumon. Ilyen volt például az energiaellátás a szélsőséges időjárás miatt, de az óriási példátlan összefogás lehetővé tette annak megoldását, mondta Magyar Péter. Beszélt arról is, a kormány jelentős költségvetési hiányt örökölt, de azt sikerült 3 hónap alatt 2,5 milliárd euróval csökkentenie. Az Európai Uniós problémák megoldásában az őszinte beszéd fontosságát emelte ki Magyar Péter. Az illegális bevándorlás elleni küzdelem kérdését példaként felhozva azt mondta, nagyon nehéz megmagyarázni a magyaroknak, hogy miért bánnak velünk igazságtalanul Brüsszelben. Emlékeztetett arra, hogy egy uniós bírósági döntés értelmében az országnak jelentős összeget kell fizetnie naponta, csak mert védjük a közös európai határokat. Ez szerintem nem tisztességes, húzta alá a kormányfő, hozzátéve, hogy a határok védelme az egyik legfontosabb feladata egy uniós tagállamnak. A kormány az összes szükséges jogalkotási feltételt teljesítette az uniós helyreállítási alapforrásainak hazahozatalához, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Budapesten egy 11 milliárd forintos trolli fejlesztésről szóló tájékoztatón. 100%-os teljesítéssel minden uniós pénzt haza fogunk hozni, amiről a politikai megállapodás Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Magyar Péter miniszterelnök között néhány hónappal ezelőtt Brüsszelben megszületett, fogalmazott Vitézi Dávid. Tehát teljesült mindaz, amely ahhoz szükséges, hogy a teljes 10 milliárd eurós eredetforrásokat és ezáltal egyébként a további 6 milliárd euró befagyasztott kondicionalitási eljárással érintett kohéziós forrást, tehát összességében ezt az árfolyamtól függően mintegy 5500-6000 milliárd forintnyi európai uniós forrást hazahozzuk, közölte. Az uniós pénzek teljes összegének hazahozataláról Magyar Péter is beszélt Szlovéniában. Benyújtotta az országgyűlésnek a 2026-os költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslatot a kormány, ezt az MT-vel tudatták. Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni, jelentette ki a miniszterelnök a nagykanizsai Dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter azt mondta, a kritikus gondolkodás mellett a tanulók megtanulhatnak az iskolában egymásért kiállni, csapatként működni, embernek lenni mindig minden körülményben. Egy iskola feladata az, hogy ebben segítse a diákokat, hangsúlyozta a kormányfő. A több tízezer tanítássegítő pedagógiai asszisztens is számíthat a Tisza kormányra, jelentette ki. Magyar Péter a sajtónak jelezte, amint azt Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter is elmondta, vállalásuknak megfelelően rövidesen bejelentik a tanítássegítők béremelésének ütemezését, várható kezdő időpontját. A kormányfő hangsúlyozta, minden pályára igaz, az oktatásra, az egészségügyre, a honvédelemre és az államigazgatásra is, hogy kiszámítható életpályára van szükség, nem egyszeri béremelése és utána akár 10-15 évig semmire, hanem tehát életpályára, amely biztosítani tudja, hogy többen menjenek az oktatás vagy akár az egészségügy területére dolgozni, fejtette ki. Társadalmi egyeztetés indult arról a kormányrendelet tervezetről, amely alapján októberben egyszeri, diákonként 26 000 forintos kiegészítő támogatást kaphatnak az egyházi iskolák a megnövekedett rezsijárak miatt. Az erről szóló dokumentumok a kormány.hu oldalon olvashatók. A támogatást tehát az államkincstár októberben folyósítja. Elkészült a belügyminisztérium javaslata a belügyi ágazatban dolgozók bérrendezéséről. Ebben szerepel illetményemelés és az úgynevezett preferált települési pótlék használata, valamint az országon belüli mobilitást elősegítő plusz intézkedés is, de a konkrétumokról csak akkor számolnak be, ha a kormány már döntött róla. Pósai Gábor belügyminiszter a Facebook oldalán azt írta, kinevezése óta a legfontosabb feladatának tekinti a rendvédelmi állomány megbecsültségének helyreállítását. Bár a végleges adatok még nincsenek meg, szinte biztosan 2026. augusztusa volt a legmelegebb hónap Magyarországon, amióta rögzítik az adatokat. A nyár első két hónapja is kifejezetten forró volt. 1901 óta az idei június hozta a második legmagasabb átlaghőmérsékletet, még július a tizedik legmelegebb volt az elmúlt 125 évben. Ezzel együtt viszont nem az idei volt a legforróbb nyár. Az augusztus 10-ével kezdődött héten regisztrálták az év első nyugat-nílusi lázas megbetegedését Magyarországon, közölte a Szúnyog Monitor tudományos portál, és vette észre a hvg.hu. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ laboratóriumi vizsgálata igazolta a kort, amely, mivel a járványügyi kivizsgálás alapján az érintett a megbetegedését megelőzően nem járt külföldön, hazai eredetűnek tekinthető. Végül az időjárásról. A sokfelé előforduló záporok, zivatarok után napközben majd csökken a felhőzet, csapadék már nem hullik, a szél élénk marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 15 és 20 fok között, napközben aztán 30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Közélet. Délelőtti magazin.
6: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2026. augusztus 31-e hétfő van. Adásunk tartalma. Átadták az újjáépített Bombelles Lúnyai kastélyt a Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyei Bózsván, amely szálláshelyként működik tovább. Megjelent Kovács Tibor Mítoszok földrajza című könyve. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk.

0: Műsorunk elején a Borsodabolyi Zemplén vármegyei Bózsvárra látogatunk. A bózsvai Bombelles kastély Kis-Bózsván állt. A 19. század elején épült. A helyi legenda szerint Első Miklós orosz cár építtette egyik száműzött udvarhölgyének. Később a Lónyai család tulajdonába került. A II. Világháború után gyermeküdülőként használták, majd az 1950-es-60-as években magára hagyták, és szinte teljesen romhalmazzá vált. Az egykori birtokon és a Bombelles Lónyai kastély helyén ma az újjáépített Tília kúria áll. Az épület 7 szobás szálláshelyként várja az Ősfás park közepén a csendre és pihenésre vágyó vendégeket. A részletekről Juhász Pap Renáta szálláshelyvezetőt kérdezzük.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. A Zemplénben, Bózsván beszélgetünk, mégpedig a Tília kúriában, amely korábban az itt lakók között Bombelles Lónyai kastélyként volt ismert. Ahogy ide érkeztünk autóval, egy gyönyörű erdős rész közepén találtuk magunkat, egy csodálatosan felújított épületben. De ahogy készültem erre a beszélgetésre, Tóth Gábor füzéri plébános atya segítségével mutatott fényképeket a netről, még egy 2018-as felvételt, ami ugye nem is olyan régen volt, amikor azt láttuk, hogy egy ilyen 3 boltív állt, illetve egy 2 boltíves ablakrész volt a fényképen, és a fa, a gaz mindenben őtte teljesen. Most pedig egy ugyanabban az épületben vagyunk, ugyanazon a területen, de egy gyönyörű környezetben. Pár nappal ezelőtt adták át ezt a felújított kúriát, épületet. De mégis mutassuk be a kedves hallgatóknak, hogy mi ennek a kastélynak a története.
2: Igazából ugye nagyon-nagyon sokan úgy ismerik, hogy ez a régi Bombelles, illetve Lónyai kastély. A Bombellesek nagyjából így az 1700-as évek vége felé, tehát akkor bitorolták ezt a kúriát. Nekünk is elég kevés az anyag velük kapcsolatosan, tehát itt majdhogy nem hiányzik 100 év, és mindezek után 1900-as évek elején Lónyai család kassán egy árverésen tehát sikeresen megvásárolta, és ugye az akkori miniszterelnök Lónyai Menyhértnek az unokája, illetve hát természetesen dédunokái, tehát ő a családjával együtt élt itt. 3 lánya született, és ezek közül Márta naplóját adták ki, a tudomásom szerint így a tavalyi vagy tavaly előtti éven. Nálunk is megtalálható ebből egy-egy példány, és hála az égnek ezt amúgy nagyon nagy szeretettel, és hát sokan a vendégek közül azért olvasgatják. Ez körülbelül így az 1920 és a 40-45-ös év közötti időszakot öleli át, és ugye az ő mindennapjaikról mesélt. Ugye hát a háború után a lányok úgy döntöttek, hogy ők eladják, és egy budapesti építész vásárolta meg, majd hát ugye államosították, és mindezek után ugye már volt egy időszak, hogy mint idézőjelben vadasparkként működött, részben ugye az önkormányzaté volt, részben volt azért magántulajdon is. És aztán 2008-9 környékén vásárolta meg a mostani tulajdonos, dr. Frommer Lajos, a feleségével, Magdolnával, illetve ugye hát az ő családjuk érkezett aztán ide, és nekik nem kifejezetten a kúria volt a lényeg, és emiatt vásárolták meg, hanem maga a terület és az Ősfás parkba szerettek bele, és mindenképpen szerettek volna egy magánépületet létrehozni, egy magánlakot, ami ugye meg is valósult az elején. És utána szépen lassan kezdődött ennek az egész 6 hektáros területnek a beépítése.
1: Igen, és tulajdonképpen ezt teljesen a romjaiból, az alapjaiból újra kellett építeni ezt a kúriát, ezt az épületet. Dokumentumok álltak rendelkezésre?
2: Hát részben, de az elmondásuk szerint főleg inkább később kaptak meg akár kópiákat vagy fotókat mindenről, hogy valójában hogyan is nézett ki. Nem sok anyag van róla. Mi is most fogunk nekiállni, illetve már tettünk is ez irányba lépéseket, hogy a kassai levéltárból esetleg tudjunk bármiféle anyagot még hozzávetőlegesen megszerezni, megkapni. Itt inkább azt mondom, hogy nem is a Lónyai, hanem amit említettem, a Bombelles családról.
1: A kastély jelenlegi tulajdonosai, a házaspár, ők hogy kerültek ide erre a vidékre, ide az Zemplénbe?
2: Én úgy tudom, hogy amúgy korábban is ők sokat kirándultak errefelé. Kifejezetten amúgy előtte tudom, hogy Tokaj környékén is. És aztán valahogy jött ez, hogy ők mindenféleképpen szeretnének egy ingatlant. És ugye több helyszínt is megnéztek, tehát valószínűleg ugye ingatlanos bevonásával, és egyszer csak így felhívták őket, hogy valószínűleg ez lesz az, amit ők nagyon szeretnének.
1: Igen, ez tényleg egy gyönyörű környezetben lévő kastély, kúria épület. Ahogy mondtam az elején, tehát, hogy ez teljesen romos épület volt, most pedig gyönyörűen pompázik. Jelenleg itt a kúria épületében vagyunk, és szálláshelyként működik. Milyen módon, de hát úgy látom, hogy korhű módon sikerült azért felújítani.
2: Nagyon kedves barátjuk, családbarát Nagy Ivett nevéhez tudom mindezt kötni. Ugye az ő keze munkája, ő lakberendezőként tevékenykedik, és ugye ez már egy nagyon régi barátságra vezethető vissza Magdi és Ivett között. Számukra egyértelmű volt, hogy Ivett lesz az, akinek hát a keze nyoma lesz mindez, és hogy az ő munkája, és ez hát 2020-tól 24-ig, tehát egy 4 éves gyűjtőmunka követte. És onnantól kezdve pedig több helyről, tehát Kapoly, Balaton déli partja, onnan érkeztek bútorok, Nyíregyháza, Vác, és miután meglettek, utána pedig ugye természetesen restaurálva is lettek az itteni bútorok, Debrecenben, az pedig a tulajdonos Lajosnak nagyon kedves barátja végezte.
1: Szálláshelyként működik. Ahogy az interneten láttuk a szobáknak a berendezését, tehát azok is igyekeznek azt a stílust, azt a hangulatot visszaidézni, ami itt egykor lehetett.
2: Igen, mindenképp. Tehát, hogy ez nem is volt kérdés számukra, hogy megpróbálnak egy majdhogy nem korhű épületet létrehozni. Természetesen vannak változások, ki is emeltem az elején, tehát ez nem egy rekonstrukció. Ugye Rudolf Mihály volt a tervezője, több terv is elkészült, és ugye ami a most meglévő, ez lett, vagy erre esett a választás. Ami amúgy igazából megmaradt, ezek a boltíves nyílások, tehát mind a nagy szalon és a kis szalon oldalán, ezeket mindenképp szerették volna megtartani, és úgy, ahogy volt, tehát szétszették, és utána pedig összetett, ez egy kőfal, és ugye így hozták létre újra.
1: És akkor ebben a kúria épületben, ami akkor most, ahogy említettük, téli a kúriaként működik, hány szoba található?
2: Itt a kúriában 7 szoba, 6 kifejezetten az ősfás parkra néz, és egyetlen egy, ami meg a kertre előre. Az egy különálló nagyobb szoba, az egy klasszik superior, tehát ott azért 4 fő is elfér. A többi az ugye hátrafelé az ősfás park felé, és mindegyik francia erkéllyel ellátott, tehát azért elég szép látvány az egész, az összes szoba ugye teli falba, ugye ablakozott vagy üvegezett, úgyhogy nagyon szép kilátással, és éjszakára is ugye szoktuk mondani a vendégeknek, hogyha gondolják, akkor hagyják nyitva az ajtókat, mert amúgy meg nagyon friss levegő, csodálatos zene és hang részben meg ugye ez a fajta nyugalom és nyugodtság, ami ugye itt jellemző.
1: Igen, a madárcsicsergést így az erdő közepén biztos, hogy hallani lehet.
2: Igen, nagyon sokat, illetve azért vadakkal is találkozunk. Jelen pillanatban 4 őzikénk van, plusz 2 gidánk, de róka, borz, nyest, bagoly, nagyon sokféle állattal sikerül összefutni, és amúgy nagyon sokszor a vendégek is már úgy jönnek, hogy hát ők már most keresik, hogy akkor, hogy hol lehet velük találkozni, főleg az őzekkel. Múltkor például volt egy házaspár, és kimentünk itt a főbejáraton, és egyszer csak így néz az úriember így oldalra, és 20 méterre tőlünk legelt az őzike.
1: És föntebb is, hogy megérkeztünk, egy másik épületet láttunk, az is szálláshelyként működik?
2: A másik is ugyanígy, igen, szálláshely, azt korábban létrehozták már. Tehát ugye, ahogy említettem, ugye 2008-2009 környékén vásárolták meg. Maga a vendégház az nagyjából egy ilyen 16 és 18 között épült meg. Ennek a felső tetőtere lett beépítve 3 szobával, 2 kétágyas és 1 3 ágyas. illetve az alsó szint az pedig egy wellness rész, egy kisebb wellness rész, ahol ugyebár jacuzzi, sauna, masszázszoba, illetve egy kisebb kis gym is található, és ugye mindemellett egy hatalmas nagy teniszpálya, valamint két külső medence is.
1: És hogyha ez a vendégház rész már régebb óta működik, akkor ez már így ismert, közismert, jobban így a idegenforgalomban?
2: Terve volt mindenképp, hogy akkor ez mint vendégházként működjön, és akkor úgy szépen lassan elkezdték úgy megismerni az emberek, de még nem annyira. Tehát ugye mi hivatalosan 2025. szeptemberében nyitottunk. Igazából innentől kezdve, tehát a kúriával párhuzamosan megy ennek, ugye ráadásul tehát az, hogy megismertessük az emberekkel. Úgyhogy igazából ennyi, tehát maga a vendégház az, tehát ott tudatosult a tulajdonosokban, hogy aztán igen, a kúriával valamit kezdeni kéne, és hogyha ezt bele is vágnak, akkor nem kifejezetten csak magán, illetve hogy privát kúria legyen, hanem hogy akkor ugyanígy a nagy közönségnek meg legyen nyitva, és ez akkor már 20-tól már teljesen egyértelmű volt, hogy ez mint vendéglátóhelyként fog, illetve szálláshelyként fog működni.
1: Igen, tehát ennek tudatában újították fel akkor.
2: Igen.
1: Milyen vendégkörre számítanak, kiket céloznak meg ezzel a főleg különösen a kúria szálláshelyeivel?
2: Elég széles körű, tehát én azt gondolom, hogy nem csak az idősebb korosztály, hanem a fiatalabb korosztály is ugyanúgy szereti ezt a fajta nyugalmat, illetve magát ezt az interiört. Valamint ugye mi kifejezetten felnőtt szállásként hirdetjük magunkat. Azt is látjuk, hogy erre van is igény, és az elkövetkezendő hónapok már olyan gyönyörűen alakulnak, amire mi se számítottunk, tehát hogy most már így az augusztus, szeptember, és megmerem kockáztatni, hogy az őszi időszakunk, főleg amikor ugye bár már hosszú hétvége lesz, vagy akár ugye az őszi szünet, biztos, hogy sokan leszünk.

0: A Bózsván található Bombelles Lónyai kastély egyik épületében 1945-től római katolikus kápolna működött. Ennek történetéről Tóth Gábor füzéri plébánost kérdezzük.
1: Itt az egyik épületben működik egy római katolikus kápolna. Gábor atya, mint a hegyköznek a szülöttje, és a hegyköznek a jól ismerője. Hozzád fordulok, hogy ennek a kápolnának mi a története. Ugye ez is a Bombelles Lónyai családhoz tartozó épületben van kialakítva.
2: Igen, hát a meglehetősen érdekes a kápolna története, egy helyi legenda, ami nem is annyira legenda, hanem valóság alapokon nyugvó történet, hogy a grófi időkben ez a különálló épület egy mosókonyhaként szolgált. A kisbosvaiaknak, illetőleg a nagybosvaiaknak nem volt külön temploma, és a II. Világháború után, amikor a tulajdonosváltás történt, akkor a kisbosvaiak megkapták, a mosókonyhát átalakították kápolnává, ahol liturgikus célokra szépen fel is újították, alkalmasát tették, vettek megfelelő liturgikus eszközöket, és eredetileg Kisutához tartozott, tehát a kisutai plébános járt ki ellátni a kisbozsvaiakat, ilyenkor még a nagybozsvaiak is ide jártak templomba. Sokáig kisbozsva és nagybozsva különálló egység volt, és a 1,5 millió lépés Magyarországon forgatásakor 1979-ben egyesült közigazgatásilag kisbozsva és nagybozsva, és egy domb választja el a két település részt egymástól. A nagybozsvaiakban felmerült az igény a 90-es években, és megbeszélték Máté Fióska atyával, hogy kellene Nagybozsván is egy templomot, egy kis kápolnát építeni, hogy ne kelljen átjárniuk itt a dombon átmászni, akkor még nem is volt meg az összekötő út, csak egy földút volt, és hát nekik főleg rossz időben ugye macerás volt feljönni, vagy éppen körbe jönni az úton, ami ugye most is a közforgalmi út, amit összeköt, és hát a seregi érsek úr megengedte a nagybozsvaiaknak, hogy készítsenek ott, egy építsenek egy kápolnát a tóparton, a Telkibányi úton, aki járt már Bozsván, azt tudja, tehát Párháza, Hidas Németi között a Telkibányi úton, a tóparton az a kis, gyönyörű kis kápolna, ugye az a nagybozsvai kápolna. Ez érdekes, hogy az én papságommal egy idős, hiszen 1999-ben szentelték fel, és az az érdekessége az egésznek, hogy akkor Hanák József volt az újheli plébános, és én akkor voltam újmisés. És az átadás az pontjára esett, amikor még nem kellett elfoglalnom a jászapáti kápláni szolgálatot, és még egy-két hónapot itthon voltam újmisés ifjú titánként, és Hanák atya meghívott engem, hogy jöjjek ki vele ide. Úgyhogy én gyakorlatilag az első ünnepségem felszentelt papként 99-ben a nagybozsvai kápolnának az átadó ünnepsége volt, ahol én is itt voltam és koncelebráltam Hanák atyával, tehát tanúja voltam a kápolna átadásának, felszentelésének. Itt volt egy seregi érsek úr, ő végezte a felszentelést, és akkor nem gondoltam volna, hogy egyszer még plébánosként majd azon kell agyalnom, hogy a két bozsva közül hogyan legyen az ellátás. És hát ugye Hanák atya elvállalta Kisbozsvát, ahogy majd a új helyből fognak kijárni, de

0: aztán ugye itt lett Nagybozsva is, és akkor Nagybozsvát viszont azt mondta Hanák atya, hogy már most nem akar egyszerre két járni, ugye Újhelyből hiába káplános hely, tehát az új helyeknek megmaradt Kisbozsva, tehát a kastélynak a kápolna része, és akkor a Kertész Feri atya meg Füzéri plébánosként elvállalta Nagybozsvát, így örököltem meg tőle én is Nagybozsvát. És az volt az érdekes, tehát folytatva a helyi legendát, hogy amikor a nagybozsvai kápolna elkészült, a kisbozsvaiak azt mondták, hogy hát ő nekik jó az a kápolna, és megszokták, hogy ide járnak, itt keresztelték őket, itt elsváldoztak el, ugye hát érzelmileg kötődtek nyilván az ők kis kápolnájukhoz. A nagybozsvaiak viszont mondták, hogy nekik jó az új kápolna, azért építették, hogy azt használják, ők nem fognak átjárni. És ez a fajta jelcelődés olyan szinten kiéleződött, hogy azt mondták a nagybozsvaiak, hogy mi most már nem megyünk a mosókonyhába, misére, gyertek át ti. Kisbozsvaiak meg azt mondták, hogy hát ők meg nem akarnak az új templomba átmenni, mert nekik ez az igazi templomuk. Ez az ellentét, ez mára már természetesen ugye elhalványult, illetőleg a múlt részévé vált, hiszen a jelenlegi formájában a kápolnát nem fogjuk rendszeresen használni liturgikus célokra, de természetesen ima alkalmak vagy különböző rendezvényekkel kapcsolatos liturgikus tevékenységek persze lehetnek benne, így is, hogy magánkézben van, de a szentmiséknek a helyszíne az továbbra is ugye hivatalosan Nagybozsva, és most már kisbozsvaiak is, hát nem sokan vannak, igazából két család alkotja a kisbozsvai hívő sereget, tehát nem egy nagy létszámú gyülekezetről van szó, ők már most megszokták, hogy amióta volt a felújítás, ugye Nagybozsvára átjárnak, amikor lehetőségük van. Azért is hangsúlyozom, hogy amikor lehetőségük van, mert új helyben dolgoznak, vendéglátásban, és hát nagyon ilyen beosztás függő, hogy mikor tudnak átjönni Nagybozsvára a templomba. Ha úgy adódik, és a munka idejük úgy engedi, akkor inkább új helybe járnak templomba, tehát ott van közel a nagy templom, tehát meg tudják oldani a szentmisére járást.
1: Tehát akkor itt tulajdonképpen akkor Kisbozsván 1945 óta működik ez a kápolna, felszentelt kápolnaként.
0: Igen, valóban, és akkor ugye most is kápolna funkcióját tölti be, illetőleg hát inkább olyan, hogy kicsit olyan múzeum jellegű, tehát nem az eredeti állapotoknak megfelelően rendeztük vissza liturgikusan, hanem ahogyan adta magát most az új környezet. A sekrestyébe pedig a meglévő liturgikus eszközöket részben felújítva egy ilyen kis kiállítást rendeztünk be, hogyha esetleg csoportos látogatás vagy valami van, akkor ugye ők a kápolnát meg tudják nézni azokat a korabeli liturgikus eszközöket, szentelőt, régi Szent Antal persely megvan, a lobogók megvannak, nagyon sok minden megvan. Ezeket részben restaurálták és rendbe tették a tulajdonosik, és hát egyfajta ilyen múzeumként üzemel most igazából, de visszaadja azt a hatását, tehát tényleg ilyen áhítat keltő, amikor az ember bemegy ebbe a kisbozsvai kápolnába, akkor valóban azt érzi, hogy most ő egy szakrális helyen van.
1: Igen, tehát ezek átimádkozott falak.
0: Igen, gyakorlatilag, ha nem is az ősidők óta, de átimádkozott falak. Tehát semmi nem emlékeztet most már arra, hogy ez mosókonyha lett volna, csak nyilván a helyi legenda és a története a kápolnának és a kastélynak adja ezt a funkcióját, hogy valóban lehetett az mosókonyha, és az új tulajdonosnál pedig, ugye, aki nem akarta, hogy az ő rezidenciája ilyen idézőjelbe átjáróház legyen, nyilván a melléképületet adta oda a kápolna célokra, és ez ugye azóta is kápolna maradt, nem mosókonyhaként újítottuk fel.
2: Az újjáélet Bombelles Lónyai kastélyról, amely jelenleg Tília Kúrja néven szálláshelyként működik, és a kápolna történetéről Juhász Pap Renáta szálláshelyvezetővel és Tóth Gábor füzéri plébánossal beszélgettünk.

0: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál dr. Habil Kovács Tibort, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársát. Beszélgetésünknek az az apropója, hogy egy könyvet tartok a kezemben, amelyet Kovács Tibor írt, Mítoszok földrajza a címe, utazások mítoszokon, korszakokon és önmagunkon át. Egy olyan könyv ez, amiben Tibor az utazásairól írt a személyes tapasztalatai alapján, részben olyan utazásokról, amikor konferenciákon, tudományos előadásokon vett részt, illetve részben olyan utazásokon, amik szabadidős tevékenységet jelentettek számára, de azoknak is mégis volt mindegyiknek valamilyen célja, valamilyen üzenete, mondani valója, és azok az üzenetek kiderülnek ebből a könyvből. Végigolvasva a könyvet, talán nekem a legérdekesebb rész volt, amikor Los Angelesről írtál, tehát az volt talán a legemlékezetesebb így az olvasmány élményem szempontjából, de szerintem amikor Elvisről írtál, az volt a legjobb rész, illetve a Belarusról szóló fejezet is nagyon tetszett, amikor tényleg látványosan bemutattad azt, hogy hogyan néznek ki a terek, főterek, és mennyire mókás, vicces, lehet például még egy személygyűjtő edény, egy kuka is, és ezzel is akár példát adhatsz saját szűkebb otthonodnak is, de hát az olvasóknak is. Mi ösztönzött téged arra, hogy ezeket az utazási élményeidet megoszd az olvasókkal?
1: Köszönöm szépen, én is üdvözlöm a rádióhallgatókat. Ez apai örökség, hogy nagyon szeretek utazni, az meg apai anyai örökség, hogy a betű emberei vagyunk, írni és olvasni, bár ők inkább olvastak, én meg írok is, hiszen nekem részben a hivatással együtt járó kötelezettség is volt. Ugye a tudomány kapcsán, bár nagyon hosszú évekig, vagy inkább évtizedekig ez egy olyan kötelezettség volt, amit nem éreztem teljesen magaménak. Ahhoz képest most eljött a 180 fokos fordulat 2 évvel ezelőtt, vagy 3 évvel ezelőtt, és most ez a tevékenységem fő fókusza. Ami ebben a könyvben vannak, ezek nem a tudományos kutatásaimnak az eredményei, hanem kifejezetten az utazások eredményei. És igazából ez akkor kezdődött el, amikor alpolgármester voltam Kisújszálláson, és ott minden évben megjelentetjük a nagykunk kalendáriumot. Ez hosszú évtizedek, évszázadok tradíciója, nyilván ez már modernizáltabb formában, de ugyan nagyjából ugyanaz a felépítés, ahogy egy kalendáriumot el kell képzelni, és a főszerkesztője dr. Duca Lajos helyezett rám egy szelíd nyomást, hogy ugyan írnék már erről és arról és amarról, és tulajdonképpen ezek az írások azoknak az összegyűjtött, összefűzött változatai, illetve még került bele egy korábbi írásom is, és hát sok meg kimaradt. Tehát még nincsen benne egy jó pár, amikor 2016-ban Kínában jártam, vagy a tavalyi akár krakkói út, vagy az írországi út, vagy az új-zélandi út, tehát még sok minden hiányzik, még egy ilyen kötetecske megtelne, azt majd akkor, hogyha nyugdíjas leszek és lesz időm erre a tudományos tevékenységek mellett, meg volt egy-két kitérő is, amikor ilyen egy-két oldalakat kellett írnom, például egy jó pár évvel ezelőtt egy kisújszállási felfutó vállalkozásnak egy marketing újságcikket kellett írni, az nagyon jól sikerült, és aki akkor még Berekfürdőben volt, Nagyné Erika, a Turinform iroda vezetője, és ő kért fel erre, és mikor elolvasta, ennyit írt SMS-ből, hogy írj, Tibi, írj. És akkor ezen is felbuzdulva, megmondom a főszerkesztő úr folyamatos szelíd nyomásának engedve, elkészültek majdnem minden évben ezek az írások. És az a jó, hogy elkészülhettek, hiszen mindig jártam a világot. Úgyhogy megvolt ez a lehetőségem, bár igazából csak 28-29 évesen kezdtem úgy el igazán utazni. Előtte részben azért nem lehetett, mert a szocialista táborban éltünk, és az úgynevezett baráti szocialista országokba való elutazás sem volt olyan könnyű. Meg emlékszem, mikor álltunk a román határon gyerekként, és görcsben volt a hasam, hogy hogy vetkőztetnek le, hogy motoznak meg a román határőrök, emberi mi voltunkban megalázva. Úgyhogy ezek annyira nem voltak jók, és utána az úgynevezett rendszerváltás után, már mint a 90-es rendszerváltás után, először nyugatra, Rómába jutottunk el 1993-ban, de hogy igazából az utazási boom az nálam az új évezetben következett be, az új millennium évében, és utána azért elég sok helyre sikerült eljutni, és még igazából ebben csak a 2010-20-as évek néhány utazása van megörökítve.
0: Igen, és ahogy a tartalomjegyzéknél kinyitottam annak idején, amikor elolvastam a könyvet, először is itt nyitottam ki, és a címekből nem mindig lehet egyértelműen kitalálni, hogy hoppá, melyik országban, melyik városban járunk. A címeket mi alapján adod az írásoknak?
1: Nem tudom, az intuíció alapján, hogy mi lehet az, ami esetleg úgy felkeltheti az érdeklődést, hogy azért ne derüljön ki egyértelműen feltétlenül, hanem hát kelljen már elolvasni. Viszont ugye az még, hogy mi ösztönzött a könyv összeállítására, átnézésére, megszerkesztésére és kiegészítésére, hogy nem biztos, hogy a nagy kunkalendárium széles térségekbe eljut, és úgy gondolom, hogy viszont ezek az írások azért csak megérdemlik azt, hogy egy könyv formájában megmaradjanak, bár nem tudom, hogy lesz-e még egyáltalán olvasó ember az elkövetkezendő bármilyen közeli, középstávoli jövőben, de legalább ennyi maradjon utánam.
0: Igen, és szerintem mindegyik úti leírás, mert ezek tulajdonképpen úti leírások, nyilván személyes tapasztalatok alapján, olvasmányos, élvezetes volt képekkel, illetve illusztrációkkal kiegészítve. Amikor egy-egy ilyen utazáson te részt veszel, te készítesz ott magadnak némi jegyzetet, naplót, feljegyzet, hogy melyik nap hol voltatok?
1: Igazából nem. Ez egyetlen esetben történik, mikor életem legnagyobb vágya teljesült 2010-ben, mikor kedves barátaimmal, Zsókával és Imcsú bácsival kijutottunk Amerikába. Majdnem egy hónapig voltunk ott az ő ismerőseiknél, barátainknál Miami-ban, de én úgy gondoltam, hogy csak el kell mennem Memphisbe, mert lehet, hogy soha többet nem megyek vissza Amerikába, és akkor én 4 vagy 5 napra közben elrepültem Memphisbe, és akkor ott írtam egy naplót. És annak alapján azokat fel is használtam a cikkben is, nyilván ami publikus, azokat belerakva, de egyébként nem, hanem fényképezek, és azok alapján. Tehát ott azért, amikor fényképezek, memorizálok, meg nyilván mindegyik cikket úgy írom, hogy azért van benne történelmi és földrajz, és az mindig hiteles forrásokra támaszkodva. Tehát több vagy kevesebb, de valami mindig van az adott országról, térségről, városról, és akkor utána pedig nézegettem a saját fényképeimet, és akkor jönnek elő újra a történetek. Tehát én fényképpel írom először, és utána öntöm betűformába az egészet.
0: Igen, itt említettem a beszélgetés elején egy-két történetet, de talán még a Jim Morrisonról szóló fejezet is érdekes volt számomra. Itt található egyedül rólad egy fotó.
1: Kettő is.
0: Kettő is, igen, kettő is. Ezeknek mi a történetük? A könyvben el lehet olvasni.
1: Igen, hát akkor olvass el mindenki, de a történetük az egyébként az, hogy igen, én érdekes, hogy ez is egy ambivalens dolog, hogy annó felnőve a szocializmusban mi lehetett a nagy álom Amerika, aztán azóta sokat tisztult és árnyalódott a kép, tehát Amerika, ha valamiben jó, az az önmarketing és az önreklámozás, tehát hogy higgyük azt, hogy ők a legcsodálatosabbak, a legnagyszerűbbek, a leg-leg-leg, hogy Amerika a leg, és hát nyilván ami a vasfüggönyön átjött, hát én meg különösen, aki ilyen távolba, múltba révedő gyerekként, hát ki volt az első Elvis, és engem azóta is végigkísér, ugye a 80-as években volt először a Petőfi Rádióban Dr. Oszfolk Sándor szerkesztésében Elvis Presley összes felvétele, hát azt felvettük, kazettás, magnóra, monóban, meg ilyesmik, és nálam ez megmarad, és utána, hogy 99-ben, 2000-ben kim voltam Marburgban, az egyetemen, valahogy meg akkor ott jött rám a Doors-mánia. Ugye 91-ben forgatta Oliver Stone a Doors című filmet, valami szenzációs, szerintem nekem nagyon tetszett, sokan nagyon lenézően nyilatkoznak róla, de parádés is, engem nagyon megfogott az énekesük, ugye ez a rendkívül különleges figura, és hát ő ugye a Perlases temetőben van eltemetve, a 27-esek klubjának tagja, azok a fiatal művészeké, akik 27 éves korukban haltak meg, és ő ott Párizsban halt meg 1971. július 3-án, és akkor, hát én egyébként is részben sötét turista vagyok, tehát elkötelezett híve akár a temetőjárásnak is, És hát 21-ben az akkori barátnémmal úgy döntöttünk, hogy mi, az én nyomásomra, hogy hát mégiscsak 50 éve lesz, hogy meghalt Jim, és akkor én július 3-án ott akarok lenni a temetőben. És valóban kétszer is, vagy háromszor is kimentünk, és akkor előtte is, meg utána is. Tehát ez a két kép ugye azért mégiscsak az ember pózoljon már, és akkor adját magát az életérzésnek, tehát ahogy Jim is, én is bőrnadrágban, fekete pólóban, tehát teljesen feketébe öltözve, és az egyik verses kötetét tartom a kezemben, hát még látszik ugye, hogy maszkban vagyok, tehát a Covid után közben én nem tudom, hanyadik hullámok között voltunk kint, úgyhogy más őrültek is voltak ott pár tucatnyian azon a napon, az 50. halálának 50. évfordulán, és utána én egy elhagyott sírkövön leültem, bort kortyolgattam ott fényes nappal, de csak szolidan Jimnek az emlékére, és odajött egy fiatalember kamerával, mindennel, és a Le Parisiennek volt a tudósítója, és ő csinált velem egy interjút. És akkor megkérdezte, hogy ki, miért, milyen okból, hogy én, mi meg Jim és én, úgyhogy ennek kapcsán örökítődött meg a másik kép.

0: Ezekből az utazási élményeidből, tapasztalataidból vannak-e olyan konkrét dolgok, amiket így úgymond a te saját szűkebb hazádba át tudsz ültetni?
1: Nem tudom, hogy én át tudom-e ültetni. Szerintem ezt országos, térségi, illetve települési szinten, ha más nem, ezt kéne eltanulni Amerikától. Ez a félelmetes marketing. Tehát amikor bármit eladnak aranyként, és most itt a szó átvitt értelmében is, tehát Las Vegas egy tömény gics. Ez az alja szórakoztatás. De ott minden a leg. Tehát én Renóban ugyan nem voltam, de Renóban úgy fogadják az odaérkezőt, ha mész be természetesen autóval a városban, Isten hozta Amerika legnagyobb kisvárosában. Tehát, hogy bármit, bármit, meg hogy mit tudom én, amikor voltam Miami-ban, és akkor lementünk ugye Florida déli részére, a legdélebbi pontra, ami még ott a kontinensen van, és oda Kuba már csak 90 mérföld, és sétálunk, nyilván Ernest Hemingway-nek kívülről tudtuk csak megnézni a villáját, mert érkezésünk előtt 10 perccel zárt be, láttuk a rengeteg macskát, és ott volt egy, nem is tudom már, egy oszlopra vagy valamire, és ez volt a mindennek az extremitása. 1894-ben vagy 97-ben, vagy mit tudom én, teljesen mindegy, ezen a helyen nem történt semmi. És ez fotótéma. Tehát még a semmit is úgy adják el, és én így néztem, és nem hittem el. Tehát, hogy mindenből pénzt tudnak csinálni. Nekünk ebben a pici országban, Magyarországon nagyságrendekkel több ember által alkotta kincsünk van, talán a természeti kincsekkel nem biztos, hogy tudunk annyira versenyezni, de ez csak az ország méretből adódik, de egyébként Magyarország a legszebb ország, ezt mindig vallom, és mindig vallottam, és mindig is vallani fogom. A leggazdagabb, a legszebb ország, az már, hogy ezt hogyan tudjuk használni, vagy alkalmazni, az egy teljesen más kérdés. És úgy, hogy ezeket a kincseket még x év, évtized vagy évszázad után sem tudjuk úgy kihasználni, ahogy ezt lehetne, okszerűen és észszerűen. Talán ezt meg kéne tanulni. Úgy, hogy semmiképp ne menjen a természet és az épített környezet rovására, meg az életminőség rovására. Nyilván tudom, hogy ez is olyan, hogy már megint jövök a köldöknéző bölcsész álbölcsességeimmel, de egyszer lehet, hogy meg lehetne csinálni.
0: Igen, és a másik dolog, ami még nagyon tetszett itt az írásokból, hogy ahogy írtad, hogy tömegközlekedéssel közlekedtetek.
1: Ma már a tömegközlekedés 10 vagy 20 éve nem, igen, nem használható, mert az dehonestáló, így aztán közösségi közlekedéssel, így van pontosan a legtöbbször. Én igazából vezettem már annyit, meg már korban is ott vagyok, hogy nem muszáj, akkor nem vezetek, és különösen a Los Angeles-i kirándulás előtt voltak félelmeink, de amiket blogokon olvastunk, semmi nem volt igaz. Tehát mi tökéletesen tudtunk busszal utazni, metróval, teljesen rendben volt. Én nem akartam Amerikában vezetni, bár most már lehet, hogy az új-zélandi út után már megint bárhol vezetek, mert Új-Zélandon azért 1500-700 kilométert levezettem jobb kormányos kocsival bal oldalon, de egyébként szenzációs volt. Egyszer majd egy másik riportba ezt is megbeszélhetjük. Ott van közlekedési kultúra, ami ugye itt nyomokban talán tartalmaz némi kultúrát, a magyar morál, de Új-Zélandon semmi félelemérzet, segítőkészek, senki nem rohan sehova. De egyébként a könyvben szereplő írások kapcsán mindenhol közösségi közlekedés igénybevétel történt, így van.
0: És ez egyfajta tulajdonképpen környezettudatosságot is jelent.
1: Így van, ez is nagyon mókás, és majd most sokan a rádióhallgatók közül azt mondják, hogy aha, persze, beszélsz róla, de mindenhova repülővel mentél. Hát igen, de egyébként amennyire lehet, igen, de hát az ember léte az alapvetően a környezettel nem kompatibilis.
0: Van-e olyan ország, ahová még nagyon szeretnél eljutni?
1: Hát erre a kedvenc humoristámat tudnám idézni, mindegyik. Amit nagyon szeretnék igazából, van egy pár K-betűs, Kuba, Kambodzsa, de szerintem igazából én már ahova szerettem volna, mindenhova elmentem. Úgyhogy innentől kezdve minden ajándék, bármi. És hogyha még ismételni lehetne, akkor az Új-Zéland. Most csomagolnék és indulnék.
0: Korábbi beszélgetésekből is már kiderült, de ezt a könyvet is olvasva hangsúlyt helyeztél arra, hogy milyen egy-egy országnak a gasztronómiája, mert nyilván enni-inni mindenhol kell, és meg kell kóstolni a helyi specialitásokat. Ez minden utadon akkor így van, hogy felkeresed a helyi piacot, illetve a helyi különlegességeket?
1: Abszolút. Így van, bár pont a könyvben szereplő írásokban a gasztronómia egy-két kivétellel annyira nem nyerte el a tetszésemet, ahogy mondtam, nagyon sok hiányzik belőle. Én mániákus piacjáró vagyok, szerintem az egy adott társadalomnak, a helyi társadalomnak is egy tipikus lenyomata, hogy milyen a piaca. Barcelonába, Londonba parádés, tehát ők ugye ott megtehetik, hogy az külön turista látványosság is. Tehát nekünk azért minél kisebb egy település, itt annál többet kéne beleinvestálni, meg hát nem biztos, hogy a helyi közönség eltartja azokat az új eltartó, ilyen nagyon gurmé, meg gurman, meg mit tudom én, milyen termelőket. De nagyon fontos a gasztronómia, hiszen ezt annó viccesen mindig úgy mondtam, hogy 2015-ben megszereztem életem első hasznosítható értelmes végzettségét, ez a bor és gasztroturizmus menedzser az Eszterházy Károly Egyetemen, de viccet félretéve én nagyon szeretek enni, nagyon szeretek inni, és mindig fontos persze határok között, mert ami a vízből jön, ami tengergyümölcse, hal vagy hasonló, azt nem eszem meg. Tehát ez nagyon fontos, így aztán nagyon sok helyen be vagyok korlátozva, ott arra a szűk mesdjére rugdosva élem túl a napokat vagy a heteket, de valóban így van, hogy a gasztronómiát azt mindenhol. Én amiket tapasztaltam, hát Amerika az semmi, az említése sem méltó, hogyha ott nem más nemzetek konyháit kóstoljuk, akkor a hamburger, kóla, hotdog, az a lényeg, hogy XXXXXXL-es legyen, tehát nem a minőség, hanem a mennyiség. Egyébként a legjobb gasztronómia az számomra most is, máskor is, a magyaron kívül, tehát ezt mindig tegyük hozzá, az részben a török, nyilván ugye azért volt egy kis érintkezés, némi közös súrlódás a történelmeinkben, illetve a szláv konyha. Akár a lengyel, akár az orosz. Szerintem ezek szenzációsak. És ezek mind azt mondom, hogy ott aztán talál a fogára valót az ember, szerintem mindenki. És ez mindig is így volt, most meg különösen, hogy különösen a lengyeleknél, akik ugye azt a nem tudom milyen szegénységet akár a 80-as években, 90-es években most teljesen maguk mögött hagyták, tehát az a minőség, amit ők produkálni tudnak, és azok a finom ételek, azok számomra lenyűgözőek. De ugyanez van egyébként, tehát a lengyelek a csúcs szerintem, de akár az oroszoknál, akár Ukrajnában, vagy Bielaruszban, de Szlovákiában is, vagy ha délre megyek a szerbeknél, a horvátoknál, engem ezek fognak meg a leginkább. Én azt mondom, hogy a németekről megvannak a magunk elképzelései, de azért már ők is fejlődtek. Tehát ezt el kell mondanom, ezt meg kell adni nekik. Ausztriában jó, mert elmegyünk, eszünk Wiener Schnitzelt, eszünk hozzá jó kis Erdapfelt, salátát, meg megesszük az Ahertortánkat, bécsi melanzsal leöblítjük azt, jó napot, meg iszunk hozzá jó kis burgenlandi bort, és ezek fontos dolgok. Emlékszem, az a történet sincsen leírva, már lassan arról beszélünk csak, hogy mi nincs a könyvben, hogy Portugáliában én összesen 5 hónapot éltem, és először 2009-ben látogattam ki, és a kolléganőm Erminia mondta, hogy na, akkor megyünk enni, és akkor mondtam neki, nagyon nagy kín van, hogy Erminia, nagy baj van, én nem eszem a halat és a tengergyümölcsét, így rám néz, azt mondja, Tibor, te bizonyos szempontból a legjobb országot választottad magadnak, ugyanis ott ugye évente az emberek több mint 60 kilót esznek ezekből a jószágokból per fő, nálunk ez ilyen 5-6 kiló per fő, és én ezt 0 dekával gyarapítom ezt a statisztikát Magyarországon.
0: De hát azért nem haltál éhen ott sem?
1: Nem, az eddigiek azt mutatják, hogy nem haltam éhen, tehát nagy túlélőként még mindig itt vagyok.
0: Tehát ajánljuk ezt a könyvet a hallgatóknak, de ugye ezt nem csak így kézben, hagyományos könyvformájában lehet elolvasni, az interneten hol érhető el?
1: Sőt, ezt igazából mondjuk úgy, hogy a saját szórakoztatásomra nyomtattam ki. Egyébként innen is nagy köszönet Kisújszállásváros önkormányzatának, amely erkölcsi legsegítette a kötet kiadását, illetve Oláh Verának a szerkesztését, polgármester úrnak az erkölcsi támogatásért és az előszóért, de egyébként ezt én finanszíroztam, hogy legyen már ami kézbevető, összesen 20 plusz a köteles példányok készültek el belőle. Nagyon örülök, hogy egyébként mint ilyen a Széchenyi könyvtárba is kerül belőle, tehát ha majd egyszer az utókori nézi, hogy vajon ki lehetett ez, és miről írt, de egyébként ugye többen is követelték rajtam, amikor kiraktam a Facebookra, hogy megjelent ez a könyv, és írtam, hogy sajnos tudomásul kell vennünk, hogy a 21. században most a Gutenberg galaxisból átterelődtünk a Zuckerberg galaxisba, még a magánhangzók is, tehát itt valami titoklappang. Na mindegy, szóval a Facebookon ezt közzé tettem, és egyébként pedig Kisújszállásváros honlapján található meg a Kiadványaink címszó alatt, és akkor ott az egyik fül, ez a mítoszok földrajza.
0: Köszönöm szépen, Tibi, a beszélgetést, és reméljük, hogy majd akkor a többi utazási élményeidről is így könyv formájában, illetve hát majd riport formájában is beszámolhatsz.
1: Így legyen, és nagyon szépen köszönöm, és utazzunk, amíg lehet.
2: Dr. Habil Kovács Tiborról, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársával hallottak interjút a Mítoszok földrajza című könyve kapcsán az utazási élményeiről.

0: Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3: Huszonhárom óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Büszke vagyok a kormányomra, már is több válsághelyzetet megoldott, jelentette ki a miniszterelnök a szlovéniai Bledben rendezett nemzetközi stratégiai fórumon. Ilyen volt például az energiaellátás a szélsőséges időjárás miatt, de az óriási példátlan összefogás lehetővé tette annak megoldását, mondta Magyar Péter. Beszélt arról is, a kormány jelentős költségvetési hiányt örökölt, de azt sikerült 3 hónap alatt 2,5 milliárd euróval csökkentenie. Az Európai Uniós problémák megoldásában az őszinte beszéd fontosságát emelte ki Magyar Péter. Az illegális bevándorlás elleni küzdelem kérdését példaként felhozva azt mondta, nagyon nehéz megmagyarázni a magyaroknak, hogy miért bánnak velünk igazságtalanul Brüsszelben. Emlékeztetett arra, hogy egy uniós bírósági döntés értelmében az országnak jelentős összeget kell fizetnie naponta, csak mert védjük a közös európai határokat. Ez szerintem nem tisztességes, húzta alá a kormányfő, hozzátéve, hogy a határok védelme az egyik legfontosabb feladata egy uniós tagállamnak. A kormány az összes szükséges jogalkotási feltételt teljesített az uniós helyreállítási alapforrásainak hazahozatalához, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Budapesten egy 11 milliárd forintos trolli fejlesztésről szóló tájékoztatón. 100%-os teljesítéssel minden uniós pénzt haza fogunk hozni, amiről a politikai megállapodás Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Magyar Péter miniszterelnök között néhány hónappal ezelőtt Brüsszelben megszületett, fogalmazott Vitézi Dávid. Tehát teljesült mindaz, amely ahhoz szükséges, hogy a teljes 10 milliárd eurós eredetforrásokat és ezáltal egyébként a további 6 milliárd euró befagyasztott kondicionalitási eljárással érintett kohéziós forrást, tehát összességében ezt az árfolyamtól függően mintegy 5500-6000 milliárd forintnyi Európai Uniós forrást hazahozzuk, közölte. Az uniós pénzek teljes összegének hazahozataláról Magyar Péter is beszélt Szlovéniában. Benyújtotta az országgyűlésnek a 2026-os költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslatot a kormány, ezt az MT-vel tudatták. Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni, jelentette ki a miniszterelnök a nagykanizsai dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter azt mondta, a kritikus gondolkodás mellett a tanulók megtanulhatnak az iskolában egymásért kiállni, csapatként működni, embernek lenni mindig minden körülményben. Egy iskola feladata az, hogy ebben segítse a diákokat, hangsúlyozta a kormányfő. A több tízezer tanítássegítő pedagógiai asszisztens is számíthat a Tisza kormányra, jelentette ki. Magyar Péter a sajtónak jelezte, amint azt Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter is elmondta, vállalásuknak megfelelően rövidesen bejelentik a tanítássegítők béremelésének ütemezését, várható kezdő időpontját. A kormányfő hangsúlyozta, minden pályára igaz, az oktatásra, az egészségügyre, a honvédelemre és az államigazgatásra is, hogy kiszámítható életpályára van szükség, nem egyszeri béremelése és utána akár 10-15 évig semmire, hanem tehát életpályára, amely biztosítani tudja, hogy többen menjenek az oktatás vagy akár az egészségügy területére dolgozni, fejtette ki. Társadalmi egyeztetés indult arról a kormányrendelet tervezetről, amely alapján októberben egyszeri, diákonként 26.000 forintos kiegészítő támogatást kaphatnak az egyházi iskolák a megnövekedett rezsijárak miatt. Az erről szóló dokumentumok a kormány.hu oldalon olvashatók. A támogatást tehát az államkincstár októberben folyósítja. Végül az időjárásról. A sokfelé előforduló záporok, zivatarok után napközben majd csökken a felhőzet, csapadék már nem hullik, a szél élénk marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 15 és 20 fok között, napközben aztán 30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: együtt éjfélig.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Hétfői műsorunk tartalmából. Leó pápa hajtítószok szabadon bocsátását és Nepál megsegítését sürgeti az áradások után. A Szent Atya a Pári Szent Vince Társaság küldöttségének. Az ima és a társadalmi igazságosság elválaszthatatlanok. Leó pápa felhatalmazza a keleti egyházak szinódusait pátriárkájuk elmozdítására. Evezzünk át a túlsó partra. Leó pápa szombaton este követte Péter apostolt szárazon és vízen.
1: Leó pápa a haiti túszok szabadon bocsátását és Nepál megsegítését sürgeti az áradások után. A Castel Gandolfóban vasárnap délben elmondott úrangyala imádságot követően 14. Leó pápa elítélte a közelmúltbeli haiti mészárlást, sürgős felhívást intézett a tuszok szabadon bocsátására, és megismételte felhívását a konkrét segítségnyújtásra Nepálnak a pusztító áradások és sárlavinák után, amelyek több száz ember halálát és ezrek eltűnését okozták. Haitiből szörnyű jelentések érkeznek a Kenskovban elkövetett súlyos mészárlásról, amelyben számos ember életét vesztette, másokat pedig elraboltak.
2: Da Haiti giungono notizie drammatiche del grave massacro perpetrato a Kenskov.
1: Emlékeztetett Leó pápa. Imádságos közelségemet fejezem ki az áldozatoknak és családjaiknak, és kérem, hogy minden túszt haladéktalanul engedjenek szabadon. Szívből jövő felhívást intézek minden felelőshöz, hogy tegyenek konkrét kötelezettségvállalást a lakosság biztonságának garantálása és az erőszak minden formájának megszüntetése mellett. 14. Leó ezt a felhívást a vasárnap délben elmondott úrangyala imádságot követően fogalmazta meg Castel Gandolfóban, ahol egy éjszakát töltött, miután szombat este az albánói tavon tartott Mária körmenetet vezette. A haiti felhívás nyomán Leó pápa imáiról biztosította a pusztító nepáli és tibeti áradások által sújtott embereket.
2: Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet.
1: Felszólította a híveket, hogy imádkozzanak az elhunytakért, a sérültekért és az eltűntekért, családjaikért, valamint a folyamatban lévő vészhelyzet elhárításban résztvevő mentőkért. Mindenki aggodalma és elkötelezettsége segítsen enyhíteni a szenvedést, és megadni a szükséges segítséget az érintett lakosságnak, fohászkodott 14. Leó. A Vatikán szombaton jelentette be, hogy Leó pápa a szeretetszolgálati dikasztériumon keresztül pénzügyi segítséget küldött a nepáli Karitásznak, hogy segítsen biztosítani a katasztrófa sújtotta emberek legsürgetőbb szükségleteit. A nepáli apostoli nunciatúrával együttműködve a pápa adománya a nepáli Karitásznak, amely az apostoli vikariátus irányítása alatt működik, támogatja a szervezet segélynyújtási erőfeszítéseit. Ezek a katasztrófát követő első órákban kezdődtek, és magukban foglalják az élelmiszer, az alapvető szükségleti cikkek és a menedék biztosítását azoknak az embereknek, akik mindent elvesztettek. A segélyakciók folytatódnak, miközben az érintett régiókban egyre több a halálos áldozatok száma. Nepálban és Tibetben több mint 700 halálos áldozatról számoltak be, és legalább 3000 embert eltűntként tartanak nyilván. A csütörtökön küldött és Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt táviratában Leó pápa kifejezte szomorúságát az emberéletek elvesztése és a széleskörű pusztítás miatt. Az elhunytak lelkét a mindenható kegyelmébe ajánlotta, és őszinte részvétét fejezte ki a gyászolóknak. Biztosította a katasztrófa által sújtottakat lelki közelségéről, és imádkozott a folyamatban lévő kutató és mentő műveletekben résztvevő alakulatokért. Leó pápa ezután arra buzdította a híveket, hogy továbbra is imádkozzanak a békéért, felidézve Szent Ágoston szavait, akinek liturgikus emléknapját augusztus 28-án ünnepelték. A pápa felidézte Ágoston békéről alkotott képét, amely a csodatétel kenyeréhez hasonlít, amely megsokasodott a tanítványok kezében, miközben megtörték és szétosztották. Bárcsak világszerte növekedne azoknak a száma, akik bátran megtörik és szétosztják a béke kenyerét, legyőzve a megosztottságot, előmozdítva az igazságosságot, és gyakorolva a megbocsátást mindenki javára, fohászkodott 14. Leó. Végül a Szentatya angolul emlékeztetett arra, hogy szeptember 1-én kedden ünnepli az egyház a Teremtett Világ Védelme Ima Világnapját. Leó pápa, az ima és a társadalmi igazságosság elválaszthatatlanok. 14. Leó, páli Szent Vince több lelki gyermekével találkozva felidézte a francia szent tanítását, miszerint az ima és a társadalmi igazságosság érdekében tett cselekvés kiegészíti egymást és elválaszthatatlanok egymástól. 14. Leó pápa augusztus 28-án pénteken találkozott az Amerikai Egyesült Államok páli Szent Vince társaságának küldöttségével. Az 1833-ban alapított globális szervezet tagjainak a szegények személyes szolgálatával való megszentelésére törekszik, és a páli Szent Vincének szentelt katolikus szervezetek vincés családjának része. Beszédében Leó pápa megköszönte a csoport tagjainak odaadó szolgálatukat testvéreik és nővéreik iránt szerte az Egyesült Államokban.
2: Thank you in particular for your devoted service to the Society of St. Vincent de Paul.
1: Azáltal, hogy szabadon felajánljátok Istentől kapott ajándékaitokat és tehetségeiteket, ékes szóló tanúságot tesztek hitetekről, Isten országának építésére irányuló szolgálatotokban. A Szentatya arra buzdította őket, hogy mélyítsék el kapcsolatukat Jézus Krisztussal, hogy ő vezesse szolgálatukat a leginkább rászorulók felé. Páli Szent Vince megmutatta, hogy az ima és a társadalmi igazságosság nem csak kiegészítik egymást, hanem valójában elválaszthatatlanok, emlékeztetett 14. Leó, és arra hívta a szent lelki gyermekeit, hogy kövessék példáját. Leó pápa rámutatott Szent Ágoston tanítására, miszerint a szegényekről való gondoskodás középpontjában Krisztus áll, és hogy Isten mindig nagy lelkű lesz azokkal, akik szolgálják őket. Ezért hisszük, hogy a másokkal való törődés, ha a szeretet motiválja, nem csak a rászorulókon segít, hanem megnyitja az adakozó szívét Isten kegyelme előtt, hívta fel a figyelmet a Szentatya. A pápa ezután arra buzdította az Egyesült Államokban működő páli Szent Vince társaság tagjait, hogy nagy lelkűen ajánlják fel idejüket. Azáltal, hogy Krisztust szolgálják a szegényekben, Isten kegyelme folyamatosan megtisztítja szíveteket és elméteket, és könnyebben felismeritek Krisztust fele barátaitokban, mind azokban, akiket szolgáltok, mind azokban, akikkel együtt dolgoztok. Végezetül 14. Leó szeretetteljes üdvözletét küldte a páli Szent Vince társaság minden tagjának, és mindazoknak, akiket segítenek.
2: I ask you to bring my warm greetings to your colleagues and to the people for whom you care.
0: Leó pápa felhatalmazza a keleti egyházak cinódusait pátriárkájuk elmozdítására. 14. Leó pápa augusztus 29-én közzétett motu proprio formájú apostol levelével felhatalmazza a keleti egyházak püspöki színódusait, hogy elmozdíthassák pátriárkájukat a megsebzett közösség helyreállítása érdekében, akár hivatalból való elmozdítással is, súlyos okokból, ha a kötelékeik helyrehozhatatlanul megromlottak. Végül a pápát illeti a felelősség a szinódusi döntés jóváhagyásának megadásáért. A mutua concordia, kölcsönös egyetértés kezdetű, motu proprio formájában megjelent apostoli levéllel 14. Leó pápa egy normatív hiány pótlására törekszik. Módosítja a keleti egyháza kánonjogi kódexének 106. és 126. kánonját, és felhatalmazza a keleti egyházak püspöki szinódusait arra, hogy rendezett eljárás keretében elmozdíthassanak egy pátriárkát hivatalából, ha kapcsolatuk súlyos okokból helyreoszthatatlanul veszélybe kerül. Az új rendelkezések azonnal hatályba lépnek. A keleti egyházak törvénykönyve szerint a püspöki szinódusok felelősek a pátriárka megválasztásáért, kinevezésének kiirdetéséért, beiktatásuk lefolytatásáért, sőt, a pápával való konzultációt követően lemondásának elfogadásáért. Most a motu proprio nyomán az apostoli szék előjogainak sérelme nélkül a püspöki szinódusok feladata, hogy helyreállítsák a megsebzett közösséget, akár pátriárkájuk súlyosokból történő elmozdításával is, olyan eljárás révén, amely a normákkal összhangban garantálja számára a teljes védelemhez való jogot a szinódus előtt. A pápa feladata lesz jóváhagyását adni a szinódusi döntéshez annak érdekében, hogy garantálják a püspökatyák teljes szabadságát választásuk kifejezésében, védve őket minden esetleges indokolatlan belső vagy külső nyomástól. Valójában a keleti egyházok kánonjainak kódexéből hiányzott egy rendelkezés arra vonatkozóan, hogyan kell beavatkozni a püspöki szinódus és a pátriárka közötti közösség súlyos és helyreoszthatatlan hiánya esetén. A pápa elrendelte, hogy a 106. kánon második paragrafusa után egy új bekezdést, a harmadik paragrafust illesszenek be. Ez a bekezdés kimondja, hogy amennyiben a pátriárka nem teljesíti a kódexben foglalt kötelezettségeit, a pátriárkális egyház püspöki szinódusát jogszerűen összehívhatja a püspök szentelés rendjében legidősebb és szavazati joggal rendelkező püspök, ha pedig ő sem hívja össze a szinódust, ez a jogkör a következő, püspök szentelésében legidősebb és szavazati joggal rendelkező püspökre hárul. A 126. kánon a motu proprióval együtt bevezeti a harmadik paragrafust, amely kimondja, hogy súlyosokból, amelyet a pátriárkális egyház püspökeinek szinódusa ilyennek ismer el, ugyanaz a szinódus, amelyet a 106. kánon első paragrafus harmadik pontja és a 108. kánon harmadik paragrafus a rendelkezésének megfelelően hívtak össze, kérheti a pátriárkát a hivataláról való lemondásra. A következő negyedik paragrafus kimondja, hogyha egy ilyen kérés után a pátriárka nem mond le hivataláról, a püspök szentelés rendjében legidősebb, szavazati joggal rendelkező püspök gondoskodik arról, hogy a szinódus új elnököt válasszon, aki a pátriárka elmozdítását a szavazati joggal rendelkező szinódusi tagok legalább kétharmadának titkos szavazására bocsátja, tiszteletben tartva a szinódus előtti védekezéshez való jogát. Az elnök felelős a pápa tájékoztatásáért is, aki jogosult jóváhagyni a pátriárkai szék megüresedését eredményező elmozdítást. Mivel a keleti egyházakban szoros kapcsolat van a pátriárka, aki mint atya és fő, tamquam pater et caput vezeti a pátriárkális egyházat és az általa összehívott és vezetett püspöki szinódus között, a köztük lévő harmonikus kapcsolat előfeltétele a gyümölcsöző egyházi életnek, a lélek egységében és kizárólag magának az egyháznak az érdekében. A keleti egyházak kánonjainak kódexe azonban, amely a püspöki szinódusok működését és feladatait határozza meg, nem rendelkezik arról az esetről, ha a páteret kaput és a többi püspök közötti szent kötelék helyrehozhatatlanul megsérül, ami súlyos sebet okoz és amit be kell gyógyítani, amint a számos keleti főpap is sürgeti. A motu proprio ezért szabályokat állapít meg, amelyeket a pátriárka és a szinódus közötti helyrehozhatatlan szakadás esetén kell követni, amennyiben a pátriárka nem mond le. Ez azért van, mert ha az egyházi harmónia súlyosan veszélybe kerül, magyarázza a 14. Leó pápa, azt a püspöki közösség keretében, tehát a szinódusi gyűlésen keresztül kell helyreállítani. A szinódusnak különösen vészhelyzetekben, amelyek az ilyen közösség súlyos és helyreoszthatatlan veszélyeztetésével járnak, mostantól joga van felelősségre vonni a pátriárkát tetteiért. Az új normák kimondják, hogy a szinódus felelős a szakadásra vezető súlyos okok megnevezéséért, a szinódus összehívásának módjáért, a pátriárkai mandátum megszüntetéséhez szükséges szavazók többségének meghatározásáért, valamint a pátriárka védelemre szóló jogának garantálásáért. A pápa rendelkezései a keleti katolikus egyházak püspöki szinódusai előjogainak kiterjesztését célozzák, új felhatalmazást adva nekik, amely összhangban van saját jogú egyházaik természetével, megadva nekik azt, ami bennük igényként felmerül, és amivel jobban képesek megérteni és értékelni a helyzetet, miközben fenntartják a római pápa garancia szerepét. A motu proprioban foglaltak természetüknél fogva a nagyérseki egyházakra is vonatkoznak. Evezünk át a túlsó partra. Leó pápa szombaton este követte Péter apostolt szárazon és vízen. 14. Leó pápa az első pápa történelemben,

partját közeledni, ezért ezt az örömteli találkozást alkalomnak tekintem arra, hogy köszöntsenek mindnyájatokat, és megáldjanak benneteket, családjaitokat, munkáitokat, fáradozásaitokat, szenvedéseiteket, reményeiteket, imáitokat. A szűzanya adja meg ezeknek az imáimnak azt a hatékony erőt, amire vágyom. Legyetek áldottak Mária nevében. Az akkor már közel 80 éves 6. Pál pápa prófétai módon beszélt, hiszen a rákövetkező év augusztus 6-án éppen Castel Gandolfóban hunyt el. A pápai nyári rezidenciától balra a tóparton álló fák közt épült nyitott templom vitorlás formájára emlékeztet, amelyet a tó népszerű strandja közelében építettek. A kis templom egyébként a pápai nyaroló közelében álló villanóvai Szent Tamás plébánia templom filiája. Így érthető, hogy annak lengyel származású plébánosa, Tadeusz Rozmus atya, Alberto de Angelis helyi városi polgármesterrel együtt egy évvel ezelőtt arra kérték a frissen megválasztott Leópápát, hogy vezesse azt a hagyományos körbenetet, amelyen 6. Pál 1977-ben és 2. János Pál 1979-ben is részt vett. A templom előtt a tóparton tartott körbenetben ugyanis mindkét pápa részt vett, de most első alkalommal 14. Leó pápa vízre is szállt, hogy ebben is kövesse a helybéliek szokását. Hagyomány szerint ugyanis a templomban bemutatott ünnepi szentmise után a tavi boldogasszony kegyszobor bronz másolatát viszi körbenetben a tópartjára, ahol a plébános a szoborral bárkába száll, és így indul végig a tóparton a tavi körbenet, este felé fényfüzérekkel kivilágítva sok-sok kisebb-nagyobb hajó társaságában. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, így búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Acsúrit, a hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélget Szent Mónika és fia Szent Ágoston életéről.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, ámen!
2: Krisztus feltámadt, alleluja!
3: Valóban feltámadt, alleluja!
2: Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! Képzeljük el, hogy van egy édesanya, aki évekig, sőt évtizedekig imádkozik a gyermekéért. Minden nap könyörög Istenhez, hogy a fia a jó útra térjen, hogy megtalálja az igazságot, hogy békére találjon a szívében. Ez az édesanya, Szent Mónika. Ebben a műsorban Szent Mónikáról fogunk tanulni, és az ő fiáról, aki nem más, mint Szent Ágoston. Aztán pedig egy történetet fogunk elmesélni, egy édesanyáról. A szentek közül Mónika az, akit nem sokára fogunk ünnepelni. Mikor ünnepeljük Szent Mónikát? Léna.
4: Május 4-én.
2: Így van, köszönöm szépen. Szent Mónika élete az imádkozó édesanya példája. Krisztus után 322 körül született Tagaszté városában, a mai Algéria területén, Észak-Afrikában. Keresztény családból származott,

0: ahol már kislányként elsajátította a hit alapjait, az imádságot, a szegények segítését, a böjtöt, a rendszeres templomba járást. Május hónap, kinek a hónapja, gyerekek? Nóri.
1: A Szűzanya hónapja.
0: Így van, és május hónap első vasárnapján kiket ünnepelünk? Léna.
2: Az anyák napját.
0: És az anyáknak is ő a védőszentje. Kérlek szépen, Fruzsi, folytasd a történetet Mónikáról, hogy mi történt vele fiatalon.
1: Házassága Patriciusszal. Szent Mónika fiatalon férhez ment, egy pogány férfihoz, Patriciushoz, aki tagasztő városi tanácsosa volt. Patricius hirtelen haragú, türelmetlen, sokszor hűtlen férfi volt, és édesanyjával együtt sokszor gúnyt űzött Mónika hitéből. Mónika mégsem válaszolt vissza, gyűlölettel vagy panaszkodással. Ehelyett álhatatos türelemmel, kedvességgel és hitével igyekezett békét vinni a családjába. Végül élete végén Patricius is megkeresztelkedett, mégpedig felesége hitének hatására. Három gyermeket szült, közülük Ágoston volt a legidősebb, és rajta keresztül vált ismertebbé. A másik két gyermekéről kevesebb információ maradt fent, de ismert, hogy egyik fia, Navigius, is vallásos életet élt, és egyik lánya apáca lett.
0: Tehát mit tudunk róla, hogy férhez ment fiatalon, és három gyermeket szült, gyerekei közül Ágostorról tudunk a legtöbbet, de a másik két gyermeke is vallásos volt. Ágoston rendkívüli intelligenciával és íráskészséggel született, de fiatalon elvetette a keresztény hitet.
2: Ágoston különösen tehetséges fiú volt, de emellett legalább annyira fegyelmezetlen is. Édesanyja remélte, hogy fiából nagy ember lesz, híres iskolákba küldte tanulni. Ágostont okossága azonban felfuvalkodotta, is tette. Úgy vélte, azt tehet, amit akar. A hitet és Isten parancsait semmibe vette. Egyik kedvesét a másik után váltotta, de feleségül venni egyiket sem akarta. Csak a szórakozáson járt az esze.
0: Folytassuk tovább, köszönöm, Léna.
1: Mónika nagy aggodalommal látta, hogy a fia rossz úton jár. Megértette, hogy nem annyira Ágoston tanulmányaival kell foglalkoznia, hanem Isten segítségét kell kérnie, hogy jó útra térjen. Éjjel-nappal buzgón imádkozott érte, de bizony a helyzet semmit sem javult. Mónika akkor megkérte a városuk püspökét, hogy beszéljen a fiával. Annyira könyörgött neki, hogy a püspök végül azt felelte, menj csak, lehetetlen, hogy ennyi könny gyermeke elvesszen.
3: Mónika úgy vette ezeket a szavakat, mintha egyenesen az égből jöttek volna. Ettől kezdve remény gyúlt a szívében, s még buzgóbban imádkozott fiáért. Hosszú évek teltek el, de Mónika sohasem hagyta abba az imádságot. Amikor belefáradt volna, mindig erőt merített az ígéretéből. Ágoston közben híres szónok és tanító lett. Noha sikeres volt, a szíve mélyén nem volt boldog. Nyugtalanul kereste az igazságot, mert érezte, hogy még nem talált rá. Elhatározta, hogy Európába megy, hogy ott vállaljon előkelő állást. Milánóba került, és ott meghallotta egy szent életű püspök Ambrus tanítását. Olyan nagy hatással volt rá, hogy rendszeresen hallgatni kezdte. Végül egy isteni sugallat hatására felnyitotta a szentírást, és ezekre a sorokra esett a tekintete.
0: Római levél, 13. fejezet, 13. sora. Vessetek véget a kicsapongásnak és a topzózásnak, a civakodásnak és a versengésnek. Öltsétek magatokra Urunkat, Jézus Krisztust. Ezt olvasta Szent Ágoston a Szentírásból. Ágostont, mint a villám érte ez a felismerés, hogy Isten mit kért tőle. Szakított addigi életmódjával, és egészen Istennek szentelte életét. Egy szerzetesi közösséget alapított barátaival. Később pap lett, majd püspökké szentelték. Ma az egyház legnagyobb tanítói között tiszteljük. Mónika öröme és hálája határtalan volt, amikor látta, hogy reménye beteljesült. Amikor eljött az ideje, békében hunyt el, mert fiát Isten közelében tudhatta. Miben reménykedett Mónika, mikor Ágoston fiatal fiú volt? Léna.
2: hogy egyszer meg fog keresztelkedni, keresztény lesz, és Istennek szenteli az életét.
0: Hallottátok a történetben, intelligens, okos fiú volt, de nem a jóságra használta az eszét, hanem éppen a kicsapongó életre. De egyszer, amikor felnyitotta a Szentírást, akkor az Isten szólt neki, hogy hagyja abba ezt a kicsapongó életet, és öltse magára Urunk Jézus Krisztust. És akkor elgondolkozott, és megváltozott az élete. Mire alapozta reményét Mónika? Mibe hitt, mibe reménykedett, és mit csinált mindig?
2: Lényeg. Imádkozott és bajtolt.
0: Így van, köszönöm. Tehát Ágoston rendkívüli intelligenciával és íráskészséggel született, de fiatalon elvesztette a keresztény hitet. Már 17 évesen elköltözött Kartágóba tanulni. Élete egyáltalán nem tükrözte az anyai neveltetést, pedig Mónika nagyon szépen nevelte őt. Mónika mélyen szenvedett fia elkölcsi és vallási útvesztései miatt, de soha nem adta fel a reményt. Szent Ágoston később így ír édesanyjáról. Anyám minden nap sírt, mikor imádkozott, érted? Uram, hogy vezess vissza engem hozzád. Mónika éveken át imádkozott és böjtölt Ágoston megtéréséért, ahogy te is mondtad, Léna. Követte fiát Afrikából Rómába, majd Milánóba, hogy ne veszítse szem elől. Találkozott Szent Ambrus püspökkel, aki azt mondta róla, lehetetlen, hogy egy ilyen anya-fia elvesszen. Ahogy Fruzsi, te is olvastad, hogy ennyi könyv hiába hújjon egy anyának, a fiáért lehetetlen, hogy nem hallgatja meg az Isten az ő kérését. Ez a mondat máig is legismertebb idézet a keresztény anyaság kapcsán, és gyakran idézik olyan szülők számára, akik küzdenek gyermekük lelki életéért. Mi volt Mónika legnagyobb öröme, gyerekek? Fruzsi.
1: Mónika élete legnagyobb öröme volt, amikor Ágoston végül megkeresztelkedett 387 húsvétján Milánóban. Ezután úgy érezte, élete beteljesedett. Rómából hazafelé tartva, Ostiába, a tengerparti városban halt meg. Nem sokkal fia megtérése után. Halála előtt így szólt fiához. Fiam, már nem kívánok semmit ezen a világon, miért is éljek még? Csak azt akartam, hogy Istenben lássalak téged hívő keresztényként. Ágoston mélyen megrendült anyja halálakor, és emlékét örökre a szívében hordozta.
0: Így van, köszönöm szépen. Tehát Mónika hamar ugye meg is halt, de békében halt meg, mert megörült, hogy a fia végül is megkeresztelkedett, és a Jóistenhez tette le az életét. A Jóisten tenyerére helyezte az ő fiát. Mit tudunk Szent Mónika szenté avatásáról, Bíborka?
4: Szent Mónikát a keresztény hagyomány példás anyaként tartja számon. A keresztény anyák, különösen a nehéz sorsú, imádkozó anyák védőszentje. Ünnepnapja augusztus 27. Síremléke Rómában, a Szent Ágoston templomban található, ahová évszázadok óta zarándokolnak az édesanyák imáért, vigaszért és reményért. Sok katolikus iskolát, templomot és egyes városokat is elneveztek róla, például Santa Monica városa az Egyesült Államokban.
0: Így van, köszönöm szépen. Ti is ismertek olyan embert, aki sokat imádkozott másokért? Mit gondoltok, milyen ereje lehet az ilyen imáknak? Van-e olyan a ismerősötök között, aki tudsz, hogy imádkozott nagyon valamiért, valakiért? Léna?
2: Például ön, Rita néni, nagyon sokat szokott imádkozni a anyukájáért.
0: Az igaz, így van, tényleg, ez igaz. Már anyukám nagyon beteg, és ő érte nagyon sok imát mondunk, meg itt a rádióban is sokszor mondják érte a rózsafűzért. Mit jelent szerintetek, ha valaki nem adja fel, hanem kitart egy célért, akár évekig is?
1: Hogy kitartó, és nem fél semmitől, hogyha azt a célt megkaphatja.
0: Így van, tehát, hogy ha nem is mindig rögtön sikerülnek a dolgok, de később, majd biztos, hogy bekövetkezik, hívő embernek minden a javára válik.

0: Akkor most áttérünk Szent Ágostonra.
1: Szent Ágoston élete a megtérés és bölcsesség útja. Gyermekkora. 354-ben született az észak-afrikai Tagasztéban. Pogány apától Patricius és keresztény anyától Szent Mónika. Nagy értelmi képességei már kisgyermekként is megmutatkoztak, hamar kitűnt ékes szólásával és tanulási vágyával. Keresztény nevelést kapott anyjától, de ifjú korában inkább az élvezetek, mint a hit vonzották.
2: Kartágóban tanult retorikát, a szónoklás művészetét, majd Rómában és Milánóban is tanított. Már fiatalon nagy hírnévnek örvendett, mint kiváló szolnak és tanár. Sok tanítványa és követője volt, ugyanakkor erkölcsileg kicsapongó életet élt. Kereste az igazságot, de nem találta meg a kereszténységben.
0: Mik voltak Ágostonnak a belső küzdelmei, Bíborka?
3: Ágoston sosem volt nyugodt lelkileg. Folyamatosan küzdött saját vágyaival, bűneivel és az igazság utáni vágyával. Milánóban találkozott Szent Ambrus püspökkel, aki nagy hatással volt rá, nem csak szónoki képességei, hanem hite és értelme miatt is. A Szentírás addig elutasított világa kezdett megelevenedni számára, különösen Pál apostol levelei érintették meg.
0: Hogyan történt a nagy megtérése Szent Ágostonnak, Nóri?
4: Egy napon Milánó egyik kertjében sírt, mert úgy érezte, képtelen lesz lemondani bűnös életéről. Vágyott Istenre, de nem tudott elszakadni világi életétől. Ekkor meghallott egy gyerekhangot, amely ezt ismételte. Tolla lege, ami azt jelenti, vedd, olvasd. Felnyitotta a közelben fekvő Bibliát, és Pál leveléből a következő részre bukkant. Ne éljünk topzódásban és részegeskedésben, paráznaságban és kicsapongásban. Öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. Ez a pillanat volt megtérésének fordulópontja, egy belső áttörés, ami egész életét megváltoztatta.
0: Pont itt nyitotta ki a Bibliát, Szent Pál levelénél, a rómaiakhoz írt leveléből, és úgy érezte, mintha neki szólt volna, mintha az Isten neki szegezte volna ezt a mondatot. Ennek a mondatnak a hatására megtért. Hány éves korában keresztelkedett meg, Bíborka?
3: 33 évesen.
0: Így van. 387 húsvétján. Édesanyja nagy örömére, tehát 33 évesen megkeresztelkedett Szent Ambrus püspök keze által. Ugyanebben az évben elhunyt Mónika, úgy, hogy már beteljesedve látta fiát Istenhez fordulni. Ezután visszavonult Afrikába, barátaival és imádságos közösségben élt.
2: 395-ben Hippó püspöke lett. Mint püspök, lelkipásztor, ige hirdető és író volt egy személyben. Folyamatosan tanította híveit, vitázott az eretnekekkel, segítette a szegényeket.
0: Így van, köszönöm szépen. Ágostontól idézek. Az ember értékét nem az adja meg, hogy mennyit tud, hanem az, hogy mennyire van benne szeretet. Ha hallgatsz, hallgass szeretetből. Ha beszélsz, beszélj szeretetből. Ha figyelsz, figyelmeztes szeretetből. Ha megbocsátasz, bocsáss meg szeretetből. És azt is mondta, szeress és tégy, amit akarsz. Nagyon fontos volt a szeretet az ő életében. Egy másik helyen pedig így nyilatkozott, tedd meg, amit tudsz, és imádkozz azért, amit még nem tudsz megtenni. Ilyenkor az édesanyjára is gondolhatott, hiszen az édesanyja ő érte nagyon sokat imádkozott. A hit azt jelenti, hogy az ember elhiszi, amit még nem lát, ennek a hitnek pedig az a jutalma, hogy látni fogja azt, amiben hisz. Főbb műveit is megismerhetjük, egy párat olvassunk fel, mondjuk el a rádióhallgatóknak.
1: Vallomások. Saját életének és megtérésének mély lelki visszanézése sok személyes vallomással ez a mű a világirodalom egyik legőszintébb, legszemélyesebb lelki önéletrajza. Isten városa. Óriási hatású teológiai és filozófiai mű, amely szembeállítja az Isten városát, az egyház, a hit közössége, a földi várossal, az önzés és a hatalom vágyvilágával. A Szent Háromságról, a szabad akaratról, az időről, filozófiai és teológiai mélységekbe hatoló értekezések.
0: Így van, tehát három főművét is említettük, a vallomásokat, az Isten városát és a Szent Háromságról, a szabad akaratról, az időről írt értekezéseit. Mikor halt meg Szent Ágoston bíborka?
3: 430-ban halt meg, miközben Hippó városát a vandálok ostromolták. Békében távozott a Biblia és a Zsoltárok szavai között. Egyház atyaként és teológusként az egész keresztény világ egyik legnagyobb alakja lett. Ünnepnapja augusztus 28. A nyugati kereszténység számára a hit és értelem összekapcsolásának ikonikus alakja. Több filozófus is hivatkozott rá. Ő mondta az egyik leghíresebb mondatot. Nyugtalan a mi szívünk, míg meg nem nyugszik benned Istenünk.
0: Műsorunk következő részében a szeretetről és az anyai szeretetről szeretném, ha elolvasnánk egy történetet.
3: A túlszul ejtett kis Jézus. Volt egyszer egy munkásember meg egy varrónő. Férj és feleség voltak. Egyetlen fiúk volt. Kisliskóban éltek, egy olyan szűk utcának a végében, ahol még egy lovas sem tudott volna megfordulni. De nem is járt arra soha egy lovas sem. Még a nap se sütött oda. Csak egyetlen napsugár jutott át, nagy üggyel bajjal, az is csak a nap néhány órájában. Az ember késő estig dolgozott, az asszony látástól vakulásig a varnivaló szövetek fölött görnyedt. Lelkük mélyén azonban csak egy dolog foglalkoztatta őket. Az, hogy lássák fiúkat, amint elhagyja ezt a kis utcát. Elmenekül a szegénységtől, igazi életet él Isten szent napja alatt.
1: Ez a fiú élénk kisbaba volt, hatalmas, ragyogó szemekkel, aztán csetlőbotló kisfiú, majd csibészkölyök, aki kisbarátaival a kút körül és a templom mögött játszadozott. Itt találkozott a többiekkel. Többiek ugyanolyan ágról szakadt, sápat, szemtelen és szomorú fiúk voltak, mint ő. Bandába verődtek, szórakozásul gyümölcsöt loptak, kínozták a macskákat és zaklatták az öreg koldusokat. Hamarosan kívülbelül mocskos, gátlástalan fiatalokká váltak, akik az éjszakákat kockázással, a legrosszabb hírű kocsmákban való részekeskedéssel töltik, utána pedig roncsomóként hevernek az utcán a szemét kellős közepén, mocsokkal borítva, és kétségbe esetlen hajkurázzák a pénzt egy kevés dénáért, bármire készek.
4: Az apa és az anya látták mindezt. Az édes és jó kisfiú helyett, akit annyira szerettek, most egy arcátlan, mogorva, durva, mindig ingerült lény találtak a házukban. De mégiscsak ő az. Felismerem a lépteit, néha újra hallom a gyerekkori hangját. Ő ugyanaz, akit a térdemre ültettem, aki kézen fogva jött mellettem. Ő nem tudja ezt, de mégis még mindig ugyanaz. Másféle életet él, és megharagszik, ha arról beszélek, aki nincs többé, és aki már nem is emlékszik rá, hogy valaha létezett, sírdogált az édesanya. Szenvedett attól, hogy nem látja többé, ugyanakkor félt a visszatérésétől. Sohasem szűnt meg szégyenkezni miatta, és rettegni tőle, és sohasem szűnt meg szégyenkezni, és rettegni érte. Két gyertya. Egy napon meghalt az apa. Az anya még mélyebb nyomorúságba süllyedt, de semmiség volt a magányhoz képest. Kire bízza rá fia miatti szorongását, aki csak azért jön haza, hogy kivirítse a skatulyát, amiben kevéske megtakarított pénzét tartotta? Hogy bír éjjel egyedül maradni a félelemmel, hogy ez a fiú lop, öl, egyszer elfogják és elítélik, mint tolvajt és gyilkost? Valójában azonban nem maradt egyedül. A szegény asszony minden reggel és minden este elment a templomba. A félhomályban a Szűz Mária aranyjal borított faszobra ragyogott, amint szívéhez szorítja rózsás arcájú és göndörfürtű kis Jézust, aki annyira hasonlít az ő gyermekére, amikor az még kicsi és mosolygós volt, és ő a karjában tartotta. Az a magasztos és édes szűzanya is szenvedett azért a gyermekért, akit a karjában tart. Ő meg tudja érteni egy anya gyermekéért való szenvedését.
1: A szegény asszony térdre hullott előtte a hideg templomban, úgy beszélt neki, úgy könyörgött hozzá. Minden szombaton meggyújtott kétszer gyertyát a szobor előtt. Sohasem feledkezett meg róla, még ha a kenyérről kellett is lemondani miatta. Egyik szombat este hirtelen kitágult mögötte a templom ajtaja. Valaki futva érkezett, és egy kéz nehezedett a vállára. Az egyik szomszéd asszonya volt az. Kelj fel, siess azonnal, lopáson érték a fiadat, és most viszik a vesztőhelyre. Fel akarják akasztani. Siess rögtön, ha még életedben akarod látni, és akarod, hogy ő is lásson téged a halála óráján. Az anya mozdulatlan maradt, mintha nem fogta volna fel a hallottakat, szemeit a szoborra függesztette. Nem hallod? El fogsz késni. Ő azonban nem mozdult. Erre a szomszédasszony kegyetlenül kiabálni kezdett vele. Tégy, amit akarsz. Mit számít neked a fiad? Az egész a te bűnöd. Mindig csak a templomban vagy, a helyet, hogy vele törődtél volna. Te vagy a templomban, ő a kocsmában, te a templomban, még ő lop. Te a templomban, még őt felakasztják. Maradj csak a templomodban. A fiad nélküled is lógni fog.
3: Kötél a nyakon. Újra léptek Zaja a kőpadlón. Becsapódik az ajtó. Aztán csend és félhomály, gyertyák, az asszony hirtelen fölkelt, és teljes erejéből belekapaszkodott a kis Jézusba, aki úgy hasonlított az ő gyermekére. Ti elveszitek az enyémet, hát én is elveszem a tieteket. Nem engedem el a fiatokat, ha nem adjátok vissza az enyémet. És szorosan megragadta a Jézuska pufók lábacskáit.
4: Odakint a tűző nap alatt az egész város ottolongott a kivégzés helyszínén. A tolvajnak a nyakán volt a kötél, lábaival egy zsámolyn állt, amit a hóhér durván mozgatott, még egy határozott rúgással ki nem gurította alóla. Mindenki kiabált, főleg azért, mert az elítélt teste nem zuhant a mélybe. A kötél nem feszült meg, és a urak sem folytotta meg őt. Úgy tűnt, mintha a fiú a levegőben lebegne. Ő maga úgy érezte, mintha visszaváltozott volna gyermekké, és édesanyja térdén ülne. Az édesanyja, amikor felemelte a szemét, nem az ő meggyötört és bánatos arcát látta, hanem egy másik, édes, sugárzó, fiatal arcot. Egy arcot, ami valahogy ismerős volt. És micsoda aranyos köpenyt viselt, az ő édesanyjának sohasem volt köpönyege, szegény asszonynak, pedig másoknak de sokat vart, lehúzták az akasztófáról, nagy megilletődöttséggel. Azokban az időkben senki nem is álmodott volna róla, hogy szembeszegüljön az isteni akarattal, ha egy csoda megment valakit.
3: A fiú előtt szétvált a tömeg, csendben utat nyitottak neki. Senki sem mert utána menni. A sötét utca végében álló házacska felé vette lépteit. Ellenben a templom előtt hirtelen eszébe jutott, ki is az az arc, amit a levegőben lebegve látott, ki az, aki eljött az ő megmentésére.
1: Kinyitotta az ajtót, és előre ment a templomhajóban. Két gyertyacsonk remegő fényében, aranyköpenyével borítva, a Madonna mosolygott rá, előtte pedig az ő édesanyja állt, kétségbe esetten, szorítva magához a kis Jézust. Úgy tűnt, ki akarja tépni a szűz karjaiból.
0: A fiú lassan közeledett, és a kis túsz iránt érzett új gyengétséggel kiszabadította őt, és sírva ölelte meg az édesanyját. Miért nem ment el szerintetek az anyuka rögtön abba a pillanatba a templomból a fiát megnézni, amikor a felakasztásra várt Léna?
1: Mert tudta, hogy Isten segíteni fog neki.
0: Melyik édesanyára hasonlított ez a történet, akiről most is beszéltünk és tanultunk?
4: Szent Mónikára.
0: Így van.
4: Aki mindig bízott Istenben, és imádkozott a fia megtéréséért, hogy higgyen Istenben.
0: Így van. És ebben a történetben, amit most olvastunk, ebbe pedig az édesanyja mit csinált? Léna, miért imádkozott ez az édesanyja a történetünkben?
1: Hogy segítsen a fián, akit észrevették, hogy lop, és hogy ne akasszák fel.
0: Igen, és hogy csoda történt az ő életében, igaz? Megismertük tehát ma Szent Mónika életét, és az ő fiát, Szent Ágostont, aki hosszú keresés után találta meg Istent, és Szent Mónikát, akinek szeretete és imádsága segítette őt ezen az úton. Kettőjük története a szeretetről, a türelemről, és az isteni kegyelemről tanít minket. Műsorunk végén pedig szeretném megköszönni a figyelmet, imával fejezzük be a hittanórát. Az Atya,
5: a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen.
0: Ahová állítasz, ott szolgállak, ahol megsejtelek, megcsodállak. Amin van, azért magasztallak, amin nincs, azért nem zaklatlak. Ami a dolgom, azt csinálom, a jó szót érte sose várom. Ha nem sikerül, nem kesergek, Isten nevében mindent újra kezdek. Csak egyet kérek minden áron, jöjj el értem, ha jön halálom. Uram, megváltom, királyom. Az Atya,
5: a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Mindörökké, ámen.
6: Elhangzott műsorunkban Vámos Néa Csúrita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
7: Napbúcsúztató.
6: Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Kosztolányi Dezső Omlettavobun címírását Máté Gábor előadásában, majd dr. Pap Miklós görögkatolikus teológus, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezető egyetemi tanára beszél a döntésekről, elköteleződésről. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05 mindennapi egészség című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban Bíró Miklós kóccsal, a VGHMS elnökivel beszélgetünk a tanácsadás módjairól, a különleges általa természetben vezetett beszélgetések sokszínűségéről. 3:05 kezdődik Közélet című műsorunk, melyben bemutatjuk Kovács Tibor Mitoszok földrajza című könyvét, valamint beszámolunk arról, hogy átadták az újjáépített Bombellási Lónyai kastélyt a Bosodobói Zemplén vármegyei Bozsván, amely szálláshelyként működik tovább. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tékovics Ernő, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya és az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!

Jézus így szólt tanítványaihoz: aki követni akar, tagadja meg magát, vegye vállára keresztjét, és úgy kövessen. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti, aki azonban értem, elveszíti, megtalálja. Olvasom a Máté evangéliumban. Isten olyan valamire hívta Jézus Krisztust, ami helyrehozhatatlan katasztrófának látszott. Jézus Krisztus pedig meghívja tanítványait, hogy nézzék meg, hogyan ölik meg őt. Arra a helyre vitte őket, ahol a szívük összetört. Jézus Krisztus élete mindenféle szempontból teljes kudarc volt, kivéve Isten szempontjait. De ami az ember előtt kudarcnak látszott, az Isten szemében hatalmas győzelem volt, mert Isten szándékai egészen mások, mint az emberek elgondolásai. A mi életünkben is felhangzik Istennek ez a rejtélyes hívása. Azt, hogy hív, sohasem lehet félreérthetetlen biztonsággal megállapítani, mert mindig csendben jelentkezik. Nem lehet pontosan meghatározni, mire hív el Isten, mert az az igénye velünk szemben, hogy az ő rejtett céljai érdekében lépjünk vele munkaközösségre. A mi próbánk pedig az, vajon valóban hisszük-e, hogy Isten tudja, mit akar elérni. Mi emelhet föl téged, ha már semmi más érzés nem marad benned, mint a tehetetlenség? Az ilyen órákban gondold meg, ami legjobb pillanataidban igaz, jó, szép és mennyei volt, az most is az, még ha ezekben a napokban kihalt is belőled az a jó érzés. Amit a kereszténység erejében már megtapasztaltál, az most is igaz, jó, szép és mennyei, és mindig is az marad. Ezt persze hited elmélyítésével még tanulnod kell. Nagyon-nagyon fontos alapelv az, hogy itt lenn nem lehetséges számunkra más vallási látás, mint a hité. Itt a földön látni akarni, a bölcselőket hitetlenné, a hívőket rajongókká teszi. Minél jobban megtisztul azonban az ember belsőleg a bűntől, és minél jobban megerősödik a jóban, annál tisztább és erősebb lesz benne a hit látni tudó szeme. Krisztusban megnyilvánult szeretet, ez most a mi hitünk, majdan pedig boldog látásunk tartalma. Uram, add nekem az alázatos hit bátorságát. Az életemet sem szabad mindenáron megmenteni akarni. Csak egyedül te rád szabad, Istenem, mindent feltennem. Nem az játszik hazárd módon életével, aki nagyvonalúan merész, hanem az, aki semmit érő, veszendő tétre megy. Én a biztos nyereségre, a végtelenre törekszem.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ötödik éve tartanak nyár végén szülőmegáldást az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ültetvényén. A katolikus keresztény világban a szülő, mint szimbólum is nagyon fontos, amikor Jézus Krisztus megalapítja az oltári szentséget, a kenyér és a bor színe alatt teszi az utolsó vacsorán, emlékeztetett a szertartást végző dr. Novák István delegált rektor helyettes. Elmondta még, a szülő beszédes valóság, a szülővel sokat kell dolgozni, sokat számít az emberi munka, így az áldást Istentől azokra is kérjük, akik ezen fáradoznak, és azokra is, akik borként magukhoz veszik. Szent Vince és Szent Orbán közbenjárását és oltalmát is kérik a gazdák a jó termésért. Molnár Ádám, az Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének birtokigazgatója úgy fogalmazott, a szélsőséges időjárás érezteti a hatását, azonban az elkövetkező időszakban még több minden változhat. A csapadék jót tenne, ez a növény egészsége a következő évjáratok termése szempontjából is fontos lehet. Azt már biztosan látni, hogy a termés mennyisége az átlagosnál kevesebb lesz, hektáronként 6 tonna szőlőt várnak a gazdálkodók. Büszke vagyok a kormányomra, már is több válsághelyzetet megoldott, jelentette ki a miniszterelnök a szlovéniai Bledben rendezett nemzetközi stratégiai fórumon. Ilyen volt például az energiaellátás a szélsőséges időjárás miatt, de az óriási példátlan összefogás lehetővé tette annak megoldását, mondta Magyar Péter. Beszélt arról is, a kormány jelentős költségvetési hiányt örökölt, de azt sikerült 3 hónap alatt 2,5 milliárd euróval csökkentenie. Az Európai Uniós problémák megoldásában az őszinte beszéd fontosságát emelte ki Magyar Péter. Az illegális bevándorlás elleni küzdelem kérdését példaként felhozva azt mondta, nagyon nehéz megmagyarázni a magyaroknak, hogy miért bánnak velünk igazságtalanul Brüsszelben. Emlékeztetett arra, hogy egy uniós bírósági döntés értelmében az országnak jelentős összeget kell fizetnie naponta, csak mert védjük a közös európai határokat. Ez szerintem nem tisztességes, húzta le a kormányfő, hozzátéve, hogy a határok védelme az egyik legfontosabb feladata egy uniós tagállamnak. A kormány az összes szükséges jogalkotási feltételt teljesített az uniós helyreállítási alapforrásainak hazahozatalához, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Budapesten egy 11 milliárd forintos trolli fejlesztésről szóló tájékoztatón. 100%-os teljesítéssel minden uniós pénzt haza fogunk hozni, amiről a politikai megállapodás Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Magyar Péter miniszterelnök között néhány hónappal ezelőtt Brüsszelben megszületett, fogalmazott Vitézy Dávid. Tehát teljesült mindaz, amely ahhoz szükséges, hogy a teljes 10 milliárd eurós eredetforrásokat és ezáltal egyébként a további 6 milliárd euró befagyasztott kondicionalitási eljárással érintett kohéziós forrást, tehát összességében ezt az árfolyamtól függően mintegy 5500-6000 milliárd forintnyi Európai Uniós forrást hazahozzuk, közölte. Az uniós pénzek teljes összegének hazahozataláról Magyar Péter is beszélt Szlovéniában. Benyújtotta az országgyűlésnek a 2026-os költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslatot a kormány, ezt az MT-vel tudatták. Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni, jelentette ki a miniszterelnök a nagykanizsai dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter azt mondta, a kritikus gondolkodás mellett a tanulók megtanulhatnak az iskolában egymásért kiállni, csapatként működni, embernek lenni mindig minden körülményben. Egy iskola feladata az, hogy ebben segítse a diákokat, hangsúlyozta a kormányfő. A több tízezer tanítássegítő pedagógiai asszisztens is számíthat a Tisza kormányra, jelentette ki. Magyar Péter a sajtónak jelezte, amint azt Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter is elmondta, vállalásuknak megfelelően rövidesen bejelentik a tanítássegítők béremelésének ütemezését, várható kezdő időpontját. A kormányfő hangsúlyozta, minden pályára igaz, az oktatásra, az egészségügyre, a honvédelemre és az államigazgatásra is, hogy kiszámítható életpályára van szükség, nem egyszeri béremelése és utána akár 10-15 évig semmire, hanem tehát életpályára, amely biztosítani tudja, hogy többen menjenek az oktatás vagy akár az egészségügy területére dolgozni, fejtette ki. Társadalmi egyeztetés indult arról a kormányrendelet tervezetről, amely alapján októberben egyszeri, diákonként 26000 forintos kiegészítő támogatást kaphatnak az egyházi iskolák a megnövekedett rezsijárak miatt. Az erről szóló dokumentumok a kormány.hu oldalon olvashatók. A támogatást tehát az államkincstár októberben folyósítja. Végül az időjárásról, a sokfelé előforduló záporok, zivatarok után napközben majd csökken a felhőzet, csapadék már nem hullik, a szél élénk marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 15 és 20 fok között, napközben aztán 30 fok körül alakul. Híreinket hallották.

Dicsőség Jézus Krisztusnak! Köszöntöm a görögkatolikus műsorunk hallgatóit, Grunda János vagyok, az összeállításunk szerkesztője. Adásunkban folytatjuk a Miskolci Fáy András görögkatolikus szakgimnázium szakirányait bemutató összeállításunkat, és ellátogatunk a Mária Pócsi gyalogos zarándoklat egyik helyszínére is. Elsőként a szakgimnázium diákjainak beszélgetését hallgathatják meg a fáji öreg diákjaival. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.

0: köszöntünk mindenkit. Én Trécsi Benedek vagyok, a Fáy András görögkatolikus technikum és szakgimnáziumból. Mai vendégeink a Fáy András iskola egykori régi diákjai, akik jelenleg logisztika, illetve közgazdasági adatelemző ágazaton vannak az egyetemen. A mostani beszélgetésben segítségemre lesz Kalina Kristóf tanár úr.
1: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit. Ahogy Benedek elmondta, Áron logisztikai képzésen van az egyetemen, Boton pedig adatelemző szakon van az egyetemen, és velük fogunk beszélgetni többek között arról, hogy milyen volt a Fájba tanulni, miért választották a logisztikai szakmát.
0: Kezdjük a legelején. Mert éppen a logisztikát választottátok, mikor idejöttetek?
2: Nyilván minden nyolcadikos, mi is tapogatóztunk az elején, a felvételi közben, előtt és után is. Az egyetem járható utat választottuk, ami ilyenkor járható az, hogy elmegyünk minél több helyre, minél több iskolához is, meghallgatjuk, hogy ki mit kínál. Én szám szerint 5 darab iskolában is voltam itt Miskolcon. Az egyik a Fáj volt, és ide jöttem talán másodjára, jól emlékszem. És itt meghallgattam a pénzügyes előadást, illetve a logisztikást. És a logisztika az engem olyan mértékben tudott megfogni, hogy ahogy vége lett az előadásnak, és én hazamentem, én mondtam, hogy akkor nekem ez lesz, és én ezt szeretném csinálni, mert engem ez érdekel, és szerintem egy nagyon jó és piacképes lesz, ha már tudod adni a kezembe.
1: Bodi, hozzád intézném a következő kérdést, ugye említetted, hogy te az egyetemen a gazdasági ágazaton tanulsz. Szerinted miért fontos ma a logisztika a gazdaságban?
2: Én azt gondolom, hogy a gazdaság nincs logisztika nélkül, és hogy nem áramolnak a folyamatok akkor, hogyha nincs logisztika. Hogyha nincs logisztika, nincs gazdaság sem, és nem tud úgy működni semmilyen folyamat, hogyha ez megszakad. Maga a logisztika az ellátási láncnak a része, és így a gazdaságot így tudja teljesen kiegészíteni, hogyha mind a kettő jól működik, akkor egy jó gazdaság lesz belőle.
1: Áron, neked mi a véleményed erről?
2: Gyakorlatilag ugyanez Botond elmondott minden, tehát az a fő tény, hogy gazdaság nincsen logisztika nélkül, és logisztika sincsen gazdaság nélkül.
0: Mit mondanátok azoknak a diákoknak, akik most logisztika szakon gondolkodnak?
2: Hát, hogy csinálják, jöjjenek el, hallgassák meg a szakmai előadást, és szerintem nem fognak csalódni. Én leszek most itt a személyes garancia abban, hogy ha ide eljönnek, akkor élvezni fogják, és nem fognak csalódni ebben sem az iskolában, sem ebben a szakirányban.
3: Én is azt gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos szakma, és nem kell rajta sokat gondolkodni, mint hogy inkább ha elmegyünk egy gimnáziumba, és csak egy érettségivel jövünk ki onnan, akkor inkább jöjjünk el logisztikusnak, és már lesz egy jó szakmánk adott esetben ebből az iskolában is.
1: És miért ajánlanátok a Fájt? Fájban a logisztikai képzés. Mi az, ami lehet ez az oktatási módszertan, lehet a közösség, lehet a tanári kar, lehetnek az oktatók, lehetnek a gyakorlatorientált képzések. Tehát mi az, amiért ajánlanád, hogy a logisztika, akkor Fáj?
2: Én azért ajánlanám, mert amit az előbb is mondtam, hogy nagyon jó szakemberek kezei alatt vannak itt a diákok, mint Béres Ildikó, mint Faludi Tamás tanár úr. Ez a szakmai része, illetve a közösségről is annyit, hogy mind a diákság, mind a tanári kar egy nagyon befogadó közösség, és azt gondolom, hogy az 5 év alatt azért nagyon jó barátságok és kapcsolatok alakulhatnak ki, mind diák-diák között, és mind diák-tanár között is. És adott esetben, ugye, ahogy mi is végeztünk itt a Fájban, és a mai napig kérhetünk bárkitől itt segítséget, ha bármilyen értelemben elakadunk, hol tanulmányok, hol bármi más. Nagyon segítőkészek a tanárok is, és ezért is ajánlom azt, gyertek ide, mert a kezetek a soha nem lesz elengedve attól függetlenül, hogy elvallattuk innen.
1: Botti, te miért ajánlanád a logisztikai képzés itt a Fájba?
3: Alapvetően a logisztikát is ajánlom, de szerintem nincsen gyenge szak itt most a meghirdetettek között a Fájban. Azt gondolom, hogy mindegyikkel el lehet helyezkedni, és mindegyik egy nagyon hasznos szak, de ha tehetitek, akkor logisztikusok legyetek. Nagyon érdekes és gyakorlatorientált képzésben fogtok tudni részesülni. Az oktatók is nagyon jók, ahogy Áron mondta. Minden adott ahhoz, hogy egy jó szakemberré tudjatok válni itt az 5. év végére.
1: Köszönjük. 2 kérdést tennék fel, és akkor azt szeretném, hogyha mind a ketten válaszolnátok egymás után. Az első kérdés az az lenne, hogy ha újra dönthetnél, akkor ismét a Fájt választanád-e?
2: Egyértelmű, igen. Biztosan.
1: A következő gondolom, pedig ehhez kapcsolódik, hogy biztos a logisztikát választanád-e itt a Fájban?
2: Egyértelmű, igen.
3: Én is azt gondolom, hogy logisztikus maradnék, talán elkacsingatnék a pénzügy irányába is, de szerintem alapvetően én a logisztikában jobban tudtam teljesíteni, mint hogy pénzügyes lett volna.
1: Akkor kimondhatjuk azt, hogy igazából egyikőtök se bánta meg a senki döntését nyolcadikba, bár ugye tudjuk, hogy milyen nehéz nyolcadikba döntést hozni. Mi az, amit üzennétek a mostani nyolcadikosoknak? Mi az az egy üzenet, amire felhívnátok a figyelmüket itt a nagy választás előtt?
2: Hogy ne féljenek a továbbtanulástól, ne féljenek az esetleges kudarcoktól, és szerintem vágjanak bele abba, amit mi most itt elmondtunk, válasszák a fájt, adott esetben szeretnének logisztikusok lenni, és hogyha felveszik őket, akár ide, akár egy teljesen másik intézményben, legyenek bátrak és álljanak hozzá megfelelőképpen, és szerezzenek egy jó szakmát.
3: Én is azt tudom elmondani, hogy nem feltétlenül tudja mindegy nyolcadikos, én se tudtam, hogy mi leszek, ha nagy leszek, tehát nem úgy mentem középiskolába, hogy én orvos akarok lenni, és akkor egy biosz fakultációt vettem fel egy adott gimnáziumban. De azt gondolom, hogy ha már tanulunk, akkor legyen egy szakmák a végén, és itt tényleg csak jó szakmák vannak, ugyanúgy lesz érettségünk is, és mellette pedig szakemberekké válunk, úgyhogy szerintem jó dolog, ha fájba járunk, vagy bármilyen technikus képzés.
1: Ebben a két fél évben volt olyan tantárgy, amire azt mondod, hogy hű, alig kellett tanulnom, mert igazából a nagy részét itt a fájban elsajátítottam, és már tudom.
2: Igen, volt. Műszaki logisztika volt a tantárgy neve, hogy gyakorlatilag a fél éves anyag az az volt, amit itt megtanultunk az 5 év alatt, és érdekes, hogy a portfóliót, amit kellett nekünk csinálni a vizsgára, abból is nagyon-nagyon sok rész benne volt az egyetemi anyagban, és ebből kifolyólag számomra ez egy előny volt, és tudtam jól kamatoztatni.
1: Szerintetek mit ad a logisztika ma egy fiatalnak?
2: A logisztika alapvetően én azt gondolom, hogy a logikára és a határozottságra épül. Tehát amit tud adni egy fiatalnak, ha itt elkezdi például, vagy bárhol, de én javaslom, hogy kezdjétek el itt, hogyha logisztikusok akartok lenni, tud nekik adni egy nagyon jó szakmai rálátást, egy kritikus gondolkodásmódot, nagyon jó probléma megoldó készségeket és egy nagyon jó rendszer szemlét, amivel át tudjátok látni a bonyolultabbnál bonyolultabb adott problémákat vagy helyzeteket, és tudtok olyan racionális döntéseket hozni, amik kivezetnek az adott problémákból.
3: Én is talán ezt a kritikus gondolkodást tudnám mondani, mert hogyha ez megvan, és ezt a készséget elsajátítjátok itt, akkor innentől kezdve megy az optimalizálás, és megy minden folyamat, úgyhogy ez egy nagyon fontos kis kompetencia, amit így a középiskolás éveitekben át tudtok sajátítani.
1: Többször említettétek el a probléma megoldást, valamint ugye a kritikus gondolkodást is. Mit tanított neked itt a fájban a logisztika a probléma megoldásról? Tudtok-e nekem olyan hétköznapi példát mondani, nem csak a tanulásban, hanem a hétköznapi életben, amikor használjátok ezt a fájban megtanult probléma megoldást a mindennapi életben?
2: Persze, hát én dolgoztam is ebben, és ott is, ahogy amit itt megtanultunk elméletet vagy gyakorlatot, ott nyilván ez amúgy történik, hogy van egy olyan tárgy itt, hogy probléma megoldó készségfejlesztés, hanem ezt az ember, ahogy tanulja magát a logisztikát, így egyértelművé teszi azokat a dolgokat, hogyha van egy probléma, akkor az hogy lehet minél kevesebb idő alatt, adott esetben kevesebb költséggel, és a megfelelő módon, megfelelő minőséggel megoldani. És hogy én dolgoztam egy magyar nagyvállalatnál is ebben, ott ezt a készséget tudtam használni nagy vonalakban, és ebből kifolyólag egy sokkal magabiztosabb munkavégzést tudtam ellátni azon a helyen, ahol itt dolgoztam.
1: És Boti, neked mondjuk a tanulás szervezésben mennyit segít az, hogy te logisztikát tanultál, és vannak logisztikai alapjaid, akár az egyetemen, vagy ha visszagondolsz, akkor itt a fájban is, amikor megtanultál valamit itt a logisztikán, és rájött, hogy hú, ezt mondjuk a tanulásban is tudom kamatoztatni.
3: Alapvetően az, hogy a logisztikában is egyszer több mindenre kell figyelni, tehát ez nem egy olyan dolog, amit van egy valami, amire figyelni kell, és akkor ha az jó, akkor minden jó. Itt egyszer nagyon sok mindenre kell figyelni, és mindent kell optimalizálni, és ez a tanulás is elvetíthető, hogy nem csak egy tárgyad van adott esetben egy egyetemen, egy fél éven, vagy egy középiskolában sem, egy adott évfolyamban van, nem tudom, 8-10-12 tárgyunk, tantárgyunk is, ha a középiskolát nézzük, és azért mindig meg kell találni a módot, meg kell találni azt az aranyközékutat, hogy mindenre jusson idő, és hogy mindenre tudjunk időt fordítani és minőséggel hozzáállni.
1: Ha arra a kérdésre kellene válaszolni, hogy hol értetted meg egy adott tanulmányág szegmensét, vagy egy adott témát, hogy az egyetemen magyarázzák el nektek jobban, az adott témát, vagy itt az iskolában, a fájban magyarázták el nektek jobban? Hol érzed azt, hogy diákcentrikusabbak az emberek, az oktatók?
2: Én azt gondolom, hogy itt volt az alapozás és az építkezés, amit én el tudtam innen vinni. Az egyetemen van, hogy úgy fogalmaznak, hogy nem feltétlen egyértelmű az, amit hiába tudom. Tudom, hogy mire akar rávezetni az adott tanár úr, vagy professzor, vagy bárki más. De az az alap, amit innen el tudtam vinni, az nagyban hozzájárul ahhoz, hogy ott már nekem gyakorlatilag nem tudnak újat mondani. Sem nagy professzorok, sem akár egyetemi oktatók, hiszen, amit mondtam, a tudás az ugyanaz, amit ott átadnak, mint itt. Csak nyilván egy valami szinten felületesebb módon, de ugyanaz.
0: Akkor most rövid kérdések következnek. Áron, miért választottad a logisztikát?
2: Mert egy piacképes és erős szakmát ad a kezembe.
1: Így van, Áron ugye a logisztikai képzés választotta, de elhozta a testvérét Botit is, aki gazdasági képzésen van. Kutya vagy cica?
2: Kutya.
1: Köszi.
0: Áron, milyen előnyt jelent az egyetemen, hogy a FAJ-ban logisztikát tanultál?
2: Sok előnyt jelent, ami itt tudást megszereztem, azt ott tudom gyarapítani egyrészt, és tudom kamatoztatni a tárgyakban.
1: Biztos te is sok mindent tanultál a gazdasági ágazaton. Paprikás krumpli, vagy krumplis paprikot?
2: Paprikás krumpli inkább.
0: Áron, mit adott neked a logisztika?
2: Adott egy nagyon jó rendszer szemlét egyrészt a probléma megoldásokra és az egész szakmaiságra.
1: Reggeli szundi vagy délutáni szundi?
2: Délutáni.
0: Miért jó ma logisztikát tanulni?
2: Mert egy nagyon érdekes, hasznos és átfogó tudomány tud elsajátítani az ember.
1: 6-7 vagy 7-6?
2: 7-6.
0: Ajánlanád a FAI logisztika szakát?
2: Mert nagyon tartalmas és nagyon jó tanáraitok lesznek itt.
1: Említetted, hogy nagyon széles szegmest érintettek az egyetemen, a gazdasági vonalon, ugye? Tyúk vagy tojás?
2: Tyúk.
0: Mi az, amit ma is használsz a logisztikából?
2: Az a komplex probléma megoldó készség, ami itt kialakult, az egyetemen folytatódik, és ezt a mindennapi élethelyzetekben tudja használni az ember.
1: Ferrari vagy Lamborghini?
2: Ferrari.
0: Miben segített a FAI az egyetemen?
2: Hát azzal, hogy nem úgy mentem oda, hogy igazából most találkozok először azzal, hogy logisztika, hanem már volt egy nagyon nagy rálátásom arra, hogy mi is ez az egész, és így sokkal könnyebb alkalmazkodni az akadályokhoz.
1: Barcelona vagy Real Madrid?
2: Real Madrid.
0: Az én utolsó kérdésem az lenne, hogy egy mondatban mit adott nektek a logisztika a FAI-ban?
2: Adott egy biztos alapot, egy határozott kiállást, és azt gondolom minden lehetőséget megadott ahhoz, hogy megfelelő szakemberek lehessünk majd, illetve adott egy biztos hátteret ahhoz, hogy egy egyetemi karriert el tudjunk kezdeni, illetve egy munkaerőpiaci karriert is.
3: És én azt mondanám, hogy alapvetően a FAI az adott 5 szép évet,

0: Sziasztok! Köszöntünk mindenkit a podcastünkben. Mai vendégünk Horváth Burányi Georgina, aki 10 éve végzett a Fáj András Görög Katolikus Technikum ügyvitelszakán. Ma már a munka világában hasznosítja az itt megszerzett tudását. A beszélgetésben szó lesz arról, milyen volt ügyvitelszakos diáknak lenni, mit adott az iskola, hogyan segítette a pályakezdést, és mit üzen a mostani diákoknak. A beszélgetésben segítségemre lesz Skernyukni, Jeddi Katalin, iskolánk ügyvitelszakos tanárnője. Szia Georgina, köszönjük, hogy itt vagy.
1: Köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
0: Kezdjük az elején. Miért választottad az ügyvitelszakot?
1: Azért választottam az ügyvitelszakot, mert mindig is úgy éreztem, hogy ez áll hozzám a legközelebb, a rendezettség, az irodai élet, a gép előtt ülés, illetve az elegancia, a stílus.
2: Mikor döntötted el, hogy ügyvitelszakra jelentkezel?
1: Már 8. osztályos koromban úgy éreztem, hogy ügyvitelszakra fogok jelentkezni, tekintettel arra, hogy a nővérem is ide járt a Fájba, és ő adott egy útmutatást nekem.
2: És mit gondoltál, mivel foglalkozik egy ügyviteles?
1: Úgy gondoltam, hogy egy ügyviteles leginkább a kommunikációt létesíti előnyben, telefonon, illetve gépen, leveleket megválaszol, illetve egy gyönyörű irodában ül.
2: Akkor úgy érzem, hogy ez egy tudatos döntés volt a részedről?
1: Igen, teljes mértékben.
2: Mennyire tudtad elképzelni akkor a jövődet az ügyvitel világában?
1: Mielőtt a Fájba jelentkeztem volna, még nem volt pontos elképzelésem erről, de úgy gondoltam, hogy mivel a nővérem is ide járt, így biztosan jó döntés lesz, hogyha ide jövök a Fájba én is ügyvitelszakra.
0: Én most járok ide ügyvitelre, ezért különösen érdekel, hogy mennyire lett olyan, amilyennek elképzelted?
1: Igazából szerintem egy ügyvitelszak a gép előtti munkavégzés, illetve arra készülünk fel, hogy mit akar egy irodai munkavégzés, a gépírás, a tanirodai órák, ezek azok, amik a legizgalmasabbak szerintem.
0: Milyen volt ügyvitelszakos diáknak lenni a Fájban?
1: Izgalmas. Mindenképp izgalmas volt. Leginkább akkor, amikor a gépírást kezdtük el tanulni, és Skernyuk tanárnővel, és megtanulni azt, hogy nem nézünk a billentyűzetre, mert kapunk 3-1-et. Úgyhogy sikerült elsajátítani a gépírás mindenképp.
2: Melyik volt a kedvenc tantárgyad?
1: Hát ez nem is kérdés, hogy a gépírás.
2: Úgy érzed, hogy az a szigorúság, amit akkor kaptál, kifizetődő volt a munkádban, illetve az elsajátításban?
1: Igen. Igen, így gondolom, hogy mindenképp megvolt a kellő szigor ahhoz, hogy el tudjam sajátítani ezt a fajta tudást, amit most tudok, és ezáltal részt tudtam venni egy világbajnokságon is.
2: Igen, mennyire volt szerinted gyakorlatias az ügyvitelképzés?
1: Úgy gondolom, hogy teljes mértékben gyakorlatias.

0: Fontos volt, gondolok itt a tanirodai órákra, megtanultuk a, úgymond a gyakorlatban is, hogy milyen egy irodai élet.
1: Volt kedvenc projekted, vagy feladatod, vagy esetleg beszélnél erről a nagyon fontos versenyről?
0: Igen, köszönöm a kérdést. A taniroda volt az elsősorban, ami megtanította nekünk, hogy milyen egy cég, a cég elnevezése, hogy a csapatmunka milyen, illetve a gépírás volt az, amivel tovább tudtam menni világbajnokságra, illetve jegyzőkönyvvezetéssel, és sikerült is helyezést elérnem világbajnokságon, úgyhogy erre nagyon büszke vagyok így a tanáraim által is.
1: Mi is nagyon büszkék vagyunk rád, Georgina. Mit adott neked az ügyvitel, a pontosság, a rendszeresség, a precizitás terén?
0: Mindenképp megtanultam a pontosságot, főleg a gépírásban, hogy megtanulok helyesen gépelni, nem hibázok benne. A precizitás pedig, hát igazából a tanirodán leginkább ott tanultuk meg az informatika órákon.
2: Volt olyan feladat vagy óra, ami különösen megmaradt benned?
0: Igen, a gépírás órákat tudom mindig kiemelni, azokra nagyon jól tudok emlékezni. Mert megvolt igazából a jókedv, a csapatmunka, illetve tanárnő mindig poénkodott, de megvolt az a szigorság is, ami miatt tudtuk, hogy ezt mindenképp meg kell tanulni.
2: Milyen volt a közösség az ügyvitelszakon?
0: Úgy gondolom, hogy jó csapat voltunk, az osztályunk is jó volt, illetve a tanáraink is jók voltak.
1: Milyen volt a kapcsolatod a tanárokkal?
0: Úgy gondolom, hogy sikerült majd, hogy nem szülő-gyerek kapcsolatot is ápolni a tanáraimmal. Nagyon szerettem Skányokné tanárnőt is, illetve igazából mindenkit kiemelnék, mert senkivel nem volt problémám, mindenkivel. Minden tanár arra összpontosított, hogy jó legyen itt a diákoknak a tanulás, a gyakorlatszerzés, amit tudunk később hasznosítani.
1: Mit adott neked emberileg ez az iskola?
0: Emberileg a csapatmunkára nagyon megtanított, illetve arra, hogy soha ne adjam fel, hogyha valamit ki fogsz majd te is később tűzni egy célt magad elé, akkor fogod tudni, hogy itt a fájba megtanítják a tanáraink, hogy soha nem szabad feladni, addig kell gyakorolni, amíg nem sikerül.
1: Akkor úgy érzed, hogy egy támogató közegben sikerült itt elsajátítani a szakmát?
0: Igen, mindenképp.
2: Mennyire volt fontos számodra az osztályközösség?
0: Úgy gondolom, hogy a diáknak nagyon fontos, hogy jó közösségben legyen, hogy jó csapat vegye körül, mert ha valaki nem érzi jól magát a légkörében, akkor a hozzáállása sem olyan lesz. De nálunk ezzel nem volt probléma.
2: Mit tudsz ma is hasznosítani abban, amit az ügyvitel szakon tanultál?
0: Igazából jelenleg is irodai munkát végzek, irodai titkár a szakmám, és ebben is dolgozom már 10 éve.
1: Mennyire segített az iskola a pályakezdésben?
0: Ezelőtt majd 10 évvel, amikor megszereztem a szakmámat, az önéletrajzomban ugye beleírtam, bele kellett írni, hogy hol szereztem tanulmányaimat, és jelentkeztem a Miskolci járásbíróságra, ahonnan azonnal hívtak interjúra, amint megtudták, hogy a fájban jártam.
1: Melyik készség bizonyult a leghasznosabbnak a munkahelyen?
0: A gépírás, az mindenképp. A levelezés, a fogalmazás, a telefonok kezelése az mindenképp.
2: Volt olyan pillanat, amikor azt mondtad, ezt még az iskolába tanultam?
0: Igen, nagyon sokat kell nekünk kommunikálni az emberekkel, ügyfelekkel. Megtanultam szépen beszélni az emberekkel, illetve a leveleket is megtanultam szépen megválaszolni.
2: Hogyan alakult ez utad az iskola után?
0: Az iskola után rögtön elkészítettem egy önéletrajzot, és beadtam több helyre, az OTP Bankba, a Miskolci Járásbíróságra, és rögtön hívtak a bíróságra, és rögtön át tudtam benne helyezkedni ott a szakmámban.
1: Ezek szerint könnyű volt elhelyezkedni ezzel a végzettséggel?
0: Igen.
1: Milyen munkát végzel most?
0: Jelenleg irodai titkárként dolgozom szakmámban. A Miskolci Közös Képviselet Kft-nél vagyok jelenleg.
1: És mik a céljaid a jövőre nézve?
0: Mindenképp szeretnék még versenyeken részt venni, világot látni, mert nagyon szép volt az utazás is, amikor eljutottam világbajnokságra, és egy hatalmas élmény különböző nemzetiségű, belemegykorú emberekkel versenyezni.
1: És ezekre a versenyekre hogy készülsz fel? Elég a munkahelyi gyakorlás, vagy otthon szükséges még trenírozni magad?
0: Otthon mindenképp szükséges még készülni.
1: Nagyon sok sikert kívánunk, bízunk benne, hogy szép eredményeket fogsz még elérni.
2: Ha visszanézel, mit adott neked az ügyvitelszak?
0: Rengeteg tudást, a gyakorlatban megtanultam, hogy milyen az irodai élet. Itt a tanirodán is megtanultuk, beleláttunk egy cég kezelésébe, nyilvántartásba, levelezésekbe, hogy erre mindenképp jól emlékszem vissza.
1: Mit tanultál magadról?
0: Megtanultam, hogy soha nem kell feladni, amit említettem korábban is. Először úgy gondoltam, hogy a gépírás az nem áll hozzám közel, hogy nem vagyok rá képes, de úgy döntöttem, hogy elhatározom magam, és mindenképp meg fogom tanulni, addig, amíg nem megy, és szerencsére sikerült olyan szinten elsajátítanom, hogy így ezáltal versenyeken veszek részt.
1: Azért azt hozzáfűzném, hogy Georgina az első perctől nagyon ügyes volt, nagyon kitartó, és mindig azt csinálta, amit mondok. Tehát mindig példaképpen lehetett állítani az osztály többi tagjai számára is, bár azt gondolom, hogy az egész osztályra nagy szeretettel emlékszem vissza, mert mindenki átérezte azt, hogy ez milyen fontos, és az életben bármilyen munkahelyre kerül, ezt mindenképpen kamatoztatni tudja már. Mi az, amit biztosan tovább viszel az életben?
0: A precizitást, azt mindenképp, amit itt megtanultam, a jó kommunikációt. Úgy gondoltam, hogy soha nem fogok tudni olyan szépen beszélni, mint ahogy most tudok, és erre büszke vagyok, büszke lehetek, hogy a fájban ezt megtanították nekem.
1: Ha újra dönthetnél, újból ezt a pályát választanád?
0: Igen, mindenképp.
2: Mit tanácsolsz nekünk mostani ügyviteles szakos diákoknak?
0: Azt tanácsolom, hogy higgyetek magatokban, minden elhatározás kérdése, és bízzatok a tanáraitokban, mert ők csak azért vannak itt, hogy segítsenek nektek.
1: Mit mondanál nekik? Mire figyeljenek a legjobban?
0: A pontosságra mindenképp. Hogy figyeljetek oda órám, ne beszélgessetek, mert ez később hátrány lenne. És tényleg a gyakorlat teszi a mestert, mindenképp gyakoroljatok.
1: Mit érdemes már most komolyan venni nekik?
0: Hát sokszor kiemeltem már a gépírást, ezt mindenképp, mert úgy gondolom, hogy ez mindennek az alapja egy irodai életben. És mindenképp oda kell figyelni a megfogalmazásokra, a levelezéseket is meg fogjátok tanulni, a jegyzőkönyvvezetést, illetve egy cég életét meg fogjátok nézni, hogy milyen a háttérben.
2: Egy mondatban, mit adott neked a FAI ügyvitelszakja?
0: A FAI ügyvitelszakja nem csak egy szakmát adott a kezembe, hanem egy biztos tudást is a tanáraim által.
2: Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. A mai beszélgetésből is látszik, hogy az ügyvitelszak nem csak tanulás, hanem egy olyan alap, ami a munkavilágában, a mindennapokban és a személyes fejlődésben is komoly értéket ad. Köszönjük, hogy velünk tartottatok.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Én is nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad a tapasztalataidat, hogy biztattad a jövő tanulóit. Erre a szakmára is szívből gratulálunk, és további szép sikereket kívánunk.
0: Köszönöm szépen.
2: Találkozunk a következő epizódban.

0: Szeretettel köszönöm mindenkit, én Szatmári Dominik vagyok. Mai vendégünk Szilvai Gergő, aki a Fáj András Görögkatolikus Technikum informatika szakán végzett, jelenleg pedig a Debreceni Egyetem informatika szakos hallgatója. Számomra különösen érdekes ez a beszélgetés, hiszen én is informatika szakra járok itt a Fájban. Ezért szeretném megtudni, milyen út vezetett az iskolától az egyetemig. A beszélgetésben segítségemre lesz Szaszos Szilvia tanárnő, aki iskolánk informatikus tanára. Szia Gergő, örülünk, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én köszönöm a meghívást, nagyon örülök annak, hogy itt lehetek.
0: Kezdjük az elején. Miért választottam, hogy annak idején az informatika szakot?
1: Igazából egy hirtelen megindulás még kiskoromban, tehát már elég fiatalon úgymond eldöntöttem, hogy informatika lesz, amin tovább megyek. Úgymond családtól senki sem informatikus, tehát ez igazából csak nekem egyszer egy ilyen bekattanás volt, és az alapján, még általános iskolás koromban szerintem, és így kerültem ide, a Fájba.
2: Gergő, én is sok szeretettel köszöntelek téged, mint volt általános és középiskolai informatika tanárod. Lenne néhány kérdésem. Mikor találkoztál először komolyabban az informatikával, amikor úgy gondoltad, hogy ez a világ téged érdekel?
1: Legelőször szerintem általános iskolában, rendszergazdánál, amikor talán ötödikben informatika órán, úgy jobban belelátást nyertem abba, hogy a belső rendszer hogyan működik ott is. Ott rögzült bennem igazán az, hogy informatika terén fogok elhelyezkedni a jövőben.
2: Volt olyan személy, vagy konkrét esemény, ami miatt úgy döntöttél, hogy az informatika lesz a te utat, a te pályád?
1: Visszaemlékezve nem, szerintem nem volt.
2: Amikor a Fájba jelentkeztél, mennyire volt határozott elképzelésed a jövőről, hogy mivel szeretnél foglalkozni?
1: Az informatika terén nagyon nem volt határozott elképzelésem, csak annyi volt meg bennem, hogy informatika. Az, hogy melyik szakágja, az még úgymond nem alakult ki bennem, ez az évek során. Ugye nekünk először 9. és 10. is nehéz volt, mert nekünk még akkor Covid volt, és mi 9-ben voltunk bent 2 hónapot, 10-ben pedig a éve első felét, ha jól emlékszem. És úgy az évek során alakult ki bennem, hogy jó, akkor ez most a hálózati része, ezt letudjuk, és mondom, utána akkor nézzük meg egyetemen a programtervezőit, legyen meg a programozási része is.
0: Mi volt az első dolog, amiért úgy érezted, hogy jó helyre kerültél?
1: Mármint a Fájban, vagy az egyetemen?
0: Szerintem itt.
1: Úgymond a közösség. Tehát én korábbi barátokkal, illetve egy csomó régebbi ismerőssel jöttünk a görög általánosból is, úgy kerültünk be a Fájba. És amikor megismertem az osztálytársakat, már akkor tudtam, hogy jó hangulat lesz az osztályban. Tehát minden tanár úgymond emlegetett minket, az biztos. Meg mi voltunk az elsők ezen a szakon, úgymond az új kerettantermi programban, úgyhogy tudtuk, hogy nehéz feladat lesz, de sikeresen letette mindenki a vizsgát.
2: Az elmúlt 5 évben, amíg ide jártál, melyik informatika tantárgy állt hozzád a legközelebb, hiszen azért nagyon sok területbe beleláttál, ami az informatikát lefedi?
1: Leginkább a hálózati tantárgyak voltak a kedvenceim, de én mindegyik tantárgyat szerettem. Volt olyan, hogy programozásban egy külföldi ismerősömnek segítettem Python házit csinálni, úgyhogy ott például akasztófát kellett megírnom neki, de mondom, leginkább a hálózat volt a kedvencem.
2: És mit gondolsz, melyik tantárgyban fejlődtél leginkább? Vagy melyik területen fejlődtél az elmúlt 5 évben itt nálunk?
1: Én azt mondom, hogy mindegyik területén az informatikának nagyon jó alapot adott az iskola. Egyetemen meg leginkább a programozási részére tudok építeni, de második fél évben van ugyanúgy hálózati és adatbázis tárgyunk is, tehát azok sem maradnak hátra.
2: És mennyire volt gyakorlati orientált a képzés szerinted?
1: Tárgyanként változó, én azt mondanám, tehát volt olyan, hogy hálózatból 2 elmélet, 3 gyakorlat, de ez ugye az évek során változott, ahogy haladtunk előre. Programozáson megosztott volt, ott igazából attól függött, hogy az órán éppen melyik részét vettük, vagy bemutató rész volt-e. Adatbázisnál nagyon elméleti részre nem tértünk ki, ott leginkább gyakorlatilag csináltuk a kevés óraszám véget. Felhő alapú szolgáltatásoknál, ha jól emlékszem, ez volt a tantári neve. Hát ott először elmélet, ott tömör elmélet volt, és utána gyakorlat. Leginkább az utolsó évben volt gyakorlat a technikusi vizsga és a szakdolgozat miatt.
0: Volt kedvenc tanulád, vagy projektet?
1: A szakdolgozat. Azt szerintem nagyon kiemelhetem. Azokon 7 nappal dolgoztam, tehát azt úgy csináltuk, hogy a legutolsó nap beadás előtt is még éjszaka átnéztem, hogy minden rendben legyen, helyes írásibák, amit megjegyzem, hogy volt egy külön mappám, hogy milyen jó kis bakikat csináltunk benne, de ez kedvencem volt. Volt olyan, amikor egyik csapattársam valamit elállított az egyik gépen, ami éppen a kiszolgálónk lett volna, és egy héten keresztül kerestem rajta hibát. Aztán kiderült, hogy csak kettő sort ír be, ami a kettő ütötte egymást, úgyhogy amiatt nem működött semmi. De jó volt, tetszett.
2: Mennyire jelentett neked előnyt, hogy informatikát tanultál a FAI-ban így az egyetemi évek alatt?
1: Hát az első fél évben a Python programozásnál elég sokat jelentett, mivel ott csak ismételnem kellett, ott minimális volt az új anyag. Hálózati részen az elmélet az nagyon sokat segít, viszont ott gyakorlatban van egy pár olyan rész, amit mi az órákon nem fettünk le. Illetve nálunk az adatbázis szét van szedve két külön részre, elméleti és gyakorlati, tehát mint két tárgy van belőle, egyik kollokviumos, másik pedig gyakorlati egyes, és hát nem azt az adatbázis nyelvet használjuk például, mint itt órán, tehát megint újra meg kellett tanulnom a szintaxist, mert ott az Oracle DB adatbázisban dolgozunk, bocsánat, SQL Developer az Oracle alatt futóval, úgyhogy igen.
2: Szerinted mennyire van különbség, hogyha valaki gimnáziumból érkezik egy ilyen informatika szakos egyetemre, vagy a technikumból érkezik? Tehát, hogy tapasztalod a különbséget így a csoporttársak között, hogy valaki gimnáziumból érkezett a ti szakotokra, és ugye mint te technikumból.
1: Igen, leginkább a matek terén. Ugye nálunk nem volt olyan erősen a matek leadva, mint a gimnáziumi társaimnak, úgyhogy ők emelt matekkal hamarabb átmennek például a kalkuluszon, mint én. Úgyhogy ott nagyon érezhető. Aki jobban belefeküdt gimnáziumba, az informatikába, ő azért tudja az alapokat, de látszódik az, hogy ki az, aki informatikai részre jött, és ki az, aki sima gimnáziumban.
0: Volt olyan pillanat, amikor azt mondtad magadnak, megérte itt tanulni a FAI-ban?
1: Igen. Előző fél évben az operációs rendszerek tárgyalat. Ott konkrétan az volt a feladat, hogy Linuxban kellett dolgozni, a Cisco-nak az oldalán adtak nekünk egy kurzust, és azon kellett a parancsokat beismételni, betanulni, amiket ugye már mi korábban megtanultunk, és ez volt összekötve, nem is emlékszem már mivel. Ott nagyon megköszöntöm, hogy tudtam az alapokat, mert nem kellett újra tanulnom.
2: Hogyan látod az informatika jövőjét? Most így, hogy a mesterséges intelligencia hódít napi használatban van.
1: Ez egy nagyon jó kérdés, mert valamikor én is használom a mesterséges intelligenciát, de én megpróbálom úgymond a hétköznapokat mellőzni, mert én úgy vagyok vele, hogy a nyelvtudás erősebb, mint a mesterséges intelligencia, de egyébként napi szinten használatban van tanárok által is. Tehát ez évben a programozási előadó tanárunk például BrainRot oldalakat csináltatott AI-jal, hogy azzal jobban megtanuljuk a szegmenseket C++ kódoláshoz, de van, aki például összesítőket csinál vele, 3D nyomtatáson például külön volt erre feladat kiemelve, hogy AI-jal csináljunk egy ismertetőt a file formátumokról, amiket használunk ott. Illetve egyik barátomra, illetve volt osztálytársamra, Bencire tudok hivatkozni, ő jelenleg a BMW gyárnál dolgozik, nem tudom melyik szakon, mert melyik részén, mert mindenhova beültetik, ahol van hely jelenleg. És hát ő neki a csapatban van a legnagyobb token használata az a hónapokban, úgyhogy ő nagyon használja a mesterséges intelligenciát.
2: Mit tanácsolsz azoknak, akik informatikus szakon szeretnének tovább tanulni, tehát a mai középiskolásoknak milyen jó tanácsot adnál?
1: Ne csak a gyakorlatra feküdjenek rá, hanem az elméletre. Mert egyetemen nagyon sok része elméleti alapú, és hogyha csak azt gyakorolják be, hogy mondjuk a parancs hogyan működik, az nem lesz elég, mert rákérdeznek, hogy miért így működik a parancs, és hogy mi ennek az alapja, és még azelőtt az alapja. Tehát egyesen visszamennek az alapokig. Mi is megint az nem adatbázisra, programozásra tudok hivatkozni. Úgy kezdtük a fél évet, hogy azt mondta, hogy ő úgymond a programozás alapjairól fog tanítani minket, tehát volt, hogy Fortranról beszéltünk, C-ről, vagy az első leíró nyelvről, nem is emlékszem már mi volt annak a nyelve, és csak az utolsó 3-4 előadáson tértünk át úgymond C++ orientációra.
0: Hol látod magad 5 év múlva?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, valószínű az MSZC-nek a végén, és hát valószínű munkát keresem. Még úgymond erős elképzelésem nincsen, hogy hol tudnék elhelyezkedni, mert ugye most az új végzettségét miatt átvariálódik a munkaerőpiac is, illetve itt Miskolcon, illetve Debrecenben sincs olyan nagy kereset én szerintem informatikai munkahelyekre. Legalábbis én, ahogy elnéztem, egyetem mellett állásokat nagyon informatika terén nem lehetett találni, maximum ilyen gyakornoki pozíciókat, de oda is 3-4 embereket vesznek fel, és ilyen 50-es túljelentkezések vannak általában.
0: A húgod is a fáj tanulója, igaz másik szakon. Milyen érzés ezt látni?
1: Megszokott. Általánosban is ugyanúgy hárman voltunk, ugye ott a 8 év miatt volt olyan, hogy egyszerre hárman voltunk, úgyhogy ahhoz is hozzászoktam, hogy húgom nevein hívnak, ahhoz képest, hogy nem vagyok lány, de hallgattam rá, mert otthon is megtörténik. Igazából nem tudom, nem hallgattak rá, én azt mondtam nekik, ne jöjjenek, de egyébként a szívükre hallgattak, és mindenképpen a fájt választották úgy, ahogy én. De szerintem nem bánták meg. Az egyikük turisztikán van, a másik pedig logisztikán, ha jól emlékszem, most kezdett. Nóra, ő nyert is, azt hiszem, főzőversenyen, külön díjat, ha jól emlékszem. A másikuk pedig még csak most kezdi el, őt az egyik tanárom úgy hívja, hogy az okoslány.
2: Milyen érzés volt így visszajönni egyetemistaként ebbe az iskolába, így betenni a lábad, szétnézni, tehát milyen érzések jöttek elő benned?
1: Az a tév nosztalgiája. Tehát amikor visszaemlékszem, hogy mi miket csináltunk így az iskola falai között, és hogy mik voltak az órán, tehát teljesen elfogadta a régi emlékek, meg őszintén azt látom, hogy egy csomót változott már az iskola az alatt, az egy év alatt is, amit nem voltam itt. Tekintve, hogy látom, hogy néhány új, vagy némelyik teremben már vannak új gépek, illetve néhány eszköz ki lett cserélve. De leginkább a laborra vagyok kíváncsi, hogy ott milyen újítások történtek.
0: Mit jelent számodra, hogy a családod több tagja is ez az iskolához kötődik?
1: No, mint mondtam már korábban is, igazából megszoktam már. Tehát általánosban is hárman voltunk, és ha egyikünket nem érték el, akkor a másikon keresztül üzentek. Tehát nem új keleti dolog nekem, nagyon hozzászoktam.
0: Mit üzensz nekünk mostani informatika szakos diákoknak?
1: Ne legyetek lusták. Nagyon figyeljetek arra, hogy hogyan csináljátok a dolgokat, illetve figyeljetek oda órákon, mert kelleni fog mind a gyakorlati, mind az elméleti része. A programtervezői nem csak programozási része van, hanem ugyanúgy van ízelítő minden tantárgyból, illetve szabvállalat. Egyebeket is fel tudtok venni, mint például a felhő alapú szolgáltatást, ami nektek az utolsó évben van, ha jól emlékszem itt technikumban. De én azt ajánlom leginkább, hogy órákon figyeljetek és tanuljatok, mert kelleni fog egyetemen.
2: Nekem egy kérdésem lenne még itt végezetül, hogy mi az, amit szerinted minden informatikus diáknak meg kell tanulnia, tehát tudnia kell?
1: Azt, hogy az informatika folyamatosan fejlődik és nincs megállás. Tehát nem lehet azt az informatikával csinálni, mint mondjuk például egy péknek, hogy megtanulja, hogy hogyan kell begyúrni a kenyeret, és akkor minden nap azt használja. Mert az informatikában mindig van valami innovatív fejlődés, és mindig újat kell tanulni. Tehát folyamatosan történik a változás.
0: Ha egy mondatban kéne összefoglalnod, mit adod neked a fáj informatika szakja?
1: Fú, ez egy jó kérdés, ezen egy picit elgondolkozok. Nem akarok hirtelen választ mondani. Őszintén, szerintem amit a legtöbbet adott, az a tapasztalat, illetve a jó alap az egyetemhez, az informatika terén.
0: Hát köszönjük szépen a beszélgetést. Sok sikert kívánok a további tanulmányaithoz.
1: Köszönöm.
2: Köszönöm szépen, hogy megosztottad velünk a tapasztalatot, és én is további sok sikert kívánok az életutadon, a pályádon, és hogy találd meg az álom munkát.
1: Köszönöm, és köszönöm a lehetőséget az interjúhoz.

0: Műsorunk befejező részében Szabó Tamás görögkatolikus atya, pasztorális helynök lelki útravalóját hallgathatják meg, amelyet a Mária Pócsra tartó zarándok fiatalokkal osztott meg a nyíregyházi székesegyházban.
1: Kedves zarándokok, építettünk nektek egy sátrat, Mózesnek, Illésnek, Jézusnak is nektek, mert zarándokok vagytok, akik tapasztaljátok, és a prófétákhoz hasonlóan mutatjátok, hogy Istenért ki kell lépni. Istenért el kell indulni. Istenért zarándokolni. Istenért hegyre menni kell. Az egyháznak szüksége van prófétákra. És az Isten mindig küld, hol látható, hol csendes, hol hangos, hol talán alig észrevehető prófétákat, akik az Isten jeleit, az Isten üzenetét küldik, jelzik, éneklik, mutatják a világnak. Ti vagytok azok. Ti vagytok azok, akik a prófétaként minden egyes lépéssel és mosollyal, énekkel és imával, talán hülyéskedéssel és vízszójaggal, ízadsággal tapasztaljátok a nyolc boldogság valóságát. Akik lépésekkel, énekekkel, imádsággal, mosollyal és izzadsággal, hülyéskedéssel, de jelzitek Isten országának valóságát, prédikáltok, tanítottok, prófétáltok nekünk, és prófétáltok ennek a világnak. Hát ti mindannyian prófétai feladatot kaptatok, hiszen a keresztségben mindannyian részesülünk Krisztus királyságában, Krisztus papságában és Krisztus prófétaságában. Csak a többség elfelejkezik erről. Az első kettőt még csak-csak, a harmadikat egyre ritkábban. Ezért van szükség azokra, akik kimernek állni és prófétálni az Isten nevében. Proféták azok, akik Isten nevéért bátran útra mennek kelni. Proféták azok, akik világosan jelzik, hogy Isten országába gyalog is el lehet jutni, sőt, valljuk be őszintén, csak gyalog lehet belépni. Akik már tudják, és prófétaként büszkén hordozzák sebeiket, vízhólyagjaikat, mert pontosan tudják, hogy a célt az út fáradalmai teszik még szebbé. Ti vagytok azok a próféták ebben a felgyorsult világban, akik mertek lelassulni, szemlélődve időt nyerni, csodákat gyűjteni, és ti vagytok azok, akik látjátok az ég madarait, és ti vagytok azok, akik tanultok a mezők liliumaitól. Nekünk ti vagytok a próféták, akik megmutatjátok, hogy Isten országába egyedül senki, csak együtt juthatunk be. Ti vagytok azok, akik prófétáljátok azt a közösséget, azt az összetartást, amely segít a kilométereket legyőzni, amely kitartást ad a hűségben, és akármilyen akadályt le lehet győzni általa. Ti vagytok azok a próféták, akik hirdetitek a világnak, és nekünk, hogy az isteni úton nincs király vagy szolga, nincs gazdag vagy szegény, zsidó vagy görög, csak zarándokok, csak Isten fiai és lányai. Ti vagytok azok a próféták, akik tanítottok minket arra az igazi, valódi bölcsességre, hogy egy hátizsák is bőven elég az Istenhez vezető úton. Ti vagytok azok, akik már most hullafáradtan, de mégis csillogó, különös fénnyel a szemetekben néztek ránk, énekeltek és imádkoztok. Valami olyan titok, amely a szemnek talán láthatatlan, de mégis észreveszi azt. Ti vagytok azok a próféták, akik értitek, érteni és megtapasztalni akarjátok, az Istennek mégis minden lehetséges igazságát. Ti vagytok azok, akik egy reménytelen világban a remény hordozói és mosolyévá váltok mindannyiunk számára. Ti vagytok, akik bátran hisztek a szeretet végtelenségében. És talán ti vagytok azok, akik közül már nem egy ember elmondhatja magáról, hogy a felvelt porban, mintha észrevette volna az őrző angyalának a ragyogását, minthogyha az a száncsapás, az megtörtént volna ott a lelkében. Szent II. János Pál pápa, korunk legnagyobb prófétája, azt mondta, hogy a mai korban nincs szükség tanítókra, csak példákra. Nekem, nekünk vannak, vagytok ilyen példaként. Hála értetek, mert ma is megmutattátok, hogy van remény, van jövő. Megmutatjátok, hogy van Isten. És én hiszek, és én hinni akarok nektek, miattatok és veletek.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. 900 millió forintos önkormányzati támogatást kap a miskolci közösségi közlekedés. Gyöngyösön és a Mátra térségében a vasúti és autóbuszos közlekedés összehangolásával javítják a közösségi közlekedést. Már Sátoraljóhely város honlapjáról is elérhető a mindennapi tájékozódás segítő állampolgári kisokos. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Újabb 900 millió forintos önkormányzati támogatást kap a miskolci közösségi közlekedés, miután rendkívüli közgyűlést tartottak a városban. Tóth Szánta József polgármester kiemelte, hogy a holdingrendszer hiteleiből finanszírozott működési hiány 2019 óta 3 milliárd 800 millió forintról most arra 10 milliárdra duzzadt. A súlyosbodó pénzügyi helyzet ellenére a közlekedési vállalat belső racionalizálással, takarékoskodással és a párhuzamosságok megszüntetésével igyekszik stabilizálni a helyzetet. A pénzügyi mentőv mellett az utasok komoly menetrendi fejlesztésekre is számíthatnak a közeljövőben. Szeptember 1-től ugyanis új gyorsjáratokat vezetnek be, valamint új éjszakai buszokat is indítanak a miskolciak számára. A városvezetés szerint azonban a belső átszerezések és a helyi támogatás mellett hosszú távon elengedhetetlen lesz a határozott állami szerepvállalás és a rendszer fenntartásához. Tóth Szánta Józsefet, Miskolc polgármesterét hallják.
3: Vannak támogatások, vannak tarifakompenzációk, járműbeszerzési programok és rendkívüli támogatások is. Ezeket el kell ismerni, és köszönjük is őket az előző kormánynak. Legutóbb ennek köszönhetően 12 új elektromos busszal lett több Miskolcon. Ezzel és a korábbi elektromos buszállományunkkal együtt Miskolcon működik jelenleg az ország legnagyobb vidéki elektromos buszflottája. De jelenleg nincs olyan több évre kiszámítható finanszírozási rendszer, amelyben az állam és a nagyvárosok előre tudják, ki milyen arányban finanszírozza egy regionális központ közösségi közlekedését. Mindeközben nagyon sokat drágult az üzemanyag, az energia, nőttek a bérek és a bérigények, drágult az élet. Ismét egy halmozódó probléma. Nem csak Miskolcon, hanem minden nagyvárosban. Mert ez a magyar nagyvárosi közösségi közlekedés finanszírozási problémája. Ugyanúgy gond Debrecenben, Szegeden vagy Pécsen. Ezért kezdeményeztünk tárgyalást a kormánnyal a megyéjogú városok nevében. Mert azt gondoljuk, új állami szerepvállalás kell, új felelősségi rendszer kell. Miskolc részéről pedig a rendszer újragondolása, újratervezése, újraszervezése. Ez a feladat most ránk vár erre a városvezetésre. És nekünk kell hozzá először rendet raknunk a saját oldalunkon. A Miskolc Holding ZRT igazgatósága szerdán döntött az MVK ZRT jogi és gazdasági alapítói felügyelet alá helyezéséről. Ezt a munkát Takács Gyula polgármesteri biztosként segíti. A döntéssel egyetértek. Ez azonban csak egy lépés a sok közül. A teljes rendszer átalakítására és új állami partnerségre van szükség. Nem azt mondjuk, hogy valaki más fizesse ki helyettünk a problémát, mi pedig folytatjuk ugyanúgy. Épp az ellenkezőjét mondjuk. Miskolc vállalja a saját felelősségét, és megteszi a dolgát. Vállaljuk az MBK működésének átalakítását. Vállaljuk az átláthatóbb gazdálkodást. De várjuk a partnerséget, a múltból felhalmozott pénzügyi probléma rendezését. A működés több évre kiszámítható társfinanszírozását. A járműpark megújításának folytatását, és azt, hogy a helyi, az elővárosi és az országos közlekedés végre ne három külön rendszerként működjön. A mindenkori kormánytól hosszú távú, kiszámítható partnerséget kérünk. Ezért írtam levelet ebben az ügyben korábban is az előző kormánynak és a mostaninak is, minisztereknek és országgyűlési képviselőknek egyaránt. Miskolc ugyanis regionális központ. Naponta emberek tízezrei érkeznek ide dolgozni, tanulni, ügyet intézni, orvoshoz, kórházba vagy szolgáltatásokat igénybe venni. És minden országos vagy megyei utazás első és utolsó kilométerei helyben történnek. Ezért a helyi közösségi közlekedés nem egyszerűen egy önkormányzati vállalat belügye. Ez egy regionális központ működő képességének kérdése. És nem azt szeretném, ha ebből most egy újabb politikai lövészárok születnek. Nem arra van szükség, hogy itt a közgyűlésben elkezdjük újra felosztani egymás között az elmúlt évek hibáit. A kérdés az, hogy ki hajlandó előrefelé felelősséget vállalni. Mi pont erre teszünk javaslatot. Számon kérhető megoldást akarunk, mert Miskolc végrehajtja a ráeső reformokat. A kormánytól pedig azt kérjük, hogy biztosítsa ehhez a kiszámítható állami partnerséget. A régi finanszírozási rendszer lezárásához pedig közösen kell megoldást találnunk, és ez hosszú folyamat lesz. Nem fogunk egyik napról a másikra mindent megoldani. De egy dolgot kijelenthetek, a munkát elkezdtük, nem fogjuk tovább eltolni magunk elől ezt a problémát. Addig is a miskolci buszok és villamosok biztonságban és kiszámíthatóan kell, hogy közlekedjenek, mert végső soron nem mérlegekről, nem hitelkeretekről és nem vállalati konstrukciókról beszélünk, hanem arról, hogy a miskolci emberek reggel odaérnek-e a munkahelyükre, hogy a gyerek odaér-e az iskolába, és hogy egy idős ember eljut-e orvoshoz. És arról, hogy ebben a városban lehet-e úgy élni, hogy akinek nincs autója, az is teljes jogú része maradjon a városnak. Ezért kell rendbe tennünk az MVK-t, és ezért fogjuk rendbe is tenni.
2: Gyöngyösen és a Mátra térségében a vasúti és az autóbuszos közlekedés összehangolásával javítják a közösségi közlekedést. A MÁV vezérigazgatója arról számolt be, az elmúlt időszakban új buszforduló épült, most pedig a vasúti pálya felújítása is zajlik. A cél, hogy a vonatok és a buszok egymás épülő rendszerben közlekedjenek, a fejlesztésektől sűrűbb járatokat, jobb csatlakozásokat és összességében gyorsabb, kiszámíthatóbb utazást várnak. A részletekről Hegyi Zsoltot, a MÁV ZRT vezérigazgatóját hallják.
4: Gyöngyösen és környékén tudtuk a legnagyobb fejlesztéseket végrehajtani a közösségi közlekedésben 2026 nyarán. Még június végén készült el ez az új buszforduló az állomás épülete mellett, és átalakítottuk az autóbuszjáratok rendszerét is, a korábbi rövidebb járatokat összekötöttük, sűrűbb követés, új kapcsolatok és közvetlen átszállási lehetőség jött létre a Gyöngyösről Budapestre közlekedő vonatokra. Néhány évvel ezelőtt még az is elképzelhetetlennek tűnt, hogy Gyöngyösről Budapestre vagy közvetlen vonatok fognak indulni, most már óránként indulnak a Mátra Interrégió vonatok a korszerű, légkondicionált, népszerű Flirt és Kiss motor vonatokkal. Illetve most egész pontosan az ezeket helyettesítő MÁV buszokkal, hiszen Gyöngyöstől Vámosgyörgyig éppen felújítjuk a pályát. A felújított pályán eltűnnek a 30-40 km/órás lassú jelek, és visszatér a 80 km/órás pályasebesség, 3-5 perccel rövidítve a menetidőt Gyöngyös és Vámosgyörg között. A gyorsabb és megbízhatóbb vasúti közlekedés és a közvetlen csatlakozás az átalakított buszjáratok könnyebb közlekedést jelentenek a Mátra térségébe kirándulóknak és természetesen azoknak is, akik a környékbeli településeken élnek. Budapest és a Mátra között tehát két külön közlekedési eszközzel, de egy rendszerben nyújtunk szolgáltatást, kihasználva a közös átszállás lehetőségét és az ország és vármegye bérletek biztosította közös tarifát.
2: Már Sátoraljóhely város honlapjáról is elérhető az a mindennapi tájékozódás segítő állampolgári kisokos, amely egy helyen gyűjti össze a város lakói számára fontos információkat, intézményi elérhetőségeket és hasznos tudnivalókat. A kiadvány céljairól, tartalmáról, valamint arról, hogy milyen segítséget nyújthat a sátoraljóhelyieknek, Szamosvölgyi Péter polgármestert hallják.
5: Azt láttuk, azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok esetben, amikor valami intéznivalója van az újhelyi polgárnak, a családnak, akkor az első pillanat, hogy megvakarja a fejét, és arra gondol, hogy akkor most merre induljak el. Ez teljesen széles körű, ez a paletta jócskán ad lehetőséget nem csak a ügyes-bajos dolgok intézésére, hanem olyan ügyek rendezésére is, amellyel jártába, keltébe találkozik újhelyben egy választópolgár. Megpróbáltuk, és a hivatal munkatársainak külön köszönet, minél szélesebbre venni a repertoárt, így a buszjáratok és a vasút járatai indulás-érkezés is benne szerepelnek, de az is, hogyha valakinek igazolványt kell megújítani, akkor azt hol tudja elérni. A legtöbb esetben telefonszám, sőt konkrét hely is meg van jelölve, ahol ezeket intézni lehet. De olyan egyszerű ügyeket is meg lehet belül benne találni megoldás szempontjából, hogy csőtörés van, hogy folyik a víz, nem tudom elzárni a csapot, hogy valaki a tilosba parkol, hogy nem tudok kiállni a kapun, mert valaki elépakolt valamit, vagy illegális hulladéklerakás. Tehát még egyszer mondom, szinte csak belekapdosok, hogy mi az, ami, de arra törekszünk, hogy minden benne legyen, ami a hétköznapokban érint, vagy érinthet minket, új helyi polgárokat tulajdonképpen. Az ügyintézésről kezdve, hogy, ahogy mondtam is, adott problémáknak a kezelésére. Nem egyedi eset, mert korábban 25-26 évvel ezelőtt, akkor még füzet formájában papír volt, egy kis noteszerűség volt, és akkor szintén össze lettek gyűjtve ezek a elérhetőségek, meg hogy hova forduljak című kérdőjelre, után lévő válasz is benne volt, és most azt gondoltuk, hogy ideje, de hát már természetesen nem papíron, hanem digitálisan lehet elérni, és én azt hiszem, hogy ez egy komoly hiánypótló munka. Például ezen a programon keresztül megnézi a busznak az indulását, megnézi a visszaérkezés szempontjából fontos járatot, és onnantól tudja, hogy buszmegálló van tőle 500 méterre, 200 méterre, 1 kilométerre, és tudja, hogy hol kell leszállni a város szélén a bevásárlóközpontoknál, és azt is tudja ennek a applikációnak az alapján, hogy mikor jön visszafelé buszjárat. Nagyon sok busz közlekedik keresztül a városban, városból, ugye a vasútállomás mellől indulnak, és a hegy közbe szerintem egy tucat járat biztos, hogy megy egy nap alatt, lehet, hogy keveset mondok, és ugyanannyi meg vissza is jön. Tehát az is lehetséges, hogy a megérkezés és a visszaérkezés között van egy órája, vagy talán még több is, hogy a bevásárlását elintézze, és aztán pedig felszáll a visszajáratra is, és hazamegy.
2: Végül az időjárásról. Éjszaka átmenetileg sokfelé erősen megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé képződhet zápor, zivatar, helyenként intenzív zivatar is. Utóbbiakat akár felhőszakadás, viharos, erősen viharos széllökések is kísérhetik. Holnap csökken a felhőzet, akkor csapadék már nem hullik, a szél élénk marad. A hőmérséklet kedden hajnalban 15 és 20 fok között, napközben aztán 30 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. augusztus 31-én hétfőn.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok, az összeállítás szerkesztőjét, Krész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Hamarosan egy román-magyar nyelvű tanulmánykötetben összegzik a Swabian Heritage elnevezésű projekt eddigi eredményeit. Felavatták a Gárdonyi Géza település emléktáblát az Almár felüli bevezető úton. Megáldották a szőlőt az egyetem birtokán. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Ötödik éve tartanak nyárvégi szőlőmegáldást az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ültetvényén. A katolikus keresztény világban a szőlő, mint szimbólum is nagyon fontos, amikor Jézus Krisztus megalapítja az oltári szentséget, a kenyér és a bor színe alatt teszi. Emlékeztetett a szertartást végző dr. Novák István delegált rektorhelyettes. A szentelésről Bércesi András kérdezte.
2: A szőlő az ember életében mindenképpen túlmutat a gyümölcsön, különös tekintettel arra, hogyha a Szentírást nézzük, miért fontos ez számunkra.
3: Azt gondolom, hogy mindannyian tudjuk azt, hogy a utolsó vacsorán a kenyér és a bor játszotta a főszerepet. Tehát amikor Jézus Krisztus megalapítja az oltári szentséget, akkor azt a kenyér és a bor színében adja nekünk, saját testét és vérét adja számunkra, így mondjuk útravalul. A szőlő, amelyet most itt az imént megáldottunk, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szőlőbirtokán, ez tulajdonképpen egy nagyon beszédes valóság, hiszen a szőlő az, amelyért nagyon sokat kell dolgozni. Nagyon sok múlik azon, hogy milyen az időjárás, de sok múlik azon is, hogy az emberi munkát hogyan tudjuk értékelni és értelmezni. Így aztán, amikor a szőlőt most megáldottuk, akkor kétszeresen is áldást kértünk a Jóistentől. Egyrészt kértük az áldást azokra, akik ezzel a szőlővel dolgoztak, és kérjük az áldást arra is, amikor majd ez a szőlő feldolgozva borként az oltára fog kerülni, ahol már egy lelki táplálékként, lelki italként adjuk tovább a híveknek, és részesedünk Krisztusnak a szeretetében az ő véréből.
2: Szent Vince és Szent Orbán közbenjárását is kéri ilyenkor az egyháza hívekre.
3: Igen, mondhatnánk azt, hogy nagyon sok szentnek olyan attribútumai vannak, amelyeken keresztül kapcsolódnak valamilyen területhez, el tudjuk mondani akár a nevük alapján, akár történetük alapján, és hát a borászok, illetve a szőlőtermesztők ezt a két szentet, Szent Orbát és Szent Vincét tekintik olyan szentnek, akiknek közük van ehhez a munkához, amelynek a áldását és az eredményét most itt kézzelfoghatóvá tettük.
1: Szent Vince és Szent Orbán közbenjárását és oltalmát is kérik a gazdák a jó termésért. Molnár Ádám, az Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének birtoki igazgatója úgy fogalmazott, a szélsőséges időjárás érezteti hatását, azonban az elkövetkező időszakunkban még minden változhat. Az idei időjárás szőlőre gyakorolt hatásáról, várható hozamról Molnár Ádámot kérdeztük.
2: Milyen állapotban van most az ültetvény, meg lett áldva, ez kétségkívül így van, de milyen fizikai, biológiai állapotban van?
4: Az a helyzet, hogy egy szélsőséges évjáratnak a fináléjában vagyunk jelenleg. Nagyon számít még az elkövetkezendő hetek időjárása, de igazából azt látjuk, hogy ez a szárazság és a csapadék hiány, illetve az óriási melegek, extrém hőmérsékletek voltak ezen a nyáron. Nagyon megszenvedi a szőlőnövény is ezt az időjárást, úgyhogy alapvetően fajtától nagyban függ, hogy milyen állapotban vannak. Koraibb érésű aromatikus fajták, amiknek egyébként a szürete jelenleg zajlik, vagy már lezajlott, azok egy kicsit jobban megsínlették a borminőség szempontjából. Ugyanakkor még azt reméljük, hogy a későbbi érésű nagyvörös bort adó kékszőlő ültetvények még valami nagyobb meglepetéssel is szolgálhatnak idén.
2: Csapadék még jót tenne a szőlőnek? Sav, cukor, mi egymás tekintetében?
4: Mindenféleképpen, hiszen ilyenkor is zajlanak még biológiai folyamatok a szőlőnövényben. Gyakorlatilag megalapozódik a jövő évi termés is egy ilyen időszakban. Ugyanakkor a szüretre is hatással van, hogy ne.
2: A szőlő, mint növény azért eléggé túlélésre van berendezkedve, hiszen elég mélyen gyökeredzik. Hogyan épül föl egy szőlőnek a szerkezete?
4: Alapvetően ugye azt szoktuk mondani, ez egy általánosan elfogadott tény, vagy talán tévhit is annak is tud bizonyulni, hogy a szőlő mélyen tud gyökerezni. Ez nagyban függ attól, hogy milyen módon és hogyan lett eltelepítve. Hogyha egy nagy adag feltöltő trágyázást kapott az ültetvény a létesítése előtt, akkor a szőlő nagyon jól el van abban a sekély termőrétegben, ahol megtalálja a tápanyag dús talajrészletet. Ez sokkal érzékenyebbé teszi a későbbiekben az ilyen évjáratokra. Úgyhogy alapvetően a szőlő termesztésnek a gyakorlata is nagy befolyással van arra, hogy a gyökérzóna hol helyezkedik el. Ez lehet akár egészen sekélyen, fél egy méteren is, illetve valóban lenyúlhat akár 5-10 méterre is, vagy még tovább.
2: Minőségről már beszéltünk, a hozamról mit lehet tudni?
4: Jóval alacsonyabbnak látjuk, mint egy átlagos évben, habár az átlagos évek hozama sem túlságosan magas az utóbbi 10-15 évben, de még ehhez képest is elmarad. Körülbelül 6 tonna per hektár átlagos terméssel lehet szerintem számolni országosan.
1: Felavatták a Gárdonyi Géza település emléktáblát pénteken az Almár felőri bevezető úton. A város immár a 6. azon települések sorában, ahol korábban elhelyeztek ilyen táblát. A kezdeményezést évek óta szorgalmazta Keller Péter, Gárdonyi Géza dédunokája, Seres Krisztián, káli származású helytörténetkutató, valamint Csévarga István irodalomtörténész. Ahogy az eseményen elhangzott, a jelenlegi városvezetéssel karöltve sikerült megvalósítani Egerben is a kezdeményezést. Wagner Ákos polgármester elmondta, összesen 4 hely színen lesz kihelyezve a városban a Gárdonyi Géza település tábla.
5: Több éves, vagy talán több évtizedes igénnyel léptünk előrébb azzal, hogy ma 6. településként az országba csatlakoztunk a Gárdonyi Géza települések sorába. A térségünkben, megyénkre egyébként Kál település tartozik még hozzá. Ugye a Gárdonyinak a munkássága, amely településhez kötődik, ott azok a települések lépnek bele. Ebbe a táblával emlékezünk erre, és erre emlékeztetjük az ide érkezőket arra a munkásságra, amit Egerben Gárdonyi Géza végzett az elmúlt időszakban. 4 helyszínen lesz az a Gárdonyi tábla kihelyezve Egerbe. Itt a Szarvaskő-Szilvásvárad felől beérkező úton, az M25-ös úton, Egerszalók felől beérkező úton és a Noszvaj felől beérkező úton lesz kihelyezve a tábla. Szeretném megköszönni a kezdeményezőknek, Keller Péternek, Gárony Géza dédunokájának, aki a városunk díszpolgára is, és Seres Krisztiánnak és Csévarga tanár úrnak, hogy ezt a kezdeményezést elkezdték, és eljutottunk el a mai nap idáig, tudtunk csatlakozni a Gárony Géza települések köréhez.
1: Keller Péter, Gárdonyi Géza dédunokája háláját fejezte ki, hogy Egerben is megvalósulhatott a tábla kihelyezése.
6: Nagyon hálás vagyok Eger városának és Seres Krisztiánnak, különösen is, hogy Csévarga tanárunkkal kitalálkozások eredményeképpen ez a tábla mai napon itt felállításra került. Nagyon köszönöm tényleg polgármester úrnak, hogy ezt lehetővé tette, mert több mint 10 éve próbálkozik

0: is meg is fog maradni.
1: Seres Krisztián helytörténetkutató hangsúlyozta, kifejezetten tartós anyagból készítették el a táblát, így azt remélik, sokáig töltheti be funkcióját.
2: Hát ez a Gárdonyi tábla, ez nekünk nagyon fontos volt Keller úrral, hogy kihelyezésre kerüljön, több mint válaszan 10 éve próbálkoztunk ezzel. Én 7 éve vettem át tőle úgy az ügyet, mert nem sikerült. Én 2-3 polgármesterrel tárgyaltam, nem jött össze, most összejött végre, és így aki Egerbe bejön, akárhonnan, mindenki tudja, hogy kinek a földjére lép, úgyhogy Gárdonyi földjére.
3: Mitől lehet ez a tábla tartós? Miből készült ez a tábla?
2: A tábla az egy világbajnok fóliamester csinálta, Ausztriában, Felső Ausztriában, ő egy jó barátom. Európa világbajnok, autókat fóliázik, és ő csinálta egy ilyen, hát alumínium kompozit. A tábla és az időtálló, ez szerintem még 100 év múlva is ott lesz.
1: Cséh Varga István irodalomtörténész úgy fogalmazott, Gárdonyi regényével tette világhírűvé Eger és a magyarság maratoni győzelmét.
4: Az összetartozás jele lett ez a tábla, mégpedig Szőlősgyörök, Devecser, majd pedig Gárdony és Karád, Kál után. Annak a jele, hogy Gárdonyi égisze alatt létezünk, az egri csillagok alatt létezünk, amelyet Tinódi ugyan Európa hírűvé tett méltán is szépen, mert akkor még a szó is a zene összetartozott, de a Gárdonyi egri csillagok regény 21 nyelvre fordítva világhírűvé tette a magyarságnak a maratoni győzelmét, amely regényeposzt teremtett. Ugyanúgy benne van, amikor vonul a török, és elhangzik, hogy már Makláron a török, az enumeráció, mint ott. És ami elveszett, az a magyar eposz, amit arany mások mondanak, regényeposzként, a hősi eposzként Gárdonyi teremtette meg. És ez az örökség felelősséggel jár. És azt a nemzet tudatban, a nemzet nevelést céljából Gárdonyi fényesen ragyogóan megteremtette. A kiadásokat igazította, jobbította. Ugyanakkor a 45 utáni kiadások deszakralizálták, Isten Mária és a többi nevet ritkították, kimutathatóan, tehát ateista marterista módon, és túlélt annyi mindent, és az utóbbi évszázadnak a legjobb, a leghatásosabb jótevőjét úgy hívják, hogy Gárdonyi Géza, és a regény pedig nekünk egrieknek az egri csillagok, ugyanis azok a csillagok, azok nem csak ragyognak, hanem a nap a Krisztus szimbólum mellett utat mutatnak. És a csillag, a borászok, borászok csillagok is Egerben erre utalnak, hogy szurszunk kordá föl a szívvel, emeljük föl a szívünket, és József Attila úgy folytatja, a szív azé, aki fölemeli. Gárdonyi képes erre. Gondoljuk az egri csillagok nyitányára. Az egy paradicsomi állapot, Viszuska, és berobban Jumurdzsák, a rettenet, a szembesülés, és a záró részre, ahol a török anya meg a magyar anya kicseréli a gyereket, mert az élet élni akar, a legnagyobb ajándéka a teremtőnek az élet, meg mindaz a szépség, amely őt a szavak művészetével a lehető legmagasabb szinten megteremtette, és hát oda emelte, ahol mindig is kellene látnunk azt a Gárdonyit, aki magyar örökségdíjas posztumusz, amely azonos a francia becsületrendnek a fokozatával.
1: Hamarosan egy román-magyar nyelvű tanulmánykötetben összegzik a Swabian Heritage elnevezésű projekt eddigi eredményeit. A sváb kulturális és épített örökség feltérképezését és megjelenését több mint 1,66 millió eurós Európai Unió által támogatott program keretéből valósítják meg. Ennek részeként a Sóstói Múzeumfaluban egy sváb porta épül, amely 2027-ben nyitja meg kapuit a látogatók előtt. Balogné Szűcs Zsuzsannát, a Sóstói Múzeumfalu igazgatóját hallják.
5: Mind a román fél részéről, pedig a magyar kutatócsoport részéről számos olyan dolog történt, amely bemutatásra érdemes, és hamarosan egy tanulmánykötetben ez meg is fog fogalmazódni, amely román és magyar nyelven fog megjelenni. A kutatási eredmények tekintetében egy háromfős román kutatócsoport fogja azt az eredménysorozatot bemutatni, amely nem csak a szatmári, hanem a bihari részen egykor és jelenleg is élő sváb örökség

0: Helységet térképezte fel. Emellett itt ezen az oldalon a háromfős múzeumfalu által delegált kutatói csoport is bemutatja azokat a törekvéseit, amit már lassan kézenfoghatóvá válnak, hiszen épül, elindult az építkezés a sváb portának. Reneszánszát éli a szatmári sváb identitásnak az erősítése. Rengeteg olyan kulturális rendezvényt tartanak a 28 plusz 3 szatmári sváb településen, amelyen mi is magunk a kutatócsoport részvevői is részt vehettünk. Érződik azt, hogy fontos a gyökereknek a megismerése, a kultúrájuk feltárása és felelevenítése. Már nyelvükben nem őrzik a sváb nyelvi egységet, viszont a kultúra, a vallás összeköti ezeket az embereket, és ezek a találkozók nagyon fontosak. A Sustói Múzeumfaluban történő sváb porta létrehozása pedig lehetőséget biztosít arra, hogy határon innen is túl is egy találkozópontja legyünk a szatmári sváboknak.
1: Jászai Menyhért alpolgármester elmondta, amellett, hogy egy új portával gazdagodik a Sóstói Múzeumfalu, egyéb hozadékai is vannak a programnak.
2: Gazdagodik a múzeumfalu, tehát egy nagyon fontos épülettel fog gazdagodni, de ezen túlmenően fontos számunkra a turizmus élénkítése, tehát egy határon átnyúló turistaút lesz kialakítva Nagyvárad és Nyíregyháza között. 4 megye együttműködésével valósul meg a program. Ezt úgy értem, hogy szellemi és erkölcsi támogatásával és a kultúrás örökségének az összegyűjtésével. És nagyon fontos ezért a 4 megyés részvétel, hogy a határon túli kapcsolatok erősödjenek, és a kultúra területére is kiterjedjen és erősödjön, hiszen ez a régió összeköt bennünket, és a sváb hagyományok összekötnek bennünket.
3: Kora esti hírmondó.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 14. Leó szeptember 1-én a Teremtett Világ Védelméért tartandó világnap alkalmából szentmisét celebrál Castel Gandolfóban, a pápai kertben található Laudato Si faluban. A szentmise a Teremtett Világ Védelméért tartott világnapot és az úgynevezett Teremtett Világ időszaka kezdetét jelzi, utóbbi ökumenikus kezdeményezés a közös otthonunk megőrzésére irányuló imádságra és elköteleződésre. Az időszak október 4-én Assisi Szent Ferenc ünnepén és halálának 800. évfordulóján zárul. Ebben az időszakban a katolikus egyház és a többi keresztény közösség arra kap meghívást, hogy az imádságon, a megtérésen és a teremtésvédelem kézzelfogható tettein keresztül megújítsa a teremtett világ iránti elkötelezettségét. Az eukarisztia ünneplése egy kertben elhelyezett oltár körül segít emlékeznünk arra, hogy minden teremtés ajándék és minden ajándék felelősséget szül, mondta Michael Csernibirboros, az átfogó emberi fejlődés szolgálatában álló dikasztérium prefektusa. A hit arra tanít bennünket, hogy közös otthonunkat ne elsősorban felhasználható erőforrásként, hanem hálával fogadandó és szeretettel gondozandó ajándékként ismerjük el, folytatta Bíboros. A szentmisében Istennek szóló háladásunk elkötelezettségé is válik, a teremtett világ iránti törődés az életről, az emberekről, különösen a legkiszolgáltatottabbakról és a jövő nemzedékeiről való gondoskodást jelenti, fogalmazott a pápai szentmise előtt. 2 millió forintos gyors segéllyel támogatja a katolikus Karitász a nepáli Villámár vízkárosultjait, és adománygyűjtést indított, hogy további segítséget nyújthasson a bajba jutott családoknak. A szervezet közleményében felidézte, a pusztító villámárvíz augusztus 26-án sújtott le Nepál-tibeti határvidékére. Sokan meghaltak, több száz ember eltűnt, közöttük vannak magyar állampolgárok is. Mint írták, a Caritas Nepál helyi partnereivel és a hatóságokkal együttműködve méri fel a károkat, az érintett családok legsürgetőbb szükségleteit, elsősorban élelmiszerre, ideglenes elhelyezésre, alapvető háztartási eszközökre, tiszta ivóvízre, egészségügyi és pszichoszociális támogatásra van szükség. A kezdeményezést több módon is lehet támogatni. A 1356-os adományvonalon minden hívás 500 forint támogatást jelent, online lehet adományozni a www.caritas.hu oldalon a nepáli villámárvíz károsultjai adomány célra, valamint banki átutalással is, szintén ezzel a megjelöléssel nepáli villámárvíz károsultjai. Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyerek nyaralt a nyáron a katolikus Karitász bentlakásos és napközis táboraiban országszerte a Vár a nyár program keretében. Azt írták, a segélyszervezet országos és 16 egyházmegyei központja, valamint számos plébániai csoportja 100 helyszínen szervezett szünidei táborokat az általuk támogatott családok gyermekeinek. Csak a szervezet balatonakali üdülőjében közel 500 gyerek nyaralt. A Caritas által felkarolt 22 felzárkózó településen, Borsodban, Hevesben és az Ormánságban emellett egész nyáron tematikus élménynapok várták az ott élő fiatalokat. A közleményben idézték Zagyva Rihárdot, a Katolikus Caritas országos igazgatóját, aki a táborosztatási program záró eseményén Balatonakaliban elmondta, több mint 300 munkatárs és önkéntes kapcsolódott be a hónapok során a szervezésbe, a fiatalok kísérésébe és a programok lebonyolításába. Kitértek arra, a Caritas nyári táborosztatási programjának célja, hogy a nehéz helyzetben élő gyerekek számára a pihenés mellett olyan kulturális, közösségi, fejlesztő és lelki élményeket nyújtsanak, amelyek hosszabb távon megerősíthetik őket. A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basobor atya szeptemberben Magyarországra érkezik evangelizációs körútra, ennek keretében az Egri Főegyház megyében is több településre ellátogat. Father John Baptist Basoroba, keresztelő Jánosról nevezett Basobor atya Ugandából származik, szabadító és gyógyító imaszolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyházmegyéjének területén, és a karizmatikus megújulás egyházmegyei koordinátora. A világ legkülönbözőbb részein végzett evangelizációs szolgálatai során nagy alázattal használja karizmáit, Isten pedig rendkívüli jelekkel, a Szentlélek ereje által végbevitt testi-lelki gyógyulásokkal és szabadításokkal ad választ imáira. Népszerű előadó, 2013-ban Varsóban több mint 60 ezer katolikus gyűlt össze egy általa vezetett ima találkozóra, de gyakran szolgál az Egyesült Államokban is nagy tömegek előtt. Hazájában, Ugandában árvaházat építetett és iskolákat alapított. Létrehozta a Krisztus Barátai nevű alapítványt, amely otthont, iskolát és egészségügyi ellátást nyújt több mint 14 ezer Ugandában élő olyan árvának, akik elvesztették szüleiket a háború vagy az AIDS miatt. Összegyűjti az elhagyott szeméttelepeken élő gyerekeket is, és evangelizációs útján nekik, az árvaházaknak és az iskoláknak gyűjt adományokat. Basobor atya 1946. december 5-én született Ugandában. Tragikus gyermekkora volt, 2 éves korában elveszítette az édesapját, de ő nem tudott erről, nagybátyja és annak felesége nevelték, akiket valódi szüleinek hitt. Jánoshoz nehéz gyerekkorától fogva nagyon közel állt Jézus, legjobb barátjának tekintette, rendszeresen olvasta a Szentírást, tudta a gyermek Jézusról, hogy bölcsességben és isteni kegyelemben nőtt fel, és ő is így akart élni. Amikor 7 éves korában a hitoktatója azt mondta neki és az osztálytársainak, hogy ő Krisztus teste, megkérdezte Jézust, ha mi vagyunk Krisztus teste, tudná használni engem eszközként, hogy embereket gyógyíts, amikor megérintem őket. Szolgálatait látva azt mondhatjuk, Isten teljesítette kérését. Számos akadályt kellett leküzdenie ahhoz, hogy pap lehessen. 1972-ben szentelték fel, pappá szentelésének a napján tudta meg, hogy a nagynénje, aki felnevelte őt, annak idején megmérgezte az édesapját, mert féltékeny volt a János családjában uralkodó szeretetre, és mert János sokkal intelligensebb volt a saját gyermekeinél. Jánost is megpróbálta megmérgezni, mérgezett zabkását adott neki, de amikor János evés előtt keresztet vetett az ételre, az edény darabokra tört. Pappá szentelésének napján a nagynénje bevallotta bűnét, a megbocsátását kérte, és ő Jézus nevében megbocsátott. Később megtalálta édesapja sírját, és találkozott édesanyjával is. Pappá szentelése után belépett az ugandai Szentkereszt kongregációba, és Indiába ment noviciátusba. Ezután Rómában doktorátus szerzett teológiából és egyetemi diplomát pszichológiából, szakdolgozott át a lélek tisztánlátásából írta. Lengyelországban gyakori vendég, az ottani püspökök rendszeresen hívják karizmatikus gyógyító lelki gyakorlatokat tartani, ahol a Jézussal való bensőséges kapcsolat kialakításáról és a Szentlélekben való imádságról tanít, prédikációit és közben járó imáit számos megtérés és testi-lelki-érzelmi gyógyulás kíséri. Időskor ellenére ma is fáradhatatlanul járja a világot, mélységes alázattal, egyszerűséggel szolgál, Istenbe merülve él, és folyamatosan hirdeti, hogy Jézus az Úr. Szeptember 19-én és 20-án Füzérradványban, 21-én Miskolcon, 22-én pedig Egerben lesz majd. Részletek a Hegyközi Karizmatikus Megújulás Facebook oldalán. John Baptist Basobora atya Ugandából a hétvégi lelki gyakorlatot, tehát Füzéradványban majd szeptember 19-én 20-án tartja a Római Katolikus Templomban. Dicsőítés, tanítások, szentmise, szentségimádás, ima, gyógyulásokért. Aztán 21-én Miskolcon a Diósgyőri Római Katolikus Templomban lesz 18 órától. Szintén szentmise, dicsőítés, tanítás, ima, gyógyulásokért. Majd pedig szeptember 22-én, kedden 17 órától Eggerben, a Ciszterci templomban. Újraindul a Senior Akadémia Egerben és Jászberényben. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét érdekes témákkal várja a tanulni vágyó idősebb korosztály tagjait a 2026-27-es tanév őszi félévében. Szeptember 1-én nyílik meg a jelentkezés lehetősége. A tanulást és ezzel szellemi frissességet kínáló programon az egyetem oktatói, kutatói és vendégelőadói közérthető módon adják át az ismereteket az elsődlegesen megszólított időseknek, de életkori megkötés nélkül bárkit szívesen várnak a rendezvény sorozatra. Az ingyenes felnőttképzési tanúsítványt adó kurzusok heti rendszerességgel kerülnek lebonyolításra a fél év során, legalább 10-12 alkalmas előadás vagy foglalkozás sorozat formájában. A részletekről, a jelentkezés módjáról az intézmény honlapján lehet bővebben tájékozódni. Salkaházy Sára szociális testvér 20 éve 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek. Erre emlékezzen a budapesti Szent István Bazilikában szeptember 13-án vasárnap a 10 órai szentmisében adnak hálát Sára testvér életéért, folyamatos közbenjárásáért. Az elmúlt 20 esztendőben vajon hányan választották Sára testvért védőszentnek? Őket kitüntetett szeretettel várja a Szociális Testvérek Társasága az ünnepi szentmisére, ahol ez alkalomból külön áltásban részesülnek majd. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. Ennek elsődleges célja a hálaadás az egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású, különleges ünnepi előadással ünneplik, a székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Szent István alapításától kezdve a Migazi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak főhelyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. A rendezvény alkalmával rádiónk külön standdal készül majd, amelynél szeretettel várjuk követőinket, tehát szeptember 19-én Vácott. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Bércesi András, Berecz Renáta és Debnár Ádám. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
3: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: A DVTK öttusázója Guzi Blanka aranyérmet szerzett a kínai világbajnokságon. Hazai környezetben 1-1-es döntetlent játszott a Nyíregyháza Spartacus a labdarúgó OTP Bank ligában a Paks együttesével. Somodi Zalán, a Gyöngyösi Atlétikai Klub ökölvívója bekerült a válogatottba. Összesen már több mint 250 kilométernyi tematikus útvonal várja a természet kedvelőit a Bükki Nemzeti Park igazgatóság területén. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A DVTK öttusázója Guzi Blanka aranyérmet szerzett a kínai világbajnokságon. Csapatban a mieink ötödikként zártak. A dobogós helyeken a fehér oroszok és az egyiptomiak, illetve a britek osztoztak. A nap során korábban a férfiaknál Koleszár Mihály 8., Szép Balázs pedig a 12. lett, a magyar csapat pedig Bőm Csabával kiegészülve a 6. helyen végzett. Guzi Blanka tavaly és tavaly előtt ezüstérmes volt a VB-n, a párizsi olimpián pedig 4. végzett, augusztus elején a dobogó 3. fokára állhatott fel az isztambuli Európa-bajnokságon. Kínában a magyar küldöttség 2. érmét szerezte, ugyanis kedden ugyanő 3. lett Tárkányi Zsomborral vegyes váltóban. Hazai környezetben a Paksot fogadta a Nyíregyháza Spartacus a labdarúgó OTP Bank ligában, és 1-1-es döntetlent játszott. Bódog Tamás vezetőedzőt hallják.
2: Az első fél az abszolút miénk volt, volt 6 kimondottan nagy helyzetünk, és úgy gondolom, hogy uraltuk a mérkőzést. A második fél az nem volt jó, voltak lehetőségeink, de volt olyan fázis, persze a Paksi jó játékosokban áll, és őnek is megvolt a lehetőségük. A második fél azt mondom, jó indulata, hogy X-es volt, de jön a következő mérkőzés, úgyhogy sok sikert a Paksnak.
1: Most pedig a hazaiak játékosát, Kovács Milánt hallják, aki az egyenlítő gól előtt a gólpasszt adta.
3: Az egész mérkőzésen próbáltunk magasan védekezni is, és folyamatos pressing alá tenni az ellenfelet. Ismét egy közös labdaszerzésből indult az akció, kitettem a szélre, beadás, gól. Hát ebből volt még egy pár helyzetünk, úgyhogy több gólt kellett rúgni ezekből. Úgy gondolom, hogy legalább 20 kapralövésünk volt, a fele szerintem kaput is talált. Ötösön belül 4-5 olyan helyzetünk volt, amit igazából csak be kellett volna passzolni üres kapura. Ezek most kimaradtak, ha ezeket be tudjuk rúgni, akkor utána sokkal felszabadultabb mérkőzést fogunk tudni játszani a jövőben. Sokkal könnyebbek lesznek a meccsek. Úgy gondolom, hogy van tartása a csapatnak. Nagyon jó erőben van a társaság, ez mutatja is, hogy a utolsó 10-15 percben is még megyünk, csináljuk, pressingelünk, és 100%-ot kiad mindenki magából. Hát előbb bekerülünk ezeket a helyzeteket, és akkor a végén könnyebb lenne a meccs, de hát most így alakulnak, de próbálunk majd jobban összpontosítani a helyzetekre.
1: Most pedig a paksiak trénerét, Bognár Györgyöt hallják.
4: Hát nem erre a meccsre leszünk a legbüszkébbek, azt gondolom, a szezon végén. Közel álltunk a 3 pont megszerzéséhez, de azt gondolom, hogy a játékkép alapján teljesen reális volt ez az 1-1. Nagyon sok pontrugást, oldalszabadrugás szögletet elfejelt az ellenfél. Lefejelték sorba a labdákat, életveszélyes volt. Szerintem örülhetünk ennek az 1 pontnak, mondom még akkor is, hogyha pár perc választott el minket attól, hogy 3 legyen. Mi támaderőnk ma nem mutatkozott meg annyira, nem voltunk elég kreatívak, körülményesen lassan játszottunk szerintem, az első félidő különösen ezt mutatta, második félidőben nyilván mi is behoztunk egy belső csatárt, így már jobban föl tudtuk tartani a labdát, ez így jobban nézett ki, de összességében olyan nagy átütő erő nem voltam a mi játékunkban.
1: A paksiak vezető gólját Haraszti Zsolt szerezte. Most őt hallják.
5: Nyilván összképet nézzük, azért nekik is rengeteg helyzetük volt. Mondjuk pont ott 1-0, amikor ugye kaptuk a gólt, akkor nem volt benne, sőt azt gondolom, hogy rárukhattuk volna a vége a meccsnek, de összességében reális volt. Egy tipikus nyíregyházi mérkőzés volt, rengeteg párharc, rengeteg fizikai dolog, úgyhogy sajnálom, jobb lett volna behúzzuk, de ha úgy nézem, hogy az egészet, akkor az gondolom reális. Nyomtak, de igazából első félidőben inkább úgy éreztem. Amikor rúgtuk a gólt, ott azt gondolom, hogy megnyugtatta a csapatot, ott mondhatni átvettük a kezdeményezést, de sajnálom, hogy nem tudjuk az ilyen meccseket megérni, mert az ilyen meccsekkel tudsz olyan pozícióba kerülni, ami azt gondolom, hogy reális elvárás lehet a csapatunktól, úgyhogy keserű a szánk íze.
1: Somodi Zalán, a Gyöngyösi Atlétikai Klub ökölvívója bekerült a válogatottba. 9 éves korától űzi ezt a sportot. Számos megmérettetésen túl diákolimpiákon és egyéb versenyeken is megméretteti magát. A pályafutásáról az ifjú sportolót hallják.
0: Hát igazából ez egy elég bonyolult sztori. Egyik nagyon jó barátom, még régebben osztálytársam, vitt le az edzőterembe, és igazából az, hogy miért, ezt még én sem tudom, de megfogott ez a sportág. Hát akkor még igazából úgy volt, hogy még nem is láttam ezt a részét, csak tényleg az, hogy a tükör előtt boxolunk a zsákot, úgyhogy még akkor tényleg nem volt itt ilyen része. Hát először furcsa volt, ugye még már elég kicsi voltam, tehát 11 évesen voltam először versenyen, és ott még eléggé furcsa élmény volt, de hát ugye később megbarátkoztam ezzel az érzéssel. Ugye az első mérkőzésem az vereség volt egyébként, és utána felszívtam magam, és ugye jöttek a győzelmek. Utána jött egy ilyen könnyítősebb időszak, tehát ott már csak ilyen gyorsító munkákat végeztünk, gumiszalaggal, zsákon, vagy egymás ellen ugye sparringon, és ugye utána jöttek a versenyek, vagyis jöttek megelőzően ilyen kisebb felkészülési tornák, vagy mérkőzések, és utána a diákolimpia. Jól sikerült, ugye az első két mérkőzésemet idő előtt be tudtam fejezni, és ugye a harmadikat pontozással, majd sajnos hogy ott én úgy gondolom, hogy egy ilyen taktikailag meg tudtam volna oldani, de hát sajnos nem sikerült, és így a második helyezést tudtam elérni. Én fáradtabbnak érzem magam sokkal, mert ugye én a súlycsoportomhoz is ugye kisebb vagyok, és nekem tehát több erőt kell beleadnom, mind izomzatilag is, mint ugye akik magasabbak, már nekik ugye úgy olyan szinten könnyebb a box, hogy vívnak. Nekem meg ugye befele kell menni, törtetni előre, és ebből nehezebb egy kicsit. Hát hátrányokat igazából abból, hogy mind izomzatilag, mind valami, hát mentálisan is egy kicsit ugye érettebbek, mert ugye itt azért fél év, vagy annál egy picit többnek is jelentősége van, én úgy gondolom. Igazából készülök ugyanúgy, mint a többiek, próbálom felhozni ugye a izomzati, nem is lemaradás, de ugye amiben ők előnyben vannak, és igazából ennyi.
1: Összesen már több mint 250 kilométernyi tematikus túraútvonal várja a természet kedverőjét a Bükki Nemzeti Park igazgatóság területén. A Nemzeti Park tanösvényei kiváló lehetőséget nyújtanak arra, hogy közelebbről is megismerjük a térség különleges geológiáját, növény- és állatvilágát, valamint kulturális örökségét. A kínálat rendkívül gazdag. A könnyed, családbarát sétáktól a komolyabb felkészültséget igénylő túrákig mindenki megtalálhatja a hozzáillő programot. Ha csak egy rövid, egyórás sétára vágynak, remek választás lehet a szilvásváradi milleniumi erdészeti sétaút, vagy a miskolci Szeleta Park jövő ösvénye. A tapasztaltabb bakancsos turistáknak pedig igazi kihívást jelenthet a 10 kilométeres Felső-Tárkányi vár hegyi tanösvény, vagy a Dédes-Tapolcsány környéki Verebce-Bérci útvonal. A részletekről Bíró Tibort, a Bükki Nemzeti Park ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályvezetőjét hallják.
6: Egyrészt azt tudni kell, hogy a Bükki Nemzeti Park igazgatóság nagyon sok bemutatóhelyen látogatóközponttal rendelkezik. Ilyenek például a Szeleta Park látogatóközpont, ami itt van Miskolcon, de a Szent István vagy az Anna barlangok, mint bemutatóhelyek nagyon különlegesek, illetve hát például a Bükki csillagda, hogy így még közelben lévő ilyen helyet említsek meg. De azért azt tudni kell, hogy az igazgatóság működési területén 52 tanösvényünk van. Van is egy ilyen felvezetőnk, hogy minden hétre tudunk egy tanösvényt bemutatni az igazgatóság működési területén. Konkrétan a Bükkben ez 23, valójában 21 szabadtéren lévő tanösvény, élményösvény. És azt kell ezekről tudni, hogy azért a terület legnagyobb értékeit, a legszebb területeket mutatjuk be ezeken, és ezeken végig lehet menni, hiszen a fokozottan védett területeken csak ott közlekedhetnek a turisták, ahol van kijelölt túraútvonal vagy tanösvény, ezek ilyenek, tehát itt szabadon közlekedhetünk, és megismerhetjük ezt a szépséget, amiről már beszéltem. Most is azt gondolom, hogy a tanösvényeken kívül a kijelölt túróútvonalakon mozogjanak, hiszen máshol nem is tehetik védett területen, de a tanösvényeink között is vannak olyanok, amelyeket kevesen ismernek. Például, hogyha elmennek akár Cserépfaluba, Horvölgybe, a Subajuk tanösvényre, vagy nem olyan túl régen kibővítettük a régi Színva tanösvényt, és Szeleta tanösvényt fejlesztettük, és egy Lilafüred lehet öleli gyakorlatilag körül, és egy egész nap alatt is feladja a leckét, hogy bejárjuk. Szerintem azért ott nagyon sok turistával nem találkoznak, tehát én most is azt javaslom, hogyha ide érkeznek Miskolcra, és kimennek Lilafüredre, és szeretnek túrázni, akkor induljanak el ezen az ösvényen, kevés emberrel fognak találkozni garantálón, és meg tudják ismerni itt a térséget, a környéket. Nagyon sok barlangunk van, most az, hogy kevés figyelem vagy nem, ez nagyon relatív kérdés. Mi próbáljuk ráirányítani a figyelmet azokra a barlangokra, amelyeket normál módon, napi szinten tudják látogatni. Ilyen barlang például itt a Szeleta barlang, amely az ősemberkutatás bölcsőjeként is elhíresült, hiszen a világhírű Szeleta kultúrát innen számoztatják, vagy itt fedezték fel először. Vagy például a Subajuk barlang cserépfalu, a Subajuk tanösvényen, ahol neandervölgyi ősember leletet találtak, ez is unikális egyébként. Tehát, hogy több ilyen, vagy az Istálóskai barlang, ami szabadon látogatható, de vannak barlangjaink, amelyek jegyvásárlással nyitvatartási időben látogathatók, ilyenek a Szent István vagy az Anna barlang itt Lilafüreden. És érdemes nézni a honlapunkat, hiszen szoktunk olyan overálos túrákat meghirdetni, amelyek szabadon nem látogatható barlangok, Létrási vizes barlang például, de egy-egy ilyen overálos barlang túra vezetéskor, igen, és ezek azért elég extrém élményeket tudnak adni, és meghökkentő látványt is tudnak, hiszen olyan cseppkőformációkat tudunk ott megmutatni, amelyek itt a sima, normál barlanglátogatáskor nem tapasztalhatók meg.
7: Kedves hallgatóink! Regionális sportösszefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Büszke vagyok a kormányomra, már is több válsághelyzetet megoldott, jelentette ki a miniszterelnök a szlovéniai Bledben rendezett nemzetközi stratégiai fórumon. Ilyen volt például az energiaellátás a szélsőséges időjárás miatt, de az óriási példátlan összefogás lehetővé tette annak megoldását, mondta Magyar Péter. Beszélt arról is, a kormány jelentős költségvetési hiányt örökölt, de azt sikerült 3 hónap alatt 2,5 milliárd euróval csökkentenie. Az Európai Uniós problémák megoldásában az őszinte beszéd fontosságát emelte ki Magyar Péter. Az illegális bevándorlás elleni küzdelem kérdését példaként felhozva azt mondta, nagyon nehéz megmagyarázni a magyaroknak, hogy miért bánnak velünk igazságtalanul Brüsszelben. Emlékeztetett arra, hogy egy uniós bírósági döntés értelmében az országnak jelentős összeget kell fizetnie naponta, csak mert védjük a közös európai határokat. Ez szerintem nem tisztességes, húzta alá a kormányfő, hozzátéve, hogy a határok védelme az egyik legfontosabb feladata egy uniós tagállamnak. A kormány az összes szükséges jogalkotási feltételt teljesítette az uniós helyreállítási alapforrásainak hazahozatalához, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Budapesten egy 11 milliárd forintos trolli fejlesztésről szóló tájékoztatón. 100%-os teljesítéssel minden uniós pénzt haza fogunk hozni, amiről a politikai megállapodás Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Magyar Péter miniszterelnök között néhány hónappal ezelőtt Brüsszelben megszületett, fogalmazott Vitézi Dávid. Tehát teljesült mindaz, amely ahhoz szükséges, hogy a teljes 10 milliárd eurós eredetforrásokat és ezáltal egyébként a további 6 milliárd euró befagyasztott kondicionalitási eljárással érintett kohéziós forrást, tehát összességében ezt az árfolyamtól függően mintegy 5500-6000 milliárd forintnyi Európai Uniós forrást hazahozzuk, közölte. Az uniós pénzek teljes összegének hazahozataláról Magyar Péter is beszélt Szlovéniában. Benyújtotta az országgyűlésnek a 2026-os költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslatot a kormány, ezt az MT-vel tudatták. Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni, jelentette ki a miniszterelnök a nagykanizsai dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter azt mondta, a kritikus gondolkodás mellett a tanulók megtanulhatnak az iskolában egymásért kiállni, csapatként működni, embernek lenni mindig minden körülményben. Egy iskola feladata az, hogy ebben segítse a diákokat, hangsúlyozta a kormányfő. A több tízezer tanítássegítő pedagógiai asszisztens is számíthat a Tisza kormányra, jelentette ki. Magyar Péter a sajtónak jelezte, amint azt Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter is elmondta, vállalásuknak megfelelően rövidesen bejelentik a tanítássegítők béremelésének ütemezését, várható kezdő időpontját. A kormányfő hangsúlyozta, minden pályára igaz, az oktatásra, az egészségügyre, a honvédelemre és az államigazgatásra is, hogy kiszámítható életpályára van szükség, nem egyszeri béremelése és utána akár 10-15 évig semmire, hanem tehát életpályára, amely biztosítani tudja, hogy többen menjenek az oktatás vagy akár az egészségügy területére dolgozni, fejtette ki. Társadalmi egyeztetés indult arról a kormányrendelet tervezetről, amely alapján októberben egyszeri, diákonként 26 000 forintos kiegészítő támogatást